0: délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Híreink végén egy sporthír. Három ajánlat érkezett a tegnapi határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. Végül az időjárásról. Fátyol és komoly felhők mellett sok napsütés várható, eső csak elszórtan fordulhat elő. A szél helyenként megélénkül. Éjszaka 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 2 óra múlt 3 perccel.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Kriszta.
2: Karenina musical bemutató július 3-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon a fővárosban. Vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Táncfesztivál Győrben június 17-től. Az Ajkai Grafikus Műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a Múzeumok Éjszakáján június 20-án. Ez a kínálat mára. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a kalendáriumot hallják. A szerkesztő ma Kádár Dóra. És ahogy ígértem, nagyjából ebben a pillanatban érkezett meg a stúdióba Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Ő a mai vendégünk, köszöntöm szeretettel.
3: Kezdjét sokan, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Anna Karenina musical bemutató lesz ugyanis július 3-án a szabadtéri színpadon, a fővárosban, a Margit szigeten, méghozzá az ön rendezésében, amelyet hatalmas várakozás előz meg. Hiszen a darabot 94-ben mutatták be, hogy a Kocsák Tibor és Miklós Tibor előadásáról vagy musicaljéről van szó a Rock Színház társulatával, ez 32 évvel ezelőtt volt. Hát most mi vitte arra rá a lélek Bakos Kis Gábort, hogy elővegye ezt az előadást? Le kellett-e porolni? Hogyan született meg a gondolat?
3: Ez egy gyönyörű, nagyívű történet. Tolsztoj csodálatos műve, amely méltán ihlette meg Kocsák Tibort és Miklós Tibort annak idején. És ezek a nagyívű történetek ilyen gyönyörűséges zenével körülölelve mindig alkalmasak arra, hogy az ember egy kicsit elkezdjen ezeken keresztül mesélni a nagy női történetekről, női sorsokról. És a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a Margit-szigeti színházzal közösen, ez már a 3. olyan bemutatónk lesz, amely először itt Budapesten mutatkozik meg a közönségnek, és utána visszük majd Győrben a nagy színpadra.
2: Először volt az Evita, aztán jött a Rudolf, ha jól emlékszem.
3: Így
2: és most ugye megérkezik az Anna Karenina. Ahogy említette, ugye ez egy női sors, ami igazán fájdalmas, aztán végül szomorú véget ér. Az ön előadása, a mostani, mire helyezi a hangsúlyt? Milyen Anna Kareninát ismerhetünk majd meg?
3: Ez egy mély lélektani dráma, és engem leginkább Anna belső vívódásai foglalkoztatnak ennek a történetnek az elmesélése során. És azt gondolom, két olyan csodálatos színésznő lesz majd az előadás főszereplője, Széles Flóra és Mózes Anita személyében, akik tökéletesen alkalmasak arra, mind fizikálisan, mind a hangi adottságaikat tekintve, és mind a színészi megvalósításuk alakításaik során, hogy ezt a nagyívű történetet el tudjuk mesélni. Természetesen kiváló kollégánkkal kiegészülve. És azt gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű, romantikus, mély lélektani dráma ezzel a gyönyörű zenével, ahogy már említettem is, tökéletesen alkalmas arra, hogy egy gyönyörű este legyen a Margit szigeti szabadtéri színpadon, és ahogy említettem, a Győrben.
2: Adott ugye egy feleség, aki életébe belép egy új férfi, nagyjából ugye egy ilyen kvázi szerelmi háromszög, aztán szomorú lesz a vége, de nyilván sok minden szóba kerülhet.
3: És felborulnak a társadalmi konvenciók,
2: igen,
3: és akkor szellemével ellentétesen kezd el működni egy női lélek, illetve mer működni, mer vágyni, mer érezni, mer szeretni, és ezek a belső feszültségek, amelyek ott bezsegnek folyamatosan a zenében, ezek mesélik el majd nekünk.
2: Azt hiszem, hogy ez a mer szó van
3: eredetileg. A mer, illetve a nagy kérdés folyamatosan a miért egy ilyen darabnál.
2: Ugye már két ilyen szintű színvonalú zenés produkció rendezésén van túl, ahol szintén az volt a jellemző, hogy a régebbi gyakorlattal ellentétben, ahol nyilván fantasztikus zenék szólnak, és mindenkit elvisz a lendület, pontosan a lényeg is előkerül, tehát, hogy a színpadi alakítás, a mi lélektani dráma is előtérbe kerül. Ma már ott tartunk, hogy fontos az, hogy ne csak a zene vigyen el minket, hanem a történet is lebirincselje a nézőket, tehát ezért gondolta azt, akár most a harmadik előadás alkalmával is, amelyet a Margit szigeten mutatnak be először, aztán majd visznek le Győrbe. Szóval, hogy itt azért nagyon komoly színészi alakításokat is láthatunk majd.
3: Úgy van, és ne feledjük el, hogy a szerzőpáros Miklós Tibor és Kocsák Tibor annak idején ezt úgy jelölte, hogy musical opera. Tehát egy nagyon igényes zenei szövete van az előadásnak, folyamatosan, ahogy egy operában is recitatívókon keresztül beszélnek a szereplők egymással, és természetesen ez bizonyos pontokon kiteljesedik egy szóló, egy duetté, egy tercetté, vagy egy nagyobb együttes éneklésé, de a színházról beszélünk elsősorban, amelynek az egyik kifejezési formája a zenés színház. Természetesen a közönséget mindig nagyon könnyen be lehet csalogatni egy nagy zenés történettel, de én azt gondolom, hogy elsősorban színházról beszélünk minden egyes musical vonatkozásában, és akkor járunk jó úton, hogyha ezek a szerepek érvényesek. Tehát nem csak a műfaj adottságait használjuk, hanem kihasználjuk a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy mindenki egy teljes kerek színészi alakításon keresztül tudjon lenni, létezni ebben az előadásban. És úgy tudjuk elmesélni ezt a történetet, hogy megfeleljünk annak az elvárásnak, vagy gondolatiságnak, aminek annak idején Tolsztoj ezt megírta.
2: Díszletjelmez, tér, korszak, próbák, nagyjából ezt írtam még fel itt magamnak, amire rá szeretnék kérdezni. Óriási nagy a Margit szigeti szabadtéri színpada. Hogy lehet ezt belakni? Milyen jelmezek lesznek? Áthelyezik-e másik korszakba? És hogy a próbák elkezdődtek-e már?
3: Természetesen elkezdődtek a próbák, zajlanak a próbák jelentős része ilyenkor Győrben zajlik. Grandiózus díszletről beszélünk, 17 helyszínt kell megmutatnunk az előadás során. Ez nem mindig egyszerű feladat, pláne nem a Margit szigeti szabadtéri színpadon, ahol ugye nincs zsinórpadlás, és más irányból kell ezeket a hatalmas díszleteket mozgatni, de természetesen használjuk a Margit szigetnek a csodálatos adottságát, hiszen mégis egy különleges, ihletett helyszínen vagyunk. A díszlettervező Horesnyi Balázs, a jelmeztervező Árva Nóra, aki egy picikét modernizálva gondolta és képzeltük el közösen a jelmezeket. Ez természetesen az anyaghasználatra vonatkozik, illetve egy-két olyan apró kiegészítőre, amely már-már egy ilyen modernitást mutat, de természetesen nem szerettünk volna a korból nagyon elmozdulni. És hát persze a Margit szigeten hatalmas apparátussal illik ezt az előadást működtetni. Itt lesz majd a Győri Nemzeti Színház csodálatos zenekara, Siló István fogja vezényelni ezeket az előadásokat, és azt gondolom, hogy ez a nagy apparátus, ez a grandiózus megvalósítás, ez méltó tud lenni arra, hogy ez a történet érvényesen tudja megszólalni majd.
2: Ön egy színház igazgatója Győrben, véget ért az évad, de ezek szerint nem pihen. Mi motiválja arra, hogy nyáron is rendezzen?
3: Az motivál, hogy mi vidéken egy picikét, hogy is mondjam, egyel kevésbé látszunk. És amikor mi Budapesten tudunk egy ilyen előadást bemutatni, akkor egyel hamarabb elindul ennek a híre, ennek a darabnak, és mire oda jutunk, hogy decemberben már láthatja a győri publikum, vagy azok, akik adott esetben Győrben jönnek megnézni az előadásokat, akkor már ennek egy komoly hírértéke van. Úgyhogy ezért fordult meg ez a tendencia két évvel ezelőtt, hogy először itt mutatjuk be a nagy decemberi zenés darabunkat, és utána majd Győrben van a Kőszínházi bemutatója.
2: Sikeres évadot zártak?
3: csodálatos évadot zártunk, mondhatni pazart, ha csak azt az egy dolgot említem így objektív tényként, hogy a saját, tehát kizárólag a saját előadásainkra értékesített jegyek száma több mint 8000-re emelkedett. Ez egy hatalmas szám, és erre nagyon büszkék vagyunk, mindezt úgy, hogy a bérlet megújítás is látványos eredményeket produkál már most ebben az időszakban is, úgyhogy egy gyönyörű évadunk volt, túl vagyunk a negyedik Dunafeszten, ami a Nemzetközi Színházi Fesztiválunk, ez egy 5 napos fesztiválja a Győri Nemzeti Színháznak. Úgyhogy gyönyörű évadon vagyunk túl, tegnap volt az évadzáró bulink, az utolsó előadásunk, de hát ilyenkor mindig a munka egy picikét belehajlik a nyárba, július elején bemutatjuk az Anna Kareninát, és természetesen augusztus 20-a után folytatjuk majd a munkát.
2: Ráadásul, ha jól tudom, ez egy jubileumi évad lesz a 75.
3: Így van.
2: Van mire készülni, Anna Karenina bemutató lesz tehát a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, Szerelem, szenvedély és végzet, ezt ígérik, július 3-án és július 4-én megnézhetik az előadást. Vendégünk a rendező Bakus Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója volt, hát én azért a nyárra kívánnék egy kis pihenést is, és egy sikeres 75. évadot.
3: Nagyon szépen köszönjük, és kívánok én is kellemes nyarat mindenkinek.
2: Köszönjük, hogy itt volt.

0: Múzeumok Éjszakája programsorozat minden évben választ fővárost az eseményhez. Idén Sopron tölti be ezt a szerepet. Kobolák Attila ide utazott el, és a Lenk villában derítette ki, milyen programok lesznek a városban, és mit láthatunk ebben a csodálatos épületben június 20-án a Múzeumok Éjszakáján.
1: Sajnálatos módon a podgyászaik a tisztelt vendégeinknek elvesztek, így ezért nagyságos asszonyom engem kért meg arra, hogy kísérjem végig a nagyságos hölgyeket és nagyságos urakat itt keresztül a városon, és hogy ezt a kis csorbát kiköszörüljük, személyesen kísérjem el önöket végig a boltokon, hogy bevásároljuk azt, ami szükség van az esküvőre.
2: A Múzeumok Éjszakáján Bakó Péter tárlatvezető lesz, Ferdinánd, a Hoffmann család inasa. Ahogy hallották, eltűntek a podgyászok bennük az esküvői szép ruhákkal. A Lenk család villájában vagyunk. Hogyan kapcsolódik össze a két család története?
1: A Lenk család 1892-től 1907-ig birtokolta Sopronban ezt a gyönyörű pazar kinézetű villát. Sajnos az ő történetük azonban nem lett happy end-el záródó, mint ahogy gondolná az ember az akkori nagypolgári családok csillogó életére gondolva.
2: Miért nem lett vidám vége a Lenk család itt tartózkodásának?
1: Lenk Sámuelnek két fia, Lenk Emil és Lenk Gyula egymás után tőzsdézni kezdtek, és sajnos elbukták a vagyont. Ezért a kiállítás kurátorai kitaláltak egy olyat, hogy egy fiktív és egyébként boldog és rendes körülmények között élő polgári családot, a Hoffmann családot hívták életre. Kiállításnak az a burkolt tematikája, azon kívül gyönyörű szép néprajzi gyűjteményt láthatunk teremről teremre járva, hogy a Hoffmann család nagyobbik gyermeke Liza kisasszony esküvőjére készülünk. Mivel, ahogy a Inas is mondta, kiderül, hogy a podgyászok sajnos a Győrben ragadtak, és hogy az esküvő nem sokára elindul, hogy a vendégek ne maradjanak szép ruha, szép cipő, kalap és ilyesmi nélkül, ezért muszáj az Inasnak végigkísérni a tisztelt vendégeket a városon, a várkerületen, hogy gyorsan be tudjuk vásárolni azokat az alapvető dolgokat.
2: És megérkeztünk a férfi ruhákat áruló üzletek egyikébe, amelyben van egy sötétkék színű huszárkabát.
1: Igen, valóban ez egy huszárkabát, egy zsinóros, sújtásos huszárkabát, viszont természetesen ezeket csak a katonatisztek hordták, ünnepi és természetesen munka közbeni viseletként is, de ez egy díszengyel ruha darabja. Itt Sopronban, mivel nagy katonavár volt, nagy hagyománya volt ugye a katonaságnak, és itt nagyon sok huszár ezred állomásozott, illetve különféle monarchiabeli ezredek.
2: És a férfi boltok után jönnek a női boltok, ahol esküvői ruhákat lehet vásárolni, mennyasszonyi ruhát.
1: De nem csak azokat, hanem természetesen minden kornak megfelelő divatos ruhákat. Nagyon érdekes, és ugye hölgyek számára nem is túl kényelmes viseletek voltak, hiszen gyakran minden ruhát tartalmazott valamilyen fémabroncsot, illetve különféle párnázott részeket, fardagájt, turnürt.
2: Vagy akár fűzőket, mint például ez a kék alapon fehér pöttyös nagy ruha, amely az 1890-es évekből származik. A különböző kiegészítőket áruló boltokon már átsétáltunk, lehetett volna venni kesztyűt, kalapot, és elérkeztünk egy viszonylag üresebb térbe, ahol van egy hatalmas tévé. Mit láthatnak itt majd az emberek a Múzeumok Éjszakáján?
1: A látogatók számára ez egyik legnépszerűbb kisfilmünk. Itt a villámban több ilyen kisfilm is fut, ami tulajdonképpen csak a mindennapi életről szól. Ez a kisfilm pedig az esküvői fotózás mutatja be.
2: Velünk tartott vásárolni Bencsik Ildikó is, a Soproni Múzeum munkatársa. Milyen programokkal várja Sopron a látogatókat a Múzeumok Éjszakáján?
3: A Soproni Múzeum 5 kiállító helyjel és több mint 30 programmal várja a látogatókat. Ugye nyitva lesz a múzeum negyed, ott tényleg inkább gasztroprogramok lesznek, illetve be lehet öltözni, selfie boxsal megörökíteni ezt. Tűztorony is hosszított nyitvatartással várja a látogatókat, csodás esti panorámát lehet megtekinteni. A Központi Bányászati Múzeumban éremverésre van lehetőség, illetve guruló forintokkal, játéklappal várjuk a látogatókat, de a központi helyszínünk a Lenk Villa lesz, amely kihasználjuk csodás adottságait a kertben, egy ilyen nagyon szép, hangulatos, esti fényekkel átitatott, csillezős, sanzonzenés parkot kell elképzelni, ahol lesz gyereksarok, de gasztronómia, borászat is színesítik ezt az estét. Tóth Imrének lesz előadása, az alkoholizmus mennyire befolyásolta a régmúltat és a jelen, ehhez egy borkóstoló is jár, de természetesen az est egyik fő programja az Kis László csillagásznak az előadása lesz, szó szerint lehozzuk a csillagokat is az égről, illetve a Stella Sopron amatőr csillagászai hoznak csillagászati távcsöveket, lehet kémlelni az eget, és bízunk benne, a jó idő ehhez hozzá fog járulni.
0: Kobolák Attila összeállítását hallottuk arról, hogy milyen programokkal készül a múzeumok éjszakájára a rendezvény fővárosa Sopron.
4: Kalendárium.
0: Június 17-én szerdán kezdődik és 5 napig tart a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben. Balett előadások, mesés táncjáték, zenei koncertek, gyermektáncjáték, néptánc bemutatók, valamint sok egyéb remek program lesz a kínálatban. Gárdonyi Eszter, Csepi Alexandra fesztivál igazgatót kérdezte.
5: Miben lesz ez különleges, miben lesz ez kuriózum, hiszen minden évben volt valami kis csemege, mire számíthatnak a tánc iránt érdeklődők?
6: Minden évben próbálunk valami újítást belecsempészni a táncfesztiválba úgy, hogy ami egyébként pedig jól sikerül, vagy jól megy, az mindig megmaradjon. Így lesz most a nagy színpadon is, hogy ami a magyar táncéletnek a legnagyobb darabjai, azok ugyanúgy maradnak a nagy színpadon. A gyermekelőadások annyira nagy sikerrel futnak, hogy átkerültek a kisfaludi terembe, hogy még többen tudják őket megnézni, és most egy ilyen színházi körülmények közé helyezzük őket. Itt lesz egy pompom bemutatója a Győri Balettnek, és emellé hívtuk még két gyermek előadást. Ami pedig az újítás, az az, hogy a stúdió egy nagyon intim térré változik. Az volt a célunk, hogy megmutassuk, hogy a táncművészet lehet egy nagyon egy ilyen elemelkedett nagy színpadi előadás is, viszont lehet egy nagyon intim fizikai élmény is, és ehhez ilyen egy-két fellépős előadásokat hívtunk a stúdióba. Itt 60 fő tudja csak őket nézni, tehát egy nagyon limitált nézőszám van, és nagyon élmény közeli, nagyon testközeli az egész. Itt Hód Adrien lesz, Réti Anna, Simon István és Vasas Erika. Az ő műveiket láthatják a nézők, úgyhogy ez most az újítás, hogy egy kicsit megmutassuk a táncok ezt a nagyon fizikális, nagyon intim és nagyon közeli élményét is.
5: Milyen vendégekre számíthatunk? Kik jönnek?
6: Nagyon vegyes a vendégseregünk. Egyrészt korosztályilag is ezzel, hogy a gyermekelőadások most már igazából 9 éve bekapcsoltak a táncfesztiválba is. Tényleg a baba korosztálytól számíthatunk a tánc, meg ugye eleve kortalan, tehát a legidősebbekig. A szabadtér az megint az amatőr együtteseké lesz, és várjuk is azokat a nézőket, és akik nem csak nézni szeretnék, hanem bekapcsolódni szeretnének a fesztiválba, és táncolni, hiszen erről szól az egész, erről az élményről. Nagyon sokan jönnek határon túlról is, ezt már megtapasztaltuk. Lesz határon túli fellépőnk is, a Szőttes együttes most szabadtéren fog fellépni, és egyébként ugye megyéből várunk mindenkit, mert azt gondolom, hogy ez nem csak Győrnek egy ilyen táncünnep, hanem egészen a megyének is, vagy a régiónak.
5: Van-e már olyan, amire kifejezetten látszik, hogy óriási érdeklődés van?
6: Június 17-től 21-ig lesz most a Magyar Táncfesztivál, tehát szerdától vasárnapig várjuk a nézőket. Igazából minden előadásunkra nagyon nagy az érdeklődés. Most jelenleg nincsen elérhető jegy, az, ami bemutatónk a Győri Balett premierje, a kód, de erre fogunk még felszólítani, úgyhogy érdemes figyelni, és ugyanígy a pompom előadásunk is. Nagyon nagy érdeklődés övezi a Bobán Markovics zenekarral közösen fellépő Székesfehérvári Balett Színház Parádé című előadását, és ugyanígy a Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek a Hűtlen Feleségét, de ugyanúgy ez igaz a stúdiós előadásokra, hogy aki szeretne részt venni, az mindenképpen cselekedjen a jegyvásárlással, mert fogynak, szerencsére nagyon jól fogynak.
5: Ugye azt tudjuk, hogy a győri közönség rajong a Győri Balettért. Mi a helyzet a fiatalokkal? Sikerül a fiatalabb generációt bevonzani? Mit tapasztalnak?
6: Igen, ez egy nagyon nagy feladatunk, hogy igazából a középiskolás vagy a középiskola utáni közönséget valahogyan bevonzani. Ugye van a kisfaludi teremben futó előadásaink, az Abigén, majd aztán egy 56-os darabunk is lesz. Ezekre az iskolák szervezetten hoznak diákokat, és szerencsére nagyon jó tapasztalattal mennek el a diákok, és így sokszor bejönnek a nagyszínpadi előadásainkra is. Most az idei évi premierünk, a Nosferatu, az azt hiszem abszolút a fiataloknak is szól, tehát ők is megtalálták benne a saját izgalmas világukat, hiszen nagyon közelített a filmszerűséghez és az extra dolgokhoz.
5: Ugye ez egy gót szerelmi történet, igen, egy vámpír sztori.
6: Igen, ebben meg tudtuk őket szólítani, de más előadásokat is néztek. Tehát a Markó Gombár Béletben is vannak, akik kifejezetten középiskolások és bérlettel rendelkeznek. De ez valóban egy ilyen kicsit vakfolt, nehéz őket megfogni, rávenni arra, hogy a kultúra felé forduljanak, de azt gondolom, nekünk ebben már van egy megindított utunk, és remélem lesz benne sikerünk is. A táncfesztivál pedig őket is megszólítja, hiszen pont az amatőr csoportok esetében nagyon sok fiatal fellépőnk lesz az ő korosztályukból is, hiszen itt leszünk a Bronzis, az A-Force van, vagy a Need Art Egyesület, ők a fellépők, tehát azt hiszem, hogy nagyon sok fiatal szeret táncolni, akár szervezetten, akár hobbi szinten, és valahol itt kezdődik el. Tehát ezeknek az együtteseknek is, vagy csoportoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy majd fiatal korosztályú nézőink is legyenek. És mi is ebben próbálunk ugye a mini baletteinkkel utat törni.
0: Gárdonyi Eszter összefoglalóját hallottuk Győrből, ahol 17-én szerdán kezdődik és 21-ig tart a 21. Magyar Táncfesztivál.

0: Ismét látható Veszprémben, az Agora Kulturális Központban a nagymúltú, idén 30 éves Ajkai Képzőművészeti Egyesület éves kiállítása. A szervezet még 1996-ban olyan alkotóműhelyt hozott létre, ahol minden irányzat létjogosultságot nyert, még a Tiffany művészet is. A 20 fős alkotógárda évente szervezi meg a ma már nemzetközi nyári alkotótáborait és kiállításait. A tárlat június végéig látogatható. Felszegi Csaba is megnézte a festményeket, és elsőként Gombosi Marian elnökkel beszélgetett, aki egy gyönyörű virág kompozíciót hozott magával.
1: Én, mint akvarellista, nagyon szeretek vízzel festeni, vízbázisú festékekkel foglalkozni. Mostanában úgy gondoltam, hogy ez az egyik legjobb alkotásom, és ezzel szerettem volna megmutatkozni a Veszprémi Agora Kulturális Központban.
2: Mióta állítanak ki? Ez egy nagyon hagyományos kiállítás.
1: Mi már nagyon régóta, mióta egyesületünk működik 30 éve, azóta mindig van valamilyen mód, hogy megnyilatkozzunk valahol. Most lehetőségünk nyúlott, hogy itt az Agorában is újra megjelenthessünk. Úgyhogy nagy örömmel jöttünk a felkérésnek.
2: Csak festőművészek, vagy grafikusok, fotósok, más műfaj is szerepel?
1: Más műfaj is szerepel, de a vizuális művészeten kívül igazából szobrászok vannak még a köreinkben. Meg vannak a Tiffany művész, kis hölgy tagunk, vagy gyöngyfűző, vagy író is van, aki...
2: Író kézművész?
1: Igen, mert ő mellette kézműveskedik is, úgyhogy elég vegyes a felhozatal a csapatban, hál' Istennek. Az egyesület 1996-ban alakult meg. Több vezetőn, több szakmai vezetőn túl most jutottunk el a 30 évhez, és most kezdődnek a jubileumi kis sorozatos kiállításaink, megemlékezéseink, együtt dolgozásaink. A város testvérvárosainak az alkotóművészeivel van nagyon jó kapcsolataink, úgyhogy így a két évenként megrendezett nemzetközi alkotótáborunkban Unna, Székelykeresztül, Vejci alkotókkal együtt dolgozhatunk. Finnországból, Rovenienből jó kis csapatot alkotunk együtt.
2: Egy csodálatos erdőrészletet látunk, itt az egyik tag hozta ezt a festményt.
3: Koroncai Mártinak hívnak, és 30 éve vagyok én is az egyesület tagja. Az erdőrészlet, megmondom őszintén, az egy tósoki Ajkának az egyik kerületéhez tartozó erdőrészlet. Nagyon szép az az erdő, úgyhogy nagyon sokat kiártunk oda.
2: Melyik és erdő megkapunk. Nem szép Ajkán, mondjuk Csingerd vagy a társai.
3: Igen, nagyon szép, igen, és hát azt festettem le, azt hoztam ki a kiállításra. 30 éve vagyok az egyesület tagja, örömmel járok oda. Igaz, hogy már elég koros vagyok, de nagyon szívesen járok. Úgyhogy mindenféle technikát már megtanultunk a 30 év alatt. Nagyon szeretem az akvarelt, ahogy Marian is szereti, én is nagyon szeretem. Örömmel csinálom, de azért olajjal, akrillal festek mást is. És próbálkoztunk már többször szoborkészítéssel is, úgyhogy faragásokat csináltunk 30 év alatt. Mindenféle technikát kipróbáltunk.
2: Az erdőrészletet egy nagyon klasszikus vonalvezetés.
3: Igen, az erdőrészletet másképp nem is lehet szerintem csak klasszikusan megfesteni. Azért próbáltam én már akvarellel, is, azzal is szeretem, de azért az olaj ez mást mutat.
0: Ismét látható Veszprémben az Agora Kulturális Központban a nagymúltú, idén 30 éves Ajkai Képzőművészeti Egyesület éves kiállítása tehát. Felszegi Csaba beszámolóját hallottuk.

Véget ért a kőszínházakban az évad, így megtartotta évadzáró ülését a fővárosi játékszín is, de a teátrum már a következő évadra készül, a 2026-27-esre, amelyben három új bemutatójuk lesz. Októberben Horgas Ádám rendezésében érkezik az Amatőrök. Decemberben Juronics Tamás állítja színpadra a La Mancha lovagja című musicalt, márciusban pedig egy régi közönségkedvenc tér vissza a játékszín színpadára, a Legyen a feleségem című Kapitány Iván új rendezésében megújult szereposztással. Az eredeti produkcióból egyedül Nagy Sándor látható majd az előadásban.

Idén 46. alkalommal rendezik meg Egerben a Kaláka Fesztivált, Magyarország legrégebbi és egyik legjelentősebb világzenei találkozóját, június 25-e és 28-a között. A négynapos fesztivál fellépői között olyan kiváló művészek szerepelnek, mint Jordán Tamás, Paja Bea, Csík János és a Mezzó, Ferenci György és az első Pesti Rackák, a Szent Efrém, a Söndörgő, valamint a Kaláka együttes. A közönség Huzella Péterrel is találkozhat, aki a vasárnapi Kaláka koncertek vendégeként lép majd színpadra. És kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Babocs Krisztát hallották.

0: a Kossuth Rádió Mezőkovácsházán FM 88,3. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
1: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Csípős hangulat Cegléden. A város Facebook oldalán százából ítélték el a tervezett kémiai szúnyoggyérítést.
2: Ez a módszer nem szelektív, az azt jelenti, hogy az elpusztított élőlények 98-99%-a nem csípős szúnyog. Katicák, hangyák nagy számban pusztulnak.
1: Új kressz a rollereseknek. Az elektromos környezetbarát közlekedési formát használók számára szeptembertől lép életbe az új szabályozás.
3: Az lenne a szerencsés, hogyha ezeknek az eszközöknek lehetőséget teremtenénk a városi közlekedésben, hiszen a fő cél csak az lehet, hogy a belvárosra nehezedő autós forgalomnak a nyomását azt csökkentsük, és ebben viszont elvitathatatlan szerepe kell legyen a mikromobilitási eszközöknek.
1: Jáspisok, faopálok, kalcedontok és persze a bolondok aranya, a pirit. Ezernyiféle ásványt rejtenek a Mátra bércei, ám a máig népszerű ásványgyűjtést szigorú előírások szabályozzák.
4: A magángyűjtögetéshez tartozik egy nagyon fontos dolog, hogy azért vannak tájvédelmi körzetek, illetve természetvédelmi területek. Most természetvédelmi területen tilos, tájvédelmi körzeten belül is tilos a gyűjtögetés.
1: A környezetvédők, biológusok szerint a kémiai szúnyoggyérítés óriási károkat okoz, hiszen az idegméreg által elpusztított rovaroknak legfeljebb csak néhány százaléka csípő szúnyog. A többi katica, fátyolka, legyek, pókok és egyéb ízeltlábúak. Ráadásul egy ilyen beavatkozás után a rovarevők, madarak, denevérek, kétéltűek is táplálék nélkül maradnak. Sok településen barbárságnak tartják és nem is alkalmazzák a kémiai gyérítést, csak a biológiait, amely a lárvákat pusztítja. Cegléden hatalmas felháborodást keltett, amikor a város hivatalos Facebook oldalán bejelentette, kémiai módszerrel írtják a szúnyogokat, és ezzel szinte minden más rovart.
2: Kémiai szúnyoggyérítéssel sok probléma van.
1: Dr. Antal Miklós ökológiai közgazdász, az ELTE vezető kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia fenntartható fejlődés elnöki bizottságának tagja.
2: Ez a módszer nem szelektív, az azt jelenti, hogy az elpusztított élőlények 98-99%-a nem csípő szúnyog. Katicák, hangyák nagy számban pusztulnak, ezáltal ökológiai negatív hatásokat okozunk magunknak, tehát például a tetvek elszaporodása köthető ahhoz, hogyha mondjuk a katicákat elpusztítjuk. És akkor erre ugye az ember mit csinál? Elkezdi mérgezni a tetveket. Ugye ez egy ilyen ördögi kör, amivel egyre több mérget juttatunk a környezetünkbe, és előbb-utóbb ezeket a mérgeket valamilyen módon az ember vissza fogja kapni. Tehát azért ezeknek a mérgeknek a hatása az nem kizárólag az állatvilágot érinti. A hatások tovább tudnak terjedni, tehát hogyha valami elfogyasztja az elpusztult élőlényt, azt is károsíthatja ez az idegméreg.
1: Mérgezett rovarokkal táplálja egy szülőmadár a fiókáját, akkor a fiókára ez akár végzetes is lehet.
2: Igen, én magam is láttam ilyet egy természetfilmben, tehát azt gondolom, hogy ez egy reális veszély. Potenciálisan az emberre is bizonyos körülmények között ez veszélyes lehet. Egy másik problémakör, rezisztencia alakulhat ki a használt hatóanyagra, és akkor abban az esetben, hogyha tényleg nagy szükség lenne az írtás elvégzésére, például mondjuk egy járványhelyzetben, amikor mondjuk a szúnyogok olyan betegségeket terjesztenek, amik az emberi egészségre rendkívül veszélyesek, akkor nem lesz már a kezünkben egy olyan fegyver, amit ilyen vészeseti alkalmazásra tudnánk használni.
5: Természetesen mi is abba az irányba törekednénk, hogy a biológiait részesítsük elő, hiszen csináljuk már egyébként évek óta vegyesben.
1: Mútyán Krisztián, a Várvag Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Társaság ügyvezetője.
5: Próbáljuk megelőzni és elhúzni a később. Sajnos azt mondom, hogy szükségessé váló kémiai gyérítést. Csapadékosabb időjárásban még ér minket időzébe téve támadás, hogy mi ez a sok szúnyog, nem lehet tőle grillezni, nem lehet kiülni, de ehhez mi kevesek vagyunk.
6: Kinek kéne többet tenni?
5: A lakosságnak. A szúnyogok nem csak a vizes élőhelyeken, meg a vízelvezető árkokban, meg a csapadékvízelvezető gyűjtőárkokban keletkeznek vagy nőnek, hanem bizony a lakosság által fenntartott kis vízes élőhelyeken, az esővízgyűjtőkben, a kerti tavakban, a gumiabroncsokban megülő, vagy csak

0: meg tenyésző helyet biztosítottunk. Az inváziós fajok, ugye a tigris szúnyog, bozótszúnyog, japán bozótszúnyog, koreai szúnyog, ezek ugye az inváziós fajok, ezeknek az esetében gyakorlatilag mindig a lakosság maga tenyészti a szúnyogot, mert ezeknek a repülési távolsága maximum 200-500 méter, távolról nem jöhet, ez onnan jön, ahol látja az ember, az arról a környékről. Itt a lakosságot kell arra rábírni, hogy a saját területein, a saját udvaraiban végezze el a, végül is a, ezeknek a tenyészőhelyeknek a felszámolását.
1: Gondolom olvasta azért a hozzászólásokat például a város Facebook oldalán, hogy 130 hozzászólásból 130 azt mondja, hogy ne legyen kémiai, ne mérgezzük, ne csináljuk. Gondolom látta ezt, tehát hogy van egyfajta társadalmi nyomás azért önökön is.
2: Van, csak ugye itt a megoldás az, ami nehéz. El fogja dönteni az idő, tehát abban az esetben, hogyha ha úgy döntünk, ezt majd egyeztetni fogjuk ugye az önkormányzattal, a képviselőtestülete is, adjuk el a kémiait, és maradjunk csak a néhány alkalmas biológiaival, meglátjuk, mi lesz neki az eredménye akkor. Kik lesznek többen, akik azt mondják, hogy igenis legyen, vagy akik azt mondják, hogy csak a biológiai, és akkor fölvállalva azt, hogy nem jut el mindenhova, és bizony lesznek szúnyogok, bár megmondom őszintén, én is így nőttem föl.
0: Az okos módszer az nem a repülő szúnyogokat próbálja a célba venni, hanem a lárvákat. Tehát megkeresi azokat a helyeket, ahol a lárvák vannak.
1: Ezeket hívják tenyészőhelynek, hogyha jól tudom.
0: Ezeket, így van, ezeket a tenyészőhelyeket keresi meg, és ezeket a lárvákat egy nagyon szelektív módszerrel, kizárólag a szúnyoglárvákat írtó módszerrel pusztítja el.
1: Mennyire szorul vissza Magyarországon a kémiai szúnyoggyérítés, mennyire csapnak a homlokukra azok, akik ezt eddig pártolták, és mondják azt, hogy több a kára, mint a haszna, inkább ne csináljuk.
0: Valamennyire elkezdődött ez az átalakulás, tehát azt tudom mondani, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol már elkezdődött a dolog. Van olyan önkormányzat, Török Bálinté, amely teljes mértékig kivezette a kémiai írtást, és nagyon jó hatásfokkal, sokkal okosabb módszerekkel kontrollálja a szúnyogoknak a mennyiségét, és sok olyan hely van, amelyik néha lemond gyérítéseket, tehát elkezdi csökkenteni ezeknek a számát.
1: Megjelent egy kiadványuk is, direkt önkormányzatoknak olyan célból, hogy okos módszereket használjanak. Jól tudom én ezt?
0: Az ország legjobb szakemberei jöttek össze, és hoztak létre együtt egy olyan kiadványt, ami kifejezetten egy ilyen praktikus útmutató, hogyha én egy önkormányzat vagyok, akkor mit tudok csinálni, hogyan tudom megváltoztatni az eddigi gyakorlatot. Ennek ugye az a jelentősége, hogy ebbe egy csomó praktikus információ benne van, pontosan milyen anyagokat használtak. Ezeket kijuttathatja ki, milyen engedélyek szükségesek ehhez. Tehát ennek a gyakorlati útmutatónak végül is az a célja, hogy ne kelljen mindent külön helyekről összevadásznia az önkormányzatoknak, hanem legyen egy olyan kiadvány, amiben, hogyha elolvassa, hogy mi a módszer, akkor többé-kevésbé ezt önállóan meg tudja valósítani.
1: Hol lehet megtalálni ezt az itinert, hogyha egy önkormányzat gondolkozik rajta, hogy okosabban csinálná, mint eddig, hol tudja ezt a fajta tanács csomagot megtalálni?
0: A Greendex-en megjelent egy cikk, aminek az a címe, hogy vége lehet a természetpusztító kémiai szúnyogírtásnak hazánkban. Ennek a cikknek az elejében linkelve van ez az útmutató, onnan talán a legkönnyebb elővenni.
1: Közben kiderült, hogy mégsem lesz kémiai szúnyogírtás Cegléden, mert egyszerűen nincs rá szükség.
2: Meg lett hirdetve ez a mai napra, de ugye minden egyes gyérítésről egyeztetünk az ezt végző szakcéggel, aki megfelelő szakemberekkel, rovarbiológusokkal rendelkezik, és ők arra jutottak, hogy tekintette az elmúlt időszak szárazabb időszakára, így nincs rá szükség, nem lesz megtartva ez a szúnyoggyérítés. A következő lesz elvileg 2 hét múlva, az viszont biológiai gyérítés lesz.
1: A rovarok tehát egy kis haladékot kaptak a Pest megyei városban. A döntéshozók, településvezetők pedig egy szakértők által írt összegzést kaphatnak a kémiai írtás káros hatásairól. Egyben ötleteket is olvashatnak az okosabb módszerekről, hiszen a cél egyértelmű. Úgy együtt élni a természettel, hogy az az embernek is jó legyen, és közben a legkisebb kárt okozzuk a környezetnek. Az elektromos roller egy környezetbarát közlekedési alternatíva. Az elmúlt években gyorsan elterjedt a városi közlekedésben, ám a sok konfliktus a rolleresek, gyalogosok, valamint autósok között, illetve a balesetek megnövekedett száma is sürgette az elektromos rollerek használatának szabályozását. A járdát csak a kisebb teljesítményű rollerek használhatják alacsony sebességgel. A kerékpárutak elsősorban számukra maradnak elérhetők, míg a nagy teljesítményű járművek főként az úttesten közlekedhetnek. problémák. Utast továbbra sem lehet szállítani, utánfutó vagy vontatmány nem kapcsolható a járművekhez, és tilos lesz alkohol.

0: gyors befolyásoltság alatt rollerrel közlekedni. Az új szabályok 2026. szeptemberében lépnek hatályba, ezért a rollereseknek érdemes időben megismerniük a változásokat. Kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna Kárpáti Andrással, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökével beszélgetett.
1: Rollerrel érkezett. Van sisak, egy kis hátizsák. Hogyan közlekedik ezzel?
2: Biztonságosan.
1: Mit jelent ez, hogy biztonságosan?
2: Én már több mint 5 éve elektromos rollerre járok. Egy évben körülbelül 5-6 ezer kilométert rollerzek, úgyhogy bátran mondhatom talán, hogy abba a felső 10%-ba tartozom, akik napi szinten és viszonylag nagy mennyiségben használják a rollereket. Itt sem az eszközzel van a probléma, hanem elsősorban a riderekkel. Aki szeretné, az tudja biztonságos használni ezt az eszközt is.
1: Mit jelent ez, hogy biztonságosan használ? Egy rollert. Látom, itt önnek van bukós isakja például.
2: Így van, ráadásul ez a bukós isak ez nem csak a kobakomat védi, hanem egy Bluetooth kapcsolóval felszerelt irányjelző is van rajta.
1: Megnézhetjük?
2: Természetesen.
1: Igen. Bekapcsoltuk, kicsit pittyent.
2: Itt van hozzá egy távirányító, és ha ezt megnyomom, akkor hallani is lehet a pittyegést, és ön itt áll mellettem, úgyhogy látja is, hogy villog. Szerintem az irányjelzés egy nagyon fontos eszköz, és egy nagyon fontos kötelezettség a közlekedésben. Ugye kerékpároknál kikapcsolom közben a bukós isakot.
1: Az irányjelzésre visszatérve, a bukós isakon is látszik, hogy merre fog kanyarodni, tehát irányjelzőként is működik ez az a villogás?
2: Így van, pontosan, ez a sárga villogás, ahogy egy irányjelzőnek lennie kell. Egy index, ugye kerékpárokon a kanyarodásnak megfelelő oldalon oldalra feltett kézzel lehet jelezni a kanyarodási szándékot. Ez egy rollernél, ahol sokkal kisebb a kerék, mint egy kerékpárnál, és senkinek nem javasolnám, hogy gyakorolja az egykézes rollerezést, mert nagyon balesetveszélyes. Én sem szeretem elengedni a rollert. Viszont az irányjelzővel tudom jelezni azt, hogy a körülöttem levők is tudják, hogy éppen jobbra vagy balra szeretnék kanyarodni. Jelenleg, és én a rollereknél alapvetően a kis teljesítményű rollereket kezelem rollerként, mert hogy menet tulajdonságaik alapján ezek kezelhetőek ilyen mikromobilitási eszköznek. Én azt gondolom, hogy kerékpárúton elsősorban Budapest nagy része teljesen biztonságosan körbe rollerezhető vagy kerékpározható.
1: Mire kell még figyelnünk? Ugye ne engedjük el a kormány, csak ha nagyon muszáj. Ehhez segítség az irányjelzős bukós isak. Mi van még?
2: Mindenképpen vigyük magunkkal a józan paraszti eszünket. A közlekedésben, és főleg, hogyha olyan eszközökről beszélünk, ahol nincs körülöttünk egy doboz, mint egy autóban, vagy egy kis buszban, vagy mondjuk egy nagyobb tömegközlekedési eszközön, ott mindenképpen fel kell arra készüljünk, hogy egyrészt senki nem felelős a mi testépségünkért rajtunk kívül. Nyilván elsőbséget kell adni, nyilván úgy kéne közlekedjünk, ahogy egyébként a közlekedés egy élő szövetként együtt mozog. A közlekedés olyan, mint a testünkben a vérkeringés. Hogyha valahol a testünkben megvágunk valamit, vagy valami fáj, akkor az kihatásra van minden másra is. Ez ugyanígy van a közlekedésben is. Hogyha van egy gyalogos vagy egy mikromobilitási eszközzel közlekedő, aki lassabb, és mondjuk valakinek muszáj őt megelőznie, akkor ezek a szituációk ezek kihathatnak a közlekedés teljes egészére is. Amit ne hagyjunk otthon, az mindenképpen az a gondolat, hogy amellett, hogy magunkra figyelünk, figyelnünk kell a körülöttünk levőkre is. Mivel egy pici eszközről van szó, arra is fel kell készülnünk, hogy nagyon sokan egyrészt nem számítanak arra, hogy egy rolleres megérkezik, másrészt a számíthatnak is rá, nem biztos, hogy látják, hogy érkezünk. Elbújni mondjuk egy nagyobb autó, vagy egy nagyobb kis busz, vagy busz mögé, az semmiképpen nem szerencsés. Ugye a legtöbb buszon vagy trollin hátul ott van, hogy figyeljünk oda a holtére. Ezeket komolyan kell venni. Mindenképpen úgy szálljunk föl az eszközre, hogy valamilyen rikító színű ruhadarab legyen rajtunk, aki talpig fekete tében este kivilágítatlanul rollerezik, az egy kicsit kihívja a sorsot magán. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amire szerintem érdemes és kell is odafigyelni.
1: Megosztanak a vélemények a rolleresek megítélésével kapcsolatban. Akik használják, nagyon szeretik, viszont sok autós, motorosok, gyalogosok nem biztos, hogy kedvelik. Miért van ez?
2: Az autósok között sokan vannak, akik kicsit irigykednek arra, hogy egy rollerrel el lehet gurulni egy álló autós sor mellett. Nyilván vannak a rollert használók között olyanok, akik nem szabálykövető magatartásúak, de be kell azt is, hogy Magyarországon több mint 100 000 roller van kint az utakon. Minden napra, minden hétre jut valamilyen rossz hír ezzel kapcsolatban, de ahogy az autós baleseteknél is általában a balesetekről beszélünk, és nem arról, hogy pár millió ember eljutott A-ból B-be balesetmentesen, ez a rollereknél sincsen másképp. Én azt gondolom, hogy döntő többségben vannak azok, akik szabálykövetően és balesetmentesen tudnak és akarnak is rollerezni. Nem szerencsés az általánosítás, viszont mindenképpen fontos az, hogy a közhiedelemmel ellentétben adjuk meg a lehetőséget annak, hogy jól gondolkozzunk egymás. egymásról. Rolleresek a kerékpárosokról, a kerékpárosok a rolleresekről, vagy akár a gyalogosokról. Most itt vagyunk a budai rakpart környékén, Batthyány téren. Hogyha megnézzük itt a budai rakparton levő kerékpárutat, gyakorlatilag csak egy felfestés választja el egymástól a járdát és a kerékpárutat. Ha olyan valaki sétál itt, aki erre nem figyel oda, nagyon könnyen átsétálhat a kerékpárútra, ahol egyébként a gyalogosoknak nem lenne keresnivalója. Itt nem az a cél, hogy ledudáljuk őket, lelassítunk. Én például azt mondtam, hogy lelassítok és lassan gurulok el a mások mellett, hogy véletlenül se ijesszem meg őket. Előre kell gondolkozzunk, és továbbra is azt gondolom, hogy a közlekedés az egy közösségi játszma. Ezt a játékot együtt kell játsszuk úgy, hogy magunkra és a többiekre is ugyanannyira odafigyelünk. Valahol az van, hogy minden szabály jobb, mint a nem szabályzás, de ezzel együtt az lenne a szerencsés, hogyha ezeknek az eszközöknek lehetőséget teremtenénk a városi közlekedésben, hiszen a fő cél csak az lehet, hogy a belvárosra nehezedő autós forgalomnak a nyomását azt csökkentsük, és ebben viszont elvitathatatlan szerepe kell legyen a mikromobilitási eszközöknek, köztük nem utolsó sorban az elektromos rollereknek is.
0: Az új KRESZ két kategóriába sorolja az elektromos rollereket. A kis teljesítményű motoros rollerek közé azok a járművek tartoznak, amelyek legfeljebb 25 km-es óránkénti sebességre képesek, teljesítményük nem haladja meg az 1000 wattot, tömegük pedig 35 kg alatt marad. Ezeket 12 éves kortól lehet vezetni, a bukósisak használata kötelező lesz, utast azonban nem szállíthatnak. Járdán legfeljebb 10 km/órás, kerékpárúton és úttesten pedig legfeljebb 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek. A nagy teljesítményű motoros rollerek kategóriájába kerül minden olyan jármű, amely meghaladja a 25 km/órás sebességet, 1000 wattnál erősebb motorral rendelkezik, vagy 35 kg-nál nehezebb. Ezek használata 14 éves kortól lesz engedélyezett. A vezetőknek bukósisakot kell viselniük, és felelősségbiztosítással is rendelkezniük kell. Az ilyen rollerek elsősorban az úttesten közlekedhetnek, kerékpárúton és járdán nem. Zöld hírek a kék bolygóról. Új szimbolikus címet kapott a Margit-sziget egyik legismertebb fája. Budapest főváros önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére a közel 200 éves ősplatán immár a Tudomány fája néven jelképezi a tudomány, a közösség és a jövő iránti elkötelezettséget. A szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobra közelében álló fa csak nem egyidős az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával. A kijelölés az MTA által 2025 őszén elindított Tudománybarát település mozgalom keretében valósult meg. A programhoz csatlakozó települések hagyományosan emlékfát ültetnek. Budapest azonban egy különleges megoldást választott, egy impozáns, történelmi jelentőségű platánt neveztek ki a kezdeményezés jelképévé. Riasztó tendenciára figyelmeztet a Leo Beni Montan University legfrissebb kutatása. Az elmúlt 10 évben 300%-kal nőtt a maradék hulladékba helytelenül kidobott lítium-ion akkumulátorok száma. A szakemberek szerint a jelenség egyre súlyosabb biztonsági kockázatot jelent, mivel a sérült vagy túlmelegedő akkumulátorok miatt jelentősen emelkedett a hulladékgazdálkodási létesítményekben keletkező tüzek száma. A probléma hátterében elsősorban a beépített akkumulátorral rendelkező eszközök terjedt. Áll. A kutatók különösen gyakran találtak eldobható elektromos cigarettákat, világító játékokat, elektromos fogkeféket, akkumulátoros szerszámokat és más olyan termékeket, amelyekből a felhasználók nem tudják egyszerűen eltávolítani az energiaforrást. A kutatók szerint a helytelenül kezelt akkumulátorok nem csak tűzveszélyt jelentenek, hanem értékes nyersanyagok elvesztésével is járnak. A lítium, a kobalt, a nikkel és a mangán ugyanis újrahasznosítható lenne, ha az akkumulátorok megfelelő módon kerülnének vissza a hulladékkezelő rendszerbe.

0: A Mátra Magyarország egyik legváltozatosabb és legnépszerűbb ásványgyűjtő területe. Az egykori intenzív vulkáni tevékenységnek és az azt követő hidrotermális folyamatoknak köszönhetően a vidék rendkívül gazdag különféle kvarc változatokban és érc ásványokban. A legnépszerűbb lelőhelyek Gyöngyös-Oroszi és környéke, ami nem csak a Mátra, hanem az ország egyik leghíresebb érc és kvarc lelőhelye. Ugyanígy Tar, Mátra-Szent Imre és Bagóirtás, valamint Recsk térségében találni igazán különleges ásványokat. Viszont fontos, hogy gyűjtésükre szigorú szabályok vonatkoznak, aki pedig most ismerkedik a hobbival, érdemes először egy vezetett ásványgyűjtő túrához csatlakozni. A Mátra szívében Tarnóci László ehhez keresett szakembert.
1: A Mátra szívében, Mátra Füreden, Félegyházi Tamás ásvány üzletében olyan különleges ásványok vannak, hogy el sem hinném, hogy ezek jó része innen a Mátrából származik. Ön ezek miatt, az ásványok miatt lett bányamérnök, vagy pedig ezek hozadékai voltak a szakmájának?
2: Nem emiatt lettem bányamérnök, mert először geológus lettem, és geológiai szakközépiskolába jártam, majd ennek folytatásaként lettem bányamérnök, de az ásványok szeretete az világéletemben megmaradt.
1: Milyen mélységekből kerülnek ki ezek a dolgok, vagy találhatunk mi a föld felszínén is ilyen különlegességeket? Esetleg rálépünk, észre sem veszük, mert ahhoz ketté kellene vágni?
2: A világ minden részéről találhatunk ásványokat, még Madagaszkárról, Tasmániából is, de természetesen megtalálhatóak a mátrai ásványok is, amelyeket jó magam is évtizedek óta gyűjtöm. Ezek az ásványok részben felszín alól, részben pedig felszínről kerülnek begyűjtésre. Felszín alól elsősorban a régi gyöngyös-oroszi észbányák, illetve a porásasvári ércesedés egykori vágataiból kerültek fel ásványok. Hát ezek ma már nagyon ritkák, és ma már gyakorlatilag nem gyűjthetők.
1: Azokból esetleg találhatunk a kitermelt földben, a meddőben, vagy pedig le lehet menni még a bányába?
2: A Mátra-Szent Imrei akna az bezárás alatt van, annak a betömedékelése van folyamatban, de van Gyöngyös-Orosziba Károly táró előtt, a régi irodaépületek mellett egy altáró, ami összeköttetésben volt a Mátra-Szent Imrei aknával. Végül is mai napig összeköttetésben van, de járni már nehezen járható. Itt is részben elkezdték a tömedékelést, és az itt kifolyó bánya vágatokból összegyűlő vizet pedig kezelik és tisztítják, és úgy megy bele a tokapatokba.
1: Ön hány méter mélyen volt már a föld alatt?
2: Én, amikor még lehetett, kutatótárokba jártam főleg, hát abból a leghosszabb az 6-700 méter volt a földnyobrába befelé, de ezek majdnem szintes vágatok.
1: Ha az ásványgyűjtő rálel egy értékes dologra, azt elviheti?
2: Na, ez egy jó kérdés. Volt itt egy természetvédelmi törvény, ami talán részben szabályozott valamit, főleg a védett ásványokat, de hát az nagyon kevés Magyarországon. A Nemzeti Park elvileg régebben adott ki gyűjtésre engedélyeket, de ez tényleg csak 1-2-3 engedély volt, és ennek is szigorú szabályai voltak. Akinek volt engedélye, az részben egy bizonyos mértékig megbonthatta a felszínt, de vissza is kellett állítania a megbontott felszínt. Na most manapság rengeteg ásványgyűjtő partizán fordul elő itt a Mátrába is. Vannak olyanok, akik képesek szétverni minden felszínen található követ, és 1-200 forintért árulják a neten. Hát ezeket nehezen mondanám ásványgyűjtőnek. Aki egyébként így magánemberként el akar menni gyűjteni, mondjuk itt a Mátrába, ő rá is vonatkozik az, én tudomásom szerint 20 centiig megkapirgálható föld, de itt is vissza kell temetni. És ez a magángyűjtögetéshez tartozik egy nagyon fontos dolog, hogy azért vannak tájvédelmi körzetek, illetve természetvédelmi területek. Most természetvédelmi területen tilos, tájvédelmi körzeten belül is tilos a gyűjtögetés, az azon kívüli területekre vonatkozik ez a kis maszekgyűjtögetés.
1: Bolondok aranyának is mondják a piritet, az is található itt a Mátrában. Ugyanúgy csillog, ugyanúgy néz ki a körzeteket, ilyen színes aranysárga csillámló részek borítják. Önnél is látható pirit?
2: Igen, természetesen van mátrai pirit is, meg van külföldi pirit is. A Mátrában egyébként Recsken voltak nagyon szépen kifejlődött pirit kristályok, annak idején, amikor még a recski mélyszinti érzesedést bányázták, akkor jöttek elő főleg. Meddőhányokat már ott letakarták, tehát manapság ezekből nem lehet gyűjteni, és Gyöngyös-Oroszi is nagyon sok pirit kombináció volt, kristály kombináció.
1: Saját gyűjtéséből mire a legbüszkébb?
2: A Mátrában a legszebb darabra nagyon büszke vagyok, de ugyanígy büszke vagyok egy olyan ásványra is, amit én találtam meg a Mátrában elsőként az országban. Ez egy Monokatait nevű kék kis ásvány, a Miskolci Múzeum vizsgálta be és határozta meg.
1: Ezt a Hermonotó Múzeum őrzi, vagy pedig önnek egy becses darabja is ott van a polcon?
2: Ebből egyetlen egy darab volt, amit a Szakás Sándor meghatározott, és ő náluk található.
1: Aki belép, nem csak nyers formában találhatja ezeket az ásványokat, hanem csiszolt féldrága kövekként és különböző ékszerek formájában. Hát hogy lesz egy geológusból, egy bányamérnökből ékszerész?
2: Hát ékszerész nem lettem, mert én is csak ugatom az ékszerészetet, de hát azért nagyon sok olyan drága kő van, amit szabad szemmel is fel lehet ismerni, és nagyon sok olyan, amit csak műszerrel lehet meghatározni. Egyébként én is csiszolok, de én drága kő minőségű dolgokat nem, hanem csak nyers ásványokat, mátrai kalcedonokat, jáspisokat, kabosonokat csiszolok én is.
0: A Mátra magasan fekvő falvainak környékén az erdők és patakvölgyek szintén kiváló terepei az ásványgyűjtésnek. Geológus bányamérnököt kérdeztünk erről. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Három óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros akna mentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokádja. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak. Az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves korhatár kijelölését. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Híreink végén egy sporthír. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a labdarúgó világbajnokság G csoportjának nyitó mérkőzésén. Végül az időjárásról: fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, eső csak elszórtan fordulhat elő. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 3 óra múlt 3 perccel.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Rekordmagasra emelkedett az elégedetlenek aránya Friedrich Merz német kancellárral szemben. Egy friss felmérés szerint a németek 77%-a bírálja a kormányfő munkáját, miközben az AfD továbbra is vezeti a pártok népszerűségi versenyét. Mindez Merz egyéves kancellári munkájának gyors mérlege. De milyen okok állnak mögötte, hogyan hat ez nem csak Németországra, hanem Európára, és azokra a geopolitikai döntésekre, amelyek megoldásra várnak, és jelentősen befolyásolhatják a kontinens jövőjét. Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, egyetemi tanárt. Jó estét kívánok.
3: Kezdjük, csóklom.
2: No, hát ugye a mai beszélgetésünknek jó sok kiinduló pontja lehetne, például, hogy miért fontos Európának, hogy hogyan prosperál Németország, aztán indulhatnánk onnan is, hogy Európa vezető hatalmának miért és hogyan sikerült egy kormányzásra kevésbé kész kancellárt választani, és onnan is, hogy marad-e valójában a székében, vagy lesz előrehozott választás, aztán arról is beszélhetnénk, hogy miért is rendült meg a szavazók bizalma abban a CDU-CSU szövetségben, vagy pártszövetségben, ugye már ami 1949 óta gyakorlatilag együttműködik Németországért, konzervatív, keresztény, szociális, konzervatív és a liberális tábort igyekezett egyesíteni az elmúlt évtizedben. Melyikkel kezdjük?
3: Kaptam néhány olyan kérdést, amire 30 perc objektíve kevés lesz. Én néhány szót hagyj mondjak. Egy. Merz egy rendkívül tehetséges fiatal politikus volt. Ketten voltak a CDU-ba, akik nagyon jó futottak. A másikat úgy hívták, hogy Angela Merkel. És a Merkel tökéletesen lájött arra, hogy vagy ő, vagy Merz. Ledarálta Merzet. Merz eltávozott a politikából, elment a gazdasági életbe, rengeteg nagyon nagy cégnek lett a felügyelőbizottság tagja, elnöke, igazgatótanács tagja, elnöke, de eltávolodott a politikától. Amikor látszott, hogy Merkel visszavonul, és hagymiak valamit, ami nem tudom, hogy valaha elhangzott-e. Merkel az egyetlen olyan német kancellár, aki nő, aki természettudós, aki keletről jött, és aki bejelentette, hogy visszavonul. Az összes német kancellár eddig megbukott, kivéve Merkelt. Lehet szeretni, lehet nem szeretni. Nem tudom, lesz-e idő arra, hogy rátérjünk a 2015-ös Merkel-féle mellényúlásra a migráns kérdésnél. De ő visszavonulást jelentett be. És egy ciklussal előbb akart visszavonulni, mint amikor visszavonult, mert meggyőzték, hogy ő az egyetlen, aki Trumppal tud tárgyalni. Nem tudott. Ő volt az egyetlen, aki heteken át készült Trumpból, átnézte Trump írásait, szerepléseit. És bement Trumphoz, mint német kancellár, mire Trump benyúlt a zsebébe, és azt mondta, Angie nem mondta, hogy nem kapsz tőlem semmit, és odadobott 300 csokoládét. A Merkel majd elájult. Második megjegyzés. Amikor nyilvánvaló volt, hogy Merkel visszavonul, színre lépett újra Merz. De Merkel gyűlölte. Mit kért tőle Merz, hogy legyen gazdasági miniszter? Nem engedte meg. Visszavonul Merkel. Ki lesz a CDU-CSU kancellár jelöltje? Egy abszolút tehetségtelen tartományi miniszterelnök Laschet. Én átnéztem minden írását a Laschetnak. Elképesztő színvonalon állt. Tehát egy mondatot hagymiak. Büszke volt arra, hogy a pápa őt tovább fogadja, mint politikai ellenfelét. A Laschet látványosan megbukik. Elkezdődnek a titkos tárgyalások. Én nem akarom végigmondani az egészet, majd ön kérdez, és én próbálok válaszolni. Hihetetlen érdekes. A Laschet most megkapta Merztől a parlament, a Bundestag külügyi bizottság elnöki posztját. De látszik, hogy nem egy önálló politikus. Tartományi miniszterelnöknek is egy szavazattal győzött. Még egy mondatot hagymíjak. Ön mondta, hogy mennyire elégedetlen a német társadalom. Ez igaz. De kivel vetik mindig össze? A dánnal, amely szinte ugyanilyen szinten elégedett. Utolsó utáni megjegyzés.
2: Jó, de dánok azok alapvetően beléjük van kódolva az elégedettség sok mindennek
3: kapcsolatban. Ez a Németország csodálatosan működött. Én nem akarok belemenni, hogy én elkezdtem járni a rendszerváltástól Németországba, és az egy jóléti állam volt, ahol az emberek boldogok voltak, ahol az NDK-val való egyesülés, nem az NDK, az öt kelet-német tartománnyal megterhelte a német társadalmat. Hát én annak idején Hamburgban a Vezérkari Akadémián németül Führungsakadémi tanultam. Egy nap tanulás, egy nap kirándulás. És átvittek minket Kelet-Berlinbe, ahol én ledöbbentem azon, hogy minket gyűlölnek, mert mi vagyunk a veszik a nyugatiak, ők az oszik a keletiek. Ahol láttam azt, hogy a prostituáltak az útszélén a szovjet tiszt feleségek, akiknek nagyon kellett a nyugat-német márka. Tehát rengeteg dolgot átéltem, a mai helyzetben pedig Merz a német történelem legkevésbé elfogadott kancellárja, a zárójel. A koalíciós partner az SPD nála is rosszabbul áll, pont.
2: No, mindjárt beszélünk ezekről. Érdekes, ugye említette azt, hogy fiatalon Friedrich Merz egy tehetséges politikus volt. És hogy mennyire próbálta őt visszafogni, vagy valahogy üvegplafon alatt tartani, ez egy német szokás, üvegplafon alatt tartani őt, ugye Angela Merkel, ami nagyon sokáig sikerült is, sőt annyira, hogy Merzet ugye a második fordulóban választották meg kancellárnak. Elsőre nem is sikerült.
3: Állj, bocsánatot kérek, bocsánat, hogy közbeszólok, de miért nem? Mert Merkel hívei gyűlölték Merzet. Létrejön a Merzféle kormány majd, amikor megkapja a bizalmat. És a legtehetségesebb politikus sokat is, aki Merkel mellett volt, kihagyja. Uh-huh. Tehát nézem, nálam otthon a német tévé szól, az a néhány ember, aki Merkel mellett tényleg tehetséges volt, nem kapott politikai szerepet. Igen.
2: Ugye Merz még a kampányban írt egy elemzést a terveiről, hogy hogyan lehetne Németországot újból gazdaságilag és társadalmilag is, szociálisan is felfuttatni, és az elemzők abban egyetértenek, hogy ebben tűpontos meglátásai voltak Merznek. Akkor a kérdés az, hogy kormányra kerülve, vagy amikor a kancellári székbe ült, akkor miért nem tudta ezeket megvalósítani? Egy éve van hivatalban, és a mai napig adós ezekkel a tervekkel, sőt, mi több, gyakorlatilag az ellenkezője történt mindennek.
3: Önnek tökéletes a kérdése, de néhány megjegyzésem, hogy legyen egy. 1949 óta a Németországi Szövetségi Köztársaság történetében egyetlen egyszer kapott egy párt abszolút többséget. 1957 CDU-CSU Konrad Adenauer. Miért? Mert hazahozza 55-ben a még élő hadifoglyokat a Szovjetunióból. Németország minden kormánya koalíciós volt. Egy koalícióban nehéz szerepelni, kettő. Én nem akarok belemenni a német belpolitikába. Óriási viták vannak a nyugdíjakról, az öregellátásról, és két lefelé menő párt vívja ezt a harcot, a CDU-CSU és SPD, CDU-CSU. 1949-től Bajorországban nem a CDU jön létre, hanem a CSU, Keresztény Szociális Unió. Hihetetlen érdekes vezetőkkel indul a kancellárságért 80-ban, Strauss szétverik. Indul a kancellárságért Schäuble, nem tud győzni. Rendkívül érdekes a CSU, amikor bajban vannak a Kohl. A Kohl nagyon gyengén kezdett. Akkor egész Németországra ki akarják terjeszteni a CSU-t. Amikor a Kohl megerősödik, akkor ő gondolkodik azon, hogy a CDU, tehát a saját pártját beviszi Bajorországba. Országba. Végül egyik se tette meg, de hihetetlen érdekes, mondta Merz kancellárságot. Van egy nagyon csúnya mondatom. Volt egy német miniszter, fejlesztési miniszter, úgy hívták, hogy Hans-Jürgen Wisniewski szociáldemokrata volt, még Schmidt kormányában. Iszonyú szép a német történet. Mit mondott Wisniewski? Hogy Németország tele van olyan tehetséges politikusokkal, akik államtitkárok, de az az egy lépés plusz hiányzik, ami az államtitkárt a minisztertől megkülönböztetik. Merz zseniálisan vezet a koncerneket, de nem tudja vezetni a kormányt. Miért? Mert a kormányba különböző érdekek ütköznek, egy koncernbe teljesen más a lefutás. Tehát ő egy nagyon tehetséges ember, de nem jó kancellár. Ölet megbuktatása szinte lehetetlen, ha ő kérdezel, mondom miért. Nagyon érdekes.
2: Jó, 55 évig kiválóan tudott együttműködni a CDU és a CSU, az utóbbi 10 évben viszont elkezdődtek a repedések. Valószínű, itt a migrációs probléma volt az, ami ezt elindított.
3: Zöder színrelépése. Elnézést. Az előző CSU vezetőt Merkel fölviszi belügyminiszternek Berlinbe, aki megbukik, és vérig sértődik, és visszavonul. És színre lép egy fiatal, tehetséges ember, Zöder. Mit mond rá annak idején Merkel? Kiváló tartományi miniszterelnök. Ennél durvábbat nem lehet mondani. Ebben az van benne, hogy öreg, te Bajorországban jó vagy, de országos szinte, mint kancellár, alkalmatlan vagy. Az utolsó két ciklusban, amit ön mond, Zöder fölment Berlinbe, hogy ő legyen a kancellár jelölt, és lemossa 4 évvel ezelőtt Schäuble, egy rendkívül tehetséges ember, aki kancellár lehetett volna, de egy merénylet miatt tolószékbe került, és így nem lett az. Most pedig a tartományi CDU-s miniszterelnök elnökök közlik, hogy nem hajlandók Zöderrel együttműködni. Tehát Zöder megbukik, de erről nem szokás beszélni. Zöder pocsék eredményt ér el Bajorországba, ettől ő még ott tartományi miniszterelnök, de koalícióval. Mi volt a szokás Bajorországban, hogy 66%-ot kap a CSU, most lemegy 40% körülre. Ettől még ő a legerősebb pár, de véget ért az abszolút többség.
2: Hogy látja, hogy miért rendült meg a szavazók bizalma egyébként ebben a pártszövetségben?
3: Hát erre van egy német válasz, és van nekem egy válaszom. A német válasz az, hogy annyira gazdag Bajorország, hogy rengetegen települtek be egyéb tartományokból, és ezek nem CSU-sak. Ebben van valami. Az én válaszom az, hogy Zöder egy alapvetően, nem merem csúnya jelzőt mondani, önmagát futtató ember, aki szerelmes önmagába, aki nagyon-nagyon komolyan hibázik, soha nem ismeri el, és bármi áron kancellár akar lenni. Most a történelem azt mondta, hogyha valaki bármi áron, abból nem lesz.
2: Hát, most ide vehetnénk a magyar történelmet is, de ezt most csak zárójelben jegyeztem meg. Nézzük tovább, ugye 66-ban lesz szeptemberben választás, legközelebb tartományi választás, és az AfD...
3: Két választás lesz most, bocsánat, kettő.
2: Akkor segítsen nekem, hogy Mecklenburg Előpomerániában hogy áll most az AfD, és hogy áll most a pártszövetség. Én a 66-t itt néztem, ott az AfD 42%-on, a kormánypártok együtt pedig 43%-on vannak, iciri-piciri kis különbség.
3: Szörnyű nehéz, amiket ön kérdez, próbálok válaszolni. Egy. A kelet-német területeken a lakosság a német egység után 30-valahány évvel úgy érzi, hogy kizsákmányolt, el van nyomva, és ha most lenne népszavazás, tudom, hogy nem lesz. Nagyon sokan lennének, akik amellett lennének, hogy álljon vissza egy önálló kelet-német állam, nem az NDK. Egy olyan kelet-német állam, amíg szabad függetlenség, ennek ma legkisebb realitása sincs, de a lakosság elégedetlen. Kettő. A két tartományban, amit beválasztás lesz. Az egyikben egy szociáldemokrata hölgy svézik, a tartományi miniszterelnök. Ő az, aki behozta az északi áramlat 1-2-t. Erről is lehetne beszélni, és ő az, aki erről nem nyilatkozik, mert tökéletesen tudja, hogy papíron ukránok robbantották föl, de a valóságban kikálltak az ukránok mögött, ez kimondhatatlan. A másik tartományban CDU-s miniszterelnök van, tartományi szinten. Iszonyú érdekes lesz a választás, ugyanis a kelet-német lakosság boldogtalan és elégedetlen. Színre lépett Sarah Wagenknek. Néhány ezer szavazótól múlt, hogy nem jutott be a Bundestagba, 5%-kal újra számolják a szavazatokat, akkor se jut be. De a jelenlegi helyzetben az AfD jön előre. Kimondja azt, amit senki más nem mer, nem akar, nem tud kimondani. Mi volt Merkel jelszava az AfD ellen? Rendkívül érdekes. Nem szabad a migrációról beszélni, mert ott az AfD jön be. Oké, de hát jelenleg nem tudom megkerülni a migrációt, és bocsánatot kérek, nincs Merkel. A Merz nem tudja jól vezetni Németországot. És megint nagyon fura mondatok jönnek be. Hát 1949-ben létrejön a NATO. Mi volt az első NATO komolyabb vezető Lord Izmai bejelentése? Hozd az amerikaiakat be, nyomd a németeket le, nyomd az oroszokat ki. Ez teljesen más áttételekkel ma is igaz. Tehát nagy, igen.
2: Nem, csak nem. Közben az jutott eszembe, hogy meddig lehet üvegplafon alatt tartani például az HRD-t.
3: Ezt kérdezi a német politika, bocsánatot kérek.
2: Akkor igen. Kezdték ezt el, amikor nagyjából 12-13%-ra emelkedett fel, ugye néhány százalékról.
3: Országos szinten, de a kelet-német területeken az öt kelet-német tartományban sokkal erősebb volt. Uh-huh. Nagyon érdekes. Van még egy problémám. Mit mond a CDU vezetése? Mert hogy AfD-t üvegplafon alatt tartani, ő mondja, rendben van, tökéletes, tartsuk. Ez nyugat-német területeken megteltő, kelet-német területeken egy 42%-os párt nagyon közel van az abszolút többséghez, mert azok a pártok, amelyik nem érik el az 5%-ot, kiesnek. Tehát a 42% jelentett 50-51%-ot a tartományiba, akkor mit csinálnak? Rendkívül érdekes, senki nem meri föltenni a kérdést. Következő. Az AfD szélső jobboldali? Hát ha megnézem a német tartományokat, akkor van, ahol igen, van, ahol nem. Van olyan vezetője, aki igen, és van olyan, aki nem. Nagyon-nagyon érdekes. De az AfD jön fölfelé, mert a CDU-CSU gyenge. SPD pedig katasztrófa.
2: Milyen alternatívát kíván az AfD ugye Németországnak, hogyha már a nevükből indulunk ki, mert hát azért mégiscsak az lenne a céljuk, hogy egy másik Németországot, vagy egy új Németországot, nem is, még csak azt se lehet mondani, hogy a 10-15 évvel ezelőtti Németországhoz való visszatérés, de mégis valamiféle gazdasági felemelkedést, egy társadalmi, szociális egyensúlyt szeretnének.
3: Nagyon nagyos leszek. Honnan jön az AfD? Jelentős részben a kiábrándult CDU-sokból. Az első körben az AfD hihetetlen jól képzett emberekből áll. Németül azt mondjuk, aki diplomás vagy akadémiker, Magyarországon az akadémikus teljesen más jelent. De tele van jól képzett emberekkel, akik csalódtak a CDU-ba. Van köztük szélső jobb oldal? Igen, de nem ez a meghatározó.
2: De sokat finomodott ez a szélső jobb oldal. Tehát maguk is dolgoztak azon, hogy ebből a kategóriából kitörjenek.
3: Így van. Következő. Hát mindenki azt kérdezi ön is, hogy ha az AfD kormányra kerül, a következő választás Németországban 3 év múlva lesz, ha nem jön közbe tragédia. 3 év a politikában, a mai világban, ahol fél óránként változik a helyzet, beláthatatlan. Hát most tette közzé a világ, hogy megállapodott az Egyesült Államok és Irán. Én erről nem vagyok meggyőződve, de hát én mindig szkeptikus voltam. Meglátjuk, a megállapodásban a legfontosabb pontok nincsenek benne. AfD. Most számára cél a két kelet-német tartomány megszerzése. Következő, tessék mondani, mi van akkor, ha összeáll egy kis párttal? Én nem hiszem, hogy Magyarországon figyelték a FDP, a Német Liberális Párt kongresszusát. ahol bejelentette a párt új vezetője Kubicki, aki egy nagyon régi motoros, aki évtizedek óta parlamenti képviselő, tartományi vezető, stb. Ha ők kormányok, ha ők bekerülnek a parlamentbe, összefognak az AfD-vel. Ha összefognak tartományi szinten az AfD-vel, AfD abszolút többségben van. Új helyzetek vannak, igen.
2: Ugyanakkor játszunk el azzal a gondolattal, hogy 3 év múlva a következő választást megnyeri az AfD. Most csak tényleg igen, hipotézisről igen. van szó. És nincs elég többsége ahhoz, hogy kormányt alakítson. Ki fog vele kormányt alakítani?
3: Zseniális a kérdés. Egy. Nem tudom megmondani, mi lesz 3 év múlva. Tényleg, attól sem tudom megmondani, hogy holnap mi lesz. 2. Hol tart ma ez a Németország, hogy CDU-CSU mindig előtt volt? Nekem nagyon érdekes, ha már ezt ön kérdezi, hogy kerül hatalomra a szociáldemokrata párt, hogy tud kancellárt adni? Nem akarok történelmeórát tartani. 1966-69 Németországban létrejön az első nagy koalíció. A kancellár egy bűbájos, tehetségtelen embert, Kurt Georg Kiesinger, már szakértők se hallottak róla. Tessék mondani, hány tagú a német kormány? 20. Mennyi a CDU-CSU? 11. Mennyi az SPD? 9. Ki az alkancellár? Külügyminiszter Willy Brandt. És jön a 69-es választás, ami nekem egy választóvonal, ahol győz a CDU-CSU, mint mindig. Második az SPD, de egyiknek sincs abszolút többsége, és bekerül a pártba, a parlamentbe a liberális picike FDP. Az lehet a kancellár, aki a FDP-t támogatja. FDP, akit támogat. Mit mond Willy Brandt? Kérjenek bármit, csak én mögém álljanak. Hát a liberálisok nem betegek. Kérik az államfői posztot, megkapják. Kérik az alkancellárt, a külügy, mindent megkapnak. De Willy Brandt kerül kormányra, holott nem nyerte meg a választást. Ez a válaszom arra, hogy mi lesz 3 év múlva. Hol tartunk? Jelenleg már 3%-kal vezet az AfD a CDU-CSU előtt. Feltételezve a mai helyzetet, van egy 12%-os szocialista, szociáldemokrata pártom. Bocs, van egy CDU-CSU, amelyik le van maradva. Mi lenne a legegyszerűbb, ha összefog az első és a második, az AfD és a CDU? De ez csak akkor lehetséges, ha MERSZ-t addig megbuktatják.
2: MERSZ-nek egyébként korábban a kampány ígéretei között szerepelt a választási rendszernek a felülvizsgálata. Hogyha felül is vizsgálja ezt, mert ugye egyelőre még nem tudjuk, hogy mi történik, tehát hogy mit valósít majd meg a következő 3 évben a kampány ígéreteiből. Milyen irányba tolódhat ez el? Mert abból, amit ön elmondott, én arra következtetek, hogy innentől kezdve félti annyira a székét, és félti annyira a CDU-CSU szövetséget, hogy még csak véletlenül se kerülhessen kormányra az AfD.
3: Megint tökéletesen igaza van önnek, de mennyi a korkülönbség Merz és Merkel közt? Mind a ketten 70 évesek. Bocsánatot kérek. Merkel belátta és visszavonult. Merz most ért a csúcsra. Nagyon érdekes. Második megjegyzés. Hány párt kerül be a parlamentbe? Az nagy választásról van szó 3 év múlva. Ki lesz az, aki az AfD-t hajlandó támogatni, a nyer? Bocsánat. Ausztriában a győztes párt ma ellenzékben van. Nagyon sok példát tudok elmondani Le Pennel kapcsolatban. Franciaországból a második, harmadik összefogott és letarálták a Le Pen pártját a választás második fordulójába. Tehát így stratégiák állnak egymással szembe. Hogy lehetséges az, hogy a Kaczynski nem tudott kormányt alakítani, ahol megnyerte a választást, mert a kis pártok összefogtak ellene. Én azt mondtam, hogy itt kezdődik a politika, hogy ki tud-e közülük egyet emelni, mert akkor neki van többsége, nem tudta megcsinálni. Tehát mi lesz a cél? Merz, meddig akar kancellár lenni? Nagyon csúnyát mondok, le lehet-e váltani Merzet? Elvileg igen, gyakorlatilag nem.
2: Gyakorlatilag miért nem?
3: Mert a Weimári köztársaságban sorra buktak a kancellárok. Ezért kidolgozták a konstruktív bizalmatlanság indítvány elvét, ami csak a németeknél igaz, amelyik azt mondja, hogy csak úgy buktatható kancellárt, ha előtte megválasztom az ujját. Tessék mondani, lehetséges ez? Ma nem. Az SPD nem fog újat választani, mert kikerül a hatalomból. A CDU-CSU-ban a Merz melletti erők nem állnak, mert ki lenne az, aki megszavazna egy új CDU-s kancellárjelöltet? A CDU egy része. Az SPD akkor, ha garantálják, hogy kormányon marad. De ennek ma a valószínűsége csekély. Tehát ma olyan minimális többsége van a CDU-CSU-SPD nagy koalíciónak, hogy ez garantálja Merz létét. Nagyon csúnya, amit mondok.
2: Hova kormányozta egy év alatt a német kancellár bár most ezt a német hadihajót, illetve az egész flottát. Eleve ugye egy nem túl jó állapotban lévő, Olaf Scholz egy nem túl jó állapotban lévő Németországot vett át, már tartotta az orosz-ukrán háború, akkor egy törésvonalnak számított az, hogy Németország adjon-e még pénzt, azt hiszem valami 20 milliárdról volt szó, adjon-e még pénzt Ukrajnának. Most viszont Friedrich Merz mellette lenne annak, hogy ezt a pénzt odaadják, holott egyébként a német gazdaságnak is szüksége lenne mindenre.
3: Szörnyű, nehéz. Európa több szempontból is ketté szakad. Kezdjük az elején. Jelenleg három globális játékos van a USA, a világban, USA, Kína, Oroszország. Mindent megtesz Európa, hogy az legyen. Fokozatosan leszakad, esélye sincs rá. Második pont. Kik azok, akik bármilyen Ukrajnát támogatják? A lengyelek, a baltiak, a skandinávok, részint a németek. Harmadik. Ki volt a ukrán nagykövet Berlinbe? Egy Melnyik nevű diplomata, aki azt mondta a Scholzra, hogy ha nem adják át a Taurus rakétákat, mondta a németeknek, buktassák meg Scholzot. Ha én lettem volna a német kancellárapolit, 2 percen belül kirúgom, alkalmatlan volt arra, hogy ő képviselje Ukrajnát. Most éppen ő az ENSZ-ban nagykövet, ahol kiprovokált egy olyat, hogy kiáll a világba Ukrajna mellett, a 193 országból 51-2.
2: Mégis nagyot bukott egyébként az ENSZ-ben Németország, ez csak zárójelben jegyzem.
3: Akkor erre hogy válaszoljak? Az ENSZ-be 3 országból kellett 2 megválasztani, mint az ENSZ biztonsági tanács nem állandó tagját. Ausztria, bűbályos ország, Portugália, Magyarország körülbelül ugyanakkor a lakosság minden, és Németország. A németek biztosak voltak, oda ment a német külügyminiszter. A közgyűlés elnöke a korábbi német külügyminiszter Annalena Baerbock, aki sokkal szebb, mint én, de a tehetségéről nem akarok nyilatkozni.
2: Annak idején beszéltünk arról sokat.
3: És a 3-ból 2 kerül be Ausztria és Portugália. Miért? Mert a világon a 193-ból 50 nyugati tag, a többiek nem. És mi a lényeg? 2 kifogást emeltek Németország ellen. Az egyik az, hogy ukrajnai háborúba túlzottan elkötelezte magát, mondta a világ. A másik, hogy az arab-izraeli háborúba túlzottan elkötelezte magát, mondta a világ. És ezt a németek nem nagyon vették figyelembe, Merz. Elnézést, kancellársága első napján csinál egy külpolitikai körutat, külpolitikai kancellárnak is hívták, hova megy először? Varsóba. Ahol nagyon nehéz a lengyelekkel kiegyezni, mert más a kormány, más az államfő, a lengyelek állandó jóvátételt kérnek a németektől, eddig minden német visszautasította. A német egység, a Lengyelország rendkívüli mértékben retteget, hogy mi lesz vele, meghagyják az Oder-Neisse határt, hiszen a második világháborúban színlengyel területeket vesztettek, és cserébe színnémet területeket kaptak. Megint nem akarok történelembe belemenni, de annak idején a szovjetek rendkívül hülyén kezelték a lengyeleket. Hát volt egy olyan szovjet mondás, hogy kuriszám nyepkicám, mondom magyarul, tyúk nem madár, Varsó nem főváros, Lengyelország nem külföld. Mi volt a lengyel hasonlóan ostoba válasz? A németekkel szemben a függetlenségünket, a lengyelek, a oroszokkal szemben a lelkiüdvösségünket veszíthetjük el. Ez áll a lengyel történelembe, mert Varsóból tovább megy Párizsba, és itt megint meg kell állni. Mert az Európa politikába a 3 meghatározó államból 2, a britek és a németek, abszolút atlantisták, mondom leegyszerűsítve USA barátok, a franciák próbálnak egy Európa politikát folytatni francia vezetéssel, amilyen a gazdasági erejük nincs meg. Mit mondanak a franciák? Európa adja oda a fegyvereket, adja oda a pénzt, és én legyártom a fegyvereket. Hát ha nekem oda adják a pénzt, én is legyártom, ez különösebb zsenialitás nem kell, de itt tart ma a világ.
2: Múlt héten beszéltünk arról, hogy Zelenszkij ugye találkozott a hajlandóak koalíciójával, a brit, a német és a francia kormányfővel, és itt most nem is a találkozónak a témája lenne a lényeg, hanem itt azért mégis 3 olyan politikussal találkozott Zelenszkij, akinek inog a széke. Az egyiknek ugye hamarosan lejár, a másik alól éppen most próbálják ott Nagy-Britanniában kilökni ezt a széket, és akkor itt van Merz, aki gyakorlatilag mélypontra vitte az országot is, és a saját népszerűségét is. Na most akkor, amikor egy békefolyamat elindul, és 3 ingatag ország ajánlja fel a segítségét, annak milyen üzenete van?
3: Rossz. Kezdjük az elején. Ez egy 5 pontos béketerv. Hát van benne néhány olyan mondat, amit azért nem értek, mert Európa három vezetője, ha ezt megfogalmazta, nagyon nagy baj van. Egy. A mostani fegyverszüneti vonalnál kössük meg a megállapodást, de a mostani fegyverszüneti vonal nem lehet határ, mert Ukrajna ebből kiléphet. Miről beszélek? Kettő. Európai csapatokat küldünk a orosz-ukrán határa. Soha nem fogadják el oroszok. Három. Fizessen óriási jóvátételt Oroszország. Megnyerte a háborút, miért fizessen, és akkor visszakapja a befagyasztott vagyonát. Tehát alapvetően egy rendkívül furcsa, részint orosz ellenes, részint Ukrajnát támogató, részint USA ellenes megfogalmazás van ebben.
2: Mi az értelme egyébként ennek a hajlandóak koalíciójának? Egyetlen egy percünk maradt.
3: Háború tovább tart, azt, hogy Ukrajna nem omlik össze, azt, hogy a USA nem adott oda többet ingyen pénzt és fegyvert, de arra hajlandó, hogy a hormózi szoros kivételével szükséges eszközöket átadja, ha Európa megfizeti. Európának át kéne gondolni a politikáját, de ettől sajnos távol vagyunk.
2: Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Sije Gábor nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép estét, jó pihenést kívánok. Csete Beátát hallották.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
5: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely! A műsorvezető Burkert Rudolf.

Ez az ára annak, hogy a denevérek megmaradhassanak egy padláson, hogy utánuk rendet kell csinálni, akkor azt mi örömmel átvállaljuk. Ennyit már csak megtehetünk a denevérek érdekében.

0: A Falusi Tudásháza a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! Zalaváron vagyunk, a Balaton és a Kis-Balaton között. Van itt néprajzi kiállítás, kézműves foglalkoztató, termékbemutató, de ezek mellett, és itt jön a váratlan fordulat, még denevérekkel is foglalkozunk a mai adásban. Tesszük mindezt Fehér Csaba Endrével, a Fehér Holló Természet és Hagyományőrző Egyesület elnökével, aki biogazdálkodó és 7 gyerekes apuka. Bólogat, elmondtam minden titulusát. Na most akkor, Csaba, fejtsük meg ezt a gordiuszi csomót, hogy ide jövünk a Falusi Tudásháza és denevérekkel is fogunk foglalkozni. Hogy jön ennyi dolog egyszerre?
1: Agrártudományi egyetemen végeztem, mint agrármérnök. Azért falusi élethez, a mezőgazdasághoz, így a felmenők kapcsán, hiszen minden ősünk mezőgazdasággal foglalkozott, sok közöm van, de amikor láttam én a nagyüzemi mezőgazdaság idézőjeles vívmányait az egyetemen, akkor én eldöntöttem, hogy én ebben nem veszek részt, és a természetvédelem irányába fordultam, hiszen azt láttam, hogy arra bizony ráfér a segítség. Így jöttek a denevérek, hogy egy ilyen természetvédelmi előadást hallgattam. Még édesapám vitt el, talán még gimnazista voltam. Elhangzottak

0: tudtuk, nem segítenek, és akkor egyre több feladatot találtam ebbe a témakörbe, rajtam is ragadt, mai napig is a denevérvédelmi ügyeletet mi látjuk el, úgy érzem néha, hogy az egész országban. Van itt feladat bőven, van, amikor naponta 5-6 telefonunk van.
1: Denevérekre visszatérünk, de akkor nézzük ennek az egész történetnek a másik felét, ez a falusi tudásháza, ami felé el is indulunk, ez egy sárga épület, mellette nyílnak az orgonafák. Ahogy belépünk, mondanám, hogy parkett, de tulajdonképpen farönkök vannak egymás mellé rakva, ez összekötve valamilyen anyaggal, tehát ez a parkettának és a betonnak valami furcsa elegye, és ez tényleg Csabának a saját kézzel készült alkotása?
0: Ezt találtuk ki, mert ez egy malomtér, ahol a hagyományos népi életnek egy majdnem elfelejtett szegmensével ismerkedhetnek meg a látogatók. A hagyományos köves malmokkal őrölt, helyben őrölt friss liszteket tudjuk itt bemutatni, tudunk itt velük dolgozni, hiszen szoktunk ilyen workshopokat is tartani, amikor kovászolós kenyérkészítő tanfolyam ezekből a lisztekből történik. Ugye ez nem megszokott, de egyre inkább úgymond divatos, vagy egyre nagyobb az igény rá, hiszen a bizonytalan eredetű gabonákból készült lisztek sok egészségügyi probléma okozói.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy a gabona, amit itt megőrölnek, az is saját?
0: Saját termesztésű gabona, sokféle ősgabonát termesztünk, évente 6-7 féle különböző gabona megy a vetésforgóba, és ezeket saját magunk betakarítjuk, így a hosszú évek, mondhatni most már több évtized alatt kialakítottuk a tisztítás, hántolás, őrlés munka folyamatait, berendezéseit beszereztük, és itt tényleg minden, még a padló is saját kezünk munkáját dicséri.
1: És az a liszt, ami ott abban a fémedényben van, és a zsákra mellette rá van írva, hogy valami tékát, tönköly tékát.
0: Helyes kiörlésű liszt, ez most készült frissen, ez egy ritka búza, durum búzának az őse egyébként, a tönke búza, és nagyon acélos, nagyon magas fehérje tart. Sokan szeretik az ebből készült kenyereket.
1: És kik jönnek ide alapvetően a falusi tudásházába? Szóval gyerekektől idős nyugdíjasokig mindenki?
0: Széles a paletta, igen, volt már, hogy a Balatoni Múzeum táborából hozták ide a gyerekeket, hogy lássanak ilyen élő hagyományt is, vagy más civil szervezetek, vagy egy osztálykirándulás, de voltak itt Szerbiából középiskolás diákok, egyetemisták, helyi karról, vagy távolabbról, vagy voltak országos konferencia rendezvények, amiknek a háttér helyszíne mi voltunk, és akkor lehetett minket választani, akkor is egy 15-20 ember itt gyűlt össze a konferencia után kvázi tanulmányútra, de jönnek itt olyan városról falura települő emberek is nagyon gyakran, akik szeretnének egy jó példát látni, kíváncsiak arra, hogy hogyan tudnának ők boldogulni. Néha csak azért jönnek, hogy beszerezzenek egy jó lisztet, de aztán mindig egy több órás beszélgetésbe torkollik.
1: Mit kezdjünk el szétnézni a gép között, hogy itt most különböző folyamatokat látok, vagy látom ugyanannak a modern és a régies változatát is, mert ott ugye egy fából készült valamilyen eszköz van a sarokban, meg nekem egy ilyen nagyon modernnek tűnő, már fémből készült valamilyen őrlőgép, az talán?
0: Nem, ez a hántológép. Ebben is van ősi, de azért mi ügyesen próbáljuk ötvözni a régi technológiákat az újabb lehetőségekkel. Ebbe látjuk a jövőt, hogy megtartani az ősi értékeket, például a gabonát, és az új technológiai vívmányok adta lehetőségeket is felhasználjuk, hogy a lehető legjobb minőséget érjük el, meg mondjuk, hogy kiváltsuk azt az embert, aki eltűnt a mezőgazdaságból, hiszen régen egy falu közössége 99%-ban szinte a mezőgazdaságból élt. Most meg végigmegyünk úgymond munkaidőbe az utcán, és senki nem látunk. Holott még az én gyerekkoromban itt akkora élet volt, hogy összehasonlíthatatlan a maival.
1: Ha végigkísérjük az egésznek az útját, szabad ebbe belenyúlni?
0: Igen, hát hogy ne? Azért van.
1: Tessék,
0: a gyerekeknek is ez a kedvence. Fürödnek sokszor a gabonába.
1: Van itt egy műanyag kosár, abba papír zsákok, és ez akkor ebben különböző a gabonák.
0: Ez azért van itt, mert a hétvégén szoktuk menni ilyen bemutatókra, hívnak minket különböző helyszínekre, és akkor mindig viszünk egy ilyen bemutató anyagot. Ez már így menet kész, csak be kell rakni az autóba, ott kipakolunk, visszük a kis malmot, ami a nagy malomnak egyébként a teljesen hű, működőképes változata.
1: Ez igen, a pici, ami
0: ez a szitagép, igen, ez az pedig ott a hátsó sor korba az a malom.
1: Hát, mint egy nagyobb kávéfőző az a malom.
0: Pelyhessítők, különböző

0: Különböző ügyes dolgok vannak, hiszen kíváncsiak erre az emberek, hogy hogyan lehetne ugye a legfrissebb, legegészségesebb élelmiszert így a gabona irányából is megszerezni, beszerezni, és sokan otthon őrölnek egyébként ilyen kis házi malmokkal. Ez egy jó szórakozás. Persze van, aki megunja, és akkor utána már tőlünk vásárol liszteket. Minden esetre ezeken a bemutatókon sok embert sikerül így a biogazdálkodás, a hagyományos gabonák oldalára állítani.
1: Hova tudunk tovább menni, mert mindkét irányba indulhatunk?
0: A malmot még nem néztük meg. Ennek az a különlegessége, hogy az ősi köves malmok mintájára készült, kvázi azonos. Annyi különbség, hogy nem a víz hajtja, mert hogy a vízből van manapság a legkevesebb. Ezért ezeket villanymotor hajtja most már, de csak ez a lényeges különbség.
1: Az egészséges életmód, ez egy divatos dolog, de a tapasztalatai alapján azok jönnek, akiknek már van valami emésztési problémája, megelőzni jönnek az emberek, miért jönnek?
0: Vegyes a felhozattal, vannak olyanok, akik előrelátó módon próbálják megúszni ezeket a civilizációs betegségeket. Itt az internet világában már mindent meg lehet találni, és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet találni. Sokszor azért jönnek, hogy eligazodjanak ebbe a zavaros világban, mert sokszor elhangzik, hogy a teljes kiörlésű liszt az egészséges, aztán a másik ember ugyanakkor azt mondja, hogy az egészségtelen.
1: Na, vállalkozik igazságtételre?
0: Persze, vállalkozok. Egyrészt ugye nem mindegy, hogy az a teljes kiörlésű liszt az mondjuk egy konvencionálisan, tehát egy vegyszeresen termelő gazdaságból származik, vagy egy biogazdaságból. Azon kívül attól még, hogy teljes kiörlésű egy liszt, attól még nem muszáj megenni a teljes lisztet, hiszen itt is, ahogy megnézzük ezt a malmot, ugye beszéltünk a kövekről, itt történik az őrlés. Bemegy a malomba a lukon, a gabona, kijön a liszt.
1: Kinyitjuk az ablakot, igen.
0: És belemegy egy szitába, és itt négy különböző részre szétválasztja ez a gép a lisztet. Tehát lesz finom liszt, középfinom liszt, durva liszt, és lesz a korpa. És attól még, hogy teljes kiörlési a liszt, nem muszáj a korpát is megenni, azt régen sem ették meg teljes mértékben, hanem kiszitálta még az én nagymamám is, igaz, ilyen kézi szitákkal, durva részeket a gabonából, így aztán a teljes kiörlésű liszt még teljes kiörlésű, de a szervezetet, az emésztőrendszert megterhelő túlzott mennyiségű rost és lektinek, azok nagy része kimarad, és itt lehet ügyesen beállítani, hogy kinek milyen finomságú lisztekre van szükség.
1: Na, visszacsukjuk ezeket az ablakokat, megyünk magunknak balra, ott egy fajtó van.
0: De közben itt elhaladunk egy hagyományos tőkés malom mellett. Ez azért van itt, hogy a gyerekek kipróbálhassák, amikor érkeznek. Leemelem, mert nem is olyan könnyű. Mekkora nagy munka volt annak idején a kenyérhez való liszt előállítás, ezt kézzel kell tekerni.
1: Aha, tehát van gránit nagy korong.
0: Kő, kettő nagy korong van, van egy állókő,
1: lent
0: az alsó,
1: van.
0: Igen, és van egy felső kő, amit kézzel hajtottak, ugye? Úgy, hogy a kettő közé bejuttatták a gabonát.
1: Kíváncsiak, hogy mennyire nehéz ezt megmozdítani. Visszateszi a felső követ, ez már önmagában egy mutatvány.
0: És lehet hallani, most szárazon megy a malom, ez nem egy szabályos dolog, mert ugye a kenését az a gabona kell, hogy adja,
1: igen,
0: amit itt középen bejuttatunk.
1: Csak itt negyedet forgathatok rajta, hogy ez mennyire nehéz? Nem mondom, hogy brutális, de mondjuk azért ezt meddig fél óráig forgatni?
0: Hát ezt az még tovább is forgathatták.
1: Meglepetés, meglepetés hátán, mert ahogy jövünk a következő helyiségbe, nem számolom össze, de 20 darab bicikli biztos van, túloldalon valamilyen szörpöket látok talán az ablakban, de maradjunk akkor a bicikliknél. Falusi turizmus?
0: Úgy is lehet mondani, rendszeresen szoktunk ilyen hosszú hétvégeken, vagy más jeles alkalmakkor, mint mondtam, ilyen kis célorientált workshopokat. Sokszor jönnek gyerekek, azon kívül ugye a természeti értékek, amik hál' Istennek itt a Kis-Balaton térségében még azért elég szép számban jelen vannak. Ezek mind-mind kíváncsi szemek után sóvárognak, tehát a gyerekeket igyekszük megismertetni az értékeinkkel, hiszen csak akkor fogják a gyerekek majd védeni ezeket, ha ismerik. És hát itt a mobilitást azért meg kell oldani, mert sokszor 10-20 kilométert kell megtenni, és ez ideális a bicikli, hiszen itt a térségben a kerékpárút hálózat most már elég jól fejlett.
1: És ha megyünk tovább itt a térben, akkor mint ahogy mondtam, valamilyen feldolgozó részre érünk, legalábbis én azt gondolom.
0: A workshopoknak a helyszíne, ugye, amikor kovászoló kenyértanfolyam volt, ha már visszakanyarodunk az előzőekhez, akkor itt a sütőtől elkezdve a tészta hűtéséig sok minden dolgot kell használni, hogy valóban egy teljes folyamatot végig tudjanak a résztvevők vinni, és otthon aztán már kisebb tapasztalatokkal felvértezve álljanak neki ennek az egész kenyérsütési programnak.
1: Csaba, a nemek megoszlása milyen?
0: A hölgyek nyitottabbak voltak egyébként.
1: Stimmel.
0: Amikor fiatal emberként tartottam vándortáborokat, egyébként pont mondjuk éppen a denevérek felmérését végeztük védett területeken, vagy akár templomtornyokban, meghirdettük ezt egyetemisták körül is, és nem vagyok annyira jó, hogy azt gondolnám, hogy az én személyemnek szól, de volt, hogy 7 lány jött el a táborba, és egyetlen fiú jelentkező sem. Kenyérsütés is ilyen, de ott az mondjuk érthető.

0: miközben magunk mögött hagyjuk a bicikliket. Dr. Klein Ákos, aki szintén természetvédelemmel foglalkozik, és egy partner szervezetnek a vezetője.
1: Ami itt még nagyon fontos missziónk, hogy a tájról egy kicsit mesélni tudjunk az emberek. Szeretnénk azt az üzenetet többek között eljutatni az emberekhez, hogy az a táj, ami élő, sok funkcióval rendelkezik, és minket is véd, tehát a mi jólétünkről is gondoskodik, annak hogyan is kellene kinézni.
0: Elkezdenek együtt dolgozni, segít az Ákosnak. És akkor ott nem tudom, egy kis csiszolás közben azt mondja, figyelj, vannak ezek a denevérek. Lehetne ezeken segíteni? És akkor innen kerekedik tovább?
2: Micsoda gazdag élővilága van némelyik elhagyatott padlásnak, mert nem csak baglyok, hanem denevérek is voltak. Viszont nagyon keveset tudtak akkor, még most sem sokat tudunk a denevérekről. Ugye 29 fajuk él az országba, és most már nagyon sok lelkes fiatal kutató segít abban, hogy minél szélesebb körben ismertek legyenek ezek, de hát akkor úgy kellett a nem létező szakirodalmat kutatva is sok esetben, vagy nagyon ritka irodalmi adatokat kutatva ezt az egész ügyet felgöngyölíteni és kideríteni, hogy melyik faj merre található, hol él, mit csinál, hogy lehet rajtuk segíteni.
0: Azt gondolom, hogy ez talán a könnyedebb része, de az, hogy tényleg érdemileg figyelmet fordítson arra, amit maga csinál, mármint hogy mások figyelmét felhívja, vagy esetleg a gondolkodásukat megváltoztassa. Erre mennyire van példa?
2: Ott van a legnagyobb felelősségünk, hogy az ifjú generációnak átprogramozzuk a gondolkodását jó irányba természetesen, hogy megértessük velük, hogy milyen fontos a minket körülvelő természeti értékek sora, és nem szabad egyetlen fajt se elveszíteni. És bizony ez azt igényli, hogy az ember lemondjon néhány kényelmi funkciójáról a modern társadalomnak. Felmerül ugye, hogy hány madarat lőtnek az autók az utakon. Egy katasztrofális probléma. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy az emberek ennek a súlyát érezzék, és tegyenek is ellene valamit.

0: Már érintettük ezt a denevérmentést, de ez mit jelent pontosan? Ezt úgy képzeljem el, hogy amennyiben nem Szombathelyre és vagy Nyíregyházára kell menni, akkor fogja a csapatot, ezekre a fehér bringákra felpattanak és mennek denevért menteni?
1: Nem, ez nem így működik. Ugye a denevérmentés azért speciális ismereteket igényel. Sokszor egy-egy terület denevér faunájának feltérképezése érdekében befogunk denevéreket. És hát ez a gyerekek körében mindig nagyon nagy érdeklődés tart számot, hiszen ez egy rendkívül izgalmas dolog.
0: Ez önmagában érdekes. Kint elhangzott ez a nem szeretem állat kifejezés. És szerintem a kígyó, béka, patkány, ez mind ilyen. Igen. Tehát ez nagyon szép természetfilmről. Ne jöjjön hozzám közel.
1: Hát sajnos az a mai tendencia, hogy a legtöbb állat ilyen. Most már egyre több állat a nem szeretem kategóriákba tartozik, egészen addig, amíg meg nem ismerjük. Mert van egy fogékony közeg azért, és a gyerekek ide tartoznak, meg hát sok felnőtt is, akik csak azért nem szeretik ezeket az állatokat, csak azért félnek tőlük, mert mondjuk tévedésen alapul az az információ, amit ők eddig hallottak az adott állatról.
0: És kap egy hívást, kimegy, felméri, befogja. Utána?
1: Nem feltétlenül fogjuk be, tehát kapok egy hívást, akkor ott kinyomozom, hogy mi is a probléma, hogy sérült denevérről van szó, vagy pedig egy ereje teljében lévő denevérről, aki éppen megijesztette a telefonálót, és egyébként semmi baja nincs, ez egy lényeges különbség. Ha sérült denevérről van szó, a sérülés leggyakrabban egyébként a házi macskák okozzák.
0: Madárnak nézik és elkapják?
1: Nem válogatósak a macskák, mindent, ami mozog, szívesen megfognak, megrágnak, játszanak vele, tehát a legtöbb sérülés tapasztalatom szerint ebből adódik, aztán sok más probléma is adódhat az autó által elütött, vagy ha oda csukják egy ablakhoz, vagy lehúzzák a rolót, ahova bebújt a denevér. Ha sérült denevérről van szó, akkor egy engedéllyel rendelkező állatmenhelyre, állatkórházba kell juttatni. Nem egyszer fogtunk olyan denevéreket, akinek láthatóan eltörött valamelyik szárnycsontja, de összefort ferdén, és ennek ellenére röpült, fogyasztotta tovább a rovarokat.
0: Na de most akkor tisztázzuk a helyzetet, tehát akkor talál egy sérült denevért bármi a törött. Baranyában, Vas megyében, Borsodban, és akkor onnantól azt szállítja Budapestig?
1: Diszpécserként működök közre ilyenkor. Hál' Istennek az országot behálozzák a jó szakemberek, akik egyrészt denevérekkel foglalkoznak. Ilyenkor őket próbálom elérni, nekik közvetítettem úgymond a feladatot.
0: Most a denevér populáció az hogy áll?
1: Mint ahogy szinte minden vadon élő állatnak csökken az elterjedési területe, növekednek a rájuk leselkedő veszélyek, így a denevérek ezt halmozottan elmondhatják, az összes denevérfajunk védett Magyarországon, azért mert rá is szorulnának ezekre a védelemre. Egy erdőlakó denevér csak az öreg odvas fákban, a leválókérgű bükkösökben, tehát speciális élőhelyeken él. Ezek az élőhelyek nem csak Magyarországon, de világviszonylatban még drasztikusabb mértékbe fogynak. Gondoljunk csak a trópusokra, Dél-Kelet-Ázsiára. Van olyan denevérkutató barátunk, aki trópusokon foglalkozik denevérekkel, és lehet, hogy az utolsó példányokat ismeri meg egy-egy adott fajnak, mert egyszerűen fölmorzsolódik az élőhelye. Gépjárműforgalom is rengeteg áldozatot hoz, és akkor még arról nem is beszélünk, hogy a növényvédőszerek számlálhatatlan mennyiségbe locsol ki az emberiség, mennyire legyengíti adott esetben a denevérek immunrendszerét is, milyen újfajta betegségek jelennek meg a köreikben, amik pusztítják őket.
0: Csabának karban van fonva mind a két karja, úgyhogy nem látom a teljes kezét, csak a kézfejét, azon nincs harapásnyom.
1: A rovaroknak kitin váza van, és ezért a denevérek elég komoly fegyverzettel rendelkeznek, nem akarnak minket megenni, de ha mondjuk megfogja valaki a denevért, akkor az a denevér biztosra veszi, hogy most ők azért fogták meg, mert mindjárt megeszik. Próbál védekezni, és ilyenkor harap. Kesztyűbe fogjuk meg a denevéreket, ezt tanácsolom mindenkinek, de ne cérna kesztyűbe lehetőleg, hanem mondjuk egy ilyen munkáskesztyűszerű, vastagabb bőrkesztyűbe. Tetőfelújításoknál nem veszik figyelembe azt, hogy ott mondjuk 500 denevér él, és van, amikor pont a fióka nevelési időszakba kezdik el a tetőcserét, hát ez tragikus a denevérekre nézve.
0: Ezek mellett, a mentések mellett elméletileg ilyen takarítást is vállalnak valamennyire, tehát a pont előbb említett padlás vagy templomtorajnál el kell lapátolni a guánót, akkor arra is van ember.
1: Igen, hogyha ez az ára annak, hogy a denevérek megmaradhassanak egy padláson, hogy utánuk rendet kell csinálni, akkor azt mi örömmel átvállaljuk, hogy ez ne terhelje az adott ingatlan kezelőjét. Ennyit már csak megtehetünk a denevérekért.

kedves hallgatóink, a Falusi Tudásházában jártunk ma, ahol denevérekkel is foglalkoztunk, úgyhogy elköszönünk innen Zalavárról, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Varga Tünde nevében is, Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tarr Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csak nem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. Rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán azt írta, elkezdték a párbeszédet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A tárcavezető hozzátette, a tervezett változtatásoknak köszönhetően a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra részt vehetnek majd az Erasmus és a Horizon programokban. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a Szombati Múzeumok éjszakáján. A több mint 12 ezer elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, táncostárlatvezetés és éjszakába nyúló táncház is. Híreink végén egy sporthír, a kétszeres győztes urugvai válogatott 1-1-es döntetlent játszott Szaúd-Arábiával a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában. Végül az időjárásról, fátyol és komoly felhők mellett sok napsütés várható, eső csak elszórtan fordulhat elő, a szél helyenként megélénkül, hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható, a hét második felében melegszik az idő. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 4 óra múlt 3 perccel.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a népballada műfajának néhány fontos vonását mutatjuk be. Dr. Küllős Imola néprajzkutató Vegyen minden példát róla című tanulmánya alapján. Zenei összeállításunkban falusi vonós bandák muzsikája mellett énekelt balladákra is hallunk példát. Pénzes Géza vagyok. A népballadák olyan verses és sokszor énekelt elbeszélések, melyekben a szereplők közötti párbeszédekből bontakoznak ki a bajós, tragédiába torkolló események. Gregus Ágost 19. századi irodalmár szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve. Az európai irodalom egyik legnagyobb alakja, Goethe úgy vélte, a ballada egyenesen a költészet őstojása, mert egyszerre hordoz elbeszélést, drámaiságot és lírai érzelmeket. Természetesen a ballada néven emlegetett énekelt versek meghatározása, az énekek hossza, bennük a lírai, drámai és elbeszélő elemek aránya koronként, népenként, sőt vidékenként is különböző. A magyar népballadák egyértelműen kötődnek az európai népek zsidó-keresztény gyökerű kultúrájához, még abban az esetben is, ha egy-egy balladai történet sajátos nemzeti jegyeket mutat. Erdélyi János polihisztor, költő és esztéta nevéhez fűződik a legelső nagyszabású, tudományos igényű magyar népköltési gyűjtemény, a népdalok és mondák megjelentetése, mely Arany János ballada költészetét is megalapozta, és ez a munka inspirálta Kriza Jánost is a híres Vadrózsák című ballada gyűjteményének összeállítására. A legkorábbi magyar népballadákat csak a 18. század közepén jegyezték fel, ezért a műfaj kialakulásának ideje nem határozható meg biztosan. Számos néprajzkutató, köztük Vargyas Lajos is úgy vélte, a műfaj ennél sokkal régebbi, és a magyar parasztság valószínűleg már a középkorban kialakította a hősköltészeti hagyományokra visszavezethető népballadák végső, letisztult formáját. Szövegüket, stílusukat olyan korábbi elbeszélő és lírai műfajok formálták, mint a hősének, a rabének, a virágének, valamint a táncdalok. De egyes ballada típusokban még a halott sirató énekek nyomait is felfedezhetjük. Más elméletek szerint a műfaj megszületésében a hivatásos énekmondók, a históriás énekek, valamint a kéziratos és nyomtatott közköltészet darabjai is szerepet játszottak, ezért eredete későbbi korra tehető. A népballadákban a valós történet rendszerint egymással szembe került hősök párbeszédéből és homályos utalásokból kerekedik ki. Az elbeszélés hiányosságaira, az úgynevezett balladai homályra kétféle magyarázat is született. Az egyik szerint az énekbe foglalt eseményt minden bizonnyal jól ismerte a korabeli hallgatóság, így nem volt szükség magyarázatokra. A másik vélemény szerint a szájról szájra hagyományozódás során fokozatosan hullottak ki a nagyon személyes, a történet szempontjából lényegtelen részletek. Az énekesek időről időre saját igényeik szerint megváltoztatták a szereplők nevét, az események helyszínét és korát is.

0: Három muzsikusnak itt nem szabad most pihenni. Jó reggelt, Szőlősiné asszonyság! Élve vittük halva, hozzuk egyetlen egy leányát. Átkozott az apa, de százszor az anya, aki az ő leányát a bálba is elhagyja. Este elereszti, és reggelig nem látja, reggel pedig félholtan a kapuba találja.
1: A zsidó keresztény etika alapjául szolgáló 10 parancsolatból és szokásjogból fakadó íratlan törvények nem csak az urakra, hanem az alsóbb néposztályokra, a falvak zárt közösségében élő jobbágyparasztokra, zsellérekre és cselédekre, sőt, a kevesebb kötöttséggel élő szabadosabb erkölcsű pásztorokra, katonákra is vonatkoztak. Ebben a világban szigorú közösségi normák szabták meg az egyén boldogulásának lehetőségeit születéstől halálig. Jól lehet, az írott törvények és az íratlan közösségi elvárások korlátozták az egyén mozgásterét, ugyanakkor bizonyos védelmet és biztonságot is nyújtottak számára. Ezért a szabályokat és normákat az egyén az élete árán is szem előtt tartotta. A népballadák tele vannak jóvá tehetetlen emberi bűnökkel, hihetetlen és elborzasztó tettekkel, gyilkossággal, hűtlenséggel és házasságtöréssel. A hajdani ballada hősök általában féltékenységből, kegyetlenségből vagy szerelemféltésből követték el erőszakos tetteiket. A történet rendszerint in medias res, azaz a dolgok közepén kezdődik, és különböző jeleneteken át közelít a csúcspont, a tragikus vég felé. A népballadákat éneklő közösségekben inkább sajnálták sem, mint elítélték volna a lázadó, ám a szokás jog értelmében elbukó hősöket. Ezek az énekek ugyanis az idejét múlt törvényeket, közösségi normákat és szabályokat kérdőjelezték meg, és a személyes érzelmek, illetve egyéni szempontok létjogosultságára irányították rá a figyelmet. Arany János egyik írásában ezt a jelenséget a következőképpen fogalmazta meg. Természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, mennél erősebben. Magukból, a tényekből, s járulékaikból, mint idő, hely, környezet, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlen megkívántatik.

kedves hallgatóink! Műsorunkban dr. Küllős Imola néprajzkutató Vegyen minden példát róla. Vétek és bűn a magyar népballadákban című tanulmánya alapján a népballada műfajának néhány fontos vonását mutattuk be. Zenei összeállításunkban, falusi vonósbandák muzsikája mellett énekelt balladákat is megidéztünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. 5 régió diákjai és pedagógusai találkoztak Laskón, a 24. Kárpát-medencei magyar iskolák találkozóján.
2: Nagy érték ennek a találkozónak, hogy nem valamilyen apropóból jött létre, hanem abból a valós igényből, ha találkozzunk egymással, és az, hogy ez a belső igény hozta létre, ez adott neki egy olyan löketet, hogy még mind a mai napig ezt megtartjuk.
1: 7 év után újra teljes pompájában fogadja híveit a Madéfalvi templom.
3: Közel 7 évig a templomokat nem tudtuk használni. Egy próbatétel volt ez az egész. A közösség megmaradt a hitébe, és mindenki várt ezt a csodát, ezt a pillanatot, hogy megnyíljon a templom kapuja, a templom ajtaja, és részt vegyünk ezen a szentmisén.
1: És most jöjjenek a részletek. A Kárpát-medence 5 régiójából érkeztek diákok és pedagógusok a 24. Kárpát-medencei magyar iskola találkozóra, amelynek idei házigazdája a Laskói Általános Iskola volt. A Drávaszögben tartott háromnapos rendezvény ismét bebizonyította. A közös anyanyelv képes összekötni a határokon túlélő magyar közösségeket. A most következő összeállításban elsőként Kelemen Viktóriát, a szervező Laskói Általános Iskola igazgatóját hallják.
4: Nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényre. Nekem kedves emlék az, hogy 2000-ben, amikor az első iskola találkozó volt, akkor diákként részt vehettem ezen a találkozón. Nagyon sokan támogattak bennünket, családi vállalkozások, nagy vállalatok, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Jankovics Róbert, Csapó Nándor, a Pedagógus Fórummal, és még sorolhatnám. Nagyon sok programot szerveztünk, voltak a gyerekek állatkertben, voltak a Kopácsi réten hajókiránduláson, elmentek a Batinai emlékműhöz, voltak a V-arénában, a Várdaróci régi iskolában. Nagyon köszönjük a pedagógus fórumnak, hogy elszállásolta nekünk a diákokat, ugyanis 5 országból érkeztek hozzánk. Ez a találkozó talán az összetartozás érzését erősíti. A gyerekek különböző országokból átélhetik azt, hogy mennyire erős, amikor ugyanaz az anyanyelv, amikor barátokat szerezhetnek maguknak más országból, és továbbra is tarthatják a kapcsolatokat.
5: Mocsári Dezső vagyok, Piliscsabai Pádvai Szent Antal Általános Iskolai és Gimnáziumnak vagyok tanára. Egy kis szerintelenség nélkül mondhatom, ezt én találtam ki, ezt a összejövetelt. Sürgősnek találtam, és pontosnak, mert hogy ismerjük meg egymást. Nem szlovákok, nem románok, nem szerbek és horvátok laknak itt, hanem magyarok vagyunk itt mindannyian, és ezt jó, ha tudjuk ott nálunk is, Pilis Csabán, hogy kikkel vagyunk így körülvével. És egyre inkább arra jövök rá, hogy van mit tanulnunk egymástól, mindannyiunkra, tehát nem csak az anyaországiaktól tanulhatnak, hanem mi is tanulhatunk bizonyán a kárpátaljaiaktól, helytállást, szívet és kitartást, az erdélyiektől, úgy szintén a délvidékiektől, és tovább folytathatnám a sort. Nagyon sok mindennel gazdagodunk egymásból, és ez egy jó dolog. Nem csak a gyerekek ismerkednek itten, nagyon lényeges, hogy ők is megismerjék egymást, és barátkoznak, valami kapcsolat kialakuljon köztük, de mi felnőtt pedagógusoknak is sokat jelent az, hogy tudunk beszélgetni egymással, és egymásnak a gondjaival, problémáival tudunk foglalkozni, és segíteni egymást ezek a dologban.
2: Madarász Róbert vagyok, a Mariánum Egyház iskola központi igazgatója Komáromból.
6: Miben látja egy ilyen találkozónak a fontosságát, akár a gyerekek, akár a tanárok szempontjából?
2: Nagy érték ennek a találkozónak, hogy annak idején nem valamilyen apropóból, vagy valamilyen évforduló kapcsán jött létre, hanem abból a valós igényből, ha találkozzunk egymással, határokkal elválasztott, akkor még elválasztott Európában. És tulajdonképpen az, hogy ez az igény, ez a belső igény hozta létre, ez adott neki egy olyan löketet, hogy még mind a mai napig ezt megtartjuk és fontosnak is tartjuk. Diákjainknak tulajdonképpen el lehet mondani már, hogy nemzedékei nőttek föl, akik részt vettek ebben a találkozóban, és bátran állíthatom, hogy barátságuk, sőt, sok esetben akár szerelmek is születtek egy-egy ilyen találkozó apropóján.
6: Ez a találkozó csak erről az egy alkalomról szól, vagy ezért az év közben is tartják egymással a kapcsolatot?
2: Hát úgy tudok erről nyilatkozni, mint iskolaigazgató, mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tényleg igazi mély barátságok születtek, amelyek az idők alatt bizony kitartottak, és remélem, hogy sokáig ki is fognak tartani.
1: Amit ma látunk, és amiért hálát adunk, az a közösség hitének látható, kézzelfogható jele, mert templomot előbb-utóbb pénzből fel lehet újítani, de közösséget csak hitből lehet építeni. Hangsúlyozta Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, a felújított 103 éves madéfalvi római katolikus plébánia templom és orgonájának megáldásán. A Jézus szíve búcsúval egybekötött ünnepségen nem csak a megújult templomért adtak hálát, hanem azért a közösségért is, amely a nehéz időkben is megőrizte hitét, hagyományait és egyházi örökségét. A 7 évig tartó felújítást a román és a magyar állam, Hargita megye tanácsa, a helyi közbirtokosság és a hívek összefogása tette lehetővé. Bíró István tudósítónk összeállítása.
7: 1936.
8: Kettős ünnepre hívta a madéfalvi templom harangja a helyieket és meghívottjaikat vasárnap, ugyanis Jézus szíve búcsút ünnepeltek, de az ünnepen megáldották a felújított templomot és orgonát. Mit jelent ez az ünnep önöknek, Főce Imre plébános?
9: Ez az ünnep az egyházközség búcsú ünnepe, Jézus szíve ünnepe, de 2019. júniusában, amikor megünnepelt az egyházközség a búcsú ünnepet, akkor napjainkig a harangok, mintha Rómába zarándokoltak volna, hisz külső-belső felújítás zajlott a toronytól az oltárig, az oltártól az orgonáig, és Istennek legyen hála, hogy fel tudtuk újítani, és egyházközségünk búcsú ünnepére, tehát nagyon sokan hazatérnek, vagy visszatérnek, hogyha a külföldön dolgoznak, és igazából ez a közösség nagy ünnepe.
8: Milyen kihívásokba ütköztek a felújítás során? Ön nagyjából egy éve szolgál itt Madéfalván, az elődje kezdte a felújítást, de önnek is maradt jócskán feladat.
9: Én csak a végére kapcsolódtam be, de azért az utolsó 100 méter jó keményen becsületesen feladta a leckét, hogy az utolsó szálakat is úgy tudjuk elvarni, hogy valóban a Jóisten dicsőségre és az emberek boldogságára a mai búcsús ünnepre megújulhatott. Nem volt egyszerű, mert még az embereket, a közösséget nem ismertem, és röpke 8 hónap alatt pedig a munkárnak a végére kellett

0: igazából kívül-belül a Föld felszínétől fölfele megújult.
1: És akár csak több mint 100 évvel ezelőtt áll a kereszt és forog a világ. Legalábbis amikor kezdték a felújítást, ezt az üzenetet találták a torony gömbben.
0: Ez az üzenet napjainkban egyre aktuálisabb, de ezt az üzenetet, hogy áll a kereszt, hogy tekintetünket a templom tornyára szegeződött az elmúlt 7 esztendőben is, én ezt gondolom, illetve ezt hallottam a faluból, de jó azt látni, hogy ennek a keresztnek az árnyékába milyen szépen összegyűltünk. A lelkesedés, a tűz, a láng most megvan, most csak tovább kell adnunk.
1: A felújított madéfalvi templomot és orgonát dr. Kovács Gergely érsek, az egyházmegye főpásztora áldotta meg. Az elmúlt hetekben még volt egy kápolna megáldása. Ez milyen üzenetet közvetít, érsek atya?
2: Mindenképpen a legszebb ünnepek közé tartozik, hiszen megújul mindig egy épület. A templom, a kápolna, az Istenháza, valóban az az egyházközségnek a középpontja. Ott gyűlünk össze, ott találkozik Isten és ember, ember és ember. De az épületek megújulása biztos, hogy nagyon sok munka, sok imádság és sok pénz. De elsősorban hitre van szükség. Egy élő közösségre azt mutatja, hogy van rá igény. Azt mutatja, hogy a közösségnek ez fontos. És számomra ez a legszebb, ez a legfontosabb üzenet. Élő közösség, élő hit tartozik egy felújított, megújított, megszépült templomhoz, kápolnához.
1: És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nem csak a templomot áldották meg, hanem Jézus szíve búcsút is ültek.
2: Szerencsés egybeesés, és örülök is annak, hogy sikerült, mert nagy hajrá volt már a végén, hogy időre elkészüljenek, és ez egyben azért is jó, hiszen a búcsú, a templom búcsúja, a közösség ünnepe, és akkor valamiképpen visszavezet Jézus szívéhez. Tehát nagyon mély tartalma is van, hogy nem csak egy külön ünnep, hanem egyben a búcsú ünnep is.
1: 7 év után újra megnyílt a madéfalvi Jézus szíve plébánia templom. Az ünnepre a helyiek közül sokan népviseletüket is magukra öltötték. Így tett Szentes Antal megyei tanácsos és egyben helyi lakos is. Mit üzen ez az ünnep önöknek, a helyieknek?
3: Nagyon-nagyon örvendünk, hisz közel 7 évig a templomokat nem tudtuk használni, és már a lakóság nagyon várt ezt a pillanatot. És egy próbatétel volt ez az egész. És úgy gondolom, hogy a közösség megmaradt a hitébe, és hétről hétre a Szent Anna kápolnába megérte a hitét, és mindenki várt ezt a csodát, ezt a pillanatot, hogy megnyíljon a templom kapuja, a templom ajtaja, és részt vegyünk ezen a szentmisén. Jó magam olyanokat is láttam, akik tényleg évek óta Madéfalváról elköltöztek, máshol laknak, és kimondottan Magyarországról, Bukarestből, az ország több pontjáról ide utaztak erre a napra, hogy ezt a újraáldást itt velünk együtt megérjék, és úgy gondolom, hogy ettől arrafele ez a Jézus szíve búcsú minden évben egy ilyen hagyomány lesz, és a templom tele lesz fiatalokkal, családosokkal, madéfalviakkal és ide látogató vendégeinkkel.
4: Emlékkeresztet szenteltek fel Törökbecsén, a Szent Klára Szűz római katolikus plébánia templom udvarában. A kereszt eredetileg a millecentenáriumra készült, és az aracsi puszta templomnál lett volna a helye. Azonban a 90-es évek háborús légköre miatt a rongálóktól tartva elrejtették az emlékművet. Most 3 évtizeddel később méltó helyre került a sokáig féltve őrzött, majd önkéntes munkával felújított kereszt. Kónya Kovács Otília összeállítása.
5: A millecentenáriumra 1996-ra készítette Szarvas Sándor neves fafaragó az impozáns emlékkeresztet, amelyet eredetileg az aracsi puszta templomhoz szántak. Korencsi László, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagja.
6: Történelmi emlékeinket kölcsönbe kaptuk őseinktől, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt az örökséget megőrizzük, saját tudásunkkal és lehetőségekkel kibővítve pedig rábízzuk az utánan következő generációkra, hogy példaképül álljon, hogy itt éltünk, alkottunk, és itt vagyunk. Ez a feladatunk. Ezt igyekeztünk elérni, és látva ezt a hatalmas érdeklődést, amit ezt a kereszt újraállítása kísér, erre mondani, hogy nem dolgoztunk hiába. Egy másik helyszínre akartuk felállítani, de oda pedig nem kaptunk engedélyt, de mi akkor is eltökéltük azt, hogy ezt a keresztet ilyen művészi értékben, ahogy láthatjuk, megmentsük és felállítsuk. Hiszen ezeknek az emlékműveknek nem az a dolguk, hogy hogy valami supába rejtegetve ne lássa senki, hanem köztéren a helye. Ezért dolgoztunk ellenszélben, hiszen voltak olyanok, akik ellenezték, hogy ezt nem kellene felállítani, de több értékből is példaértékű ez a kereszt. Először is egy jeles évfordulóra készült 1996-ban a Mille centenáriumi ünnepségek keretében. Szarvas Sándor jeles fafa

0: Faragónk, aki szintén közéleti személyiség volt, hiszen a Fafaragó táborok lelkes vezetője és művészeti vezetője volt, ez pedig az egyik legnagyobb méretű alkotása. Ő az idén lenne 90 éves, de sajnos nem érte meg ezt a kort, de viszont a szellemiségét igyekezzük megtartani, és igyekszünk ugyanúgy továbbadni.
1: Az elmúlt években az emlékkeresztet Erdmann Ferenc, az Aracs 95 Puszta Templom Egyesület tiszteletbeli elnöke őrizte.
2: 1996-ban az akkori VMDK elnöksége méltóképpen meg akarta ünnepelni a 1100. évfordulóját Árpád bejövetelének, és annak idején mi ajánlottuk, hogy ez itt legyen az Aracsi Puszta templomnál, és Ágoston Andrásék megszervezték, hogy a Szarvas Sándor szobrászművész által készített egy emlékkeresztet, majd ott felszenteljük a helyszínen, de sajnos tudjuk, hogy azon a napon, amikor ezt a rendezvényt terveztük, az időjárás olyan volt, hogy nem lehet ott kint megtartani. Mindaz mellett mi a keresztet ott fölállítottuk, de a megszentelésére nem került sor. Végül is itt Törökbecsén a belvárosban, a templomban lett megemlékezés, és a kereszt még egy darabig aztán kint maradt, majd Ágoston András kérésére mondta, hogy azt mindenféleképpen hozzuk vissza, mert féltek, hogy megrongálják esetleg. Tudjuk, hogy 96-ban háborús idők voltak, és akkor ezt a keresztet behoztuk. Nagyon sokáig ott én nálam volt bent az udvarban egy védett helyen. Idő alkalomként, amikor tartottunk ott megemlékezést, akkor kivittük magunkkal, de hát soha, mint ahogy mondtam, már nem lett felszentelve, és végül is úgy döntöttük, hogy aztán legjobb volna, hogy 30 év után valahol ezt felállítsuk, mivel ott kint a puszta templomnál, hová lett szándékozva, nem lehet, mert az most védett hely lett, úgyhogy akkor itten a templom udvarban lett mostan felszentelve, és ez itt is fog maradni. Mindazok emlékére, tehát nem csak az 1100. évfordulóra, hanem akik valamiféleképpen a délvidéki magyarság áldozataira, ártatlan áldozataira is, és történelmi személyekre ez emlékeztessen ez a kereszt bennünket.
1: Monsignor Mellár József atya, általános helynök, törökbecsei plébános szerint sokan jönnek majd az emlékkereszthez.
3: Törökbecsei közösségnek, meg a híveknek ez örömet jelent. Megtapasztaltam, hogy tisztelik a Szent Keresztet, gondozzák, van néhány utcai kereszteződésbe is kereszt, és annak is megadták a tiszteletet. Akik látták a szentelés előtt még, hogy föl van állítva, meglepődtek, hogy ez ennyire és vonzza az embernek a tekintetét, ha betekint a templom és a plébánia udvarba. Én hiszem, hogy jönni fognak és megadják a tiszteletet, ahogyan gondozzák a többi törökbecsei keresztet is. Úgy fogják tisztelni és megadni a szeretetüknek a jelét a Szent Kereszt, vagyis Jézus iránt.
1: A felszentelési ünnepség koszorúzással, majd agapéval zárult.
4: A beregszászi Szent Anna Caritas a háború kezdete óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket és a helyi rászorulókat. A segélyszervezet munkatársai áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkáját most egy lelki feltöltődés szolgáló nappal jutalmazta a szervezet. Erről számol be Iváncsik Attila.
5: A beregszászi Caritas napra a Kárpátalja különböző részeiből érkeztek munkatársak, akik egymással és a különböző programokkal is megismerkedhettek, közösen töltekezhettek a rájuk váró újabb feladatok elvégzése előtt. Harapkó Marianna a beregszászi járási Szent Anna Caritas vezetője.
6: Mi már hagyományosan minden májusban megtartunk egy karitaszos lelki napot, mert nagyon fontosnak tartjuk a lelki épülésünket, illetve a találkozást, a közös imádságot, és tényleg nagyon sok településről érkeztek ide karitasz kollégák, karitasz önkéntesek, és nem utolsó sorban fiatalokat is meghívtunk, akiknek szeretnénk egy kis bemutatót tartani arról, hogy milyen is ez a karitaszos élet, hogy hát ha ők is kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg valamikor nagyobb korukban, vagy akár most is önkéntesként jöjjenek és segítsék a munkánkat.
5: A Caritas mint szeretetszolgálat a Római Katolikus Egyház szerves része, így minden egyházközségben működniük kell ezeknek a csoportoknak, emelte ki Molnár János beregszászon szolgáló esperes.
7: Az egyháznak a küldetéséhez kezdettől fogva hozzátartozik a karitatív tevékenység, vagyis a diakónia. A szegényekre való odafigyelés az külön gondja volt mindig az Úr Jézusnak is, és ezt a feladatot bízta egyházára. És mivel a karitatív munka, vagy a másokkal foglalkozó munka az olyan, hogy az ember közben kimerülhet, hiszen mindannyian emberek vagyunk, és ahhoz, hogy adni tudjunk időnkből, önmagunkból, energiánkból, szükség van arra, hogy mi is feltöltekezzünk. A mobiltelefon addig működik, amíg lemerül. Ha lemerült, akkor újra kell tölteni. Az embernek a lelke még sokkal hamarabb lemerülhet, mint az embernek a teste. És ezért van szükség arra, hogy a lelkünket erősítsük és töltődjünk elsősorban az Úr Jézusra való személyes kapcsolatból.
5: Majnek Jenő Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke, az isteni szeretet hatalmáról és a szeretet szolgálat fontosságáról tartott előadást.
8: Az alapgondolatot 14. Leó pápa legelső apostoli buzdítása adja, a Dilexite, amelyben az Úristen szeretetéről beszél, és azt mondja, hogy a szeretet az nem csak a karitász dolgozóknak a feladata, hanem minden egyes emberé, sőt a keresztény identitásunkhoz tartozik, hogy minden olyan ember, aki szükséget szenved, az, aki igényli a mi szeretetünket, azt nekünk kötelességünk megtenni. Ez szerint leszünk meg is ítélve a világ végén, hogy hogyan segítettünk az éhezőn, a szomjazón, a ruhátlanon, a kórházban, börtönben szenvedőn, és én hozzátenném még minden függőségtől szenvedő emberen. Ez adja az alapötletet a mai naphoz. Ehhez fogok keresni majd, illetve már kerestem példákat a Bibliából, illetve a szentek életéből, és ezzel akarom buzdítani őket, de saját magamban is fölfrissíteni ezt az első szeretetet, amely bennem egybehozta a karitást az evangélium ismeretével. Tehát nincs igazság szeretet nélkül. Nem lehet érdetni az igazságot, az evangéliumot anélkül, hogy azt ne éljük. Ezért is szerettem meg én Szent Ferencet, hogy én igazából nem is beszélni akarok az Istenről, hanem élni az Úr Jézus evangéliuma szerint. Hát, hogy mennyire sikerült, azt majd valamikor megtudom. Minden esetre mindig öröm jót tenni, adni, segíteni. És hála Istennek ezt megtapasztaltam, hogy minél jobban osztogattam, annál többet kaptam. Úgyhogy az Úristen gondoskodott arról, hogy azért a csekély szeretetért, amit gyakoroltam, ő már itt százszorosan visszafizette.
4: Idén is meghirdette pályázatát a Nyilas Misi Tehetség Támogató Egyesület. A szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíj programjával a szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges diákokat. A programban évente több száz ösztöndíjas folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően. A részletekről Dénes Idát, az Egyesület ügyvezetőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
9: A Nyilas Misi Tehetség Támogató Egyesület ösztöndíjakat biztosít olyan tanulók számára, akik ügyesek, jó tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, de rászorulóak. Az Egyesület 23 éves múlttal rendelkezik. Egyesületként működik, ami azt jelenti, nem csak a nevében, hanem a valóságban is, hogy emberek közadakozásából biztosítja az ösztöndíj alapot, amit aztán pályázás révén bekerült a tanulókhoz, juttat el ösztöndíjként. Szerintünk ez egy nagyon szép és nemes cél, amit szeretettel és szívesen viszünk tovább tényleg hosszú évek óta, sikeresen azt mondhatom, és ezt nem csak a számok bizonyítják, hanem azok az élettörténetek külön-külön, amelyekhez hozzájárultak azok a támogatók, akik az Egyesület támogatói oldalán léptek be, illetve azok az ösztöndíjasok, akik az Egyesületbe támogatott tanulóként kerültek be, és átlagban 4-6 évig ösztöndíjasok maradtak, volt, akik kevesebb is, volt, akik hosszabb ideig, de nagyjából így néz ki ez a rendszer.
10: Hogy lesz valakiből támogató, és hogy lesz valakiből támogatott a másik oldalon?
9: Úgy lehet valaki ösztöndíjas, vagyis támogatott, hogy pályázik, elküldi július 31-ig hozzánk a pályázati csomagját. Ezek különböző iratokat jelentenek. Honlapunkon minden ezzel kapcsolatos tétel szerepel. Azt szeretném kiemelni, hogy bárki pályázhat, aki Romániában él, magyarul tanul, legalább 6. és legfennebb 10. osztályt végzett, legalább 850-es átlaga van, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem több, mint 1500 lej. És akkor most vissza a másik oldalra, a támogatókhoz, akik 23 éve velünk vannak, nyilván nem feltétlenül ugyanazok a szereplők, bár nagyon sokan vannak olyanok, még mindig hála jó Istennek, akik tényleg hosszú évek óta támogatóként vannak jelen. Szóval ők önkéntesen felajánlott támogatási összegekkel vannak jelen ebben a programban. Legalább egy évre vállalják a támogatást, de azért jellemzően ez több évre való elköteleződést szokott jelenteni. Mivel az Egyesületet Ékis Katalin és Pénták János professzorok alapították ezelőtt 23 évvel, ezért a támogatói mag, hogy így mondjam, akadémikusokból, professzorokból áll, és aztán hozzájuk csatlakozott nagyon sok, nagyon más területről érkező ember Magyarországról, Romániából, külföldről, néhány cég, vállalat és néhány egyéb civil szerveződés is, és ők együtt a támogatók, akik azt a több mint 250 ösztöndíjat biztosítják, ami egy-egy támogatási évben az ösztöndíjasokat jelentik.
10: Ez a fajta támogatói rendszer feltételezve egy élő kapcsolatot a támogató és a támogatott között.
9: Két fajta út van a támogató előtt, akkor, amikor belép a programba, és ezen bármikor változtathat az alatt, hogy ő támogató egyébként. Tehát vagy anonim marad, és csak az egyesületen keresztül értesül arról, rendszeresen megjegyzem, hogy az ösztöndíjas, a számára személyesen kijelölt ösztöndíjas, hogy áll a tanulmányaival, mi történik vele, vagy pedig felveheti ő az ösztöndíjasával a kapcsolatot, de ez nem kötelező, senki nem erőlteti, mindenki önmaga dönti el támogatóként, hogy szeretne személyes kapcsolat az ösztöndíjasával. Ezek a kapcsolatok, amennyiben létrejönnek, tudják őket tanáccsal segíteni, tényleg nem csak egy anyagi segítség ez, hanem azon túlmutató viszony, és az ösztöndíjasoknak is jól esik, hogy van valaki, aki bízik bennük.
10: Az egyesület munkájának a népszerűsítése érdekében a kolozsvári Magyar Napok alatt az Auditorium Maximumban tartanak egyfajta tudományos fórumot, hogyha úgy tetszik.
9: Igen, de ezt augusztus 19-én egy tudósok a tehetséges gyermekekért elnevezésű tudós fórum, és rögtön kiemelném, hogy ez egy népszerű jellegű, tehát nem nagyon tudományos, ugyanakkor mégis tudományos tematikájú rendezvény, esemény lesz. A célunk az, hogy támogatóink segítségével, akik előadásokat fognak tartani, népszerűsítsük az egyesületet, a munkánkat, azt, hogy egy nagyon szép támogatói bázis is vannak, az ösztöndíjasok is, hogyan működik ez a rendszer egyáltalán, és hogy lehet bennünket segíteni többfajta módon. Olyan előadókat várunk, mint Barabási Albert László, hálózatkutató fizikus, Fábián István vegyész, vagy Fésűs László orvos professzor, Csépe Valéria pszichológus, Kis László csillagász, vagy Székely Tamás biológus és Visi Zsolt régész, de azt hiszem, hogy nem a nevek a legfontosabbak ebben a kérdésben, hanem az, hogy ők a támogatóként fontosnak látták azt, hogy segítsenek.
4: Erdélyi és anyaországi fiataloknak immár 3 éve szerveznek közös horgásztábort a Recsk melletti Búzásvölgyi tónál. Ezek sikerén felbuzdulva a hó végén kezdődő 4. mátrai ifjúsági horgásztáborba immár kárpátaljai és felvidéki gyerekek is meghívást kaptak. A táborról és az előkészületekről a főszervező Kompos Tamást Tarnóci László kérdezte.
11: Recska határában, messze az országúttól, hegyek, dombok között, mint egy tengerszem a Búzásvölgyi tó. Nemzetközi gyermektáborba várják a fiatal horgászokat, de csak a horgászokat. Kompos Tamás tógazda, a horgásztábor főszervezője.
12: 3 évvel ezelőtt a tematikus túrautak átadásánál volt egy bejárás, amelyen a Hargita megyei tanács is küldött küldötteket, mert hogy ők is szerveztek, vagy szerettek volna ilyen utat csinálni, és akkor itt összeismerkedtem egy uralmodás Zsoltal, aki ott vezetőbeosztást tölt be, és akkor fogalmazódott meg a kérdés, hogy közöttünk lehetne egy együttműködés, és 3 évig erdélyi gyermekek Hargitából érkeztek erre a táborra. Az idei évben Recsk testvértelepüléséről, Kárpátaljáról is szervezünk 7 gyermeket, és nagyon szeretnénk, hogy Szlovákiából is érkezzenek hozzájuk, és itt ismerjék egymást, meg a nagy Magyarországot. Legfőképpen nem csak a horgászat a fő cél, hanem ezen talán egy kicsit átívelő gondolat is.
11: Túraösvényeket, kilátópontokat, kilátókat is építettek ezen a vidéken, tehát sokféle turizmusnak egyre inkább állomáshelye vagy bázisa is lehet a Búzásvölgyi tó.
12: A tóhoz érkezve itt a tó eleje egy tényleg gyönyörű panorámát mutat. Olyan változatos a biodiverzitás körülöttünk, hogy nincs olyan évszak, amire azt tudnám mondani, hogy ne lenne gyönyörű.
13: Reménykedünk benne, hogy egyre több turista meglátogatja, elviszi a jó hírünket, nem csak a tóét, hanem a települését, a környező településekét is, mert elég sok látnivaló van a környezetünkben, az üveggyártástól a Parádi Néprajzi Múzeumig, a Cifraistálon keresztül, és több napos elfoglaltságot találhatnak itt a Mátra északi lábánál.
11: Tamás tógazda, akinek kalapács van a kezében, az megtalálja a szöget, akkor a horgászaton keresztül szervezi a turizmust és a határon túliakkal való összefogást, összekapaszkodást?
13: Hát igen, amíg erőnk van ehhez, azt csináljuk. Itt vallásunk is, hogy össze kell kapcsolódnunk.
11: Mikor kezdődik a tábor, meddig tart, és hol lesznek elszállásolva itt a tó körül a gyerekek?
13: Június 29-től, 27-től, ugye az érkezéstől függően, július 3-áig fog tartani. Nem a tónál szállásoljuk el őket. Itt Parád és Recsk között a túrkevei táborba kaptunk egy nagyon kedvező lehetőséget, hogy ott tudjanak megszállni. Az előző években adott már otthont ennek Parád-Sasvár önkormányzata, a Kristályszállón, és Mátra Derecskén is a két vándorfogadó is volt már a szállásaink között, akik nagyon kedvezően álltak ehhez a kezdeményezéshez.
11: Hány éves gyerekek és milyen programra számíthatnak majd itt?
13: 16 és 13 év közöttiek. Ugye a 3 nap horgászat lesz, 1 nap ilyen irányított bemutatása Egernek, meg egyet még ők szoktak választani. Volt már olyan is, hogy a horgászat maradt a 4. nap is, tehát azért valójában horgászok érkeznek ide, akik kicsit megfertőződtek már ezzel.
4: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
14: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok! Már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti önöket. Javában zajlanak a munkák a földeken, és úgy tűnik a napraforgó megelőzte a kukoricát. 6 óráig hallhatják a részleteket, előtte azonban jöjjenek a hírek, a stúdióban Szlotta Judit.
2: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, amelynek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt. Az orosz elnök ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok állnak. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma, ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt közölte, megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz fél táv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Pátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég, napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, este 14-20 fok valószínű. A híradást Naményi Krisztina készítette.
3: Műsor ajánlott.
4: Délelőtt.
5: Rendszeresen megállapítjuk, hogy egyre többen túlsúlyosak idehaza, de nem látszik semmilyen változás. Ennek ellenére rendületlenül beszélünk erről a betegségről. Most arról, hogy miért nem használnak a kampányszerű megoldások, és hogy miként lehet hatásosan fogyni. A nyár erre kiváló alkalmat kínál. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
4: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunavörlden.
1: 5 óra lesz 7 perc múlva.
4: Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Június 16-án, kedden a Justinok ünneplik névnapjukat. A mai nap a megbékélés napja. Nagy Imre és társai újra temetésére emlékezünk. Nem feledjük a bűnösök nevét, akik kivégezték őket, sem azokét, akik az újra temetés óta félre söpörték emléküket. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. Nyári gyerektáborokat szervez a fővárosi állat- és növénykert.
7: Kicsit pályaorientációs célzattal azt is megismerhetik, hogy milyen munkakörök vannak az állatkertben. Nagyon sokrétű az állatkerti munka, és hát jóval többet lehet ezekből az exkluzív programokból így kicsit rálátni a dolgokra, hogy hogyan működik egy állatkert.
1: Utána 7. alkalommal indult folyótisztító útjára a tiszatavi PET-kupa.
8: Egy köbméteres big bag zsákokból látunk itt hát legalább 30 darabot, és ugye vannak a nagy darabos hulladékok, a matracok, a félhűtő, a féllakókocsi, egészen extrém dolgokat találtak tegnap is a csapatok.
1: 17:30-ig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltajkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter.
4: Dr. Lorászkó Gábor rovata a Hajnaltájban.
1: A macska igazi csúcsragadozó, ám vadászni és leteríteni a prédát meg is kell tanulni, nem elég beleszületni a sikerbe. Ha az oktatás elmarad, a vérszomjas predátorból nagyon könnyen válhat menekülő cica. Állatorvos rovatunkban dr. Lorászkó Gábor válaszol, amennyiben kedves hallgatóinknak kérdése van doktor úrhoz, a hajnaltájkukac@mtva.hu e-mail címen feltehetik. Hallgatónk kérdezi. Kedves doktor úr, szobacicánknak másfél éves korában volt egy nem túl kellemes élménye az egerekkel, vadászat közben az egyik konkrétan megharapta az orrát. Azóta, hogyha rágcsáló problémánk van, többször megpróbáltuk hadba hívni, ám mindig sikertelenül, általában menekülés lett a vége. Létezik ez? A macska, ami elvileg csúcsragadozó, elfelejt vadászni?
9: Közismert, hogy a macska figyelmét felkeltik a mozdulatlanságot követő gyors mozgások, vagy takarásban a felületen látható apró mozdulatok. Ezek pont olyan ingerek, amilyenek az egerek életmódját is jellemzik. Az ösztönök kiváltják a macska támadását, a mozgó tárgyra vagy zsákmányra ugrását is, de az egér vagy a madár megragadását és megülését részben tanulnia kell. Ezért hoz az anyamacska élő egeret is a kölykeinek. Még két szempontot érdemes hozzávenni. Egyrészt a szükséget, illetve házi kedvenc esetén a rászorultság hiányát. Macskaféléket az éhség és a lehetőség veszi rá a vadászatra. Ha etetik, akkor csak a játékos kedvét élné ki az egéren. Erre viszont erősen lohasztóan tudhatni egy kellemetlen emlék. Ahogy a villanypásztor ütése, egy vödörvízzel való leöntés vagy a forró vasaló érintése egy életre megtanítja, mit érdemes elkerülni, úgy egy másik fajjal való találkozás is hagyhat nyomot. A kölyök kutya orrát megkarmoló macska is így alapozza meg a kutya-macska barátságot például. Röviden, kedves hallgató macskája nem éhezik, hogy muszáj legyen egeret fognia, és köszöni, kedve sincs hozzá, hogy orron harapják. Egy talált, nagyon fiatal nyestet neveltem fel egyszer, amely a rágcsálók számára született gyilkos hírében áll. Szabadon engedés érdekében meg kell tanítanom vadászni. Állatkereskedésben vettem ezért két kifejlett patkányt. Összengedtem az egyikkel, de csak kíváncsiságot mutatott iránta. Majd kicsit megharapta, erre a patkány felvisított és odakapott a nyesnek, mire az egy pillanat alatt torkon ragadta és megölte. Következő patkányt pedig azonnal megtámadta és ugyanúgy megölte. Másodiknál már pontosan tudta, hogyan kell eljárjon, megtanult vadászni, így szabadon is engedhettem.
1: A Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 15 fokot mértek, még Grázban és Pozsonyban 13 fok van, Kassán és Ungváron a hajnal 10 fokos, Kolozsváron és Aradon 11, Újvidéken 12 fokot mértek, Zágrábban 14-et, Ljubljanában az idő kissé felhős és 15 fok van, még Csíkszeredán az ég derült és 7 fokot mértek. Van, ahol igazi családtag, van, ahol sporttárs, és van, ahol egyszerűen csak kellék az udvaron, vagy ennél még rosszabb. A még viszonylag jól tartott kutyák többségére is igaz, hogy meglehetősen ingerszegény környezetben élnek, a róluk való gondoskodás kimerül az etetésben, legfeljebb az egészségügyi ellátásban. Benkő Andrea összeállításában a szellemi hatások fontosságára hívja fel a figyelmet, na és mutat egy igazán jó lehetőséget is a kapcsolatépítő kutyajátékokra.
10: Várj, elrejtem neked a falatkákat, és akkor te megkeresed, jól van?
11: Milyen játék ez?
10: Ez egy fából készült játék, amelyekben lyukak vannak, amik le vannak zárva egy kis lapocskával. És a kutya azt a lapocskát elhúzza, ami rajta van, és akkor így megkapja a jutalmat. Kis falatkát adok neki. Már nézeget is, hogy hol lehetnek a falatkák, de nem mutatom meg neki. Keresd, hol a falatka? Megtaláltad? Okos.
11: Gyakran szoktál így játszani a kutyusoddal?
10: Igen, nagyon gyakran szoktam vele játszani. Jót tesz neki, hogy játszok, meg sétálok is vele. Az a lényeg, hogy minden nap mozogjunk vele egy kicsit, hogy kondiban maradjon. Másrészt meg nem rágassza mindent az unalomban.
11: Ez a kisfiú fontos tapasztalatra hívja fel a figyelmet. Amelyik kutyával foglalkoznak, az sokkal könnyebben beilleszkedhet a családba. Nem fog rombolni, szétrágni mindent. Biztonságban érzi magát. Dr. Lorászkó Gábor állatorvos így fogalmazta ezt meg, amikor korábban a folyton ugató kerítésnek ugráló kutyákról kérdeztem.
12: A kutyának van intelligenciája, annak kell szellemi fáradtság. És hogyha egy kutya egész nap nem dolgozik, az a számára az egyetlen érdekes, mint egy ember, aki halálra unja magát, és az ablakból nézi, hogy ki az, aki ment ekkor, ki az, aki ment akkor. A kutya számára is ez lesz érdekes, jön a postás ma, ez a napnak az egyetlen eseménye. Akkor éli ki az energiáit. De hogyha fogom a kutyát és elviszem, kutya egy csomó e-mailt el fog olvasni az összes lepisílt fát. Szellemileg is fog fáradni, és színesebbé tesszük a napját.
11: A kutyák mozgás igénye persze nem egyforma, de létezik egy olyan sport is, amely még egy öreg kutyusnak is inspiráló lehet.
13: Babos Katalin vagyok, és a Jócsontok-Fehérvári kutyasulinál dolgozom oktatóként, és többek között a nose work nevű sportot is én oktatom. A nose work egy angol szó, a nose mint orr, és a work mint munka szavakból áll, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez egy szimat munka, ahol a kutyáknak a kivételes szaglási képességét használjuk ki. A tanfolyam legelején megtanítjuk a kutyát különböző illóolajoknak a keresésére és azok jelzésére, és utána már csak a fantáziánk szabhat határt annak, hogy milyen kihívások elé állítjuk a kutyánkat, miközben arra késztetjük, hogy ő ezeket az illóolajokat megkeresse és bejelezze nekünk.
11: Gondolom, hogy előbb a könnyebb feladatok jönnek, és akkor nehezítik. Szóval honnan, hova tudnak eljutni?
13: Így van, ezt a sportot is úgy kezdjük el felépíteni, hogy a legelején csak egy fa dobozba kérjük a kutyát, hogy dugja bele az orrát, amiben már egyébként benne van az illóolaj, és a legelején ő csak ebből annyit érzékel, hogy ha bedugom ide az orromat, kapok falatot a gazditól. És indirekt módon egy idő után, ez egyébként néhány alkalom, megtanulja, hogy az számít, hogy ott az illóolaj, és nem is az számít, hogy a gazdi adja a falatot. Így szépen átáll az agyában, hogy szagot kell keresni.
11: Milyen szagokat raknak ebbe a dobozba, ez nyilván csak egy ilyen kis picike kis illat.
13: Egy pici fém kozmetikai tégelyt használunk, amin néhány lyukat készítünk, és egy főtisztító pálcikának a végére cseppentünk négyféle illóolajból, szegfűszeget, ánist, ciprust és vetivert használunk, így a kutya közvetlenül nem érintkezik ezzel az illóolajjal, ezek egyébként nem is károsak, viszont az illatok azok nagyon intenzíven kijönnek ebből a dobozból.
11: Na és a legnehezebb feladat az micsoda? Hova dugják el ezt az illatot?
14: Mondjuk egy nehéz feladatnak tekinthetjük már azt, amikor nagyon nagy területet kell a kutyának átvizsgálni, akár mondjuk 50-60 négyzetmétert, és ott tesszük el a szagot mondjuk egy olyan helyre, amit a kutya nem is ér már el, tehát csak a tekintetével és a fejének az irányával tudja jelezni, hogy mondjuk a szekrény tetején ott van a szag.
11: Azt mondja, hogy sport nem csak egy egyszerű kis játék, amire összejönnek a kutyák.
14: A szimat munkának is többféle ága van, amit mondhatom, hogy világszerte ismernek a gazdák. Amit én tanítok, az a Nosework Hungary versenyszabályzata által tanított sport. Ebben akár versenyezni is lehet. Négyféle szinten és négyféle ágazatban mérettethetik meg magukat a kutyák és a gazdák. Itt egyébként elsősorban a kutyák gyorsaságát mérik, de mondhatom, hogy annak ellenére, hogy nem mindenki lesz mondjuk dobogós egy versenyszituációban, mindenképpen az egy nagy élmény, hogy egyáltalán részt tud venni a gazda a kutyájával egy ilyen eseményen. Több településen is tartanak már ilyen versenyeket. Nagyon nagy rá az érdeklődés. Ez bármilyen korú és fajtájú kutya meg tudja tanulni. Én mégis azt javasolnám, hogy aki teheti, már fiatal korban tanítsa meg ezt a sportot a kutyájának, hiszen amit egyszer megtanítunk a kutyánknak, azt nem fogja elfelejteni, és ez egy remek környezetgazdagító lehetőség lehet majd a kutyánknak idősebb napjaira, amikor már a hosszú sétákra nincsen lehetőségünk, vagy egyéb nagyobb fizikai aktivitást igénylő sportokat már nem tud megtenni a korára való tekintettel.
1: Különleges gyermektáborokat szervez augusztus 25-éig a Fővárosi Állat és Növénykert. Tökéletes programnak ígérkezik azok számára, akik egy-egy élménydús napot szeretnének gyereküknek, vagy éppen családjuk gyermektagjainak. De hogy mi várja ott a fiatalokat, és miért fontos egy-egy ilyen nap? Győri András Botondot, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztő és oktatási osztály vezetőjét, Ernest Tarackközi Kinga kérdezte.
15: Az állatkertben milyen egy élménynap? A gyerekek eljönnek, megismerkednek az állatokkal, akár valamilyen érdekességet megtudhatnak róluk, amit a biológia órán mondjuk nem, vagy akár aktívan ki tudják venni a részüket, mondjuk, hogy segítenek a gondozóknak, vagy milyen jellegű egy élménynap itt az állatkertben?
16: Több részből tevődik össze. Alapvetően az érkező csoport mellé biztosítunk egy zoopedagógust, aki az egész nap folyamán kíséri őket. Emellett van egy mindenféleképpen egy állatgondozói program, ami egy picit exkluzívabb, mint egy normál látogató, tehát megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni a gyerekeket, hogy közelebb kerüljenek az állatokhoz. Bizonyos területeken még a háttérbe is be lehet menni, és ehhez kapcsolódik még egy kézműves program a zöld műhelyünkben.
15: Ez akár azt jelenti, hogy mondjuk hogyan fürdetik az állatot, hogyan gondozzák, hogyan segítik, hogyan takarítják, vagy milyen háttérmunkába tudnak belelátni?
16: Háttérmunkába konkrétan nem tudnak bekapcsolódni, rálátni nyilván időponttól függően, illetve olyan hátterekbe tudnak bemenni, ahol mondjuk például cápasúri gépészetével tudnak megismerkedni, ami szintén egy izgalmas dolog. Maga a napi rutin, meg a bemutatás mögött egyéb műszaki problémák, vagy tudományosabb dolgok folynak.
15: Tehát nem csak az állatkertet és az állatokat, hanem az állatkert működését és az azt működtető személyzetet is meg lehet ismerni?
16: Így van, sőt mi több, kicsit pályaorientációs célzattal azt is megismerhetik, hogy milyen munkakörök vannak az állatkertben. Nagyon sokrétű az állatkerti munka, és hát jóval többet lehet ezekből az exkluzív programokból így egy kicsit rálátni a dolgokra, hogy hogyan működik egy állatkert.
15: Mi az, ami gyerekeket leginkább megfogja az ilyen élménynapokon? Az, hogy egy kicsit belelátnak a háttérbe, vagy tényleg ez a vezetett séta, ahol annyi információt és annyi érdekességet tudnak meg az állatvilágról, növényvilágról, amit mondjuk máshol nem tudnak megszerezni.
16: Alapvetően mindig arra törekszünk, hogy élményt adjunk, hiszen innen is jön maga az élménynap, ami azt jelenti, hogy törekszünk arra, hogy valamilyen állattal azért test közelbe kerüljenek, mert hiszünk abban, hogy az empirikus tapasztalás, a megismerés, azt a kezén érzi az állatnak a szőrét, meg tudja tapintani, az illat az sokkal maradandóbb élményt ad, mint bármiféle lexikális tudás, amit át tudunk adni.
15: Miért tartják fontosnak, hogy élménynapokat táborok részére elérhetővé tegyenek is a gyerekek számára?
16: Célunk az, hogy az általános ismeretterjesztés és szemléletformálás mellett egy olyan magatartás változást érjünk el. A gyerekeknél, vagy akár a felnőtteknél is, akik hozzánk látogatnak, hogy felismerjék azokat a globális problémákat, amik a környezetet, a természetet fenyegetik. Nagyon fontos például, hogy betekintést nyerjenek a
7: vadállatmentő munkába, és ezáltal is egy felelősebb magatartást tudjanak, vagy életvitelt és gondolkodásmódot tudjanak kialakítani.
15: Van kedvenc helye a gyerekeknek az állatkertben? Én bevallom őszintén, a majmoknál sétáltunk el, és nekem az, de biztos, hogy minden gyereknek más. Van olyan általános tapasztalat, hogy hol töltik mondjuk a legtöbb időt, vagy hol kérdeznek a legtöbbet?
7: Alapvetően a klasszikus nagyobb fajoknál, tehát az elefánt, a zsiráf, az mindig nyerő. Nagyon szeretik még a fókákat, és hát a csoportja is válogatja, mert van, aki célzottan jön, mondjuk valaki a rovarokra kíváncsi, vagy nehogy Isten a mérges állatokra, a hüllőkre. Tehát változó, de egyébként inkább a nagyobb fajok azok, amelyek előtérbe szoktak kerülni. Ezekben a programokban a vezetett sétán, az állatgondozói programon, meg a kézműves zöldműhely foglalkozás mellett beépítjük a napi sétába a légyottjainkat. A légyottok ezek az állatkert több pontján van, hogy egy időben is olyan állatos foglalkozások, amikor a gondozó beszél az állatról, általában látványetetéssel egybekötött, illetve amit még beszoktunk építeni a programokban, az a tapizó programunk. Van 4-5 ilyen tapizó állomásunk a kert különböző területén szétszórva. Európai állatokat, szavanna állatait, vizes, ásványos, öslénytanos, tapizós állomáshely, ahol tulajdonképpen ilyen csontokat, bőröket, mindenféle állati alkatrészeket és maradékokat lehet kézbe venni, tapintani, és hát az ott dolgozó kollégák meg készségesen állnak a kérdések elé, és igyekszenek mindent megválaszolni.
1: A városi ember számára a természetközelség sokszor már luxus. Nem csoda, hogy az iparosodással megjelentek az arborétumok, a parkok, a dísz- és állatkertek és a városligetek. Az ezek iránti természetes emberi igényről szól nekünk ma a Hangtár.
4: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
17: Sopron szívében egy 17 hektáros, valóságos zöld oázis rejtőzik. Az egyetemi élő növénygyűjtemény nem csupán egy lenyűgöző, országos jelentőségű természetvédelmi terület több ezer ritka és egzotikus fajjal, hanem a történelmi múlt és a modern fenntarthatóság találkozó helye is. Ebben a festői környezetben kelt életre az a hallgatói kezdeményezés, amely egy korábban kihasználatlan, parlagon hagyott területet változtatott virágozó élettérré. A részletekről Péter Falvi Ágnes, a Soproni Egyetem botanikus kertjének vezetője számol be.
18: A közösségi kertnek az alapötlete az egyébként a Herman Otto szakkollégiumnak a hallgatóitól származik. Ők megkerestek minket, hogy ők szeretnének magaságyással, hügelkultúrával foglalkozni egy kicsit. Volt is itt az üvegház mellett egy parlagon hagyott terület. A kivitelezés egyetemi pénzből, illetve pályázati forrásból valósult meg.
17: Az ágyások száma és elosztása jól mutatja a munka léptékét, és azt, hogy mekkora területet hódított vissza magának a természettel együtt a közösség.
18: Van 6 darab dupla, 3 darab egyes magaságyás, és 2 darab hügelkultúrás dombhátágyás.
17: Az igazi titok a felszín alatt rejlik. Egy ilyen ökokertben ugyanis kulcsfontosságú, hogy mi kerül a földbe. A tervezők törekedtek arra, hogy semmi se vesszen kárba, ami a botanikus kertben keletkezik. A fenntarthatóság a körforgásos szemléletre épül.
18: Itt, amit a kertben úgymond hulladékként hasznosul, zöld hulladék, azt itt a magaságyásokba fel tudjuk használni, tehát az ágyásoknak az alján farönkök, különböző vastagságú szárazágak, galjak vannak, aztán zöld hulladék, levelek, és aztán a végén kapott egy humuszréteget. Ez a szintű rétegezett felépítés, ez a következő jó pár évre megalapozza a növények tápanyagforrását.
17: Ráadásul a fenntarthatóság nem áll meg a talajnál, az öntözést is rendkívül ötletesen, a környezettudatosság jegyében technológiai megoldásokkal kombinálva alakították ki.
18: A botanikus kert gazdasági épületéről összegyűjtött esővízzel és szikkasztóval van összekötve ez a csepegtetőrendszer, tehát hogy csak abban az esetben, hogyha mondjuk hosszabb aszályos időszakok vannak, és elfogyott az az esővíz, amit mi itt összegyűjtöttünk, akkor kapcsol rá a vezetékes hálózatra.
17: A Soproni Egyetem botanikus kertjében kialakított közösségi veteményes, így válik a fenntartható gondolkodás és az emberi kapcsolatok élő példájává.
4: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.
19: Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Hetedik alkalommal indult folyótisztító útjára a tiszatavi PET-kupa a hétvégén, hogy megtisztítsa a folyót, a nádasokat és az árteret a hulladéktól. Rekordszámú versenyző volt idén, 360 önkéntes szállt vízre. A háromnapos szemétszedő mozgalom az újrahasznosításra is felhívja a figyelmet. Idén a tavaszi árhullám elmaradt, mégis közel 11 tonnányi szemetet szedtek össze a PET-kalózok. Pilisi Csenge riportja.
20: Felszereltünk rá egy napelemet is, és ami egy akkumulátort tölt, így van, és egy kis elektromos motorral próbáljuk majd segíteni az előrehaladást. A hajónak a hátulján alakítottunk ki egy zsáktárolót, és akkor ott fogjuk gyűjteni majd.
21: A hétköznapokban ez hogy figyelnek a környezetre?
20: Ahol csak lehet, csökkentjük a hulladéknek a mennyiségét, ha már csak a szelektív hulladékgyűjtésre gondolunk, megpróbálunk kevesebb hulladékot termelni a normál hétköznapok során is, illetve minél energiatakarékosabban, minél víztakarékosabban élni.
22: Kocsis István. A tegnapi nap hosszú volt, bár nem volt sok szemét, de kevés volt ahhoz képest, hogy mire számítottunk, de azt mondták, hogy az első nap az egy olyan szakasz, ahol kevesebb a szemét, inkább majd ma lesz a több szemetek szakasz.
21: És most merre mentek?
22: 414-es folyamkilométerig megyünk le, Tiszadereség, addig kell szedni, amennyit tudunk.
21: Jó, látom, hogy ez fa hajót úgy alakítottátok ki, a hátsó részben tudjátok majd gyűjteni a petpalackokat?
22: Raklapokból raktuk össze a hajót, alatta a palackot tartják ugye a vizen, amik milyen száraz jéggel és vízzel vannak megtöltve, és azok ugye töltik ki. Ezek tartanak fel minket, illetve a hátuljára tettünk még a ponyvából egy ilyen tartót a zsákoknak, hogyha majd megtelnek.
21: Itt van az első nap termése, azért nem kevés szemét. Dóró Viktória, a PET-kupa főszervezője.
8: Laikusok számára ez megdöbbentő, sőt, akár sokkoló is lehet, hiszen egy köbméteres big bag zsákokból látunk itt, hát legalább 30 darabot, és ugye vannak a nagy darabos hulladékok, a matracok, a félhűtő, a fél lakókocsi, tehát tényleg egészen extrém dolgokat találtak tegnap is a csapatok, de azért azt tudjuk már a tapasztalatok alapján, hogy ez az első napi táv, tiszafüredés, tiszaszőlős között nem ez szokott igazán a szennyezet lenni.
21: Mennyi szemétre számítanak, ugye előzetesen mindig felmérik, hogy körülbelül mire lehet számítani.
8: Ilyen kisebb árhullámok voltak idén, de igazán nagy mennyiségű hulladék nem érkezett. Ugye most már évek óta nem érkezett, tehát azért ez nem jelenti azt, hogy mondjuk Ukrajna területén nincsen lerakódva hulladék a folyópartokon, mert biztos, hogy van, csak ezek várnak ott a sorsukra, amíg nem jön egy nagyobb árhullám, a sorsuk pedig sajnos az, hogy a víz felemeli őket, és hozza tovább Magyarországra. Tiszadezsnél a kikötőt az elmúlt másfél évben felújították, nagyon komoly földmunkákat is végeztek, tehát ott azért előbukkanhattak olyan új csatornák, amiken keresztül, ha behajóznak kenukkal a csapatok, lehet, hogy évek, évtizedek óta ott lapuló hulladékot fognak találni, mert ugye az átalakítás miatt új útvonalak nyíltak meg előttünk.
21: Most még a mezőny utolsó hajóit láthatjuk. Szép sorban elindultak a hajók a vízre. Hányan vesznek most részt idén?
8: 22 csapatunk van, 17 régi és 5 újonc csapat. Ennyien még soha nem szálltunk vízre itt a tiszatavi PET-kupán. Összesen a 4 nap alatt 386 önkéntes, illetve csapattag veszi fel a harcot a szennyezés ellen. Ez egy óriási szám.
21: A szemétszedés mellett az újrahasznosításra is felhívják a figyelmet, ugye?
8: Több petákot ér a versenyben az a zsák, ami már szelektáltan lett leadva, tehát külön a fém, külön az üveg, külön a petpalack, sőt, külön a kupakokat is gyűjtjük, illetve amiből rengeteg van az ártérben, az a hungarocell, ami nagyon könnyen morzsolódik, nagyon könnyen válik mikroműanyaggá, nagyon könnyen tapossuk be mi magunk is a földbe, és szerencsére találtunk idén egy olyan partnert, aki átveszi tőlünk, tehát már a hungarocellnek az újrahasznosítása is megoldott lesz. Vannak lebegő kikötők nem csak a Tisza mentén, hanem a Bodrog mentén is, hogy ezek is folyami műanyagból készült deszkák, és alatta pedig PET palackok vannak. A kajak mellett idén most már folyami műanyagból készült kenuink is vannak, ezek egyenlőre Bodrogon várják az első bevetésüket, de ennek nagyjából a 60-70%-a folyami műanyagból van.
1: MÁV Info. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Piós Jenő és Balassa gyarmat között hajnalban egy kidőlt fa okozott fennakadást. A fát már eltávolították, azonban ezen a szakaszon az S750-es vonatok közlekedésében kisebb késések még előfordulhatnak. Az S74-es vonatok közlekedésében járműhiba okoz fennakadást, a reggeli órákban változásokra, néhány járat esetében pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. Az ország többi vonalán zavartalanul indult és zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek. Az Intercity helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra szállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek pótlóbuszok. A Budapest-Vác szobvonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Részletekről bővebben a mavcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Itt az aratás, és javában folyik a munka a földeken. Erről is szólunk 6 óráig, előtte azonban jöjjenek a hírek a stúdióban. Szlotta Judit.
2: A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva az országgyűlésben. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, amelynek az volt a célja, hogy az országot a napi 1 milliós eurós bírságtól meg tudják kímélni. A Mi Hazánk szerint a választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a jelenlegi kormány mit fog tenni az illegális migránsok ügyében. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának keretében megújul egyebek közt a Tokaj és Rakamasz közötti csaknem 200 méteres hosszú híd is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. 40 kép villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét. A tárlata július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este beborul az ég. Napközben elvétve este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, este 14-20 fok valószínű. A híradást Naményi Krisztina készítette. Most a körzeti időjárás jelentés következik, elmondja a műsorvezető Kulik Bence.
1: Budapesten és Győrött 14 fokot mértek, még Mosonmagyaróváron és Sopronban 12 fok van. Szombathelyen 11 fokos a hajnal, Pápán 13, Veszprémben 14, még Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Keszthelyen 12 fok van, Nagykanizsán és Kaposváron 11, Siófokon élénk délnyugati szél fúj és 16 fokot mértek, még a Balatonvize 20 fokos. Pécsett 12 fok van, Pakson és Baján 10, Kecskeméten és Egerben 14, Széchenyben 7 fokot mértek, Miskolcon 12, Szolnokon 13-at, Karcagon a hajnal 12 fokos, Debrecenben és Nyíregyházán 13, Záhonyban 9, Szegeden és Békéscsabán 11, még Kékestetőn 10 fokos a hajnal. 5:30 múlt 3 perccel. Most pedig következzen néhány ajánlat műsorunk második félórájából. Az ország keleti régiójában még nem aratnak, de már lassan itt az idő.
3: Küzdünk a gazdaságossággal az alacsony termés átlagok miatt. Olyan száraz tavaszon, mint ami most is volt, mi meg is öntözzük, és mégiscsak ezt tudjuk elérni, ezt a nagyságrendet.
1: Utána a tavalyihoz hasonló zöld borsó termésre várhatunk.
5: még durván egy másfél-két hét hátra van a végleges betakarításból. Én azt gondolom, hogy ez a 70-80 ezer tonna termés az idén is meg fog valósulni.
1: 6 óra előtt jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter.
6: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: Hogyan védekezzünk a lótücskök, vagyis köznyelvi megnevezéssel a lótetvek ellen? A szakemberek szerint leghatékonyabban csapdázással, vizes kiöntéssel, a talaj biológiai kezelésével, esetleg növényvédőszerekkel lehet ritkítani ezt a rovart. A megelőzés érdekében érdemes kerülni a friss, éretlen istállótrágya használatát, mivel az vonza a kár és kórokozókat. Részletek Bozsik gazdától.
9: A lóbogár írtására, gyérítésére kérnek szépen valamilyen tanácsot, amely elősegítheti a gyérítést. A gazdaboltban kapható csalétek nálam nem vezetett látható eredményre.
23: Kedves hallgatóm, küzd a lótetvek ellen, és sajnos a mérgezett csali nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
24: Volt szó a lóbogárról. Annyit szeretnék elmondani, hogy körülbelül már 50 éve. Ott sok volt a lóbogár, és akkor még kihordtuk a mosóvivet, és most is azóta is, ha látok lukat, akkor töszök bele akármilyen locsolóba mosószert, mosóport, akkor 2 perc alatt kiugrik belőle a lóbogár. Tehát ez a legegyszerűbb bírtás én szerintem. Itten jó vagyok, mert a tyúgok már lesik, várják, hogy kicsi, nagy már szedik össze.
23: Kisorosziban a vakond segített a Fel József gazdának a lótetvek elleni küzdelemben.
25: Ilyen lótetők elszaporodtak a kertbe, ekkorák, és mindent kirágtak.
26: Tehát benne volt a lótetű fertőzés a szerves trágyában.
25: Nem állítom, de valószínű. Onnét került, tehát már előtte nem volt. Például krumpliban ott a ahol vakontúrás volt, ott nem volt megrágva a krumpli. Vakonnak megvan a jótékony oldala, így van, mert a lótetűt kiszedte a földből.
23: Zsigó György, ő tanácsolt minket a lótetvek elleni küzdelemben.
27: Az egyszem vegyszeres megoldás az nem tűnik 100%-osnak. Mérgezett csali formában, amit egyébként a mezei pocok ellen is használhatunk külterületen. Ez nagyon fontos megjegyezni. Úgyhogy
26: belterületen a macskák is áldozatul eshetnek például.
27: Így van, tehát ők is belehaladnak, mert egy nagyon veszélyes méreg az emberre is. Nagyon kell ezzel vigyázni. És hát olyan trükkökkel lehet még próbálkozni, mint például a járatába sima falu edényt leás, hogy ez belepottyan, de kifelé már nem tud kijönni.
26: Egy kis sörrel kombinálva sörcsapda.
27: Ezt a csigával hallottam, de biztosan a lótető is szereti a sört, úgyhogy őt is csábíthatja ez. Illetve ha tudjuk azt, hogy június környékén rajzik, azaz ekkor elhagyják a járatot, ekkor lehet összeszedni néhányat, illetve ekkor állítólag terelő fákkal, ugyanezekbe a sima falu edényekbe is beterelhetjük őket.
26: Ahogy említette, tanár úr, 2 éves a fejlődési ciklusa, és az anyáknak az elfogás, a gyérítés az kulcsfontosság, hogy több száz petével ne lepjenek meg minket, mert akkor lótetű invázió lesz.
27: Bizony, 200-300 petét is leraknak a fészkükbe, ami a talaj mélyén talált, olyan 20-30 centi mélyen. Tehát ha valaki gyakori talajforgatást csinál, azzal is szépen ki tudja szedni őket. Illetve, hogy visszatérjek a trágyára, komposztra, régen a paraszti gazdaságokban szétterítették, és a tyúkokkal megjáratták őket. Mert ők nagyon szeretik ezt a gazdag fehérje forrást, úgyhogy ez is egy védekezési mód lehetne. Szerencsére vannak fonálféreg alapú készítmények, ahol a parazita fonálféreg megtámadja a cserebogár pajort, vagy akár a lótücsköt is, vagy itt vannak a gomba alapú készítmények, ahol meg gombafertőzést kapnak ezek a talajlakó kártevők, és ettől pusztulhatnak el.
1: Megkezdődött az árpa aratása Vajdaságban. Az első adatok szerint holdanként nagyjából 30 mázsa

0: kedves. De ha továbbra is marad a meleg időjárás, akkor folyamatos lesz a betakarítás, emelte ki Vajda Bernárd. Az oromi felvásárló elmondta, ahhoz képest, hogy kevés volt a csapadék, minőségileg és mennyiségileg sem mutat rosszat az első pár hold.
1: Az első benyomások nem rosszak. 30 mázsa környéke van holdanként, ami azt jelenti, hogy 5 tonna hektáronként az őszi takarmányárpának a hozama. Elsősorban azon a határrészen, ahol kritikusan kevés csapadék hullott kispiac felé az ustorkai határrészen. Ennek ellenére a hozamma és a minőséggel szerintem meg lehetünk elégedve. Elsősorban a hektó súlya megvan, tehát 65-ön fölül van, ami ebbe a száraz tavasz ellenére kimagaslóan jó.
2: Évekre visszamenőleg mennyire számít jónak?
1: Egy átlagos termésnek számít, mert ugye már mi hozzászoktunk a 35-40 mázsához, ahhoz képest ez a 10-20%-kal való visszább esés nem olyan katasztrofális. Ha alapul vesszük azt, ugye, hogy milyen száraz ősszel vetettünk, aztán volt téli csapadékunk, ami segített, amit segített, viszont nagyon száraz tavaszt kaptunk, különösképpen ez az ustorkai régió, úgyhogy mindent összevetve elégedettek lehetünk.
0: A felvásárló szerint az átlaghozam a későbbiekben még növekedhet, mivel a gyengébb táblákba álltak bele először a kombájnok. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke elmondta, hogy jelenleg a kilogrammonkénti felvásárlási ár 18 dinár, azaz 56 forint. Ez 6 forintos növekedést jelent a tavalyi árakhoz képest, azonban szerinte ez is kevésnek bizonyul, hiszen a befektetési költségek évről évre magasabbak.
3: Az első rendek eldőltek, volt, aki megkezdte a parcellát és abba hagyta, mert azért még puha, tehát kevés olyan tábla van, amit már lehetett. Ha így folytatódna a hőmérsékleti viszonyok, ilyen magasak maradnának, pár nap múlva jó zömébe menne az aratás. Meg kell mondani, hogy nagyon sok időjárási viszontagságon estek hát a gabonák, kezdve a nagyon jó téli hótakarótól, attól a bizonyos jó mennyiségű csapadéktól, lembe azután jött egy nagyon száraz periódus, jöttek fagyok is, hidegek, ami szintén visszatartotta a gabonákat, nem volt hasznukra, egyáltalán későbbiek folytán a szárazság kínoszta meg őket, éppen hogy csak kaptak annyi csapadékot mindenkor, ami nagyon-nagyon szükséges volt, hogy ennyire, amennyire ki tudjanak fejlődni. Kalászok rövidek, kevés szem van bennük, tehát eleve a termés mennyiség minimum 30%-kal kevesebb lesz, egy jó közepes átlagnál is, előre láthatólag. Tehát ezt még nem lehet konkrétan megállapítani. Várjuk az árakat, ami kialakuló félben van, de ez sem elegendő, hogyha azt veszük, hogy mekkorák voltak a befektetési költségek. Tehát itt megjegyzendő az is, hogy amennyiben rekordtermést takarítanának be az emberek, még akkor is veszteségben lennének, mert az input anyagok rendkívül ilyen megdrágultak, ugyanúgy az üzemanyag, egyéb költségek, növényvédőszerek, talán mérsékelten drágultak, de azoknak az ára is emelkedett. Sok törődés volt velük, nagyon szélsőséges időjárási viszontagság közepette tudták a termelők megvalósítani ezt a termést.
0: Az árpa betakarítását követően a búzatáblák várják majd a kombájnokat. A termelők szerint a búzákon is már jól látható, hogy megszenvedték a tavaszi szárazságot és a májusi fagyokat.
4: Az ország keleti régiójában még nem aratnak, de lassan már itt az idő. A sorban mindig az árpa az első, és mivel ezen a héten kánikula várható, ezért a napokban megindulnak a kombájnok Szabolcsban is. A búza és a tritikálé vágása később kezdődik a számosnak nem éppen nevezhető nyírségi aranykoronás földeken. Zsoldos Barnabás riportja következik.
5: Ófehér tóra érkeztem Kocsis Miklóshoz. Azt látom, hogy gyönyörű zöld a határ. Medárt, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A kalászosoknak ez mit jelent? Már csak azért is kalászosokról fogunk beszélni, mert délvidéken már elkezdődött az aratás. Itt, az ország keleti régiójában mi a helyzet?
6: Kalászosok az árpa, búza és tritikálé. Az árpának már semmit nem számít, az teljesen érés előtt van. Hogyha jönne néhány nap 30 fölötti hőmérséklet, akkor itt is lehetne aratni. A búzának, annak még számíthat valamit. A titikálék meg olyan helyekre vannak vetve, ahova sem árpát, sem búzát nem lehet vetni. Ott meg azért nem ér már semmit, mert az meg már túl lett azon a vegetációs fázison, amikor még ez tudna valamit segíteni rajta. Azt mondanám, hogy a kalászosoknak már nem sokat zavar be ez az eső. Arról nem beszélve, hogy egyszer esett 8,6 mm tegnap reggelre, meg ma reggelre 4 mm.
5: Már a gyökerek megszakadtak?
6: Az árpánál már biztosan, a többinél még nem, természetesen az még messze van. Hát az árpát egyébként is június közepe, június 20-a környékén szoktuk aratni. Persze attól is függ, hogy milyen faj

0: átverett a gazda, mert ebből is vannak rövidebb, meg hosszabb tenyészidejű fajták. Én a rövidebb tenyészidejükről beszélek, hogy azt már a jövő héten, ha lenne 5-6 nap 30 fok körüli hőmérséklet, vagy a fölött, akkor azt már az első vetéseket lehetne aratni itt is.
1: Van is ilyen árpája Kocsis Miklósnak?
0: Természetesen van ilyen árpánk.
1: És a kombájnok már elő vannak készítve?
0: Már tavaly előkészítettük, hiszen amikor befejezzük a kukorica aratását, akkor átszereljük, kitisztítjuk, és azzal együtt, hogy kitisztítjuk, nyilván át is szereljük kalászosra, mert azt lehet tudni előre, hogy a kukorica után majd a kalászos fog következni.
1: Mekkora a terület árpából, amit majd aratni kell?
0: Árpából körülbelül 110 hektár, búzából egy ilyen 15 hektár csupán, és titikáléből is van több mint 100 hektárunk. Azért van búzából ilyen kevés egyébként, mert mi alapvetően a sertéssel megetetjük a megtermelt takarmányt, tehát mi ezekből nem adunk el.
1: Meggondolom, a talaj szerkezetesen az, ami igazán a búzatermesztésnek megfelel.
0: Ez a nyírség. Nyírség a második olyan része az országnak, ami magasan van. Homokhátság és a nyírség, ez a két óriási térsége Magyarországnak, amit nagyon nehéz vízzel ellátni. Legalább 80 méter szintkülönbséget kéne leküzdeni a Tiszától idáig. A lényeg az egészben az, hogy ahol árpát lehet termeszteni, ott egyébként lehetne búzát is, de azért alapvetően azt kell megérteni, hogy ezek ilyen 8-10-12, esetleg 14 anikronás földek. A 8 anikronásra nem lehet se árpát, se búzát tenni. Oda következik a titikálé vagy a rozs. Mi azért a titikálét választjuk, már az igényesebb egy kicsit, mint a rozs. A rozsnak annyira rosszabb eltartalmi érték, hogy nem tudjuk megetetni a sertéssel, tehát ilyen a titikálénak meg majdnem a búzájával vetekszik ez a fehérje tartalma, 12% környékén van.
1: Tulajdonképpen a hektaronkénti hozam az nem is meghatározó, mivel az állatok etetésére használják. Vagy mégis azt is figyelik, hogy a hozam milyen egy hektáron?
0: Hogy nem. Igazándiból nekünk az az óriási hátrányunk ezeken a területeken, hogy a befektetésünk ugyanannyi, mint aki 40 aranykonás földön gazdálkodik, hiszen ugyanúgy meg kell művelni a talajt, a tápanyagot oda kell adni, a vetőmagot meg kell venni, növényremet meg kell csinálni. A különbség az, hogy itt maximum 6,5 tonnát tudunk elérni például búzából, 7 tonnát esetleg árpából, ilyen 4 tonna körüli mennyiséget titikáléból. Ugyanezekkel a költségekkel, ugye a 40 konás földön, ott el lehet érni 9-10, még 12 tonnát is búzából. Ez az adottságunk, nem tudunk mit csinálni, ezen kell gazdálkodni, nekünk ilyen földünk van.
1: Tulajdonképpen egy másfél-két hét múlva az aratás itt is elkezdődhet.
0: Minden valószínűség szerint elkezdődik, hogyha nem marad csapadékos idő, az árpát elkezdjük vágni.
2: Az időjárástól függően egy-két hét múlva befejeződik a zöld borsó betakarítása. Tavaly a hazai termés elérte a 75 ezer tonnát. Ez egy kiemelkedő eredmény volt a korábbi évekhez képest, a 2024-es termés például harmadával haladta meg. A szakma idén is hasonló, vagyis megközelítőleg 70-80 ezer tonna zöld borsóra számít. Gyarmati Péter információi.
3: Tavaly összességében jó évet zártak a termelők, legalábbis a 2024-es évhez képest. A termőterület 14%-kal emelkedett, a termés pedig 32%-kal, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne bizonytalanság az ipari zöldségtermelés házatáján. Eredményesen csak öntözött területen lehet és érdemes termelni.
4: Bízunk benne, hogy még itt az öntözött területen azért pozitív meglepetések fognak bennünket érni, és ezek a termés átlagok még nőni fognak.
3: Hagyományosan a magyar zöldborsó termelés, ipari zöldségtermelés egyik szív csakrája központja, ez itt a hajdúsági Lösszhát, Hajdúböszörmény, Hajdunálás térsége, azért, mert kiváló minőségű földek vannak, és itt megvan a szaktudás. De ahogy mondtam, mielőtt még bekapcsoltam volna ezt a magnót, hát idén még 200 mm csapadékuk sem volt, talán 150 sem, de majd kérem mondja el pontosan. Hát ilyen körülmények között nagyon nehéz ám zöldséget termelni, ipari zöldséget termelni, zöldborsót jelesül. Öntözni kell, ez pedig hát nagyon könnyű kiszámolni, nagyon megemeli az önköltséget. Szóval eddig hogy állunk itt 2026. június közepén?
4: Sajnos sok optimizmusom nincsen ebbe az évben a zöldborsó termesztéssel kapcsolatban, hiszen jelenleg itt a Hajdúböszörmény térségében a mai napig 119 mm csapadékot kaptunk összesen.
3: Boda István, a Hajdúböszörményi Mezőgazdasági ZRT termelési igazgató helyettese. Cégük a térség egyik meghatározó ipari zöldségtermelő vállalkozása.
4: Öntözetlen és öntözött körülmények között is termelünk zöldborsót. 3 hete megy már számára zöldborsó betakarítás. 3 és a 7 tonna közötti termés átlagok vannak. A 3 tonnát azt azért az öntözetlen körülmények közé kell raknunk, a 7 tonnát meg ahol az öntözött területeink vannak.
3: Honnantól van eredmény? Hány tonnától hektáronként?
4: Hát mi általában inkább azt a 6 tonnát vázoljuk, 5,5-6 tonnát attól függően, hogy na akkor milyen költségek, plusz költségek merülnek fel még, hogy na akkor jövedelmező is legyen. Az, hogy mi zöldborsót egy évbe 4-szer öntözzünk, hát én amióta itt vagyok, nagyon nem kellett még ilyet mondani, hogy 4-szer öntözzük. Ebben az évben már megvalósult az is, hogy na akkor 4-szer öntöztük már zöldborsót. Még mindig vannak kritikus dolgok, mert hogyha hétvégén jönni fog ez a nagy meleg, könnyen előfordul, hogy még egy 5. öntözést is adnunk kell még, hogyha nem kerül betakarításra addigra a terület.
5: Megmaradt a termelési kedv, az adatok megegyeznek a tavalyival, mondta Varga István, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szántóföldi zöldségtermesztéséért felelős alelnöke a Kossuth Rádiónak.
6: Május utolsó dekádjában elindult a betakarítása. Döntően azért inkább a 6 vagy 7 tonna körüli zöld borsó termés átlagok lettek a jellemzőek. Tehát viszonylag most az időjárás kedvezett, szakmai bemutatókon és a fajták viszonylag jól vizsgáztak az idei évben. Én azt gondolom, hogy megfelelő agrotechnológiai műveletekkel korrigálható, és talán a zöld borsó visszanyeri a régi rangját.
5: Idén 2026-ban mekkora területen vetettek zöld borsót Magyarországon?
6: 13.500 hektár környékén, természetesen itt egy pár száz hektár eltérést tud mutatni esetleg a betőmag termesztés. Termelők szívesen nyúlnak most újra a zöldborsóhoz, hiszen a konzervgyárakkal együttműködve egy korán lekerülő zöldségnövényről beszélünk. A kánikulai napok számát, ami június végétől megnehezíti más zöldségnövények termesztését, vagy más növények termesztését, így a zöldborsó kiválóan alkalmas erre a történetre, és ez most teret is nyer.
5: 2024-ben egy gyenge zöldborsó termés volt, és egy közepes csemege kukoricatermés. Tavaly 25-ben azért ennél erősebb volt az adat. Egy harmadával több zöldborsó termet. Idén milyen termés várható? Elérjük a 70.000 tonnát, vagy többet?
6: Én azt gondolom, hogy igen. Még durván egy ilyen másfél-két hét hátra van a végleges betakarításból. Én azt gondolom, hogy ez a 70-80.000 tonna termés az idén is meg fog valósulni.
7: Itt van már velünk a vonalban Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
7: Kezdődik az árpa aratása, és hamarosan az őszi búza aratása is. Várhatóan mennyi lesz a malmi minőségű búza idén?
8: Gyakorlatilag 320.000 hektáron van őszi árpa vetve. Ugye ez a múlt hét közepén elején egy-két kollega már belevágott. Ugye az időjárásnak megfelelően ez fog előre haladni, de úgy látjuk, hogy a száraz idő, ami a tavasszal volt, összeérnek a búzák is, és gyakorlatilag amikor befejezzük az őszi árpa aratását, akkor fogjuk kezdeni az őszi búza aratás is. Ugye ez klasszikusan a történelmi időkben Péter Pál napjára esett régen. Most ez előrébb fog kerülni egy pár nappal, úgy látjuk, hogy hamarabb meg fogjuk tudni kezdeni az őszi búzának az adatását. Ugye az elmúlt években, hogyha megnézzük mondjuk 2022-től a Magyarország időjárását, akkor látjuk, hogy nagyon komoly asszály volt 2022-ben, 24-ben, 25-ben, és azért tavasszal a tavaszi csapadék, márciusi, áprilisi csapadék hiány miatt azt lehet mondani, hogy ebben az évben is nagyon komoly csapadékveszteség van. Ennek következtében ugye a termelőknek át kell gondolni, mik azok a növények, amik stabilan Magyarországon a megváltozott, most kimondhatjuk, hogy új klimatikus körülmények között meg lehet termelni, és azt lehet mondani, hogy nagyobb biztonsággal meg lehet Magyarországon termelni az őszi kalászos növényeket, mondjuk a tavaszi kapásokhoz képest. Ezért az elmúlt időszakban pár százezer hektárral nőtt is az őszi kalászosok vetésterülete, és ugye az idén 1 millió hektár fölött volt az őszi búzának a vetésterülete.
7: Ha jól tudom, akkor jelenleg a napraforgó az lényegében már átvette vagy megközelítette a kukoricát. Jelenleg milyen állapotban van a hazai napraforgó termés, mire számítanak?
8: Hát igen, 2026-os év ez egy ilyen történelmi pillanatnak is lehet mondani, ugye legalábbis az én szakmai pályafutásomban, az, hogy a napraforgó vetés területe 806 ezer hektár, és a kukoricájé pedig 660 ezer hektáron termesztünk kukoricát. Gyakorlatilag a kukorica vetés területe a klimatikus viszonyok miatt, ugye ez a szárazabb időjárás miatt lecsökkent, majdnem, hogy a felére csökkent vissza. Pár éve még 1.200.000 hektáron termesztettünk kukoricát, és ugye nagyon sok termelő úgy gondolja, hogy az őszi kalászosok mellett ugye a tavaszi kapás növényekre is szükség van, és ugye ebben nagyon sok termelő úgy gondolja, a napraforgó lehet a megoldás. Hát azért napraforgó sem tud minden klímán megteremni. Sajnos a tavalyi évben természetesen nem szeretnék senkit lebeszélni a napraforgó termesztésről, de sajnos, hogyha megnézzük a tavalyi évben, Csongrád-Csanád megyében 1,6 tonna per hektár volt a napraforgó termés átlaga. Ugye azt lehet mondani, hogy azért az nem jó, és nem alkalmas arra teljes mértékben, hogy a kukoricát fölváltsa.
7: Önök hogy látják így a szakma oldaláról, hogy ma jelenleg a klimatikus változásoknak mely szántóföldi növény a legnagyobb vesztese és a legnagyobb nyertese?
8: Ugye a legnagyobb vesztes az egyértelműen a kukorica. Ugye az új klimatikus viszonyok között azt lehet mondani, hogy tőlünk északabbra ment a termesztőterület, az optimális termesztőterület. Sajnos azt kell mondani, hogy nincsen nyertes növény. Minden növényt ez az új klimatikus viszonyok megviselnek. Más a termés átlag, nagyon sok abiosztrikus stressz éri a növényeket kint a szántóföldön. Most termelők nekünk a biztonsági termelésben azokat a növényeket kell preferálnunk, előtérbe helyeznünk, ami nagyobb kockázattűréssel megtermeszthető biztonságosan.
7: Petőházi Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban.
8: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják az interneten. Címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.

0: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám akár 36 fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére?
0: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Keddi imádság. Elmondja Bábel Balázs, római katolikus érsek.
2: A mai napon a legmagasabb, legnehezebb parancsát olvashatjuk az evangéliumból Jézusnak. Ez az ellenség szeretetről szóló tanítása. Azt tanította, szeressétek ellenségeiteket, simádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai, mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, erőt ad igazaknak, bűnösöknek is. Az ellenség szeretetet Jézus Krisztus maga mutatta be a kereszten, imádkozott gyűlölködő ellenségeiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az ellenség szeretet nem érzelem, hanem akarat. Annak ellenére, hogy a másik ember megbántott engem, megpróbálok fölülemelkedni a sértésen, kijutni az agresszió ördögi köréből, és ha úgy adódik, ellenségemnek is jót tenni. Ez jelenti a legnehezebb, de legmagasabb rendű feladatot. A mi világunk tele van örökös háborúsággal. Nem tud megszabadulni évezredek óta a gyilkolástól, az ellenségeskedéstől. Ha egyszer valamennyien ezt a parancsát Jézusnak komolyan vennék, megszűnne a háborúskodás, megszűnne a gyűlölködés, és az egész emberiség arra az útra térne, amely megmaradásának egyedül lehetséges módja.
0: Bábel Balázs, római katolikus érsek gondolatait hallották. Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 6 óra van, 2026. június 16-án kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Sok napsütés várható ma, elvétve előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Megélénkül a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Az első fejezetcsoport az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot is tartalmazza.
5: Módosította az alaptörvényt az országgyűlés. Megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt.
4: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Márta Kosz bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Összesen azonban 6 úgynevezett klasztert kell majd végig tárgyalni, 35 alfejezettel. Luxemburgból Baracka Eszter jelentkezett.
6: Ukrajna egyébként azt szeretné, hogyha még júliusban, tehát a következő hónapban valamennyi fejezetet megnyitnák, és az Európai Bizottság is támogatja ezt, de a tagállamok közül többen vannak, amelyek egy kicsit inkább fékeznék a folyamatot. És hát tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat amúgy is nagyon hosszú Magyarországnak, a tárgyalás kezdéstől a belépésig 6 évet kellett várnia, Montenegrónak pedig, amelyik most a legjobban álló tagjelölt, ez akár 16 év is lehet. Így az az ukrán remény, hogy Kijev már jövő csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem tűnik túlságosan reálisnak, ha csak nem léphet gyorsító pályára, de ennek nem sok esélye van. A tagállamok egy része nem bővítés párti, nem lelkesedik új tagok felvételéért, másoknak pedig kétoldalú problémáik vannak egyes tagjelölttel. És mivel a tagállamoknak valamennyi fejezet megnyitását és lezárását is egyhangulag jóvá kell hagyni, egyelőre nagyon sok a bizonytalansági tényező.
4: Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel.
5: Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni.
4: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez szerint legfeljebb összesen 8 évig lehet valaki miniszterelnök megszakításokkal együtt. Orbán Viktor korábbi kormányfő az Indexnek nevetségesnek nevezte a döntést, szerinte az ellene született, de a végén a nép dönt. A módosítás része az is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának az a része, amelyet korábban az államtól kaptak. A módosítás lehetővé teszi a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. Császár Attila összefoglalója.
7: Nem érint rólam szól.
8: Nem érint rólam szól. Ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza alaptörvény módosító tervére még a kétharmados döntést igénylő záró szavazást megelőzően. A Fidesz elnöke egy az Indexnek adott interjú részletét osztotta meg közösségi oldalán hétfőn.
9: Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
8: A parlament 16. alkalommal módosította az alaptörvényt. A Tisza kormány előterjesztésének értelmében megszűnik az Orbán kormány által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszere, Mozaik nevén a KEKVA, illetve a szuverenitásvédelmi hivatal. Ezen kívül 8 évben maximálták a miniszterelnöki tisztség időtartamát.
10: A Tisza azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és a hübrisz uralma ellen.
8: A javaslat egyik előterjesztője, Mellétei Barna Márton azzal indokolta a módosítást, hogy a köztársaság lényege a hatalomváltó gazdasága, nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. A tiszás politikus közölte, egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem pedig örökre.
10: Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Biztosítsuk, hogy Magyarországon nem működhessen az eltérő politikai nézeteket üldöző hivatal, a közpénz ne veszíthesse el a közpénz jellegét, és hogy a hatalom ne maradhasson örökre egyetlen ember kezében.
8: Az igazságügyi miniszter közölte, támogatja az alaptörvény módosítását, amit Töröcsikné Görög Márta egy mondatban indokolt meg.
11: Mert az összhangban van a kormány célkitűzéseivel és törekvéseivel.
8: Az Alkotmányügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a magyar szuverenitásvédelme fontos állami feladat. Azonban ennek intézményi hátterét olyan formában kell biztosítani, amely alkalmas politikai bizalmatlanság, félelem vagy indokolatlan társadalmi megosztottság eloszlatására, közölte Kis Máté Zsolt kormánypárti képviselő. A fideszes Tuzson Bence a bizottság kisebbségi véleményét ismertetve hangsúlyozta, a miniszterelnök mandátumának korlátozására parlamenti demokráciákban, Európában nincs példa, és különösen sérelmezte a javaslatban a visszaható hatályt.
12: Amikor ez egy negatív jogkövetkezményt jelent, az e tekintetben az aktív és passzív választójog korlátozását jelenti, nos ez az, ami tilalom alá esik, ezért alkotmányosan, az alkotmányos elveknek ez a rendelkezés nem felel meg.
8: A képviselői hozzászólásokban a Tiszás Stumpf Péter azt mondta, az ellenzéki képviselők az elmúlt hetekben nagy lelkesedéssel kérték rajtuk számon a Tisza párt működő és emberséges Magyarország című programját, de amikor megvalósítják azt, akkor kézzel lábbal tiltakoznak ellene. A Fidesz politikusa Orbán Balázs pedig azt emelte ki, hogy bár az alaptörvénymódosítás Orbán Viktor visszatérésének megakadályozása érdekében készült, valójában azzal a magyar embereket zárják ki egy választási döntésből.
13: Te voltál az a gyáva ember, aki azt mondtad, hogy akár egy puskalövés nélkül megadnád magad bármilyen hódítónak.
8: Egy nappal Nagy Imre mártír miniszterelnök kivégzésének évfordulója előtt Magyar Péter azzal vágott vissza Orbán Balázsnak, hogy ő volt az, aki a kampányban elhíresült mondatával felkeltette a magyar emberekben a hazafiság érzését, és alapot adott a Tisza kétharmados győzelméhez.
4: Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezető vízhigiénés szakértője a Krónikának elmondta, minden évben közzéteszik a természetes fürdővizekre vonatkozó jelentésüket. Az idei vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a csaknem 280 hazai fürdőhely vízminősége az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagyon jó.
5: Varga Márta hozzátette, az értékelés nem csak egy szezon eredményei alapján végzik el, hanem az előző 3 évet is figyelembe veszik, mivel a természetes fürdővizek minősége nagyon gyorsan változhat.
14: A természetes vizeinkben minden fürdési idényben legalább 4 alkalommal vesznek mintát az erre feljogosított laboratóriumok. Az első mintavételre jellemzően még a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt júniusban kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább 1 mintát vesznek. Ezekben 2 olyan baktérium mennyiségét határozzák meg, amelyek úgynevezett fekális indikátorok, vagyis a szennyvíz eredetű szennyezés jelenlétét tudják kimutatni ezekben a vizekben.
4: Főként délen és a Dunántúlon okoztak károkat a vasárnapi hevezzivatarok. A piros riasztás alapján folyamatosan működött az országos jégkármérséklő rendszer, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
5: Süle Katalin közölte, több mint 280 talajgenerátort indítottak be a legmagasabb kockázatú területeken. Hozzátette, júniustól a rendszer csak piros riasztás esetén aktiválják, mivel a további finanszírozásról még nem állapodott meg a tárca és az agrárkamara. Hangsúlyozta, a jégkár kockázata emelkedhet.
15: A jégveszélyes zivatarok Zalassomogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád, Csanád vármegyék, valamint Békés vármegyének a déli részét érintették. 24 településről érkezett jégészlelés. Az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat. Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb előrejelzés.
4: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik. Részletek Kovács Mártontól.
16: Aki vezet, ne igyon alkoholt, és drogtól való bódult állapotban se üljön volán mögé, mert egyetlen felelőtlen döntés is súlyos következményekkel járhat. Hívja fel a figyelmet közösségi oldalán a rendőrség. Hozzáteszik, ha valaki szórakozni megy, annak érdemes előre elterveznie a hazajutást. Időben válasszon sofőrt, hívjon taxit, vagy használja a közösségi közlekedést, mert a legjobb döntést még indulás előtt lehet meghozni. Az úgynevezett roadpool akció során szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat és a motorosokat ugyanúgy, ahogy a kerékpárosokat és a rollert használókat. A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett az alkohol és drogfogyasztást is kiemelten vizsgálják a rendőrök, akik megerősített létszámmal dolgoznak. Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt, mondta el a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, ilyenkor lassul a reakcióidő, beszűkül a látótér és koordinálatlan lesz a mozgás.
17: A drogfogyasztást a fizikai tünetek alapján, a pupillamozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószerfogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
16: Zsinkai Elvira azt mondta, a június 21-éig tartó ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a közlekedés biztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése.
0: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya szélesítési munkái miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek. Az M5-ös autópályán fenntartási munkák kezdődnek Röcke irányába. Reggel 8 órától Gyál és Inárcs között a belső sávban haladnak mozgó tereléssel.
4: Budapesti információkkal folytatjuk.
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Útszűkület nehezíti a haladást mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál gázvezeték építése miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
19: Időjárás jelentés.
5: Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég, napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél helyenként megélénkülhet. Délután 24-28, este 14-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
4: Ez volt a Krónika 6-kor negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
19: Nemzeti Sportkrónika.
20: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Katona László. Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában, Atlantában. Nem született döntés a négyes másik mérkőzésén sem. Uruguay-Szaúd-Arábia 1-1. A G-csoportban sem jutottak dűlőre a csapatok. Belgium-Egyiptom 1-1, és ma hajnalban Irán-Új-Zéland 2-2. Ma este 21 órától Franciaország Szenegállal mérkőzik a világbajnokságon, a találkozó a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a VB-n. Megbízott kapitányként Monther Kebayer veszi át az együttes irányítását. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt, a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok hátvédért. Hamarosan a portugál élvonalbeli Famalicão labdarúgója lehet Szűcs Tamás. A Debrecen válogatott játékosa már orvosi vizsgálaton vesz részt a bajnokság 5. helyezettjénél, akár már ma is bejelenthetik érkezését új csapatánál. Három ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó ND2-ben szereplő Videóton klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A három ajánlatból 2 külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorong ligában legutóbb elődöntős Fehérvár. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben. Megfordult ugyanakkor a finn és a svéd élvonalban. Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton átúszáson is telt ház van. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók. Köszönöm a figyelmüket!
19: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
21: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
22: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
23: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
19: Reklámot hallottak.
24: Június 16-a, KED, Justin névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Mindjárt fél hét után azzal is foglalkozunk, hogy kormányválság van Romániában, azaz tovább tart, látszik-e a kiút, és ráadásul látszik-e, hogy mi lesz a magyarság sorsa, a magyarság képviseletének sorsa ebben az összefüggésben. Aztán pedagógus bérek, módosulnak a sávhatárok. Mit jelent ez? A pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőivel beszélgetünk Nagy Erzsébettel 4-8 után néhány perccel. Valamint a balatoni kör javaslata, hogy legyen önálló közigazgatási egység a Balaton. Hogyan képzelik ezt, mi lenne ennek az előnye, mi a hátránya? 3:48 előtt néhány perccel beszélünk róla, és ugye sorrendben mondom a témákat, mert hogy alkotmánymódosítást fogadott el az országgyűlés, mégpedig az alaptörvény 16. módosítását. Ebben az egyik legkiugróbb rész az, hogy 8 évre korlátozzák a miniszterelnöki poszt betöltésének idejét. Ak Péter jogtudóssal, emeritus professzorral beszélgetünk erről 8 óra előtt 10 perccel. A műsort ma Pap János szerkeszti.
21: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
24: A Ferencváros vízilabda szakosztálya első magyar klubként nyert Bajnokok Ligája érmet egy idényen belül ugyanabban a sportágban, mindkét szakágban. A férfiak bronzérmet, a hölgyek ezüstöt szereztek. A nőknél és a férfiaknál is bajnokok és magyar kupa győztesek lettek a zöld-fehérek, míg Nyéki Balázs csapata elhódította az európai szuperkupát is. A nemzetközi szereplésre való felkészülés nem segíti, hogy a Fradi itthon egyeduralkodó, pedig Nyéki Balázs vezetőedző szerint ennek nem feltétlenül kellene így lennie. A férfiak trénere a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, a riporter Balog Balázs.
1: Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek nem akadt, legyünk őszinték. Kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy 2-3 olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
2: Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem a mi kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetélytársak, és ezt felhozta, ezt a Veszprém példát, én meg azt mondtam, hogy igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak vízilabdán belül, és most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportágban, az olyan szinten kell dominálni a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van azzal, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Reckónak is nehéz pillanatokat okoz. De a Rekko meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnok kidönt, az csak most indul a BL után.
1: Persze hát mondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
2: Igen, ez is igaz, de az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első éve, amikor én voltam vezető edző az első évemben, megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni, sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerít az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy a Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, a kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt, ahogy mondtam, ez így működik. Ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurenst létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni. Én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy 2-3 játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezítene a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
1: Hát ez pénzkérdés valószínűleg.
2: Szerintem felfogás kérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van három olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években, és ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is, tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot. Amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciáját, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntést hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
21: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
24: A Széchenyi István Egyetem az elmúlt években a technológiai és innovációs területek mellett az úgynevezett e-sport világában is egyre meghatározóbb szerepet vállalt. Az intézmény elnyerte az év e-sport egyeteme címet a Telekom év e-sportolója gálán, amelyet a Magyar E-sport Szövetség, rengeteg az e, nyilván elektronikust jelent, 1 millióan a Magyar Sportért Egyesület szervezett. A díjról és magáról, erről a rendszerről Kocsis Máté, a Győri Széchenyi István Egyetem divízió szakmai vezetője beszél, a riporter pedig Gárdonyi Eszter.
3: Mit foglal magába az e-sport? Nézzük az egyetemi csapatszintet.
6: Körülbelül most 70-80 fővel működünk, hogyha minden szakágat és mindent beleveszünk tagszinten. Ez ugye több versenyzői e-sport csapatot, szimulátor csapatot és több játékban való csapatot foglal magában. Itt gondolok a FIFA-ra egyébként, a FIFA több játékmódjára is, a Counter-Strike-ra, van Valorant csapatunk, Rocket League csapatunk, illetve most próbáljuk a szárnyainkat nyitogatni más e-sport játékok iránt is. Szimulátorban vagyunk még nagyon erős, illetve a back office része magának ennek az e-sport divíziónak, mert ez ugye nem csak annyiból áll, hogy ezek a játékosok lejönnek és játszanak, hanem ugye van nekünk irodánk, van nekünk szimulátortermünk, van nekünk számítógépes termünk, konzoltermünk, mindegyikben különböző hardverek vannak, és ezeknek a működéséhez, illetve használatához kell nekünk back office rész, van marketingesünk, van versenyszervezőnk, operatív vezetőnk, technikai vezetőnk, sokrétű.
3: Ugyan mi kell tehetség ehhez a fajta sporthoz, mint az egyébként hagyományos sportok?
6: Erre nagyon nehéz válaszolni. Persze azt veszi észre az ember, ahogy így öregszik, hogyha mondjuk 20 éve játszik, hogyha mondjuk magamat összehasonlítom egy ugyanabban a játékban, amiben én játszom egy 13-14-15 évessel, akkor azért más. Azért ők sokkal gyorsabban fejlődnek, sokkal gyorsabban adaptálódnak egy adott játék felépítéséhez, minőségéhez, de természetesen rengeteg olyan példa is van, hogy ha valaki eldöntötte, hogy ő sportoló szeretne lenni, és ebből szeretne megélni, akkor megfelelő idő és energia ráfordításával egyébként elérhető ez a cél.
3: Mi különbözteti meg a hétköznapi játékosokat az e-sportolóktól? Hiszen rengetegen játszanak például FIFA-t, Fortnite-ot, vagy autóversenyzést. Hol van a határ, ahol ő e-sportoló, én meg a játékos vagyok?
6: Ha azt nézzük, hogy onnan indulunk, hogy valaki egy játékot szeret játszani, ez a nulladik pont. Aztán pedig szerintem kötelezően magával hozza a gondolatot egy idő után, mivel ha valaki ebben a világban él, akkor nem csak játszik, hanem streameket néz, videókat néz, különböző influencereket követ. Mindenféleképpen magával hozza azt a gondolatot, hogy mi lenne, hogyha ebből szeretne megélni, és nagyjából itt válik el. Tehát szerintem nincs olyan játékos, aki gyerekként ne azon gondolkozott volna, hogy mi lenne, ha én abból élnék, hogy itthon játszom, amit egyébként is otthon csinálok. Viszont amikor ez a gondolat megfogalmazódik, és az utána lévő munka beletétele az, ami szerintem elválasztja azt, hogy kiből lehet egyébként profi e-sportoló. Persze ez nagyon sokrétű, nem csak annyi, hogyha valaki 20 órát játszik egy nap, vagy 16-ot, vagy bármi, mert nyilván ott van a szülői háttér, az anyagi háttér, a lokációs háttér, az adott játéknak a verseny háttere, hogy milyen versenyeken tud fejlődni. Tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezt is úgy kell elképzelni, mint egy vállalkozást. Hogyha valaki profi e-sportoló akar lenni, akkor ezt is úgy kell felépíteni, mint egy vállalkozást, szépen lassan idővel, viszont rengeteg időt és energiát kell beletenni, követni kell a trendeket, követni kell az embereket, és egy idő után kiderül, hogy valakiből lehet-e vagy nem.
3: Tehát tulajdonképpen itt ugyanúgy van edzés, akkor is, hogyha nekem éppen nincs kedvem játszani, de muszáj, mint hogyha rendes fizikai sportot végeznék.
6: Igen, ugye ez nagyon fontos
7: ha valakinek nincs kedve, is kell csinálni. Mert ugyanúgy, ahogy a rendes sportokban, küzdősportokban, tömegsportokban, fociban, futásban, stb. Ha az ember nem csinálja, akkor egy idő után lemarad, vagy amíg visszaér arra a szintre, ahol előtte járt, az sokkal több idő lesz, és még egyszer annyi energiát bele kell tennie.
3: Itt a díj, amit most megkapott az egyetem, ez mit foglal magába?
7: Ezt a divízió kapta, mint e-sport egyeteme, az e-sport közösségért tett munkájáért.
3: Ez az első ilyen díjunk?
7: Igen.
3: Mivel jár ez? Ez leginkább presztízs?
7: A brand értéke ezeknek mindig viszonylag magas, és ez egy jól mutató díj egyébként, akár az utánpótlás, akár az egyetemisták körében is, mivel ez az első ilyen díjunk, ezért ez, hogyha valaki akár laikusként beesik, vagy akár aki benne van ebben magában az e-sport világában, azt gondolja, hogy ez a díj ez csak úgy nem adódik oda valakinek, hanem emögött munka van, és ha ezután elkezd érdeklődni akár a Széchenyi Egyetemnek az e-sport divíziója iránt, az már nekünk nyert helyzet, mert ez lenne a cél igazából.
3: A beszélgetés után a szakmai vezetővel átsétáltunk a divízió egyik legfontosabb helységében, ahol egy versenyző épp egy virtuális autópályán edzett a szimulátor segítségével.
7: Most állítja be éppen azt, hogy milyen autóval induljon és milyen pályán.
3: Most ugye be is ült a székbe, előttünk van egy ilyen nagyon-nagyon széles monitor. Pedálok is vannak?
7: Kiegészítőkkel bármilyen autószimulátort le lehet, akár rally autót, akár Forma 1-es autót, akár ugye van szekvenciális váltótól elkezdve kézifék, minden fel lehet rá tenni. Ugye, hogyha körbenézünk, ezek Forma 1 típusú kormányok, de egyébként van olyan, ami a rally autókhoz szokás.
3: Kocsanás történik?
7: Hogyne, persze. Minden ugyanúgy van leszimulálva, mint egy valós versenyen.
3: Ez nagyon rászkódik.
7: Igen, mint a való életem.
3: Azért, mert kisodródott a pályáról?
7: Így van, tehát kormány, illetve minden próbál mindent leszimulálni az élethez képest. Ahogy ellentart, ahogy megcsúszik az autó, ahogy a rázókőre megy, ahogy a fűre hajt, ahogy a kavicságyon megfordul.
3: Az e-sportot is érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni?
7: Minden sportot érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni, és ebbe az e-sport is beletartozik.
21: BKK Info.
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcán ám a 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
21: MÁV Info.
9: Esztergom és Lábatlan között a reggeli kora délelőtti órákban több S74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakiteremelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diósjenő között még péntek estig buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
21: Időjárás jelentés.
24: Mégpedig Simon Gergőtől, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! Ma az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb napeli hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
24: Köszönjük szépen, fél hét múlt egy perccel, már is folytatjuk, mégpedig rövid hírekkel a műsort a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
5: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül, vagy a kértnél magasabb összegben. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. Lezuhant az amerikai légierő egyik nehéz bombázója Kaliforniában, egy légitámaszpont repülőterén. A repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek. Légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült. Lezuhanásának helyén tűz keletkezett. A gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát senki sem élte túl. Ma van az 56-os vértanúk emléknapja. Ezen a napon az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás áldozatairól emlékezik meg az ország. Nagy Imrét, a forradalom miniszterelnökét, Maléter Pál honvédelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót koncepciós perben halálra ítélték, és 1958. június 16-án kivégezték, majd 1989-ben ugyanezen a napon ünnepélyesen újra temették. Az országgyűlés 2001-ben nyilvánította ezt a napot hivatalos nemzeti emléknappá. A híradást Polyák Adrián készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak.
2: Vármegyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Bereg.
3: Szabolcs vármegye egykori székháza, Nagy Kálló. A város központjában a Szabadság téren áll az 1780-ra elkészült barokk épület, mely az itáliai Aprilis testvérpár munkája. Nagy Kálló honlapja így mutatja be történetének fontos épületét. A napsárga és fehér színekben pompázó egykori megyeháza 1876-ig töltötte be eredeti funkcióját, s biztosított helyet a vármegyei hivatalnak és a megyei levéltárnak is. Miután Nyíregyháza lett a vármegye új központja, az épület más funkciót kapott. 1895-től Nagy Kállói magyar királyi tébolydaként üzemelt. Napjainkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórházak és egyetemi oktatókórház Sánta Kálmán szakkórházaként működik. Az impozáns, emeletes, erkélyes épületben megfordult gróf Széchenyi István is, aki a Tisza szabályozásának ügyében járt itt. Látogatásainak emlékét dombormű hirdeti a bejárat mellett. Krúdi Gyula családja Nagy Kállói illetőségű, így gyakran töltötte a nyarakat a településen a nagyszüleinél. Novelláiban többször írt a megyeházán tartott bálokról, jellegzetes helyi alakokról. Valamikor a sok esővizet föld alatti csatornarendszerben vezették el az egykori megyeháza és a város alatt. Egy emléktábla arra az anekdótára emlékezteti a városlakóit, amely szerint a vármegyeháza börtönének egyik rabja, Farkas Samu, a csatornarendszeren keresztül szökött meg.
2: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
4: Egyes lúgos ásványvizek és gyógyvizek már néhány perc alatt is feloldhatják a gyomornedv ellenálló gyógyszerek védőbevonatát. Ez derült ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legfrissebb kutatásából. Ez azért jelent bajt, mert ha a gyógyszer hatóanyaga nem a bélrendszerben, hanem idő előtt már a gyomorban kioldódik, a készítmény kevésbé lesz hatékony, vagy szélsőséges esetben teljesen hatástalanná válhat. Dr. Kállai Szabó Nikolett egyetemi docens és Demeter Adrien PhD hallgató beszél, a riporter pedig Hegedűs Katalin.
5: Egyes lúgos ásvány és gyógyvizek már néhány perc alatt meggyengíthetik a gyomornedv ellenálló gyógyszerek védőbevonatát, ezért a készítmények így kevésbé hatékonyak lehetnek, ez derült ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából, és mind a két szerző itt van a telefonvonal túlsó végén. Szeretettel köszöntöm Önöket, és most akkor dr. Kállai Szabó Nikoletta, a Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karának egyetemi docensét kérdezném. Mennyire jön még az a tévhit, hogy mindegy, mivel vesszük be a gyógyszert, és hogyan lehetne ezt a szemléletet hatékonyan megváltoztatni a betegekben?
6: Jó napot kívánok! Igen, tehát elég sok arra nézve az adat, hogy nagyon sok készítményt nem megfelelően vesznek be a betegek, és ez nem a betegek hibája igazából. Tehát a gyógyszertárakba is felhívjuk arra a figyelmet, hogy étkezés előtt, étkezés után, vagy éppen étkezés közben vegye be az illető a gyógyszerkészítményét, és hogyha emlékeznek még, akkor a legtöbb gyógyszertárba egy kancsó vízzel, vagy egy vízautomatával találkozhatnak. Tehát a szakma alapvetően úgy gondolja, hogy az ember csak vízzel veszi be a gyógyszerkészítményét, ez volt évtizedeken keresztül, de ezért ma már, hogyha végigmegyünk egy bevásárlás során, akkor észrevehetjük, hogy rengeteg különböző folyadék jelent meg, amik gyakorlatilag mind alkalmasnak tűnnek arra, hogy a gyógyszerkészítményt azokkal bevegyük, és hogyha ma azt mondjuk, hogy víz, akkor nem mindenki a csapvizet érti ez alatt, tehát saját gyermekeim is egyből az ízesített ásványvízre gondolnak például.

0: veszik be, hogy ne befolyásolják a készítményeket. A dugos vizek főleg a gyomornedv ellenálló bevonattal rendelkező készítményeknél okozhatnak problémát, mivel ezeknél a készítményeknél fontos, hogy eljussanak a belekig, és a gyomorban a savnak ellenálljanak. Tehát ezért fontos, hogy ez a magas pH-jú víz ne bontsa meg a bevonatot, és el tudjanak jutni a megfelelő helyre a bélrendszerben. Tehát tényleg ezért fontos, hogy a betegek csak vízzel vegyék be a gyógyszereiket, és különösképpen ezeket a gyomornedv ellenálló bevonattal rendelkezőeket.
1: Visszakanyarodnék akkor dr. Kállai Szabó Nikoletthez. Ugye nagyon sokat beszéltünk már a gyomornedv ellenálló gyógyszerről. Pontosan mit értünk ez alatt?
2: Ez alatt olyan gyógyszerkészítményeket értünk, aminek a felületén általában, tehát vagy a kis gömböckék, amik a kapszulában vannak, vagy a tabletta felületén, egy védőbevonat van. És ezt a gyógyszergyártó azért hozta létre, mert a hatóanyag például érzékeny a gyomornedvre, annak hatására bomlik, vagy azért hozta létre, mert a gyomorban, hogyha kioldódna a gyógyszerkészítményből, felszabadulna gyakorlatilag a hatóanyag, akkor az károsítaná a gyomornyálkahártyát. Tehát ez a két ok van döntően, ami miatt a gyógyszergyártó létrehozza ezt a gyomornedv ellenálló bevonatot, ami gyakorlatilag a savnak ellenáll, de magasabb kémhatású közegben, mint ami már a bélben van, vagy éppen egy pohár lugos vízben, már oldódni fog.
1: Milyen drámai gyorsasággal zajlik ez a kémiai folyamat a pohárban? Tehát reális veszély, hogy a lúgos víz már a szájban vagy a nyelőcsőben elkezdi kikezdeni idézőjelben a gyógyszervédő bevonatát?
2: Igazából itt arról van szó, hogy főleg azoknál a betegeknél látványos ez a vizsgálat, vagy ott sokat mondó, akik diszfágiával küzdködnek, tehát nyelési nehézségekkel, akik nem tudnak egy kapszulát bevenni, és ezért mondjuk a kapszula tartalmát a folyadékba ürítik. És ezt a betegtájékoztató meg is engedi, tehát nem követnek el ezzel hibát a betegek, hiszen egy folyadékba üríthetőek ezek a kis gömböcskék, részecskék, és ott már akár gyakorlatilag egy percen belül elkezdődhet a bevonatnak a károsodása.
1: Meglepő módon az almalé stabilan tartja a bevonatot, ezt úgy kell értenünk, hogy a jövőben a savasabb folyadékokkal, például a gyümölcslevekkel biztonságosabb lehet a gyógyszerbevétel, mint lúgos vizekkel?
2: Ezt így egyértelműen nem állítanám, mert például a narancslé esetében vannak olyan gyógyszerkészítmények, amik kifejezetten tiltják például a narancslével való bevételt. A gyomornedv ellenálló készítményeknél az alacsony pH-val rendelkező, tehát alacsony kémhatású folyadékok előnyösebbek lehetnek. De legbiztonságosabb és a legjobban alkalmazható folyadék az úgynevezett Jolly Joker, az a csapvíz.
1: Demeter Adriánnál folytatjuk most újra a beszélgetést. Előfordulhat, hogy a beteg a gyógyszerét hibáztatja a hatástalanságért, miközben valójában a választott ital tette tönkre a készítményt. Tehát hogyan ismerheti fel a beteg, ha ilyen technikai hiba áldozata lett?
0: Igen, ez könnyen előfordulhat, mivel például pont nagyon sok ilyen gyomornedv ellenálló bevonatrendező készítmény, ezek savlekötők. És ugye a beteg szedi a sablekötőjét, mellé is ezt a lugos vizet, mert ő azt gondolja, hogy ez a kettő együtt csak fokozza a hatást, viszont közben pont, hogy tönkreteszi a gyógyszernek a hatását, és visszamegy az orvoshoz, csak annyit mond, hogy még mindig érzi, hogy ég a gyomra, nem jó neki, és az orvos csak felírja a még erősebb gyógyszert, és mindeközben egyre többet szed, egyre erősebbet, miközben az a probléma, hogy mivel veszi be a gyógyszert, és erre elég nehéz rájönni is, mert például csak a gyógyszertárban a gyógyszerész látja például, hogy viszi együtt a lugos vizet akár, vagy ezt se látja, tehát, hogy ez csak egy lehetőség, és ott tudjuk felhívni akár erre a figyelmet, hogy ne együtt vegye be a gyógyszerét a lugos vízzel, tehát tényleg csak csapvízzel vegye be ahhoz, hogy ki tudja fejteni a hatását.
3: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
4: Tovább tart a kormányválság, illetve politikai bizonytalanság Romániában, de vajon mi lesz így a magyar érdekképviselettel, mi lesz ennek a sorsa, hogy állhat fel a következő kormány? Erről beszélgetünk a következő percekben Pászkán Zsolttal, a a külügyi intézet, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Mi ez az újabb állomás? Nem egyszerű ezt követni azoknak sem, akik aztán tényleg benne vannak. Ön minden részletet ismer, egy kicsit avasson be bennünket.
5: Minden nyílt részletet. Ez fontos rögzíteni, hogy én csak a nyílt forrásokból dolgozom.

0: Valóban azt lehetne érzékelni, hogy végre született egy megoldás, de én úgy érzem, hogy inkább tovább bonyolódott a helyzet. Ugye nemrég még Eugene Tomac politikai vezető lett volna, a kiszemmel technokrata miniszterelnök. Hát ez elbukott. Pontosabban senki nem tudja...
1: Szóval hát a kormányalakításnál tartunk, induljunk innen, ugye? Tehát, ez lényeges.
0: Igen, tehát megbukott a kormány, és utána egy hónapig próbáltak valamilyen megoldást találni, miközben a főszereplők, itt a politikai pártokra gondolok, kölcsönösen kizárták az együttműködést egymással, kivéve a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Románia Szövetséget, amely kötöttek egy ilyen védés-dac szövetséget Illie Bolozsán menesztett miniszterelnök körül. Egy hónapi nyüglődés után előállt Nikus Ordán elnök egy névvel, a volt népi mozgalom párt vezetével, aki most az USZ-ér segítségével európai parlamenti képviselő, és ő lett volna az a technokrata vezető, aki kormányt alakít, és egy ilyen technokrata kormányt mozgat.
1: Hát csak kéne egy stabil parlamenti többség.
0: Hát pontosan ezen vérzettel mindenki kizárta a megszavazását. És akkor hirtelen, tehát a külső szemlélők számára hirtelen, de nagyon sok benfentes számára is meglepő módon Nikus Ordán a hétvég. Egyrészt Eugene Tomac visszaadta a megbízást, és Nikus Ordán megnevezte Adrián Vestia Brassó megyei Nemzeti Liberális Párti elnök helyettest, és megyei tanácsi elnököt, hogy ő legyen ez a kép. Most ezzel tovább bonyolódott a dolog, ugyanis gyakorlatilag ezzel a Nemzeti Liberális Párt megosztottsága kezdett nyilvánvalóvá válni. Eddig is megosztott volt, Bolozsán mögött voltak azért feszültségek a párton belül, ezzel most nyilvánvalóvá vált. A mai, vagyis tegnap esti hír, hogy gyakorlatilag a Nemzeti Liberális Párt megfenyegette azokat a liberális tagokat, akik Nemzeti Liberális Párti tagokat, akik részt vennének egy ilyen Vestia-féle kormányban, hogy kizárják a pártból, amennyiben ők szerepet vállalnak. Ez is mutatja, és el is fogadtak egy határozatot tegnap, amiben kizárták ennek a kormánynak a megválasztását, és felszólították az Vestiát, hogy ma 10-ig, romániai idő szerint 10-ig lépjen vissza a jelölésből.
1: Na hát szóval egyre bonyolultabb ez, ahogy mi írásunk, még bonyolultabbá válik, de fontos lenne közben ez a kérdés, miközben itt osztanak, szoroznak, alkudoznak, meg próbálnak többséget kialakítani. Milyen állapotban is van Románia? Mert hát ugye vezetni kellene.
0: Igen, és nincs jó állapotban, és nem csak azért nincs jó állapotban, mert az elmúlt hektikus időszakok gyakorlatilag nagyon erős lenne azt mondani, hogy a tönk szélére sodorták, de az instabilitás, tehát az eddig is létező politikai instabilitás, mert a gazdasági instabilitás szélére is sodorták Románián. És bármennyire próbáltak most egy ilyen személykultuszt építeni a román médiai részében, és hát az USZ-ér és a Nemzeti Liberális Párt részéről Bolozsán köré, Bolozsán megszorító csomagja inkább ártott ennek a helyzetnek, tehát amit kimutattak hiányjavítás szempontjából, annak jelentős része könyvelési produktum, tehát nem valódi hiánycsökkentés, hanem játszadozás, a tologatás a számláknak, a bevallásoknak, tehát nem igazán történt nagy váltás, 11% körül van az infláció, amelyet próbált Bolozsán az iráni háborúra kenni, de azért Romániánál rosszabb természeti helyzetben lévő államokban nincs ekkora infláció a kőolaj drágulása miatt. Tehát ez egy, megint egy ilyen félrevezetőnek tűnő magyarázat. Úgyhogy ezzel nem segít most az, hogy még rosszabb az állapot egy hónap után, egy hónapi kínlódás után, még kilátástalanabb az állapot, mint volt.
1: Köszönöm szépen, Pászkán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Következő témánk addiktológia, ugye ez a függőség. Téglási Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgató itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye, kormányalakítás körül megszólalnak különböző érdekvédelmi szervezetek. Nem egyszerű eligazodni, drogpolitikát hiányolnak, meg hátteret, az addiktológiai szakma is kapcsolatot keres a kormányzattal. Kicsit segítsen nekünk eligazodni. Mi itt a fő kérdés, mi itt a fő probléma ebből a szempontból? Van-e magyar drogstratégia? A törvényi háttér az elég szigorú, úgynevezett nulla türelmet hirdettek már 2 évvel ezelőtt.
3: Igen, a Magyarországon ugye volt egy nemzeti drogellenes stratégia 2013 és 20 közötti hatállyal. Ez most hozzáállás kérdése, hogy ez létezik-e vagy nem, ugyanis hát valóban a 2013 és 20 közötti érvényességet írt le az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv, azonban ez egy országgyűlési határozat, és az országgyűlési határozat formájából adódóan az addig érvényes, amíg azt vissza nem vonják, már pedig ez nem lett visszavonva, tehát hogy ha akarom érvényes, ha akarom nem érvényes, de nem ez a fő probléma. Az a lényege a dolognak, hogy a drog probléma, vagy a kábítószer elleni küzdelmet akkor értjük meg, ha azt látjuk, hogy a drog probléma az nem pusztán rendészeti kérdés, nem pusztán közegészségügyi kérdés, ez is, az is, és emellett még gazdasági, lelki, mentálhigiéni és kérdés. Nagyon sok összetevője van annak, hogy valaki kábítószert fogyaszt, és ezeket kell kezelni. És tehát ez egy össztársadalmi kérdés, ahol a leglényegesebb a prevenció, aki már kábítószer függőségbe esett, annak a teljes felépülés, központú kezelés, tehát hogy a kezelésnek az legyen a víziója, hogy teljesen felépüljön, és aztán újra integrálódjon a társadalomba, és önmaga számára is visszaszerezze a saját maga megbecsülését, illetve a társadalom hasznos tagja legyen. És természetesen az zéró tolerancia, amire a magyar törvények szigorodnak. Na most itt látni kell, hogy a június 9-én publikált az Unió az új drogjelentését, amiben hát elég súlyos figyelmeztetések vannak, és ezért az uniós drogpolitika visszatért a kezd több téren is szigorítani. Itt az a lényeg, hogy azt a kérdést kell feltenni, hogy megcsinálja-e azt Magyarország, hogy amit egyszer az Unióba kipróbáltak, ahol ugye elég megengedő drogpolitika volt és megbukott, akkor most mi újra szeretnénk végigmenni azon az úton, tehát mi most fordulunk el attól, ahova az Unió igyekszik.
1: Hát erre veszélyt most van, erre törekvés?
3: Nem akarok prejudikálni, tehát nem tudom, és annyiban egyetértek a Népszava cikkben leírtakkal, ahol megszólaltak hát az inkább liberálisabb drogpolitikát támogató szakemberek. Annyiban egyetértek velük, hogy nem tudjuk, hogy mit akar az új kormány, nem tudjuk, hogy melyik irányba akar elindulni, egyáltalán, hogy milyen szinten kíván foglalkozni a drog problémával.
1: Ez azon múlik, hogy kinek lesz erősebb a hangja. Melyik körnek?
3: Én nagyon remélem, hogy nem öntik ki a fürdővízzel a gyereket, tehát hogy azt azért látni kell, hogy az elmúlt évek drogpolitikája Magyarországon igenis sikeres volt. Nem mondom, hogy nem lehettek túlerős intézkedések az zéró tolerancia, vagy ez a hajtóvadászatnak nevezett program során, de alapjaiban azok a szigorító intézkedések, amiket a törvénycsomagban meghozott az előző országgyűlés, azok igenis beváltották a hozzájuk fűző reményeket, és még egyszer mondom, a zéró toleranciának a prevenció, ugye ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani az zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja ezt a hangot, meghallja azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a liberális vagy drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni. Ez egy nagy kérdés, én nagyon szeretném azt remélni, hogy a sokat hangoztatott széles társadalmi egyeztetésbe belefér az is, hogy minden oldalt meghallgatnak, és remélem, hogy a tények aztán arra belátásra fogják azt a döntéshozót, akiről még nem tudjuk, hogy kicsoda, mert...
1: Nincs kijelölt személy, még erre nincs, hát nincs megbízott személy.
3: A statútum rendeletből kifolyólag az egészségügyhez fog tartozni, kizárásos alapon valószínűleg a népegészségügyi államtitkársághoz, mert a többi az annyira egészség szakpolitikai vonal, hogy oda nem hinném, de nincs erről szó. Én értem, hogy nem ez a prioritás legfelsőbb foka, de ha a társadalmi probléma méretét nézzük, akkor azért a második helyen ott kéne lennie, vagy a harmadikon.
1: Hát ez súlyos kérdés, mert ugye nem okkal és indokkal születtek azok a szigorító törvények, amelyek ugye ismertek bizonyos területek, ahol a drog olcsóbb, mint egy fél deci. Sokan azt szerint használták, főleg olyan társadalmi csoportok, akik kilátástalannak ítélték az életüket. Szóval ennek vannak erről elég erős tapasztalatai, úgyhogy ez nem csak valamiféle ilyen rendpárti felfogás volt, hanem egy olyan helyzetnek a kezelése, ami tarthatatlanná vált a társadalomban.
3: Így van, tehát az a Kristály néven árult dolog, ami 41 képletet tartalmaz, és mindig jönnek újak, csak Kristály néven árulják az egyszerűség kedvéért, valóban 3-4-500 forintos adag, nagyon gyorsan rombol, ugye ez az úgynevezett designer drog, egy-másfél év alatt teljesen le tudja pusztítani a használójának az agyát, és nagyon elterjedt, és ezért mondtam, hogy össztársadalmi vagy probléma, hiszen nem lehet egy dolgot kiszúrni, hogy miért használják ezt mondjuk hátrányos helyzetű térségekben. Sokan mondják, hogy az egzisztenciás kérdés miatt lehet, sőt biztos, hogy az is benne van, de azért itt hát család, itt a család, nyilván. Igen, hogy a család az egy nagyon nagy védőfaktor, tehát ahol normális, és most nem egzisztenciás dolgokra gondolok, hanem védő, meleg, szerető családi környezet van mondjuk egy fiatal háta mögött, ott sokkal kisebb a valószínűsége vagy az esélye annak, hogy a kábítószerhez fordul, és ez lehet egy jómódú, nem tudom, budai családban is, hogyha a család a védőfaktor jellegét nem tölti be, akkor az a fiatal is fordulhat kábítószerhez, tehát ez nem pénzkérdés, viszont a probléma az megvan, összetett, és a magyar társadalomnak az egyik legnagyobb problémája, mert ez a jövőnket éli föl, hogyha a fiatalokra vagy a gyerekekre gondolunk. Ugye az első kipróbás aránya 14 év, tehát nyugodtan beszélhetünk már gyerekekről is.
1: Köszönöm szépen, Téglási Kristófot, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatóját hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra múlt néhány másodperccel, 2026. június 16-án kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Tankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Módosította az alaptörvényt az országgyűlés, megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt.
9: Magyarország elutasítja a migrációs paktum jelenlegi formáját, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, mondta a belügyminiszter az Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
8: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten, elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik. Mondjuk a részleteket. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Eszerint legfeljebb összesen 8 évig lehet valaki miniszterelnök megszakításokkal együtt. Orbán Viktor korábbi kormányfő az Indexnek nevetségesnek nevezte a döntést, szerinte az ellene született, de a végén a nép dönt. A módosítás része az is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának az a része, amelyet korábban az államtól kaptak. A módosítás lehetővé teszi a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is. Császár Attila összefoglalója.
10: Nem érint rólam szól.
11: Nem érint rólam szól. Ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza alaptörvény módosító tervére még a kétharmados döntést igénylő zárószavazást megelőzően. A Fidesz elnöke egy az Indexnek adott interjú részletét osztotta meg közösségi oldalán hétfőn.
12: Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében 6 tartózkodással elfogadta.
11: A parlament 16. alkalommal módosította az alaptörvényt. A Tisza kormány előterjesztésének értelmében megszűnik az Orbán kormány által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszere, Mozaik nevén a KEKVA, illetve a Szuverenitás Védelmi Hivatal. Ezen kívül 8 évben maximálták a miniszterelnöki tisztség időtartamát.
13: A Tisza azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és a hübrisz uralma ellen.
11: A javaslat egyik előterjesztője, Mellétei Barna Márton azzal indokolta a módosítást, hogy a köztársaság lényege a hatalomváltó gazdasága, nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. A tiszás politikus közölte, egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem pedig örökre.
13: Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Biztosítsuk, hogy Magyarországon nem működhessen az eltérő politikai nézeteket üldöző hivatal, a közpénz ne veszíthesse el a közpénz jellegét, és hogy a hatalom ne maradhasson örökre egyetlen ember kezében.
11: Az igazságügyi miniszter közölte, támogatja az alaptörvény módosítását, amit Töröcsikné Görög Márta egy mondatban indokolt meg.
14: Mert az összhangban van a kormány célkitűzéseivel és törekvéseivel.
11: Az Alkotmányügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a magyar szuverenitás védelme fontos állami feladat. Azonban ennek intézményi hátterét olyan formában kell biztosítani, amely alkalmas politikai bizalmatlanság, félelem vagy indokolatlan társadalmi megosztottság eloszlatására, közölte Kis Máté Zsolt, kormánypárti képviselő. A fideszes Tuzson Bence a bizottság kisebbségi véleményét ismertetve hangsúlyozta, hangsúlyozta, a miniszterelnök mandátumának korlátozására parlamenti demokráciákban, Európában nincs példa, és különösen sérelmezte a javaslatban a visszaható hatályt.
15: Amikor ez egy negatív jogkövetkezményt jelent, azaz e tekintetben az aktív és passzív választójog korlátozását jelenti, nos ez az, ami tilalom alá esik, ezért alkotmányosan, az alkotmányos elveknek ez a rendelkezés nem felel meg.
11: A képviselői hozzászólásokban a Tiszás Stumpf Péter azt mondta, az ellenzéki képviselők az elmúlt hetekben nagy lelkesedéssel kérték rajtuk számon a Tisza párt működő és emberséges Magyarország című programját, de amikor megvalósítják azt, akkor kézzel lábbal tiltakoznak ellene. A Fidesz politikusa Orbán Balázs pedig azt emelte ki, hogy bár az alaptörvénymódosítás Orbán Viktor visszatérésének megakadályozása érdekében készült, valójában azzal a magyar embereket zárják ki egy választási döntésből.
16: Te voltál az a gyáva ember, aki azt mondtad, hogy akár egy puskalövés nélkül megadnád magad bármilyen hódítónak.
11: Egy nappal Nagy Imre mártír miniszterelnök kivégzésének évfordulója előtt Magyar Péter azzal vágott vissza Orbán Balázsnak, hogy ő volt az, aki a kampányban elhíresült mondatával felkeltette a magyar emberekben a hazafiság érzését, és alapot adott a Tisza kétharmados győzelméhez.
8: Az Orbán kormány a migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Európai Bizottsággal. Erről a miniszterelnök beszélt napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter a Vitnyét csermajori beruházásról azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekültábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre.
9: A kormányfő hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában az Orbán kormány egyik 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szereplő mondatot is idézett. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni.
16: Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben. Szükséges a politikai konfliktust kiélezni. Ez volt az Orbán kormány filozófiája egy mondatban.
8: Az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent megtett azért, hogy ne kelljen naponta 1 millió eurós bírságot fizetni, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője.
9: Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP kormány lezárta a határokat, kerítést épített, nem engedték be a migránsokat, a menekültáborokat pedig bezárták. Azt mondta, valójában nem akartak tábort Vitnyéden, azt a bírság elkerülésére használták. A felújított épület együttesben szeptember iskolai oktatás lesz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a migrációs paktumnak nem csak a kvóta szerinti átvétel a negatívuma, hanem az is, hogy egy tömeges migrációs nyomás esetén korlátlanul kellene bevándorlókat átvenni.
17: A kormány valóban úgy döntött, és ön ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatosan, az is része volt, amit rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzíciós rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és azt szerint elhallgatta, sőt meg hamisította, hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió bíróságának döntése kényszerített arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek. Ez egy valótlan állítás.
8: A Vitnyéden kialakított épület együttes gyerektábornak hazudta az előző kormány. A Mi Hazánk pedig tüntetést szervezett az építkezés ellen, mert biztosak voltak abban, hogy ott migráns tábort építenek, mondta a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter miniszterelnöknek válaszolva.
9: Torockai László azt mondta, a tüntetés eredménye volt, hogy a helyi civilekkel összefogva sikerült megakadályozni a tábor kialakítását. Az ellenzéki politikus szerint most már arról kellene beszélni, hogy a mostani kormány mihez kezd a déli határ védelmével. Az uniós migrációs paktum értelmében tette hozzá. hozzá. Az illegális migránsokat ma már nem lehetne visszaküldeni a kerítés másik felére, hanem helyben nálunk kellene lefolytatni a menedékkérelmüket. Hozzátette, az érkező elutasított kérelmű migránsok 70%-át nem tudják kitoloncolni, ha már beléptek az Unióba.
15: Most, hogyha elfognak egy határon betörő illegális migráns, akkor mit fognak tenni? Mert az Európai Bizottság migrációs paktuma szerint most itt kellene tartani, ameddig nem folytatják le az eljárást. Erre a kérdésemre adjon nekem választ, hogy kell-e ettől a magyaroknak tartani, hogy ezek a tömegek majd jönni fognak a meghívó levél után, és itt fognak esetleg maradni.
8: Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában azt mondta, jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy Vitnyéden 500 fő befogadására alkalmas menekülttábor tervezett a volt kormány 5 milliárd forintért, és azzal vádolta a Fideszt, hogy még most is belehazudik az emberek szemébe.
9: A kormányfő kijelentette, nem hajtják végre jelen formájában a migrációs paktumot. Erről a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog.
8: Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
9: Posfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont a tömeges migráció célországainak jóváhagyása is szükséges.
18: Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritási pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országra együttműködve belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
8: Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül, vagy a kértnél magasabb összegben.
9: A tárcavezető hangsúlyozta, a módosítás minden esetben jogszerű. A kifizetések ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai már egy folyamatban lévő adóhatósági nyomozást is segítenek.
8: Sürgősséggel tárgyalja az Országgyűlés a médiatörvény módosítását, amelyet a jövő héten már el is fogadhatnak.
9: A múlt pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét. Eszerint a Duna és az MTVA összeolvasztásával létrejön a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT, illetve önálló hírügynökségként működik tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet, amely a tulajdonosi jogok gyakorolja a közmédia új cégei felett. Átalakítanák a média tanács működését is. A törvény hatályba lépésével a jelenlegi vezetők megbízatása megszűnik.
8: Egész héten tart a rendőrség országos ellenőrzés sorozata az úgynevezett Roadpol. Az akcióban szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat, motorosokat, a kerékpárosokat és a rollert használókat is.
9: A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett pénteken kiemelten vizsgálják az alkohol és a drogfogyasztást a közutakon, mondta a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, erre azért van szükség, mert Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt. Ilyenkor lassul a reakció idő, beszűkül a látótér, és pontatlan lesz a mozgás.
19: A drogfogyasztást fizikai tünetek alapján, a pupilla mozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószer fogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
2: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Budapest felé a 41-es kilométernél a Fácános pihenőhely közelében két autó ütközött. A külső és a leálló sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Erősödik a forgalom az M1-es autópályán Biatorbágytól a főváros irányába, az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól a városközpont irányába, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as csomópont előtt.
8: Budapesti információkkal folytatjuk.
20: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Jászberényi úton, Rákosvasút állomás közelében. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál a 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Útszűkületen kell láthatani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői után, mert gázvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
9: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Délután 24-28, este 14-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
8: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
2: Műsorajánlat. Délelőtt.
21: Rendszeresen megállapítjuk, hogy egyre többen túlsúlyosak idehaza, de nem látszik semmilyen változás. Ennek ellenére rendületlenül beszélünk erről a betegségről. Most arról, hogy miért nem használnak a kampányszerű megoldások, s hogy miként lehet hatásosan fogyni. A nyár erre kiváló alkalmat kínál. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
1: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
22: Megnyitotta az EU a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Ez az első klaszter az Európai Unió alapvető értékeit és elveit foglalja magában, köztük a demokráciát és a jogállamiságot. Orbán Anita külügyminiszter a luxemburgi külügyi tanácsülésre érkezve azt mondta, intenzív többhetes tárgyalás után állapodott meg Magyarország Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. Ez a megállapodás belekerült Ukrajna EU cselekvési akciótervébe, és ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodást, akkor automatikusan leáll az egyes klaszterben a csatlakozási folyamat. A bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi tájékoztatóján méltatta Ukrajnát a csatlakozási folyamatban végrehajtott reformokért a háborús helyzet közepette. Most tesszük meg a legjelentősebb lépést Ukrajna uniós tagsága felé. Ezúttal senkinek nem kellett kávészünetre kimennie a teremből, célzott Orbán Viktor korábbi tartózkodására Márta Kósz. Kiemelte azt is, hogy az Európai Bizottság azt várja az Európai Tanácstól, hogy még a nyári intézményi szünet előtt nyissa meg a fennmaradó 5 tárgyalási klasztert is. Tarasz Kacska, ukrán miniszterelnök helyettes a tájékoztatón kiemelte, Ukrajna egységes cselekvési tervet dolgozott ki a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, amely valamennyi tagállam érdekeit figyelembe veszi. A reformok teljes körű megvalósítása ugyanakkor hónapokat, egyes esetekben akár éveket is igénybe vehet, tette hozzá. A tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács tegnap jóváhagyta Ukrajna csatlakozását az uniós kiberbiztonsági tartalékhoz. Így az ország rendkívüli uniós támogatást kaphat nagyszabású kibertámadások esetén. Újabb büntető intézkedésekkel sújtja az Unió az orosz hadiipart, az árnyékflottát, valamint a hibrid támadásokban és dezinformációs kampányokban résztvevő személyeket és szervezeteket. Az uniós főképviselő közölte, ezen túlmenően készül a 21. szankciós csomag is. Kaja Kallas Luxemburgban hangsúlyozta, mielőbb el kell fogadni a készülő újabb büntető intézkedéseket, hogy szűkítsék Oroszország háborús mozgás terét. A nyugati szankciók már eddig is több mint 1000 milliárd euró veszteséget okoztak Oroszországnak, hangsúlyozta. Erősíti a légiutasok jogait az Európai Unió. A parlament és a tanács nem kevesebb, mint 13 év tárgyalás után megállapodott arról, hogy frissíti a légiutasok jogaira és a légitársaságok felelősségére vonatkozó szabályokat. Járattörlés vagy 3 órán túli késés esetén továbbra is ugyanannyi kártérítés jár, mint most, de gyorsabbá és egyszerűbbé kell tenni az ügyintézést. Megerősíti az Unió a fogyatékossággal élő utasok, a kísérő nélküli kiskorúak és a várandós utasok jogait is. Törölték a brüsszeli MCC-t az Európai Bizottság átláthatósági nyilvántartásából. A Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli képzési központját azzal vádolja a bizottság, hogy nem hozta nyilvánosságra finanszírozási forrásait, ezért törölték az uniós lobbisták névjegyzékéből. Az intézet közleménye szerint folyamatosan próbálják őket elhallgattatni, mert megkérdőjelezik a brüsszeli politikai elit ideológiai konszenzusát, de az MCC fellebbez a döntés ellen, és továbbra sem riad vissza a nyilvános vitától.
0: Jó reggelt, Magyarország! Kakuk el Tamással.
1: Társadalmi egyeztetésre írta ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a tanévrendjének témakörét, az észrevételeket június 23-áig várják, és ugyancsak társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezek a témáink, akivel pedig beszélgetünk erről, Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője a telefonvonalban. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük ezekkel a bizonyos változásokkal. Mit tartanak a legfontosabbnak? Melyeket tartják a legfontosabbnak?
3: Igen, hát ha megyünk sorba, ahogyan bejelentette az imént, a tanév rendjéről szóló rendelet igazából sok újdonságot nem tartalmaz. Nagyon hasonlít az előző évhez. Abban azért különbözik, hogy egy diákoknak szóló napot beiktattak, ami szerintem nagyon üdvözlendő, de egyébként más időpontok vagy a tanév rendjét meghatározó dátumok tekintetében nagy változások nincsenek. Talán még egy dolog emelendő ki, ez pedig az, amit ígért is Lannert Judit, hogy ritkítják a kompetencia méréseket, amit a PDS szintén kért korábban, mert ugye az nem csak, hogy rendkívül megterhelő, hanem hát igazából szakmaiatlan is volt, amit az utóbbi években művelt igazából az oktatási hivatal, tehát hogy rengeteg mérésig iktatott be, és olyan kompetenciákat mért, amely kompetenciák nincsenek is valójában. Úgyhogy mi ezzel a rendelettervezettel egyetértünk. Hát a másik pedig, ami a béremelésről szól, az pedig egyszerűen egy Európai Uniónak tett vállalásnak való megfelelés, mert hogy a kormány azt vállalta egy 2031-ig tartó projektjében, hogy a pedagógus átlagbéreknek el kell érni a diplomás átlagbér 80%-át, és hát ezt időről időre ellenőrzik, és hát most a KSH adatai szerint kiderült, hogy 0,4%-kal elmaradt az eddigi emelés ettől a szinttől, és hát ezt kellett pótolni. És a szakképzés is ezt a mértéket szokta lekövetni, tehát igazából ez a rendelet tervezet erről szól. Viszont szerintem, amiről mindenképpen beszélnünk kellene, és nagyon fontos lenne meglépni, hogy éppen ezért nyílni fog még jobban a béróló a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és technikai dolgozóknak a bére, meg a pedagógusok bére között, mert ahhoz még mindig nem nyúltak hozzá, és hát ez most már egyre sürgetőbb, hogy az ő béremelésük is kezdődjön meg, függetlenül attól, hogy erre egyébként uniós forrás nincs.
1: Hogyha átlagot tekintünk, mekkora bérekről van itt szó, egy a pedagógus esetben és a másik kör esetében? Most így nagyjából nyilván itt ugye többféle sáv van, meg pedagógus egy-kettő és így tovább, de hogyha egy átlagot nézünk, akkor hogy alakul ez a különbség, amire hivatkozik?
3: Igen, hát itt nagyon nagy különbségek alakultak már ki, mert a nevelést és oktatást közvetlenül segítő, illetve egyéb munkakörben dolgozók gyakorlatilag garantált bérminimum körüli béreket kapnak. Tehát ez azt jelenti, hogy nekik a nettójuk olyan 250-270 ezer forint per hó. És hát itt a pedagógusok esetében viszont már lényegesen magasabb bérekről beszélhetünk, hiszen itt gyakorlatilag arról van szó, hogy azért ilyen 800 ezer forint körüli átlagbérekkel lehet számolni, tehát mindenképpen lényegesen nagyobb bérekkel, mint amennyi hát akár mondjuk egy diplomás nevelést és oktatást közvetlenül segítő esetében van. Gondoljuk csak el, hogy vannak főiskolát végzett rendszergazdáink a rendszerben, akiknek hát ilyen nevetséges béreik vannak, és ugyanakkor pedig, ha valaki óvodai nevelő végzettséget szerzett mondjuk egy technikumban, most jelen pillanatban ő egyébként óvodapedagógus munkakört láthat el, de ha nem is lát el ilyet, mivel ez pedagógus végzettségnek minősül, akkor ő már bizony meg fogja kapni azt a bért, ami a pedagógusoknál, hogyha a pedagógus egyben van, a sáv alján szerepel, vagy akár esetleg többet is.
1: Ez az a 800 ezer forint ugye környéke, de van itt egész más például, amit lehet olvasni kutató tanárok esetében 918 ezer és 1 millió 938 ezer, vagy millió...
3: Hát, de ugye, hát erről szerintem ne beszéljünk, ők talán vannak 130-an az országban.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy lehet ezzel találkozni a valóságban is?
3: Nem nagyon. Én ismerek egyébként konkrétan élő embert, aki ilyet kap, egyet Pécset, de ugye egyébként nem nagyon jellemző ez. Miért nem jellemző? Hát nyilván azért, mert hogy itt tudományos tevékenység is kapcsolódik ehhez a fizetési fokozathoz, és azért ilyet végezni, illetve ilyen fokozatot megszerezni a tanítás mellett, hát azért ez elég nagy mutatvány.
1: Hogyha beszélünk egy kicsit arról a bizonyos új rend, ez a Diákok Hangja nevű témanap, ezt hogy lehet elképzelni? Mi fog itt történni? Van erről valamiféle útmutatás, vagy mindenki saját belátása szerint szervezi ezt majd meg?
3: Nem tudok erről konkrétumot. A tanév rendjéről szóló rendelet tervezetben is csak egy ilyen tólik határ van, hogy dátum szerint mikor kellene ezt megtervezni az iskoláknak, de én úgy gondolom, hogy itt talán azt hagyják nyitva, hogy a diák önkormányzatok maguknak tervezzék meg ezt a napot. Én legalábbis így tudom ezt elképzelni, és ez szerintem ilyen szempontból nagyon jó, hogyha a diákok öntevékenységét ilyen módon ösztönzik. Aztán lehet, hogy később kijön erről valami, ezt nem tudom, de most annyit lehet erről tudni, hogy 2026. szeptember 14-e és 25-e között egy iskola által választott napon lehet.
1: A nemzeti alaptantervvel mi a helyzet? Mert ugye, hogyha nem lett volna kormányváltás, akkor is időszerű lett volna annak a felülvizsgálata, módosítása esetlegesen. Erről lehet-e tudni valamit?
3: Igen, és az az érdekes, hogy már tavaly, tehát a köznevelési törvény előírása szerint már tavaly felül kellett volna vizsgálni a NAT-ot. Hát én úgy gondolom, hogy ezt most már ténylegesen pótolni kell, de hogy milyen keretben és hogyan fog ez történni, erről még nem igazán tudok semmit, mint ahogy arról sem, hogy hogy fog alakulni egyébként az érdekegyeztetés és a szakmai egyeztetés rendszere. Most jelen pillanatban különböző csoportok, szervezetek jelentkeznek be Lannert Juditnál, illetve az államtitkároknál, és ők külön-külön találkozgatnak, ami hát ilyen bemutatkozásnak persze megfelelő, de nyilván ki kellene alakítani az egyeztetés rendszerét. És egyébként most tegnap én este írtam egy újabb levelet, megint bejelentkeztünk most konkrétan a szakképzéssel kapcsolatos követeléseinkkel.
1: Mit javasolnak ebben a tárgyban? Akkor avasson be egy kicsit bennünket.
3: Mindenképpen nagyon fontos lenne a régebbi érdekegyeztetés rendszerét visszaállítani, tehát hogy legyen a szakszervezetekkel, akik az adott területen működnek, legyen egy olyan jellegű egyeztetés, amiben egyébként elsősorban munkajogi, illetve a hát tulajdonképpen a rendszerben élők élet és munkakörülményeit meghatározó különböző kérdéseken kívül szakmai kérdések is elő kell, hogy forduljanak, mert az a helyzet, hogy a pedagógiában ezek egymástól nem szétválaszthatóak, és hát persze ki kellene alakítani egy olyan szélesebb körű egyeztetést is, amelybe szakmai szervezetek tudnának belépni. Ezzel kapcsolatban egyébként felmerült az több esetben, nem csak Lannert Judittal beszéltünk erről, hanem Tűcs Dórával is, a Parlament Oktatási Bizottságának elnökével, aki szintén szeretné némileg szélesíteni a kört, és engedni úgymond a beleszólást, hogy hát tulajdonképpen a szakmai szervezeteknél kik lehetnének azok, akik ebben részt vesznek. A PDS-nek az a javaslata, hogy ez úgy történjen, hogyha van valamiféle téma, ami például mondjuk, hogy nemzeti alaptanterv, azokat kellene mindenkor meghívni ezekbe az egyeztetésekbe, akik az adott témában már valami konkrétumot letettek az asztalra. Magyarán van elképzelésük, van valamiféle tervezetük, amely egyébként a vita tárgyát képezheti. Így ki lehetne szűrni azokat a kvázi tervezeteket, amelyek hát gyakorlatilag csak, hát hogy mondjam, a helyet foglalják, de igazából hozzátenni érdemben a kérdésekhez nem tudnak, és mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a Tisza kormány részéről, hogy hát esetleg a nemzeti pedagógus karból valamiféle kamarát hoznának létre. Ezt olyannyira ellenezzük, hogy mondtam Lannert Juditnak, hogy ebből azért nagyon komoly hát nézeteltérések keletkezhetnek. Mi ezzel nagyon élesen fogunk tiltakozni, hogyha továbbra is kitartanak amellett, hogy egy ilyen korporatív tervezetet, amit még az előző kormány hozott létre, és ami gyakorlatilag azt láttuk az eddigi működése során is, hogy igazából ilyenkor, amikor velük egyeztetett, akkor a kormány saját magával egyeztetett, szóval ezt a rendszert ezt be kell fejezni, nem ám, hogy még tovább fejleszteni. Kamarára semmi szüksége nincs a pedagógus szakmának, mert mi nem olyan protokollok szerint működünk, mint ahogy például az az egészségügyben van.
1: Köszönöm szépen, Nagy Erzsébetet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjét hallották. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban, ha bemondó Szlotta Judit.
4: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. J.D. Vance, amerikai alelnök szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti, csaknem 200 méteres hosszú híd. Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a polisz.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A híradást Polyák Adrien készítette, krónikával 8 órakor jelentkezünk.
0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
1: A vonalban pedig Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, volt miniszter. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: A hétvégén ugye kongresszust tartott a Fidesz, közben itt tegnap elfogadtak egy jelentős alkotmánymódosítást, amely ugye arról szól, hogy két cikluson túl nem lehet senki sem miniszterelnök. Hogyha ezt a két pillért nézzük, meg egy kicsit távolabb lépünk attól a világtól, akkor milyen politikai helyzet alakult itt ki Magyarországon ezután a választás után, hogy látja?
5: Hát mindenképpen szokatlan, bármint a tekintetben szokatlan, hogy ha a világ oldaláról nézem, ahogy ön is kérdezte. Magyarországon viszont most már ez az ötödik kétharmad egymás után, tehát lassan hozzá kell szoknunk, hogy a magyar választójogi rendszer olyan, hogy folyamatosan termeli a kétharmadokat. És hogyha az okait keressük például a Fidesz vereségének, ami azért nagy arányú volt, de tegyük hozzá, hiszen a Fidesz, illetve ugye a Fidesz is négyszer nyert kétharmadot, és most pedig a Tisza nyert kétharmadot, és ez a mostani Tisza kétharmad azért jelentős, tehát ez a legjelentősebb kétharmados győzelem idáig. Tehát ebben biztos, hogy mindenképpen benne van a választójogi törvény, amit kívánatos lenne szerintem olyan irányba változtatni, hogy jobban kifejezze azt a típusú választói akaratot, amely akár különböző pártokban, szocialista eszmerendszerben, liberálisban, konzervatívban és más típusúakban is, akár zöld és egyebekben találja meg önmagát szerte, világszerte.
1: Ugye itt, ami történt, és abból a szempontból, hogyha nézzük, a politikai kultúra változása, illetve a klasszikus politológiai alapvetések, mintha megrendülni látszanának, már csak abból a szempontból, hogy egyrészt van a Fidesz, ami ugye egy beágyazott néppárt tagsággal, kerületekkel, szóval egy szervezeti felépítéssel, kongresszussal, megfelelő alapszabállyal, választmánnyal, és így tovább. Aztán van egy olyan párt, amelynek a létszáma, hát sokkal csekélyebb, ugye, ami ismert, nem is mint szervezet van jelen, hanem valamiféle politikai jelenség, vagy politikai érzületet, vagy közérzetet megfogalmazó, befolyásoló rendszer. Különös tekintettel arra, hogy leginkább ugye a közösségi média terében. Van erre példa, mert például a New York-i főpolgármester választásnak is az volt a tanúsága, hogy influencerként viselkedett a jelölt, aki aztán megnyerte. Változik ebből a szempontból a klasszikus politika, politológiai szabályrendszer, másképp kell gondolkozni róla, illetve mit mutat ez a jelenség, ez az új típusú jelenség?
5: Hát igen, jogos teljesen a kérdés, mert változik szerintem. Változik, hiszen, ahogy ön is utalt rá, világszerte olyan jelenségeket látunk, amelyek ebbe az irányba mutatnak, mármint a tekintetben, hogy a klasszikus pártformációk mellett jelennek meg olyanok, amelyek szinte semmiből robbannak be, és akár győzelmet is tudnak aratni. Mint a régióból is tudunk ilyet mondani, hiszen Szlovákiában pár évvel ezelőtt Igor Matovics, aki aztán később miniszterelnök is lett, hasonlóképpen jelent meg a politikai életben. Teljesen újszerű volt a pártja, előtte semmi előzménye nem volt, mozgalomszerűen, és aztán nyertek. Aztán ez egy más kérdés, hogy mára, mert ugye ez pár évvel ezelőtt volt, mára már nincsenek jelen ilyen befolyás a szlovák politikai életben, de Szlovéniában is látunk ilyet, vagy hogy nyugat-európai példát mondjak, mert már korábban elkezdődött Franciaországban Macron elnök, és a mögötte lévő mozgalom az En Marche, amely aztán ugye a reneszánsz néven futott később tovább, szintén hasonló mozgalmi jelleggel épül. Tehát a Tisza párt, miközben azt mondjuk, hogy párt, én is most azt mondtam, valóban úgy van, ahogy ön is mondta, a klasszikus értelemben vett párt formákat nem nagyon mutatja, viszont van egy mozgalmi jellege. És ez a mozgalmi jelleg, ez kérdés, hogy meddig tartható fenn. Az előbb általam elmondott nemzetközi példák azt mutatják, hogy egy idő után azért ezzel is kell kezdeni valamit a párt struktúrával. De valószínűleg ez a dilemma előtte áll még a jelenleg győztes politikai formációnak, hogy most a párt irányába, tehát a szigorúbb irányba menjen el, vagy próbálja megtartani ezt a lazább mozgalmi jelleget.
1: Hogyha a kormányzást nézzük, akkor ön mit lát ebből a szempontból, mert ugye a kormányfő Magyar Péter rendszerváltoztatást mond, ön éppen a közép-európai rendszerváltoztatásokat kutató intézetnek a vezetője. Szóval ez most micsoda? Rendszerváltás, rezsimváltás, vagy valamiféle más? Hogy lehet megfogalmazni, ami most történt?
5: Hát Igen, ez is egy érdekes kérdés már, mint a tekintetben, hogy én azt gondolom, hogyha precízen jogilag és politikailag nézzük ezt a fogalmat, akkor rendszerváltás 1988 és 90 között volt Magyarországon. Azóta kormányváltások vannak. Ez a mostani is egy kormányváltás volt. Hiszen rendszer, amiben élünk, az a demokrácia rendszere. A diktatúrát váltottuk le demokráciára, mert az alapok, ugye a diktatúrának mi volt az alapja, egy pártrendszer volt. Központi, tehát tervutasításos gazdaság, nem voltak szabad választások, nem volt meg a szuverenitásunk is, hosszan sorolhatnám még ezeknek a sajátosságait a diktatúrának. A demokráciának a sajátosságai, szabad választások vannak. Parlamentáris demokráciában élünk, létezik a véleménynyilvánítás szabadsága, és pártok versenyeznek az akaratunkért, piacgazdaság működik, a tervutasításos gazdaság helyett szuverénen döntünk a nemzetközi viszonyainkról, szerződéseinkről, stb. Tehát ezek az alapok, ezek változatlanok 1990 óta. Az egyes kormányok persze tudnak jelentős változásokat hozni, mert ne felejtsük el, a Fidesz is 2010-ben, amikor nyert, önmagát a rendszernek nevezett. A Fidesz kezdte el ezt a szöveget, hogy így fogalmazzak, hogy rendszerváltás.
1: De fülkeforradalom, ugye ez volt a kifejezés?
5: Pontosan. Fülkeforradalom, illetve

0: elemezni. Én azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb elem az az, hogy a csillagok állása kellett hozzá, tehát ezt a politikában is úgy hívjuk, hogy egyszerre kellett több fontos oknak érvényesülni. Mert több probléma már korábban is megjelent a Fidesz kormányzásával kapcsolatban, de nem jutott el odáig, hogy jelentős változást hozzon a választóknak az attitűdjében, tehát a meggyőződésében abban, hogy hogyan akarnak szavazni. Tehát még 2022-ben a Fidesz több mint 3 millió szavazattal nyerte meg kétharmaddal a választásokat, 2026-ban jóval több mint 3 millió szavazattal nyerte meg a Tisza választásokat, és bukott el a Fidesz. Ennek egyébként a legfőbb okai először is gazdasági oka, az, hogy az mögöttünk lévő 4 esztendőből 3 mindenképpen gazdasági stagnálás és visszaesés éve volt, és az előtte levő 4. is a Covid utáni föllendülés volt, tehát az egy átmeneti és nem valós föllendülés volt. Tehát ez volt az alapja mindennek. Az Európai Unióhoz hibás volt a viszony, tehát az, hogy Brüsszelből ellenséget csinálta a kormány, Oroszországhoz túl közel voltak, és volt a kegyelmi ügy, ne felejtsük el, amely egy lavinát indított el a Fidesz-szel kapcsolatban, amit nem tudtak megállítani. Ezen túlmenően végtelen irritált a választókat a korrupció gyanúja, illetve az, hogy nagyon sok ember olyan gazdagodást mutatott fel, és az olyan párvenű módon, acátlan módon élte át, tehát ami 10 milliós, 100 milliós táskák, autók, stb. Ezek irritálóak voltak a közvélemény számára, főleg akkor, amikor gazdasági visszaesés volt, és elveszítette az ide szállásra az értelmiségi hordudvarát is. És azt se felejtsük, hogy voltak kampányhibák, és végül, amit mondanék, az amivel a beszélgetést is kezdtük, hogy egyszerűen a választójogi törvény olyan volt, amely mondjuk egy 53%-os választói támogatás mellé 71%-os parlamenti többséget rendelt.
1: Köszönöm szépen, Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetőjét, volt minisztert hallották.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Önálló közigazgatási egységgé válna a Balaton, a Balatoni Kör javaslatcsomagja alapján. Erről beszélgetünk a következő percekben Pag Gáborral, a Balatoni Kör elnökével. Köszöntöm a vonalban, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mi is ennek a javaslatnak a lényege? Hogy nézne ez ki, és aztán mi lenne a haszna?
3: Hát inkább a hasznáról szeretnék beszélni. Itt a Balatonon azt látjuk, hogy nincs gazdája Balatonnak. Sem közigazgatásilag, sem jogalkotásilag, sem sehogy. És ezt szeretnénk valahogy feloldani, hiszen a Balaton jelenpénben 3 megye közigazgatásához tartozik, és ezeknek a megyéknek nem az elsődleges prioritás, mondjuk úgy, hogy a Balaton problémáinak a megoldása. És sajnos most már több mint 25 éve nem volt miniszteriális szinten képviselője a Balatonnak. Utoljára akkor volt olyan megbízott, aki ezzel foglalkozott hivatalosan, és ezt szeretnénk feloldani, ezt kérjük a döntéshozóktól, és lehetőleg egy olyan személybe gondolkozunk, aki balatoni ember.
1: Ez közigazgatási kérdés, vagy ez valami több lenne?
3: Hát ugye nem valósult meg a régiók létrehozása, hiszen a megyék meglehetősen ellent mondtak. Lehet, hogy a régiós térképet is elő kéne venni és újraírni. Egyébként én azt gondolom, inkább közigazgatási sztori lenne. Ha csak abban gondolkozunk, hogy most már a Balatonnak már például van főépítésze külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentené az itt élőknek, az itt vállalkozóknak, és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozók felé.
1: Mik azok a fő kihívások, amire ez megoldást adna?
3: Hát mindenre. Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra, egyéb infrastruktúra, közlekedés összehangolása, turizmus, gazdasági tevékenységek, építészet, helyi értékek védelme, környezetvédelem, vízvédelem, vízpótlás. Tehát igazából mindenre, amire most jelentően Budapestről várjuk mindig a megoldást, illetve a különböző települések

0: akár polgármestere, akár gazdasági képviselői a helyi megyei közgyűlés felé próbálnak lobbizni a maguk érdekébe.
1: Hogy miben látja a legfőbb problémát? Mert ugye a Balatont mindig idegenforgalmi szempontból próbálják megközelíteni, nyilván egyik fő bevételi forrás természetesen. Na de az ott élők például az, hogy, hogy maradjanak helyben egyáltalán, hogy aztán a betelepülők viszonya. Szóval van egy csomó olyan ügy, ami nem idegenforgalmi összefüggés.
0: Igen, egyébként összefügg az idegenforgalommal, de természetesen hát ez a fő probléma, hogy például lakhatási válság van a Balatonon. Hiszen nincs fiataloknak letelepedéshez nincs lehetőségük, olyan ingatlanárak vannak, ami országos szinten is kiugró. Itt most egy fiatalnak életet kezdeni nagyon-nagyon nehéz. Ugye van egyfajta ilyen lakásépítési program, de hát ez egy csepp a tengerbe, ennek is az összehangolása nagyon fontos lenne, az erőforrások összehangolása, ezeknek valamiféle koordinálása, tehát ne ilyen adhok jelleggel történjenek ezek a dolgok, ezek mind nagyon fontosak lennének. Ezt nagyon-nagyon jól érzi a szerkesztő úr, tehát ez nagyon-nagyon fontos, egyik nagyon-nagyon fontos kihívás. De egyébként beszéltünk az oktatásról, hogyha folyamatosan azt látjuk, hogy a Balaton lakossága az előregedik, mert a fiatalok a lehetőségek hiányába elmennek, viszont egy olyan korosztály, aki mondjuk úgy a sok munkában megtermelt pénzét befekteti a Balatonra, és ide jön a nyugdíjas éveit leélni, ami egyébként teljesen jó, meg ez frankó, csak hát azért a fiatalok itt tartása az egy fontos kihívás lenne.
1: Ez például munkahely kérdése is, ugye? És nem szezonális munkahely, hanem teljes éves munkahely.
0: Igen, és akkor ugye megint megérkeztünk hozzánk a balatoni körhöz, akik azt mondják 12 éve, hogy a Balaton ez egy 12 hónapos turisztikai destináció, ennek kéne az sok mindent alárendelni, ebbe egyébként én azt gondolom, most látom, hogy vannak eredményeink, de még messze vagyunk az optimálistól, és persze, hát minden összefügg mindennel, és hogyha ez megvalósulna, akkor sokkal könnyebb lenne itt tartani a fiataljainkat, sokkal könnyebb lenne egyébként a vállalkozások fenntartása, egész éves működtetése. Hát igen, ez egy ilyen nagyon szép körforgás, ami hogyha összejönne, de még egyszer mondom, ezt így tudjuk megoldani mi, a helyben élők, a helyben dolgozók, a helyben vállalkozók, a helyben közigazgatásban résztvevők, és egyébként azt látjuk, azt érezzük, hogy erre nagyon nagy szükség lenne, és egyébként nagyon nagy a fogadókészség, csak hát itt az állam, az a kérdés, hogy az állami szervek ezt hogy gondolják.
1: Kinek kellene ebben lépni, illetve önök hol kezdeményeznek, kivel kezdeményeznek erről akár párbeszédet, tárgyalást?
0: Hát mi két minisztériumot célzottan kerestünk meg. Az egyik a Lőrinc Viktória féle vidékfejlesztési minisztérium, a másik pedig a Kapitány István féle gazdasági minisztérium. Azt gondoljuk, hogy ez a kettő az, aki ebben nekünk segítséget tud nyújtani.
1: Nyitottak ők erre? Kaptak visszajelzést?
0: Helyettes államtitkári szinten már igen, de azt gondolom, hogy azt is látjuk, hogy ilyen pillanatban kicsit mások a prioritások, a hangsúlyok a kormányzatnál. Most én azt gondolom, hogy nekünk kell egy picit türelmesnek lenni, de természetesen mindent megteszünk, hogy különböző lobby csatornáinkon ezek a üzenetek eljussanak, és találjunk fogadókészséget, és tudjunk ebből valamit kihozni.
1: Köszönöm szépen, Pach Gábort, a Balatoni kör elnökét hallották az elmúlt percekben.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Tegnap az országgyűlés elfogadta az alaptörvény 16. módosítását. Ennek részleteiről beszélgetünk a következő percekben Hag Péter jogtudós professzor emeritusszal, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Amikor beadták ezt a bizonyos tervezetet, akkor már elemeztük itt egy-két ízben, pont itt a reggeli műsorban önnel. Most, hogy kialakult a végleges, hogy ítéli meg, és akkor szedjük szét egy kicsit mondjuk rögtön a miniszterelnöki hát mondjuk azt, hogy hogy is van, mandátum korlátozásával.
3: Azt gondolom, hogy ugye ez a leglátványosabb és legpopulárisabb része az javaslatnak, amivel kapcsolatban, ahogy említette korábban is, kifejezték többen azt a véleményüket, hogy vannak jogi problémák vele, a személyre szabadság és a visszamenő hatály. Szóval ezek a problémák nem léteznének, ha úgy fogadta volna el az országgyűlés a törvényt, hogy ezt a korlátozást a következő miniszterelnöktől alkalmazzák, tehát az én felfogásom szerint már Magyar Péterre sem kellene alkalmazni ezt a törvényt, csak az ő úgy jobb megválasztása után. Tehát mindazokra, akik a törvény elfogadása után lépnek be a miniszterelnöki pozícióba. Tehát ez a jogi része, a politikai része, az ugye egyfelől nyilván volt egy választási ígéret, és ez egy populáris ígéret, akik nagyon haragudtak az előző miniszterelnökre, azok örömmel veszik, hogyha úgy hiszik, hogy ő többet nem lehet. Azt kell mondanom, hogy ez a rendelkezés tulajdonképpen azt nem fogja tudni megakadályozni, hogy Orbán Viktor meghatározó politikus legyen, ha a körülmények úgy alakulnak. Ugye ahhoz, hogy valaki miniszterelnök legyen, ahhoz kell, hogy ő neki legyen ilyen ambíciója, tehát hogy beszálljon a küzdelemben. Az elmúlt napok fejleményei alapján ezt nem tudjuk állítani, hogy Orbán Viktor akar-e még valaha miniszterelnök lenni. Ugye egy évre kérte a mandátumát a pártelnöki tisztségben, az is az sem kizárt, hogy 64 évesen vagy 65 évesen jövőre, jövő után visszavonul a politikától. Tehát kell, hogy ő akarja, és kell, hogy a választók akarják. Most politikailag ez az egyik legkritikusabb pontja a javaslatnak. Ugye az, hogy tulajdonképpen 140 valahány képviselő a választók akaratát, a jövőbeli választók akaratát fogja korlátozni, vagy akarja korlátozni. Abban a hiszemben, hogy valaki attól lesz erős ember a politikában, hogy miniszterelnök. Na most azt gondolom, hogy ha Orbán Viktor úgy dönt, hogy elindul, és ez a választók akaratával is egyezik, ezt nem tudom most megmondani, hogy ez így lesz-e vagy sem, de ha a választók 3 év múlva, 4 év múlva szeretnék azt, hogy Orbán Viktor visszatérjen, akkor vissza fog tudni térni. Ez a rendelkezés, ez nem fogja megakadályozni őt abban, hogy ő legyen a meghatározó politikai szereplő.
1: Akkor sem, hogyha ugye nem közvetlen választásról beszélünk, hanem a jelenlegi alkotmány szerint, ami persze módosítható, hiszen megvan az alkotmányos többség, hogy a parlamenti többség választja, a köztársasági elnök pedig felkéri azt, akinek láthatóan meg lesz a parlamenti többsége a kormány alakítása.
3: Így van, és ez egyáltalán nem biztos, hogy ez a például legerősebb párt elnöke. Ugye most beígérték a miniszteri meghallgatásoknál a választási reformot is, hogy egy arányosabb választási rendszer, az arányosabb rendszerben mindig több párt van, mint kettő. Ugye ez a mostani rendszer, ez a két párt rendszer felé vitte a politikai berendezkedésünket, hiszen az egyéni körzetbe egy az egyebbe küzdelemben dől el, hogy ki lesz a mandát. A arányos választási rendszer az azt eredményezi, hogy 5-6-7-8 párt is lehet, és az, hogy egy koalíció hogy jön létre, adott esetben az országnak az elemi érdekévé válhat, hogy egy adott személy legyen a miniszterelnök. Ugye egy másik műsorban említettem, hogy 2021-ben Izraelbe akarták ezt bevezetni, de rájöttek arra, hogy több kárt okoz. Ők ugye Netanyahu miniszterelnöktől akartak így megszabadulni, de rájöttek, hogy több kárt okozhat, mert olyan válsághelyzeteket generálhat az, hogy van egy személy, akiben a pártok megegyeznek, van egy személy, akit a választók is akarnak, de az alkotmányos szabály szerint nem lehet megválasztani. Az országnak az az érdeke, hogy az vezesse miniszterelnökként, aki a legalkalmasabb erre, és akit a választók legalkalmasabbnak tartanak, nem az a 140 valahány képviselő, aki tegnap szavazott.
1: A másik, ugye itt ezek a bizonyos közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye. Amikor beszélgettünk, akkor nem lehetett tudni, hogy szétválasztják-e a korábbi alapítású, akár magánalapítású, például Batthyány Lajos alapítványt annak idején Antal József alapította. Szóval a magánvagyonból alapítottak, vagy magánhozzájárulással alapítottak, akkor még nem beszéltünk vagyonokról a mai értelemben, ugye? Szóval magánhozzájárulásból alapítottak. Most a törvény azt mondja, hogy azt a részt államosítanák vissza, amely egyébként az államtól származik. Ez így működhet, vagy ebben is van valamiféle pikantéria?
3: Hát ez a része így működhet, működhet. Ugye én magam még nem láttam a végleges törvényjavaslatot, amit az országgyűlés elfogadott, az csak megteremti a jogi keretét annak, hogy ezt a kérdést majd törvényben rendezzék. De valóban arról van szó, hogy ha ezt megteszik, akkor majd szét kell szállazni ezeknél az alapítványoknál, hogy mi az, ami magánvagyonból keletkezett. Ugye a viták középpontjában van a Matthias Corvinus kollégium, ami több mint 30 éve létezik, messze-messze a Kekvák létrejötte, előtt már létezett szintén alapvetően magánvagyonból, ugye a Tombor családnak a magánvagyonából. Tehát ezt majd, ha most az alkotmányos alap megvan arra, hogy megszüntessék ezeket az alapítványokat, de jogilag ugye a kártalanítás nélkül nem lehet államosítani magánvagyont, tehát vagy vissza kell adni a vagyont, vagy valamilyen kártalanítást kell adni azoknak, akik a magánvagyonukat tették be. Az sem teljesen világos, hogy mi fog történni utána például az egyetemekkel, vagy a Matthias Corvinus kollégiummal, ugye rövidítve MCC-nek, csak akik esetleg így hallották, hogy ővelük mi lesz, hogy az MCC vezetői bejelentették, hogy alapítványként fog tovább működni. Erre van törvényi lehetőség. Az egyetemeknél nem tudjuk, az biztos, ugye több mint 40 évet töltöttem el egyetemen, és ma is ugye emeritus professzorként ott vagyok, hogy az ELTE, ahol én vagyok, az megmaradt nem alapítványi egyetem. Ez anyagilag az oktatóknak sokkal kedvezőtlenebb, mint ha munkaviszonyban lettek volna, tehát olyan 20-30 volt, ahol 40%-kal magasabb jövedelmeket tudtak az alapítványi egyetemek az oktatóknak nyújtani. Tehát ez egy következő lépés, úgy tűnik, hogy ezek az egyetemek a következő tanévet még ebben az alapítványi formában teszik úgy, hogy a vagyonnak a tulajdonosa az állam, már annak a vagyonnak, ami eredetileg állami volt, de itt még azért komoly feladatok vannak, hogy a hatékony működés feltételeit megteremtsék, a visszatérés a korábbi állapothoz az nem növelné a hatékonyságot.
1: Ugye hát időnk lejár, de egy fontos kérdés, ugye amikor államosításról beszélnek, akkor meg kisajátításról, akkor jelentős közérdeket is ír a törvény. Tehát kivételes eset és jelentős közérdek, ez annak megfelel?
3: Így van, ezt ugye a bíróság vitathatja utána, tehát minden ilyen kormányzati döntés után a bíróság elé kerülhet, és a bíróság döntheti el, hogy megfelel-e a feltételeknek.
1: Köszönöm szépen, Hak Péter, jogtudós, emeritus professzor volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt volt, professzor.
3: Én is köszönöm.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra van, 2026. június 16-án kedden. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Az első fejezetcsoport az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot is tartalmazza.
9: Magyarország elutasítja a migrációs paktum jelenlegi formáját, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, mondta a belügyminiszter az Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
8: Módosította az alaptörvényt az országgyűlés, megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt. Mondjuk a részleteket. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
9: J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
8: Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Márta Kosz bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Összesen azonban 6 úgynevezett klasztert kell majd végig tárgyalni 35 alfejezettel. Luxemburgból Barack Eszter jelentkezett.
10: Ukrajna egyébként azt szeretné, hogyha még júliusban, tehát a következő hónapban valamennyi fejezetet megnyitnák, és az Európai Bizottság is támogatja ezt, de a tagállamok közül többen vannak, amelyek egy kicsit inkább fékeznék a folyamatot. És hát tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat amúgy is nagyon hosszú Magyarországnak, a tárgyalás kezdéstől a belépésig 6 évet kellett várnia, Montenegrónak pedig, amelyik most a legjobban álló tagjelölt, ez akár 16 év is lehet. Így az az ukrán remény, hogy Kijev már jövő csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem tűnik túlságosan reálisnak, ha csak nem léphet gyorsító pályára, de ennek nem sok esélye van. A tagállamok egy része nem bővítéspárti, nem lelkesedik új tagok felvételéért, másoknak pedig kétoldalú problémáik vannak egyes tagjelölttel. És mivel a tagállamoknak valamennyi fejezet megnyitását és lezárását is egyhangulag jóvá kell hagyni, egyelőre nagyon sok a bizonytalansági tényező.
8: Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg.
9: Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát.
8: Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
9: Posfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont a tömeges migráció célországainak jóváhagyása is szükséges.
11: Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritás pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országgal együttműködve belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
8: Politikai és gazdasági instabilitás jellemzi Romániát az elmúlt időszakban, mondta Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
9: A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a májusban megbukott Bolozsán kormány után az államfő először Eugene Tomákot kérte fel kormányalakításra, ő azonban nem tudott parlamenti többséget szerezni, ezért visszaadta a megbízatást. Az államfő ezután Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt elnök helyettesét jelölte miniszterelnöknek. Ez azonban jelentős megosztottságot okozott a párton belül, hozzátette, a hetek óta tartó politikai bizonytalan az ország gazdasági teljesítményére is kedvezőtlen hatással van.
12: 11% körül van az infláció, amelyet próbált Bolozsán az iráni háborúra kenni, de azért Romániánál rosszabb természeti helyzetben lévő államokban nincs ekkora infláció a kőolaj drágulása miatt. Tehát ez megint egy félrevezetőnek tűnő magyarázat. Úgyhogy ezzel nem segít most az, hogy még rosszabb az állapot egy hónap után, egy hónapi kínlódás után, még kilátásra talanabb az állapot, mint volt.
8: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot.
9: Orbán Viktor volt miniszterelnök az Indexnek adott interjúban nevetségesnek nevezte a döntést, amely szerinte ellene született és szembe megy a nép akaratával.
8: Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés.
9: A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is.
8: Sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiatörvény módosítását, amelyet a jövő héten már el is fogadhatnak.
9: A múlt pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét. Eszerint a Duna és az MTVA összeolvasztásával létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve önálló hírügynökségként működik tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet, amely a tulajdonosi jogokat gyakorol a közmédia új cégei felett. Átalakítanák a médiatanács működését is. A törvény hatályba lépésével a jelenlegi vezetők megbízatása megszűnik.
8: A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés, mivel álláspontjuk szerint az eddigi rendszer szakmailag nem volt kellően megalapozott, a felmérések pedig indokolatlan terhet róttak a diákokra és a tanárokra.
9: A pedagógus bérekkel kapcsolatban az ügyvivő hangsúlyozta, a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, amely szerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen, összhangban van az uniós elvárásokkal, emiatt azonban növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést, oktatást segítők között. Nagy Erzsébet hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai alapon vitathatják meg az intézkedéseket.
13: A PDS-nek az a javaslata, hogy ez úgy történjen, hogyha van valamiféle téma, ami például mondjuk nemzeti alaptanterv, azokat kellene mindenkor meghívni ezekbe az egyeztetésekbe, akik az adott témában már valami konkrétumot letettek az asztalra. Magyarán van elképzelésük, van valamiféle tervezetük, amely egyébként a vita tárgyát képezheti. Így ki lehetne szűrni azokat a kvázi tervezeteket, amelyek hát gyakorlatilag csak, hogy mondjam, a helyet foglalják, de igazából hozzátenni érdemben a kérdésekhez nem tudnak, és mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a TISZA kormány részéről, hogy esetleg a Nemzeti Pedagógus Karból valamiféle kamarát hoznának létre.
8: A drog probléma nem csak rendészeti vagy közegészségügyi kérdés, hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Téglási Kristóf a Kossuth Rádióban azt mondta, a kábítószer fogyasztásnak mindezek mellett gazdasági, lelki és mentálhigiénés vetületei is vannak. A terület kezelése az egész társadalmat érinti.
9: A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a megelőzés, a függőknél pedig a teljes felépülést, azaz a társadalmi integrációt támogató kezelés. Hozzátette, az addiktológiai szakma keresi a kapcsolatot az új kormánnyal. Egyelőre nem tudni, hogy hogyan kívánja kezelni a droghelyzetet az új vezetés.
14: Ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani a zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja-e ezt a hangot, meghallja-e azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni, ez egy nagy kérdés.
8: Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei.
9: A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
2: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába, az M51-es csomópont közelében, 22-es kilométernél a belső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. 2 autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa térségében, a 19-es kilométernél az M0-ás felé, útszűkületre kell számítani. Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópályán, Biatorbágytól a főváros irányába, az M3-as autópályán, az M0-as csomóponttól a városközpont irányába, valamint az M0-as autóúton az M5-ös felé Pécel és Gyál között.
8: Budapest információkkal folytatjuk.
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma várhatóan délután 2-ig, a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál a 9-től délután 2 óráig sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkület nehezíti a haladás mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál gázvezeték építése miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
9: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég, napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Délután 24-28, este 14-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
8: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
16: Sportkrónika.
17: Nagy meglepetésre a spanyolok nem bírtak a zöldfoki köztársasággal a labdarúgó világbajnokságon. Mind a 4 VB mérkőzés döntetlent hozott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
16: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
17: Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki szigetek, vagy zöldfoki köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoportban Atlantában rendezett mérkőzésen. Ugyanebben a négyesben Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Szintén ebben a csoportban 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. Így látta a Spanyolország zöldfoki köztársaság találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc.
18: Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezés nyújtott zöldfoki szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot. Nem ismertek elveszett labdát, az egyik hibázott, a másik kijavította. Lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlenül nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni, elsősorban a támadójáték tekintetében. Nem emlékszem olyanra, még Jamal esetében sem, amikor egy-egy elleni játék helyzetbe került volna néhány másodpercig, mert nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy mérkőzésbe, akkor a futballisten által megszokta büntetni. A másik pedig, hogy kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést. Tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be, 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is, nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védő harmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon 40 éves, le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezet védekezés csapategység példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillett. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt. Ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni gólhelyzetteremtés, a széleken való bontások. Ami helyzetük volt, az pedig Ferran Torres, akár Oyarzabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebben a spanyol csapatban gól, de valahogy a fókusz az hiányzott. Ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarban Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdával és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
17: A zöldfoki köztársaság labdarúgó válogatottjának, Bene Ferenc által is kiemelt kapusa, a Vozinha ekép értékelt a bravúr döntetlent követően.
19: Ez az eredmény egy valóra vált álom, hiszen nem akárkivel játszottunk döntetlent, hanem a torna egyik fő esélyesével. Pályafutásom során végig azért dolgoztam, hogy egy ilyen mérkőzésen képviselhessem a hazámat. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez a védéseimmel. De minden játékos társamnak jár az elismerés, elképesztő munkát tett bele mindenki, nagyon büszke vagyok rájuk.
17: Az afrikai együttesben kezdőként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, aki 61 percet töltött a pályán. A korábban a Fehérvárban játszó Stopira a kispadról nézte végig a mérkőzést. Laros Duarte optimistán összegzett.
20: Innentől már reálisnak tartom a továbbjutást. Eddig is rendkívül magabiztosak voltunk, de egy ilyen küzdős mérkőzés után még jobban érezzük magunkat. Nyugodtnak és fegyelmezetnek kell maradnunk. Itt az idő, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek.
17: Laros Duarte után következzen most a spanyol nemzeti együttes csapatkapitánya Rodri.
20: A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával, és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
17: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Franciaország Szenegállal, éjféltől Irak Norvégiával mérkőzik. Holnap hajnali 3 órától az Argentina Algéria, reggel 6 órától az Ausztria Jordánia találkozót rendezik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A világbajnokságon Svédországtól elszenvedett 5-1-es vereség után menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, akinek helyét a technikai igazgató Monter Kebazser veszi át a kispadon, és aki korábban már irányította az afrikai nemzeti együttest. Mark Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. A másodosztály előző idényének gólkirálya Pálinkás Gergő az élvonalba frissen feljutott Vasas labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 29 éves csatár egy csereüzlet keretében érkezett az angyalföldiekhez, helyette Németh Barnabás a Kecskeméthez került, és a fővárosi klub szerződtette a támadó középpályás Kovács Réti Márkot is Nyíregyházáról. Három ajánlat érkezett a tegnapi határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár árosán a közgyűlés várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről jött. Maradva még a másodosztálynál, elkezdte a felkészülést a következő idényre a DVTK labdarúgó csapata. Az élvonaltól való búcsúzást követően a borsodiak szerződést bontottak a légiósokkal, így több fiatal, saját nevelésű játékossal kezdte meg a munkát Takács Péter vezetőedző. A szakember az első edzés tapasztalatairól beszélt Marosléti Ervinnek.
0: Nagyon sok fiatal dolgozott az első tréningen, milyen volt az összkép?
21: Nagy elánnal vágtunk neki a munkának, nagyon motivált stábbal dolgozhatok együtt. Az első edzésen azt tapasztaltam, hogy a játékosok is ugyanolyan motiváltak voltak. Jó ritmusban zajlott az edzés, a fiatal játékosoktól azt kértem, hogy legyenek bátrak, és merjenek felnőni a feladathoz, mert képesek rá, várom a folytatást.
0: Bizonytalanság van a magyar labdarúgásban, nem csak a Diósgyőre, hanem szinte valamennyi klubra jellemző mindez. Mennyire nehéz így a szakmai munkát megtervezni, végrehajtani, mert minden nap változhat szinte minden.
21: Minden nap változhat, de azt gondolom, hogy nekem vezetőedzőként késznek kell lennem ezekre a változásokra. Nem foglalkozhatok olyan dolgokkal, amiket nem tudok befolyásolni. Nekem azokkal a játékosokkal kell dolgoznom és fejlesztenem őket egyénileg, illetve csapatszinten a csapatot, akikkel nap mint nap találkozom. Nem tudom, mikorra fog a csapat teljesen kialakulni, bízom abból minél hamarabb, de mint te is említetted, most minden bizonytalan a magyar labdarúgásban, talán nálunk még bizonytalanabb a helyzet azért, mert az előző szezon senki nem így tervezte, hogy ki fogunk esni, és azzal, hogy kiestünk, rengeteg külföldi játékosunk volt, akiket nem tudunk használni, most őket kell pótolni, viszont egy picit hang a piac, illetve áll a piac, türelmesnek kell lennünk, dolgozunk a háttérben, és bízom abban, hogy minél hamarabb kialakul a teljes keret.
17: A DVTK labdarúgó csapatának vezető edzőjét, Takács Pétert hallották.
22: Nemzeti Sportkrónika.
17: A millenárisan ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Hungaroring, amelynek alkalmából megnyílt fotókiállítás a pálya múltjáról és jövőjéről egyaránt áttekintést ad. Az eseményen Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával Fazekas Máté beszélgetett.
23: A 40 év azért nagy idő, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 40 éves lett a pályánk. Az a pálya, amelyik először rendezett Forma 1-es versenyt a Vasfüggöny mögött, ez nyilván már történelem, és ez a történelem tetten érhető ezeken a fotókon, hiszen elképesztő, hogy a 80-as években milyen technikával és milyen körülmények között és milyen öltözékekben voltak az emberek a Forma 1-es futamon. 40 év ez a töretlen siker az F1-nek itt Magyarországon, ez szerintem elképesztő, hogy mindentől függetlenül Magyarország ott tud lenni a rendezők között, és még mindig ott van, és hosszú évekig van szerződésünk. Én csak akkor tudom ezt igazán lemérni, amikor a külföldiekkel beszélgetek, és hogy mennyire irigykednek ránk. Ez egy jó érzés, és az is jó érzés, hogy majd minden évben teltházzal rendezzük a versenyeket, és tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját Melbourne és Silverstone előtt, és pontosan az ilyen akciókkal, ami pályán kívül is bemutatja az F1-et, bemutatja a Hungaroring történetét, és ez már ilyen ikonikus pálya lett nem csak Európában, egész világon. Ilyen akciókkal szeretnénk felhívni a figyelmet, és megemlékezni azokról, akik nagyon sokat tettek az elmúlt 40 évben, hogy az F1 Magyarországon van.
24: Nem csak a szurkolók, a pilóták is évről évre imádnak ide visszatérni, de nem csak a pályára, egész Magyarországra. Mitől ennyire különleges a Hungaroring?
23: Amitől a legkülönlegesebb, az Budapest közelsége, és Budapestnek a vonzása, hiszen egy nagy világváros, egy szerethető, tiszta, biztonságos városról van szó, amit imádnak a szurkolók is, és a versenyzők is, és az a csapatok. Ez az, ami a nagy erénye. A másik az, hogy szerintem nagyon jó időpontban vagyunk, ezt a július utolsó hétvégéjét őrizzük magunknak, és ez egy nagyon fontos dátum, és az, hogy mindig jó hangulatú versenyt rendezünk, és a szurkolóknak az elhivatottsága és a szakértelme, azt szerintem nagyon sokat számít.
17: A Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját, Gyulai Zsoltot hallották. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Hidrofehérvár AV 19. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben, megfordult viszont a finn és a svéd élvonalban. Bondár Anna búcsúzott a nottinghami füvespályás tenisztornától, mivel az első fordulóban három játszmában kikapott a világranglista 25. helyén álló amerikai Emma Navarrótól. Gálfi Dalmának pedig a selejtező első köre jelentette a végállomást a berlini füvespályás tenisztornán, miután 6-3, 7-6-ra alulmaradt a holland Susan Lamenszel szemben. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra, mivel minden távon beteltek a jelentkezések. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is telt ház van. A szervezők felhívják a figyelmet arra is, hogy a nevezések nem átruházhatók. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
5: A Memento Park nem csupán a diktatúráról szól, hiszen attól a pillanattól fogva, hogy beszélhetünk róla, a demokrácia színtere. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján a bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével idézzük meg a forradalom sorsfordító pillanatait.
4: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
6: Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
22: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
25: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Jó reggelt Magyarország! Kakuk el Tamással.
1: Napi jegyzet című rovatunk következik most. Ezúttal Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
4: Napi jegyzet.
26: Jó reggelt kívánok! Ismerős ez a kép? A kisgyerek szalad és boldog, a felnőtt nyomkodés. Nem fejezem be. Sokan mondják, a mozgás fiatalon tart, vagy épp a mozgás a legjobb orvosság. És ez igaz is. De legalább ilyen gyakran hallani mást is. Mozgok én eleget, egész nap loholok, főzök, bevásárolok. Vagy az én koromban, fiam, majd te is meglátod. Ismerős mondatok, ugye? Miközben tudjuk, sőt érezzük is, hogy mozognunk kellene, mégis kevesen teszünk rendszeresen ilyet. Az Euróbarométer legutóbbi felmérése szerint a magyar férfiak és nők háromnegyede egyáltalán nem sportol. Ezzel sajnos az utolsók közt vagyunk Európában. De miért fontos erről beszélni? Mert háromból két felnőtt túlsúlyos vagy elhízott, és minden tizedik ember ma Magyarországon a mozgásszegény életmód következményeibe hal bele. Igen, minden tizedik. Ilyenkor persze sokan legyintenek, ez biztosan nem rólam szól. De vajon tényleg nem? A jó hír az, hogy sokan már belátjuk, mozogni kellene. Csak hogy sokszor ott a de. De nincs időm, de fáj a fejem, de hol kezdjem? A kifogásokat jól ismerjük, és tudják, ismert őket az édesanyám is. Anyukám 89 éves. Volt idő, amikor napokon át ki sem mozdult. Mindig volt valami oka, fáradtság, hideg, bármi is. Aztán egy idő után úgy döntött, persze némi unszolásra, elég a kifogásokból. Ma már minden nap sétál. Két kis bottal a kezében, mert az biztonságot ad neki, segíti az egyensúlyt. A mozgás a napi rutinja része lett. Mert a kulcs szó a motiváció. Az a belső késztetés, amiért meg akarunk tenni valamit önmagunkért. És erre mindig van alkalom. A gyalogás sokak szemében nem igazi mozgás, pedig nagyon is az. Ahogy mondani szoktuk, a láb mindig kéznél van. Ha lift helyett lépcsőt választunk, ha egy megállóval korábban szállunk a buszról vagy a villamosról, már is tettünk valamit a testünkért. Tegyük a mozgást élményé. Szerepeljen azon a virtuális listán, amit az agyunk élményként tárol. Tervezzük be a hétvégébe, a nyaralásba, a mindennapokba, a családdal, a barátokkal, a helyi közösségekkel. Legyen a mozgás a mindennapi jó érzés. A Covid idején hoztuk létre a Millió Lépés applikációt a Magyar Szervátültetettek Szövetségénél azzal a céllal, hogy a szervátültetettek otthon is rendszeresen mozogjanak, mert akkor bizonyítottan tovább élnek. Ez az ingyenes alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát alakít lépés számmal. A nap végén láthatjuk, mennyit is tettünk magunkért. A cél legalább a napi 10 000 lépés. Ez lett a Millió Lépés az iskoládért program alapja is. Ebben az iskolák lépéseket gyűjtöttek, és az Aktív Magyarország Államtitkárság támogatásával már az 5. alkalommal 100 iskola nyerhetett 1-1 millió forintot sporteszközökre. Több 100 000 ember mozdult meg együtt, és eddig 500 000-en töltötték le az applikációt. Mi ebből a tanulság? A magunkért nem is mindig, a gyerekeinkért, az unokáinkért, iskolájukért hajlandó vagyunk megmozdulni. És mi meglepő, közben újra felfedezzük a mozgás örömét. Ezt az élményt osztották meg sokan közösségi oldalunkon. Mert a rendszeres mozgás minden életkorban fontos. Bármikor el lehet kezdeni, de abba hagyni nem szabad. Mert a mozgás nem csak az izmokat, hanem a szívet, az agyat és a lelket is karban tartja. Jobb lesz a kedvünk, jobban alszunk, nyugodtabbak a gondolataink. Tablettaként azonban nem lehet bevenni, és pénzzel sem váltható meg. Tenni kell érte, de megéri. A rendszeres mozgás az egyik legjobb befektetés a hosszú, egészséges életbe. Gyermekkorban kell elkezdeni, de soha nem késő csatlakozni. Legyen a mozgás a mindennapunk egyik élménye.
1: Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosi igazgatója jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a mediaclick.hu, illetve a iradó.hu című weboldalunkon. Fél kilenc múlt másfél perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Szlotta Edit.
9: Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt. Az orosz elnök ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros akna mentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Közétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. A híradást Polyák Adrián készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
2: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
1: A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőn a nyugat-európai tőzsdéken alapvetően a megkönnyebbülés volt az úr, még ha nem is mozgott minden egyes index ugyanabba az irányba. A nap legfontosabb mozgató rugója ezúttal is az amerikai-iráni háború, illetve az azt övező előzetes megállapodás és a leendő béke ígérete hozta. amely ugye a hormuzi szoros újranyitásáról is szólt. Ez pedig azonnal lenyomta az olajárakat, mérsékelte az inflációs félelmeket, és újra meghozta a befektető kockázati étvágyát. Jól mutatja ezt például a frankfurti tőzsde vezető indexe, amely több mint 1%-kal erősödött, de hasonló mozgást mutatott a párizsi tőzsde vezető indexe, a milánói is, sőt a páneurópai index rekord magasságban zárt 2%-os erősödés után. A pozitív hangulatból a londoni tőzsde vezető indexe nem tudta csak kivenni a részét, amely enyhe esést produkált. Az Egyesült Államokban még erősebben mutatkozott meg ez a hatás. A Dow Jones ipari átlag, a Standard & Poor 500-as indexe és a technológiai részvények mutatója egyaránt nagyot erősödött. Az utóbbi az egyenesen 3% fölötti növekedést tudott hozni. Ez azt mutatja, hogy a Wall Street tegnap már hosszabb távra is beárazza az olajár esését, az inflációs nyomás csökkenését, és így a jegybanki kamatvárakozások is pozitívabban alakulnak. A technológiai szektor lendülete, ahogy azt említettem is, különösen erős volt, a mesterséges intelligenciához és a félvezetőkhöz kötődő részvények újra vevők célkeresztjébe kerültek. A magyar részvénypiac is ki tudta venni a részét a nemzetközi erősödésből. A BUX közel 1%-os napi erősödést mutatott. Egyértelműen annak köszönhetően, hogy az OTP bankpapírjai húzták fölfelé, amely 3% fölötti erősödést hozott tegnap. Ez önmagában is komoly támaszt adott a magyar indexnek, de jól teljesített a Richter is. Egyedül a MOL érezte meg a nemzetközi jó hírek árnyoldalát. Az olajár esése miatt több mint 1,5%-os mínuszba került a magyar olajcég részvénye. Lássuk, mi várható ma reggel. Óvatos, kiváló hangulatban indult a kereskedés Európában. A hétfői erős emelkedés után most egy kicsit óvatosabbak lettek a befektetők, mintha csak azt figyelnék, olyan mennyire hihetnek benne, hogy ezúttal tényleg komolyak az amerikai elnök béke szándékai. Végül néhány szó van a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 350 forintba, míg 1 amerikai dollár 302 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
1: Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották az elmúlt percekben Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
2: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
1: 10 év alatt több mint 30-szorosára nőtt a magyar podcast piac. Hogy ez vajon mit is jelent meg egyáltalán ez a podcast, ezt eszik vagy isszák? Megtudjuk a következő percekben Szűcs Zoltán médiakutatótól. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a telefonvonalban.
8: Jó reggelt kívánok!
1: Tisztázzuk ezt, nyilván aki fogyasztja, tudja, hogy mi az, de aki nem, még lehet, hogy nem is hallott róla, akkor egy kicsit segítsünk neki. Hogy kell érteni ezt a podcastet? Mi ez? Nyilván internetes adás, de rádióhoz vagy televízióhoz áll közelebb, egyáltalán hogy lehet megfogni?
8: A podcast a közösségi médiának és a digitális technológiának egy olyan speciális formája, ami leginkább egy rádióműsorra hasonlít, egy olyan műsorra, ami gyakorlatilag nem biztos, hogy rendszeresen jelentkezik, hanem akkor, amikor van egy meghatározott témája. A podcastnek a hossza is változhat, ami közös benne, hogy valahogy a műsorvezetőnek a személye az dominálja ezt a podcastet, tehát itt megjelenik a tehetsége, és a vendégek azok általában nagyon izgalmasan próbálnak beszélni a témáról. Mindaz a kötöttség, ami egy rádióban létezik, a podcastben nem létezik. Egy sokkal közvetlenebb közlési forma is megjelenhet benne, A podcastnek nagyon nagy újdonság, hogy számos platformon teríthető, tehát nem egyetlen egy frekvencián, nem csak számos platformon, hanem létezik hangalapú és videóalapú formátuma is. Tehát a podcast az rendkívül széleskörű, és csatlakozhat hozzá például adott esetben egy blog, egy szöveges leírás is.
1: Nagyon érdekes, hogyha az ember ezt megfigyeli, akkor azt is tapasztalja, hogy azon túl, hogy a korlátok nem kötik, bizonyos szakmai alapszabályok is hiányoznak. Tehát nem feszesre vágott, hanem sokszor akár szerteágazó, terjengős, olyan, amit a rádióban valóban nem adnánk, mert azt mondanánk, hogy hűríteni kell, meg hogy érdekes legyen. Pontosan az ellenkezője annak, mint amikor arról beszélnek, hogy unalmas egy-egy adás.
8: Igen, tehát amikor azt halljuk, hogy a közösségi médiában csak egy pár másodpercünk van arra, hogy az üzenetet célba juttassuk, akkor a podcasttel szemben pont nem ez az elvárás, ami azt jelenti, hogy a nézőknek, a hallgatóknak valahogy igényük van arra, hogy történetet halljanak, igényük van arra, hogy elmélyedjenek dolgokban. A podcast azért az egy réteg műsor is, olyan

0: népszerűségét, természetesen az algoritmusnak is van beleszólása.
1: Nyilván itt majd beszélünk erről is, hogy hogy lehet ebben érvényesülni, meg milyen algoritmikus segítségeket lehet ehhez igénybe venni, de amit mondott, akkor mégiscsak, hogy szükség van történetmesélésre, szükség van, és akkor most feltételezzük a legjobbat, mert vannak azért itt ügyetlen kísérletek is, de mondjuk érdekes emberek tartalmas beszélgetését szomjazzák a hallgatók vagy nézők ezen túl is. Tehát akkor nem igaz ez, amit mondtak korábban a digitális média mellett kardoskodók.
0: Nem, egyáltalán nem, és azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy számos tartalmat a mesterséges intelligenciával készítenek, ezek alapvetően lelketlen tartalmak, nincsen mögöttük valódi tudás, nincsen mögöttük valódi izgalom. Tehát a nézők és a hallgatók, azok mindig is szomjazni fogják a különlegességet, mindig is szomjazni fogják a történeteket, és a podcast nagyon gyakran ezt biztosítja számukra, akár úgy is, hogy ez egy vágatlan forma, akár úgy is, hogy a kétlépéses befolyásolás keretében megismerjük a műsorvezetőt, megismerjük a személyét. Nincsenek olyan elvárások, mint a hagyományos rádiózásban, hogy neki újságírói végzettsége legyen, hogyha valaki érdekes, hogyha valaki jól tud beszélni, hogyha valaki meg tudja szorítani a közönséget, akkor igenis lesznek követői.
1: Az a mondat, ugye, vagy az a hír, hogy 10 év alatt több mint 30-szorosára nőtt a magyar podcast piac. Egyáltalán hogy piac ez? Másrészt az, hogy 30-szorosára nőtt, az azt jelenti, hogy annyival több lett, ezek meg is maradtak, lehet-e tudni, hogy ebből mennyi marad meg, mennyi él meg?
0: Ez egy nagyon gyorsan változó műfaj, és egy nagyon gyorsan változó piac, ami azt jelenti, hogy számos kísérlet jelenik meg, és ezeknek egy része azért nagyon kevés időt él meg. Ugye a nyomtatott sajtó nyilván azért szorul háttérben, mert egyrészt a kiadás költségei, másrészt pedig ugye térhez és időhez van kötve, hogy hogyan tudja az ember megvásárolni ezeket a termékeket. A podcast azért népszerű, mert egy érdekes ugye szempont, mert akik autóznak, és új típusú autójuk van, ők már az autójukban is tudnak podcasteket hallgatni, ezekre fel tudnak iratkozni, és egy kattintással hozzájuk férnek. Tehát ez a digitális technológiának a velejárója. A podcastereknek a bevétele az több forrásból származhat reklámbevételekből. Itt azért azt jelenti, hogy komoly munkaként kell már felfogni. Ilyenkor vagy hirdetéseket lehet az elején meghallgatni, vagy pedig egyáltalán egy-egy terméket jelentetnek meg a blogban. Másrészt származhat abból is, hogy nagyon nagy hallgatottságuk van, itt is komoly számokat kell elérni, harmadrészt pedig nyilván szponzorokra is, előfizetőkre is alapozhatnak. Azért ez egy nagyon képlékeny faj, nagyon sokáig kell jelen lenni ahhoz, hogy valaki bevételhez kezdjen eljutni.
1: Mi lehet az irány? Ön úgy látja, hogy merre halad ez a világ? Mert ugye, hogyha ekkora dzsungel van, akkor vagy valami keresőprogram kell hozzá, hogy valaki megtalálja azt, ami őt valójában érdekli, vagy mi lesz itt a jövő. Televízió lesz ez, mert ugye, szóval egy stúdió kép mégiscsak, ahol ketten-hárman beszélgetnek, a tartalom miatt lehet érdekes, de képileg nem feltétlenül. Szóval fejlődik ez majd, aztán végül is egy kvázi televízió lesz csak az interneten?
0: Nagyjából így képzelhető el, hogy egy hibrid műfajként fog majd működni. Tehát létezik egy pulzálás, hogyha valaki minél professzionálisabb podcastet akar csinálni, és mondjuk videótartalomként jeleníti meg, akkor előbb vagy utóbb egy tévéstúdióban fogja magát találni, és több kamerára lesz szüksége, vágókra, operatőrökre, szerkesztőkre, tehát vissza fog térni a televíziózás.
1: Akkor újra feltaláljuk a televíziózást?
0: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de létezik egy ilyen ciklikusság egyébként a médiában már jó ideje, tehát hogyha a minőség a szempont, és hogyha a standardizált minőség, akkor újra fel kell találni, igen, a televíziózást, a rádiózást, szerkesztőkre van szükség. Hadd mondjak el egy példát, én több egyetemen tanítok, és ahol például olyan hallgatókat tanítok, akik saját podcastet is csinálnak, ők elmondták, hogy már célállásban csinálják ezt a podcastet, egy bűnügyi podcastet csinál egy tanítványom, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy neki 25 000 követője legyen, neki napi 4 órát bele kell fektetni ebbe a munkába, és egyelőre még a bevételek nem látszanak ilyen formában. Tehát ez egy amerikai típusú vállalkozás, ahol valaki az idejével reszkírozik, és hogyha nagyon tehetséges és sok ideig csinálja, akkor népszerűvé válik, hogyha nem,

0: akkor pedig csak egy ilyen nem tudom, ilyen múló ábrán volt az egész.
1: Érdekes világ ez, de aztán, hogyha egy kicsit rátérünk a mindennapokra, most, hogyha a híreket nézzük, felröppent az, hogy a Magyar Nemzet heti lappá válik, aztán a Népszava kiadása is teljesen elbizonytalanodott. Kerülhetünk olyan helyzetbe Magyarországon, hogy nem lesz nyomtatott napilap, például országos napilap. Ez mennyire jellemző mondjuk akár Európára?
0: Európában is a tendencia már ugyanez, léteznek még nyomtatott napilapok, de azért abban érdemes belegondolni, hogy a magyar mint nyelv akármilyen drága és fontos nekünk, azért viszonylag kevés felhasználóhoz ér el. Tehát egy 10 milliós, 13-15 milliós piac az nem képes már nyomtatott napilapokat eltartani. Azért is, mert a felhasználóknak jelentős része nemhogy nem napilapokból, de nem is hírportálokból tájékozódik, hanem hogy általában a közösségi médiában elé feldobott cikkekből. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem lesznek már nyomtatott napilapok. Sőt, a heti lapok közül is nagyon kevés fog megmaradni. Ez a folyamat, ez már egy ideje tart, látni fogjuk, hogy hol ér véget.
1: Érdekes világot vetít ez előre, mert mondta, hogy is van, olyan tartalmakból tájékozódnak, amit feldob nekik a... Hát ugye ez egy nyilván az algoritmus. Akkor itt az a főnök, aki az algoritmust programozza, nem? Tehát innentől kezdve akkor egy óránál fogva vezetett társadalom is lehet.
0: Igen, ez egészen pontosan így működik. Ugye az algoritmusok üzleti titokként működnek, és ezekben nehéz betekinteni. Az elmúlt 10 évben azt tapasztaltuk, hogy a digitális tartalmakkal foglalkozó, technológiákkal foglalkozó cégek lettek a világ legértékesebb vállalatai, és a mögöttük lévő algoritmus. Tehát, hogyha valaki nem nagyon-nagyon tudatosan törekszik arra, hogy honnan tájékozódik, és nem folyamatosan rágja meg az információkat, akkor nagyon könnyen meg lesz vezetve, igen.
1: Na de akkor ez azt jelenti, hogy szerkesztett és hiteles hírtartalmakra továbbra is szükség lenne.
0: Tehát minél nagyobb a káosz, annál inkább szükség van kalauzokra, és úgy gondolom, hogy igen, egyre nagyobb szükség van ilyen tartalmakra, azért is, mert azt látjuk, hogy már a tudományt is, az egészségtudományt is, mindenféle formáját kikezdték az álhírek, és ezért nagyon fontos ez a szerkesztettség, de olyan szerkesztettség, hogy vissza kell nyúlni, most hadd beszéljek kicsit haza az akadémiai hagyományhoz, tehát azokhoz a kutatókhoz, azokhoz a tanárokhoz, professzorokhoz, akik az egyetem évszázados berkein belül dolgoznak, és ez egy nagyon hosszú munka, és ők képesek, úgy gondolom, hogy hitelesíteni ezeket a tartalmakat, ők is képesek.
1: Na, hát akkor lehet, hogy egyszer mégis majd a normalitás esetleg úrrá lesz ezen a manipulációs folyamaton, aminek részei vagyunk itt mindannyian, úgyhogy érdemes akár még ennek a fogyasztását, felhasználását is megtanulni, ők tanítják, ugye?
0: Igen, mi tanítjuk, és egyre inkább megjelenik ez az oktatásban, a tanárképzésben mindenképpen, a kommunikációs képzésben, és még nem is beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, ami hatalmas nagy kihívásokat jelent. Egyetlen egy példát hadd mondjak el, ugye én tagja vagyok az Országos Doktori Tanácsnak, és ott is már megjelenik az a kérdés, hogy a doktori disszertációban a mesterséges intelligenciának a használatával mit lehet kezdeni. Hát pillanatilag minden téren egyébként ezen a téren is hát vesztésre állunk, mert nagyon nehéz megállapítani, hogy ki írt valamit, és hogy hogyan hiteles. Olyan szakdolgozatok születnek most már százával, ahol olyan reklámokat elemeznek, amelyek nem léteznek, csak a mesterséges intelligencia találja ki, és utána ezt ki is elemzi magának, a hallgató pedig nagy örömmel benyújtja ezt védésre.
1: Köszönöm szépen, Szűcs Zoltán médiakutatót, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallották. Értékes a valóság, ez is lehet a beszélgetésünknek a tanulsága. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Központi Statisztikai Hivatal és a használtautó.hu májusi statisztikája szerint több mint egy év után ismét az elektromos autók a legdrágábbak a hazai használtautó piacon. Hogy lehetséges, ez kiderült Színege Levente riportjából.
3: Mintha egy úszó autószalon érkezett volna meg Új-Zéland partjaihoz, ha hatalmas teherszállító hajó gyomrából tucatjával gurulnak ki a vadonatúj kínai elektromos autók. A Szigetországban látványosan nő irántuk a kereslet, a közel-keleti konfliktus miatt megugró üzemanyagárak még vonzóbbá tették az alternatív hajtású járműveket. A kínai gyártók pedig gyorsan reagáltak, egyre több autót szállítanak a térségbe. A kínai autók nem csak az új-zélandi piacot tarolják le, hanem az európait is. Néhány éve kontinensünk legnagyobb gyártói még legyintettek rájuk, ma már a visszapillantóból figyelik őket, és egyre közelebb kerülnek. Így a kérdés mostanra már csak az, milyen gyorsan foglalják el az európai kocsik helyét, fogalmazott nemrég Pásztor Szabolcs, az Economus kutatási igazgatója az M1 Unió 27 című műsorában.
4: A legbeszédesebb szám, hogy ma már minden hatodik elektromos autó kínai gyártmány. Nagyon komoly piaci pozíciót vettek fel a kínai gyártók. Most már európai gyárakkal is rendelkeznek. Ugye nem kell messzire menni példáért. Magyarországon, Szegeden, vagy egyébként Spanyolországban is van egy nagy autógyár. Látványosan komoly versenyelőnyt építettek fel, és ma már nem csak az olcsó szegmens célozzák meg, hanem a nagymárkáknak almárkáik vannak, és a prémium kategóriában is tudnak értékesíteni. Elsődleges fókuszuk az árérzékeny európai fogyasztók, de már egyébként egyre inkább lőnek a nagyobb fizetőképességgel rendelkező más fogyasztókra is.
3: A kínai autógyártók európai térnyerése a statisztikákban is jól látszik. A Dataforce adatai szerint áprilisban több mint 38 ezer kínai márkájú autó talált gazdára Európában. Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országait és az Egyesült Királyságot is beleszámítva. Ez több mint kétszerese az egy évvel korábbi értéknek. A növekedés motorjai között van a Szegeden gyárat építő BYD, valamint a Spanyolországban gyártóbázist kialakítva. A Bloomberg összesítése szerint pedig a kínai márkák már az európai autópiac mintegy 10%-át adják. Sebestyén Géza szerint a villanyautó forradalomban Kína már nem követi Európát, hanem diktálja a tempót, emelte ki a korábban idézett műsorban az MCC gazdaságpolitikai műhely vezetője.
5: Most már nem az európai autógyártók gyártatnak Kínában, hanem nagyon sokszor a kínai gyártók gyártatnak Európában. Erről szól a BYD szegedi zöldmezős beruházása is, de nem csak ilyen zöldmezős beruházások vannak, hanem például a Chery az most Barcelonába vette meg a korábbi Nissan üzemet, vagy láthatjuk azt, hogy megvásárolták a Volvo-t, kínai befektetők, az angol MG-t, kínai befektetők. Ez mind-mind arról szól, hogy a kínai ipar terjeszkedik Európában. A direkt vásárlások mellett viszont vannak olyan döntéseik is, amik kooperációról szólnak. Például az európai Stellantis autógyár egy nagyon komoly kooperációt írt alá kínai gyártóval. Tehát nem csak direkt vásárlásokban, hanem együttműködésekben, kooperációban is gondolkoznak, illetve emellett látjuk azt is, hogy az európai gyártók által ki nem használt gyártókapacitást sokszor kínai cégek bérlik.
3: Az Európai Unió szerint a verseny nem mindig egyenlő feltételek mellett zajlik, ezért vámokkal próbálják lassítani a kínai előretörést, de a lendületet eddig nem sikerült megtörni. Arról pedig, hogyan tervezik támogatni a kereskedőket és eladókat az elektromos és hibrid járművek árképzésének átláthatóbbá tételében, hogy csökkenjen esetleg a hibrid elektromos árolló, és hogy van-e mindenre kihatásuk a használt autópiacon Magyarországon, Koralevszki Márkot, a használtautó.hu üzletág vezetőjét kérdeztem.
6: Maga az árollóra való hatásunk nekünk, mint platform, viszonylag kicsi. Amiben mi tudjuk segíteni a piacot, az pont ugye a most is publikált KSH-val közös statisztikánknak az egyik célja, hogy átláthatóbbá, jobban megérthetővé tegyük a különböző piaci mechanizmusokat mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára, transzparensebbekké, átláthatóbbá tesszük a környezetet, illetve ugye pont egy konferencián erről beszélt, hogy milyen mechanizmusok, milyen trendek, makro, illetve mikrogazdasági lehetőségek vannak előttünk, mikre kell felkészülni, és ebben próbáljuk őket támogatni. Hát nyilván maga az eszköz érték befolyásolási tényező lehetőségünk az alacsony. Amit mindenképpen támogatunk, illetve segítsük is a piacot, az, hogy még jobban megértsék azokat a mechanizmusokat, mint ahogy az előbb is mondtam, amik a vevőket mozgatják. Egyre több lehetőséget, eszközt adunk a kereskedő kezében, tehát a behozatalt vagy a területalapú állományoknak az elosztását jobban tudják kezelni.
3: Koralevszky Márk szerint cégük hamarosan bevezet olyan eszközöket is, amelyek növelik a vásárlók tájékozottságát és segítenek előre mozdítani a döntéseket a hagyományos, érzelemvezérelt szempontoktól a racionális választás felé. Hangsúlyozta, hogy évek óta változatlan a top 5 legkeresettebb használt automárka itthon, miközben a kínálat ennél sokkal diverzifikáltabb lehetne. Céljuk, hogy a piac szereplőit, eladókat és vevőket egyaránt oktatással támogassák, és feltegyék a fogyasztóknak azt a praktikus kérdést, vajon szükség van-e például egy nagy, erős pikápra, ha mindössze napi pár kilométeres óvodai fuvara feladatunk. A napokban induló edukációs kampányuk is ezt a tájékozódást és tudatos döntéshozatalt kívánja majd elősegíteni, tette hozzá.
6: Mi az, amire mindenképpen készüljenek fel? Hogy érdemes például egy hirdetést feladni? Mit érdemes egy hirdetésben megnézni? Mik is azok a tényezők, amiket át kell gondolni egy eladás, illetve egy vétel során, és ezekre ilyen különböző esettanulmányokat adunk a felhasználóknak. Egyértelműen a középtávú terveink között szerepel, hogy miután magát a mobilitási piacteret sikerül mondjuk transzparensebbé, könnyen átláthatóbbá, jobban felhasználhatóvá tennünk, akkor a következő lépés az egyértelműen a finanszírozásnak a jobb integrálása, kedvezőbb átláthatósága lesz.
3: Az üzletág vezető szerint cégük minden fejlesztése egy irányt szolgál, támogatni a tisztességes eladókat és vevőket. Koralevszky Márk kiemelte továbbá, hogy az oldalba beépítette a jármű élettörténetét ellenőrző megoldások lehetővé tétele az egyik fontos lépés volt, és további hasonló funkciók bevezetését is tervezik. Céljuk, hogy a használt autó vásárlás valóban átlátható legyen, ne pedig zsákba macska, így a piaci szereplők könnyebben hozhassanak majd megalapozott döntéseket, fogalmazott.
1: És műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazin műsora, műsorvezető Horváth Szilárd, de hogy milyen témákkal várja önöket, azt majd a 9 óra hírek után fogja elárulni. Tehát hírek 9 órakor Szlottai Vitta, mi pedig a Jó Reggelt Magyarország munkatársai elbúcsúzunk, úgyhogy Pillinger Marian, Rozbora Zoltán és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják. A délelőtt rövidesen kezdődik. Ma fronthatás nem terheli a szervezetünket. A délelőtt témáiról szólva, Önök szerint hogyan tudunk fogyni úgy, hogy az tartós is legyen Önöknek? Sikerült-e? És ha igen, hogyan? Írják meg nekünk, de persze várjuk kérdéseiket, véleményüket, majd a többi témában is. SMS számunk 30 9666. Most mindenek előtt Krónika következik, Szlotta Judittal.
4: Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ül tárgyalóasztalhoz Luxemburgban, az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison dél Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Ugyancsak egy ukrán drón okozott kárt az orosz védelmi minisztériumban közölt. A légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tisza párt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi kormányfő az Indexnek adott interjúban azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. rektorokkal egyeztetett a felső oktatás alapítványi rendszerének átalakításáról az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán azt írta, elkezdték a párbeszédet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A tárcavezető hozzátette, a tervezett változásoknak köszönhetően a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra részt vehetnek majd az Erasmus és a Horizon programokban. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, este 14-20 fok lesz. A híradást Poyák Adrien készítette.
5: Műsorajánlat. Nagy művészek testközelből.
6: Van egy Wagner énekes, aki közölte, hogy ő neki van egy kabala állata, és ő anélkül nem hajlandó kilépni a színpadra. Mi ezen nem nevetgélünk, hanem visszamegyünk a szállodába, és az ott hagyott kabala állatot oda visszük neki. Vagy vannak nagy művészek, akiknek csak annyi kell, hogy az előadás előtt bemenjen hozzájuk valaki a szobába, megfogja a kezét, mélyen a szemébe nézzen, és mondja neki, hogy meg tudod csinálni.
5: Az este a házigazda Zoboki Gábor építész, vendége Korencsi Endre, a MÜPA produkciós igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
8: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
9: Mindig a közösséget úgy formálni és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
8: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
10: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adját.
8: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
3: 9 óra múlt közel 7 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is a túlsúlyi népegészségügyi kihívás, amely nem csak az egészségünket, de az egész társadalmat is érinti. De vajon betegsége az elhízás?
11: Mérleg nem azt mutatja, amit szeretnék. Úgy voltam vele, hogy itt az idő elkezdeni, illetve barátnőm is motivál ebbe. Azt gondolom, hogy motivációt a saját magamba kell megtalálni elsősorban, de most ez egy plusz motivációt és plusz kedvet ad az egészhez.
3: Ezzel kezdünk rövidesen. Aztán a könyvtárak már nem csak csendes olvasótermek, hanem közösségi találkozóhelyek és tanulási központok is.
12: Valóban csökkennek a számok, viszont azért szeretnénk legalább a csökkenés tempóját megállítani vagy lassítani. Ez természetes folyamat, tehát nyilván az egész világ, az egész társadalom átalakul, az információhoz való jutás átalakul, illetve hát ugye a generációk azok jönnek, mennek, és azért nagyon-nagyon nagy kihívás ez a könyvtárak számára, mert a feltörekvő generáció nő másba.
3: Fél tíztől ezzel, tehát a könyvtárakkal folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket, és aztán Viberen is. Tehát akkor először is a túlsúlyról. A túlsúly nem csupán esztétikai vagy egyéni probléma, hanem az egész társadalom gondja. Látják a különböző honlapokat, diéták, fogyókúrás tanácsok sorjáznak mindenhol, de egyelőre úgy tűnik, hogy nincs igazi megoldás. Az is gyakori persze, hogy az emberek fogynak, majd visszahíznak, ami hosszú távon még nehezebbé teszi a tartós súlycsökkenést. Sokan úgy gondolnak a fogyásra, mint egy küzdelemre a saját testük ellen, pedig ez valójában a szabadság visszanyerése, a pillanatnyi kényelem helyett hosszú távon kifizetődő tevékenység. Kobolák Attila dolgozta fel a témát.
13: Budapest egyik legnépszerűbb konditerméből jött ki. Mióta jár, milyen célokkal?
11: Most kezdtem újra egyébként. Életmódváltás, kicsit formástani szeretnék magamon, izmosodni, súlyt veszteni. Tetszem magamnak jobban, bizonyos ruhákba, illetve mondjuk úgy kilószámba, olyan mínusz 10 kiló környéke, az lenne az elsődleges cél most így.
13: Miért döntött úgy, hogy most újra kezdi?
11: Mérleg nem azt mutatja, amit szeretnék. Úgy voltam vele, hogy itt az idő elkezdeni, illetve barátnőm is motivál ebbe, ő is rendszeresen edz.
13: Ha nem lenne párja, akkor nem kezdte volna újra?
11: De egyébként akkor is azt gondolom, hogy motivációt a saját magamba kell megtalálni elsősorban, de most ez egy plusz motivációt és plusz kedvet ad az egészhez.
13: Nehéz erre rá koncentrálni?
11: Nehéz, azt gondolom. Nem is feltétlenül maga az edzés. Egyedül sokkal nehezebb. Én szerencsére egy barátommal járok, és így egymást is motiváljuk, de odafigyelni a többi tényezőre, mint például az étkezés, megfelelő mennyiségű alvás. Nekem mindig nehezebbek voltak, többet is nyom a latba az, hogy az ember hogyan étkezik és hogyan él, és az edzés az egy kisebb százalékát teszik ennek a dolognak.
13: De nem kötelező konditerembe vagy street workout helyekre járni ahhoz, hogy formálni tudjuk testünket. Az erdőkör végén állunk a 4 kilométeres táblánál, kiskutyájával kocogott. Ön is elfáradt annyira, mint kedvence?
14: Hát legalább annyira, ha nem jobban. Bár mi minden nap megtesszük ezt a 4 kilométeres túrát, van, hogy sétálva, van, hogy futva.
13: Miért jár ki minden nap?
14: Az egészség megőrzése a célom, ez a pihenés, ez az én idő, hogy kijövök a kutyával az erdőbe. A rendszeres sport azt gondolom, hogy az egészséges életmód és a fogyás kulcsa. Mivel 50 fölött általában már mindenkin van egy kis túl, súly, így ezzel meg is lehet előzni, meg karban lehet tartani a testet.
13: Nehéz ezt folyamatosan csinálni?
14: Nem nehéz, hogyha az ember megszokja, akkor egy idő után már hiányérzete van, ha egy napot kihagy. Esős vagy havas, nagyon hideg időben nyilván sokkal nehezebb elindulni.
13: Mi kell ahhoz, hogy az ember hozzászokjon ehhez?
14: Hát az elején elszántság és akarat erő mindenképpen, aztán meg hozzászokunk, és már hiányzik, ha nem így van.
13: És a mozgás mellett az étkezésre is odafigyel?
14: Igen, igyekszem odafigyelni, hiszen 50 fölött már hízékony az ember, igyekszem kevesebb szénhidrátot és több fehérjét fogyasztani.
13: Vajon hogy sikerült annak, aki már elérte célját, és lefogyott?
15: Én úgy fogytam le, hogy a sporthoz való szeretetemet ki tudtam mutatni ez a dolog felé, és ez segített a fogyásomhoz. Én labdarúgó vagyok, és igazából egy 3-4 éve volt az, hogy szerencsére átmentem egy ilyen változáson. Eléggé elkezdett zavarni a testemegem, illetve a kinézetem, és ezen szerettem volna változtatni.
13: Milyen buktatói voltak? Érezte úgy, hogy ez nem fog sikerülni?
15: Igazából az edzés függő volt, szerencsére azt nem éreztem, hogy nem fog sikerülni, mert nagyon jó az akaraterőm és a kitartásom, illetve az étkezés, ami eléggé be tudja folyásolni az ember fogyását.
13: Mi zavarta a legjobban a testét? Miért döntött úgy, hogy akkor most változtatni kell?
15: Igazából nem is a kültényezők zavartak, hanem saját magam bőrében nem éreztem jól magam.
13: És most hogy érzi magát?
15: Szerencsére, mivel változott a testem, már jól tudom magam érezni a bőrömben.
3: Szóval az elhízásról volt szó most Kobolák Attila riportjában. Európa szerte az egyik legnagyobb népegészségügyi kihívás, sőt azt hiszem, hogy az Amerika Egyesült Államokban is az. De vajon betegségnek számít-e az elhízás, vagy inkább valamilyen életmódbeli állapot? Erre mit mondhatunk, majd mindjárt megtárgyaljuk ezt. Az európai elhízás elleni nap kapcsán visszatekintünk most arra, hogy hol tart ma Magyarország ebben a kérdésben, és milyen következményei vannak a túlsúlynak, és hogyan hat mindez a gazdaságra, az egészségügyi rendszerre. Szóval teljesen itt az életünkre. Itt van velünk a stúdióban Simonyi Gábor obezetológus, az Entimre Egyetemi Oktatókórház osztályvezető főorvosa, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára. Jó napot kívánok önnek!
16: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Na hát először is volt itt egy konferencia május végén. Vannak új szempontok, amelyek megjelentek ebben?
16: Igen, egy nagy európai kongresszus volt májusban Isztambulban, amelyben olyan új lehetőségek is előtérbe kerültek, amelyek a fogyás gyógyszeres lehetőségeit jelentősen kitágítják. Természetesen ezek még vizsgálati készítmények, ugyanakkor vannak már olyan forgalomban lévő hatóanyagok, kutatások, amelyekkel szintén új eredmények kerültek bemutatásra, és ez kiszélesíti az elhízás kezelésének jelenlegi palettáját.
3: Jól értem, hogy most már nem csak arról beszélünk, hogy diéta, életmód, mozgás, hanem arról is, hogy injekciók, gyógyszerek?
16: Természetesen. Azt azért tudni kell, hogy az elhízás kezelésének az alapja mindig az életmódterápia, ahogy szerkesztő úr is mondta, a megfelelő kalória szegény diéta, illetve a mozgás. Ezen belül is nagyon fontos, hogy mennyire túlsúlyos az illető, mivel, ahogy itt a bevezetőben hallottuk, nem biztos, hogy mindenkit konditerembe kell küldeni ahhoz, hogy elkezdjen mozogni. Gondoljunk bele, hogy egy 140-150 kilós embernek még megmozzanni is nehéz, esetükben a séta, a tempós gyaloglás indításkor mindenképpen megfelelő.
3: Tehát azért az életmódról nem mondunk le, csak ez kiegészül valami mással. Nem lehet, hogy ez könnyelművé tesz majd bennünket, és azt mondjuk, hogy el majd beadatok egy injekciót?
16: Igazából ez egy nagyon jó kérdés. Természetesen, amíg nem voltak ilyen készítményeink, akkor is végeztünk testtömegcsökkentő programokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Obezitológiai Centrumában. Ugyanakkor más lehetőségünk nem volt a diétán kívül. Természetesen azt nem lehet mondani, hogy diétával, önmagával, illetve mozgással ne lehetne fogyni. Ezek a készítmények a fogyást hosszú folyamatát segítik, illetve olyan hatással vannak a szervezetre, amelyek csökkentik az étvágyat, javítják a telítettségérzést, tehát valakinek kevesebb étel is elég lesz, illetve megváltozik az étel preferenciájuk, miközben korábban mondjuk egy zsírosabb ételeket preferáltak, a gyógyszeres terápia hatására ez megszűnik, illetve más jellegű ételek preferációjára térnek át, ami a egészségesebb ételeket is jelenthet.
3: Mi van, hogyha abban marad ez a kúr?
16: Természetesen a gyógyszeres kezelés abba hagyásakor a testtömeg visszatér. Ezért nem is szerettem mondani azt, hogy fogyókúra, mert a kúra ugye egy bizonyos időtartamig tart, és utána nincs csak mondani, lesz, ami lesz. Hát ami lesz, ugye a testtömeg visszatér, és a jó-jó effektus miatt a szervezet túlkompenzál, és hosszú távon a sikertelen fogyókúrákkal lehet a legjobban meghízni, ahogy ezt a mindennapi gyakorlatban is tapasztaljuk. Tehát nagyon fontos a testtömegcsökkentésre jelentkező betegeinkbe tudatosítani, hogy ez nem egy fogyókúra, hanem ugyanúgy, mint más krónikus, azaz időt betegség esetében, ahogy az elhízás is az, vagy például a magas vérnyomás betegség, a kettes típusú cukorbetegség, és még sorolhatnám, egy élethosszig tartó gondozást, kezelést igényel ahhoz, hogy eredményes legyen. Természetesen ez a szemlélet még nem honosodott meg, még a szakmai körökben sem, a betegek esetében pláne nem, és ezért nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy ezt a szemléletet átültessük a mindennapi gyakorlatba.
3: Azt mondja, hogy élethosszig tartó gondozást igényel. Életmódban? Vagy gyógyszeresen is?
16: Elsősorban életmódban. A mai gyakorlat az, hogyha valakinek gyógyszeres segítséggel sikerül leadni egy jelentős kilót, tehát akár 10-20 kilót, ezután a gyógyszeres kezelést nem hirtelen hagyjuk abba, hanem fokozatosan csökkentjük, hogy a szervezet is hozzászokjon ahhoz, hogy most már gyógyszer nélkül is ugye megfelelően idézőjelben boldogulnia kell. Ez a túlsúlyos vagy elhízott betegnek is természetesen aktívan hozzá kell tennie magáét. A testtömegcsökkentés alatt egy új életmódot kell kialakítani, és ezt az új életmódot kell akár gyógyszer nélkül is hosszú távon folytatni, ennek minden nehézségeivel és buktatóival természetesen.
3: Most ugye úgy kezdtünk beszélgetni, hogy a mostani konferenciáról beszélgetünk, ami Isztambulban volt. Ezek a gyógyszerek, amelyeket ott már említettek, ezek mikor lesznek kaphatók itt Magyarországon? Mikor fogják mondjuk önök felírni a kórházban? Vagy már most is felírják?
16: Részben már kaphatók ezek a készítmények. Tulajdonképpen ezek a készítmények a természetes bélhormon hatását utánozzák valamilyen módon. Van olyan készítmény, injekciós készítményekről beszélünk, amelyeket naponta kell adagolni, illetve vannak olyanok, amelyeket hetente kell adni. Ezek a hatásukkal, tulajdonképpen ez egy farmakológiai, tehát gyógyszertani hatás, tehát jóval nagy adagban adagoljuk a betegeknek, mint amit a szervezet előállítan a saját maga, és ezáltal jön léte az a kifejezett markáns hatás, ami az étvágyat csökkenti, a táplálék preferenciát befolyásolja, illetve vannak olyan készítmények, amelyek ezen túlmenően számos kedvező hatást gyakorolnak a szívérrendszeri kockázatot a hosszú távon, illetve van jelenleg egy olyan készítmény, természetesen itt nem szeretném nevesíteni, amelynek olyan vizsgálati eredményei láttak napvilágot, ha nem is most, de 3 évvel ezelőtt, amelyek azt bizonyítják, hogy már meglévő különböző szívérrendszeri betegségben szenvedők esetében a testtömeg csökkentéstől függetlenül hosszú távon mérséklik az újabb szívérrendszeri kockázatokat, ami a másodlagos megelőzésben ezeknél a betegeknél igen nagy jelentőségű.
3: Érkeznek közben az SMS-ek elég szép számban. Azt írja az egyik hallgatónk, hogy mi a tanács kisgyermekes anyáknak. Esély sincs a normális alvásra, hiába főzöm egészséges ételeket, a gyerekek mellett zaklatott az étkezést, egész nap teszek, veszek, kertészkedünk, mégis óriási hasam nőtt.
16: Igen, hát ez a mindennapi probléma, hogy a szülés után bizonyos kiló fönnmarad a hölgyek esetében. Nagyon fontos, itt is az életmód megváltoztatása. Nagyon tudom, nagyon átérzem a kedves hallgatónak az esetét, tekintettel arra, hogy azért egy kisgyermek felnevelése során azért nagyon kevés figyelem jut a nőre, saját magára. Ugyanakkor ebben az esetben mégiscsak valamilyen szisztémát kellene a napi táplálkozásába bevinni a mindennapokban, ami azt jelenti, hogy a mozgáson kívül, mert sajnos önmagában a mozgás az nem csökkenti megfelelően a testtömeget, hanem egy megfelelő táplálkozásra, diétára kell odafigyelni. Ezen belül nagyon fontos a kalória számolás, mert hogyha valaki komolyan veszi, akkor sajnos el kell kezdeni a kalóriákat számolni, és hölgyek esetében egy napi 1200 kilokalória bevitel biztosít ambuláns, tehát járóbeteg vagy otthoni körülmények között egy fenntartható és egy hosszú távú testtömegcsökkentés. Természetesen ez nem előzi meg azt, hogy előtte egy megfelelő laborvizsgálatra menjen el az illető, kérjen orvosi tanácsot olyan obezitológustól, vagy elhízás kezelésben jártas endokrinológustól, aki megfelelő tanácsokat tud adni, és megfelelő útra tudja helyezni a diétás tanácsokat is.
3: Hol találhatjuk meg ezeket a szakembereket? Ott vannak, nem tudom, hogy honnan érkezett az SMS, lehet, hogy valahonnan vidékről és nem Budapestről. Hogyha Budapest, akkor mondanám, hogy menjen be a Szent Imre kórházba önökhöz. Igen. Vagy házi orvos, vagy vidéki központokban is megtalálhatók ezek a szakemberek?
16: Igen, jelenleg, mint országos centrum, bárhonnan fogadjuk a betegeket, de ez emellett éppen most van folyamatban az országos obezitológiai ellátó rendszernek a kialakítása, illetve akkreditációja, és talán ez befejeződik őszre, amikor a honlapunkon, a www.momot.hu, ez a társaság honlapja, nyilvánossá tesszük ezeket az ellátóhelyeket, és mindenki tájékozódni tud azokról a helyekről, ahol vannak szakképesített obezitológusok, és hozzájuk bátran fordulhat segítséget. Természetesen ez egy hosszabb folyamat lesz, mint amíg országos szinten kialakul ez a hálózat, de a kezdeti lépéseket már megtettük, illetve őszre ennek meg lesznek az eredményei is.
3: Azt mondja, hogy én is túlsúllyal küszködök, ilyen egy másik hallgatónk, szeretnék lefogyni, de fogalmam sincs hogyan, nem tudom, mit tehetnék. Életmód változtatásra semmi esélyem, képtelennék rá, írja egy férfi hallgatónk.
16: Igen, hát nagyon fontos a megfelelő motiváció, tehát anélkül senki sem fog lefogyni, hogy nem lenne egy olyan belső és kemény elhatározása, ami nem egyszeri alkalomra szól, hanem egy hosszú távú elkötelezettséget igényel a testi megcsökkentés után. Nagyon sokszor mi is találkozunk olyan betegekkel, aki bejön hozzánk, és azt mondja, hogy doktor úr, adjon nekem valamit, amitől lefogyok. Tehát ez a beteg nem fog lefogyni. Tehát minden esetben egy nagyon aktív közreműködésre van szükség, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy minden fejben dől el, és amíg ez az elhatározás nem születik meg, addig nincsen siker, és a kedves hallgatónak is ezt javasolom, hogy amikor megvan ez az elhatározás, akkor akár a kórházunk ambulanciáját is megkeresheti, hogy egy szakképzett testtömegcsökkentő program során elindítsuk a megfelelő útra.
3: Magyarországon, ugye most mondja, hogy most épül ki ez az országos hálózat, hát ugye azért évtizedek óta ez nagy probléma már Magyarországon, a túlsúly. Egy kicsit nem megkésett az országos hálózat kialakítása?
16: Természetesen igaza van ennek. 10-20 évvel ezelőtt is megtörténhetett volna. Ugyanakkor hogy mégis csak egy kicsit védjem a mundérunkat, hogy mostanra jelentek meg Magyarországon is azok a hatásos gyógyszerek, készítmények, amelyel tulajdonképpen nagyon sok beteg keresi meg az különböző ellátóhelyeket, kér segítséget a fogyásban, és tulajdonképpen ennek a jelenlegi megnövekedett igénynek szeretnénk eleget tenni, hogy az ellátó rendszert is ehhez megemeljük, felemeljük, hogy a betegek országosan találjanak tényleg orvosilag megalapozott és nem csodaszereket igénylő megfelelő szintű ellátóhelyeket.
3: Orvosi szempontból, de azért közérthetően, hogy lehet azt egyszerűen megfogalmazni néhány mondatban, hogy mi történik a szervezetben a fogyáskor valójában?
16: A fogyáskor nagyon sok minden történik. Orvosilag azt kell mondjam, hogy a fogyás egy jelentős stressz jelent a szervezet számára, mivel a szervezet arra van programozva, hogy egyrészt a megtartott kilókat minden körülmények között megtartsa, és ezért is nehéz hosszú távon a fogyás. Tehát azt tapasztaljuk, hogy akár egy fél éves, egy éves fogyás után ellapul a testtömeg csökkenés görbéje, ami azt jelenti, hogy ezt követően akár diétával, akár gyógyszerrel további fogyás nem következik be. Ezt tartjuk most súlytartó fázisnak. Ezen kívül a szervezet lecsökkenti az alapanyag cseréjét, ami azt jelenti, hogy takarékra állítja magát, hogy a kevesebb kalóriával is a hasonló energiaforgalmat tudjon produkálni, és a szervezet természetesen ebben az esetben égeti a tartalékot, és hát a tartalék a zsír. Az izomból is történik fogyás, súlycsökkenés esetén, és a mozgás, a rezisztencia edzés, vagy másképpen a kondizás azt segíti, hogy ne az izomból fogyjunk, vagy az izomból kevésbé fogyjunk, és dominálóan a zsírból adjuk le a kilókat. És ez a zsíron belül is nagyon fontos, hogy a hasi zsír csökkenjen, mivel élettani szempontból ez termeli azokat a veszélyes anyagokat, amelyek hosszú távon a különböző szívérrendszeri betegség kialakul felelősek.
3: Ilyenkor tehát az anyagcsere megváltozik, akkor ehhez hozzá tud szokni a szervezet, és ez a magyarázata annak, hogyha van egy fogyókúra, ugye az életmódváltozás az nem fogyókúra, ugye ezt állapította meg az előbb, az egy életmódváltozás, és az hosszú távú hatásokat hoz. De hogyha kúraszerűen csináljuk, és van egy ilyen fogyókúra, ami stressz a szervezetnek, utána erre úgy reagál, hogy amikor beállunk egy normál szintre, akkor újra elkezd visszagyarapodni. Ez a magyarázat?
16: Ez így van, tehát ez a szívják orvosi nyelven metabolikus adaptációnak, ami egy alacsonyabb alacserével jár. Tehát ez a hátulütője annak, hogy hosszú távon, ha valaki visszatér a korábbi étrendjére, az alapanyag alacsonyabb alacsonyacsere miatt a súly visszatér. A mozgással ezt lehet megelőzni többek között, nem csak az izomvesztés, hanem a mozgás az alapanyag cserét felpörgeti, és ezért a bevitt kalóriák gyorsabban égnek el. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ez a táplálék szabályozás az agyban dől el, hogy most mi elég, kinek mennyi súlyára emlékszik a szervezet, és nagyon hosszú időnek, 2-3 évnek is el kell tenni ahhoz, hogy az agyban ez a kis beállítódási pont már leálljon arra a szintre, amilyen szinten van az illető. Tehát ezt az időtartamot kell valahogy kibírnia a testi megcsökkentést követően a súlytartás fázisában az illető, hogy hosszú távon ne hízzon vissza az illető.
3: Tudjuk ezt az agyi folyamatot valamiképpen befolyásolni, hogy ez lerövidüljön ez az idő, vagy hatásosabb legyen a gondolkodásunk?
16: Jelenleg nincsenek ilyen készítmények, amelyek ezeket befolyásolják.
3: Bocsánat, én nem is csak készítményekre gondoltam, hanem valamiféle meditációs, vagy bármilyen ilyen tudatbefolyásoló tornák, és jóga módszerek, és a többik.
16: Természetesen ezek nagyon hasznosak a mindennapokban, ugyanakkor nincsenek ilyen vizsgálatok jelenleg, amelyek ezt igazolnák, hogy ezek a tényleg nagyon, mindennapokban nagyon hasznos gyakorlatok, akár egy jóga gyakorlat, vagy valaki elmegy mozogni, ezek hosszú távon hogyan befolyásolják ezt a tömeg szabályozási pontot, de mindenképpen egyébként is hasznosak ezek a beavatkozások vagy dolgok.
3: Érkezik itt egy jó tanács, azt mondja, a legnagyobb segítség az, írja a hallgatónk, ha az ember szembesül azzal, hogy egy adag étel, nasi, mennyi kalóriát viszel a napi keretből. Vannak erre nagyon jó programok. Én 11 kilót fogytam egy év alatt, és tartom. Az emberek nem akarják az evést korlátozni, irtósokat esznek, és folyamatosan. 11 kiló egy év alatt, és tartja. Ez kúraszerűnek minősül, vagy pedig azért ez már életmódváltozás?
16: Hát ez már életmódváltozásnak minősül, mert a kúra az általában rövid ideig tart. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy én most csinálok egy fogyókúrát, akkor az 3 hónapnál nem szokott tovább tartani. Főleg a hölgyek esetében látjuk, hogy tavasszal elkezdenek fogyókúrázni, azért, hogy nyárra csinosabbak legyenek a tavalyi fürdőruhába, és beleférjenek. Ezt minden napokban tapasztaljuk, ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy egy hosszú távú elkötelezettség és egy hosszú távú testtömegmenedzsmentre gondozásra van szükség ahhoz, hogy az eredmények meglegyenek.
3: És ez jó módszer lehet, hogy vannak programok, megnézem mennyi az étel, számolok, elvitte, leállok.
16: Így van, tehát nagyon-nagyon sok program van, például az okostányér, kalóriabázis, tehát ezek szabadon hozzáférhető ingyenes programok, amelyekkel az illető tájékozódhat a táplálékbevitel kalóriájáról, mivel nagyon sokan ugye, ezeket nem is veszik figyelembe, illetve azt hiszik, hogy hát most megeszek egy marék pisztáciát, hát az semmi, mert csak ilyen kis picike kis dolgokból áll, holott ezeknek rengeteg a kalóriatartalmuk, és hogyha nap folyamán ezeket összeadjuk, akkor bizony akár kétszerese is kijön a szükséges napi kalóriabevitelnek.
3: Tulajdonképpen már lejárt az időnk, de ezt mindenképpen meg kell még kérdeznem öntől. Azt írja az egyik hallgatónk, hogy életmód és műszakváltások megölik a diétát. Tehát a műszakváltások és a munkarend megöli a diétát, ezt mondja a hallgatónk. Ebben azért van némi igazság, hogyha valaki rendszertelenül dolgozik, akkor nagyon nehéz rendszeres életet élni.
16: Így van, ezzel teljesen egyetértek. Nekem is van több olyan betegem, aki több műszakos munkarendben dolgozik, és náluk én is látom, hogy nagyon nehéz a testőmenedzsment. Természetesen ebben az esetben is azért a 24 órás kalóriabevitel szabályozható, és igazából, hogyha ezt valamely módon meg tudják tenni, akkor azért a siker sem maradhat el.
3: Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy elmondta nekünk mindezt. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simonyi Gábor obezitológussal beszélgettem. Hát a fogyásról, hogy tudunk hatásosan fogyni, és mikor lesz a fogyókúrából már életmódváltás. Még egyszer a honlap címet
16: www.momot.hu.
3: Itt tudnak továbbra is tájékozódni. Nagyon szépen köszönöm önnek, most 9:30 elmúlt, közel 2 perccel a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Szlotta Judit.
4: Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Ugyancsak egy ukrán drón okozott kárt a moszkvai olajfeldolgozó üzemben. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett az országgyűlés. A mai rendkívüli ülésen a képviselők megvitatják az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges egyes törvények módosítását. rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán azt írta, elkezdték a párbeszédet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A tárcavezető hozzátette, a tervezett változásoknak köszönhetően a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra részt vehetnek majd az Erasmus és a Horizon programokban. Dubájban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A Szegedi Járásbíróság elrendelte letartóztatását. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, este 14-20 fok lesz.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
3: Most pedig könyvtári kihívással folytatjuk. Mindjárt meg is látjuk, hogy mi ez, mit jelent pontosan a könyvtári kihívás. Annyit elárulok, hogy tavaly ősszel indult el ez a program. A cél pedig a bibliotékák és az olvasás népszerűsítése, és az, hogy a nyilvános kölcsönző intézmények növeljék a látogatószámot és a kölcsönzések számát is egyben. Országosan meglehetősen sokan csatlakoztak a programhoz, például a Veszprémi Eötvös Károly megyei könyvtár. Felszegi Csaba riportja következik.
17: A Gutenberg galaxis hanyatlásáról beszél mindenki, de hát tele vannak a könyvtárok, tehát miért kell népszerűsíteni? Olvasnak az emberek, vagy nem?
18: Alapvetően a Gutenberg galaxisnak a elhullásáról beszélünk már a tévé megjelenése óta, aztán nyilván az internet az egy nagyon nagy robbanás volt.
17: Orosz Sándor, a Veszprémi Eötvös Károly könyvtár igazgató helyettese.
18: Valóban csökkennek a számok, tehát hogyha a hosszú távú számsorokat vizsgáljuk, akkor azért csökkennek, viszont azért szeretnénk legalább a csökkenés tempóját megállítani, vagy lassítani. Ez természetes folyamat, tehát nyilván az egész világ, az egész társadalom átalakul, az információhoz való jutás átalakul, de alapvetően ezt a kemény magus tábot, magot szeretnék megtartani a könyvtárak, és alapvetően ez a legfőbb cél, illetve hát ugye a generációk azok jönnek, mennek, és azért nagyon-nagyon nagy kihívás ez a könyvtárak számára, mert a feltörekvő generáció nő másba. Tehát most még meg tudjuk lovogolni a 20-30 évvel ezelőtt, itt már most 70 éves, az 30 éve is már 40 éves volt, akkor a könyvtár használó volt, az is maradt.
17: De hát a digitális világ fiataljait behozni, hát talán ez a legnagyobb kihívás?
18: Alapvetően
17: a könyvtári kihívás.
18: A könyvtárak számára ez a legnagyobb kihívás valóban. Egyébként általános tendencia az, hogy az óvodákat, az iskolákat, az alsótagozókat elérik a könyvtárosok, sikerül még az iskolákon és a rendszeren keresztül behozni a gyermekeket, a gyerekeket, akik aztán később vagy olvasók maradnak, vagy a szülőkkel is járnak. A felső tagozattól kezdjük el elveszíteni. Nyilván ez generációs dolog is. Ez régen is ugyanígy volt, csak az arányokból többből veszítettük el, akkor nem volt annyira érzékelhető. Ez a nagyon nagy kihívás, és alapvetően a könyvtári kihívásnál is mi is erre próbáltunk központosítani, hogy pontosan ezt a generációt megszólító rendezvénysorozataink legyenek, és rendezvényeink legyenek. Mi elsősorban egyébként a korábbi megszokott rendezvényeinket próbáltuk egy kicsit átszabni, vagy egy kicsit tényleg erre a generációra szabni. Nyilván nem menekülhetünk el, föl kellett nekünk is ülni a mesterséges intelligencia vonatára, és ezzel foglalkozni a közösség médiának az arágaival, amikkel eddig kevésbé foglalkoztak a könyvtárak, azokkal is muszáj foglalkoznunk. Most próbálunk például a reklámfilmeket, amikbe bevonjuk a fiatalokat, mert ne én találjam ki, vagy nem itt találjuk ki, hogy mi kell nekik, és alapvetően ezt a célt szolgálják ezek a programok. Emellett természetesen megvoltak azok a hagyományos írósa találkozónk, amik korábban, megvoltak azok a gyerekprogramjaink, amik korábban megvoltak, tehát ezeket próbáltuk az elmúlt fél évben egy kicsit valamilyen metódusra, hogy valami ívre fölfűzni. Tehát alapvetően nagyon különleges és újdonságokat mi nem hoztunk be, inkább csak megpróbáltuk egy kicsit koncentráltabban, legalábbis erre az időszakra koncentráltabban elhelyezni ezeket a programokat.
17: És akkor a tapasztalat?
18: A tapasztalat a tavalyakhoz képest van egy kicsi növekedés bizonyos mutatókban.
17: Hát akkor ez jó hír azért mégiscsak.
18: Alapvetően azt gondolom, igen, hogy jól dolgoztunk és jól dolgoztak a kollégák. Nyilván most ennek a fél évnek a tükre, ez csak egy tükör lesz, az évvégi statisztikai adatok, amikor egészben látjuk mindent, de azért is dolgozunk, hogyha a másik oldalon növeljük, legalább nagy csökkenés legyen évvégén.
3: Megnézzük médiát, a könyvtárakat és a könyvtári kihívást egy kicsit alaposabban is. De a könyvtárakról ugye elég sokan még mindig úgy gondolkodunk, hogy ezekén csendes olvasótermek, ahol a könyvek között halk léptekkel járunk. De hát az elmúlt években, ahogy már haladták is, ezek a terek egy kicsit más szerepet is kaptak. Közösségi találkozóhelyek, meg tanulási központok, meg kulturális programok otthonai lettek. És most nézzük meg a könyvtári kihívást. Hívtunk hozzá szakembereket, Bajnok Tamarát, az Országos Széchenyi Könyvtár Intézet könyvtári minőségfejlesztési osztályának vezetőjét. Jó napot kívánok! És Mészáros Tamást, az Országos Széchenyi Könyvtár általános főigazgatóját. Tessék, jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok!
3: No, hát akkor mi ez a könyvtári kihívás?
19: Alapvetően a könyvtári kihívás pályázat azt a célt szolgálja, hogy kicsit a könyvtárak számára egy olyan lehetőséget biztosítsunk, aminek a keretén belül meg tudják mutatni saját magukat, meg tudják mutatni azt, hogy hogyan tudják növelni a látogatóknak a számát, a kölcsönzések számát a könyvtárban, illetve milyen innovatív eljárásokat tudnak kidolgozni arra vonatkozóan, hogy minél több látogatót, minél több olvasót vonzanak be a könyvtárukba.
3: Miben kell fejleszteni a könyvtárak minőségét? Mi ma egyáltalán a könyvtár minőségén? Azt gondolom, hogy régen, mondjuk 30-40 éve, az elég régen volt már, akkor biztosan az volt, hogy minél magasabb szinten tudják kiszolgálni azt az embert, aki bemegy oda olvasni, vagy kölcsönözni könyvet.
20: Most, ez ma is így van.
3: Ez ma is így van. De mi társult hozzá?
20: A modern technológia társult hozzá, illetve az a szemlélet, hogy a könyvtáraknak követniük kell a használói változásokat, az olvasás változását, a tartalomfogyasztás változását, és alkalmazkodni kell ezekhez a kihívásokhoz.
3: De ott vannak a könyvtáraink a saját személyes számítógépünkön. Hát ma szinte minden megtalálható már a neten, nem?
20: Ez nem teljesen így van, ez az egyik, amit általában
3: mennyire
20: el
3: nincs
20: kell
3: így,
20: mondani.
3: Akkor ezt majd beszéljük meg, jó?
20: A másik pedig az, hogy a szakértelem az, ami nagyon fontos a könyvtáraknál, illetve látunk egy olyan változást, hogy a könyvtárakban a használók kifejezetten igénylik a személyes kapcsolatokat. Nem csak egymással, hanem a könyvtáros szakemberekkel is.
3: Hát igen, mondjuk a kapcsolat az az életünk alapja és erőforrás is, méghozzá nagyon nagy mértékben, és ez a digitális világ sok ilyen kapcsolatot kivett, valódi kapcsolatot kivett az életünkből.
20: Így van,
3: ez
20: de
3: is egy ilyen.
20: Így van, de mi most azon dolgozunk, és a könyvtári kihívás is nagyon jó példa erre, hogy összefogással, kreatív energiákkal nagyon nagy eredményeket lehet elérni.
3: Mi volt az a probléma, amire reagálnia kellett ennek a programnak?
19: Pontosan az, amit fel

0: észről az információhoz való hozzáférés biztosítása alapvetően fontos a könyvtárak számára. Ugyanakkor emellett azt lehet mondani, hogy egy olyan teret, egy olyan harmadik helyet kell biztosítani az olvasók, felhasználók számára, ahol el tudják tölteni a szabad idejüket. Tehát olyan programokat, olyan kulturális programokat biztosítani, egy olyan közeget, ahova bárki bármikor be tud menni, el tudja tölteni a szabad idejét, és hozzáfér bármilyen olyan információhoz rendszerezett, rendezett formában, ami mondjuk az interneten egy nagy kusza egész, azt a könyvtár tudja biztosítani rendszerezett formában az olvasók számára.
1: Mi az, ami egyébként nincs meg a neten, és a könyvtárban megvan?
0: Hát azt lehet mondani, hogy a könyvtár, most például, hogyha a Nemzeti Könyvtárt vesszük, a Nemzeti Könyvtár tulajdonképpen gyűjti a teljes magyar írott kulturális örökségünket. Említettem ennek azt, hogy dolgozunk azon, hogy minél több minden legyen az interneten. Digitalizálás az nálunk az elmúlt években kifejezetten nagy léptékben valósul meg. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy ez a teljes írott magyar kulturális örökség, amit a Nemzeti Könyvtár őriz, ez nagyságrendileg egy 900 millió oldalnyi dokumentumanyag. Ennek töredéke érhető el az interneten.
1: Igen, és ugye azt is érdemes hozzátennünk, hogy 2023-ból származik szerintem egy ilyen vizsgálat, és aztán utána, mintha tavaly lett volna, amikor az ELTE szakemberei is megnézték ezeket a dolgokat, hogy milyen papíron olvasni valamit, és milyen digitálisan olvasni. És a digitális olvasásnak egy ilyen 15-30% közöttivel volt rosszabb a hatékonysága. Tehát ezt is mondhatjuk akkor még előnyként, hogy érdemes bemenni a könyvtárba, mert az hasznosabb lesz, mert papíron olvasni jobb.
0: Valóban azt látjuk, hogy az olvasók esetén mutatkozik ez az igény, hogy klasszikus értelemben szeretnének kezükbe fogni egy könyvet és úgy olvasni. Ennek nyilvánvalóan egészen más érzés biztosít az olvasók számára, mint digitálisan olvasni. Tehát igény az van, és azt lehet mondani, hogy a könyvkiadás is tulajdonképpen nem csökkent, sőt azt lehet mondani, hogy az elmúlt évtizedekben sokkal több új könyv jelenik meg írott, nyomtatott formában, kisebb példányszámban, mint mondjuk a 60-as, 70-es vagy a 80-as években, de sokkal több könyv jelenik meg.
1: Jönnek ám közben a könyvtár támogató üzenetek. Azt mondja, hogy a neten nincs meg a szűrés lehetősége, azaz, hogy mi igaz és mi butaság, már szóval írják. Már nem lehet eligazodni a könyvtárban, mégiscsak nagyobb az esély a valódi tartalomra.
2: Ez így van. A könyvtáros szakemberek erre igen nagyon odafigyelnek, és talán azt kell még kiemelni, hogy a könyvtárosok ismerik a saját olvasóikat, tehát pontosan tudják, hogy az adott olvasónak milyen igényei vannak, milyen könyveket szeret, milyen típusú információkra éhes, és hát nagyon jól ki tudják elégíteni ezeket az olvasói igényeket.
1: Csak megjegyzem, nem akarom védeni a digitális világot, távol álljon tőlem, de az algoritmusok is elég jól csinálják ezt.
2: De nem beszélgetünk el.
1: Itt a mesterséges munkai beszélgetés.
0: Igen, de a személyes kapcsolat.
2: A személyes kapcsolat hiányzik.
1: Igen, meg a könyvtáros esetleg mond nekem ellent. A mesterséges intelligencia nem fog ő mindenben támogatni fog, akkor is, hogyha butaságot akarok. No, hát akkor nézzük meg. Borsos György van itt velünk, a Lepsényi Könyvtár igazgatója. Jó napot kívánok önnek!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Ugye itt a könyvtári kihívás programok egyik nagyon fontos sajátossága, hogy nem abszolút összehasonlítások vannak benne, hanem saját teljesítményekhez viszonyított fejlődést néz. Ez eléggé fontos, mert ugye így a kisebb könyvtárak is kaphatnak motivációt, nem csak a nagy intézmények. Ön, ha jól tudom, Lepsény olyan 3000-es község lehet, ugye?
3: Igen, 3200 fő lakik megközelítve a településen.
1: Mi az, ami fontos volt ebben a könyvtári kihívásban? Nemrég egyébként önöknél volt az országos Széchenyi könyvtári igazgatója is. Mit erősített
3: Igen.
1: meg?
3: Igen, a május 31-én zárult a könyvtári kihívás, és mi gondoltunk egy nagyot, hogy ha már Lepsényi idén 800 éves település, akkor méltó módon le tudnánk zárni a könyvtári kihívást a főigazgató úr.

0: jelen lenne, és elfogadta a meghívásunkat, és aktívan részt vett ezen a családi, illetve a könyvtári napunkon.
1: Mi a könyvtár szerepe? Hogy definiálták magukat ezen a településen, Lepsényben?
0: A könyvtár mindig igazából központi szerepet játszott Lepsényi kulturális életében. Egyrészt a település központjában található, rendkívül jó megközelítő lehetősége van, és a kezdetek óta a kultúra a központja, bár egy kicsit az utóbbi években Covid-járványnak köszönhetően talán csökkent is a beiratkozott, illetve a felhasználók száma, de most a könyvtári kihívás hatására óriásit ugrott a minden tekintetben az adataink, a felhasználók.
1: Mit tettek hozzá? Mi volt az?
0: Mi abból indultunk ki, hogy egy stratégiatervet dolgoztunk ki, és azt szerettünk volna megmutatni, hogy ha egyszer Lepsény 800 éves, akkor Lepsény örökségét, jelenét szeretnénk a könyvtárra párhuzamosan megmutatni, és mindenfajta rendezvényt, amit a település rendezett, vagy mi rendeztünk, összhangba hoztuk a könyvtári rendezvényekkel, amit könyvekkel, illetve különféle társ rendezvényekkel társítottunk, illetve nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi iskolásokkal, óvodásokkal, akik szintén magukével tették ezt a pályázati felhívást.
1: Ja, azt mondta a kollégám, aki járt önöknél, hogy önök szerint Shakespeare is Lepsényi volt, és hogy Toldi kardja is ott van a könyvtárban és egyebek, tehát hogy azért voltak becsalogatásra alkalmas különböző gondolataik vagy ötleteik.
0: Igen, ugye az, hogy a könyvtár bevonza az olvasókat, nagyon kreatívnak kell lenni a könyvtárosnak, hogyha szívén viseli az ügyét, és mi a kihívás mind három kategóriába indultunk, és úgy gondoltunk azt, hogy az alapkategória teljesüljön, így a kreatív külön kategóriába indulva olyan ötleteket dolgoztunk ki, amely kapcsolódik is Lepsény történetéhez, illetve nem is. Ilyen volt ugye, hogy megállapítottuk a könyvtárba érkező brit tudósokkal, hogy William Shakespeare lepsényi születésű volt, lángyalázó Vilmos néven született, és ezt feldolgoztuk a gyerekekkel, ezzel promotáltuk William Shakespeare műveit, van egy dráma tagozat az iskolában, meg is ugrott a Róma és Júlia makrancos kölcsönzési mutatója, illetve Toldi Miklós kardjához is van Lepsényi hiteles adatunk, ugyanis Nagy Lajos 1380-ban Lepsényben keltezett egy oklevelet, és mi ezt társítottuk Toldi Miklós állítólag hitelesített diszkardjával, amit a gyerekek kipróbálták, eljátszhatták Toldi Miklós Petrencés úr próbáját, a Malonkő próbáját, és akkor ezáltal próbáltuk például a Toldi Miklós kötelező olvasmányt népszerűsíteni, a gyerekek körébe elfogadhatóbbá tenni.
1: Ezek után meg sem kérdezem, hogy hogyan lehet bevonzani a lakosságot, mert éppen elmondta, hogy lehet bevonzani. Milyen életkorban, gyerekkorban kell megfogni őket, hogy később is visszatérjenek, aztán majd a gyerekeikkel is?
0: Én úgy gondolom, most már az évek óta a tapasztalat, hogy már óvodáskorban el kell kezdeni. Nagyon jó a kapcsolatunk szintén az óvodával, 5 csoport található, és minden hónapban legalább 1 vagy 2 csoport átjön. Könyvekről beszélgetünk, régi klasszikus diafilmeket nézegetünk, és akkor ezt interaktív módon a gyerekekkel megbeszéljük. Igénylik ezt a beszélgetést, ezt az újfajta megközelítést, illetve ha már ők rendszeresen járnak, akkor amikor felkerülnek iskolába, már nagyobb eséllyel lesznek könyvtár tagok, illetve felhasználók.
1: Ilyen típusú ötletek, mint amiket elmondott, meg sok személyes kapcsolat, ez a kis könyvtároknak a jövője?
0: Szerintem igen. Egyrészt kell az, hogy az embert, a könyvtáros elfogadja a település, ez a legfontosabb. Másrészt a könyvtárosok szívén kell ügyelnie, illetve szívén kell tartania azt, hogy ismeri a települést, ismeri a település lakóit, és alkalmazkodjon a modernkor kihívásához, az egyes olvasók igényeihez, bár ugye mindenkit nem lehet megfelelő könyvekkel kielégíteni, de a többséget meg lehet, és mindig figyelni kell arra, hogy ott legyünk az élvonalban az emberek képzeletében, illetve tudatában.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, és vissza is engedem, mert nem beszélgetünk tovább, mert a végén még egy jó ötlet lemarad itt a lepsényeknél, igazán nem szeretném őket megfosztani ettől. Köszönöm szépen Borsos Györgynek a beszélgetést. Na hát, itt vannak az ötletek, ugye a minőség. Kapcsolat, és sok apró ötlet, amivel helybe lehet hozni. Shakespeare, ahogy lepsény, úgy lehet éppen salgótarján is.
2: Így van, teljes mértékben alá tudom támasztani a riportban elhangzottakat. Azt azért még el kell mondani, hogy második alkalommal hirdette meg a kulturális ágazat ezt a könyvtári kihívást, és tehát a tavalyi évben is volt már egy ilyen pályázat, és összesen a két év során közel 100 könyvtárban jártunk, tehát elmentünk vidékre, megnéztük, hogy ott milyen módokon próbálják ezeket az innovatív megoldásokat alkalmazni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégák kreativitása az egészen hihetetlen. Számos érdekes dologgal találkoztunk, például volt olyan könyvtár, ahol advent közelettével beköltöztek a könyvtárba a karácsonyi manók, és éjszaka mindenféle csíntevéseket végeztek, amit természetesen a könyvtárosok a közösségi média felületen bemutattak. Soha akkora nézettséget nem kapott a könyvtár média felülete, mint abban az időszakban, amikor ezeket nézték, és hát természetesen ez fizikai valójában is megvalósult, hiszen az emberek elmentek a könyvtárba, és megpróbálták nyomon követni a manóknak a csíntevéseit. Vagy például nem gondoltuk azt soha, hogy az evés, azaz olvasás népszerűsítés eszköze lehet. Főleg kis településeken gyakori az, hogy a helyi értékeket megőrizvén összegyűjtik a településre vonatkozó recepteket például, és egy olvasóklubot hoznak létre ezzel párhuzamosan, és ezeket a recepteket el is készítik, közösségi alkalmakat teremtenek, a hagyományőrzéshez is hozzájárulnak ezáltal, illetve a helyismerethez és a helytörténethez is. Nagyon fontos, hogy azt is meg kell jegyezni, hogy a könyvtári kihívás ugye nem csak számszerűsített adatokat ad, azért elmondanám, hogy a tavalyi évben ugye 370 könyvtár indult a pályázaton, és ezek a könyvtárak fél év alatt összesen több mint 50 ezer új beiratkozót hoztak. Ebből közel 20 ezer 14 éven aluli új beiratkozó volt. Több mint 260 ezer fővel többen látogatták meg a könyvtárakat, mint az előző évben, illetve a kölcsönzések száma is több mint 4,5 millió darabbal nőtt ez alatt az időszak alatt.
1: Úgy érzem, hogy olyan időszakban vagyunk, amikor a történetek nagyon fontosak, ugye? És hogy a könyvtárak is jóha törekednek arra, hogy helyi történeteket, amelyek helyben motiválják az embereket, azokkal be lehet vonzani jól az embereket.
2: A közösségi alkalmak mindenféleképpen hihetetlen módon motiválják az embereket, és azt látjuk, különösen kiskönyvtáraknál, hogy megindul egyfajta nagyon erős kapcsolódás a könyvtárhoz, a könyvtároshoz. Egyébként pont arról beszéltünk, mielőtt beléptünk volna a stúdióba, hogy mennyire fontos a könyvtáros személye, a személyisége. Hogy, és itt a riportban is hallottuk, hogy a településnek el kell fogadni a könyvtárosát, és bizalommal kell fordulnia hozzá. Ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy azon az adott településen kialakuljon egy olyan réteg, aki egyértelműen a könyvtár mellett áll és használja annaknak a szolgáltatásokat.
1: Beépítették már ezeket a tapasztalatokat a könyvtáros képzésbe? Tehát, hogy egyfajta showment is képeznek a könyvtárosokkal?
3: Nem, azt nem gondolom, hogy feltétlenül showmennek kellene a könyvtárosnak, de tulajdonképpen a közösségnek, az adott közösségnek olyan szervesen része kell, hogy legyen a könyvtárnak, a közösség életében olyan szerepet kell vállalnia, hogy egyszerűen az emberek pontosan tudják, hogyha bármilyen program van, akkor a könyvtárba érdemes elmenni. És igen, valóban ez a showman hasonlat, ez egy érdekes dolog.
1: Ha úgy veszik, hogy közösségi összefogó, úgyis jó, tehát igen, fordíthatjuk igen. Így.
3: Abszolút. Tulajdonképpen minden korosztály számára kell valamilyen olyan kedvcsináló programot kitalálni. Nagyon fontos a proaktivitás, ezt tapasztaltuk, hogy hihetetlenül proaktívak és kreatívak a könyvtárosok, olyan dolgokat találnak ki, amivel tényleg meg tudják sokszorozni a látogatószámot. fel tudják kelteni az érdeklődést a könyvtárok iránt, és onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy az emberek vissza-vissza fognak térni a könyvtárba.
1: Készül ebből egy adatbázis, ebből a könyvtári kihívásból, tehát a könyvtárok meg tudják osztani egymással a jó tapasztalataikat?
2: Igen, a könyvtári intézet oldalán mindenki számára elérhető módon egy jó gyakorlatgyűjteményt építünk, amiben különböző szűrési feltételekkel különböző módokon lehet keresgetni. Pillanatnyilag közel 150 jó gyakorlat van már fönt ebben az adatbázisban, és hát folyamatosan bővítjük.
1: Ugye ez Kárpát-medencei volt ez a pályázat, vagy hát ez a program, tehát határon túli könyvtárok is részt. Ez hasonlók a problémák, gondolom mindenhol, ugye? Ugyanaz a megoldás is.
2: Így van, 9 határon túli könyvtár pályázott az idén.
1: Felvidék, Erdély, Délvidék? Melyik részekről? Vagy mindenhol?
2: Igen, Felvidék, Erdély, illetve Ukrajna.
1: Kárpát,
2: igen. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a módszereket alkalmazzák, mint a magyarországi könyvtárak, és szerencsére ugyanolyan sikeresen.
1: Jövő ezen az úton tovább. Közösségi hely, és nem csak dokumentumtár.
3: Azt gondolom, hogy igen, ez a közösségi hely, ez a úgynevezett harmadik helyszerep, ez kifejezetten fontos tud lenni a könyvtárak számára, ezt mindenképpen érdemes építeni a továbbiakban.
1: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó munkát kívánok önöknek, és várjuk önöket vissza, hogy ezekről a tapasztalatokról beszéljünk, mert az mindenkinek jó, hogy a közösség van egy településen, és a könyvtár körül az még külön öröm. Köszönöm szépen Mészáros Tamásnak és Bajnok Tamarának, hogy rendelkezésünkre álltak.
2: Köszönöm.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós 4-es, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Pénzügyi tudatosság rovatunkban a befektetési formákról lesz szó. Aztán a virtuális valóság sokak számára még mindig a videójátékok világát jelenti, pedig ma már jóval többről van szó. A VR technológia egyre több területen jelenik meg, a gyógyászatban, az oktatásban, az iparban, de mennyire képes ez a technológia valóban helyettesíteni a valóságot? Erről beszélgetünk 10:30 után. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
6: 37 éve volt Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai újra temetése. A 301-es parcellában és az országgyűlésben is tartottak megemlékezést.
5: Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.
6: Napos, felhős idő lesz ma, este viszont ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait.
6: Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel. Az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait.
5: Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az őket megelőző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt. Mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben, ahol Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársa 1989-es újra temetésének napjára emlékeztek.
6: A miniszterelnök hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez, azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. Magyar Péter az 1956-os forradalom történelmi tanulságai közül azt emelte ki, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
7: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították, és halálra ítélték. Bár a kivégzésen előestéjén feleségének írt levele, soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958, Június 16-án hajnalban a budapesti Kisfokház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
6: Itt a krónika.
5: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
6: J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
5: Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.
6: Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese tegnap kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza.
5: Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg.
6: Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát.
5: Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
6: Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont a tömeges migráció célországainak jóváhagyása is szükséges.
8: Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritás pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országra együttműködve, belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
5: Az alaptörvény 16. módosítása, amely a miniszterelnöki tisztség betöltését legfeljebb 8 évben korlátozza, önmagában nem akadályozhatja meg, hogy valaki a magyar politika meghatározó szereplője maradjon, mondta Hak Péter jogtudós.
6: A volt SZDSZ-es politikus és egyetemi tanár a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, lehetnek olyan körülmények, amelyek között egy ország elemi érdekévé válhat, hogy egy adott személy legyen a miniszterelnök. Szerinte arról, hogy ki a legalkalmasabb egy ország vezető, a választóknak kell dönteniük. Hak Péter a törvénymódosítás közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő részéről azt mondta, jogilag kártalanítás nélkül nem lehet államosítani magánvagyont. Emellett egyelőre az sem ismert, hogy az alapítványi fenntartásba szervezett egyetemek a jövőben hogyan működhetnek.
9: Az ELTE, ahol én vagyok, az megmaradt nem alapítványi egyetem. Ez anyagilag az oktatóknak sokkal kedvezőtlenebb, mint ha munkaviszonyban lettek volna, tehát olyan 20-30, volt ahol 40%-kal magasabb jövedelmeket tudtak az alapítványi egyetemek az oktatóknak nyújtani. Tehát ez egy következő lépés. Úgy tűnik, hogy ezek az egyetemek a következő tanévet még ebben az alapítványi formában teszik úgy, hogy a vagyonnak a tulajdonosa az állam, már annak a vagyonnak, ami eredetleg állami volt, de itt még azért komoly feladatok vannak, hogy a hatékony működés feltételeit megteremtsék, a visszatérés a korábbi állapothoz az nem növelné a hatékonyságot.
5: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés, mivel álláspontjuk szerint az eddigi rendszer szakmailag nem volt kellően megalapozott, a felmérések pedig indokolatlan terhet róttak a diákokra és a tanárokra.
6: A pedagógus bérekkel kapcsolatban az ügyvivő hangzik, hangsúlyozta, a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, amely szerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen. Összhangban van az uniós elvárásokkal, emiatt azonban növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést-oktatást segítők között. Nagy Erzsébet hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a nemzeti alaptanterv átalakítása.
10: Mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a Tisza kormány részéről, hogy hát esetleg a nemzeti pedagógus karból valamiféle kamarát hoznának létre. Ezt olyannyira ellenezzük, hogy mondtam Lannert Juditnak, hogy ebből azért nagyon komoly nézeteltérések keletkezhetnek. Ezzel nagyon élesen fogunk tiltakozni, hogyha továbbra is kitartanak amellett, hogy egy ilyen korporatív tervezetet, amit még az előző kormány hozott létre, és ami gyakorlatilag láttuk az eddigi működése során is, hogy igazából ilyenkor, amikor velük egyeztetett, akkor a kormány saját magával egyeztetett, szóval ezt a rendszert ezt be kell fejezni, nem ám, hogy még tovább fejleszteni. Kamarára semmi szüksége nincs a pedagógus szakmának, mert mi nem olyan protokollok szerint működünk, mint ahogy például az az egészségügyben van.
5: Önálló közigazgatási egységgé nyilvánítaná a Balatont a balatoni kör. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, úgy érzik, hogy most közigazgatási és jogalkotási szempontból is gazdátlan a tó. A javaslatcsomaggal ezt a problémát szeretnék megoldani.
6: Pach Gábor hangsúlyozta, a Balaton jelenleg három vármegyéhez tartozik, prioritásai között pedig nem a tóval kapcsolatos problémák kezelése szerepel. Emlékeztetett arra is, hogy a Balatonnak több mint 25 éve nincs minisztériumi képviselője. Szorgalmazzák, hogy ezentúl legyen. Pach Gábor szerint az intézkedés segítené a térség infrastruktúrális és közlekedési fejlesztését, a turizmust, valamint a helyi értékek, a környezet és a víz védelmét.
11: Most már a Balatonnak például van főépítésze külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentené az itt élőknek, az itt vállalkozóknak és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozatalban.
5: A drog probléma nem csak rendészeti vagy közegészségügyi kérdés, hívta fel a figyelmet a Drogkutatóintézet stratégiai igazgatója. Téglási Kristóf a Kossuth Rádióban azt mondta, a kábítószerfogyasztásnak mindezek mellett gazdasági, lelki és mentálhigiénés vetületei is vannak. A terület kezelése az egész társadalmat érinti.
6: A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a megelőzés, a függőknél pedig a teljes felépülést, azaz a társadalmi integrációt támogató kezelés. Hozzátette, az addiktológiai szakma keresi a kapcsolatot az új kormánnyal. Egyelőre nem tudni, hogy hogyan kívánja kezelni a droghelyzetet az új vezetés.
12: Ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani a zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja-e ezt a hangot, meghallja-e azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni, ez egy nagy kérdés.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint az egyes főúton egy személyautó motorossal ütközött Lébény közelében. A 145-ös kilométernél Győr felé vezető oldalon útszűkület van érvényben. Az új Ecseri úton az M4-es autópálya csomópontja közelében két autó karambolozott. A 19-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjánál, sávlezárás és lassabb haladásra kell készülni. Szintén baleset okoz fennakadást a budai alsó rakparton a Margit híd felé a Bem József tér vonalában, illetve a pesti alsó rakparton az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél. Itt egy sáv járható, lépésben lehet haladni. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
6: A fátyol és gumoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
5: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
3: Műsor ajánlott.
14: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
15: A Memento Park nem csupán a diktatúráról szól, hiszen attól a pillanattól fogva, hogy beszélhetünk róla, a demokrácia színtere. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján a bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével idézzük meg a forradalom sorsfordító pillanatait.
14: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
16: Látványos koncertsók, komoly zenei kurzus és nyári gyerektábor. Szentpéteri Csilla zongora művész lesz a vendégünk. A Miskolci Herman Otto Múzeum programkínálata a múzeumok éjszakáján. Nikola Tesla, Végtelen Energia, musical show Pomázon. És Szent László nyomában várostörténeti séta a Győrben.
14: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
4: Egyre többen találkoznak befektetési lehetőségekkel a mindennapokban, legyen szó banki ajánlatokról, online platformokról, vagy éppen a tőzsdéről, de vajon egyre többen értenek-e hozzá? Ezt a kérdést tesszük fel most a pénzügyekkel foglalkozó rovatunkban, így nagyjából fél perccel, 10:45 után. A vendégünk pedig Balogh László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó napot kívánok önnek!
17: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Szóval nézzük meg, hogy lehet a befektetés nem szerencsejáték, hanem tudatos pénzügyi döntés.
17: Hát először is azt gondolom, hogy a befektetési hajlandóság és a befektetési érdeklődés az utóbbi években jelentősen megnőtt, és ez önmagában persze pozitív dolog. Akkor, amikor magas inflációval találkozunk, nyilvánvalóan mindenki részbe a megtakarításait védeni akarja, tehát nem akarja, hogy az értéke elveszen, ezért olyan befektetéseket keres, ahol legalább az értékét megőrzi a pénz, jobb esetben természetesen még hozamokat is hoz. Az a helyzet viszont, hogy nem mindegy, hogy a befektetés milyen természetű termékbe történik, vannak nagyon kockázatos és alacsony kockázatú termékek, és ahhoz, hogy el tudjuk választani, el tudjuk dönteni, hogy alacsony vagy magas kockázatú termékbe tesszük be a megtakarításunkat, és hogyan helyezzük el, az bizonyos befektetési alapismeretekre szükség van, és ezért van az, hogy a pénziránytű alapítvány ezzel is foglalkozik, és hát a jövőt illetően az új stratégiánkba a befektetési alapismeretek, alaptudás terjesztése, megismertetése, terjesztése az hangsúlyosan szerepel.
4: Mennyi pénzzel érdemes egyáltalán befektetésről gondolkodni?
17: Ma olyan világot élünk, hogy maguk azok a szolgáltató cégek, akik befektetéssel foglalkoznak, a gazdaság maga, és persze a lakosság is a legapróbb összegek befektetését is örömmel veszi, és szükségesnek tartja. Tehát én azt gondolom, hogy mai magyar viszonyok között 500 000-1 millió forint fölött már érdemes befektetni, de ezt úgy is el lehet képzelni, hogy akár havi 10-20-30 ezer forintokat rendszeresen fektetünk be egy vagy több fajta termékbe. Itt azért hagyd mondjam el, hogy attól is függ természetesen a dolog, hogy hogyan állunk a befektetésekhez, a megtakarításokhoz egyáltalán. Ugye kétfajta megtakarítási stratégia van. Az általános európai megtakarítási stratégia, és a magyar is ilyen, hogyha a hó végén marad pénzem, akkor ami megmarad, azt beteszem, valamire félreteszem, és akkor azt esetleg be is fektetem. És van a svájci vagy a kínai megtakarítási stratégia, a kínait azt tágabban is értem ázsiai gondolkodásmód, amely azt mondja, hogy havonta van egy meghatározott jövedelmek, ennek a 10-20 vagy 30%-át eleve félreteszem, és a többiből rendezem a havi életemet, a szükségleteimet. Mind a kettőt lehet választani, valószínűleg a svájci jólét és az ázsiai magatartás és siker azért az részben ezzel a megtakarítási magatartással is összefügghet. Ha ez megvan, azt gondolom, azt is el kell dönteni, hogy milyen távra akarunk félretenni, vagy milyen távra akarunk befektetni. 3 évre, mert egy új autót akarunk vásárolni, új lakást szeretnénk, ezért 5 évre, vagy a gyerekeinknek 10-15 vagy 20 évre teszünk félre, mert ez nagyon meghatározza azt, hogy milyen termékbe, tehát bankbetétbe adott esetben, kötvénybe, államkötvénybe, vagy éppen részvényekbe, vagy részvény természetű befektetési jegyekbe tesszük a pénzünket.
18: Egyáltalán kit keresünk, amikor befektetni szeretnénk? Mert hát jó rendben van 30 ezer forintunk, vagy 300 ezer, vagy valamennyi pénzünk a hó végén, vagy az év végén, és akkor ezt szeretnénk valóban betenni. De hát azt feltételezem, hogyha valaki egy magyar kisvárosban valamilyen munkát végez, akkor nem feltétlenül van befektetési bankár ismerőse. Kit keresem?
17: Jó eséllyel nincs befektetési bankár ismerőse, mert befektetési bankárból kevés van. Bankárból azért van, de én azt gondolnám, hogy aki úgy érzi, hogy óvatos, úgy érzi, hogy nem akar túl nagy kockázatot vállalni, az mai viszonyok között is az állampapírok tekintetében jól jár, és állampapír, tehát az kincstári kirendeltség az gyakorlatilag nem csak a megyeszékhelyeken, hanem a nagyobb városokban is található, de egyébként a mai világban ezt interneten is el tudja intézni, számlát tud nyitni egyébként interneten, vagy mobil alkalmazásban, és azt a pénzt, amit erre szán, és nem akar nagy kockázatot vállalni, de azt szeretné, hogy hozama is legyen, meg az értékét is megőrizze, azt az állampapírok ma is fedezik. Ha ennél többre vágyik, akkor a legtöbb nagy Magyarországon jelenlévő banknak van befektetési részlege is, és azért, hogy egyszerűsítsék az életet, vannak úgynevezett befektetési jegyek, amik becsomagolt befektetési lehetőségek, amiben lehet részvény is, kötvény is, deviza is, állampapír is, és ennek a kockázata viszonylag alacsonyabb, nyilvánvalóan ennek megfelel a hozama is alapján, és ez az egyik tanulság. Magas kockázat, nagy haszon lehetősége, nagy hozam lehetősége, de ott a veszteség lehetősége is benne van. Ha egy alacsonyabb kockázatú termékbe megyünk, ott biztos, hogy alacsonyabb lesz a hozam, de jó eséllyel az a hozam az valószínűsíthetően nagy kockázatokat nem visel. Tehát ezt az összefüggést például alapismeretnek érdemes eltenni. A másik ilyen alapigazság, hogy ezt úgy szokták az angol szászok megfogalmazni, hogy összes tojásomat nem teszem egy kosárba. Tehát, amint a szakma úgy mond, hogy diverzifikáció, tehát sok fele kell eltenni, legyen benne egy kis kockázatos részvény is, legyen benne egy kis biztos állampapír is, és legyen a kettő között valami olyan kötvény is, ami kicsit magasabb kockázat, de azért nem túl nagy kockázat, és magasabb hozamot is sejtet és ígér. De azt tudni kell, hogy a pénzpiacok úgy működnek, ahogy a világgazdaság, tehát a vállalatok is, az államok is, a bankok is, a pénzpiacok is, hát hektikusan mozognak, és ha a világgazdaságnak nem megy jól, mint ahogy például Európában most a gazdaságnak nem megy jól, akkor sajnos az abban szereplő vállalatoknak se fog olyan jól menni, ezért az ő részvényeik azok kockázatosabbá válhatnak átmenetileg. Azt szokták mondani egyébként, hogy visszatérve arra, hogy hosszú távú vagy rövid távú befektetés, hogy a részvények esetében egy minimum 5 éves befektetési távot alkalmasint 10 éves befektetéssel gondolkozni. A történelmi számok azért azt mutatják, hogyha egy hullámvölgy jön is, de egy 5-10 éves hozammal a részvények, a vállalati részvények azok általában kiszoktak egyenlítődni és jó hozamot hoznak. Hozzak be ide még egy gondolatot, az öngondoskodás kérdés.
18: Bocsánat, itt még azért beszéljünk, az öngondoskodás most tegyük félre még egy kicsit, mert itt a türelemről is beszélt. Tehát amikor van valamennyi pénzünk a hó végén, akkor legyen türelmünk is, hogy várjunk a hozamra egy évet, két évet, öt évet, tíz évről is beszél most már.
17: Attól függ, hogy milyen céljaink vannak.
18: Az tehát a célunk, gondoljuk először végig. Ezt gondoljuk először végig.
17: Igen.
18: Hogy mi az, amit nélkülözni tudunk, és ne a konyhapénzt tegyük
17: tehát
18: be.
17: Tehát én azt gondolom, hogy a konyhapénzt mindenképpen azt tegyük magunknak félre, és érdemes egy olyan tartalékot képezni, amikhez gyakorlatilag bármikor hozzányúlhatunk, veszteség nélkül, vagy egészen minimális költség mellett.
18: Ez például az állampapír lehet?
17: Ilyen? Az állampapír lehet.
18: Az mert például az ilyen bármikor ki lehet venni, vagy vannak különböző konstrukciók?
17: Az állampapír bármikor ki lehet venni, a hozamot elszámolják, ami addig keletkezett, és ott 1%-ot azért levonnak, mert hamarabb vettem el. De ha van egy 6,5%-os mondjuk fix magyar állampapírom, fél év után kiveszem, akkor az arra járó 6,5%-ot megkapom, majd a hozamból, pontosabban akkor 1%-ot veszítek ugyan, de még mindig van hozamom, és bármikor hozzá tudok férni a pénzhez. Tehát az állampapír erre tökéletesen megfelel.
18: Mindegyik
17: és nem kell utána adót fizetni.
18: Mindegyik állampapír megfelel ennek a célnak, vagy azért különböző típusok vannak, tehát érdemes valakitől tanácsot kérni.
17: A lakossági állampapírok. Kérnünk. Azok az állampapírok ilyenek, amelyek a lakosságnak lettek kibocsájtva, a lakosságot célozzák. Vannak olyan állampapírok, ami vállalati körbe van, azokra ez nem föltétlenül vonatkozik.
18: Értem. Na, akkor nézzük az öngondoskodást.
17: Az öngondoskodás, és ez egy fontos dolog, tehát a célok azért fontosak, mert ha egy drága fényképezőgépet szeretnék venni, mert ez a hobbim, akkor lehet, hogy ezt egy év alatt félre tudom tenni, akkor annak megfelelően értemes félretenni és befektetni. Ha viszont mondjuk a gyerekeim számára szeretnék, amikor kezdik az életüket, nehogy Isten, lakásra, lakhatásra van szükségük, nagyobb összeget megspórolni, akkor nyilvánvalóan 15-20 évbe gondolkodom, és ez egy fontos választóvonal. De a célok, hogy mire spórolok, mire teszek félre, az meghatározza a dolgot.
18: Egy percünk van. Egy jó tanács még ezen kívül, amit eddig elmondott. Beszéltünk a kockázatokról, beszéltünk az öngondoskodásról, beszéltünk arról, hogy konyhapénzzel ne, és beszéltünk a biztonságról. Mondjuk kamatos kamatról beszéljünk még.
17: A kamatos kamatoknak az az óriási előnyük, hogy, és az öngondoskodáshoz kapcsolódik, hogyha viszonylag fiatal korba, például nyugdíjpénztárba, önkéntes nyugdíjpénztárba belépek, viszonylag kis összeggel, 10-20 ezer forinttal is, a kamatos kamatozás miatt, vagy a hozam sokszorozás, a multiplikátor hatás miatt, ami mondjuk 40 év alatt jelentkezik, amikor majd a nyugdíjas kort elérem, ott bizony több millió forintos megtakarítást lehet nagyon-nagyon pici összeggel is elérni. Ha ugyanezt a takarékoskodást csak valamikor 40-45 éves koromba kezdem el, akkor bizony már 50-60-70 ezer forintokat kell ahhoz elraknom, hogy ugyanazt az összeget megkapjam a végén. Ez jelenti a kamatos kamat, tehát az ilyen nagyon hosszú távú befektetéseknél nagyon kis összegekkel is érdemes már elindulni.
18: Még egy gyors kérdés a tőzsdéről. Belevágjunk-e csak úgy a tőzsdézésbe, vagy azért ahhoz ismeretek kellenek és bízzuk szakemberre?
17: Én azt javasolnám, hogy ne a tőzsdével kezdje senki, és ne a kriptóval, ezzel a kettővel semmiképpen se, és óvakodjon attól, hogy derivatív vagy olyan ügyleteket kössön, amit nem ért. Az a legfontosabb, hogy értsük, hogy mivel van szó, ehhez kellenek ismeretek, és alapismeretek, és kisebb, alacsonyabb kockázatú termékekkel, és szakember bevonásával érdemes kezdeni.
18: Én azt hiszem, még a következő héten folytathatnánk ezt a befektetés dolgot, mert fél munkát végeztünk, de hát most ennyire jutott idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
17: Nagyon szívesen jövök máskor is. Köszönöm.
0: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
18: Hát a befektetésekről nem beszéltünk erről, a baklövésekről, de most a hangtárban ez következik.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
19: Ritkán tévedek, de akkor aztán jó nagyot. és ez végzetes melléfogás.
20: Melléfog, vagyis alaposan téved. Hogyha szólásmondással kellene kifejezni, akkor azt is mondhatnánk, hogy bakot lő, vagy megtalálta szarva közt a tőgyét.
21: Ezt ma is szokás használni, hát úgy, hogy eltalálta, vagy esetleg megtalálta szarva közt a tőgyét.
20: Hogy miként lehet eltalálni, megtalálni, azt Forgács Tamás nyelvész árulja el.
21: Sehogy. Az úgynevezett alogizmus, ez egy bizonyos típusa a frazeológiai egységeknek, arra vonatkozik az alogizmus, hogy nem logikus a dolog, tehát lehetetlenséget állít. A szarva között egy tehének a tőgyét nem lehet megtalálni, ez kizár dolog, egészen elképesztő genetikai károsodás esetén fordulhatna valami ilyen elő, de még úgy is valószínűleg nehezen.
20: A szarva között a tőgyét egy tehénnek valóban lehetetlenség eltalálni.
21: Tehát arra vonatkozik a szólás, hogy valaki ugyan rá hibázik látszólag valamire, de az egy nagy-nagy tévedés. Tehát igazából az a valódi jelentés, hogy valaki alaposan téved, mellé fog, mert hogy hát a szarva közt keresi, vagy találja meg a tőgyét.
20: Tehát, hogyha ő azt hiszi, hogy rátalált a helyes megoldásra, de valójában butasságot állít, nem jó a megoldása. És hogyha már a szarvasmarha szarva szóba került, akkor ott van az a mondás, hogy letörik a szarvát, azaz hegyes szarvú ökörnek letörik a szarvát. A közmondás természetesen átvitt értelemben értendő.
21: Az olyan ökör, aminek hegyes volt a szarva, és viszont elég agresszív állat volt, az sok kárt okozhatott, ezért az ilyeneknek valóban letörték a szarvát, vagy letompították, levágtak belőle ugye a szarú rétegből, hogy kisebb jön, tehát hogy ne tudjon döfni vele igazából, ne tudjon kárt csinálni, de nyilván átvitt értelemben használatos maga a közmondás. Azt jelenti, arra utal, hogy az olyan embernek, aki agresszív és sokaknak neki támad, annak előbb-utóbb keresztbe tesznek, és az agresszivitását le fogják törni, megakadályozzák, hogy ezzel célt érjen.
20: A bika szarvát egyébként nem letörték, hanem tompították, megcsonkították, hogy ne tudjon vele döfés közben súlyos balesetet okozni.
22: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
18: És most pedig 10:30 van, sőt már el is múlt egy perccel, hírek következnek Szlotta Judittal.
23: Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozva, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. Dubájban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A Szegedi Járásbíróság elrendelte letartóztatását. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, este 14-20 fok valószínű.
22: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
18: 3:11, és folytatjuk a VR szemüvegekkel, és hogy egyáltalán mire jó ez a technológia. A Betesda Gyermekkórház és a Debreceni Gyermekklinika után a Szombathelyi Kórházban is elindult a VAN alapítvány kezdeményezése, a VR alapú fájdalomkezelés. Ennek az a lényege, hogy a virtuális valóság segítségével csökkentik a gyermekek orvosi vizsgálatok és beavatkozások során átért fájdalmát és szorongását. A kisbetegek egy vérvétel vagy egyéb vizsgálat közben a VR szemüvegen keresztül magukkal ragadó, megnyugtató digitális világba lépnek be. Így aztán ez a vizuális és mentális elterelés leköti a figyelmüket, és jelentősen mérsékli a stresszt és a fizikai fájdalomérzetet, például a tűszúrások alatt.
1: Na, drága, akkor nekiállhatunk? Szeretnéd, hogy szóljak, amikor bökök, vagy nem? Szóljak?
2: Jó.
23: Különleges módon vesz vért dr. Györke Eszter, a Szombathelyi Markusovszky Kórház gyermekhemato-onkológus szakorvosa Varga Jankától. A kislányon egy VR szemüveg van a művelet közben, mely elvonja figyelmét a kellemetlen beavatkozásról.
1: Elmondod, hogy mit lesz?
7: Hát egy tavat, egy sidet, meg valami papírsárkányt. Vagy na.
1: Igen. A tündért.
7: Igen.
1: Kész vagyunk.
7: Ja?
1: Igen. Nem tűnt fel, hogy mikor végeztünk? És érezted a bökést? Nem érezted?
23: A krónikus, ritka vagy daganatos betegségben szenvedő gyermekek napi szinten szorulnak orvosi beavatkozásokra, melyek gyakran járnak fájdalommal. Ezek csillapítása óriási feladat, mondja a doktornő, aki most ezt az új technikát is kipróbálhatja a kórház gyermekfájdalomkezelő ambulanciáján.
8: Ugye a beavatkozások során kétféle fájdalomcsillapításról beszélhetünk, egyrészt ott ugye akut fájdalomcsillapításról, és ott gyógyszeres és nem gyógyszeres fájdalomcsillapító technikákat alkalmazunk, akár a mese, akár a szülői jelenlét, akár az énekhang, tehát rengeteg minden áll a rendelkezésünkre. Ugyanakkor nagyon jó, hogy hozzájutottunk ehhez a VR technológiához. Ugyanis azt láthatjuk, hogy ahogy a generációváltások bekövetkeznek, ugye a fiataloknak fontos, hogy a saját nyelvükön tudjunk hozzájuk szólni. Látjuk a csodálkozó tekintetüket, hogy hogy ide bejöttünk a kórházba, nem a tizenévesek fogadnak bennünket vérvételre, és mégiscsak rendelkeznek VR szemüveggel, amivel egyébként egy közös kapcsolatot is meg tudunk alapozni, és teljesen máshogy tudunk bármi másról kommunikálni velük. Tehát ezt még azért kiemelném, hogy fontos, hogy tudunk kapcsolódni a fiatalabb generációkra a VR eszközökkel.
23: Anyukától hadd kérdezem meg, hogy miért járnak ide a fájdalomambulanciára?
24: Van egy úgynevezett ITP betegsége, egy autoimmun betegség.
23: Milyen sörön kell jönniük?
24: Havonta figyelik, hogy állnak az értékei, akkor azt szerint állítják be a gyógyszerezését.
23: Eddig hogyan zajlott a fájdalomcsillapítás, hogy egyáltalán szükség volt erre?
24: Jankánál alapvetően nem, ő nagyon jól bírja a kezdetektől. Bementünk kipróbálni ugye több programot. Melyik tetszett a legjobban?
7: Tündéres.
23: A Szombathelyi Markusovszky Kórház most 4 készüléket kapott, rajta ingyenes programokkal, meséli dr. Györke Eszter.
8: Ez pedig a Stanfordi Egyetemnek köszönhető. Ők saját maguk online rátelepítették az ő pszichológusaik által kiválasztott és elkészített programokat a VR szemüvegeinkre. Ez azért nagyon fontos, mert hogy egyébként nem csak a fájdalomcsillapításhoz tudunk használni programokat az eszközről, hanem van például MR szimulátor, van sürgősségi betegellátás szimulátorunk, vannak különböző relaxációs technikákat tanító programjaink, illetve a különböző gyermektípusoknak is. Vannak a hiperaktív ADHD-ban szenvedő gyermekeknek különböző Spaceburgernek nevezett programok, illetve akár a lombálásokhoz is fel tudjuk használni, ugyanis olyan program is van, ahol a tenger mélyére kell letekinteni, és hogyha a gyermek oda letekint, akkor felveszi azt a pozitúrát, amivel mi könnyebben tudunk gerincfolyadék mintát venni tőle. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha egyébként ehhez a vizsgálathoz még egy fájdalomcsillapító kenőcsöt is használunk, akkor fölöslegessé válik az altatás. Szeretnénk a teljes gyermekosztályra és gyermekambulanciára kiterjeszteni a használatát.
18: Tehát a Szombathelyi Kórházat látogattuk meg, és itt hallhattuk, hogy a VR alapú fájdalomkezelés az milyen, és itt van velünk telefonon Fagstad Emőke, a VAN Magyarország alapítvány ügyvezetője. Jó napot kívánok önnek!
2: Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak.
18: Ezt a fájdalomcsökkentő alkalmazást ezt a Betesda kórházban indították el, és azóta több helyen alkalmazzák. Mi volt egyáltalán a motivációjuk, hogy miként kerültek az önök alapítványával a gyógyítás területére?
2: Mi általában olyan megoldásokat keresünk, és olyan ügyeket szeretnénk támogatni a vonalapítványnál, amelyeknek az alapja, vagy amihez használnunk kell a technológiát, hiszen egy ilyen cégnek vagyunk az alapítványa. Ezért, amikor mi valamilyen programot fejlesztünk saját magunk, akkor azt keresjük, hogy a mindennapi életünkben, a mindennapi egyszerű elakadásainkban hogyan tudjuk a technológiát, az innovációt segítségképpen behúzni. Egy korábbi pályázat alkalmával figyeltünk fel magára a Betesda kórházra is, illetve az ottani innovatív megoldásokra, ők nagyon nyitottak egyébként ezeknek a beemelésére a gyógyításba, és tulajdonképpen közösen kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan tudnánk a VR szemüveget, ami egyébként egy nagyon-nagyon egyszerű megoldás, hogyan tudnánk az ő mindennapjaikba úgy beilleszteni, hogy könnyebbé váljon és egyszerűbbé váljon az ott dolgozók munkája, a gyerekek fájdalom érzetének csökkentése, illetve sokszor azért ezek nem nagyon fájdalmas beavatkozások, inkább talán stresszesek, feszültséggel járnak gyereknek, szülőknek egyaránt. És tulajdonképpen elindultunk ezen a közös úton. Nem a vérvétel volt elsősorban és a legelső gondolatunk, hanem az égési sérülés, ugye az egy borzasztó fájdalommal járó kezelés, még egy sima kötés csere is akár altatással járhat, de az nagyon pici gyerekeknél fordul elő, ott a szemüveg nem volt alkalmazható. A vérvétel volt az első pont, az első olyan belépési pont, ami hát sajnos sok gyereket érint, hogyha valami problémával küzd, és meglehetősen stresszes helyzet, viszont ott nagyon-nagyon szépen működött a szemüveg.
18: Hány helyen alkalmazzák egyébként már az eszközöket? Ugye a Betesdánál kezdték el, és aztán azóta már van Debrecenben is, és most Szombathelyen ez a három?
2: Így van, Szombathely és Debrecen tulajdonképpen év végén kapta meg a készülékeket, most már túl vagyunk, lehet mondani, hogy túl vagyunk egy tesztidőszakon, és ugye azt is nézi most már mind a három kórház, hogy milyen területeken tudja még alkalmazni a vérvételen túl. Ugye szombathelyi doktornő is említett jó néhány helyzetet, ezen dolgoznak a kollégák, az orvos kollégák folyamatosan, hogy hogyan lehet bővíteni még a felhasználási területet, mi pedig azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk további kórházakba elvinni. Ebben az évben még két kórházat kívánunk behúzni ebbe a programba, és évről évre szeretnénk tovább menni, az a cél, hogy lefedjük vele az országot.
18: Nevesíthető, hogy melyik kórházak lesznek a következők?
2: Most még nem, ha nem haragszik, akkor még nem árulnám el, most még tárgyalásban vagyunk ezekkel a kórházakkal, de ezek általában megyeszékhelyeken lévő intézmények, és alapvetően olyan kórházakat keresünk, ahol a gyerekekkel tudunk együtt dolgozni, tehát a gyerekek fájdalomküszöbét tudjuk csökkenteni a szemüveggel, vagy ezt a stressz helyzetet.
18: Vannak-e mindenféle visszajelzéseik a felhasználóktól? Nyilván Betesdánál ott már régebb óta van, tehát már bőven lehetnek visszajelzések Szombathelyről, Debrecenből?
2: Vannak, minden kórházból van visszajelzésünk, ez fontos része a programnak.

0: hogy hogy érzik magukat, és a kezelés után is felteszik ugyanezeket a kérdéseket. Ugye nem azt kérdezik, hogy egytől tízes skálán mennyire fájt esetleg a beavatkozás, arra nehéz válaszolni, hanem érzelmeket kifejező fejekkel, ikonokkal operálnak, azzal kérdeznek, és arra ráböknek a gyerekek. Azt látjuk, hogy 30-40%-kal könnyebben viselik, vagy fájdalommentesebben viselik ezeket a kezeléseket. Ezen kívül a szülőket és a személyzetet is kérdezik a hallgatók. Hát nyilván a személyzetnek, annak a nővérnek, aki vért vesz, annak sokkal könnyebb egy olyan gyerekkel dolgozni, aki nem feszült, nem feszül, be akarja, akivel, hát hogy mondjam, akár mosolygós vérvételre is sor kerülhet.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és amit elmondott, és most jó munkát kívánok önöknek, és most, ha minden jól megy, akkor itt van velünk telefonon Hideg Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnök és informatikai kar, automatizálási és alkalmazott informatikai tanszékén a mesterséges valóságcsoport vezetője. Jó napot kívánok önnek!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: No, hát akkor először is nézzük meg, hogy mi is ez a virtuális valóság, mit tudunk erre mondani?
2: Hát ugye a virtuális valóság egy olyan terület, ami mostanában nagyon felkapott lett. Alapvetően az a cél, hogy a fizikai valóságunkból minél több dolgot kizárjunk, és egy ilyen virtuális világba helyezzük a felhasználót. Ez elsősorban a látványvilággal történik, ugye mostani szemüvegek is elsősorban arra fókuszálnak, de megtörténhet az is, hogy esetleg hangokkal, fejhallgató segítségével audio-vizuális élményt kapnak, illetve most már szimulátorokkal esetleg ilyen fizikai dolgokat is tudunk szimulálni.
1: Most az előbb hallhatunk egy, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy orvosi felhasználást. Milyen más felhasználás lehet ebben az esetben?
2: Hát minket nagyon érdekel az oktatási felhasználás, tehát hogy hogyan lehet bevezetni az oktatásba, mennyire növeli a hatékonyságát esetleg egy adott tananyag elsajátításának. És ezen keresztül egyébként az iparban is, hogy például a betanításnál hogyan segítheti a betanítás sebességét, illetve annak fontosságát.
1: Az oktatást picit nézzük meg jobban, hogy mit jelent az oktatási felhasználás. A gyerekek felteszik ezt a szemüveget, és mi történik közben? Tananyag megy rajta?
2: Hát többféle megoldás is lehet. A legegyszerűbbek esetén a videós anyag, illetve a szöveg az megjelenik nekik a virtuális térben, de természetesen a technológia legnagyobb előnye az, hogy térinformációkat tudunk elhelyezni, háromdimenziós modelleket kirakni nekik, és teljesen interaktív élményt biztosítani.
1: A teljesen interaktív élmény az azt jelenti, hogy a teljes tananyag is interaktívan megy. Szóval hogy képzeljük el, ez magányos tanulás, vagy közösségi tanulás?
2: Hát elsősorban még az egyszemélyes felhasználást figyeljük. Alapvetően ami érdekes ugye az, hogy ő interaktívan megfoghatja, kipróbálhatja azokat a dolgokat, és össze tudjuk hasonlítani, hogy ahhoz képest, hogyha csak elolvasta volna, akkor mennyivel jobban sikerül neki elsajátítani. Most arra is figyelünk, hogy esetleg több felhasználó esetén kooperatívan hogyan tudnak megoldani feladatot, illetve mesterséges intelligencia esetén az tud-e segítséget adni, tehát hogy például tudja megtámogatni a tanulási folyamatot.
1: Mert hogy ilyenkor a VR szemüveg azt tudja biztosítani az oktatottnak, tehát a tanulónak, hogy ő tulajdonképpen benne van egy helyzetben, tehát élményt tesz hozzá a tananyaghoz?
2: Igen, tehát hogy tulajdonképpen berendezünk neki egy virtuális világot, ő ebben látja magát, ő úgy képzeli el, mintha ott lenne benne, minél hitelesebb, annál inkább ott tud lenni benne, és hát ő tényleg úgy tudja elképzelni, hogy az történik, ami a valóságban is.
1: Ami a valóságban is történik, és akkor a tanár hogy tud ehhez hozzákapcsolódni, ehhez a dologhoz? Tehát a tanárnak mi a... Közben eddig telefonon kapcsoltuk, ugye, de most megérkezett ide a stúdió, úgyhogy egy telefon nyugodtan letett, és akkor folytassuk itt a beszélgetést. Jó napot kívánok még egyszer önnek, most megy személyesen is. Szóval milyen drága ez az eszköz, mert azért gondolom az iskolák nincsenek felvetve pénzzel.
3: Hát ugye most már eljutottunk odáig, hogy ezek egyre olcsóbbak lesznek.
1: Egyre olcsóbb az mit jelent?
3: Hát a legolcsóbb verzió például egy olyan 150 000 forintért már elérhető.
1: Hát az egy 24 fős osztályban azért szép kiadás.

0: Igen, úgy már igen.
1: Igen, az azért, hogy ilyen 4 millió forint még most is, ugye ilyen áron is, hát azért az komoly.
0: Igen, viszont abban az esetben, hogyha egy pár fő van, aki mondjuk felváltva használja, abban az esetben simán lehet használni már.
1: Értem. Mely tantárgyakra vannak már kidolgozott tananyagok egyébként a VR szemüvegekre?
0: Hát amikkel mi dolgozunk, abban az esetben rendkívül változatos. Tehát például összeszerelés is van, hogy különböző dolgokat össze kell szedni és összerakni őket. Erről kapnak egy háromdimenziós modellt, és a mentén rakják össze. Illetve lehet olyan is, hogy
1: igen.
0: Szóval olyan is lehet, hogy esetleg mondjuk ilyen állatokkal kapcsolatos informatív oktatóanyagot készítünk, illetve komolyabb eszköz is, vagy komolyabb terület is van, amit kutatunk, hogy például ilyen nehezebb nővérellátós példában hogyan lehet stressz helyzetben mondjuk használni.
1: Igen, azért is érdemes erről beszélni, mert ugye említette, hogy az oktatásban is lehet használni. De előtte megbeszéltük, hogy az egészségügyben is lehet használni. Leggyakrabban talán mégis az ipart meg a gazdaságot emlegetik, hogy ott is lehetséges használni ezeket az eszközöket. És azt is érdemes megnéznünk, hogy hol tart ezügyben a világ, és hol tart ezügyben Magyarország. Mert mégiscsak azt látjuk, hogy ami valami megtörténik Nyugat-Európában, az előbb-utóbb nálunk is meg fog történni. És ugye a gyógyászatban is talán még a fájdalom csökkentésen kívül lehetséges más felhasználási módozat is. Tehát akkor nézzük meg, az oktatást megnéztük, egészségügy, ott mi van még a fájdalomcsillapításon kívül?
0: Hát ott például lehet egyébként olyan eszközökre, vagy olyan felhasználásokra is gondolni, hogy mondjuk ha valakinek a mozgástartománya valamiért korlátozott, akkor olyan gyógytornákat tud elvégezni ennek a segítségével, illetve pszichológiai irányból is meg lehet közelíteni, tehát például stresszcsökkentés, vagy PTSD kezelés is előfordulhat.
1: PTSD az mit jelent?
0: Ugye ilyen posztraumás stressz,
1: értem,
0: amikor valakinek valami nagyon erős behatás miatt egy olyan stressz helyzet válasz alakul ki, aminek következtében teljes pánik uralkodik el rajta akár.
1: Uh-huh. Ja, az egészségügyben egyébként operációkat is modelleznek ilyen szemüveggel, ugye? Ilyen programok is vannak már.
0: Igen, mi is végzünk egy ilyen kutatást, ahol az a cél, hogy előre leszimulált műtéti eljárásokat rávetítünk a betegre, ott már nem virtuális valóságról, hanem kiterjesztett valóságról beszélünk. Abban az esetben még csak a tervezési fázisban, de megnézzük, hogy tudjuk használni.
1: Az oktatási felhasználásnál még azért beszéljünk egy valamiről, hogy azért elég sok tudományos közleményt is olvasunk arról, hogy a digitális világ milyen ártalmakkal jár a gyerekek számára, és ez eléggé kiterjedt, és viszonylag csekély felhasználás is már okozhat gondokat a gyerekeknél. A VR szemüvegnél mi a helyzet? Egy bizonyos kor felett ajánlható csak?
0: Alapvetően a gyártók is azt mondják, hogy egy olyan 13-14 éves kor alatt nem ajánlják ennek a használatát. Hát ugye itt megtörténhet az is, hogy fiziológiailag okoznak problémát, tehát hogy például a fókuszálásuk, ugye a látásukat esetleg, a látás fejlődését esetleg befolyásolja. A másik pedig pszichológiailag, tehát hogyha mondjuk esetleg túlságosan is immerzív az élmény, túlságosan tehát elmélyed abban a területben, akkor esetleg lehet, hogy máshogy fogja majd a valóságot esetleg úgy felfogni.
1: Tehát a valóságérzékelésben ez okozhat gondokat. Ez azt jelenti, hogy azért jobb, hogyha olyan ember használja ezeket, akinek már kialakult idegrendszere van, kialakult kapcsolatrendszere, szokásrendszere, és így tovább, tehát hogy van egy valóság megtapasztalása?
0: Alapvetően igen, de szerintem olyan esetekben, amikor mondjuk esetleg itt a fájdalom kezelésről, amiről
1: helyzet.
0: Szó volt, esetleg felügyelettel lehet, hogy rövid időkre lehet használni.
1: Persze, az egy teljesen másik helyzet. Iparban, gazdaságban?
0: Hát az iparban ugye azt a részét nézzük, ugye, hogy az összeszerelésnél például, hogy segíthet-e, illetve talán ami még ugye előfordul, hogy akár egy teljes gyártósornak a berendezése virtuális valóságban. És akkor anélkül, hogy még megrendelnének bármit, már be tudják rendezni akár a teljes termet, és kipróbálni azt, hogy jól nézek ki, optimális esetleg jól hozzá tudnak férni a dolgokhoz, és csak utána megrendelni a különböző berendezéseket.
1: Munkavédelmi tréningeken, azt jelezte nekem egy ismerősöm, hogy munkavédelmi tréningeken is használják ezeket az eszközöket. Ez milyen típusú használat lehet a VR szemüvegkel helyzeteket modellezni, oda vetíteni a helyzetet, amiben úgy érezzük magunkat, mintha éppen benne lennénk abban a munkavédelmi helyzetben?
0: Igen, ugye a világ, amiben beletesszük a felhasználót, az tulajdonképpen csak attól függ, hogy mennyire jó az adott technológia, illetve mennyire jól modellezzük. Például tudunk nagyon szép és realisztikus tüzet csinálni esetleg mondjuk egy tűzoltó készülék használatához, és anélkül, hogy bármi probléma történhetne, akár nagyon sokszor egymás után megpróbálhatja eloltani azt a tüzet.
1: Na most az a helyzet, hogy volt egy egészen extrém dolog, amit olvastam, mégpedig az agráriumban, hogy tehenekre helyeztek ilyen szemüvegeket, és hogyha bizonyos színeket vagy bizonyos képeket vetítettek rá, akkor jobb volt a tejhozam.
0: Elképzelhető, én régen még zenével hallottam hasonlót.
1: Jó, de ez is lehetséges. Valami olyan volt, hogyha zöld rétet vetítettek rá, akkor jobb volt a tejhozam. Ez lehetséges ilyen hatás?
0: El tudom képzelni.
1: Jó, akkor nézzük meg még a gyártásban és tervezésben, szintén az iparban, hogy használható. Megint csak az a helyzet, hogy megtervezünk valamit, és akkor szinte működésképpen láthatjuk egy ilyen szemüveg segítségével?
0: Igen, olyan is lehetséges. Az első, amit láttam, az, hogy például építész hallgatók, amikor megtervezték mondjuk a diplomamunkájukat, akkor azt utána be tudják járni egy ilyen virtuális valóságba. Tehát tulajdonképpen látják maguk előtt, hogy ők mit csináltak, körbe tudják járni, és akkor látják élőben is azokat a méretarányokat, amiket ők elképzeltek.
1: Hol tart Magyarország egyébként az ilyen fejlesztésekben?
0: Hát én úgy érzem, hogy leginkább ilyen pilot jellegű projektek vannak, illetve kisebb kutatás, fejlesztés, osztályokon történő fejlesztések. Folyamatosan nézik, hogy lehetne az iparba esetleg integrálni, de úgy érzem, hogy ez az ugrás még hátra van.
1: Kik dolgoznak rajta? Önök a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgoznak rajta, más egyetemi központokban is dolgoznak, vagy esetleg vannak magáncégek is?
0: Én úgy láttam, hogy a legtöbb egyetemen azért ez az érdeklődést felkeltette, és különböző területeken is előfordul, hogy használják. Ugye nem csak műszaki, hanem amit említett az agrár részen is egyébként, vagy például a MOM-én is tudom, hogy használják és kipróbálják, hogy hogyan lehet használni. Iparban is vannak egyébként szereplők, és vannak komolyabb szereplők is, akik virtuális valósággal használnak, például a repülőszimulátort tudok ilyet, hogy azt használnak és fejlesztenek rá.
1: Van valamilyen esélyünk arra, hogy mi magyarok labdába rúgjunk a fejlesztésben, és ne pedig csak a használatban?
0: Én úgy érzem, hogy van. Ugye Amerikában legelterjedtebb talán a piaci felhasználása a virtuális valóságnak, viszont ott is még várat magára az, hogy átörjön egy bizonyos gátat, és lehet, hogy amikor ők megcsinálják, mert mi is ott leszünk, és tudunk fejleszteni rá.
1: Ez a reménye, vagy vannak már olyan együttműködések is, amelyek ezt azért megerősítik? Tehát vannak kapcsolatok a különböző külföldi szereplőkkel is?
0: Hát én olyan pályázatokat láttam már, ahol vannak. Jelenleg nálunk még nincsen, de terben van.
1: Jó, akkor nézzük meg még a VR szemüvegnél, hogy milyen üzleti előnyök lehetnek, hogyha ezt használják. Mondta például a tervezésnél, meg ilyenek, ez valamiféle költségcsökkentéshez vezethet? Nem kell megalkotni mondjuk maketteket, hanem lehet másként látni?
0: Igen, sőt, például nagyon sok esetben, amikor 3D nyomtatott elemeket készítünk, azért, hogy jobban meg tudjuk fogni és körbenézni a dolgokat, ezeket a modelleket lehet, hogy ki se kell nyomtatni, hanem akár már a VR szemüvegbe importálva egyből láthatjuk, hogy van-e belőlük valami gond, és azonnal tudjuk módosítani.
1: És akkor itt nincs alapanyag például, amit elpazarlunk.
0: Igen, itt nincs. Ugye itt egyrészt van egy olyan megoldás, hogy automatizáltan szoftverrel előállítani ezeket a modelleket, a másik pedig, hogy rendes tervezők modelljeit importálni és azokat megnézni.
1: És ugye az is előnye lehet, hogy nem kell oda utaznunk valahova, hogy megnézzük, hanem azt a helyet, azt mondjuk egy tervezőnél, ez fontos lehet, hogyha a VR szemüvegen megnézi a megtervezett házat azon a helyen, ahol egyébként lenne.
0: Igen, az 5G laboratóriumunkban egyébként pont ilyen felhasználásokat néztünk, és egy ilyen kollaboratív környezet például kialakítható, ahol ugyanazt a modellt ketten nézik akár a világ két másik felén, és akkor egymásnak adnak ötleteket, hogy hogyan módosítanának rajta.
1: És itt ugye mindenféle logisztikai utazás és egyéb költségek azok tulajdonképpen nullára írhatók.
0: Igen, egy ilyen virtuális térben össze tudnak tulajdonképpen futni.
1: És mennyire hatékony, mennyire mégiscsak virtuális, de mégiscsak mennyire valósághű, tehát mennyire olyan, mintha oda mentem volna.
0: Maga, hogyha a feladatot nézzük, akkor tud olyan lenni. Viszont az emberi interakciók, meg az, hogy a másikat hogyan látom, az elég erősen csorbát szenved, hiszen a Metának a saját víziójában is ilyen virtuális avatarok voltak, aminek ugye, amikor keresjük a másik emberre mondjuk a szemkontaktust, megnézni azt, hogy milyen arcmimikája van, ezek mind-mind elvesznek. Tehát az ilyen interpersonális kapcsolatok, azok itt nehezebben alakulnak ki.
1: Jó, tehát ezeket ne hagyjuk ki az életünkből, a kapcsolatokat ettől függetlenül.
0: Semmiképpen.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hideg Attilával beszélgettünk, most ezúttal a VR szemüvegekről. És akkor a mai délelőtt ezzel véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Bényi Csaba és a gyártásvezető Mari Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is. És ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor, rövid krónika után kezdődik a helyi itt a Kossuthon. Szóval csak én búcsúzom önöktől. Maradjanak velünk!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Szlotta Judit. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezett, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4% egészítenék ki visszamenőlegesen. Összhangban van ugyan az uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést, oktatást segítők között. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Az orosz hadsereg 2 ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a Viradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastrukturális létesítmények, lakóházak, gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbusz tértalálat, egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Lezuhant az amerikai légierő egyik nehéz bombázója Kaliforniában, egy légi támaszpont repülőterén. A repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek. Légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett. A gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát senki nem élte túl. Idehaza egy hetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Szinte mindenhol lehet számítani szondáztató egyenruhásokra. Az európai kezdeményezésű Roadpol akcióban az alkohol, valamint a drog befolyása alatt álló sofőröket szűrik. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint az ezekből következő közúti balesetek megelőzése. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég, napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet, napközben 24-28, este 14-20 fok valószínű.
0: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
2: Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám akár 36 fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére?
3: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
4: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
3: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Gyógyító állatok.
6: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
5: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
6: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
5: Amikor egy érintés is segít.
7: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
8: Jó érzés.
5: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán. Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ma a főváros 22. kerületéből a Memento Parkból jelentkezik a hely. Műsorunk első részét hallhatják. Annak apropóján sétálunk a Szoborparkban, hogy számtalan 56-70 programot szerveznek idén, megemlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulójára. Első adásunk egyébként ma az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján hangzik el. Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére, de hamarosan a független Magyarország napja is lesz, a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére. A tematikus útvonal segít abban, hogy bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével megidézzük a forradalom sorsfordító pillanatait, a nép összefogását és a diktatúrát. Válaszreakcióit. Vezetőink pedig itt a Memento Parkban. Holp Judit turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató, Rétli Ákos kuratóriumi elnök és Bosnyák Zoltán tárlatvezető, kommunikációs és kreatív munkatárs. Itt vagyunk, még be se léptünk egyébként a Szoborparkba. Nem tudom, hogy ez tudatos-e, hogy ide még belépő sem kell, de már is egy hatalmas csizmát látunk, és szerintem bárki, aki erre sétál és próbál elsétálni a Kamarerdő felé, akkor felsejlik benne, hogy ez vajon miért van itt. Egy hatalmas tribűn, szerintem ez a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjében lehet egyenméretű, vagy talán még nagyobb is, azon egy legalább 10 méter magas talpazat, azon még egy talpazat, az is van vagy 5 méter, és az a bronz öntött csizma nálam biztos nagyobb, de lehet, hogy kétszer akkora. Holp Judit, segítségét kérem.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, a Kossuth Rádió hallgatóit. Föntről lefelé válaszolok a kérdésre. A csizmák biztos, hogy magasabbak, átlagos testmagasságú embernél, ugyanis az eredeti Sztálin szobor 1956-ban az első estén, október 23-án 21 óra 47 perckor ledöntött szobrának talapzaton maradt másolatai. Látjuk. Tehát ez a csizmapár, ez pontosan akkora, amekkora az eredeti szobor csizmája volt, és maga az eredeti szobor pedig 8 méter magas volt, úgyhogy ebből egy kis logikával és matematikai érzékel ki lehet számolni, hogy vajon mekkora az a csizmapár. A Memento Park Szoborpark Előd Ákos, Ibl és Podmanicki díjas építész tervező asztalán született. Az ő elgondolása az, ami mentén itt körbejárhatják a látogatók a Memento Park Szoborparkot. Ez egy politikailag semleges gondolatmenet, amely kvázi az emlékezet és a trauma mentén kézen fogva visz végig mindenkit, aki átélte vagy nem élte át ezt a rendszert.
0: 70 éves évforduló kapcsán nyilván most fontos a megemlékezés. Az egész év arról szólt, hogy különböző programsorozatok keretében arról lehetett hallani, hogy mi minden történhetett 1956-ban a forradalom idején.
1: Én visszamennék egy pár évvel, ugyanis a Memento Park Szoborpark a népakarat szüleménye. A politikai társadalmi változások már 1985-től tetten érhetők. És valahogyan sikerül a magyar népnek egy olyan állapotba eljutni, egy olyan egészséges állapotba eljutni, ahol egy társadalmi konszenzus születik arról, hogy ezeket az alkotásokat ne elpusztítsák, ne lerombolják, ne beolvasszák, hanem megőrizzék. Óriási szerencse, tényleg kegyelmi pillanat, ahogyan 1956 is a forradalom egy kegyelmi pillanat volt, egy megismételhetetlen kifejeződése a népakarat egységének, hogy a rendszerváltó politikusok is, a rendszerváltásról elmélkedő tudósok is egyetértettek azzal, hogy ezeket a szobrokat nem szabad beolvasztani, nem szabad elpusztítani, és abban is egyetértettek, hogy az eredeti helyükön sem kellene hagyni. És úgy, hogy kiemelték az eredeti helyükről, elkezdődtek az úgynevezett szoborviták, tehát például a dátum ez az 1991, itt már zajlanak a szoborviták. Minden budapesti kerület saját jogon dönthetett arról, hogy mely szobrot tartja meg, és mely szobrot távolítja el.
0: Na de hát még be se léptünk a park bejáratán, itt kint, kívül, ha a disztribünt látom, akkor innen, ahonnan egykor a pártvezetők integettek május 1-i felvonulások során a felvonulási téren, megelevenedett a 70 éves emlék éven. ez akár ez a helyszín, csináltak, szerveztek itt interaktív programot, kiállítást, rendhagyó tárlatvezetést?
1: Főleg a rendhagyó tárlatvezetés az, amit az emlékév kapcsán hirdetünk és szervezünk, és nem csak látogatóinknak, hanem szakmai partnereinknek is. Idegenvezetőknek, tehát budapesti városi idegenvezetőknek, pedagógusoknak, pontosan azért, hogy ne csak a mi közreműködésünkkel, hanem önállóan is fel tudják dolgozni a vendégeikkel, osztályukkal ezt a témát, és ennek megfelelően a közösségi média oldalainkon is publikáltuk ezeket a segédanyagokat, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek, mert úgy gondoljuk, hogy ez mindig hozzáférhető kell legyen, ez az univerzális tudás és az az ismeret, amivel a Memento Parkot ebben a nagyon fontos évben meg lehet látogatni.
0: Közben Bosnyák Zoltán tárlatvezetőhöz fordulok. Amikor idejön egy gimnáziumi csapat a pedagógusokkal, akkor mi az, ami őket leginkább megfogja?
2: Hát egy tinédzsernek, egy gimnazistának alapvetően ez nyilván elsőre egy ilyen nagyon furcsa, nagyon retro, nagyon távoli világ. Nekik szerintem a hangulat majd csak bent fog megérkezni, amikor szembesülnek ezekkel a szobrokkal és az üzenetekkel. Nyilván egy Trabant, meg egy telefonfülke számukra már egy régre tűnt dolog, és nagyon érdekes tud lenni. Telefonfülkében egyébként kommunista vezetők beszédeit lehet hallgatni, tehát működik.
0: Fel lehet hívni, mondjuk
2: így van, föl lehet
0: Rákosi elvtárs.
2: És akkor nekik eznek a beszédükbe, természetesen kérdéseket is lehet föltenni, csak nem fognak válaszolni. A gyerekek számára ez elsősorban egy múlt, amit igyekszünk megtenni tárlatvezetőként, hogy ez számukra érthető és értelmezhető legyen. Milyen közegben és milyen üzeneteket közvetítettek ezek a szobrok. Sajnos azt vettem észre, hogy azért tinédzsereknél ez már nem egy élő történelem. Ez talán az én generációm az, aki még ilyenekről be tud számolni. Én szoktam a tárlatvezetésekben említeni családi történeteket. Például, hogy Málenki robotra elvitték nagyapámat, és 3 évet töltött Donyeckben a szénbányákban. Ilyen történetekkel csak az én generációm rendelkezik még. Biztos volt félelem is bennük, hogy ezekről nem szabadott beszélni évtizedekig, és ez a rendszerváltással sem változott meg. Tehát én ezt nem személyesen tőle hallottam, ezeket a történeteket, mert tényleg nem volt meg az a kapcsolat közöttünk, hogy ezt átadhassa. Ez a szakadék, ez megvolt, és szerintem ez pont az ilyen túrák kapcsán lehet ezeket a szakadékokat áthidalni valahogy, tehát hogy ilyen közvetítéssel átadni.
3: A Hely Report műsor a Kossuth Rádióban.
0: Megérkeztünk a bejárathoz, egy hatalmas, klasszicista stílusban épített timpanon, nem tudom, Rétli Ákos kuratórium elnök segítségét kérem, hogy kicsit bemutassuk, szóval olyan, mint egy nagy, több emeletes épület, de mögötte nincs épület, tehát csak egy oromzat maradt meg.
4: Nagyon sok olyan elemmel, jellegzetességgel találkozunk, amik a Memento Parknak a koncepcióját tükrözik. Tehát szoktuk mondani a látogatóknak, hogy vásároljanak például egy kis látogatói kalauszt, vagy vegyenek részt vezetéseken, mert hogy annyi titkot rejt ez az egész létesítmény, és olyan sok minden van itt, ami első látásra nem is annyira egyértelmű, nem is annyira nyilvánvaló. Szóval nagyon sokan megérkeznek ide úgy, hogy ó, hát én ismerem ezeket a szobrokat, tehát főleg az idősebbek azt mondják, hogy hát láttuk mi ezt már eleget, nem kell nekünk erről már további tudás. És akkor gyorsan rákérdezünk, hogy na és akkor tudják-e, hogy például a főkapu az mennyiben tükrözi ennek a korszaknak a propagandáját, a hazugságait, az a be nem váltott ígéret. És akkor már rögtön elkerekedett szemmel nézik, hogy hát tulajdonképpen azt nem tudjuk, akkor kezdjünk el mesélni, és akkor valahogy úgy mégiscsak bevezetjük az embereket ezeknek a jelképeknek az értelmezésébe.
0: Mert Hies Gyula verse mellett tőle balra meg jobb oldalt, egyik oldalon felismerem Lenin egész alakos alakját, Marx és Engels, ugye?
4: Hát tulajdonképpen a főkapu, a főbejárat az egy nyitány, az egy hatalmas nagy összefoglaló, egy ígéret, hogy majd ott bent valami csodálatos dolog lesz, hogy mintha itt tényleg, mintha egy óriási épületnek a homlokzatánál állnánk. Nem véletlenül van egyébként a timpanon a tetején, és oszlopok tartják ezt az egész építményt, és oldalt a falfülkékben állnak ezek a monumentális szobrok. Ez tulajdonképpen megidézi az antik építészetet. Na de hát az antik építészetnek mi köze az itt látottakhoz? Hát a szocreál. Hát az, hogy a szocreál az a speciális stílus ennek a korszaknak az építészet és egyáltalán a művészetekre ráerőltetett stílusa, az valahol az antik világban kereste a saját gyökereit, mert minden új rendszer, minden gyökértelen rendszer megpróbál valahol a távoli múltban magának elődöket találni, és megtalálni azt a jogfolytonosságot, amivel igazolhatja önnön jelentőségét, és hát azt a tényt, hogy ő ott van, és éppen vezeti az országot, a népet, és a történelemnek részesévé válik. És hát igen, a közepén ott van a vastábla, rajta I. és Gyula egy mondat a zsarnokságról című verse, ami a diktatúrának, az elnyomásnak, a zsarnokságnak egyetlen hosszú sóhajba, egyetlen mondatba összefoglalt tulajdonságainak a tükre, de hát itt nem tudunk bemenni. És nem látunk, de hát a mondásból tudjuk, hogy minden nagy kapu mellett van egy kis kapu, úgyhogy mi ezen tudunk bemenni a parkba.
0: És közben Holp Juditot kérdezem, amíg sétálunk a parkba befelé, hogy a 70 éves évforduló kapcsán melyik volt mondjuk a legérdekesebb, vagy legizgalmasabb az önök számára?
1: 2025 óta tematikus borkóstolókat szervezünk, minden hónap első szombatján a publikum számára, és egyébként lekéréses módon egyéni vendégeknek is.
0: Ez a Budafoki pincejáratnak egy állomása lett a szoborpark?
1: Így van, így van. Október közelettével 2025-ben egyre egyértelműbb volt az, hogy az októberi alkalmon nem is beszélhetünk másról, csak 1956-ról, és annak kapcsán is kerestük a személyeket, hogy kikhez lehetne jól kapcsolódni, ugyanis ki kellett találni, hogy melyik bort, melyik szobornál, és miért fogyasztjuk.
0: Mit ihatott Kádár, vagy mi volt Kádárnak kedvenc bora, csak is a vörös, vagy nem tudom, egyáltalán lehetett a fehérhez nyúlni?
1: Nagy Imrét választottuk ki, az ő életútjának állomásairól hoztunk borokat. Egy nagyon szép ívet sikerült rajzolni, onnantól kezdve, hogy ő is harcolt az első világháborúban, és ott maradt a orosz hadifogságban egészen addig, ameddig 1956. október 22-én Badacsonyból, a Szüretről elszólították őt. Az 1956-os emlékezethez és évfordulóhoz kapcsolódó eseményeink közül a Borok Nagy Imre életútjának állomásairól volt az egyik legmegindító programunk. Az utolsó tétel az ugyanazokról a tőkékről származik, ugyanis megvannak még azok a tőkék, és van egy működő borászat is, aki gondozza Nagy Imre emlékezetét és 1956-os örökségét azzal, hogy minden tizedik évforduló, minden kerek évfordulón készítenek is egy Nagy Imre emlékbort. Ez volt a borsor záró kortja.
0: Ha a Szüretről beszélünk, akkor ide passzol Felszegi Csaba szerkesztő kollégámnak a következő riport bejátszása, hiszen a műsor elején már említettük, hogy ma van, tehát az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja, Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére, hamarosan pedig június 19-én a Független Magyarország napját ünnepeljük. A Nemzeti Emléknapot a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére tartjuk. Mi itt a Memento Parkban hamarosan folytatjuk sétánkat, addig is hallgassanak meg egy riportot. Nagy Imre az 1956-os forradalom alatt a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke volt. Október 23-a előtt, ahogyan Holt Judit is említette, pedig a Balatonnál szüretelt, onnan indult el a forradalom budapesti helyszínére. A szerkesztő tehát Felszegi Csapa riport összeállítása következik.
5: Van egy sokáig legendaként emlegetett személyes történet, amelyről hosszú ideig nem lehetett beszélni. Eszerint Nagy Imre mártír miniszterelnök feleségével és egyik unokájával 1956. október 23-a előtt a forradalom előestéjén Veszprém vármegyében Badacsony-Tomajban járt egy családnál szüreten. 1956. október 22-én késő este pedig a pattanásig feszült fővárosi helyzet miatt Nagy Imre egy Tapolcáról érkezett autóval Balaton-Almádin keresztül indult el Budapestre. A Szüretről készült fotók 1989 után kerülhettek napvilágra, mondta el Cucor Sándor, Balaton-Almádiban élő történész.
6: Az Abó János katona társa volt Nagy Imrének. Véletlenül összefutottak Hévízen, amikor fölmelegítették ezt a baráti kapcsolatot, mivel a Szüret időpontja közeledett, meghívta Badacsony-Tomajba születelni. Nagy Imre boldogan elfogadta, olyannyira, hogy a családjával ment le, de nem a lányát vitte magával.
7: Feleségével és unokájával.
6: Fiú unokával. Ezeket a dolgokat, ugye, amikor így suttogják, akkor 33 évet kellett várni, amíg kiderült ténylegesen, hogy itt volt egy Kotnyek Antal nevű profi fotográfus, aki olyan gyönyörű, derűs képeket készített a Nagy Imréről, hát nem volt Budapesten, ő itt volt. Vadasmentomajon itt megette a birkapörköltet, mert hoztak birkahúst is magukkal, és utána meg állítólag meg este még zsíros deszkát is evett. Szóval ezek úgy lassan állt össze ez a kép.
7: 89-ben került elő egy fotósorozata, ugye Kotnyek Antalnak
6: erről. Bennem is a kép, tehát nagyon sok minden ilyen legenda volt, amiből ugye gyakorlatilag később derült ki mindig a múlt.
7: És akkor a legenda szerint október 22-én este Tapolcáról jött egy autó, érte, amikor már ugye a forradalmi események miatt hirtelen Pestre kellett utaznia?
6: Ő jött egy autó, érte, ez az autó fővétel Balaton-Almádin keresztül mentek fel Budapestre, és akkor másnap már megkezdődött a forradalom. Ez Badacsony Tomaiak előtt sem volt teljesen nyilvános, mert a rendszerváltozás után állítottak fel egy márványtáblát, mondta a Zabó Présháznak a falára.
5: Veszprém azért is fontos, mert országosan az 56-os forradalom egyik legjelentősebb településeként a szovjet csapatokkal szemben a királynék városában alakult ki Budapest után a legnagyobb fegyveres ellenállás. Emellett pedig a vármegye óriási szerepet vállalt abban, hogy a forradalom idején Budapest élelmiszer ellátását is biztosította.
3: 56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
0: Hátunk mögött az utágó vörös csillag látható, most éppen begóniákkal beültetve Bosnyák Zoltán tárlatvezető.
2: Maga ez a csillag a Clark Ádám téren álló körforgalom közepén található vörös csillag hasonló virággal beültetett vörös csillagnak a mása.
0: Itt is olyan egyébként, mint egy körforgalomban lennénk, tehát a koncepció az azonos.
2: Így van, nem véletlenül, hiszen a Clark Ádám téri csillag is ugye azért került oda, mert az volt Budapest és az ország középpontja, szimbolikus középpontja, ugye az Éró kilométer kő is meg van emlékezve, ott arról is van egy emlékmű, és erre a stratégiai helyre szánták ezt a virágból kiültetett, megültetett vörös csillagot, ezt a koncepció részeként ide is a parknak a középpontjába szánták, szintén megemlékezve erről, természetesen kisebb méretben, de ugyanúgy megtalálható. A virágok nem változnak, továbbra is begónia, mert a szép vörös színt azok biztosítják.
0: Szobor, fal, nem tudom minek mondjam, talán mészkőből, de ahhoz is kérek majd segítséget Rétli Ákos kuratórium elnöktől. Különböző képeket mutat egymás után, talán kronológiai sorrendben, nem tudom. Katonákat látok benne, vörös katonákat, munkásokat, egy fejet, becsukott szemmel, különböző szimbólumokat.
4: De nagyon jó a sejtés, mert elhangzott itt, hogy kronológia, meg elhangzott az, hogy ez valami történet. Igen, ez az. Ez egy képregény. Ez a fal tulajdonképpen az 1956-os forradalom napjainak a képregénye, de a kommunista értelme szerint.
0: Nem forradalom, hanem ellenforradalom.
4: Megállok itt a diákokkal, mondjuk egy diákcsoporttal, és megkérdezem tőlük, hogy mit tanultak, hogy kezdődött az 1956-os forradalom, és akkor némi gondolkodás után eljutnak a diák tüntetésekig, amikor az ismert képsorokon mindenki látta, hogy a műegyetemisták egymásba karolva békésen tüntetnek, és vonulnak a Margit hídon, és a műegyetemhez mennek, és egyesülnek aztán más egyetemistákkal, és a Bem téren ott egy hatalmas felvonulás van. Ezzel szemben, ugye, hogyha itt elindulunk meg a falnak az elejétől, mit látunk a falon, mi van ott rögtön a legelején?
0: Golyónyomok, lövés.
4: Van, lövésnyomok, mert a kommunista értelmezésben 1956 egy fegyveres felkelés volt az ellenforradalmárok orvul fegyverrel a meglévő hatalom, államrend, annak a megdöntését kezdeményezték, amiből aztán mi alakult ki, mi a következő rész, mit látunk ezen a falon.
0: Kétségbeesés,
4: segítségért nyúló kezeket, lángokat, zászlót valaki a megadásra próbál.
0: Egy tört lefelé.
4: Igen.
0: És itt megint akkor nem a forradalmi hősöket sajnáljuk, hanem itt az elnyomottak az AVH-s tisztek, vagy?
4: Igen, és mit látunk? Ott van a kalapács, és különösen távol egymástól. És a legfontosabb szimbólum az itt alul egy nyitott könyv, ami lángol, ami ég. Tehát a könyv végetésre utal ez a jel. Tulajdonképpen ennek a a forradalomnak, vagy hát az ellenforradalomnak a barbárságát próbálja ezzel bemutatni. Tehát így meséli el egy 20 méteres mészkőfal az 1956-os forradalom eseményeit, de természetesen a kommunista szemszögből, hiszen ők állították ezt az emlékművet a Köztársaság téren, amit ma a II. János Pál pápa tér néven ismerünk, az 1956. október 30-ai ostrom emlékéül.
0: És ezt el is hitték az emberek? Holp Juditot kérdezem.
1: Én egy politikailag teljesen semleges családban nevelkedtem, pedig édesapám katonatiszt volt évtizedeken keresztül, és mindentől megkíméltek. Amikor a nagyszüleim egy pár évvel ezelőtt meghaltak, akkor beszélgettünk az ő emlékezetükről édesapámmal, talán pont itt a Memento Parkban, talán pont a tavalyi Nagy Imre borkóstolón. És akkor mondta édesapám, hogy te tudtad, kislányom, hogy a nagyszüleid úgy haltak meg, hogy szerintük 56 ellen forradalom volt. És valami végtelen hálát éreztem, hogy nem tudtam, hogy így haltak meg, hogy felnevelkedhettem így. De a válasz igen, csak hogy egy nagy klasszikus idézzek, a hazugság, hogyha elégszer ismételjük, igazság lesz.
0: És Bostyák Zoltán táratvezetőnek személyes érintettsége van 56-tal kapcsolatban?
2: Az én családomban szintén nem volt ez téma, nem tudok emiatt ilyen érintettségről beszámolni. A propaganda hatásairól viszont igen, arról vannak emlékeim. Még óvodás voltam, és az óvodánkban is ki volt rakva egy tabló a Hazafias Népfront jelöltjeivel egy választás előtt. Majd a választásokról is van egy emlékem, miszerint én édesapámmal, még a bátyám édesanyámmal vonult el a választói fülke magányába, és miközben apám éppen a szavazatát adta le, én megrángattam a kabátja szélét, és mondtam neki, hogy apa, ugye Kádár Jánosra fogunk szavazni. Az akkori énem, aki pár évesen is hatása alatt volt ezeknek a propagandáknak természetesen, úgyhogy anélkül, hogy túl sok mindent tudtam volna Kádár Jánosról, azt viszont tudtam, hogy rá kell szavazni.
4: Én viszont egy politikailag polarizált családban nőttem föl.
0: Régi Ákos.
4: Az én szüleim lényegében politikai okokból váltak el. Nagyon kulturáltan, szépen, mosolyogva, de egymást el nem viselve mondtak búcsút egymásnak. Szoktam itt mesélni a diákoknak, úgy érettségiztem le, hogy én az 1956-os forradalomról nem hallottam semmit. Tehát úgy jutottam el az érettségig, hogy ez se a történelem órákon nem került elő, se a magánbeszélgetésekben, se a családban. És ez jellemző volt erre a korszakra, hogy inkább elhallgatni az 1956-os eseményeket, és ez az egyetlen olyan objektum, ez a mögöttünk álló fal, valamint az ezt kiegészítő szobor, ami egy ilyen kényszerből jött létre. Tehát a kommunista pártállamnak azért valahol mégiscsak kellett szót ejteni 1956-ról, hiszen itt voltak ezek a halottak, itt voltak azok a általuk hősöknek, és általunk meg áldozatoknak nyilvánított személyek, akiknek valami módon emléket kellett állítani. Na ez egy nagyon furcsa ellentmondás lehetett annak idején, és egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan ejtsenek szót olyasmiről, amiről nem akarnak beszélni. A Memento Parkban, meg a Szobor Parkban ez a fantasztikus, hogy...
0: Itt már szabad beszélni,
4: hogy itt már mindenről beszélhetünk, és arról is beszélhetünk, hogy milyen az, amikor nem szabad valamiről beszélni.

0: Most egy időre egy hétre búcsúzunk a Szoborparktól. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon még 60 napig visszahallgatható. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is Belényi Barbarát hallották. Most a hírek, majd a Vendég a háznál műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 11 óra 30 perc, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Nagy Imrére és Mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt és hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Korszerű, kiszámítható és az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós elmondta, elindul a szervezet transzparens átvilágítása, valamint a dolgozói érdekvédelmi képviseletekkel való értékeken alapuló párbeszéd. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet úgyhívője, a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
1: Műsorajánlat.
3: Szeptember 6-án Szászonhádban egy tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
4: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaclicken és a YouTube-on.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
5: Ahogy anyává is csak úgy válhatunk, hogy van apa, úgy apává is úgy lesz valaki, ha ott van mellette az anya. Közösen tanulható és alakítható szerepek ezek. Egy része ösztönösen ébred mindenkiben, sokat tesz hozzá az otthonról hozott minták kezelése és a közös úton megtett törődés. S hogy mi segített megtenni napról napra azt, ami szükséges, ami kell, ami jó, egy szülőpár meséli el történetét. Csordvási László Ábel, aki jó sok évvel ezelőtt úgy döntött, hogy önmegyesre a legkisebb lányukkal. Hogyan adódott ez három gyermek után a negyedikkel?
6: Hát egy nem várt munkahelyi történet alapozta ezt meg, mert mondjuk őszintén kirúgtak a munkahelyemről, és ez egy héten belül dönteni kellett. A feleségem ugye a negyedik gyermekkel volt itthon, akkor a Julcsi egy éves volt, és akkor egy este feküdtünk az ágyba, és akkor mondtam, hogy baj van. És hát a feleségemnek még jók a receptorai rám, tehát összehangolódunk, és mondta, hogy kirúgtak. Azt mondta, hogy igen, hát akkor el kell indítani neki a visszameneteit a munkába, ahol már 10 éve dolgozott, és azóta is ott van, és ő ment vissza dolgozni, ő lett a családfenntartó, én meg egy gyors mozdulattal, akkor még úgy hívták, hogy GYET, gyermeknevelési támogatást kaptam, És nagyon jól indult ez a dolog, bár három fiú után én egy éves koráig nem is pelenkáztam a lányomat, mert az olyan más. De onnantól a teljes bevetés. Egyébként főzni szeretek, mosni már nem szoktam, akkor még mostam, mert természetesen ez adódott. Egy idő után persze a mosást rám bízta a feleségem, mert voltak rossz tapasztalatok, amikor egyszer összemostam valamit, de akkor még gyermekünk sem volt. Én nagyon élveztem főzni, szeretek azóta is, meg akkor is tudtam. Nálunk úgy alakult a dolog, hogy a feleségem süt más süteményeket, és az összes többit azt az én kis paraszti módon megtanult kaját, azt viselték a gyermekek is akkor. Most már azért vannak egyéb kívánságaik. És ez volt a rövid története annak, hogy itthon maradtam.
5: Milyen volt ezt megtudni, és ilyen hirtelen dönteni a felesége Farkas Tímea?
7: Hát ez egy elég nagy belső vívódás követte ezt a történetet. Szóval azért ez túlzás lenne azt mondani, hogy még aznap éjjel mindenki megelégedésére döntöttünk. Tehát nekem ezt napokig kellett érlelnem, és hát először nagyon mélyen érintett, hogy végre egy kislánnyal itthon. Tehát három fiúval már tudtam, milyen a pici gyermekkor, de a lánnyal meg különösen élveztem. És hát így végül is az érzelmek fölött a józanész kellett, hogy döntsön. És tényleg kimatekoztuk, hogy ez másképp nem megy. Hát, hogyha ő elkezd állást keresni, interjúkra jár és pályázgat, azzal hónapok telnek el, és a kemény terhelés, ami a havi kölcsön visszafizetés, azt nem tudtuk volna finanszírozni egy otthon levő anyuka bevételéből és az állást kereső apuka összbevételéből, úgyhogy tényleg az volt a mód, hogy azonnal visszamenni, ha visszavárnak, és még ott is keresgélni kellett, hogy akkor visszavesznek-e.
5: Mi volt a terv, hogy meddig maradt volna itthon?
7: Hát még egy évet biztos, tehát a fiúkkal is igyekeztem azért két és fél éves korukig itthon maradni, mert szerintem ezek a kezdeti évek, ezek nagyon fontosak egy pici gyerek életében.
5: Ön keresett olyan jól, hogy abból lehetett finanszírozni mondjuk ezt a hitelt és a család fenntartását?
7: Igen, azért ezen a munkahelyen dolgoztam már akkor közel 20 éve, és azért ez egy elég biztos alap volt ahhoz, hogy ezt a nehéz korszakot át tudjuk vészelni, de hát nyilván segítettek a nagyszülők is mindkét oldalról, meg bízhattunk sokaknak a segítségében.
5: Milyen területen dolgozik?
7: Egy gyógyszergyárban dolgozom logisztikai területen, és nagyon szeretem, amit csinálok, úgyhogy ez valószínűleg hozzátesz ahhoz, hogy ha az ember nem úgy megy el a munkahelyére, hogy már megint itt kell raboskodnom 8 órát egy nap, úgyhogy ez így jó.
5: Volt egy kislánnyal akkor, meg kellett tanulni.
6: Hát más volt, ugye a fiúkat én keményen neveltem, a legidősebb fiú akkor, amikor Julcsival itthon maradtam, 10 éves volt, és nálunk minden gyermeknek kötelező volt a sport és a zene, és hát én ilyen családmenedzser voltam, ezt azóta se tudtam levetkőzni. Tehát a nagy fiút már nem kellett, ő egyenlő 10 éves korában már eljárt az iskolából vonattal be Zuglóig, onnan egy busz megállóval a KSI-be tornázni, szertornász volt, azóta már edző, és az egyik gyerek ment az óvodába, a másik a bölcsődébe, és a negyedik itthon voltam a Julcsival. Egy skorpió lány, aki tudja, hogy mit akar, már akkor tudta, hogy mit vesz fel, milyen frizurát akar 2-3 évesen, szóval nem volt azért egyszerű.
5: És akkor meg kellett tanulni fajat készíteni, fonásokat, coffot.
6: Hát ilyeneket nem, rövid haja volt még akkor, sajnos az én finom motorikám nem annyira jó, szerelni se tudok, de mindig megszervezek bármit, legyen az lakodalom, vagy bál, vagy közösségi együttlét, mert a templomba is jártunk már akkor régen, ugye katolikus óvodába, iskolába jártak a gyerekek, ez ilyen hagyomány, és nagyon sok hasonló cipőben járó családdal találkoztunk. Tehát nagyon pörgős életet éltünk. Elég sokáig nem volt gyerekünk, tehát 5 évig mi gyakoroltunk, és hát már a Zeiser-féle modellt is kipróbáltuk, nem jött össze, aztán már végén már egy asztrológushoz fordultunk, hogy milyen is nekünk gyermekünk, és akkor mondta, hogy hát ő mondhatna időpontot, de vizsgáljuk meg magunkat, hogy meg akar-e születni az a gyerek. Na hát azután lett 4, én egyke vagyok, tehát teljesen elkényeztetett emberként nőttem fel 27 éves koromig, de sikerült a fordulat, mert mindig csak a feleségemért böjtöltem, 33 évesen nősültem, de megérte. én elég puritán családban nőttem föl, és hát megvoltak a feladatok. Persze magamnak azért több mindent megengedtem, mint amit be akart. Mert tudtam, hogy milyen rossz példát is csináltam én saját magammal az egóm révén, de hogy a gyerekek már ne lépjenek ebbe a cipőbe, de hát azért beleléptek.
5: Mire gondol?
6: Hát, hogy a gyerek mikor jöhet haza, vagy rakjon rendet, vagy segítsen, vagy kedvesen szóljon. A másikhoz már ekkor ugye nagyobb bacskák voltak, de hogy milyen beosztás legyen pénzügyileg, ezek a mai napig visszatérő dolgok, de hát nemrégen olvastam el Orvos Tóth Noéminek az örökön sors elemzését, és hát visszaköszönnek a nemzedékeken átívelő nem is traumák, hanem megrögzöttségek, de a jó dolgok is.
5: Meddig maradt itthon a kislánya?
6: Egészen 15 éves koráig, tehát én onnantól kezdve hiába kerestem munkát, ugye én vegyész vagyok, és mérnök üzletkötőként dolgoztam, bejártam egész Európát, még nagyon sokat dolgoztam, de a piacra visszakerülni ezen területen 50 év fölött már reménytelennek tűnt. Sok-sok pályázatot beadtam, de nem jött össze, és akkor hát különböző dolgokat csináltam. Biztosítási ügynök, ilyen MLM dolgok, sőt a nagycsaládosok beneveztek engem, hogy pénzért nézzek filmet a Korhatárbizottságban. Az is nagyon jó volt. Tehát én mindig kerestem pénzt, meg nem adtam föl, de 15 éves koráig lehet a gyermeknek itthon a harmadik vagy negyedik gyermek után a szülő. És jó megtapasztalni úgy, mint a nyugati országban, a feleségemnek laknak rokona is Svédországban, ahol az teljesen természetes, hogy akár ilyen alkotói évet is kivehet egy apuka, vagy de legalább az első pár hónapban otthon maradhat. Tehát ez mindenkinek érdemes megtapasztalni a kötődések miatt.
5: Ez milyen volt önnek, hogy a férje ilyen hosszan lesz így otthon?
7: Hát ez azért nyilván okozott konfliktusokat, mert azért alapvetően a társadalmi berendezkedés ma már abszolút az általánosan elfogadott, hogy két kereső van a családban. Hát csak úgy tudtuk túlélni, hogy próbáltunk tartalékolni, meg jól beosztani, időnként kihasználni, ami lehetőségek voltak, egyik hitelből a másik hitelt finanszírozni, tehát így ebben a férjem azért pénzügyekben jóval jártasabb, mint én, úgyhogy ezt így próbáltuk meg. Hát kerestük az akciós lehetőségeket, hogy hol lehet nagyobb mennyiségben kevesebbért vásárolni. Kihasználtuk az ilyen adódó lehetőségeket.
5: Hogyan tudta tartani a kapcsolatot a pici kislánnyal és a többiekkel is, mind a négy gyermekkel?
7: 8 órában vettek vissza, és elég határozott.

0: kezdetben nagyon jól el vannak, napközben többször is beszéltünk telefonon, és ez így végül is tudott működni. December 1-én kezdtem el dolgozni újra, és következő szeptembertől kezdte Julcsi a bölcsödét.
1: Egy egyéves gyermekhez még gyakran föl is kell kelni éjjel, tehát ő még nem úgy van, hogy letesszük. Sőt, akár még szophatott is volna egy évesen, hogy ezek hogy alakultak? Ki kelt föl hozzá?
0: Én keltem föl hozzá, és az esti szoptatás az még mindig ment 15 hónapos koráig. Hát most visszagondolva nem okozott traumát. Én magam se tudom, hogy hogy keltem föl minden reggel 6-kor, úgyhogy 11 előtt sose fekszem le. De valahogy így dolgozott bennem az a lelkesedés vagy hív, hogy ezt meg kell oldani, és erre most ez a megoldás. Egy dologra emlékszem, hogy akkor indult az, hogy én elkezdtem kávézni, mert azelőtt sosem, még az ízét sem szerettem, és emlékszem pontosan, hogy ez alatt az idő alatt volt, hogy ültem a metrón, és elaludtam, miközben olvastam valamit, és mondtam, hogy hát ennek felesett réfa, hogy már úgy megyek el a munkahelyre, hogy már útközben alszom, és akkor így szép lassan reggel indítottam egy kávéval, és akkor úgy már jobban éreztem magam.
1: Attól, hogy bölcsödébe volt, és nem itthon az apukájával, akkor ugyanúgy csak 6-kor találkoztak.
0: Igen, igen, tehát ezt így azóta is az iskoláskorukban is nagyon jól tudtuk ezt így összehozni, hogy ő minden nap tudott menni időben a gyerekekért, nem kellett babysittert alkalmazni, vagy nagymamákat megkérni, hogy messziről segítsenek, de nyilván azért fájt, hogy én ilyen keveset találkozom velük, úgyhogy hétvégén próbáltunk minél több programot meg közös együttlétet szervezni, és inkább a háztartást háttérbe szorítani. És amikor hazajöttem a munkából, akkor minimálisan próbáltam mással foglalkozni, csak velük. Végre anya itthon van, és akkor nekem kellett sorba mondanom az összes magyar népmesét, meg kinek-kinek a saját kedvencét, mert ez mindig így volt, hogy a kicsiknek külön-külön mese jár.
1: Mivel szerették tölteni azt a közös időt?
0: Nagyon szerettünk a férjem szüleihez eljárni vidékre, Tiszaújvárosba, ott nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Volt egy parasztházunk is, amik kicsik voltak, gyakran jártunk oda, Szanticska, Észak-Borsod megyében, és nagyon nagy, mondhatom, hogy baráti körünk van, sokszor mentünk látogatóba, vagy jöttek hozzánk, szóval eléggé nyitott emberek vagyunk, hogy soha ne érezzük magunkat egyedül, és a gyerekek már ebbe szocializálódtak. Sokszor megütközve kérdezték kollégáim is, hogy hogy bírjátok ezt a sok programot, és akkor hazajövök, akkor is az volt, hogy mondjuk Júlcsi a bölcsiből már hazahozott egy kis barátot, akit este haza kellett vinni, kis barátnőt, tehát, hogy nem elég nekünk a 4 gyerek, még volt, hogy 5-6-8 is volt egy szimpla este nálunk, csak ezért.
2: Mindenre olyan szeretettel emlékeznek. Most volt hétvégén nálunk a fiam és a menyem is 28 éves, és előkerültek azok a fotók, amelyeket a kisgyerekként, akár Szanticskán, hogy már a 3 éves gyerek, a már a 6 évesről ott húzza a fűrészt, tehát egy ilyen életveszélyes játéknak is lehetne ezt tekinteni, de hogy megbíztunk bennük. Én soha nem azt mondtam a fiúknak, hogy vigyázz, mert leesel, hanem hát oda tartottam a kezem, akár a mászókára mászott, akár a fára mászott, tehát így megvolt az a fajta óvó segítő szeretet, amivel ugye ellenállóvá kell tenni a hát az apró kihívások, minél a nagyobb, annál nehezebb kihívásokra van szükség.
1: Önnek milyen volt? Gondolta volna, hogy ön ilyen helyzetbe kerül, és hogy ez az élethelyzetben így ki tud teljesedni, vagy ez is tud annyi örömöt, elégedettséget adni, persze sok feladatot is.
2: Azok a dolgok úgy kielégítették bennünket, hogy tényleg úgy kaptuk a segítséget. Ha mi el akartunk menni a 4 gyerek mellett is ketten színházba, vagy valami koncertre, akkor anyósomék közel voltak, és Budapesten segítettek. Vagy jött esetleg gyerekvigyázó, ugye a templomi közegből, vagy a közösségből volt segítségünk. A szüleim pedig vidékről hát szállították a centrifugált leveket, a gyerekek megtanultak savanyú káposztát taposni. Hogyha 3 hetente lejártunk, akkor hatalmas csomagokkal érkeztünk mindig, hogy még abból másnak is jutott. Tehát engem ez így, azt mondhatnám, hogy így kielégített, meg olyan természetes volt, tehát hogy nem volt nagy zökkenő, lelkileg sem. Én el tudtam viselni, hogy én vagyok itthon.
1: A párkapcsolatukra, vagy a férfinő kapcsolatra volt ez hatással, vagy meg kellett dolgozni érte, hogy ez hogy maradjon akkor, hogy ki visel?

0: a nadrágot?
1: Hát az elején mindenképpen nehéznek éreztem ezt a szituációt, és időre volt szükségem, hogy ezt úgy tudjam elfogadni, hogy magaménak is érezzem. Először erőszakként éltem meg, hogy látom, hogy nincs más megoldás, de ez nekem nem jó. De aztán épített ez is minket. És az, hogy ezt a komoly konfliktust vagy nehézséget is kézen fogva tudtuk átvészelni. Szóval ez szerintem rövid távon nehéz volt, hosszú távon visszatekintve pedig, ha így kellett megtörténnie, akkor ezt most már így teljesen el tudom fogadni, és magaménak érzem.
2: De nagyon sokat segített az, hogy hívők vagyunk. Nekünk is van így a templomi közösség az, amikor még csak a második gyerekünk született meg, akkor alakult egy mennyei hatalom csapat, ami azt jelenti, hogy 6 család a katolikus óvodában, és 23 gyermeket jelentett, tehát így minden hónapban volt ilyen találkozó, nyáron együtt nyaraltunk 4-5 napot az összes családra és az összes gyermekkel. És a gyerekeknek is voltak különböző közösségeik, elsősorban a Regnum közösség, abban indultak, de az óvodában is. Aztán ilyen Julcsi már kb. 4 éves volt, akkor ismerkedtünk meg a házas hétvége mozgalommal, ahova hívtak minket, és elmentünk ilyen első hétvégére, és hát utána még sok éven keresztül, még ma is tagok vagyunk, csak most nem járunk, mert más van Porondon. Viszont ott olyan típusú dolgokat tanultunk, hogy hát a különbözőségek elfogadása, ha nem is szeretete, de tisztelete, az nagyon sokat segít. Tehát mindig tanul az ember még 50-60 éves korában is olyat, ami építi a kapcsolatot, meg a családot, tehát a legkisebb egységet, az fontos, mert hát tolerálni kell a másiknak a furcsaságát, bumfordiságát, mondjuk a feleségem nem ilyen, tehát ő egy ilyen piedesztára tudnám emelni, tehát ő visel el engem. De nagyon sok közös része halmazva van az érdeklődésünknek. A feleségem 25 évig énekelt egy kórusban, az adta, nem tudom, 8 év alatt, amíg sok gyerek született, az nem jött neki össze, de voltak találkozók a régi kórustársaival, azóta is énekel a templomi kórusban. Hát nagyon szeretünk táncolni, mondom, én bálokat szervezek azóta is, tehát ezek nem álltak meg, ezek a dolgok, meg táborokat, és így ő a szebbik, meg a jobbik részem, tehát mindig kisegített azokban a dolgokban, amit én mondjuk elnagyoltan kezelek. Tehát én nagyon sokat változtam, a vadhajtásaimat mondjuk ő vágta le először, meg hát a szeretet, a szerelem, meg a szeretet az nagyon kiegészíti egymást a tekintetben, hogy mit tudunk a másikért, meg a kapcsolatunkért megtenni, és ahol az egyik érzelmileg padlóra kerül, akkor a másiknak biztos más a bioritmusa, vagy pedig az indítatása, vagy olyan kegyelmet kap, hogy ezt teljesítse, hogy menjen előre a léghajó.
0: Ez önnek személyesen?
1: Hát az biztos, hogy egy óriási bizalmat épített, hogy nem csak én vagyok képes ezt a pici gyereket itthon körbevenni az anyai szeretettel, meg mindazt a biztonságot adni neki, amit egy anya tud nyújtani. Hát ebbe kénytelenek voltunk hirtelen szerepet cserélni, tehát az nagyon jó volt, hogy teljes szívemmel rábízhattam a férjemre ezt a feladatot.
0: Mit tudott meg saját magáról ennek köszönhetően?
1: Mindenképpen szembesülnöm kellett azzal, hogy nem én vagyok az egyetlen, akiben bízhatnak meg, akire rábízhatják magukat a gyerekek. És hát azt is meg kellett élnem, hogy van egy olyan helyzet, a jóval nehezebb anyagi helyzet, amit együtt csak válvetve tudunk megoldani, és közösen keresni a megoldásokat. Tehát itt a sértődöttséget és a szomorkodást hamar el kellett engedni, mert ott kellett állni, hogy amikor feladaton meg kell csinálni, és a lehető legkevesebbet sérüljenek ebben a gyerekek.
0: És az erőt? Azt tudta magáról, vagy itt érezte meg, vagy azt még most sem mondja?
1: Így visszagondolva csak az az erő lehetett, amit én a Szentléleknek tulajdonítok, hogy ezt egyedül nem bírtam volna. Tehát ott van a párom, akivel a kezünket fogva lépünk bele az ismeretlenbe, de mi igyekszünk úgy tekinteni egymásra, hogy mi hárman vagyunk ebben a házasságban, az Úristen és mi ketten. És ezt csak ezzel az erővel eltelve lehet elképzelni, hogy meg tudjuk csinálni.
0: Mit tanított önmagáról ez önnek?
2: Hát egyrészt láttam, hogy hol vannak a korlátaim, vagy hol van az a fal, amit ki kell tolni, hogy nem én vagyok a fontos, meg az én egóm, vagy az én akaratom kedvtelésem, hanem az, hogy a napszakból, meg a korszakból, meg az egyes gyerekek igényeiből következően mit kell nekem teljesíteni, és aztán a többi ráért ellátott anyám is jó tanácsokkal, hogy kisfiam, ez a, hogy ha idejöttök, akkor nincs veszekedés, hanem ez a béke és nyugalom szigete, hogy nem, mert én ott, amikor én hazamentünk a szüleimhez, hát akkor én már egyből abban az üzemmódban helyeztem magam, mint amikor engem kiszolgáltak. És az úgy nem jó, mert hát akkor a minta, az, hogy én beszélek, az 100%-ig nem valósul meg, az, amit csinálok, az, ami a mintát ad. Ez egy olyan intő új, vagy intő kéz számomra, hogy amit a szüleim adtak nekem, azt nekem is adni kell gyerekeknek, és amit én adtam a szüleimnek gondot, azt én is megkapom négyszeresen a gyermekeim, mert 4 gyerekem van. És hát viseljük el egymás szeretettel, ez mindenre vonatkozik.
0: Közös fejlődés és növekedés a családban fordított szereposztásnál. Adásainkat visszahallgathatják Spotify-on és Apple Podcaston, valamint a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő riporter Szendrei Edit.
3: A Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatóink! Ma délben a Solymári Római Katolikus Kegytemplom harangja szól a Kossuth Rádióban. Solymár Budapesttől 10 kilométerre északnyugatra található nagyközség. A település neve a Sólyom madárnévből származik. Egy 1226-ból való oklevél a királyi solymászok lakhelyeként említi. 1255-ben IV. Béla király Hidegkúttal együtt a Margit-szigeti apácáknak ajándékozta. Hajdani várát Lackfi István nádor építette. Mátyás király is gyakran megfordult itt, vadászó vendégeivel együtt. Később a várat fiára Korvini Jánosra hagyta. A török hódoltság korában a falu elnéptelenedett. Új telepesei 1720-tól kezdődően érkeztek különböző német vidékekről. A település Szűz Mária nevére felszentelt, klasszicizáló késő barokk templomát 1782 és 99 között építették. Berendezése valamivel hamarabb, tornya viszont jó 120 évvel később épült. A Majtényi Károly földes úr adományából épített, fákkal övezett és a főtéren szabadon álló templom látványa minden irányból jól érvényesül. Belső oltárlapján áll a Mária kegykép. Valószínűleg Bebó Károly készítette, a körülötte lévő puttókat, angyalokat is ábrázoló faragott szobordíszt. Mögötte hatalmas főoltárkép Falconer Ferenctől. Gazdag szobordíszű szószéke szintén Bebó Károly alkotása 1762-ből. A kegytemplom 30 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 800 kilós harangot Gombos Lajos öntötte őrbottyáni műhelyében 1990-ben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! Ma van Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének évfordulója. Az országgyűlésben is megemlékeztek az 1956-os hősökről. A Krónika mikrofonjánál Ceglédi Edit és Bőti Attila. További főbb híreink először röviden.
2: Megszavazta a parlament, hogy 8 évben korlátozzák a kormányfői mandátumot. A képviselők ma folytatják a médiatörvény módosításáról szóló vitát.
1: Átvilágítják az országos mentőszolgálat működését, hatékonyabbá és átláthatóbbá szeretnék tenni, jelentette ki a szervezet megbízott főigazgatója a közmédiában.
2: Irán akár 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet, ha tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök.
1: Az időjárásról.
2: Napos felhős idő lesz ma, estétől viszont egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait.
2: Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait.
1: Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újra temetéséről. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában azt mondta, hőseink tetteit, emlékét a diktatúra évtizedei alatt sem tudták eltörölni. Kovács Márton összeállítása.
3: Hőseink bonyolult hősök, de a döntéseik egyszerűek voltak. A hazát választották a párt helyett, az önfeláldozást, a megalkuvás helyett. Életüket adták a mi közös boldogságunkért, ennek a csodálatos országnak, Magyarországnak, a szuverén, szabad Magyarországnak a jövőjéért.
4: Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az előző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem, vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. A kormányfő az 56-os forradalom történelmi tanulságai közül azt emelte ki, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
3: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzése előestéjén feleségének írt levele, soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
4: Losonczi Géza korábban a börtönben vesztette életét, Szilágyi Józsefet pedig felakasztották. Emlékeztetett Magyar Péter, aki azt is felidézte, hogy a holtesteket 1961-ben vitték az új köztemetőbe, ahol kátránypapírba csomagolva, arccal lefelé, összedrótozott kézzel és lábbal, jelöletlen sírokba, hamis nevek alatt temették el őket.
3: Megölni őket kevés volt, ki kellett, ki akarták törölni őket a történelemből. Hogy ez nem sikerült, azért egy nemzet lehet hálás az özvegyeknek, családtagoknak, akik soha egy percig sem adták fel a reményt, hogyha igazságot talán nem is, de megnyugvást egy nap találhatnak a hőseik. Az 1989-es újratemetésig kellett küzdeniük és várniuk, és 1989. június 16-a egy nemzet katarzisa volt.
4: Magyar Péter hangsúlyozta, azt kívánja, hogy ezt a sűrű és nehéz 20. századi történelmet értően és érzően tudjuk elmesélni a következő generációnak, hogy ők is megismerjék, kik voltak azok, akiknek a szabadságunkat köszönhetjük.
1: A parlamenti frakciók is reagáltak a kormányfő napi rendelőtti beszédére. A felszólalók fontosnak nevezték a megemlékezést és méltatták az 56-os hősöket. Harcsás Gergely beszámolója.
5: A Mi Hazánk frakció vezető helyettese az MSZP és a Fidesz kormány közös szégyenének nevezte, hogy az elmúlt három évtizedben nem tárták fel az állambiztonsági múltat. Novák előtt kifogásolta, hogy elmaradt a pártállami vezetők elszámoltatása, és az egykori vezetőknek folyósított kommunista luxus nyugdíjak megvonását is követelte.
6: Hazánkban még a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadság. Téri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényurami jelképeivel együtt.
5: 1956 hősei a legnagyobb árat fizették azért, hogy kiálltak az ország függetlenségéért, emlékeztetett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője.
7: Az 56-os forradalomnak a lendülete, az energiája mutatja azt, hogy lehetett a 20. században Magyarországon német megszállás, szovjet megszállás, de a magyar embereket egyik sem tudta megtörni.
5: A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint soha nem lehetett vitatni az 56-os forradalom vérbetiprását követően, hogy Magyarország szabadságot és demokráciát akar. Gulyás Gergely azt mondta, Nagy Imre mellett főhajtást érdemel mindenki, aki fegyvert fogott.
8: Mindaz, amivel 1956 hozzájárult a rendszerválasztáshoz, 1989-es újratemetés szimbolikusan is egyértelművé tette, hogy az ország a kommunista diktatúrát akarja eltemetni, és méltóképpen akar emléket állítani azoknak a hősöknek, akik a legnehezebb időkben is életük feláldozásával, kockáztatásával a szabadság mellett álltak.
5: Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője, példaképnek nevezte az 56-os hősöket.
9: Áldozatot vállaltak a szabadságért, a hazáért, másokért, a magyar emberekért. Legyen példamutató a kiállásuk nekünk és a következő generációknak is.
5: Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában megerősítette, hogy a kormány október 23-áig nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat. Mint mondta, az ehhez szükséges jogszabályt hamarosan beterjesztik.
10: Én azt gondolom, hogy ezzel tartozunk az áldozatoknak, de talán az elkövetőknek is, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink emlékének és áldozatának, és tartozunk ezzel a gyerekeinknek és az unokáinknak is, hogy végre lehessen tisztán beszélni és valóban nem zsarolni embereket.
5: A kormányfő egyúttal együttműködést kért a parlamenti pártoktól az egykori pártállami vezetők juttatásának és az 56-os hősök nyugdíjának rendezése ügyében.
1: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, így a jövőben egy miniszterelnök csak 8 évig kormányozhatja az országot. Orbán Viktor viccesnek nevezte a módosítást, szerinte a döntés ellene született. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a korlátozás mindenkire, így rá is vonatkozik majd a jövőben. Jakab Szintia összefoglalója.
11: Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
12: Több mint kétharmados támogatással fogadta el az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Az előterjesztése 8 évben korlátozza a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét. A rendelkezést visszamenőleg az 1990 óta betöltött miniszterelnöki megbízatások figyelembevételével kell alkalmazni. A Fidesz ezért Lex Orbánnak nevezi a módosítást.
13: Bocsánat, egy hónapja van a kormányon. Ne álmodozzanak 8 évre, ez tévedés.
12: A korábbi kormányfő szerint a módosítás egyértelműen róla szól. Orbán Viktor az Indexnek arról beszélt, nevetségesnek találja, hogy Magyarországon bárkit eltiltanak a néptől.
13: Azért tartom viccesnek, mert ezek nem működnek. Tehát a végén úgyis a nép dönt. Most a pozíció mindegy, tehát ha azt akarjuk, hogy valakit a nép ne válasszon meg, azt egy módon lehet elérni, meg kell győzni a népet, hogy ne válassza meg. Ezt sikeresen tették egyébként éppen a legutóbbi választáson. Tehát politikai természetű vitákat jogi szabályokkal nem lehet bekorlátozni.
12: A Tisza kormány szerint azonban a korlátozás a demokratikus váltógazdaság garanciája lenne. Az egyik előterjesztő, Mellétei Barna Márton a vitában azt mondta, biztosítani kell, hogy a hatalom ne maradhasson egy ember kezében.
14: A választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét.
15: Ez az elfogadott szabály, ez alapvetően a választóknak az akaratát fogja korlátozni a jövőben.
12: Hak Péter szerint a módosítás azért vitatható, mert egyszerre veti fel a visszaható hatály és a személyre szabottság kérdését. A jogtudós arról beszélt, a magyar parlamentáris rendszerben nem összevethető az amerikai elnöki modell mellel a miniszterelnöki mandátum korlátozása.
15: Politikai válságokat hozhat létre, mert hogyha valakinek, tehát nem 4-4 évre választják meg, hanem 2 évre kormányváltás történik, és maradnak neki 1-2 évei, és az a mandátum közepén lejár az a 8 év, amíg ő miniszterelnök lehet, akkor a mandátum közepén adott esetben úgy kellene kormányt váltani, hogy valójában politikai, aktuális politikai ok nincsen rá.
16: Maximum én magam is 2 ciklusig lehetnék.
12: Magyar Péter korábban azt mondta, hogy a korlátozás rá is vonatkozik majd.
1: Már tegnap este vitáztak a képviselők a médiatörvény benyújtott módosításáról a parlamentben. A terület megbízott kormánybiztosa Grósz Judit egy internetes portálnak úgy fogalmazott, hogy a médiatörvény hatályba lépése után leállítják a propaganda hírszolgáltatást, intézményi auditot indítanak és új hírszolgáltatási alapelveket léptetnek életbe. Ha elfogadják a javaslatot, az MTVA és a Duna Média szolgáltató helyett Magyar Rádió és Televízió jön létre, az MTI hírügynökség pedig külön működik majd. Pálfai Csikó összeállítása.
17: Most pedig áttérünk az általános vitára.
18: Hétfőn este már sürgősségi eljárás keretében vitáztak a képviselők a módosításról. Az új szabályozás szerint az MTVA beolvadna a Duna Média szolgáltatóba. Jogutódként így létrejönne a Magyar Rádió és Televízió. Emellett újra önálló intézményként működne tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet is, ami a tulajdonosi jogokat gyakorolná. Új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is létrehoznának, valamint külön sajtóalapot is, a független médiatartalomszolgáltatók, a közösségi médiaszolgáltatók, a közszolgálati műsorszámok és a sajtótermékek támogatására. A tervezet átalakítaná a médiatanács működését is, új 5-tagú tanácsot választanának, aminek az elnöke egyben az NMHH elnöke is lenne. A jelenlegi tagok mandátuma a törvény kihirdetésekor megszűnne.
19: A valódi és független közmédia mindannyiunk közös ügye.
18: A törvénymódosítás célja a független és a magyar embereket szolgáló közmédia megteremtése. Erről a Tiszás beterjesztő beszélt. Hantosi István szerint a szabad nyilvánosság és a sokszínű tájékoztatás a demokratikus jogállam egyik alapja.
19: Fékek, ellensúlyok, olyan szabályok és intézmények szükségesek, amelyek a hatalom gyakorlását ellenőrizhetővé és számon kérhetővé teszik. Ilyen ellensúly maga a szabad és sokszínű média is. A közpénzből fenntartott közszolgálati média pedig különösen nagy felelősséget visel a közvélemény alakításában és az állampolgári döntéshozatalban.
18: A kormányzat feladatának tartja, hogy a magyar nép felszabaduljon, fogalmazott a vitában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint le kell vetkőzni a politikai szervilitást, és vissza kell adni a közmédiát az embereknek.
20: Jól működő közmédia nélkül mérgező a közbeszéd. Ha a közmédia nem szabad, végső soron a magyar emberek gondolkodása, maga a nép sem lehet szabad. Egy korrekt közmédia mindannyiunk közös ügye és érdeke.
18: A törvénymódosítás után 3 azonnali lépés indul. A propaganda hírszolgáltatás leállítása, intézményi audit és az új hírszolgáltatási alapelvek életbe léptetése. Erről beszélt Grósz Judit miniszteri biztos a Kreatív Online-nak. Az RTL korábbi vezérigazgató helyettese úgy fogalmazott, aki aktívan részt vett a szakmai vagy pénzügyi visszaélésekben, annak szembe kell néznie a következményekkel, ez pedig, ahogy fogalmazott, nem létszámleépítés kérdése. Grósz Judit azt is mondta, hogy folyamatban van a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés kidolgozása. A közmédia reform egyik kiinduló pontja pedig az is, hogy mérjék a közpénz felhasználás hatékonyságát.
1: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárcavezetők ülése előtt.
2: Hegedűs Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Hegedűs Zsolt kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
21: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert 3 dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
1: Átvilágítják az országos mentőszolgálat működését, jelentette ki a szervezet megbízott igazgatója a közmédiában. Konstantinovics Miklós úgy fogalmazott, ezt követően lehet elindulni a fejlődés útján, illetve folytatni a megkezdett fejlesztéseket. Céljának a szakmai folytonosságot és a hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte. Falucska Évett összeállítása.
0: Ami a következő lépések, és mondjuk így a továbbfejlesztés iránya, az a minőségbiztosítás és a transzparencia, ami felé szeretnénk hajózni továbbiakban.
3: A folytonosság megtartása és a hatékonyság növelése a célja az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatójának. Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csak nem 130 éves szervezet hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések, és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel, és meghallgatja kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
0: Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést. Ehhez szükségesek indikátorszámok és indikátorkörnyezetnek a megteremtése, amivel tudjuk a mentőszolgálat saját minőségbiztosítását megteremteni, és saját magunkat viszont.
3: Az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója a napokban új szóvivőt is kinevezett. Györfi Pál helyére 22 év után Szűcs Brigitta került. Az új szóvivő a közmédiában arról beszélt, a kivonulások során szerzett tapasztalatait szeretné beépíteni a hiteles tájékoztatásba, kommunikációba.
22: A hitelesség lesz az, amit azt gondolom, hogy ebben a helyzetben fogok tudni alkalmazni. Azt gondolom, hogy kapcsolatot tudok létrehozni a kivonuló állomány a szakma és az állampolgárok között, mert a mentés nem ott kezdődik, hogy csörög a telefon a 112-nél, vagy elindul egy mentőautó, hanem sokkal hamarabb már a felismerésnél.
3: Szűcs Brigitta az újonnan kapott szóvivői feladatok mellett mentőtisztként továbbra is aktívan folytatja a mindennapi betegellátást, és a diszpécser szolgálaton is fogadja a segélyhívásokat.
1: A drog probléma nem csak rendészeti vagy közegészségügyi kérdés, hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Téglási Kristóf a Kossuth Rádióban azt mondta, a kábítószerfogyasztásnak mindezek mellett gazdasági, lelki és mentálhigiénés vetületei is vannak. A terület kezelése az egész társadalmat érinti.
23: A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a megelőzés, a függőknél pedig a teljes felépülést, azaz a társadalmi integrációt támogató kezelés. Hozzátette, az addiktológiai szakma keresi a kapcsolatot az új kormánnyal, egyelőre nem tudni, hogyan kívánja kezelni a droghelyzetet az új vezetés.
24: Ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani a zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja-e ezt a hangot, meghallja-e azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni, ez egy nagy kérdés.
1: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés, mivel álláspontjuk szerint az eddigi rendszer szakmailag nem volt kellően megalapozott, a felmérések pedig indokolatlan terhet róttak a diákokra és a tanárokra.
23: A pedagógus bérekkel kapcsolatban az ügyvivő hangsúlyozta, a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, amely szerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-os egészítenék ki visszamenőlegesen, összhangban van az EU-s elvárásokkal, emiatt azonban növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Nagy Erzsébet hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a Nemzeti Alaptanterv átalakítása.
4: Mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a TISZA kormány részéről, hogy hát esetleg a nemzeti pedagógus karból valamiféle kamarát hoznának létre. Ezt olyannyira ellenezzük, hogy mondtam Lannert Juditnak, hogy ebből azért nagyon komoly nézeteltérések keletkezhetnek. Ezzel nagyon élesen fogunk tiltakozni, hogyha továbbra is kitartanak amellett, hogy egy ilyen korporatív tervezetet, amit még az előző kormány hozott létre, és ami gyakorlatilag láttuk az eddigi működése során is, hogy igazából ilyenkor, amikor velük egyeztetett, akkor a kormány saját magával egyeztetett, szóval ezt a rendszert ezt be kell fejezni, nem ám, hogy még tovább fejleszteni. Kamarára semmi szüksége nincs a pedagógus szakmának, mert mi nem olyan protokollok szerint működünk, mint ahogy például az az egészségügyben van.
1: Kisebb ütemben nőtt a külföldi beutazások száma az első negyed évben a 2025-ös adatokhoz képest, erről a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője beszélt.
23: Németh Eszter kiemelte, a turisták viszont több időt töltöttek nálunk, mint tavaly. Hangsúlyozta, élénkült a magyarok külföldi utazási kedve. Az egynapos utazások száma 10%-kal emelkedett, amely a szakember szerint valószínűleg a forint árfolyam erősödésével is összefüggésben lehet. Németh Eszter a terézvárosi magánszálláshelyeket érintő szabályok turisztikai hatásáról is beszélt.
6: A 6. kerületnek az összes turisztikai szálláshelyi kapacitásának a 40%-a gyakorlatilag eltűnt, és a teljes vendégforgalomba ez már úgy jelentkezett, hogy 28%-kal visszaesett az első negyed évben. Mindeközben Budapesten, Terézváros nélkül 12%-kal bővült a vendégforgalom, és ha itt megnézzük azt az ívelt sávot a 13-tól a 9. kerületig, akkor jól látszik, hogy ott átlagon felüli vendégforgalom növekedés mértünk, amiből az következik, hogy a Terézvárosban kiesett vendégforgalomnak minimum egy része ott csapódott le.
1: Önálló közigazgatási egységgé nyilvánítaná a Balatont a Balatoni Kör. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, úgy érzik, hogy most közigazgatási és jogalkotási szempontból is gazdátlan a tó. A javaslatcsomaggal ezt a problémát szeretnék megoldani.
23: Pach Gábor hangsúlyozta, a Balaton jelenleg 3 megyéhez tartozik, prioritásai között pedig nem a tóval kapcsolatos problémák kezelése szerepel. Emlékeztetett arra is, hogy a Balatonnak több mint 25 éve nincs minisztériumi képviselője. Szorgalmazzák, hogy ezentúl legyen. Pach Gábor szerint az intézkedés segíteni a térség infrastruktúrális és közlekedési fejlesztését, a turizmust, valamint a helyi értékek, a környezet és a vízvédelmét.
7: Most már a Balatonnak például van főépítése külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentene az itt élőknek, az itt vállalkozóknak és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozók felé.
1: Kezdődik a magyar dinnye szezon. A következő hetekben egyre több helyen jelennek meg a hazai termesztésű görög és sárga dinnyék, amelyek a nyári időszak egyik legkeresettebb gyümölcsei közé tartoznak. A termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani. A szezon várhatóan ősz elejéig tart.
23: Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár a magyar dinnye iránti kereslet növelésének fontosságát hangsúlyozta, emellett arról is beszélt, hogy az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hosszú távú célja nem csak az egészséges életmód népszerűsítése, hanem az életminőség javítása is.
8: Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon egyszerű a feladatotok. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és kultúrált, műveltebb emberek éljenek. Amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszer oldalról, na az a ti dolgotok. Tehát ez a feladat, amiben hiszünk.
1: Elkezdődött a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja, mondta a közmédiának a szervezet országos igazgatója Balaton Akalin, ahol éppen mintegy 50 kárpátaljai gyermek nyaral.
23: Zagyda Rihárd hangsúlyozta, augusztus utolsó hetéig idén csaknem 4000 gyermeknek nyújtanak majd nyári kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
5: Nagyon fontos, hogy ez a táborozhatási program ez nem csupán szabadidős. Egyszerre szeretne segíteni a szülőknek, hogy segítsünk abban, hogy anyagilag, aki nem tudja megengedni, neki nehéz helyzetben van, meg tudjuk valósítani ezt a táborozhatási lehetőséget a gyermeke számára, ugyanakkor egyszerre jelent fejlesztést és szabadidős programot a gyermekeknek. Tehát nem egy sima táborról van szó, hanem egy értékalapú, fejlesztés alapú táborról, és ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan programokat tudjunk biztosítani, olyan eszközöket, és hát nyilván a Balaton közelsége az pedig egy nagyon fontos tényező ebben.
1: Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
23: Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
1: 5 perc múlva 12:30, adásunkban addig beszámoltunk arról, hogy ma van Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének évfordulója. Elmondtuk, hogy megszavazta az országgyűlés, hogy 8 évben korlátozzák a kormányfői mandátumot. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy a labdarúgó világbajnokság hétfői napján milyen érdekességek voltak.
9: Déli krónika.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
23: J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
1: Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt az orosz elnöknek az Egyesült Államokban. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy ezt a javaslatot Donald Trumppal folytatott beszélgetésében vetette fel. Mint mondta, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyin számára jelentősen nehezebb lenne annak lemondása.
23: Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. Legutóbbi javaslata szerint a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.
1: Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légicsapásoknak, az ukrán válaszcsapások célpontja pedig Moszkva volt. Zelenszkij elnök úgy fogalmazott, bebizonyosodott, hogy az orosz légvédelem sebezhető. Részlete Kíváncsi Katillától.
10: A dél-ukrajnai Herszonban mentőket ért ismételt orosz dróntámadás, amikor egy légicsapás helyszínére érkeztek. A kelet-ukrajnai Szumiban lakóvezetbe csapódott orosz katonai repülőszerkezet okozta egy civil halálát. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai Moszkvát vették célba, az orosz fővárosban egy üzemanyag finomító is lángba borult. Az ukrán hadsereg által végrehajtott támadást Volodymyr Zelenszkij elnök is megerősítette, aki szerint bebizonyították, hogy az orosz légvédelem sebezhető. A kijevi sajtó arról ír, hogy Lengyelország csak akkor ad Ukrajnának MIG vadászgépeket, ha az ukrán fél megosztja a drón technológiáját és fejlesztéseit Varsóval. Lengyelország eddig 14 darab MiG-29-es vadászgépet adott Ukrajnának, ezeket Kijev már hadrendbe állította. Közben Lettország feltételek nélkül adott át több mint 40 páncélozott katonai járművet az ukrán hadseregnek. Riga a háború kirobbanása óta több mint 1 milliárd euró értékben támogatta Kijevet, főleg hadianyaggal. A lettek vállalták, hogy évente GDP-jük 0,25%-át Ukrajna támogatására fogják fordítani. Lakosság arányosan ezzel Lettország Kijev egyik legnagyobb támogatója.
1: Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól.
23: Ugyancsak megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját az EU és Moldova. Brüsszel meghatározta a további teendőket is, ezek közt szerepel az igazságszolgáltatás függetlenségének megszilárdítása, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem, valamint a közbeszerzések átláthatóbbá tétele.
1: Európa digitális önállóságáról vitázott az Európai Parlament Strasbourgban. Henna Virkkunen uniós biztos szerint az Európai Bizottság technológiai szuverenitási csomagja azt célozza, hogy az EU ne függjön egyetlen nagy beszállítótól, és képes legyen garantálni saját kiberbiztonságát. Ezért a bizottság ösztönözné az európai chipgyártást, az európai felhőszolgáltatásokat és saját adatközpontok építését.
23: A fideszes Schaller Baross Ernő hozzászólásában hangsúlyozta, olyan digitális fejlesztésre van szükség, amely nem központilag meghatározott, hanem a piac és az emberek igényeiből indul ki.
11: Miközben az Európai Bizottság újabb milliárdokat talál technológiai nagy projektekre, ez részben helyes is, a kohéziós politika és a vidéki térségek vagy gazdák támogatásai állandó nyomás alatt vannak. Nehéz megmagyarázni a termelőknek, hogy az ő forrásaik szűkösek, miközben a bizottság újabb és újabb milliárdokat mozgósít olyan technológiai fejlesztésekre, amelyek megtérlésére még egyelőre korántsem egyértelmű válaszokat látunk.
1: Politikai és gazdasági instabilitás jellemzi Romániát az elmúlt időszakban, mondta Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
23: A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a májusban megbukott Bolozsán kormány után az államfő először Eugene Tomákot kérte fel kormányalakításra, ő azonban nem tudott parlamenti többséget szerezni, ezért visszaadta a megbízatást. Az államfő ezután Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt elnök helyettesét jelölte miniszterelnöknek, ez azonban jelentős megosztottságot okozott a párton belül. Hozzátette, a hetek óta tartó politikai bizonytalanság az ország gazdasági teljesítményére is kedvezőtlen hatással van.
13: 11% körül van az infláció, amelyet próbált Bolozsán az iráni háborúra kenni, de azért Romániánál rosszabb természetük helyzetben lévő államokban nincs ekkora infláció a kőolaj drágulása miatt. Tehát ez megint egy félrevezetőnek tűnő magyarázat. Úgyhogy ezen nem segít most az, hogy még rosszabb az állapot egy hónap után, egy hónapi kínlódás után, még kilátás talanabb az állapot, mint volt.
1: Lezuhant az amerikai légierő egyik nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszponton. A gép a felszállás után csapódott a földbe, és kigyulladt. A fedélzeten 8-an voltak, senki nem élte túl a tragédiát. A baleset okát még vizsgálják. Szabó Attila és Ambrus Robert információi.
14: A dél-kaliforniai Mohave-sivatagban közvetlenül a felszállást követően lezuhant az amerikai légierő B-52-es bombázója. A gép roncsai nagy területen szóródtak szét az Edwards légitámaszpontnál. A légierő közölte, hogy a balesetnek nincsenek túlélői. A B-52-es a radar modernizációs program keretében indult tesztrepülésre. A 8 fős legénység katonákból, civilekből és kormányzati alkalmazottakból állt. Az Edwards légitámaszpont helyettes parancsnoka azt mondta, a baleset teljes kivizsgálása, az okok feltárása akár több hónapig is eltarthat. Jelenleg semmilyen információnk nincs arról, hogy mi okozhatta a történteket. Felállítottunk egy ideiglenes bizottságot a tények, adatok összegyűjtésére, amely a baleset kiváltó okait fogja feltárni. Miután ez befejeződött, ami körülbelül 30 napot vesz igénybe, az ügy a baleseti vizsgálóbizottsághoz kerül, közölte az ezredes. A 8 motoros nagy hatótávolságú nehéz bombázót az 1950-es évek óta használja az amerikai hadsereg. Elsősorban azért fejlesztették ki, hogy képes legyen nukleáris ellencsapásra az egykori Szovjetunió ellen. Csak nem kétszer olyan magasra tud emelkedni, mint a kereskedelmi gépek, több száz hagyományos bombát és 32 nukleáris rakétát is elbír.
1: Kiemelték az elsüllyedt vitorlásból a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok 50 méteres mélységből hozták a felszínre.
23: A szerencsétlenség vasárnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 4-en élték túl a balesetet. A szerencsétlenség körülményeit még vizsgálják.
1: Itt a krónika. A futballvilágbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését okozta a VB újonc zöldfoki köztársaság, amely története első világbajnoki meccsén rögtön pontot szerzett a torna egyik legnagyobb esélyese Spanyolország ellen. Külön érdekesség, hogy a hétfői játéknap mind a 4 mérkőzése döntetlennel zárult, ilyenre világbajnokságon legutóbb 68 éve volt példa. Munte Anerik összeállítása.
12: Hát a Svájc-Katar mérkőzés után azt mondtuk, hogy a világbajnokság addigi legnagyobb meglepetése. Ezt most fölülírja a VB újonc zöldfoki köztársaság.
15: Története első világbajnoki találkozóján egyből döntetlen harcolt ki a zöldfoki szigetek válogatottja. Mindezt a fogadóirodák által a torna legnagyobb favoritjának tartott Spanyolország ellen sikerült elérniük. Habár az európai csapat teljes fölényben volt a 90 perc folyamán, az afrikai csapat 40 éves hálóürének eszén nem tudtak túljárni a spanyolok világsztárjai. Megtiszteltetés volt képviselni a hazámat. Szeretettel és szenvedéllyel tesszük a dolgunkat. Köszönjük minden honfitársunknak a szurkolást. Ma egy álmunk várt valóra. Értékelte a meccset a Hallower, aki évközben a portugál másodosztályban véd. A zöldfoki szigeteken örömünnep kezdődött a lefújás után. A spanyolok elleni döntetlen egy nappal korábban elképzelhetetlennek tűnt a szurkolók számára. Az emberek autókkal járták az utcákat, közben dudáltak és a nemzeti zászlót lobogtatták. Mi a zöldfoki köztársaság 10 szigetből állunk a tenger közepén. A kék cápa védelmez minket, és már is történelmet írtunk. Így kell tovább folytatnunk. Lelkendezett egy szurkoló. A világbajnokság hétfői játéknapja azonban nem csak a zöldfoki szigetek teljesítménye miatt marad emlékezetes, ugyanis a másik három találkozón sem tudtak felülkerekedni egymáson a csapatok. Legutóbb 68 éve fordult elő a svédországi világbajnokságon, hogy egyetlen nap alatt 4 meccs is döntetlennel végződött.
9: Autós percek.
23: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében terelést bontanak. A 61-es és a 64-es kilométer között az aktuális menet munkaterületnél csak egy sáv járható, a torlódás meghaladja 3 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldal 73-as kilométerénél burkolatjeleket festenek. Kecskemét térségében 4 kilométeres a kocsisor. A torlódásban egy kamion és egy kis teherautó is ütközött, ami további fennakadást okoz. Az M2-es autóúton Vác térségében árok és patkarendezés miatt a 40-es és a 42-es kilométer között csak egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
16: A fővárosban az M2-es metró helyett a De└················Ferenc tér és a déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth-Lajos tér állomást. A 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer Megyeri út és Rákospalota Újpest vasútállomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma délután 2 óráig sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
1: Estétől ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra, de a hétvégére kánikula érkezik. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
17: Köszöntöm a kedves hallgatókat, fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz, ráadásul fontos tudni, hogy az UV-sugárzás is nagyon erős, már-már az extrém kategóriát súrolja. Ez azt jelenti, hogy közel 8-as az UV-index, figyeljünk nagyon a bőrünkre, ezekben a percekben fog majd egyébként tetőzni, mindigen 13 óra körül a legerősebb az UV-sugárzás. A hőmérsékleti csúcsértékek ma még 30 fok alatt lesznek, a minimum hőmérséklet 12-18 fok között várható, a völgyekben lehet 10 fok alatt. Hajnaltól egyre több felé lesz eső, zápor, eső, zivataros gócok vonulnak nyugatról kelet-délkelet felé, a délalföldön, délkeleten van esély majd leginkább zivatarra, a hajnali órák második felében. A légmozgás gyakran megélénkül, északi, illetve északnyugati lesz a szél. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz majd a legmelegebb, és a folytatásban már egyre több felé közelíti a 35 fokot a csúcsérték. A hét végéig bezárólag erősödik nagyon határozottan a nappali felmelegedés. Újabb jelentős csapadék nem lesz a hét folytatásában, esetleg vasárnap a délutáni órákban már előfordulhatnak a záporok, illetve az zivatarok, de a hét utolsó napján akár 37 fok is lehet majd a délutáni órákban.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Híreinket megtalálhatják az interneten is, a www.hiradó.hu weboldalon. Viszont hallásra!
9: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Chema Rodriguez távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Nagy meglepetésre a spanyolok nem bírtak a zöldfoki köztársasággal a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
18: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Műsorunk elején egy friss hír. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, amely 2023-ban és tavaly egyaránt a 8. helyen végzett a világbajnokságon. Az Európa-bajnokságon 2024-ben története legjobb eredményét elérve 5., idén pedig 10. lett. 2 évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelyen 10. végzett. Ez év májusában azonban az együttes összesítésben 1 góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott.
18: Nemzeti Sport Krónika.
2: Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Az afrikai együttesben kezdőként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, aki 61 percet töltött a pályán. A korábban a Fehérvárban játszó Stopira a kispadról nézte végig a mérkőzést. Szintén a H-csoportban Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1 végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1 zárult a G csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Ugyanebben a négyesben 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. A zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya Pedro Leitayo Brito így összegzett a spanyolok elleni bravúr döntetlent követően.
19: Ez az 1 pont számunkra sokkal többet jelent egy puszta mérkőzésnél. Jelképezi az eredményét annak a kihívásokkal teli útnak, amelyet népünk bátran és elszántan járt végig a történelem során. A játékosok ugyanilyen hősiesen és szervezetten küzdöttek Spanyolország ellen, minden dicséretet megérdemelnek, én pedig hálás vagyok érte, hogy örömet tudtunk szerezni a szurkolóinknak.
2: Az zöldfoki köztársaság labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Pedro Leitao Brito mellett a spanyol nemzeti csapatot irányító Luis de la Fuente is elmondta véleményét a mérkőzésről.
19: Mindenféleképpen csiszolnunk kell a befejezéseinken. Rengeteg helyzetünk volt, de a frissesség hiányzott. Egy nagyon fegyelmezett csapat ellen játszottunk. Legközelebb, ha ilyen védelemmel szemben találjuk magunkat, akkor sokkal jobban kell járatnunk a labdát.
2: Az Szaúd-Arábia-Uruguay találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
20: Fantasztikusan védett a Szaúd-Arábia kapus, igen, ő volt a meccs hőse. Ennek nagyban köszönhető, hogy döntetlen lett a vége. Az első fél óra teljesen eseménytelenül telt a mérkőzésen, ami nem a szaudiaknak a szemrehányása, hanem inkább az Uruguaynak, akitől sokkal többet várt az ember. Nem alakult ki helyzet. Az első fél de utolsó negyed órájában már voltak lehetőségek, akkor próbált éledezni az uruguayi csapat, de óriási meglepetésre Szaúd-Arábia szerezte meg a vezetést. A második fél időben nagyon minőségi játékosokat tudott behozni, akik hozzá tudták tenni a mérkőzéshez, nekik komoly Európába játszó játékosaik vannak.

0: órába is azt hiányzott, hogy hamarabb fáradjon el Szaúd-Arábia, akkor megnyerte volna a mérkőzést, mert az utolsó fél óra az nagyon jóra sikerült, minden néző szerintem élvezte, a helyszínen is remek mérkőzést láttunk, nagyon sok helyzettel, remek alakításokkal. A második fél idő alapján meg is fordíthatta volna a mérkőzést Uruguay, magának köszönheti, hogy nem így kezdte a találkozót, ezért nem érdemtelenül szerzett pontot Szaúd-Arábia.
1: Az imént hallott Vukovics László is kiemelte a szaúdi kapus teljesítményét. Mohamed Al-Hovajs így foglalta össze az Uruguay elleni meccsen történteket.
2: Mindenek előtt örülünk az eredménynek, ez egy értékes döntetlen volt számunkra. Úgy gondolom, ezzel kiegyenlítettebbé vált a csoport helyzete. Továbbra is megvan az esélyünk a továbbjutásra, és remélhetőleg a következő mérkőzésen kárpótolni tudjuk a szurkolóinkat. A védősorunk rengeteget dolgozott ezen a meccsen, az egész csapat nagyon komoly teljesítmény nyújtott. Jól játszottunk, de mindhárom pontot meg akartuk szerezni. Ez most nem sikerült. Remélhetőleg a következő mérkőzés javítani tudunk, és sikerül győzelmet is szereznünk.
1: Az uruguayiak részéről a Real Madrid kiválósága Federico Valverde így látta a Szaúd-Arábia elleni összecsapást.
2: A világbajnokságon való bemutatkozás idegessége ellenünk dolgozott, hogy az a kényszer is, hogy ki kell mennünk a pályára és gólt kell szereznünk. A második félidőben már többet valósítottunk meg abból, amit a szövetségi kapitány kért. Frusztrált és dühös vagyok, de csapatkapitányként elégedett vagyok a munkával, amit a csapattársaim beletettek a meccsbe.
1: Csak úgy, mint a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, a Belgium-Egyiptom összecsapás is egy-egyel zárult a labdarúgó világbajnokság G csoportjában. Az egyiptomiak vezető gólját a mérkőzés legjobbjának választa a Temam Asur lőtte, aki így nyilatkozott a meccs után.
3: Hálás vagyok, hogy most itt állhatok ezzel a díjjal, de csak egy győzelem mellett volna teljes az örömöm. Most már a következő mérkőzésekre kell összpontosítanunk, így muszáj megelégednünk ezzel a döntetlennel. Elképesztő szurkolótáborunk van, így nem szeretnénk csalódást okozni nekik, meg szeretnénk nyerni a következő két csoportmérkőzésünket.
1: 2-2-vel ért véget az Irán-Új-Zéland meccs a labdarúgó világbajnokságon. Az új-zélandi szövetségi kapitány, az angol Darren Bazley így értékelt.
2: Tudja, azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ma olyan közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk. Még soha nem nyertünk meccset a világbajnokságon. Szereztünk egy pontot, nem veszítettük el a meccset, versenyben vagyunk a tornán. Ha megnézzük a tabellát, most egy-egy pontja van mindenkinek, szóval mind a négy csapat versenyben van még. De ez egyre nehezebb lesz. Még mindig hátra van két nagyon jó csapat, akik ellen játszanunk kell.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Francia Szenegállal, éjféltől Irak Norvégiával mérkőzik. Holnap hajnali 3 órától az Argentina Algéria, reggel 6 órától az Ausztria Jordánia találkozót rendezik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Az előző VB-n ezüstérmes francia válogatott szövetségi kapitánya Didier Deschamps így várja a Szenegál elleni összecsapást.
3: Szenegál Afrika és a világ legjobb válogatottjai közé tartozik. Minőségben mindenük megvan a legmagasabb szinthez. Sok játékosuk a legjobb klubokban szerepel, a támadó játékukban nagy lehetőségek vannak, a középpályájuk is remekül működik, és a védelmük is nagyon hatékonyan tette a dolgát az idei Afrikai Nemzetek Kupáján. Fizikailag nagyszerű csapat, de vannak kifejezetten technikás labdarúgóik. Ezek alapján tudjuk, mire számíthatunk, és ez fordítva is így van. Magas színvonalú mérkőzésre számítok.
1: A világbajnokságon a Svédországtól elszenvedett 5-1-es vereség után menesztett szövetségi kapitány Sabri Lamusi helyét Hervé Renard veszi át a tunéziai labdarúgó válogatott kispadján. Az 57 éves francia szakember korábban irányította a szaúdi nemzeti csapatot, valamint 2012-ben Zambiával, 2015-ben pedig elefántcsontparttal megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját. Mark Kukureja a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. A másodosztály előző idényének gólkirálya Pálinkás Gergő az élvonalban frissen feljutott a Vasas

0: labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 29 éves csatár egy csereüzlet keretében érkezett az angyalföldiekhez, helyette Németh Barnabás a Kecskeméthez került, és a fővárosi klub szerződtette a támadó középpályás Kovács Réti Márkot is Nyíregyházáról. Három ajánlat érkezett a tegnapi határidőig, a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről jött.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: A millenárisan ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Hungaroring, amelynek alkalmából megnyílt fotókiállítása a pálya múltjáról és jövőjéről egyaránt áttekintést ad. Az eseményen Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatójával Fazekas Máté beszélgetett.
2: A 40 év azért nagy idő, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 40 éves lett a pályánk. Az a pálya, amelyik először rendezett Forma 1-es versenyt a Vasfüggöny mögött, ez nyilván már történelem, és ez a történelem tetten érhető ezeken a fotókon, hiszen elképesztő, hogy a 80-as években milyen technikával és milyen körülmények között és milyen öltözékekben voltak az emberek a Forma 1-es futamon. 40 év ez a töretlen siker az F1-nek itt Magyarországon, ez szerintem elképesztő, hogy mindentől független Magyarország ott tud lenni a rendezők között, és még mindig ott van, és hosszú évekig van szerződésünk. Én csak akkor tudom ezt igazán lemérni, amikor a külföldiekkel beszélgetek, és hogy mennyire irigykednek ránk. Ez egy jó érzés, és az is jó érzés, hogy majd minden évben teltházzal rendezzük a versenyeket, és tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját Melbourne és Silverstone előtt, és pontosan az ilyen akciókkal, ami pályán kívül is bemutatja az F1-et, bemutatja a Hungaroring történetét, és ez már ilyen ikonikus pálya lett nem csak Európában, hanem egész világon. Ilyen akciókkal szeretnénk felhívni a figyelmet, és megemlékezni azokról, akik nagyon sokat tettek az elmúlt 40 évben, hogy az F1 Magyarországon van.
3: Nem csak a szurkolók, a pilóták is évről évre imádnak ide visszatérni, nem csak a pályára, egész Magyarországra. Mitől ennyire különleges a Hungaroring?
2: Amitől a legkülönlegesebb, az Budapest közelsége és Budapestnek a vonzása, hiszen egy nagy világváros, egy szerethető, tiszta, biztonságos városról van szó, amit imádnak a szurkolók is, és a versenyzők is, és az a csapatok. Ez az, ami a nagy erénye. A másik az, hogy szerintem nagyon jó időpontban vagyunk, ezt a július utolsó hétvégéjét őrizzük magunknak, és ez egy nagyon fontos dátum. És az, hogy mindig jó hangulatú versenyt rendezünk, és a szurkolóknak az elhivatottsága és a szakértelme, az szerintem nagyon sokat számít.
0: A Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatóját, Gyulai Zsoltot hallották. Kedves hallgatóink, Sportonikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Vízállás jelentés.
5: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 16-án. A Duna a hazai szakaszán Adonyig apad, lejjebb árad, a folyó alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 18,3 Celsius fok, Budapestnél 19,7, Mohácsnál 21,1 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 123 cm 21%. Medve 211-21, Nagybajcs 173-24, Gönyű 127-23, Komárom 190-24, Esztergom 177-24, Nagymaros 128-24, Budapest 258-26, Dunaújváros 128-25, Dunaföldvár 22-24, Paks 167-27, Dombori 214-30, Baja 297-28, Mohács 303 cm 27%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon három gázló van. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárnál mínusz 89 cm 4%, Győr 232-27, Marcal Móriczhida mínusz 31-12, Ipoly Nógrádszakál 37-6, Sió Simon Tornya 115-15, Szekszárd 277-41, Mura Letenye 172-25, Dráva Őrtilos 60 cm 36%, Dráva Szabolcs 167 cm 34%. A Tisza a hazai szakaszán Vásáros-Naményig és Kisköre alatt árad, máshol enyhén változó vízjárású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 18 Celsius fok, Tokajnál 24,2, Szolnoknál 21,5, Szegednél 22,2 Celsius fok. A mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 202 cm 6%. Vásáros-Namény mínusz 173 cm 5%. Záhony mínusz 299 6, Dombrád 14 cm 20%, Tokaj 469 59, Tiszalökalsó mínusz 39 28, Tiszafüred 564 72, Kisköre felső 749 64, Kisköre alsó mínusz 283 4, Szolnok mínusz 264 cm 3%, Csongrád mínusz 143 15, Szeged 105 cm 28%. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2-403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 355,1-354,9 folyamkilométer között 14 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 200 méter. 316-315 folyamkilométer között 11 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 157 cm 4%, Csenger mínusz 116 4, Kraszna alsó szopor 23 cm 6%, Ágerdő-Major 144 25. Bodrog Felső-Berecki 199-24, Sárospatak 233-32, Sajó-Beretke 48 cm 7%, Felső-Zsolca 15-6, Hernád Abos-Kőszeg 136-7, Gesztely 27 cm 11%, Zagyva-Abc 27-3, Berettyó-Szalárd 111 cm 3%, Szeghalom 200 cm 35%, Sebeskörös csúcsa mínusz 23, Körösszakál mínusz 202, 1, Feketekörös Belényes 29 cm 15%, Remete 304, 39, Fehérkörös Honctő mínusz 28, 4, Gyula 150, 36, Kettőskörös Békés 96, 21, Hármaskörös Kunszentmárton mínusz 114, 10. A Balaton átlag vízszintje és medertelsége 78 cm 42%, vízmérsége 326 cm, hőfok a Siófoknál 19,5 Celsius fok, a Velencei-tó Agárnál 54 cm 1%, hőfoka 19,6 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál 36 cm 39%, hőfoka 18,9 Celsius fok.
4: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
6: Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám akár 36 fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére?
4: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
7: A szarvasgomba a köztudatban még mindig a gazdagok kiváltsága, pedig ma már termeszteni is lehet. Megnéztük, hogyan kerül a gasztronómiai különlegesség a facsemeték alá, és gomba keresésre indultunk a Galga völgyben.
4: A hely. Riportműsor. Szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 13 óra. A híreket Gál Andrea szerkesztette. 37 éve volt Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai újra temetése. A 301-es parcellában és az országgyűlésben is tartottak megemlékezést. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Volodymyr Zelenszky az Egyesült Államokban találkozna Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy csak Moszkva lehet a találkozó helyszíne. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Melegszik az idő, a hétvégén akár kánikula is lehet, de ma és holnap még kialakulhatnak záporok, zivatarok.
12: Műsorajánlat.
13: Nagy művészek testközelből.
14: Van egy Wagner énekes, aki közölte, hogy ő neki van egy kabala állata, és ő anélkül nem hajlandó kilépni a színpadra. Mi ezen nem nevetgélünk, hanem visszamegyünk a szállodába, és az ott hagyott kabala állatot oda visszük neki. Vagy vannak nagy művészek, akiknek csak annyi kell, hogy az előadás előtt bemenjen hozzájuk valaki a szobába, megfogja a kezét, milyen a szemébe nézzen, és mondja neki, hogy meg tudod csinálni.
13: Az este a házigazda Zoboki Gábor építész, vendége Korencsi Endre, a MÜPA produkciós igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
15: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
12: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
16: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, ugyanis nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-ai vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízást kell figyelembe venni. Az alaptörvény módosítása KEKVASZ szabályok átalakítását és a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetését is tartalmazza. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét.
17: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
16: És itt van velünk telefonon Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke is. Köszöntöm.
18: Jó napot kívánok.
16: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Na hát csak elfogadták ezt az alaptörvény módosítást, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ugye ezekről már az elmúlt hetekben rengeteget beszéltünk, hogy személyre szabott és visszamenőleges hatályú. Nagyon kíváncsi lennék mindkettőjük véleményére, hogy sérti-e ez a jogállamiságot, és talán kezdjük Horn Gáborral. Hogy látja?
18: Hát nézd, én nem érzem azt, személyre szabott, hogy egy személyre szabott, de többen is lehetnek, akik az elmúlt a 90 óta voltak miniszterek, és ezzel korlátozzák újabb esetleges ilyen típusú céljaikat. Nem Orbán Viktorról szól ez a történet. Ha valakiről szól, az leginkább Magyar Péterről. Én ezt egy önkorlátozó lépésnek tartom. Ők ezt megígérték, nagyon erőteljes része volt a ígéretüknek, a programjuknak. Én a magam részéről, aki hosszú időt töltöttem a politikában, kormányzati szereplőként is nagyon is indokoltnak tartom azt, hogy a politika tetején legyen valamiféle korlát. Egyébként a magyar politikában létezik ez, hiszen köztársasági elnök is csak 2-szer lehet valaki, tehát nem példanélküli a szabályozás maga. Úgyhogy én ezzel nem érzem ezt egy kicsit se visszamenőlegesnek, mindig lehet egy, miután ez egy érvényességi terület, valahol lehet egy visszamenőleges, abban az értelme visszamenőlegesen mondani egy időpontot, hogy mettől érvényes ez a szabályozás. Azt gondolom egyébként, hogy Orbán Viktor Orbán rendszere akkorán bukott, hogy nincs annak semmiféle realitása, hogy Orbánról szóljon ez a történet. Orbán Viktornak most leginkább az a problémája, hogy azzal, hogy megválasztották újból a Fidesz elnökének, ezzel mi lesz a Fidesszel az ő vezetésével a továbbiakban, és nem az ő maga is ezt mondja, hogy ő miniszterelnök legyen újra. Tehát azt gondolom, hogy ez egy helyén való szabályozás, én a magam részéről, akár mondom, a tapasztalataim alapján is egyetértek azzal, hogy ne lehessen akár 16 évig valaki miniszterelnök, nem tett jót az országnak ez az elmúlt 16 év. A kormányzati gőgnek hívtuk annak idején ezt a fajta befelé fordulást, elszakadást a választóktól. Maga Orbán is beszél erről a szombati kongresszuson, hogy elszakadtak a választói köröktől. Tehát én nekem ezzel nem csak bajom nincs, hanem egyet is értek ezzel az egésszel.
16: Még rátérünk arra, hogy Orbán Viktor akkor miért, hát hogyha ön fogalmazott, hogy ez nem személyre szabott és nem Orbán Viktor ellen szól, akkor ő ezt miért húzta magára? Beszélünk erről is, de azért kíváncsi vagyok Dornfeld László véleményére is.
17: Hát tisztelettel én nem értenék egyet itt a vitapartneremmel. Én úgy gondolom, hogy a visszaható hatány az egy érdekes jogi vita lehet, én teljesen feleslegesnek érzem jelen esetben ezzel mi ebben vitatkozni. A személyre szabadságot azért már eléggé látom. Hát rendben van, hogy több miniszterelnök is volt ebben az elmúlt időszakban 90 óta, de csak egyetlen egy olyan van, aki a mostani szabályok szerint már nem lehet többet miniszterelnök, mint Gyurcsány Ferenc is lehetne egyébként miniszterelnök, a többiekről nem is beszélve, Bajnai Gordon és így tovább, ők mind lehetnének még miniszterelnökök. Azt pedig egy picit gyenge érvnek érzem, hogy itt egy önkorlátozásról lenne szó, hát 5 hete van hivatalban ez a kormány. Arra gondolni, hogy itt biztosan borítékol van, hogy itt 8 éve lenne Magyar Péternek, ez szerintem egy picit dőreség így előre ezt prognosztizálni. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez ténylegesen így fog történni, ezt nyilván senki se tudja ebben a pillanatban, hogy a Tisza kormánynak milyen sikerei lesznek, mennyire tudja fenntartani azt az óriási társadalmi támogatottságot, amit kétségkívül megszereztek a választásokon is azóta, mert azt látjuk, hogy azért már most elkezdődtek az olyan intézkedések, amik idővel elvezetnek oda, hogy bizonyos társadalmi rétegek le fognak szakadni erről a Tisza támogatásról. Ez világosan látszik abból a politikából, amiben mozognak, különösen az oktatásban érzek olyan dolgokat, amik idővel, hogyha tényleg végviszik azt az oktatási programot, amit Lannert Judit meghirdetett, akkor a középosztály egy jó részét elidegenítheti a Tisza kormányzattól. Tehát én azért egy picit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez Magyar Péternek micsoda önkorlátozása lenne. És ami még azt illeti, hogy a köztársasági elnököt itt előkerült példaként, én azért azt mondanám, hogy a elnöki rendszerekben, meg általában mivel az elnöktől nem idegen az, hogy ott korlátozva van az ő lehetősége a terminusok számában. Ez egyszerűen azért van, mert az elnöki intézmény az ő jellemzően a király intézménye helyett jött létre. Az ő státuszával, jogállásával bír bizonyos országokban, hát az Egyesült Államok elnöke sokkal inkább királyként hatalommal rendelkezik, mondjuk az egy nagyon Nagy-Britannia királya, tehát ez a nagyon sajátos jogi helyzet előáll ezekben az elnöki rendszerekben, és azért nyilvánvaló, hogy ott korlátozható, és korlátozni is kell bizonyos esetekben az, hogy ki mennyi ideig lehet elnök. Egy miniszterelnököt viszont nem közvetlenül választunk. Ez a korlátozás az alapvetően az országgyűléssel szemben való korlátozás. Ez úgy gondolom, hogy akár ilyen jogelméleti szempontból sem biztos, hogy egy szerencsés dolog, hogy megkorlátozzuk azt a jövőbeli választott szerveknek, hogy kit választhatnak meg, és kit nem, kizárólag egy ilyen alapon. Én úgy gondolom, hogy ha jogállamiságilag nem is feltétlenül támadható azok mentén, amiket elmondtunk, továbbra se érzem egy olyan dolognak, amely egy valós társadalmi problémára reagál. Ezzel is hangzott vitapartnerem részéről, hogy kicsi az esélye annak, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen, de akkor mégis mi szükség van erre a szabályozásra, amikor meg nem látjuk azt, hogy a Tisza tényleg 8 évet fog-e kitölteni, vagy pedig sem.
16: Ugye Horn Gábor úgy fogalmazott, hogy ön szerint is fontos lenne az, hogy korlátozva legyen a miniszterelnökségnek is az időtartama. Miért látja ezt fontosnak? Hiszen azt látjuk, és akkor, hogyha itt végig gondolunk arra, hogy Európában mely miniszterelnökök voltak azok, akik 8 éven túl voltak miniszterelnökök, ezen országok sem hoztak ezután egy olyan döntést, hogy mondjuk a miniszterelnököket korlátoznák abban, hogy ezt meddig láthatnák. De Horn Gábor miért gondolja úgy, hogy ez fontos?
18: Igen, csak annyit, hogy reagáljak, mert hogy hát ha már beszélgetünk, és ez egy jó lehetőség, hogy én értem azt, hogy a parlamentet nem jó korlátozni, de a népet miért jó akkor? Hiszen az elnök választás, ahol közvetlen elnök választáson, ott egy kétciklusos szabályozás, mint akár az Egyesült Államok, akár mondjuk Franciaországban találunk, ahol nagyon erős elnöki rendszer van, és az elnök nem annyira király, ezt én nem így gondolnám, hanem sokkal inkább miniszterelnöki funkciókkal bír, tehát meghatározó, a politika meghatározó mindenek fölötti személyisége. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekben a rendszerekben, ha tetszik, akkor ez egy sokkal durvább korlátozás, ha korlátozással van baj, hiszen a parlament korlátozása az egy kisebb, demokrácia sérelem, mint a nép korlátozása, hogy nem választhatják meg mondjuk Trumpot, szerintem nagy szerencségre, mármint a világ nagy szerencséjére és az Amerikai Egyesült Államok nagy szerencsére a harmadszor nem lehet megválasztani köztársaság elnökét. Én magam azt gondolom a kérdésére válaszolva, hogy egyszerűen ez a 16 év bizonyította azt be, hogy nem jó az, hogyha túl sokáig valaki meg első számú vezető. Egyébként a példák, amiket ilyenkor föl szoktak hozni, akár Kohl, akár Merkel, és így tovább néhányat tudunk, akik hosszabb ideig voltak, mint 8 év miniszterelnökök. Egyrészt, hogy ezek más országok, másrészt azt gondolom, hogy pont az ő miniszterelnökségük, akár Kohl idejét nézzük, akár Merkelét, az utolsó idejükben bizony nagyon komoly problémákat vethet fel az, hogy még mindig maradtak miniszterelnöknek. Én személyes tapasztalatokról beszéltem, én úgy gondolom, megélve ezt, nem miniszterelnökként szerencsére az országnak, de kormánytagként, egyszerűen az ember, ha sokáig csinálja meghatározó szereplőként ezt, akkor elkezdi elveszíteni a politikai kapcsolatrendszerét, elveszti azt a fajta frissességét, látásmódját, kapcsolatát befelé fordul, állandóan az az érzése, hogy hát ez már tulajdonképpen én mindent megteszek az én népemért, és a népemnek ez nem tetszik. Én látok ebben logikát, van a másikban is logika, én ezt nem vitatom. Lehet valaki 30 évig is miniszterelnök ilyen alapon, ha ezt megszavazzák, de hát ugye pont Kádár példája, hogy csak aki nem miniszterelnök volt, hanem pártfőtitkár, bizonyítja, vagy akár a többi kommunista rendszer, hogy egyáltalán nem tett jót ezeknek a rendszereknek, ezek a fajta egyszemélyi, hosszantartó, mondom, a tényleges problémákat egyre kevésbé értő, azoktól elzárkózó, azokat megoldani nem tudó politikai szerepvállalás. Én tehát látok ebbe logikát, látom azt is, hogy lehetne ezt másképp is. Nem értem azt az érvét a vitapartneremnek, hogy Magyar Péternek ez nem önkorlátozás. Tényleg nem tudjuk azt, hogy meddig és hogyan lesz a Tisza története. Jelenleg azt látjuk, hogy jelentősen nőtt a támogatottságuk az elmúlt két hónapban, és nem csökkent. De én sem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy ez 4 év múlva így lesz. De sokkal inkább gondolom, hogy ennek van esélye, mint annak, hogy mondjuk Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen. Tehát ebben az értelemben mindenképpen azt kell mondanom, hogy amikor a Tisza meghozza ezt a törvényt a kétharmadával, akkor nem másról szól, mint magáról, hiszen annak esélye, hogy Orbán újból helyzetbe kerüljön 4 év múlva, én magam azt gondolom, jól ismerve Orbán Viktort, és jól ismerve talán az országot is, tényleg minimális, vagy nulla, annak azonban azért, hogy mondjam, valamekkora esélye van, nem tudjuk mekkora, hogy esetleg még kap egy ciklus felhatalmazását a 41 néhány éves Magyar Péter, ha sikeres az, amit csinál, és azt én meg egy fontos dolognak tartom az egyébként nem túl erős és nem túl jó állapotban lévő magyar demokrácia szempontjából, hogy ne kelljen megélnünk még egy ilyen 16 évet, ami nagyon komoly roncsolás, nagyon komoly problémát jelentett, nem csak a magyar demokráciában, abban is sajnos, hanem a magyar közéletben, a belső világunkban, a gyűlöleteinkben, a félelmeinkben, a kiszolgáltatottságunkban, a működésképtelen oktatási rendszerünkben, egészségügyi rendszerünkben, a működésképtelen magukra hagyott szociális embereket maga
17: után. Most mielőtt nagyon elszakadnánk a témától, én szeretnék reagálni, több minden elhangzott, ami engem érintett, és engedelmeddel visszavenném akkor a szót annyiban, hogy ugye itt elhangzott itt az önkorlátozás, és ha ez tényleg az önkorlátozásról szólna, és megállapítottuk azt, hogy Orbán Viktornak kevés esélye van a visszatérésre per pillanat, akkor miért 1990-től kell számolni ezt a bizonyos dátumot? Ez egy eléggé önkényesen kijelölt dátumnak tűnik ebben az esetben. Akkor miért kell a múltba révedni? Akkor azt kell mondani, hogy akkor most tiszta lap, húztunk egy új vonalat, és innentől kezdve bárki, aki jönne, akár a régiek közül is, ha a választópolgárok végtelen bölcsességükben mondjuk Bajnai Gordont vagy Gyurcsány Ferencet szavaznak meg újra, ők sem maradhatnának 8 évnél tovább, de ez a 8 év mostantól mindenkire egységesen vonatkozik. Nekem ez az érv gyengíti azt, hogy azt az érvet gyengíti ez a bizonyos tény, hogy csak egy önkorlátozásról lenne szó. Itt bizony benne van egy legalább egy szimbolikus gesztus az elmúlt időszakkal szemben, hogy már pedig akkor Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök, és ez független attól, hogy erre most mekkora politikai esély mutatkozik, vagy pedig sem. Én nekem ez világosan kitűnik ebből az 1990-es dátumból.
16: Azt, hogy Domfán László most itt közbevágott, de tulajdonképpen ugyanazt mondtam, milyen kérdést én feltettem volna, hogyha elfogadjuk Horn Gábornak is az érveit, és meghalljuk benne, és reméljük a Fidesz is meghallja belőle azokat a kritikákat, amelyek akár a Fidesszel szemben is most megfogalmazottak, de az egy fontos kérdés, hogyha ezt az alapvetést elfogadjuk, akkor hogy látja Horn Gábor, hogy miért kellett az, hogy ez 90 május 2-től vonatkozzon, miért nem volt elég az, amit Domfed László is kérdezett, hogy innentől kezdve hoztak egy törvényt, mint ahogy a jogalkotásban lenni szokott, hogy visszamenőleges hatállyal nem igazán szoktak törvényeket hozni. Na ez mögött mi lehet, még hogyha értjük is azt, hogy a korlátozás mögött mondjuk mi van?
18: Hát nézd, 1990. május 2-án egy fontos dolog történt a magyar társadalomban, és ezt rendszerváltásnak hívjuk. Ezt a rendszert borította fel 2010. június valahányadikán, nem emlékszem a pontos dátumra, Orbán és a Fidesz azzal, hogy Orbán Viktor meghirdette, maga is így nevezte a Fülke forradalmat, fölborította a magyar rendszerváltás lényegében minden elemét, a helyi társadalomtól kezdve az iskolarendszeren keresztül, a közigazgatási rendszeren át, egészen a demokrácia intézmény rendszereig, a fékek és ellensúlyok felszámolásáig bezárólag. Én egy logikus lépésnek tartom azt, elfogadhatónak a magam részéről, elfogadhatónak tartom is, amit mind a ketten mondanak, hogy lehetett volna ez mától érvényes, tehát nincs ezzel bajom, de elfogadhatóknak tartom azt is, hogy visszanyúl egy ilyen törvény a 2009-es időszakhoz, például azért, amit a vitapartnerem is említett, hogy tulajdonképpen nem csak Orbán, sőt, ha valakinek, a Bajnainak, vagy akár Gyurcsánynak, de remélem, hogy Gyurcsány Ferencnek nem jár ilyen a fejébe, bízom benne, mert az nagyon rosszat tenne az országnak, de lehetnek akár ilyen elképzelése is. Eme törvény alapján, mondjuk Gyurcsánynak, ha jól emlékszem, még lehet ugye mennyi volt még egy 3 vagy 4 éve, ez számítás kérdése, ugye 6 éve lehetne Vajnainak. Tehát én látom annak értelmét, hogy a rendszerváltást ebben az értelemben egy kiinduló pontnak tekintjük. Én annak tekintem a magyar társadalom, magyar demokrácia, magyar polgári társadalom, parlamentarizmus kiinduló pontjának, és ennek a szétrombolásának a kiinduló pontjának tekintem 2010-et, és a helyreállítás folyamatát látom a 2026-os április 16-ai, 12-i választásban. Tehát a visszanyúlásban én látok logikát. Még egyszer, azért nem akarok ezzel hosszan vitatkozni, mert teljesen el tudom képzelni, hogy az is ugyanilyen eredménye járt volna, ha nem nyúlna 90-ig vissza, de miután úgy tűnik, hogy abban ebben egyetértünk, hogy ez nem Orbánról szól ez az egész, ezért azt gondolom, hogy ez mindegy.
19: Hát, hogyha elfogadjuk azt, hogy Orbán Viktoron kívül más nem szeretne indulni, de hát Orbán...
18: Hát ezt nem tudjuk.
19: Orbán Viktor ugye úgy reagált a közösségi médiában, hogy megszavazták a Lex Orbánt, ez volt a legégetőbb, ha szükség lesz rám, itt leszek. Most ezen mondatok mögött mit lehet érteni? Hiszen most egy olyan törvényt szavaztak meg, amiről arról beszélgetünk, hogy Orbán Viktor nem lehet miniszterelnök többet, de hát amikor ilyet kommunikál, akkor e mögött mi állhat?
17: Hát ne felejtsük, hogy azért ezeknek a limiteknek van egyfajta korlátja is a gyakorlati politikában. Itt utalnék mondjuk Lengyelországra, ahol ugye Kaczynski nagyon hosszú időn keresztül nem töltött be hivatalos pozíciót, ő a háttérben meghúzódó figura volt, és előtérbe tolva voltak Morawiecki és más olyan emberek, akik egyértelműen alárendelték magukat Kaczynski akaratának. Tehát, hogy azért ez nem bombabiztos megoldás arra, hogy többet azok az emberek, akik mondjuk 8 évig betöltötték a miniszterelnöki pozíciót, ne tudjanak tényleges hatalmat gyakorolni az országban. Erre remekül látjuk valóban a lengyel példát, de Oroszországban is hasonló fordult elő, még abban a Putyin időszakban, ami nem egy ilyen teljesen nyílt katonai diktatúra volt, mint manapság, amikor egyszerűen helyet cseréltek Medvegyevvel, és egy ideig Medvegyev volt Oroszország elnöke, de igazából Putyin dirigált ott ténylegesen. Tehát, hogy ennek azért van egy bizonyos korlátja, és ilyen szempontból se alélnék el azért annyira a Tiszától. Tegyük fel, hogy van nekik 8 évük, és kapnak utána még 4 évet. Magyar Péter előre tol valakit, ő pedig a háttérből tovább folytatja az ország irányítását. Tehát ez is egy könnyen elképzelhető, és a gyakorlatban már számos országban bizonyított politikai szcenárió volt. És ez is azt mutatja nekem, amiről itt pedzegette a vitapartnerem, hogy mit lehet korlátozni, lehet-e korlátozni a népapok akaratát, lehet-e korlátozni a országgyűlés akaratát. Szerintem korlátozottan, mert ha az akarat ott van, akkor az utat fog magának találni valamilyen olyan módon, ami formailag megfelel ezeknek a szabályoknak.
19: És hogyha már itt szóba került, azt hiszem Horn Gábor is úgy fogalmazott, hogy a Fidesz lebontotta a fékek és ellensúlyok rendszerét, de mennyire kell a fékek és ellensúlyok rendszerét akkor félteni, amikor most látjuk azt, hogy megszavazták az alaptörvény módosítást, még akkor is, hogyha ezt nagyon sokan kritizálták, és ugyanúgy nagyon sokan kritizálják azt is, hogy Sulyog Tamást is szeretné a Tisza lemondatni, nem szeretnék azt, hogyha a mandátumát teljes mértékig kitölteni, pedig a fékek és ellensúlyok rendszerében azért ez egy fontos pozíció. Hogy látja ezt Horn Gábor?
18: Igen, annyit még az előző vitához, vagy beszélgetéshez, hogy azt gondolom, hogy az a fajta a rendszer, hogy igazából akkor dől el, hogy magyarik tényleg egy másik Magyarországot építenek, amikor a választójogi rendszer megváltozik. Ugye én magam részt vettem annak idején annak a keretrendszernek a kidolgozásában, az ellenzéki kerekasztal és a nemzeti kerekasztal munkájában, ami működött egészen 2010-ig. Mi abból indultunk ki, hogy a kétharmados felhatalmazás megszerzése lényegében lehetetlen. Mi hibáztunk ekkor. Egyébként ezt a kétharmados győzelme után a Fidesz 2010-ben még tovább rontotta, még könnyebbé tette a kétharmadot, nagyon keményen belenyúlva a választói rendszerbe. Én azt gondolom, hogy ez az egész történet akkor működik igazán, hogyha a Tisza úgy változtatja meg, vagy úgy változtatja vissza, ha tetszik a választógi rendszert még jobbá, mint a 1990-es, ami lényegében lehetetlené teszi a kétharmados felhatalmazást. Mert ebben az esetben annak az a szöveg, hogy én itt vagyok, amit Orbán mond, mert ugye nyilván Orbán azt is gondolhatta, hogy majd mi győzünk kétharmaddal, és akkor gyorsan megint megváltoztatjuk, és akkor én megint jöhetek. Értem én ezt, hogy lehet a háttérből, persze mindent lehet, senkinek nem lehet megtiltani, hogy titkos tanácsadóként működjen egy kormányban, vagy a pártelnökként befolyásolja a mindenkori kormányfő tevékenységét, de azért a lengyel példa abban az értelemben azért sántít, hogy persze nagy hatalma volt Kaczyńskinek, de Kaczyński egyrészt nem élt vissza olyan mértékben ezzel a hatalmával, mint ahogy ez történt Magyarországon a hatalom visszaélésével Orbán részéről, mint miniszterelnök. Másrészt pedig azért a lengyel miniszterelnököknek nem egyet fogyasztott el Kaczyński. Volt nagyon komoly politikai tevékenysége, önállósága, súlya a lengyel politikában. Tehát azért ez nem ilyen egyszerű szerintem, de még egyszer mondom, nyilván minden elképzelhető, de azt gondolom, hogy pont azok az elnöki rendszerek, ahol az elnöke, tulajdonképpen a miniszterelnök egy országnak is korlátai vannak ennek két ciklusra vonatkozóan, az elnöki rendszerekben az bizonyítja, hogy azért általában az elnökök a két ciklus után lelépnek a politika nagy színpadáról. A kérdésére visszatérve, hogy tudnélik, mi is volt a kérdése, bocsánatot kérek.
19: Az, hogy a fékek, igen, hogy igen, a fékek is ellensúlyok rendszerében.
18: Köztársasági elnök, bocsánatot kérek, csak elkalandozom. Köztársasági elnök, én azt tudom mondani, hogy ha és amennyiben nekem igazam van, és meg vagyok győződő, hogy igazam van, hogy Magyarországon 2026. április 12-én rendszerváltás történt, hiszen 2010. júniusában Orbánék egy másik rendszert építettek, egy illiberális demokráciának hívott valamit, leépítve a polgári demokrácia szinte minden intézményét, akkor azoknak, akik ezt a rendszert kiszolgálták, menniük kell. Tehát nincs nagyon más megoldás. Hogy hogyan mennek, ez egy más kérdés. Magyar politikai értelemben felajánlotta az elmenetelnek egy békésebb útját, vagy egy konszolidáltabb útját, le lehet mondani. Ez egy politikai cselekvés, ezzel nem éltek az érintettek. Van más út is. Én elfogadhatatlannak tartottam volna, hogyha a Kádár rendszer bukásakor 1990-ben helyükön maradtak volna a Kádár rendszer meghatározó politikai szereplői, akár köztársaság elnökként, akár legfelsőbb bíróként, akár legfőbb ügyészként, és így tovább, és így tovább. Most is ugyanez történt. A vita azon folyik, hogy ez rendszerváltás volt, ami történt április 12-én, vagy nem. Én nekem az a meggyőződésem, hogy igen. Azt gondolom, hogy a Tisza erre vállalkozott, a Tisza szavazói erre szavaztak. Lehet ezt vitatni, gondolhatja ezt valaki másként, de az, aki így gondolja, annak, hogy mondjam, a minimális elvárása, hogy Súlyog Tamásnak, aki nem csak köztársaság elnökként, hanem alkotmánybíróság elnökeként is minden szempontból kiszolgálta a Orbán rendszerét, azt a rendszert, igenis mennie kell. És nem is az az igazi kérdés, hogy megye vagy nem Súlyog Tamás, mert menni fog, hanem az a kérdés, hogy ki jön helyette, hogy megkísérlie Magyar Péter és a Tisza párt visszaállítani abban az értelemben azt a gyakorlatot, amik tulajdonképpen megint csak 2010-ig volt, hogy a köztársasági elnök az első három azért olyan volt, akinek szélesebb körű elfogadottsága volt, mint az a párt, aki jelölte őt. Ez igaz volt a leginkább egyébként Sólyom Lászlóra, akit az ellenzék jelölt.
17: Bocsánat, párt. Nagyon sok minden elhangzott, én most reagálnék. Igen. Itt több mindenre, mielőtt itt nagyon belemegyünk a egykori köztársasági elnököknek a pozíciójába. Megjegyzem, egyébként Sólyom László felé én nagy tisztelettel vagyok. Ha
18: magam
17: már szóba
18: is,
17: került a...
18: csak azért is, mert megszavaztam őt.
17: Ha szóba kerül itt a Sólyom László neve, akkor azért elmondanám, hogy a rendszerváltoztatáskor, ami tényleges rendszerváltoztatás volt, arról beszélt, hogy jogállamiságot nem lehet a jogállam ellenében építeni, és például ugye felszólalt a jóvátételi törvénnyel szembesült, ugye azt jogilag lehetetlenné is tette, ami azért úgy gondolom, hogy iránymutatású szolgálna azon tiszás döntésekre, amik most láthatóan előkészületben vannak, hogy egyszerűen kollektíven, csak azért, mert valaki ebben a rendszerben valamilyen pozíciót vállalt, büntetés legyen valamilyen vele szemben. Ez szerintem egy nagyon rossz irány, és itt nem beszélhetünk bármiféle helyreállításról. Pláne, hogy én nem tudom elfogadni azt, hogy a most leköszönő NER, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, jobboldali rendszer, Fidesz rendszer embereit úgy kezeljük, mint a Kádár rendszer embereit kezelnénk egykor, akik egy tényleges és működő diktatúrát hagytak itt örökül az országra. Ha lehet vitatni annak a demokráciának a kereteit, amik voltak itt 2026 előtt, azért mégis látjuk, hogy ebben a demokratikus keretekben győzni tudott az ellenzék, tehát még ha lehetett is a pálya, akkor sem volt egy diktatúra.
18: De ne haragudj, hát 90-ben is győzni tudott szerencsére az ellenzék.
17: Hát csak egy olyan választási rendszerben, amit aztán közösen hoztak össze az előző kormánypárttal.
18: Történelmet ne hamisítsunk.
17: Nem hamisítok, nem hamisítasz történelmet, amikor a Kádár rendszerhez hasonlított egy demokratikus rendszernek a köztisztviselőit. Ez a történelmi hamisítás.
18: Sajnálatos módon az a rendszer, amit láttunk itt az elmúlt 16 évben, a legkevésbé se volt demokratikus. Egy széteső Kádár rendszerben egy demokratikus választás, aminek keretei a Kádár rendszerben belül jöttek létre, a parlamenti választás útján történt meg a változás. Hát mericcseljünk már.
17: Volt egy egyeztetés az ellenzékkel, és az hozta létre ezeket a kereteket, amiről te beszélsz.
19: Bocsánat, én ezt...
18: ezen az egyeztetésen, ezt magam is tudom, csak azt szeretném jelezni, hogy lehet egy demokrácia ellenes, a demokráciát leépítő rendszeren belül is szerencsére győzni, mint láttuk. Lehet a választási csalásokat messze, a visszaéléseket messze tartalmazó, gondoljunk csak például arra a 17 milliárd forintra, amiről kiderült az elmúlt néhány hétben, hogy közvetlenül pártcélokra fordított közpénzek, ugye a Nemzeti Kulturális Alap keretei között.
17: Aminek ahol, a felét körülbelül ellenzéki felszereplők kapták meg.
18: Ebből a 17 milliárdból egy fillért nem kapott semmilyen ellenzéki. Ebből a 17
17: ellenzéki fellépő művészek is kaptak bőven belőle.
18: Volt olyan választókörzet, ahol effektíve 500 millió forintot, most gondoljunk abba bele, hogy összesen mondjuk a Tisza pártnak a teljes választási költsége az 3,5-4 milliárd forint lehetett mindenestül, ezt lehet látni az ő költség elszámolásukban, éves elszámolásukban. Most ehhez képest, ha halljuk ezt az egyetlen tételt, a 17 milliárdot, akkor miről beszélünk? Hol van itt bármiféle demokrácia, hol beszélhetünk arról, hogy ami 2026-ig volt, az egy működőképes demokrácia, és tulajdonképpen
17: egy demokratikus keretek között voltak visszaélések, hogyha ezek bizonyítást nyernek. Ez még nem jelenti azt, hogy maga a keret ne lett volna demokratikus.
19: Azt hiszem, hogy itt a mostani rendszerváltásról, rendszerváltoztatásról akár egy külön adás témája is ki fog jönni, sőt, ahogy kezdett izgalmas lenni a beszélgetés, én úgy gondolom, hogy a jövőben erre sort kerítünk, de sajnos most a műsoridőnk véget ért. Nagyon szépen köszönöm Domfed Lászlónak és Horn Gábornak is, hogy a rendelkezésünkre álltak. Szőlősi Éva és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Magnifica Humanitas, azaz csodálatos emberiség. Ezzel a címmel jelent meg 14. Leó pápa első enciklikája. Hamarosan Jancsó Andrással beszélgetünk a Szent Atya körleveléről. Magát, Leó pápát is halljuk, majd műsorunk végén a vasárnapi Szentmise szentleckéjét is meghallgatjuk Wilhelm Péter atya magyarázatával.

0: bemutatták 14. Leó pápa első enciklikáját a Vatikánban. A Magnifica Humanitas pápai körlevelet a Rerum Novarum kezdetű enciklika megjelenésének 135. évfordulója alkalmából látta el kézjegyével a Szent Atya. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel az egyház bölcsességéből merítve, az idők jeleinek megértésével. Most először Leó pápát halljuk az enciklikával kapcsolatban.
1: Peace, not merely the absence of war, is justice at work. But when technology weakens our critical sense, peace itself is at risk.
0: A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. Az építeni szó a perui misszionáriusi éveimet idézi fel bennem. 2017-ben heves esőzések és árvizek sújtották az ország északi részét. Sok család látta, ahogy otthonát elnyeli a sár, és számos út is hasonló sorsra jutott. Ott tanultam meg, hogy az újjáépítés nem csupán azt jelenti, hogy pótoljuk, ami megsemmisült. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötelékeket, visszaadjuk a bizalmat, és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Ráadásul senki sem épít újjá egyedül. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjá szülessenek. A falak képe nem a bezárkózást vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív fel, hogy tegye meg a magáét. Tégla téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni.
1: From within a horizon of communion in which technical progress learns to serve human life.

0: Magnifica Humanitas csodálatos emberiség kezdetű enciklikáról, most Jancsó Andrást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politika Tudományi Intézet oktatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutató Intézet kutatóját kérdezem. 14. Leó pápa első enciklikájáról beszélgetünk Jancsó Andrással, és nekem az volt az első gondolatom, hogy miközben nagyon sokan mesterséges intelligenciáról beszélnek az enciklika kapcsán, mégis inkább valahol az emberi méltóságról szól, és arról, hogy a kereszténység mit gondol az emberről, mi az emberképünk nekünk keresztényeknek. És ilyen értelemben kapcsolódik ugye 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikájához is. Hogy látja ezt egy kutató? Hogy látja ezt valaki, aki behatóbban foglalkozott már ezzel az enciklikával, ezt a kérdést? Miről szól valójában ez az enciklika?
1: Valóban egyetértek, hogy azok a híradások, amik a mesterséges intelligenciát emelik ki, azok címadás tekintetében mindenképpen elkapják a hatást, hatásvadász címadások, de azért ennél többről szól ez az enciklika, és valóban az emberi méltóságnak a kérdése az kitüntetett helyen van. De talán érdemes egy kicsit hátrébb lépnünk, hogy ezt az egész hagyományt lássuk, amiben beleilleszkedik Leó pápának az enciklikája, hiszen ezt a hátralépést maga az enciklika is megteszi, hiszen egy kicsit rendhagyó módon, mintha egy tudományos dolgozatot olvasnánk, az enciklikának a egyik első fejezete az összefoglalja a katolikus egyház társadalmi tanítását, aminek az első kiinduló pontja az pont 135 évvel ezelőtt van, tehát nem véletlenül szimbolikus 14. Leó pápa enciklikájának a keltezése is, ugye május 15-én írta alá, ami pont a 130. évfordulója 13. Leó pápának, a Rerum Novarum enciklikájának a megjelenése 1891-ben ugyanerre a napra esett, ami megnyitja a katolikus egyház szociális enciklikáinak egy hosszú hagyományát. És már ebben a 19. századi enciklikában 13. Leó pápa olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy a nagy változás, az ipari forradalom és annak nyomán kialakuló kapitalista piacgazdaság, az hogyan befolyásolja az egyes embernek, kifejezetten a munkásoknak a helyzetét, hogyan nyomorítja meg őket, és mit tehet ez ellen a munkavállaló, a hatalom és az egyes ember. És ilyen értelemben itt most 2026-ban bizonyos értelemben egy hasonló helyzetbe találjuk magunkat, hogy van egy korszakváltó technológiai átalakulás, ami átalakítja a társadalmi, munkahelyi, igazságossági kérdéseket, és erre valahogyan az egyháznak válaszolnia kell. És ez a válasz bizonyos értelemben nem új. Az, hogy a keresztény egyház tanításában ott van az emberi méltóság kulcsforgalomként, az egy hosszú hagyományra nyúlik szintén vissza. Hogy ez miben más, mint a kortárs ideológiáknak a antropológiai felfogása, az jól megragadható. Mégpedig abban, hogy a keresztény felfogás szerint a személy, a személynek a méltósága az nem egy funkció, nem egy érzés, vagy nem egy önmeghatározás, amin alapul a személy méltósága, hanem egy teremtett valóság, és ez a kulcsa a keresztény emberfelfogásnak, a személy méltóságának ez lesz a kulcsa, mert ehhez a teremtett valósághoz erkölcsi igazság és egy végső cél kapcsolódik. Hogy ez micsoda? Hát egyrészt az, hogy az ember imágó Dei, tehát Isten képmása, másrészt pedig testi és lelki egysége van az embernek. És ebből fakad az is, hogy a szabadságának is vannak olyan részei, amik nem választhatóak önkényesen. Tehát a keresztény antropológiának, a méltóság fogalmának a középpontjában az áll, hogy az ember az Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett, és ebből tudunk levezetni aztán minden mást, például azt is, hogy az ember, mint személy, az egy kapcsolatokba ágyazott valóságban van. Ez nagyon fontos. Ennek a Szent Háromság tan kapcsán van egy szintén mély és hosszúra nyúló hagyománya, hogy az emberi személy egy dialógikus létben van, egy pár párbeszédben van az összes többi emberrel, de már előtte is előre megszólítatott az ember, ez is ugye a teremtettségi létből fakad. Tehát ennyiben biztos, hogy van egy teljesen unikális, és a kortárs ideológiák, antropológiai felfogásától eltérő hagyományos keresztény ember felfogás, ami ebben az enciklikában is megjelenik.
0: Egy kicsit, mintha Leó pápa azt kérdezné ezzel az enciklikával, hogy ma, 2026-ban, mi teszi az embert igazán emberré? Kinek a felelőssége erre válaszolni? Az egyes ember adhat erre feleletet? Az egyház adhat erre feleletet?
1: Talán visszakapcsolnék arra, hogy 1891-ben a Rerum Novarum megjelenésekor, és most 2026-ban a Magnifica Humanitas enciklika megjelenésének az időpontjában is ugye egy korszakváltó technológiai átalakulás van, és arra már utaltam, hogy mik a hasonlóságok, de azért vannak jelentős különbségek is. Ugye 1891 az kifejezetten a munkások kizsákmányolására fókuszál, a munkaerőnek a méltóságára fókuszál, most viszont ugye felmerülnek olyan kérdések, amik ezzel az új technikával kapcsolatosak, az emberi kontrollt mennyire lehet korlátozni a mesterséges intelligencia területén, a döntéshozatalokból mennyire iktatható ki az emberi felelősség, a mesterséges intelligencia az miképpen változtatja meg a társadalmi viselkedésnek a formáit, és ezek olyan összetett kérdések, amik oda vezetnek az enciklikában és Leó pápa gondolkodásában is, hogy felhívja arra a figyelmet, ami egy nagyon izgalmas és messzire menő gondolat, hogy a mesterséges intelligencia az nem önmagában veszélyes, vagy nem önmagában problémás, hanem az a társadalmi felfogás, amelyben az ember eleve egy ilyen optimalizálható objektumként jelenik meg. Egyrészt itt van ez a felfogás, és a másrészt pedig ott van egy olyan gondolat is, vagy egy olyan jelenség is, hogy a mesterséges intelligencia, de nem kizárólag mesterséges intelligencia, hanem a technológia alapvetően az sohasem lehet semleges, és erre is felhívja a figyelmet az enciklika. Mert hogy olyan új intézményi hatalom jön létre tulajdonképpen a mesterséges intelligenciával, ami mögött nem valamiféle demokratikus felhatalmazás van, hanem egyrészt egy piaci koncentráció, másrészt pedig egy infrastruktúrális hatalom és koncentráció. Ezt azért fontos látni, mert ebből következik a válasz is, hogy ki a felelős. Ha nagyon leegyszerűsíteni akarunk fogalmazni, akkor ebből az következik, hogy mindenki felelős. És az enciklika is erre világít rá, hogy mindannyian felelősek vagyunk, viszont a felelősségnek a körei azok elkülöníthetőek. Tehát egyrészt mindenki felelős, másrészt pedig sajátos felelőssége van a fejlesztőknek, a döntéshozóknak, az államoknak, a közigazgatásoknak, a közintézményeknek, és a társadalomon belül pedig a keresztény közösségnek is felelőssége van, hogy az általa képviselt erkölcsi meggyőződést ebbe a vitába be tudja hozni.

0: az enciklika kérdéseiről most pár nappal ezelőtt, amikor Leó pápa Spanyolországban járt, ott is többször előkerült, többször beszélt, akár a fiatalok kapcsán is. Nekem személyesen nagyon pozitív az, hogy mindig próbál valamilyen gyakorlatilag dolgot is elővenni. Az enciklikában mit javasol kifejezetten Leó pápa, akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de még inkább a személyközi kommunikációval kapcsolatban? Hogyan tudjuk mindezt jól élni?
1: Az fontos, hogy ez az enciklika egy nagyon elméleti munka. Tehát látszik, hogy van mögötte egy nagyon komoly, ami magától értetődő teológiai megalapozottság, de van egy nagyon komoly filozófiai, politikatudományi megalapozottság, tehát első olvasatra akár ez egy nagyon nehéz elméleti szöveg. De valóban vannak benne gyakorlati tanácsok is. De mielőtt itt a kifejezetten a gyakorlati részre fókuszálnánk, azt a képet ragadnám ki, ami végig vonul az egész enciklikán, és azért sok tekintetbe kapcsolódik a gyakorlati javaslatokhoz is, ez pedig a két városnak a képe. Itt elsőre akár gondolhatnánk arra is, hiszen egy Ágoston rendi szerzetes 14. Leó pápa, hogy itt Szent Ágostonnak a két városáról van szó, az is feltűnik benne, de itt elsősorban nem Szent Ágoston két városa kerül említésre, hanem két bibliai városnak a története. Bábelnek a története, ami talán mindannyiunk számára ismert a Teremtés könyvéből, amit annak a példájára használ az enciklika, hogy milyen az, amikor úgy döntünk és úgy szervezünk egy társadalmat, amikor egyrészt az Istent háttérbe szorítjuk, másrészt pedig uniformizálunk, önigazoljuk magunkat, és feláldozzuk az emberi méltóságot a hatékonyságnak az oltárán. És ezzel szemben hoz egy másik bibliai városnak a történetét és képét, ez ugye Jeruzsálemnek a képe, mégpedig a Nehemiás történetében, ahol ugye csak nagyon röviden a babiloni számüzetés után a zsidók egy része visszatér Jeruzsálembe, ami teljesen romos, pusztulat van. És Nehemiás, aki akkor a perzsa királynak a szolgálatában áll, értesül erről, imádkozik böjtől, tehát az első lépése az, hogy Isten felé fordul, és engedélyt kér a perzsa királytól, hogy a népéhez visszamehessen segíteni. És nem ő maga egyedül kezdi el újjáépíteni Jeruzsálemet, hanem végigjárja a családokat, végighallgatja ezeket a családokat, hogy kinek mi a problémája, majd egy közösséget szervezve a társadalmat együttesen mozgásra bírva építik újra Jeruzsálemet. Ez miért fontos az enciklika szempontjából? Mert ezt hozza példának a helyes együttműködés, a közös felelősség és a sokféleségnek értékének a felmutatására. Jeruzsálemnek ez a példája, ami visszaköszön tulajdonképpen a gyakorlati tanácsokba. Talán ilyen gyakorlati tanácsnak foghatjuk fel, vagy egyszerűsíthetjük le a szavak lefegyverzésének a gondolatát, amit megfogalmaz az enciklika, és ami a mi hétköznapi életünkbe kezdődik. Tehát tulajdonképpen itt egy személyi szinten megfogalmazott javaslatról van szó, hogy mi a saját beszédünkkel, a saját szavainkkal távolodjunk el attól a erőszakos retorikától, ami átjárja a hétköznapjainkat. És hogyha erre képesek vagyunk, akkor talán megnyílik az út arra, amit szintén az enciklika megfogalmaz, hogy a szeretet civilizációját építsük fel, ami nem egy ilyen utópikus, távolba révedő kép, hanem egész konkrétan a szeretetnek a struktúráját kell bevinni az igazságosság, az intézményrendszereinkbe, a cselekvéseinkbe. És ez talán ott kezdődik, hogy először a szavainkat fegyverezzük le, ahogy a enciklika is fogalmaz, és még egy gondolatot ehhez hozzákapcsolva, hogy társadalmi szinten, vagy politikai szinten is megfogalmazódik ennek a jelentősége, amikor arról beszél a enciklikában Leó pápa, hogy a manapság oly sokszor divatos, úgynevezett cinikus, realista hozzáállás a politikához, ami azt mondja, hogy hát végső soron különböző értékeket nem kell komolyan venni, hiszen a végső soron úgyis a erő fog dönteni. Azt mondja Leó,

0: pápa, hogy ezzel le kell számolni. Ez egy hamis realizmus. És ehelyett egy egészséges realizmusra van szükség, ami onnan indul, hogy természetesen felismerjük a geopolitikának, a nemzetközi kapcsolatoknak az adottságait, de végsőkig kitartunk a szavak lefegyverzése mellett a párbeszéd, a diplomácia és a fegyveres konfliktusoknak a elvetése mellett megerősíti azt, amit már Ferenc pápa is mondott, hogy a úgynevezett igazságos háborúnak az elmélete az elavult, és ehelyett vissza kell térnünk egy ilyenfajta egészséges realizmushoz.
1: Mi lehet az üzenete annak Leó pápára visszatérve, vagy az ő személyére, pápaságára, hogy ez az ő első témája, az első enciklika? Mindig nagyon meghatározó és iránymutató. Mondhatnánk, hogy nem a társadalmi igazságosság, nem a családok helyzete, de valami olyasmi, ami mégis átfogja ezeket.
0: Ugye már az első köszöntő beszédében, amikor kilép a Szent Péter bazilikának a lodzsájára a megválasztása után, már akkor utal Leó pápára, 13. Leó pápára, és utal arra is, hogy a mesterséges intelligencia az milyen hatással van a mi korunkra. Ezt csak azért tartom fontosnak megemlíteni, mert tulajdonképpen már itt megfogalmazódik ennek a pápasága szempontjából minden bizonnyal programadó enciklikának a egyik kulcs gondolatának a magva, ez itt megfogalmazódik. Hogy miért választhatja ezt, erről még biztos sokáig fogunk vitatkozni, de talán egy olyan szempontot érdemes behozni, hogy amikor 1891-ben, 135 évvel ezelőtt megjelenik a Rerum Novarum, akkor nagyon sokan elkezdik kritizálni 13. Leó pápát, hogy ő ezzel már megkésett. A katolikus egyház az elcsúszott itt az időben. Tehát a munkás kérdésre már megvan a válasz Marx tőkéjében. Ehhez képest az egyház elkésett. Persze ez nem ilyen egyszerű, hiszen ugyan a enciklika 1891-ben jelenik meg, de hát a katolikus egyházon belül már évtizedekkel korábban elindul annak a kérdésnek a vizsgálata és megoldása is bizonyos szempontból, hogy a ipari forradalom okozta következményekkel mit kell kezdeni. Ennek az egyik kiemelkedő példája a mainzi püspök Emmanuel von Ketteller, aki először alapít munkás tanácsot, és ami még ennél is fontosabb, hogy 1864-ben Marxot megelőzve ír a tőke és a munkás kérdésnek az összefüggéséről. Tehát ilyen szempontból a katolikus egyház nem volt elkésve. Viszont most, 2026-ban biztos, hogy nem lehet azt állítani, hogy el lenne késve ebben a korszakváltó technológiai átalakulásban az egyház, hiszen tulajdonképpen Leó pápa és a katolikus egyház az, aki először próbál átfogóan válaszokat keresni és irányt mutatni, hogy mégis ebben a korszakváltó időszakban milyen úton kellene elindulnunk. És ilyen értelemben ez az enciklika, ami kapcsán talán még azt is érdemes hangsúlyozni, amire itt már utaltam korábban is, hogy a legtöbb híradás az a mesterséges intelligenciát emeli ki, mi is itt hosszasan beszéltünk erről, de valójában az alapkérdés nem technikai, hanem egy civilizációs kérdés, hogy melyik irányba indulunk el, a bábeli irányba, vagy pedig a jeruzsálemi irányba. És ez az iránymutatás ebben a átalakulási időszakban egyedülálló, és időben az első helyen van. Talán ezt maga biztosan mondhatjuk, hogy 14. Leó pápa ezzel a témaválasztással, ezzel az enciklikával elsőként tud átfogóan reagálni erre a korszak átalakulásra.
1: Magnifica humanitas, csodálatos emberiség. Bemutatták 14. Leó pápa első enciklikáját. A pápai körlevélről Jancsó Andrással beszélgettem. Az évközi 12. vasárnap következik. A Szent Mise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje.
2: Szent Pál apostol a mai napon egy olyan kérdésen állít mindannyiunkat szembe, amitől valljuk meg őszintén, picit vagy jobban, de félünk. Méghozzá a halálnak a kérdése. Tudjuk, hogy ez életünkben elkerülhetetlen tény. Életünk a születésünktől a halálunkig tart itt a földi világban. Megéljük és megtapasztaljuk az elvesztés, az elmúlásnak különböző formáit. Gyerekként megéljük és megtapasztaljuk olyan módon, hogy elromlik a játékunk, elszakad sajnos a kedvenc macink. Felnőttként, fiatalként már megéljük és megtapasztaljuk, hogy elhunynak szeretteink, hazaköltöznek a mennyei atyához, a barátaink, rokonaink, és bizony megéljük előbb-utóbb azt is, hogy szeretett nagyszüleink, sőt, szüleink is elköltöznek ebből a világból. Föltesszük magunknak a kérdést, hogyan lehet így élni, hogyan lehet ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat, ezt a veszteséget feldolgozni. Egyáltalán van-e értelme ennek a földi életnek, hogyha mulandó, hogyha veszteséggel jár? Bizony, kedves testvéreim, ezért olyan fontos a mai szentpáli üzenet, hogy Jézus Krisztus irgalmából nyert ajándék a mi életünk, az örök élet. Az ő kereszthalála és feltámadása, Isten szeretete és irgalma, hogy feláldozta értünk fiát, ez a mi reményünk, és ez az egyetlen egy kapaszkodónk, hogy valóban az ő feltámadása az nem egy egyszeri történés volt, mert mindannyian feltámadunk az örök életre. Hogy az életünk itt a földön valóban véges, időszakos, de az igazi élet ott van a mennyei atya mellett. Hogy a létünk nem szűnik meg, hogy Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával, vagyis megváltói művével szélesre tárta mindannyiunk előtt a mennyország kapuját. Nagyon sokszor hallunk olyan történetet, hogy gondolunk elhunyt szeretteinkre, imádkozunk értük, és valahogy úgy érezzük, mintha velünk lennének, hogy kapcsolódnának hozzánk, hogyha jelen lennének. Nem fizikailag, de valahogy lelkileg ezt megérezzük. Talán ez is egy bizonyíték és megerősítés lehet mindannyiunk számára arra a felfoghatatlan dologra, hogy van feltámadás, hogy valóban van mennyek országa, hogy létezik az az örök élet, amiről Jézus annyiszor tanított. Adjon ez mindannyiunk számára erőt, bizalmat, hogy ne a félelem, a halál félelme töltse be életünk pillanatait, ne a halál gondolata határozzon meg bennünket, hanem átkeretezve merjünk az örök életért élni, az örök életnek élni, merjük várni azt a pillanatot, hogy találkozzunk Istennel, a szentekkel és elhunyt szeretteinkkel. Higgyük valóságosan azt, hogy Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket, legyőzte a halált, és életet adott nekünk, igazi életet, méghozzá örök életet, amit nem kell keresnünk, nem kell másban lelnünk, csak is Istenben. Ott van, veled van.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. A Magyar Helsinki Bizottság szerint sokba kerül az országnak az Orbán kormány migránshozós öröksége. A jogvédő szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A szervezet közleménye szerint a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós uniós bírság oka a menekültügyi rendszer és a szigorú határ ellenőrzés teljes hiánya volt. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól. Ugyancsak megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját az EU és Moldova. Brüsszel meghatározta a további teendőket is, ezek közt szerepel az igazságszolgáltatás függetlenségének megszilárdítására, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem, valamint a közbeszerzések átláthatóbbá tétele. Volodymyr Zelenszkij személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök ezt tegnap vetette fel Donald Trumpnak, amikor telefonon beszéltek. Zelenszkij szerint, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyinnak nehezebb lenne lemondania. Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A most zajló G7 csúcson is találkozott volna Putyinnal, de az orosz elnök nem élt a lehetőséggel, számára csak moszkvai találkozó jöhet szóba. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrián Vestia vezette megalakítandó román kormányba. Ezt Csoma Botond frakcióvezető, az RMDS szóvívője közölte. Az RMDS a döntést azzal indokolta, hogy egy esetleges Vestia kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, és olyan a szélsőjobboldali pártok színeiben megválasztott képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
0: Műsorajánlat.
2: legendárium.
1: Látványos koncertsók, komoly zenei kurzus és nyári gyerektábor. Szentpéteri Csilla zongora művész lesz a vendégünk. A Miskolci Herman Otto Múzeum programkínálata a múzeumok éjszakáján. Nikola Tesla, Végtelen energia, musical show Pomázon. És Szent László nyomában várostörténeti séta Győrben.
2: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Negyedik rész.

0: Sok-sok esős évszak és perzselő forróság követte egymást azóta, hogy Mowgli rászabadította a dzsungelt az emberek tanyájára. Tapasztalt, igazi harcos lett belőle. Megállította a vágtató őzbakot és a mocsarakban élő nagy kék vatkanokat is rémületre bírta. Jöttének elsuttogott hírére feltisztultak előtte a dzsungel csapásai. Ennek is már mennyi ideje? Anyátok még meg sem szült akkor benneteket. Ká a hatalmas vénkígyó is a barátja lett, aki az időtájt éppen vagy 200-szor vedlett meg születése óta. Ká is elismerte őt a dzsungel urának, mint a többiek, és megvitt neki minden hírt. Egy délután Mowgli ott ült Ká összegöngyölődött testének gyűrűjében, s tapogatta a szétrongyolt, repedezett régi bőrt, amely úgy hevert még összegabajodva, tekeredve a sziklák közt, ahogy Ká ott hagyta.
1: Minden megvan rajta, még a szemhéj is. Különös, hogy valaki a lába előtt lássa tulajdonbőrét.
2: Igen, csak hogy nekem nincs lábam. És én nem találok benne semmi különöset. Ez szokás a mi fajtánknál. Te sohasem érzed vémnek, durvának a bőrödet.
1: Olyankor megfürdök a folyóban.
2: Én fürdök is, meg vedlek is. Hogy tetszik az új ruhám?
1: A teknős béka háta keményebb, de nem ilyen tarka. A béka, akiről elneveztek, tarkább, de nem ilyen kemény. Igazán szép bőr, mint a lilium kehely tarka pettyei.
2: Hízelek.
1: Miért ne tenném, mikor olyan jó itt minden?
2: Szóval teljesen boldog vagy?
1: Talán. Néha nagyon megkívántam, hogy az esős évszakban süssön a nap, száraz időben pedig esőcseppek záporozzanak, és valahányszor üres volt a gyomrom, mindig kívántam, hogy bárcsak elejthetnék egy kecskét, és valahányszor kecske volt a zsákmányom, mindig azt akartam, bárcsak őzbak lenne. Ha őzbak volt, antilopot szerettem volna. De hát így érezzük ezt mind, ahányan vagyunk a dzsungelben.
2: Egyéb vágyad nincs.
1: Mi egyebet kívánhatnék? Itt van a dzsungel, és a dzsungel barátsága.
2: Hát, a kobra azt mondta.
1: Miféle kobra?
2: Egy kobra, aki...
1: Sokszor szóbálsz a mérges néppel? Én békét hagyok nekik. Halált hordoznak az elülső fogukban, és veszedelmesek, mert olyan kicsikék. De melyik tarajossal beszéltél?
2: Három vagy négy holt tölte előtt a halott városban vadásztam. Tudod, a halott városban, ami előbb volt ott, mint ahogy a dzsungel született. A majom, amelyiket kergettem, visítva menekült előlem valamilyen omladozó odukba, be a föld alá.
1: A majmok népe nem él odukban, nem él a föld alatt.
2: Nem is élt, csak szeretett volna. Utána mentem, és amikor jól laktam vele, beljebb csusszantam.
1: Az oduba?
2: Azám, a végén ráakadtam egy fehér tarajosra, egy kobrára, és az olyan dolgokról beszélt nekem, amikről soha se tudtam. Olyasmiket mutatott, amikhez hasonlót soha se láttam.
1: Újfajta vadat? Jó vadászat volt?
2: Nem volt ez vad. A fogam beletört volna, de a fehér tarajos azt mondta, hogy egy ember az életét is odaadná, ha csak láthatná is ezeket a dolgokat. És úgy beszélt, mint aki ismeri az embert.
1: Megnézzük. Aztán mi látnivaló van itt?
3: Hát én semmi nem vagyok.
1: Hát te vagy a fehér tarajos. Jó vadászatot, kobrák atya.
2: Jó vadászatot, testvér.
3: Jó vadászatot. Mi újság a városban?
1: A városban?
3: A fallal kerített nagyvárosban. A száz elefánt, számtalan ló, meg számlálhatatlan szarvas mara városában. 20 király királyának városában. Régen nem hallottam a hadigongok döngését.
1: A fejünk fölött dzsungel van. Nem ismerek más elefántot, csak Hátit meg a fiait. A király pedig... Mi az király?
2: Mondtam neked, négy holt tölte előtt. Mondtam neked, hogy a városod nincs többé.
3: A város amelynek kapuit a király tornyai őrzik, sohasem múlhatik el. Akkor építették, amikor még az apám apja sem bújt ki a tojásból. És állani fog akkor is, amikor a fiam fia olyan fehér lesz, mint én.
1: Egy nyomot vesztettünk. Nem értem, amit beszél.
2: Én sem. Nagyon öreg már. Ó, gobrák atya. Csak a dzsungel van itt, ahogy kezdettől fogva volt.
3: Hát akkor kicsoda ez? Kicsoda ez, aki félelem nélkül állít előttem, és emberi ajakkal beszél a nyelvünkön?
1: Mauglinak hívnak. A dzsungelből való vagyok. Népem a szioni farkasok csapata. Ká a testvérem. De gobrák atya, ki vagy te?
3: A király kincsének őrzője vagyok. Akkor küldtek ide a kő alá, amikor még fekete volt a bőröm, hogy meghalni tanítsam azokat, akik lopni jönnek ide. Aztán a fölemelt kő helyén beeresztették a kincset.
2: Mi a kincs?
3: És ezután mindig csak azért emelték fel a követ, hogy még több kincset bízzanak rám. 100 király gazdagsága van itt. De réges-régen történt, hogy a követ utoljára megmozdították. Azt hiszem, a városom megfeledkezett róla.
2: De nincs már itt város, nézz föl. A fák gyökereit látod, amik szétrepesztik a köveket. Fa és ember nem nő egy helyen.
3: Néhányszor jártak itt emberek, de nem szólaltak meg, amíg a sötétben el nem csúsztam hozzájuk, és akkor sem kiáltoztak soká. De te hazugságokkal jössz ide, és el akarod hitetni, hogy a város nincs, hogy az őrségemnek vége. Azt mondod, hogy a város néptelen, és itt vannak a fák gyökerei. Akkor most hajolj le, és vidd el, amit akarsz. Ha élve kijutsz arra, merre bejöttél te, kígyó nyelvű ember, szolgád leszek, és szolgáid lesznek a királyok királyai.
1: Lehetséges, hogy egy soká ilyen mélyre lemászott, és megmarta a fehér tarajost. Kobrák atya, nem látok én itt semmi ennivalót.
3: Nézz át, és lásd, amit ember nem látott soha.
1: Megnézem, ha ezzel örömet szerzek neked. Láttam ilyeneket, mikor az ember találkozott. Azok voltak ilyen díszesek, és nem volt ennyi belőlük, de hasonlóak voltak. Pénzt is láttam, csak nem ilyen sárgákat, meg barnákat. Csillogok,
3: hát nem érdemes meghalni ezért a látványért.
1: A holmi kemény és hidegre menni való. Hanem ezt a hosszú hegyes dolgot el szeretném vinni, hogy napvilágon nézzem meg. Háti képe van ráfaragva. Mi ez?
3: Anukusznak, mondják az emberek. Elefántokat piszkálnak vele, hogy szaporábban haladjanak, és helyes irányba. Rubin, türkisz, arany, elefánt csont, ugye csodálatos?
1: Igen. Add ezt nekem. Hozok helyette békákat, hogy neked.
3: Persze, hogy odaadom. Neked adok mindent, amit van. Amíg el nem mégy.
1: De most elmegyek.
3: Nézz a lábad alá. Mi van ott?
1: Egy ember koponyája. És itt van két másik.
3: Ők is el akarták vinni a kincset. Szóltam hozzájuk egyet-kettőt. Most csöndben vannak.
1: Ha ide adod, hogy elvigyem, az jó vadászat. Ha nem, úgyis jó vadászat. Én nem veszekszem a mérges néppel, és tudom a törzsed mesterszavát is.
3: Csak egy mesterszó van. Az enyém.
2: Ki mondta, hogy idehozzam ez embert?
3: Persze, hogy én. Rég nem láttam embert. Olyan mulatságos.
2: Arról nem volt szó, hogy megölöd.
3: Még nem beszélek arról, hogy megölöm. Később. Később. Innen még ember élve nem távozott.
2: Te fehér pince bogár. Hidd el végre, hogy itt nincs semmiféle város, semmiféle király.
3: Kincs. Még itt van. Már egy kicsit, Kál. Nézd meg, hogy szalad a kölyök. Élni jó? Szaladj. Kergetőz egy kicsit, fiú. Na, rajta.
1: Ez a fehér jószág eddig csak az embercsapatból való emberekkel akadt össze. Engem nem ismer.
3: Mondtam, hogy rajta.
1: Ő akarta a vadászatot. Legyen a kedved szerint.
3: Ugye mondtam? Szedd a lábad. Így mondják.
1: Nem kellett volna kikezdened velem. Látod, most elkaptam a torkodat.
3: Engedj el. Öleg meg. Végülj el.
1: Nem.
3: Öleg meg.
1: Nem ölök többé, csak ha ennem kell. Hanem nézd csak ide, Ká. Nincsen méregfoga. Kiszáradt. A fehér kobra tovább ért, mint a mérge. Kiszáradt fa. Na, eredj szerencsétlen. Szaladj, kergetőzzél, kiszáradt fa.
3: Győztél, igaz. De vigyázz, hogy ez a szerszám téged ne üljön meg végül. Mert ez a szerszám a halál. Eszedbe jusson, ez maga a halál. Elég ereje van, hogy egy egész város minden lakóját elpusztítsa. Nem lesz soká tiéd, de az ésem, aki elveszi tőled. Ölni fognak érte. Az én erőm kiszáradt. Jó, de ez a holmi elvégzi a dolgomat, meglásd.

0: azt csikoltozta a fehér tarajos, hogy ez a halál. Mulatságos, nem? Miért hallgatsz Bagira?
1: A fehér tarajos igazat mondott. Öreg vagyok már, és tudok egyet mást az emberekről. Sokan vannak, akik egyetlen éjszaka háromszor is ölnének, csak ezért a piros kőért, ami a végét díszíti. Véres kő ez.
0: Elegem volt a vérből. Mindig csak vérről hallok, ha az emberről szól valaki. Kár volt elhoznom. Nem is kell. Eldobom, nézd. Így tiszta marad a kezem a haláltól. Most gyerünk fürödni. Hazudott a vén veszett bolond.
1: Én inkább alszom egyet. És hogy hazudott-e, ki tudja. Majd meglátjuk.
0: Ébredj, Bagira! Ébredj! Eltűnt az a dolog onnan, ahová dobtam.
1: Tudom. Egy ember elvitte. Baj? Itt a nyoma.
0: Ha, tényleg? Akkor most megtudjuk, igazat mondott-e a kiszáradt fa. Ha ez a hegyes holmi a halál, akkor ez az ember meghal. Kevessük a nyomot.
1: Jó.
0: Azt gondolod, hogy ez a hegyes dolog megfordul a kezében és megöli?
1: Meglátjuk, ha megtaláljuk. Annak a dolognak a súlya jó mélyen lenyomta a talpát a földbe.
0: Ó, ez itt olyan világos, mint a nyári villám. Most gyorsan szalad. A lábujjai szétállnak. Miért fordult itt félre?
1: Várj csak. Itt egy másik nyom találkozik az elsővel. Ez kisebb lábnyoma, és az ujjai befelé fordulnak.
0: Ez egy erdei vadászlába. Nézd, itt a fűben vonszolt az íját. Ezért fordult olyan gyorsan félre az első nyom. Nagylábú elbújt kislábú elől.
1: Igaz. Most mindegyikünk induljon el külön nyomon, nehogy eltöröljük a jeleket.
0: Aha.
1: Én vagyok nagylábú, te vagy testvérkém a kislábú.
0: Igen.
1: Most én nagylábú, itt oldalt fordulok. Most elbújok egy szikla mögé, és állok. A lábamat sem merem felemelni.
0: Most én, kislábú, oda megyek a sziklához. Most leülök a szikla alá. A jobb kezemre támaszkodom, az íjam a lábujjaim közt van. Soká várok, mert mély itt a lábam nyoma.
1: Én is. Egy kőre támasztom a hegyes dolog végét. Elcsúszik, mert a kövön karcolást látok.
0: Egy-két gaj meg ág, le van itt törve. Most hogy mondjam el ezt? Világos már. Én kislábú elmegyek, zajt ütve, dobogva, hogy a nagylábú meghallja a lépteim zaját. Messze megyek, ahol a vízesés zaja elfojtja a lépésem neszét, és itt várok.
1: A szikla mögül térdem bújok elő, a hegyes dolgot magam után húzom. Nem látok senkit. Felállok és szaladni kezdek. A nyom érthető. Ki kövesse a magáét? Én rohanok. Hol vagy, kislábú?
0: Én is futok.
1: Ezek egymás mellett futnak, és egyre közelebb kerülnek egymáshoz.
0: A nyomodban vagyok. Összetalálkoztak. Jó vadászatot.
1: Jó vadászatot.
0: Nézd ide. Itt állt a kislábú, és ott... Az ott csak ugyan nagylábú. Nyílvessző ment be a hátán.
1: Na hát, olyan vén veszett bolond volt a kiszáradt fa, testvérké. Egy halál már is történt.
2: És történt még több is. Az utolsónak kezében ott csillogott a szerszám, de már hiába. Semmiért. Akkor Mowgli azt mondta...

0: Miért?
1: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádió változata. A negyedik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Mowgli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. K. Básti Lajos. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Fehér kobra, Horváth Tivadar. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. Dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
2: A hangfelvétel 1976-ban készült.
3: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt és hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Jelentősen csökkent az élelmiszercsomagok beszerzési ára a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél az integritás hatóság ellenőrzése után. A vizsgálat összesen 10,2 milliárd forintos túlárazást tapasztalt. Az ügyben több eljárás is indult, ugyanakkor a jelenlegi beszerzéseknél nem tártak fel jogsértést. Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1-en elmondta, elindul a szervezet transzparens átvilágítása, valamint a dolgozói érdekvédelmi képviseletekkel való értékeken alapuló párbeszéd. A Pesti Srácok valamennyi munkavállalóját elbocsátja a MediaWorks csoportos létszámleépítés keretében, erről a lap felelős szerkesztője beszélt a 24.hu-nak. Huth Gergely elmondta, a döntés csak nem 20 dolgozót érint és egy hónap múlva lép hatályba. Szerinte ugyanakkor ez még nem jelenti a portál megszűnését. A MediaWorks korábban közölte, szervezeti és portfólió átalakítást hajt végre. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok, ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
2: A klímaváltozás következtében világszerte megjelenő betegségekről beszélgetünk ma. És persze arról is, hogy hazánkban milyen új kórokozók képesek megtelepedni. Az NNGK 3 szakértője segít mindebben eligazodni. Itt van a stúdióban dr. Kis Zoltán, az NNGK Nemzeti Biztonsági Laboratóriumának vezetője, virológus. Henszko Judit ugyanennek a laboratóriumnak a mikrobiológusa, de a baktériumokról tud sokat, és dr. Nagy Orsolya, az orvosi mikrobiológia szakorvosa, az NNGK virális zoonózisok nemzeti referencia laboratóriumának szakértője, szintén a vírusokhoz, konkrétan a szúnyogok terjesztette vírusokhoz ért. Kezdjük először a nagy kérdésekkel, és utána menjünk a részletek felé. Milyen betegségek jelennek meg úgy általában világszerte, ami a klímaváltozásnak köszönhető, vagy milyenek válnak gyakoribbá?
3: A klímaváltozásnál, ugye, hogy felmelegszik a bolygó, az szoros összefüggésbe hozható bizonyos betegségek megjelenésével. Itt például, ha veszélyes kórokozóknál gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években is egyre többször tör ki az ebola járvány, egyre gyakrabban halljuk ugye a Nipa vírusnak a felbukkanását, illetve ugye a szúnyogok által terjesztett kórokozók esetében is, ugye Európában már megjelentek olyan trópusi, szubtrópusi területeken meglévő betegségek, amik számunkra eddig ismeretlenek voltak, most viszont már egyre többször behurcoljuk őket, egyre több megbetegedés van, sőt a déli, Európa déli részeiben már olyan esetek is vannak, amikor már nem kell külföldre menni őket trópusi területre, hanem már ott képesek terjedni.
2: Ez a mostani ebola járvány, ez összefügg vajon a klímaváltozással? Eddig is volt ebola, tehát ezért ez nem egy új betegség.
3: Részben igaz, tehát eddig is volt ebola, ugye 76-ban fedezték föl, viszont az ebola felfedezését követő években azért jó pár év eltelt egy-egy ebola járvány között. Ha megnézzük az elmúlt 10 évet, akkor szinte évente bukkan fel az ebola, sőt volt olyan év is, hogy két ebola járvány is volt Kongóba. Sokáig azt hittük, hogy hát persze a denevérek hordozzák, előbukkan, megbetegíti az embereket. De most már egyre több olyan tanulmány van, ami összefüggésbe hozta a klímaváltozással. Ugyanis Afrikában is azért melegszik a klíma, egyre szélsőségesebb az időjárás. Míg az egyenlítő környéken, ugye esőerdők, ez van bennük, de ott is vannak szárazabb évszakok és nedvesebb évszakok. A szárazabb évszakok is el tudnak nyúlni, a nedvesebb évszakok egyre intenzívebbek, egyre nagyobb a csapadék, és ezt úgy élik meg az ott lévő növényzet, hogy hirtelen beindul. Ugye például az ebola esetében a fügélfák, például a gyümölcstermőfák, ugye ezek is gyümölcstermevő denevérek hordozzák, ezek hirtelen ugye a táplálék bőségre oda gyűlnek, fogyasszák a gyümölcsöt, tehát gyakorlatilag egy ilyen nagy keverő, mint egy ilyen konferenciát rendeznek, gasztronómiai konferenciát, és ez viszont nagyon jó terep arra, hogy az állatok között is a vírus, például az ebola elkezdjen átugrálni, illetve hát az emberek is ott vannak a területen, és ugye őket is meg fogja tudni fertőzni.
2: Egy zsúfolt busz.
3: Mint egy zsúfolt busz. Továbbá ugye az emberek is egyre többen vannak, megpróbálnak élni, egyre jobban írtják az esőerdőket, ami megint közvetlenül hozzájárul ugye a klímának az alakulásához, szűkül az érettér, közelebb kerül az állat az emberhez, tehát ezek a hatások együtt mind ahhoz járnak, hogy ezek a vírusok könnyebben át tudnak állatról emberre ugrani, egyre gyakoribb ez a jelenség.
2: Megtudtuk, hogy a gyümölcsevő denevérek okozzák az ebolát, tehát tőlük kapják meg az emberek. A denevérek, gondolom, ott is talán éjszakai állatok. Hol találkoznak egyáltalán emberekkel ezek a denevérek? Hogy kerülnek kapcsolatba?
3: Ezek a denevérek azért nem csak annyira éjszakai állatok.
2: Tehát nem olyanok, mint a magyarországi denevérek, hogy alig látjuk őket?
3: Nem. Őket azért gyakrabban lehet látni. Nyilván ők is a szürkületet jobban fogják preferálni, és ugye a gyümölcsfákon fognak megtelepedni. Ugye ők évszázadok, évezredek, évtízezredek óta együtt élnek ezekkel a vírusokkal. Őket nem betegítik meg. A denevér a virológus egyik kedvenc állata. Miért? Mert viszonylag kicsi, repül, messzire tud eljutni, szoros kolóniában van, tehát kolónián belül a vírus jól tud terjedni, elég speciális immunrendszere is van, tehát ideális annak, hogy ő hordozója legyen. És amikor az ember is ugye a közelébe megy, eszi a gyümölcsöt, a denevér üríti a vírust, ugye a gyümölcsöt megeszi az ember, és meg tud betegedni.
2: És már is megkapta, értem. Ezek a gyümölcsevő denevérek, ezek csak Afrikában élnek.
3: Nem. Ilyen gyümölcsön elő denevérek élnek például Dél-Kelet-Ázsiában, és ott is kapcsolódik hozzájuk egy fontos veszélyes vírus. Ezt ugye januárban a hírekben lehetett hallani, a Nipa vírust, ami Indiába, Bangladesbe okozott megbetegedéseket, illetve korábban okozott még Maláziában, Szingapurban is megbetegedést, illetve a Fülöp-szigeteken.
2: Mennyire súlyos betegségek ezek?
3: Ezek meglehetősen súlyos betegségek, hogy a legveszélyesebb kórokozók közé tartoznak. A halálozási arány az 20-90%-ig is.
2: Ez mind a lehet. Két vírusra igaz?
3: Igen. Függ egy kicsit attól, hogy milyen fajtája. Hogy az ebolának van olyan fajtája, ami olyan 15-30-50%, például a most zajló bundi bugyó járványra is, kb. Most a 15%-os a halálozási arány, de ott van például a zajra ebola vírus, annál 90%-os halálozási arányt is mérte. A Nipa vírusnál ott változó, van annak is két fő törzse, ami gyakoribb a Banglades vonal, az azért egy olyan 35-40-70%-os halálozást szokott mutatni. Ugye ez nagyban függ az embertől is, hisz mindig ez egy interakció. Tehát ahol fejletlenebb az egészségügy, ugyanezek ellen nincs gyógyszer, nincs védőoltás, de mégis nagyon fontos az ugye támogató terápia, ha időben támogató terápiába tudjuk részesíteni, a folyadékháztartást fenntartjuk, csillapítjuk a lázat, fájdalmat, akkor nagyobb esély lesz a túlélésre, mint az utolsó pillanatban kerülne mondjuk megfelelő ápolási körülmények közé.
2: Melyek még azok a betegségek vagy kórokozók, amelyekre azt lehet mondani, hogy a klímaváltozás kapcsán váltak gyakoribbá?
3: Ha Magyarországot kezdjük elnézni, hogy szó essen egy kicsit hazánkról is, akkor például ugye a krími-kongói vérzéses lázatterjesztő kullancsnak a megjelenése. Ugye maga a betegség még nincs itt Magyarországon, közvetlenül legalábbis ilyen súlyos beteg nem volt, viszont ugye a kullancs itt van, és közvetett bizonyítékokat, szerológiai bizonyítékokat, azokat találtunk már, mind állatokban, mind emberekben.
2: Fertőzött kullancs van, betegség nem. Még nincs?
3: Vagy kullancs van, igen. Folynak kullancsgyűjtések is, több kutatócsoport is foglalkozik ezzel, de még olyan kullancsot nem találtak, amiben benne lett volna a vírus. Uh-huh. Viszont olyat állatokat már találtunk, olyan embereket találtunk, hogy ezek saját tanulmányok, ahol szerológiailag ez azt jelenti, hogy az adott állat ember átesett már a fertőzésen, és az ellene termelődött ellenanyagokat ki tudtuk mutatni, na ilyeneket már találtunk.
2: A krími kongói vérzéses lázról beszélünk, ami borzasztóan hangzik, de ezek szerint, ha találtak embereket és állatokat, akik átestek ezen, akkor talán nem annyira szörnyű a betegség, mint a neve? Mennyire súlyos ez?
3: Maga a betegségnek itt szintén több úgynevezett genetikai vonala van. Itt a déli határvidékeinkén, és egy kicsit azért ezért aggódunk, ott egy úgynevezett Európa 1-es vonal található, ugye Koszovóba, Észak-Macedóniába, Bulgáriába, ez nagyon súlyos megbetegedést tud okozni, 40%-os halálozással. Ugyanakkor például Görögországban is, Törökországban is, és feltételezik itt hazánkban is, ennek a vírusnak van egy olyan válfaja, ami nagyon enyhe tüneteket tud okozni. Ugyanaz a vírus, de eltérő válfaj egy kicsikét. Mi azt feltételezzük, hogy Magyarországon ez utóbbi lehet itt, ami okozza a megbetegedéseket. Ugyanakkor, ha szétnézünk a világba, és azt látjuk a krími kongó esetében, Spanyolország. Spanyolországban megjelent a kullancs. Kimutatták. Utána megtalálták a vírust a kullancsban. És utána viszont elkezdtek emberi megbetegedések lenni.
2: Ez elég logikus, nem?
3: Ez viszonylag logikus volt, tehát itt is azért várjuk azt, hogy ha már látjuk a szerológiai bizonyítékát, hogy itt van a vírus, kullancsot megtaláljuk, tehát igazából mi azt várjuk, hogy azért egy 10-15 éven belül Magyarországon is lesznek esetek, és ugye erre fel kell készülnünk, hogy ezeket le tudjuk kezelni, mert nagyon fontos, hogy azért itt is a legtöbb veszélyes korokozó a testnedvekkel, váladékokkal terjed, és minél betegebb, annál jobban tud fertőzni. Tehát kik vannak a legnagyobb veszélybe? Nyilván az egészségügyi dolgozók, ezért nagyon fontos, ugye, hogy ők betartsák azokat a kórházi rendszabályokat, amik megakadályozzák ugye, az ő megfertőződésüket.
2: Henszkó Judit előhozta a húsevő baktériumokat, de hát ugye mi a klímaváltozással kapcsolatos betegségekről, kórokozókról beszélgetünk most. Én húsevő baktériumot csak ilyen szuperbaktériumként ismerek a műtőben, tehát kórházi fertőzésről tudok. Ön mire gondolt? Nyilván nem erre.
4: Igen, hát a húsevő baktérium elnevezés az hát nem egy orvosi kifejezés gyakorlatilag. A média által használt kifejezésről van szó, és hát többféle baktérium képes ezt a kórképet okozni. Magyarországgal kapcsolatban a leggyakrabban a Streptococcus pyogenes vagy a Staphylococcus aureus esetleg kevert anaerob fertőzések kapcsán hallunk róla, de amennyiben...
2: Ez a kórházi?
4: Igen, ez a kórházi, viszont amennyiben a klímaváltozás kontextusában szeretnénk erről beszélni, akkor a Vibrio vulnificusról kell beszélnünk. A Vibrio vulnificus, az egy baktérium, és hát a Vibrio nemzetségben jelenleg több mint 150 fajt ismerünk, ebből bizonyítottan 12-15 baktérium képes humán megbetegedést okozni, a Vibrio vulnificus az egyik.
2: Miért hívják húsevőnek?
4: Gyakorlatilag a kórkép, amit okoz, ez orvosi kifejezésben a nekrotizáló fascitis, viszont hogyha meg szeretnénk érthetően is fogalmazni,
2: köszönöm.
4: Akkor súlyos lágyszöveteket érintő fertőzésről van szó, ami nagyon gyorsan képes terjedni, és hát gyakorlatilag megfelelő terápia nélkül akár a betegek 33%-a már az első 24 órában meg is halhat. Egyébként meg hát a halálozási arányokat tekintve, hogyha Vibrio vulnificusról beszélünk, akár a megbetegedések 50%-a is fatális kimenetelű lehet. Uh-huh. Tehát ezért szoktak róla beszélni. Ritka, de súlyos megbetegedést okozhat.
2: És mi köze van a klímaváltozáshoz?
4: Általában ugye a vibriók összességében a vizekben fordulnak elő, a sós, melegedő vizekben, így a Vibrio vulnificus is. Például az USA már évek óta működtet egy monitoringrendszert, ennek kapcsán ugye felmérik a Vibrio megbetegedéseket, évente olyan 100-200 megbetegedés köthető Vibrio vulnificushoz, és az összes Vibrióhoz körülbelül 50 ezer az USA területén, tehát azért ezek nem ritka megbetegedések.
2: De a többi nem ilyen súlyos.
4: A többi nem ennyire súlyos. Európában még nincsenek pontos adatok, éppen zajlik egy munkacsoporti megbeszélés ezzel kapcsolatban. Egyébként egy monitoring rendszert most állít föl az Európai Unió, ebbe mi is benne leszünk.

0: de valószínűleg utazási anamnézise lehetett a betegnek. Tehát a magyar vizekben nem fordul elő ez a baktérium jelenleg.
1: Nem sós.
0: Mert nem sós, nem eléggé sós, igen.
1: Gyümölcsök, zöldségek mosatlanul hordozhatnak-e bármilyen kórokozót, ami a klímaváltozással függ össze?
0: Igen, a Vibrio vulnificus kapcsán is ugye a megbetegedés az főként ugye sebeken keresztül történik, viszont hát nagyon fontos szempont a nyers tengeri ételeknek a fogyasztása, az osztriga, a kagylók, illetve az egyéb tengeri herkentjük, hogyha ezek nincsenek hőkezelve, akkor bizony így el lehet kapni ezt a fertőzést is, illetve az egyéb vibriókat, egyéb bakteriális fertőzéseket is, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy csak olyan helyen fogyasszunk tengeri élelmiszereket, ahol azok ellenőrizve vannak, illetve hát megfelelően hőkezelt élelmiszereket fogyasszunk, amennyiben lehetséges. Tévhit egyébként az osztriga fogyasztással kapcsolatban is, hogy amennyiben ugye citromlével vagy ecettel kezeljük, akkor az megöli a baktériumokat, ez nem igaz. Meg kell főzni, igen.
1: Nagyon ijesztően hangzik, amit mond, de azért nem kell félni, ugye? Persze rengeteg betegség, meg veszély leselkedünk rá. Tehát azért nem kell attól tartani, hogyha valaki elmegy nyaralni, akkor rettegnie kell attól, hogy húsevő baktérium támadja meg.
0: Egyáltalán nem. Általában azt szoktuk mondani, hogy az egészséges immunrendszerű emberek egyáltalán nincsenek veszélyben, még ha el is kapják a fertőzést, akkor is náluk általában enyhe tünetek jelentkeznek, esetleg hasmenés, rosszulét, viszont akik immunszuprimáltak, májbetegek, korbetegek, daganatos betegek, azért nekik óvatosabban kell eljárni, amennyiben ugye a tengereknél szeretnének fürdeni, hogyha nyíltsebb van rajtuk valahol, akkor azt ugye fedni kell, vagy nem kell bemenni a vízbe, tehát így meg lehet előzni gyakorlatilag a megbetegedést.
1: A kolerától is kell tartanunk?
0: Magyarországon az úgynevezett NEMO-1, NEMO-139-es vibrio koleré szerúcsoportok fordulnak elő, abban különböznek a klasszikus kolerától, hogy ezek a törzsek nem termelik a koleratoxint, tehát a kolera megbetegedés így nem tud kialakulni. Ugye a kolera az egy súlyos hányással, hasmenéssel járó megbetegedés, gyakorlatilag 25 liter folyadékot is lehet veszíteni egy nap alatt. Rengeteg embert érintett korábban, illetve most is vannak ugye kisebb-nagyobb járványok a világban. Magyarországon ezek a toxintermelő törzsek nem fordulnak elő, maximum utazás kapcsán lehet őket behurcolni, viszont a NEMO-1, NEMO-139 vibrio koleré törzsek előfordulnak, és általában extraintestinális megbetegedéseket okoznak, fülgyulladást, arcüreggyulladást, agytájogot, rosszabb esetben szepszist, illetve hát enyhébb enterális tünetekkel jelentkezhetnek. 2018 óta végzünk monitoringot egyébként itt Magyarországon, azóta 25 esetet sikerült azonosítani, ezeknek a többsége egyébként szepszis volt. Sajnos két esetben fatális kimenetelű volt a megbetegedés, de mindkét esetben volt valamilyen predisponáló tényező, tehát nem egészség emberek kapták el a fertőzést, úgyhogy gyakorlatilag itthon előfordulnak, okoznak megbetegedést, de elég jól kezelhetőek ezek a megbetegedések.
1: És ennek is van köze a klímaváltozáshoz?
0: Egyértelműen, ugye a melegedő vizek mindenképpen szerepet játszanak abban, hogy egyre több vibrio megbetegedés van a világban, így a NEMO-1, NEMO-139 vibrio koleré törzsek esetében is ez egy fontos szempont.
1: Tehát a melegedő vizek?
0: A melegedő vizek, igen, a klímaváltozás egyértelműen.
1: Hadd kérdezzem meg, ha már a melegedő vizekről van szó, hogy ő szerint mi a biztonságosabb, melyik a tisztább víz? Egy melegvízű strand, ami tényleg nagyon fertőtlenített vízű, vagy valamilyen természetes víz, egy bányató vagy a Balaton?
0: Szerintem mind a kettő biztonságos adott esetben. Hát ugye arra kell figyelni, amit beszéltünk is, hogy nyíltsebben ne menjünk a vízbe. Arra azért figyeljünk, hogyha mondjuk elmegyünk egy strandra, hogy ott alkalmaznak-e valamilyen fertőtlenítő eljárást, mert például sokan nem tudják, de például a gyógyvizeket Magyarországon nem klórozzák. Tehát oda, hogyha bemegyünk, akkor egy baktérium mixtúrába fogunk beleülni, ha tetszik, ha nem. Hogyha esetleg immunszuprimáltak vagyunk, akkor ott oda kell figyelni, sebekkel ne menjünk be a vízbe.
1: Nem szólalt még meg Nagy Orsolya, aki virológus, és a szúnyogok által terjesztett betegségekkel foglalkozik elsősorban. Mit tud erről mondani?
2: Ugye a szúnyogoknak az élőtere és az elterjedési területe a melegedéssel összefüggésben növekszik. Egyre újabb szúnyogfajok jelennek meg Európában, amik korábban nem voltak itt, és újabb betegségeket terjesztenek. Világszinten a legfontosabb szúnyogok terjesztette fertőzések közé tartozik például a dengue vírus. Ez évente az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint 100-400 millió megbetegedést okoz. fontos, még a chikungunya vírus okozta fertőzés, ez nagyjából egy ilyen néhány 10 millió megbetegedést okoz évente, illetve az Zikáról is fontos beszélnünk. Ez jelenleg csak néhány százezer esetet okoz évente, viszont ugye volt egy nagyobb zika

0: pandémia 2016-ban, amikor több millió ember fertőződött meg. Ezek a vírusfertőzések egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre több utazással összefüggő megbetegedést diagnosztizálunk itthon, és ugye Európában is már időnként a nyári hónapokban el lehet kapni ezt a fertőzést.
1: Melyiket? Mind a hármat?
0: Leggyakrabban a chikungunya vírust, ezen kívül a denginek is voltak európai terjedései, illetve a Zika egy esetben terjedt Európában, ez csak néhány megbetegedést jelent. A chikungunya az utóbbi években is nagyon sok esetszámú fertőzést okozott Olaszországban, illetve Franciaországban. Azt azért fontos hangsúlyozni, a chikungunya vírusnak van egy olyan mutációja, ami elősegíti, hogy ez a vírus az Európában már megtelepedett szúnyogokban, kifejezetten az ázsiai tigris szúnyogban jobban tudjon terjedni, ezért könnyebben átvihető. Mind a három betegségre jellemző, hogy a fertőzötteknek egy része tünetmentesen vészeli át. Ez a dengue és a Zika esetében körülbelül az érintettek 3/4-ét jelenti, tehát náluk egyáltalán nem jelentkeznek tünetek, vagy csak minimálisak. Chikungunya esetében körülbelül a fertőzöttek 1/3-ában nem jelentkezik semmilyen tünet. Amennyiben kialakulnak panaszok, ez jellemzően lázzal, izolatív fájdalommal, kiütéssel jár, illetve a dengue fertőzés esetében főleg, hogyha már valaki egy újabb szerotípussal fertőződik, ugye a dengue-nek 4 szerotípusa van, bármely meg tudja fertőzni az embert. Hogyha valaki már egy második szerotípussal fertőződik, akkor gyakoribb egy súlyosabb lefolyás. Ez jelenthet úgynevezett dengi vérzéses lázat. Ilyenkor enyhébb nyálkártya vérzések alakulnak, illetve keringési problémák a betegekben. A chikungunya vírus esetében gyakoribbak a tartósan fennálló elhúzódó izulati panaszok, illetve a Zikánál fontos kiemelni, hogy várandósokra kifejezetten veszélyes, a magzatra átterjedhet és súlyos fejlődési rendellenességet tud okozni az újszülöttekben.
1: Most megint csak itt ülök és elrémülök, hogy borzasztó micsoda betegségek vannak, de reális veszély, hogy valakit megcsíp egy fertőzött szúnyog?
0: Szerencsére ezek a fertőzések Magyarországon még nem terjednek. Ezek általánosságban a trópusi, szubtrópusi területen honosak, tehát ott találkozhatunk velük. Magyarországra úgynevezett importált, tehát behurcolt fertőzéseket diagnosztizáltunk eddig. Ez azt jelenti, hogy az utazók kint az endémiás területen, tehát a trópusi térségben fertőződnek szúnyogcsípés által, és jellemzően hazaérkezés után, ugye ezeknek a fertőzéseknek van olyan egy-két hetes inkubációs ideje, jellemzően a hazaérkezés után jelentkeznek a tüneteik, de ezek a fertőzések azért egyelőre itthon nem terjednek.
1: Emberről emberre sem terjednek, ha jól értem.
0: Emberről emberre a Zika vírus képes terjedni, ez átvihető szexuális úton, illetve az anyáról a magzatra is át tud kerülni, a másik két vírus esetében ez nem fordul elő. Azt szeretném még hangsúlyozni, hogy a mediterrán térségben ugye az utóbbi években megjelentek ezek a fertőzések, de ezek jellemzően csak a nyári korra őszi hónapokban fordulnak elő, és kisebb esetszámok helyi fertőzések alakultak ki. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a vírusok nem csenek jelen állandóan ebben a térségben. Ezek minden évben az utazással összefüggésben kerülnek behurcolásra, és a hidegebb hónapokban általában a fertőzési láncnak vége szakad, a fertőzés eltűnik, a vírus eltűnik az országból, és hogy a következő évben megjelenik, ez attól függ, hogy behurcolják, illetve abban az évben megfelelők-e a klimatikus és egyéb ökológiai tényezők. Tehát még a mediterrán térségben sem honosak ezek a vírusfertőzések, csak átmenetileg fordulnak elő.
1: Tudunk-e valahogy védekezni ezek ellen a betegségek ellen?
0: Igen, egyrészt az fontos hangsúlyozni, hogy a szúnyogcsípések megelőzése a legjobb védekezési módszer, nyilván ezt nehéz 100%-ban kivédeni. Amit lehet végezni, az a hosszú szárú öltözet, illetve a szúnyogriasztó spréknek a használata. Javasolt a trópusi területeken szúnyogháló alatt aludni, illetve a dengue vírus és a chikungunya vírus ellen már elérhető védőoltás, ez kifejezetten azoknak az utazóknak javasolt, akik vagy hosszú távra utaznak az endémiás térségbe, vagy pedig gyakran látogatják például mondjuk idegenvezetők számára, illetve a dengi oltás javasolt még azoknak, akik már korábban egyszer átestek a dengi vírus fertőzésen, hogy a második szerotípus okozta súlyosabb megbetegedést megelőzzék.
1: Hol terjednek ezek a vírusok?
0: Kifejezetten a trópusi területeken, tehát Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, Ázsiában, Afrikában, az óceáni térségben, még Ausztrália északi részén is előfordulhatnak. De azért, hogyha van egy jó egészségügyi ellátórendszer, tehát van lehetőség kórházi kezelésre, akkor nem kell félni ezektől a fertőzésektől.
1: Mit tehet az emberiség, hogy ilyen nagy kérdéseket tegyek föl? Tehát tehet-e bármit is az emberiség, hogy megakadályozza a vírusok terjedését, új betegségek terjedését?
2: Ugye, ha a klímaváltozással összefüggésben nézzük, akkor azért ez nagyon sok szakmának a szoros együttműködését igényli. Ugye látjuk azt, hogy a zoonotikus állatról emberre terjedő fertőzések azok egyre jelentősebbek. Ugye mindenképp fontos, hogy megakadályozzuk azt, hogy ezek az állatok, például mondjuk a denevérek, azok ott hagyják az ő természetes környezetüket, tehát ugye ne legyen az erdőirtás, ha próbáljuk csökkenteni a felmelegedést, akkor a fajok vándorlása is le fog lassulni. Olyan fajok találkoznak, amik korábban nem, keverednek, Nyilván a vírusok ugrálnak egyik másik között, tehát itt nem névjegykártyákat cserélgetnek egymással, hanem vírusokat cserélgetnek, és utána egyszer csak ugye rákerül az emberre, kialakul egy új faj. Az egyik legrangosabb folyóiratban, a Nature-ben megjelent ilyen közlemény szerint az elkövetkezendő évtizedekben körülbelül 150 ezer új vírus-vírus fajnak a kialakulását, a genetikai vonalnak a kialakulását feltételezik. Ez egy elég nagy szám, ezt vetítik előre, ezt meg kell akadályoznunk. Nagyon fontosak a korai előrejelző rendszerek, hogy lássuk azt, hogy már ebbe az olvasztó tégelyben mi zajlik az állatvilágban, milyen vírusok jelennek meg, föl tudjunk rá készülni. Ugye ez az egész igazából egyetlen egészségkoncepció alá tartozik, tehát nem lehet elválasztani az ember egészségét, az állat egészségét, és ugye a környezetnek az egészségét. Ugye egy beteg bolygón nem lehet egészséges életet élni. Az emberi oldalról még egy nagyon fontos, ugye van az egyik legnagyobb vakcina támogató szervezetnek, a CEPI-nek, van egy 100 napos programja. Ennek az a lényege, hogy minél hamarabb tudjunk hatékony vakcinákat, felkészüljünk rá. Oké, de hát ezek ismeretlen vírusok, akkor hogyan készülünk föl rá? Azért nem teljesen ismeretlen, mert azért a vírus családokat már ismerjük. És ugye ilyen úgynevezett prototípus, tehát olyan, amik jellemzők arra a vírus családra, azok ellen, a törzsek ellen már elkezdünk vakcinát fejleszteni,
1: és utána viszonylag
2: egyszerűbb továbbfejleszteni olyan vakcina platformot, mint amiért például a Kariuka Katalin Nobel-díjat kapott, ugye az mRNA-s vakcinák, vagy vírusvektor vakcinák, amiben már ismerjük magának a váznak a működését, abba ugye csak kicserélgetjük a fontosabb részeket. Mesterséges intelligenciával fel tudjuk térképezni, hogy egy adott vírus családnak mik a legjobb részei, amik ellen a leghatékonyabb immunválaszt tudunk kiváltani. Állatmodelleket tudunk kifejleszteni. Most sajnos nem tudjuk elkerülni az állatkísérleteket, nagy mértékben tudjuk csökkenteni. Rengeteg technika van már, hogy minél kevesebb állatot használjunk fel, de az állatnak mégiscsak egy jelenleg legmodellezhetetlen komplex immunrendszere van. Ezeknek a fejlesztése, a gyártókapacitásoknak a szétszórása, a fejlesztése, ezek mind-mind-mind hozzájárulnak még ahhoz, hogy védekezni tudjunk, hogyha valami felbukkan, minél gyorsabban, minél hatékonyabban reagáljon az emberiség, és megakadályozza, hogy nagy baj történjen.
1: Ez nagyon megnyugtató és örömteli, de vajon mennyire bízhatunk a mi saját immunrendszerünkben? Tehát valamennyire azért talán az ember saját maga is alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Nem tudjuk-e mi legyőzni csak úgy azért, mert az immunrendszerünk működik ezeket a betegségeket?
2: Azért ez nem ilyen egyszerű. Egy egészséges embernek van egy egészséges immunrendszere, viszont ezek a kórokozók viszonylag újak. Azok a kórokozók, amik már évezredek, évmilliók óta velünk élnek, azért megfigyelhető egy evolúció, az emberi immunrendszer és ezek a kórokozók, ezek ugye összebarátkoznak, hogy most így nevezzem őket. Viszont egy olyan új kórokozó, ami nemrég jelent meg, például ugye az Ebola. Ugye itt még azért elég nagy halálozással tud járni,
1: teljesen védtelen.
2: Amit mi ugye tenni tudunk, az inkább ugye minél egészségesebben étkezünk, a mozgás, ezek az általános dolgok. Egy jó mozgás, jó erőnlét nem csak a testet, az immunrendszert is erősíti. A tudatosság, a fokozott kézmosás, ugye a mosatlan gyümölcsöknek az elkerülése. Ha olyan területre megyünk, akkor látjuk, akkor azért a vadon élő állatokat nézni szabad, de ne próbáljuk megérinteni őket. Illetve az, hogy hát védjük a környezetünket globális szinten.

Ma a klímaváltozás miatt megjelenő új kórokozókról beszélgettünk az NNGK 3 szakértőjével, Kis Zoltánnal, Henszko Judittal és Nagy Orsolyával. A hangmérnök Lajer Rita és a felelő szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik a krónika.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Ma van Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének évfordulója. Az országgyűlésben is megemlékeztek az 1956-os hősökről.
1: Radikális árcsökkenést eredményezett az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél.
2: Éjszaka több felé holnap már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az őket megelőző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben, ahol Nagy Imre miniszterelnök és Mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékeztek.
2: A miniszterelnök hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. Magyar Péter az 1956-os forradalom történelmi tanulságai közül azt emelte ki, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
3: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították, és halálra ítélték. Bár a kivégzésen előestéjén feleségének írt levele soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
1: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárcavezetők ülése előtt.
2: Hegedűs Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Hegedűs Zsolt kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
4: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert három dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
1: Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója.
2: Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csaknem 130 éve szervezett hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel és meghallgatja kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
5: Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést. Ehhez szükségesek indikátorszámok és indikátorkörnyezetnek a megteremtése, amivel tudjuk a mentőszolgálat saját minőségbiztosítását megteremteni, és saját magunkat viszonyítani.
1: Idén is Mészáros Lőrinc áll a leggazdagabb magyarok százas listájának élén. A második Csányi Sándor, az OTP elnöke, a harmadik pedig a gépgyártásban érdekelt Felcsúti Zsolt.
2: Mészáros Lőrinc 1604 milliárd forinttal rendelkezik, de 13%-os vagyongyarapodása elmarad a tavalyi 50%-tól. A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor, a Wallis csoport alapítója szerepel 492 milliárd forintos becsült vagyonnal. A 100 leggazdagabb közé bekerült négy új név is, köztük az ingatlan.com alapítója Mészáros Dávid, valamint az OTP top menedzsere Wolf László.
1: Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
2: Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését.
1: Kezdődik a magyar dinnye szezon. A következő hetekben egyre több helyen jelennek meg a hazai termesztésű görög és sárga dinnyék, amelyek a nyári időszak legkeresettebb gyümölcsei közé tartoznak. A termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani. A szezon várhatóan ősz elejéig tart.
2: Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkára a magyar dinnye iránti kereslet növelésének fontosságát hangsúlyozta. Emellett arról is beszélt, hogy az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hosszú távú célja nem csak az egészséges életmód népszerűsítése, hanem az életminőség javítása is.
6: Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon egyszerű a feladatotok. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és kultúrált, műveltebb emberek éljenek. Amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszer oldalról, na az a ti dolgotok. Tehát ez a feladat, amiben hiszünk.
1: Radikális árcsökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél.
2: A hatóság közleményében úgy fogalmaz, a gyanú szerint a Gyermekvédelmi Főigazgatóság korábban csak nem tripla áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket. Hozzáteszik, hogy elmúlt években 2-szer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. Az integritás hatóság szerint a korábbi túlárazások nem magyarázhatók, pusztán inflációval vagy logisztikai költségekkel. Azok rendszer szintű problémákra utalnak a közbeszerzési gyakorlatban.
1: Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója.
2: Zagyba Rihárd elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen.
1: Önálló közigazgatási egységgé nyilvánítaná a Balatont a Balatoni Kör. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, úgy érzik, hogy most közigazgatási és jogalkotási szempontból is gazdátlan a tó. A javaslatcsomaggal ezt a problémát szeretnék megoldani.
2: Pach Gábor hangsúlyozta, a Balaton jelenleg 3 megyéhez tartozik, prioritásai között pedig nem a tóval kapcsolatos problémák kezelése szerepel. Emlékeztetett arra is, hogy a Balatonnak több mint 25 éve nincs minisztériumi képviselője. Szorgalmazzák, hogy ezentúl legyen. Pach Gábor szerint az intézkedés segíteni a térség infrastruktúrális és közlekedési fejlesztését, a turizmust, valamint a helyi értékek, a környezet és a vízvédelmét.
7: Most már a Balatonnak például van főépítésze külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentené az itt élőknek, az itt vállalkozóknak és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozók felé.
1: Meghalt Dénes Gábor István, rádiós szakember. 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban.
2: A Petőfi Rádió munkatársaként szerkesztő műsorvezetője volt a Sokféle című irodalmi magazinnak, a 2-től 5-ig című kívánságműsornak, a Szívküldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Máról holnapra című éjszakai beszélgetős műsornak. Alapító főszerkesztőként vett részt a Petőfi Rádió a Család Rádiója létrehozásában. Dénes Gábor István 75 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Melegszik a levegő, de éjszaka többfelé, holnap pedig elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 25 és 30 fok között várható.
1: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
8: Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra?
9: És ezen a héten várható az idei első hőhullám, akár 36 fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére?
10: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
11: Apa generációk. Nagy üzenetek.
12: Az én Stofán nagypapámnak volt egy mondása, aki a veszélyt keresi, az elvész benne.
13: Az egyik az egy konkrét üzenet, amit én elhoztam otthonról, ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz.
14: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Ezúttal a nagy üzenetekről. Kaptak-e otthonról életre szóló mondatot, és mit kezdenek vele? Felülírják vagy megtartják, és rábíznak-e hasonlót a gyerekeikre.
10: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
15: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
16: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Halott internet vagy új valóság, egyre több mesterséges intelligencia által generált tartalom jelenik meg az online térben.
17: Bámulatosan könnyű egyébként a szociálpszichológia mentén a tömegeket olyan irányba befolyásolni, hogy az egyéni felhasználó végül is észre sem veszi, hogy valaki másnak a véleményét átvette.
16: Vadak a városban. Miért költöznek egyre közelebb hozzánk a rókák, őzek és vaddisznók, és hogyan viselkedjünk találkozás esetén?
18: Ha egy vaddisznóval találkozunk az utcán, akkor nagyon fontos, hogy inkább forduljunk vissza. Hívjunk segítséget, várjuk meg, míg elmennek. Ha van rá időnk, esetleg fotózzuk le, hogy később ezt azért jelentsük a helyi illetékes szervezetnek, de ne szelfizünk, és csak akkor készítsünk fotót, ha látjuk, hogy biztonságosan megtehetjük ezt.
15: Trendidők.
16: Képek, videók, hozzászólások és akár teljes weboldalak is készülhetnek ma már mesterséges intelligencia segítségével. Az egyre nagyobb mennyiségben megjelenő automatizált tartalmak miatt sokan úgy érzik, hogy az internet fokozatosan elveszíti emberi jellegét. Ebből a jelenségből nőtte ki magát az úgynevezett Dead Internet Theory, vagyis a halott internet elmélete, amely szerint az online tér jelentős részét már nem emberek, hanem algoritmusok által létrehozott tartalmak töltik meg. Hogy mennyire állja meg a helyét ez a feltételezés, arról Kovács Nagy Áron beszélgetett dr. Habil Bokor Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének vezetőjével.
19: Mennyire lehet reálisan szerint az az állítás, hogy az internet jelentős része már nem emberi?
20: Ha arra gondolunk, nem emberi alatt, hogy a létrehozott tartalmakat nem ember alkotta, kétségtelenül érződik a tendencia, főleg a vizuális és audiovizuális tartalmakban, ami szabad szemmel is még azért többé-kevésbé megkülönböztethető az originális ember alkotta tartalmaktól, hogy növekszik az emmi készítette tartalmak aránya. Szövegeknél sem lehetetlen megállapítani a különbséget, de azért ott egy kicsit jobban összemosódik az emberi meg a nem emberi. Azt nem gondolom, hogy jelenleg az interneten fellehető tartalmaknak a többsége lenne mesterséges, de a trend egyértelmű, hogy ennek az aránya növekszik.
19: És ön szerint egyre nehezebbé válik megkülönböztetni a valódi és a generált tartalmat, vagy azért fel lehet ismerni felhasználóként?
20: Nyilvánvaló, hogy a technológiai fejlődésnél fogva egyre inkább összetéveszthetők, hogy ez az emberi érzékelésre milyen hatással van, és hogy hogyan tudja az egyszerű felhasználónak a digitális kompetenciája lekövetni ezt a bátran nevén nevezem megtévesztést, nem az már egy bajosabb kérdés. Ott már nagyon nagyban számít az, hogy eleve a felhasználó mennyire gyakorlott média használó, nyilván minél inkább annál könnyebb ez a megkülönböztetés. Számít valamennyire a generációs élmény is, a megértettség. Számít az, hogy a saját társas hálómban vannak-e olyanok, akik megtanítják nekem, hogy hogyan kell megkülönböztetni generált tartalmat az ember alkotta tartalmaktól. Minden esetre mindenképpen ki vagyunk szolgáltatva neki, mert a tartalmak emmi generálása egyre olcsóbbá is válik. Költséghatékonnyá teszi a reklámkampányokat, kampányokat, politikai kommunikációs kampányokat, egyszerű manipulációs törekvéseknek a megvalósítását, voltak éppen fillérekből, nagyon olcsó előfizetési díjakkal, nagyon sokféle eszköz rendelkezésre áll.
19: És hát egy dolog az, hogy sok mesterséges intelligencia által generált tartalommal találkozhatunk, de egy másik komoly probléma az AI által generált kommentek és botok lehetnek. Milyen hatással vannak ezek konkrétan az online közösségre?
20: Régóta folynak ilyen vizsgálatok internetes körökben, hogy az úgynevezett like farmokon és hasonló szerverképződményeken, ahol virtuális botoknak, vagy mesterségesen előállított kommunikáló ágenseknek az akár tízezrei, százezrei ráállíthatók egyszerre egy témára, ezek hogyan képesek a közvélemény befolyásolni. Már 2016-ból vannak adatok arra nézve, hogy például vélhetően Donald Trumpnak a kampányát, akár Emmanuel Macronnak a kampányát Franciaországban segítették ilyen botok, ilyen chatbotok, ami még nem nagyon kifinomult mesterséges intelligencia technológia volt 10 évvel ezelőtt, de azóta már ezek is bejöttek a képbe. Bámulatosan könnyű egyébként a szociálpszichológia mentén a tömegeket olyan irányba befolyásolni, hogy az egyéni felhasználó végül is észre sem veszi, hogy valaki másnak a véleményét átvette.
15: Trendidők.
16: Ma már egyre kevésbé számít különlegességnek, ha egy róka, őz vagy akár vaddisznó bukkan fel lakott területen. A települések közelében a vadak gyakran könnyebben találnak táplálékot, vizet és búvóhelyet, ezért sok faj alkalmazkodott az ember által alakított környezethez. Az együttélés azonban új helyzeteket teremt, és fontos tudni, hogyan reagáljunk egy váratlan találkozás során. Takács Ádám összeállításában elsőként Nagy Ingridet, a Budakeszi Vadaspark sajtóreferensét hallják.
3: Az, hogy az emberi települések nőnek, az emberi populáció is nő, mi is terjeszkedünk, és hát az állatoknak az élőhelyét vesszük el, hiszen másfele már nem tudunk terjeszkedni. Emiatt az állatoknak két döntési lehetőségük van, valamint az evolúciónak is, hogy vagy visszahúzódnak egy kevésbé zavart területre, olyan erdőkbe, ahol kevésbé zavarja őket az ember. Például nagyon jó példa erre a fehér és a fekete gólya, hogy a fehér gólya az úgy lépett előre az evolúcióban, hogy az emberi településekre költözött be, hozzászokott az emberi zavaráshoz, sőt az emberi kéményeket, meg a villanyoszlopokat használja fészkelési helyül. A fekete gólya viszont kevésbé szereti az emberi zavarást, és egyáltalán nem látni a településeknél, hogy költsön, sőt a legzavartalanabb erdőkbe megy, és ott költ a fáknak a tetején. Tehát ezt a két útvonalat tudják az állatok választani, és nagyon sokszor az az előnyösebb, hogyha hozzászoknak az emberi környezethez és az emberi zavaráshoz, hiszen meg kell tanulni jók velünk együtt élni. A legtöbb városlakó állatunk is ilyen, például, hogyha kisebb állatokat mondunk, akkor a nyest, a róka, a sűn, mókus, vagy pedig ugye a legtöbb madarunk. Madáretetőkön látható kismadarak, például a cinegék, rigók, harkályok. Hogyha nagyobb állatokat mondunk, akkor például akár a vaddisznó is, a szarvas, őz, már ők is annyira hozzászoktak a településekhez, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan vaddisznó észlelés volt, hogy bejöttek konkrétan a város központba is, és ott lebzseltek a kismalacokkal.
21: Mennyire aggályos egy ilyen találkozás?
3: Bár nagyon aranyos kis állatokról van szó, főleg, hogyha látjuk őket, a kis aranyos csíkos malacokat, akkor sokakban kétféle érzelmet váltanak ki. Az egyik az, hogy úristen, milyen aranyosak, és azonnal meg akarom fogni, ölelni és puszilgatni. Más emberekben pedig a rögtön a félelmet. Egyik sem rossz gondolat, de maradjunk a realitás talaján és a kettő között, tehát, hogy nagyon aranyosak, nagyon intelligens állatok a vaddisznók, és tényleg nagyon szép állatok, a kis malacok nagyon aranyosak, tisztelni kell őket. De azért nem szabad teljesen halálfélelemben élnünk sem, mert nem az a céljuk, hogy megtámadjanak minket, hanem ők maximum akkor támadnak, hogy a tényleg sarokba szorítva és veszélyben érzik a kicsinyüket vagy önmagukat. Amíg van menekülési lehetőségük, addig mindig a menekülést fogják választani. Előfordul, hogy támadnak. De nagyon sokszor amiatt, mert akár kutyákat sétáltatunk forrás nélkül az erdőben, amikor kismalacok vannak, és a kutya felbőszíti az anyukát, az anyakocát, és emiatt előjön belőle a védelmező ösztön. Tehát az fontos, hogy ebben az időszakban, mondjuk a január, március, maximum áprilisi időszakban próbáljuk azért kutyákat nem póráz nélkül sétáltatni az erdőben, de a legjobb, legideálisabb az lenne, hogyha az erdőben sem sétáltatnánk póráz nélkül, hiszen amikor letelik ez a január-áprilisi időszak, utána jön az őzeknek és a szarvasoknak az ellési ideje, és ilyenkor nagyon sokszor előfordul, hogy a kutyák az őz gidákat és a szarvas borjakat támadják meg.
21: Most Jobb a Katalint, a Budakeszi Vadaspark szakvezetőjét és állatgondozóját kérdezem, hogyan viselkedjünk, ha vaddisznóval találkozunk a kertben vagy az utcán?
18: Ha látunk ilyen állatokat, először is fel kell mérni a veszélyhelyzetet, mert elsődleges az emberi épség védelme. Na most, ha egy vaddisznóval találkozunk az utcán, akkor nagyon fontos, hogy inkább forduljunk vissza. Hívjunk segítséget, várjuk meg, míg elmennek. Ha van rá időnk, esetleg fotózzuk le, hogy később ezt azért jelentsük a helyi illetékes szervezetnek, de ne szelfizünk, és csak akkor készítsünk fotót, ha látjuk, hogy biztonságosan megtehetjük ezt. És hátráljunk ki, mert vaddisznó azért nem biztos, hogy annyira barátságos. Az is lehet, hogy ő ijed meg és elszalad. Az esetek nagy százalékában ez van, de azért elsőleges a biztonság.
21: A rókák is gyakran merészkednek a lakott területekre. Egy ilyen találkozásnál mi a protokoll?
18: Róka esetében nagyon sokszor az van, hogy egy darabig közel tudunk menni, egyébként ne próbáljuk meg, és utána elszaladnak. Nagyon-nagyon gyorsak ezek az állatok. Rókánál még az is fel szokott merülni, hogy sokan mondják még mindig azt, hogy jaj, biztos veszett. Nem, Magyarországon már régóta történik veszettségmentesítés, repülőkből kihelyezett, kidobott, vakcinázott csalik révén, úgyhogy Magyarországon a veszett róka minimális, biztos, hogy van valamennyi, de nagyon-nagyon kevés. Aki a városba jön, ezek a rókák nem veszettek, csak egyszerűen megszokták az ember környezetét, környékét, közelségét, és nem veszélyesek alapvetően ránk. Ezek a rókák viszont lehetnek rühösek, lehetnek bolhásak, vagy egyszerűen csak megjelennek, mint egy kutyus, aki kérdés nélkül simogatunk meg, és oda kaphat. Innentől kezdve nagyon fontos, hogy ha rókát látunk, őt is kerüljük el messziről.
21: A dolmányos varjakat is említsük meg, gyakori vendégek a településeken. Egyre több a híradás azokról a galibákról, amiket ezek a madarak szoktak okozni.
18: Személyes élmény és örök tanulság, hogy ahol esetleg dolmányos varjú van, ott ne tegyük ki a szemetes zsákot, hogy majd levisszük, hanem gyorsan vigyük le, mert nálunk is, de a utcában is nagyon sokaknál láttuk, hogy szétszedik a dolmányos varjak a kirakott szemetes zsákot, ennivalót keresve. Bosszúságot okoznak, meg mégiscsak macerás után összerakni, de náluk is fontos az, hogy alapvetően ők sem bántanak. Egy esetben dolmányos varjaknál előfordulhat, mondjuk parkokban nagyon szeretnek ők fészkelni, és hallottam nem egyet olyat, és ott azért meg kell figyelni, hogy ez hol van, hogy éppen fészkelési, fióka nevelési időben támadhatnak a dolmányos varjak. Ilyenkor egy megoldás van, ki kell viccelni, bekelni ezt az időszakot, és kerülni azt a részt, ahol esetleg dolmányos varjú fészek van, mert védekezhetnek, védhetik a kicsiket, akkor nem arra sétáljunk meg, ne arra sétáltassuk a kutyát. Élni és élni hagyni, ez az alapvető dolog. Igazából bármilyen állattal, de emberrel is négy esetre vezethető vissza a legtöbb konfliktus, ez saját levezetés, de szerintem teljesen megállja a helyét, ez a területvédés, kajavédés, önmaga is a kölykének a védése. Úgyhogy alapszabály mármilyen állattal és emberrel szemben, hogyha területét, kajáját, önmagát és kölykét látjuk, akkor hagyjuk békén, kerüljük ki, élni és élni hagyni, ugyanígy, ugyanezt mi is természetesen elvárhatjuk.
15: Trendidők.
16: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
4: Víz a Marson. Új kutatási eredmények szerint egy ősi óceán nyomait őrizheti a Mars Oxia Planum nevű térsége. A területet az Európai Űrügynökség Rosalind Franklin Mars járója vizsgálhatja majd meg, amely akár 2 méter mélyről is képes mintát venni. A kutatók remélik, hogy a küldetés segít tisztázni, létezhetette valaha élet a vörös bolygón. Precízebb genetikai vizsgálat. Magyar kutatók új módszert fejlesztettek ki a DNS-ben található apró genetikai eltérések azonosítására, amelyek számos súlyos betegség, köztük egyes daganatok kialakulásában is szerepet játszhatnak. A Hunren-Wigner fizikai kutatóközpont szakemberei egy fényalapú vizsgálati technikát alkalmaztak, amely speciális jelölőkkel kiegészítve nagy pontossággal képes kimutatni a genetikai hibákat. A fejlesztés egyelőre kutatási fázisban van, de hosszabb távon hozzájárulhat a rák korábbi felismeréséhez és a személyre szabott gyógyszerkezelések elterjedéséhez. Újra hódít a Tamagocsi. újra a reflektorfénybe kerül a 90-es évek egyik legismertebb játéka, a Tamagocsi. A virtuális kisállat egykor gyerekek millióit tanította gondoskodásra, hiszen folyamatos figyelmet igényelt a játék során. Most egy különleges kollekció jelenik meg, amelyben nem csak mobiltelefonos kiegészítők, hanem egy működő Tamagocsi készülék is helyet kapott. A gyártók szerint a kollekció elsősorban azokat a felnőtteket szólíthatja meg, akik szeretnék újra élni gyerekkoruk egyik meghatározó élményét.
16: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édes Anyanyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
5: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édes Anyanyelvünk.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk az állati testrészekkel kapcsolatos szólások, közmondások eredetének, jelentésének megfejtését. A magyarázatokat Forgács Tamás nyelvésztől kapjuk. A Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Kezdjük azzal a mondással, hogy fáradt lónak farka is nehéz. Mire mondták ezt?
2: Ugye ez is egy régi közmondás, amit ma már nem nagyon használunk, de ilyen 19. századi gyűjteményekben gyakori. Többek között úgy is, hogy fáradt lónak farka is nehéz, vagy úgy is van, hogy fáradt ló is a farka előtt jár, ami ugye igaz. Egyébként ez utóbbinak van egy olyan variáns, hogy a leglustább ló is a farka előtt jár. Ez tény, tehát hogy akármennyire fáradt vagy lusta is valaki, akkor is a farka előtt jár. De hát visszatérve arra, hogy fáradt lónak a farka is nehéz, tehát hogy aki nagyon fáradt, az már ugye sokszor annyira vált, hogy egyébként a farkát, amit hát könnyedén mozgathatna, már azt is csak úgy húzza maga után. De egyébként nem csak a lóra mondták ezt, hogy fáradt lónak farka is nehéz, hanem például a fáradt rókának is. Hát az a lényeg, hogy ha valaki nagyon fáradt, akkor mindent már tehernek érez, még a farka is nehéz fel számára.
1: Ha már a róka farkánál tartunk, van egy olyan közmondás, hogy a róka farkáról ismerszik meg. Ezzel mit akartak mondani?
2: Több párhuzamos szerkezeti variánsa van ennek, hogy a szamár füléről ismerszik meg, az oroszlán a körméről, a róka a farkáról, az eba szőréről, a madár tolláról, a bolond pedig beszédjéről ismerszik meg. Ballandi Mór gyűjteményében ez a nagyon hosszú forma így együtt is szerepel, de ezek tulajdonképpen egymás variánsait. Ugye az a lényeg, hogy valakinek az igazi tulajdonságai azok bizonyos ismertetőjegyéből kitetszenek. Tehát hiába próbálja ezeket palástolni, egyszer csak úgy is ki fog derülni ez a tulajdonság, és ez végső soron ugyanaz, mint amikor azt mondom, hogy kilóg a lóláb. Ugye az ördög is ember alakot ölthet, de ugye a lóláb, tehát az ördög pata, az ha kilátszik, akkor elárulja a valódi énjét, és hát ez a gondolat, hogy a róka farkáról, az eb szőréről, a madár tolláról ismerszik meg, ez mind ugyanide ebbe a gondolatmenetbe tartozik.
1: Könnyebben felejti a kígyó farkavágását, mint az asszony legkisebb bosszúságát. Ezt ma már nem igen halljuk.
2: Régi gyűjteményekben viszont nagyon gyakori. Nyilván van benne egy sztereotípia, mégpedig az, hogy az asszonyok gyakran haragtartók. Tehát, hogy ha valamilyen támadás éri őket, vagy valamilyen atrocitás, azért nagyon sokáig megfizetnek. És erre vonatkozik az, hogy a kígyó, ha elvágják a farkát, azt is hamarabb elfelejti, vagy megbocsátja, mint hogy az asszony, ha valamilyen kis bosszúság éri. Ez nagyon sok gyűjteményben így megtalálható. Ugye az asszonyokról sokféle sztereotípia van a szólásmondások között, például, hogy sokat beszélnek, de ez az egyik, hogy az asszonyok haragtartók, tehát, hogy nehezen bocsátják meg az ellenük elkövetett vétségeket, még akármilyen kicsit is.
1: A műsor végére hagytunk egy közismert, manapság is gyakran használt, kedvelt mondást. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
2: Ez eleven része a mai szólásmondás hagyománynak is, és arra vonatkozik, hogy valaki sokat akar, ugye a szarka az ebben az esetben mindig egy emberre vonatkozik, aki nagyon sok mindent bevállal, de aztán nem bírja megcsinálni. Teszem azt, valaki fölvállal egy kézműves vagy egy iparos ember nagyon sok munkát, mondjuk házaknál, valami építkezéseknél, és akkor a végén egyre jobban elúszik, már több hónap késésben van, és akkor mindenhol csak magyarázkodnia kell. Nyilván a szarka nem tud a farkára tenni terhet, igazából azért a madárnak a farka olyan nagy terheket nem tud elhordani, de hát ez több szólásmondásban szerepel, hogy sokat a kutya farkára se lehet kötni, tehát hogy a farok az nem bír annyit, annak nincsen olyan ereje, de ugye a szarka meg a farkában biztos, hogy benne van az is, hogy ezek rímelnek egymásra, és ugye nagyon sokszor a közmondásokban nagyon sok a rímes forma, és ez is ezek közé tartozik, tehát ezeket így könnyebb megjegyezni, jobban memorizálhatók, hogyha rímelnek.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15:30, jó napot kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt és hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól. Ugyancsak megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját az EU és Moldova is. Két héten belül indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan június 24-től jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Búza László élelmiszergazdaságért is felelős államtitkár emlékeztetett, a dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, több mint 120 fajta terem. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: Látványos koncertsóval és gyermektáborral is készül a nyár a Szentpéteri Csilla zongora művész zeneszerző, ő a mai stúdió vendégünk. Szent László sétával emlékeznek a lovak királyra Győrben, illetve sok-sok más programot is ajánlunk még a kalendáriumban, tartsanak velünk. A Kossuth Rádió kulturális magazinját ma Toldi Szabolcs szerkesztette.

0: hogy fölpesdített minket rögtön ez a zene. Szentpéteri Csillát köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát kellemes rádióhallgatást kívánok.
0: Mit hallottunk most?
1: Hát ez egy nagyon érdekes mű, hiszen a Zene Akadémián a Liszt La Campanellát, aki bemerte vállalni, az megtanulta. Nekem nagyon pici a kezem, tehát én úgy gondoltam, hogy nem adom fel, és én is megtanulom. És ennek tiszteletére egy pár évvel ezelőtt Nagy János zeneszerző, zongorista kollégámmal, barátommal úgy döntöttünk, hogy átírjuk egy picit, és elvisszük Kubába Liszt Ferencet. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a pezsgő latinos temperamentumos átiratot hallhatták a rádióhallgatók, illetve hát egy részletet belőle.
0: Ilyen átiratokat hallanak majd a következő programokon is, amelyeket mindjárt ajánlunk. Először is kezdjük azzal, hogy június 21-én a Gödöllői Királyi Kastély Parkban lesz egy új bemutatójuk, a Légtornász és én címmel, ami egy picit megtévesztő cím, hiszen nem csak egy légtornász lesz, és nem csak Szentpéteri Csilla lesz ott, hanem az egész zenekara. Mit fogunk ott látni, hallani?
1: Igen, hát tavaly novemberben megkeresett egy producer, hogy ő ezt megálmodta, ezt a produkciót, és többször látta már ezeket a légtornászokat, akik egyébként a Fit Sport Egyesület világbajnok légtornászai, és hogy mindenképpen instrumentális zenével szeretnék ezt a bemutatót, mert hogy az énekes koncertek elviszik ugye a szöveg felé a nézőnek a figyelmét, és itt pedig abszolút azt szerettük volna, hogy egy olyan összművészeti produkció legyen, ahol a zenével egyidejűleg gyakorlatilag a zene is fölemelkedik a kastélynak, ha nem is a tetejére, de jó magasra.
0: Mindez a csillagos ég alatt történik.
1: Igen. És beleszeretett ebbe a címbe, hogy a légtornász, és én már akkor is mondtam, hogy ez egy picit félreviszi az embereket, mert hogy ott lesz az egész Szentpéteri Csilla Band, és hát az zongorán túl egy rendkívül ízes szaxofon gitárszólók lesznek, hangszerpárbajok, vérpesdítő latin ritmusok, és hát emellett nem egy légtornász lesz, hanem ott lesznek 8-an. Nem lesznek egyidejűleg mindig a levegőben, de amikor egy-egy légtornász fönt lesz a levegőben, akkor körülöttük pedig különböző, mint egy ilyen rodeni szoborcsoport fognak a zenére gyönyörű, mint egy ilyen kimerevített festmény olyan alakzatokat megmutatni.
0: Tehát a zene festi majd alá a légtornászok mutatványait, vagy a légtornászokat ihleti meg a zene, szóval kinek kell a másikhoz jobban alkalmazkodnia?
1: Hát ez olyan szép megfogalmazás volt. Én azt gondolom, hogy ez attól érdekes ez a produkció, hogy ugye közel 90-100 percig fog tartani, általában mindig ilyen hosszúságúak a koncertjeink, nincsen benne szünet, és ugye nem úgy történik, hogy elkezdjük és 90 percig fönn vannak a levegőben, hiszen akkor az akár egy CD-re is mehetne, mert itt pont az a lényeg, hogy amikor a pódiumé a szerep, a főszerep, akkor mi nagyon virtuóz és temperamentumos, latinos, jazzes, bluesos átirataimat, valamint saját szerzeményeimet játsszuk, és akkor, amikor ezek a nagyon magas katartikus pontok jönnek, akkor utána egy picit mindig vissza kell a zenét ejteni, hogy ilyen szenvedélyes, de inkább lírai legyen, hiszen a levegőben nem lehet azért ugrándozni, mert itt most azért nem a fővárosi nagy cirkuszban vagyunk, és én azt gondolom, hogy ez ilyen esetben meg mi abszolút alázattal követjük az ő mozdulataikat. Nyilván nem ott fogják kitalálni ezeket a koreográfiákat, hiszen ezt már megelőzte egy több hetes folyamat. Állandóan kommunikálunk. Ők mindig szerették volna tudni már az első pillanattól kezdve, hogy amikor én írtam, egyébként a legtöbb a saját szerzeményem lesz, amikre ők koreográfiát készítettek. Nagyon érdekli őket, hogy milyen hangulatú a zene. Tehát konkrétan, hogy milyen színek lesznek benne, mert ők olyan öltözékben, kosztümökben lesznek, valamint, hogy miről szól a zene. Tehát mondjuk éppen a gringo, az a vadnyugati ballada. Vagy ott lesz a varázsszőnyeg, amit 2000-ben írtam, és gyakorlatilag, mint az Aladdin című filmben, fölemeli az emberiséget a varázsszőnyeggel a világ tetejére, hogy lássuk azt, hogy milyen csodálatos az élet. Aztán lesz a Broken Wings, ugye a törött szárnyak, ami egy törött szárnyú madárról szól, aki miután meggyógyul, eldönti, hogy ő belőle főnix madár lesz. Tehát, hogy ezek mind annyira szép, nem utasítások, inkább ilyen ideológiai gondolatok, amiket ők szeretnek beleépíteni a mozdulatokba.
0: Művésznő pedig szereti a saját darabjaiba a világ szemléletét is
1: így van,
0: beleírni.
1: Ott lesz az Atlantis is egyébként, ami attól különleges, hogy most volt a zenekari próbám. Annyira elszomorodtunk ennek a műnek a játéka közben, mert ez arról szól tulajdonképpen, hogy az ember, ha néha úgy érzi, hogy elmenekülne ebből a valós világból, hova menekül? Mert nem menekülhet egy másik sziget. kilométerre ott is ugyanez van, vagy egy másik városba, és én akkor gyakorlatilag az óceán mélyét jelöltem meg annak idején, hogy én ott boldogan élnék delfinek között, de az sem ilyen boldogság, hiszen ahogy merül le az ember az óceán mélyére, úgy sötétül el minden, már nincs a napfény, már nincs a levegő, úgyhogy csak egyet tehetsz, hogy elhiszed, hogy delfinné tudsz változni. És ez is egy nagyon szép dolog, és igyekeztünk az öltözékben itt az abszolút kékeknek, mint a Picasso-i sok-sok, azt hiszem 300 valahány kék szint festett, hogy ez az öltözékben is megjelenjen, valamint ezekben a fényjátékokban, mert hiszen itt a kastélynak az egész fala be lesz világítva, valamint a színpad is, és alkalmazkodik abszolút a zenének a hangulatához.
0: Igen, ugyanezt a műsort majd július 26-án a Keszthelyi Festetics Kastély Parkjában is megnézheti a közönség.
1: Igen.
0: Tehát saját szerzemények mellett lesznek itt is klasszikus átiratok.
1: Igen.
0: Ezt miért kezdte el annak idején? Miért ír átiratokat? Tehát, hogy úgy gondolja, hogy a mai világnak egy kicsit nehéz az eredeti? Amellett, hogy kicsi a keze, amit mondott az előbb, és kellett, hogy
1: ez nem akadályoz engem meg egyébként, tehát én azt akartam éppen a La Campanellával kapcsolatban is elmondani, hogy én már a Zenakadémián is nagyon nagy lélegzetű és nagyon technikás műveket játszottam. Nem véletlenül, ha lehet így mondani, és tényleg ne érez a hallgató az, hogy esetleg túl gondolom a magam személyét, de én valóban egy virtuóz zongoristának gondolom magam. Nagyon szeretem nyilvánvalóan a lírai műveket is, de én szerettem mindig megküzdeni ezekkel a kihívásokkal. Hogy miért kezdtem annak idején ezeket az átiratokat, ez egy érdekes játék volt, tehát ez egy ilyen laboratóriumi kutató munka volt a legelején, hogy én szerettem volna a régi értékeket fuzionálni a mai különböző műfajokkal, mert igen, hogy én azokat is imádom. Tehát én nagyon szeretem a jazzt, a blues-t, a latin zenét.
0: Vagy Vivaldit, rockosan.
1: Vagy Vivaldi, így van. Én hiszek abban, hogy Vivaldinak meghallgatva a zenéjét, azokat a harmónia meneteket, ezt egy rockgitáros egyébként, konkrétan a zenekaromban is, Kormos Janó is imádja játszani, mert annyira rockos íze van, vagy Mozartnak például a Figaro házasságát is átírtam. Tehát itt nem ez volt a lényeg, hogy én, tehát nem az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy ezek jobbak, mint az eredeti, hanem én azt gondolom, hogy én amikor az eredetit játszottam, én egy interpretátor voltam. Tehát én Mozartot jelenítettem meg. Mozartnak a gondolatait játszottam el, és hiányoztam belőle én, bármennyire úgy átszellemülten játszottam. Tehát én azt szerettem volna, ha az én agysejtjeim is benne lesznek.
0: Uh-huh. Még beszéljünk egy másik nyári programjáról, mert hogy van egy missziója, hogy a gyerekekhez közel viszi a zenét, komoly zenét, népzenét, és szívesen megy vissza szülővárosába is, Makóra. Ez így a kettő most találkozik ott Makón. Milyen programokat csinál most nyáron?
1: Júliusban lesz az örömzenélés, minden szinten, minden hangszeren, tehát jönnek hozzám abszolút amatőrök is, jönnek hozzám profik is, 6 évestől 99 éves korig várom a muzsikusokat, megtelt egyébként a tábor. Tulajdonképpen én szeretném átadni azt a fajta zeneiséget és azt a fajta szeretetet ezeknek a kicsiknek is, nagyokat is, amiket én annak idején kaptam Istok Margit nénitől, aki 70 éves volt, amikor én 6 évesen hozzákerültem a zeneiskolába, és gyakorlatilag ő láttatta meg velem a zenét, ezért is 10 éve már megy ez a Látta, de már a zenét koncertsorozatban is, majd utána született egy kis testvére a rajzversenyünk is, tehát én ezeken a kurzusnapokon nem csak zenét tanulok, hanem együtt hallgatunk zenéket, együtt elemzünk játékosan zenéket, kvízjátékok vannak. Például én ugye nagyon korán megtanultam eszméletlen jól Kottát olvasni, és tényleg ezt azt mondhatom, hogy nem véletlenül nyertem többször európai zongora kísérői versenyt, és azt látom, hogy a mai fiatalok, kezdő muzsikusok nagyon nehezen boldogulnak a kottákkal. És nekem ez is egy misszióm, hogy fölpörgetni őket, megtanulni, hogy kell helyesen, hogy kell gyorsan, mert azt látom, hogy szenvednek a kottával, és belefáradnak a gyakorlásba. Úgyhogy júliusban ez lesz a következő nagy feladatom, hogy a kurzuson jól érezzék magukat.
0: Tehát lesz a tábor, ami már megtelt, de lesz koncert az első tanítónője emlékére, illetve komoly zenei kurzus, úgyhogy van még mire jelentkezni. Köszönjük szépen, hogy eljött.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Elmondom még egyszer a hallgatóknak, hogy Szentpéteri Csilla, tehát június 24-én a Gödöllői... 21-én a Gödöllői, bocsánat, a kastélyban, majd július 26-án a Keszthelyi kastélyban mutatja be zenekarával a Légtornász és én című produkcióját, júliusban pedig, tehát Makón találkozhatnak vele, aztán szeptemberben majd lesz a Várkert Bazárban is egy másik műsor, erről legközelebb majd beszélgetünk. Most mit fogunk hallani, mit hozott, hiszen rengeteg saját műve van, és rengeteg átirata.
1: Én arra gondoltam, hogy Liszttel kezdtük, hogy befejezésképpen pedig legyen egy Monty Pepperoni, ami a Monty Csádásnak egy latin jazz átirata, és Orosz Zoltán is harmonikázik benne.
0: Halljuk.

0: Kalendárium.
1: Szent Lászlót a legendák kegyes lovag királyként, a lovagi eszmény egyik megtestesítőjeként mutatják be. Az Árpádházi uralkodóról minden évben megemlékeznek Győrben. Az idei Szent László napokon, június 26-a és 28-a között lesz például belvárosi séta, amelyen a Győrben őrzött Szent László hermát mutatják be, és a királyhoz kapcsolódó legendás történetek is elhangzanak. A történelmi városnézésről Csobainé Pintér Éva idegenvezetőt, a Gyere Győrbe tematikus túrák projektvezetőjét Gárdonyi Eszter kérdezte.
2: Nekünk győrieknek azért egy szorosabb kapcsolódási pontunk is van Szent Lászlóhoz. Felmerül ez a tematikus séták során?
3: Igen, minden évben igyekszünk azokhoz a fesztivál eseményekhez is kapcsolódni, amelyek a városunk meghatározó nyári programja, és ezek között ott szerepel a Szent László napok, ami először igazából egy szakrális ünnep, megemlékezés volt Szent Lászlóra, akinek a koponya erekét, a Szent László hermát 1606 óta őrizzük Győrben. Ez vidéki városként nagy jelentőség dolog, hiszen Magyarország első kettő legfontosabb szentterekéje Budapesten van. Így nagyon sokan ebbe az időbe jönnek el éppen, hogy láthassák a Szent László napi körmenetet, vagy részesei legyenek annak a lovakkort idéző fesztivál eseménynek, aminek a megjelenése is vonzó, és a helyszíne is. Ehhez csatlakozunk mi városnéző sétával, hogy azokon a helyszíneken, ahol Szent László emlékét őrizzük a városba, bár rögtön hozzáteszem, hogy életében soha nem járt a város, meg tudjuk mutatni a sétáló vendégeknek, és ezt követően be tudjanak kapcsolódni abba a korhű menetbe, ami ezt a középkori lovakkori hangulatot idézi meg a belvárosban.
2: Lesz ennek kuriozitás? Tehát gondolok itt arra, hogy amerre az útvonal megy, valaki vendég megszólaló bővítve, vagy eltérően a tavalyi évek megszokott Szent László sétáitól?
3: Annyiban mindenképpen eltér a menet, hogy a fesztivál szervezői egy új útvonalra helyezték a menetet, és mi minden évben ahhoz igazodtunk, hogy a sétát zárva tudjanak csatlakozni a vendégeink a menethez. Így most úgy tervezzük, hogy a Bécsi kaputér és a Virágpiac útvonalán valahol összetalálkozunk a menettel. Nyilván ugye az ő haladási útvonaluk, sebességük is azért sok mindentől függ, de ez mindig összeszokott simulni, és egy viszonylag rövid sétát vezetünk, hiszen számos más program is van a városban. A tematikus sétánk általában 2 órásak, de ezt egy rövidebb sétának szánjuk. Tényleg Szent László történetére, és hát a városunk különleges értékeire fókuszálva.
2: Ha nem jár Győrben, akkor mi az, amit elmesélhetünk Győrrel kapcsolatban?
3: Természetesen a herma történeteit, és azt a történetet, ami már 1763-hoz kapcsolódik, amikor Zichy Ferenc püspök arra kérte a győri híveket, hogy fohászkodjanak a Szent László hermához, amikor a Nyugat-Dunántúlt megrázó nagy földrengés volt. Romba dőlt a zsámbéki templom, romba dőlt Komáromvár, a Győr akkor egy gazdag, nagyon szép kereskedő város volt, palotákkal, ispotályokkal, templomokkal, a gazdag polgárok házaival, és nagyon féltek a győriek a pusztulástól, úgyhogy elkezdtek fohászkodni a hermához. Zichy azt remélte, hogy mivel életében is sok csodát tett a király, Győr is megmenekül a pusztulástól, és hogy mi történt valójában, az hadd derüljön ki a sétán. Ezen a napon, amikor a séta zajlik, nem a körmenet fog zajlani, a herma akkor is a helyén lesz a hédervári kápolnába, a bazilikának a déli szép gótikus kápolnájába, és akik eddig véletlenül esetleg nem látták volna, azok egészen közelről megcsodálhatják, hiszen ez az ötvös művészetnek egy csodálatos darabja, de nyilván a fő értékét nekünk a benne levő koponya ereke adja meg, amiről egy fotót szoktunk mutatni a vendégeknek, hiszen ez nem látható. Ezen kívül a Szent László Látogatóközpont kiállításán, ahol az erekeink történetét mutatják be, még tovább ismerkedhetnek a vendégek a Szent László ereke történetével és formájával.
1: Gárdonyi Eszter ajánlotta figyelmükbe a Szent László nyomában című történelmi városnézést, amelynek részleteit megtalálják a gyeregyorbe.hu oldalon.

0: rajzfilm adaptációja. A világhírű daloknak, a különleges színpadi megoldásoknak és a grandiózus díszleteknek köszönhetően. A musicalt június 18-án már 100. alkalommal láthatja a közönség. Mások mellett Arany Tímea, Muri Enikő és Zámbó Brigitta főszereplésével. Jubileumi jégvarázs tehát holnap után a Madách Színházban. A Magyar Nemzeti Múzeum 2002-ben Szent Iván tüzei címmel rendezte meg Magyarországon először a múzeumi éjszakát, azzal a céllal, hogy a résztvevő intézmények egy kicsit máshogy mutatkozhassanak be a közönségnek, mint ahogy azt a hétköznapokban megszoktuk. A kezdeményezés néhány év alatt országos rendezvénnyé nőtte ki magát. A múzeumok éjszakáján ma már kulturális terek százai nyitják ki kapuikat, és több százezer látogatót hívnak közös felfedezésre. Így lesz ez idén is, Miskolcon is, ahonnan Bétóth Erika riportját hallgatjuk.
1: Egyetlen éjszakára újra életre kelnek a múzeumok Miskolcon. A múzeumok éjszakája az ország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvénye, amely idén is különleges élményeket kínál a látogatóknak. A Herman Ottó Múzeum és a kiállító helyei, a Pannon-tenger Múzeum és a Miskolci Galéria számos kulturális intézmény ezen az estén nem csak a kiállítások kapuit nyitja meg, hanem a kulisszák mögé is bepillantást enged, mondja Baj Judit, a Herman Ottó Múzeum kommunikációs osztályvezető.
2: Tavaly abban a kivételezett helyzetben voltunk, hogy kiemelt vidéki helyszínen voltunk. Az idén nem, de ez mit sem számít abban a tekintetben, hogy nagyon gazdag a programkínálatunk. 6 helyszínen mintegy 40 programot kínálunk az érdeklődőknek, és az volt a szempont, hogy a szórakoztatás, a kikapcsolódás mellett olyan tudományos ismeretterjesztést is végezzünk, ami élmény alapú, és a családok számára kedvező kikapcsolódást jelent. Úgyhogy június 20-án délután 4 órától várjuk majd az érdeklődőket, a programjaink 5 órától kezdődnek folyamatosan a Miskolci Galériában, a Színész Múzeumban, a Feledi Házban, a Herman Ottó Múzeum főépületében.
1: Ahogy mondta, hogy hol, mennyi helyszínen lesznek rendezvények, arra gondoltam, hogy hát ha valaki ezt a rendezvényt végig akarja látogatni, akkor talán nincs is rá lehetősége időben.
2: Szerencsére viszonylag sétányi járásra vannak a helyszíneink, ez alól kivétel a régészeti látványraktár és a Feleház, ugyanakkor éjfélig nyitva leszünk, tehát mindenki mazsolázhat az érdeklődésének megfelelően, és időpontokra egyik helyszínről a másik helyszínre el tud sétálni, vagy akár, hogyha úgy gondolja, hogy egy helyszín kínálja számára mindazt, ami az érdeklődésére számot tart, akár egy helyszíne is tört.
1: Kákocki András, a múzeumok tagintézményeinek a vezetője, érdekesebbnél érdekesebb programokat kínál.
3: Tehát a sakk van, akit érdekel a sakk, és a kortárs képzőművészet és ennek a kapcsolata, az látogasson el az alkotóházunkban. És ugye egy régi, hagyományos és népszerű helyszíne a galériának a Színész Múzeum.
1: Itt mivel várják az érdeklődőket?
3: Hát színház az egész világ, szokták mondani, a Színész Múzeum egy kicsit konyhává alakul. Ugye június 20 múzeumok éjszakája az országos hívószó, és Mautner Zsófi most a nagykövete a múzeum éjszakájának. Ízekbe zárt történetek, úgyhogy a színház történész kollégáink erre fókuszáltak, míg pedig többféle szempontból. Híres színésznők még híresebb receptjeit lehet megismerni, de hogy az elején kezdjem, 4 órától már a Panyonátha művészeti folyóirat 26. légyottja fogja megnyitni kapuit, és mindig a múlt, jelen, jövő összekapcsolásába gondolkodnak, tehát ez délután 4 órakor elindul a Színész Múzeumba, de utána 5-től 6 órától pedig színésznők receptjeit ismerhetik meg.
1: A múzeumok éjszakája évről évre bizonyítja, hogy Miskolc gazdag kulturális értékekkel rendelkezik. Ez az este lehetőséget ad arra, hogy a város lakói és az ideérkező vendégek új szemmel fedezzék fel a helyi gyűjteményeket, a történeteket és az alkotásokat.

0: Bár a budapesti Origo filmstúdió nem vesz részt a múzeumok éjszakáján, a Tony Curtis tárgyaiból nyílt emlékszoba már látogatható előzetes bejelentkezés után a filmstúdió székházában. A hollywoodi filmcsillag 101 évvel ezelőtt, 1925. június 3-án született New Yorkban. Az emlékszoba Tony Curtis életútját mutatja be a Máté Szalkai családi gyökerektől a hollywoodi karrierig. Kovács Bernadett járt a megnyitón.
1: Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke fogja elmondani nekünk pontosan, hogy miket is látunk itt. Rendezői szék és saját festmények, első blikre én ennyit mondanék, de hát akkor itt átadom önnek a szót.
2: Máté Szalka az a város, ahonnan Tony Curtis származik, nevezetesen szülei onnan vándoroltak ki, és ő maga is, illetve lányai, Jamie Lee Curtis is meglátogatta ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települést. Ott már nyitottunk egy emlékszobát, ugyanis Jill Curtis Máté Szalkán járva, az özvegy, felajánlott egy adag relikviát. Most pedig a második adag relikviát ajánlotta fel, ezt pedig idehoztuk az Origóba, ugyanis Máté Szalka fontos, de hát mégiscsak Tony Curtis egész magyarországos jelentőségű. Azért gondoltuk, hogy itt az Origó filmstúdióban, ami egyfajta letéteményese a hollywoodi magyar örökségnek, ne felejtsük el, hogy itt van a nagy fal, ahol a térképen több mint 50 magyar település van, ahol születtek vagy felmenőik származnak onnan a nagy hollywoodi magyaroknak, a nagy stúdió alapítók és így tovább. Tehát itt a Magyar Hollywood Tanács és az Origo Filmstúdió őrzi ezeknek az emlékét. Ezért tartottuk fontosnak a Tony Curtis emlékhely kialakítását, ahogy mondta, valóban Tony Curtis festményei közül itt látható 6 darab. Ő az utolsó évtizedében lett festő és nagyon nagy elánnal festett, nagy örömmel megtalálta tulajdonképpen azt az örömszerzés saját maga és a közönsége számára, amit a filmezés abbahagyása után keresett. Ez lett a festészet.
1: Ezt lehet, hogy sokan nem tudják egyébként róla, hogy ő festett is, és hogyha ránézek a képekre, nyilván a festő festménye is, alkotása is saját magát tükrözi. Ezek színesek, vibrálóak, talán mint amilyen ő maga is volt.
2: Tony Curtis többször mondta, amit a megnyitó beszédben is hallhattunk, hogy ő a színek festi, nem a formákat. Tehát ő neki nagyon nagy kedvence volt Henri Matisse és Van Gogh, és ott azokon a festményeken is látjuk, hogy a színek mennyire dominánsak.
1: Rendezői széket mondtam. Ez lehet, hogy nem biztos, hogy pontos. Rendezett?
2: Igen. 2 vagy 3 filmet rendezett életében.
1: Akkor nem fogtam nagyon mellé.
2: Nem. Hát természetesen azért ő színész volt elsősorban. Több mint 100 filmben szerepelt. Fantasztikus filmekben, tehát ugye a Van, aki forrón szereti tulajdonképpen az elmúlt évtizedek number one-ja, ez a Marilyn Monroe-val együtt és Jack Lemmon-nal együtt forgatott film, de láthatunk itt egy-kettő olyan ruhadarabot is, amelyet ő viselt, egy kitüntetést.
0: A magyar gyökereire büszke hollywoodi színész Tony Curtis személyes tárgyaiból nyílt emlékszoba Budapesten az Origo Filmstúdió székházában. Látogatás előtt szükséges a bejelentkezés. A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Toldi Szabolcs volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Irán akár 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet, ha tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz.
1: Elkezdődött a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. Idén csak nem 4000 gyermeknek nyújtanak majd kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
2: Éjszaka több felé holnap már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légicsapásoknak, az ukrán válaszcsapások célpontja pedig Moszkva volt. Zelenszkij elnök úgy fogalmazott, bebizonyosodott, hogy az orosz légvédelem sebezhető. Részletek Iváncsik Attilától.
3: A dél-ukrajnai Herszonban mentőket ért ismételt orosz dróntámadás, amikor egy légicsapás helyszínére érkeztek. A kelet-ukrajnai Szumiban lakóvezetbe csapódott orosz katonai repülőszerkezet okozta egy civil halálát. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai Moszkvát vették célba, az orosz fővárosban egy üzemanyag finomító is lángba borult. Az ukrán hadsereg által végrehajtott támadást Volodymyr Zelenszkij elnök is megerősítette, aki szerint bebizonyították, hogy az orosz légvédelem sebezhető. A kijevi sajtó arról ír, hogy Lengyelország csak akkor ad Ukrajnának MIG vadászgépeket, ha az ukrán fél megosztja a drón technológiáját és fejlesztéseit Varsóval. Lengyelország eddig 14 darab MiG-29-es vadászgépet adott Ukrajnának, ezeket Kijev már hadrendbe állította. Közben Lettország feltételek nélkül adott át több mint 40 páncélozott katonai járművet az ukrán hadseregnek. Riga a háború kirobbanása óta több mint 1 milliárd euró értékben támogatta Kijevet, főleg hadianyaggal. A lettek vállalták, hogy évente GDP-jük 0,25%-át Ukrajna támogatására fogják fordítani. Lakosság arányosan ezzel Lettország Kijev egyik legnagyobb támogatója.
1: Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt az orosz elnöknek az Egyesült Államokban. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy ezt a javaslatot Donald Trump-al folytatott beszélgetésében vetette fel. Mint mondta, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyin számára jelentősen nehezebb lenne annak lemondása.
2: Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. Legutóbbi javaslata szerint a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
2: J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban. Ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
1: A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat.
2: Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen.
1: A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa a bécsi klímakonferenciának küldött videóüzenetében.
2: A katolikus egyházfő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. Ahhoz, hogy a társadalom emberibb legyen, a szeretetnek új értéket kell kapnia, és minden tevékenység állandó normálisan formájává kell válnia, hangsúlyozta Leó pápa.
1: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői.
2: A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neft-től, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen.
1: Európa digitális önállóságáról vitázott az Európai Parlament Strasbourgban. Henna Virkkunen uniós biztos szerint az Európai Bizottság technológiai szuverenitási programja azt célozza, hogy az EU ne függjön egyetlen nagybeszállítótól, és képes legyen garantálni saját kiberbiztonságát. Ezért a bizottság ösztönözné az európai csipgyártást, az európai felhőszolgáltatásokat és saját adatközpontok építését.
2: A fideszes Schaller Baross Ernő hozzászólásában hangsúlyozta, olyan digitális fejlesztésre van szükség, amely nem központilag meghatározott, hanem a piac és az emberek igényeiből indul ki.
4: Miközben az Európai Bizottság újabb milliárdokat talál technológiai nagy projektekre, ez részben helyes is, a kohéziós politika és a vidéki térségek vagy gazdák támogatásai állandó nyomás alatt vannak. Nehéz megmagyarázni a termelőknek, hogy az ő forrásaik szűkösek, miközben a bizottság újabb és újabb milliárdokat mozgósít olyan technológiai fejlesztésekre, amelyek megtérlésére még egyelőre korántsem egyértelmű válaszokat látunk.
1: A digitális témahét közössége évről évre bizonyítja, hogy a digitális pedagógia nem önmagáért való technológia használat, hanem gondolkodásmód és jövőformálás, mondta a közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos a 11. digitális témahét pályázat díjátadóján.
2: Csapodi Csaba hozzátette, a digitális világ már a tanulás, a munka, a mindennapi élet természetes közege. Hangsúlyozta, ez a közösség a magyar oktatás egyik legfontosabb innovációs műhelye.
5: Különösen fontos, hogy a gyerekek ne csak használói legyenek a technológiának, hanem értő, felelős, biztonságtudatos és alkotó szereplői is. A digitális témahét pontosan ebben segít. Abban, hogy a digitális eszközök ne elvonják a figyelmet a tanulástól, hanem új utakat nyissanak a megértéshez, kreativitáshoz és az együttműködéshez.
1: Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
2: Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését.
1: Elkezdődött a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja, mondta a közmédiának a szervezet országos igazgatója Balaton Akalin, ahol éppen mintegy 50 kárpátaljai gyerek nyaral.
2: Zagyva Rihárd hangsúlyozta, augusztus utolsó hetéig idén csaknem 4000 gyermeknek nyújtanak majd nyári kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
6: Nagyon fontos, hogy ez a táboroztatási program ez nem csupán szabadidős. Egyszerre szeretne segíteni a szülőknek, hogy segítsünk abban, hogy anyagilag, aki nem tudja megengedni, aki nehéz helyzetben van, meg tudjuk valósítani ezt a táboroztatási lehetőséget a gyermeke számára. Ugyanakkor egyszerre jelent fejlesztést és szabadidős programot a gyermekeknek. Tehát nem egy sima táborról van szó, hanem egy értékalapú, fejlesztés alapú táborról, és ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan programokat tudjunk biztosítani, olyan eszközöket, és hát nyilván a Balaton közelsége az pedig egy nagyon fontos tényező ebben.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, az M0-ás csomópont és Tata között szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható. Tatabánya térségében terelést bontanak. A 61-es és a 64-es kilométer között az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. A torlódás meghaladja 12 kilométert. Aki teheti, az 1-es vagy a 10-es főúton kerüljön. Sokan haladnak az M7-es autópályán is a Balaton felé, a kivezető szakaszon és Török Bálint térségében. A 441-es főúton Nagykőrös közelében az M44-es autó csomópontjában oldalára borult egy teherautó. A 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban a Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomásnál lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt várhatóan ma délután 5 óráig. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend, a Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. Szép Csilla, BKK Info.
0: Mávinfo.
8: Estét estig több S-74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek. Az Intercity-k helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek pótlóbuszok. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek. Emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Kis Horváth Levente, Mávinform.
0: Időjárás jelentés.
9: Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan valószínű záporzivatar. Szerdán a maihoz hasonlóan sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, napközben nagyobb számosságban a keleti, észak-keleti harmadban lehet záporzivatar. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A minimum átrában 12 és 18 fok között alakul, szerda délután 25-30 fokot mérhetünk. Kókai Ádám, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra.
0: Műsorajánlat.
10: Nagy művészek testközelből.
11: Van egy Wagner énekes, aki közölte, hogy ő neki van egy kabala állata, és ő anélkül nem hajlandó kilépni a színpadra. Mi ezen nem nevetgélünk, hanem visszamegyünk a szállodába, és az ott hagyott kabala állatot oda visszük neki. Vagy vannak nagy művészek, akiknek csak annyi kell, hogy az előadás előtt bemenjen hozzájuk valaki a szobába, megfogja a kezét, mélyen a szemébe nézzen, és mondja neki, hogy meg tudod csinálni.
10: Az este a házigazda Zoboki Gábor építész, vendége Korencsi Endre, a MÜPA produkciós igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
12: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
13: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
14: Milyen nyár vár rád?
13: A legjobb zenék, nyári történetek.
15: Felfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
13: Különleges ízek.
16: Nem akarsz minden nap főzni rá?
13: Izgalmas programok.
17: Fantasztikus!
13: Emlékezetes találkozások.
18: Na, elmondom, mik a legendák.
19: Mondjad.
13: A Kárpát-medence 1000 csodája csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
2: Jó napot kívánok, 2:45 a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám akár 36 Celsius fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666. Ugyanezen a számon várjuk véleményüket Viberen is. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. 2026-ban a kínai autódömping új szintre lépett, a költséghatékony modellek mellett egyre nagyobb számban jelennek meg a csúcs technológiás luxus modellek. Magyarországon a kínai márkák piaci részesedése tartósan 8% fölé emelkedett, ami egyrészt az egyre szélesedő elektromos és hibrid kínálatnak, másrészt a felszereltségnek és az árnak köszönhető.
18: Hazánkban a KGM és a Dongfeng áll a lakossági vásárlás élén 80%-kal, de ugyancsak népszerű a Cherry, az MG, valamint az új belépők közé tartozó J.Co. és Omoda esetében is 50-77% között mozog az arány 2026 első negyedévének adatai alapján. Ugyanakkor ezek az autók a vállalati flotta piacon még nem építettek ki erős pozíciót. De mit gondolnak önök? Hogyan hódították meg ilyen gyorsan a magyar piacot a kínai autók? Önök szerint mi az elsődleges szempont az autóvásárlás esetén, és hallgatóinknak milyen tapasztalatuk van a kínai személygépjárművekkel kapcsolatban, persze ha használnak ilyet? Mondják el nekünk, előbb azonban Knezsik Istvánt, az autós nagy koalíció elnökét kérdezem majd feltehetően ugyanezekről a kérdésekről. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
18: Önnek milyen autója van, hagyj kérdezzem meg itt rögtön elsőre. Kínai vagy nem kínai?
19: Nem kínai.
18: Nem kínai. Tehát akkor saját tapasztalata, legalábbis mindennapi tapasztalata nyilván nincsen. De mit gondol arról, hogy miért ilyen népszerűek a kínai autók, és mi az a szempont, ami ide repítette őket? Az áruk, a felszereltségük, a kinézetük mi?
19: Pontosítsuk egy picit a dolgokat, jó? Kínában 467 brendet gyártanak, mint autó. Ebből 10-15 olyan komolyabb mennyiségű gyártmány van, amiből igazából ebből a 10-15 márkából kettő márkában, a Bivágyiban és a Cseri csoportban nincsen európai tulajdon. Az összes többiben van. Gyakorlatilag azért a SAIC volt az első Kínában az a csoport, aki autót kezdett gyártani több évtizeddel ezelőtt, és hát hasonlókat mondtunk, gondoltunk néhány évtizede a korai márkáktól is. Ugye a Kiáról, a Hyundairól valami hasonló sztori volt. Elteltek az évek, bebizonyították, hogy megbízhatóak, hogy jó áron lehet őket megvásárolni, hogy hosszú-hosszú évekig biztos társunk az úton, és elfogadtuk őket. Valami hasonló zajlik a kínai márkáknál. Ugye, ahogy ön is mondta, 8% a kínai márkáknak a piaci részesedése ma az új autópiacon. Ezek a 80%-os növekedések, ezek igazak, de nem a piaci részt mutatják. Nagyon-nagyon komoly növekedésben vannak, és valóban, amit az embereknek nagyon fontos a mobilitásban, hogy nagyon-nagyon magas felszereltségi szinteket adnak, és kifejezetten jó áron.
18: Hát nem beszélve arról, hogy a kinézetük, a design az valami egészen elképesztő, hát olyan futurisztikus belső terek vannak, amit hát európai autóknál azért, de még amerikaiaknál se nagyon látunk.
19: Érdekes dolog, mert ezeknek a kínai autóknak a döntő többségének Európában van a fejlesztési és dizájn központja, vagy pedig valamelyik nagyon-nagyon komoly márkának a fejlesztési dizájn igazgatóját átsábították magukhoz, és ők álmodják ezeknek a márkáknak a külső-belső dizájnját.
18: Azt mondta az előbb, hogy a BYD-n és a Cherin kívül az összes többinek van európai, vagy van benne európai tulajdon.
19: Döntő többsége.
18: De az attól még kínai autó.
19: Természetesen hát Kínába gyártják, illetve ma már ugye Európában is egyre több kínai gyártó megjelenik. Komolyan veszik azt, hogy Európában, Amerikában is az egész világon szeretnének egyre több autót eladni. Ha belegondolunk, 91-92 millió autót, járművet gyártanak a világban, ebből 31 milliót Kínában. És mi Európában ebből a 13-14 millióval azért eléggé hátul kullogunk. Tehát nagyon-nagyon fontos azt tényleg nézni, hogy milyen műszaki tartalmat, milyen áron tudunk előállítani, és hát a megbízhatóság nagyon fontos, de azt azért merjük elmondani, hogy az elektromos autók, akár milyen gyártmány, akár kínai, akár európai, akár amerikai, nagyjából a mai technológiai tudásunk szerint olyan 10 év körül lesz az a idő, amíg ugye az akkumulátor nagy biztonsággal újra tölthető 80-90%-ig, és utána előbb-utóbb muszáj kicserélni az akkumulátort, ami egy jelentősebb kiadást fog adni az elektromos autók világában.
18: Na, erre majd még visszatérünk, hogy meddig fogják bírni az akkumulátorok. Viszont az előbb azt mondta, ugye, hogy a dél-koreai autókkal is, vagy azokkal a márkákkal is egy időben ugyanígy voltunk, mint a kínaiakkal. Jól értettem, ugye ezt mondta?
19: Így van, bizalmatlanok voltunk, nem ismertük őket, fejlődés előtt álltak.
18: Ha, de akkor ez most azt jelenti, hogy a dél-koreai márkák lecsengőben vannak?
19: Nem, hanem hogy hasonló utat járnak a kínai márkák, mint annak idején a dél-koreaiak, hogy kezd elfogadottá válni Európába ezeknek a márkáknak a használata.
18: Mert eleinte idegenkedtünk tőle?
19: Hát a koreaiaktól az biztos, hogy igen.
18: Nem, tehát... nem, én most a kínaiakra célzok, ugye, mert hát azért a kínai iparral kapcsolatban még biztos nagyon sok mindenkinek a fejében van egy ilyen gondolat, hogy az ott a fröccsöntött áruknak a gyártója, ugye ez még régről maradt az emberek fejében a kínai piacokról, és az oda bejövő filléres dömpingáruról, de hát azért ma már rég nem ott tart Kína.
19: Kína messze-messze megelőzte, én azt gondolom, a világot. Hihetetlen mértékű innováció, tudás van, és hát ez annak is köszönhető, hogy az ott lévő gyerekek például reggel 8 órától este 9-ig ülnek az alsó tagozatba, és este 10-ig a felső tagozatba. Hihetetlen mértékű tudás van jelen pillanatban Kínában, és hihetetlen mértékű alázattal fordulnak a munkához. Megváltozott a világ, nagyon jó minőségűek a kínai termékek. Úgy tűnik, hogy ebbe az iparágba is szeretnének meghatározókká válni. Meglátjuk, hogy a fogyasztói bizalom, hisz igazából akinél a pénz van, és aki szeretne vásárolni, ő fogja eldönteni, hogy melyik gyártónak, melyik saját modelljét fogja magáénak tenni, mit fog hazavinni, és mi az a mindennapokban, ami az ő mobilitását segíteni fogja.
18: Na, itt van velünk első mai hallgatónk István, Knezsik István, pedig azért arra kérem, hogy maradjon itt velünk, mert hát ha felmerül valami olyan kérdés, amire választ vár a kedves hallgató. Jó napot kívánok, István, hallgatjuk!
20: Jó napot kívánok! Nekem már régóta az volt a véleményem, hogy a mi gazdasági szerkezetünk az eléggé sérülékeny, és itt a példa rá, nemrég, tehát az autógyártás, elég sokféle autót befogadtunk, hogy gyártjuk, és egyik pillanatra a másikra egy piaci új szereplő, itt van Kína, és jó minőségű, és hosszú, úgy mondom, az akkumulátorokkal az idő, hogy mennyi ideig tudnak elmenni, ez egy nagyon fontos, és nemrég olvastam, hogy egy nagyon komoly fejlesztést hajtottak végre, hogy majdnem duplája az eddigieknek, tehát nagyon versenyképes az árban is, mivel tömeggyártás. Én azt mondom, hogy ez letarolja a piacot. Én nekem egyébként az a véleményem, hogy tipizálni kellene, tehát mondjuk 2-3 féle igénynek megfelelő autót kellene gyártani, és tömeggel, mint annak idején volt a Volkswagen, ilyen népautó, és így sokkal olcsóbb lenne maga a javítatás is, bármilyen problémával. Nem mindig az, hogy most azt nézik, mint egy Volkswagennél, hogy most egy éven belül akár 2 féle lámpa mér volt, és akkor más az ára. Tehát ilyen részletek óriási pénzeket jelentenek a karbantartóknak, már meg akik használják az autót. Tehát én nagyon veszélyesnek tartom ezt a gazdaság szerkezetünket, nekünk egy teljesen más dolgot kellene ezzel kapcsolatban csinálnunk. Az önellátás, a szolgáltatás fejlesztése, nem pedig az ilyen ipari, ahol nincs nyersanyagunk, mindent úgy kell megvenni. Kína előnyben van például azok a földfémeknek, a ritka földfémeknek, sőt nem véletlenül Afrikát beháló olyan szinten, hogy óriási pénzeket rakod bele, hogy azokat az ásványi anyagokat, ami szüksége lesz későbbiekben, azt meg tudja, tehát magáévának tudja. Tehát
18: de akkor ezt értsem úgy, István, hogy Magyarországon nem is kellene autót gyártani? Tehát
20: én azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon elhibázott történet volt, ez pláne ez az akkumulátorgyártás, mert bármelyik pillanatban egy olyan fejlesztéssel, mint ahogy most Kína, mondom, olvastam ezt az új akkumulátor témát, de gyakorlatilag teljesen lenullázza azt, amit itt most csinálni fognak, ha az lesz az érdek. Én nagyon veszélyesnek tartom ezt.
18: Értem, és köszönjük szépen István, hogy megosztotta velünk az aggodalmat. aggodalmát. Knezsik István is aggódik ilyen dolgok miatt?
19: Menjünk kétfelé választjuk a dolgot, ugye abban nem nagyon van igaz az Istvánnak, hogy ugye hogy működik a világ, másfél évente újra gondolják az autót, és 3 évig gyártanak Kínába egy modellt, ez azt jelenti, hogy másfél évig gyártanak olyan lámpát, lökhárítót, sok mindent, majd gondolnak egyet, újabbat, modernebbet gyártanak, tehát nagyon rövid a modellciklus, nagyon nagy a gyártási mennyiség darabszám, viszont nem tudjuk, hogy ebből Európába és Magyarországra hány darab érkezik, és egyelőre nincs, nem látjuk azt a gyakorlatot, hogy milyen lesz az alkatrész utánpótlás. Ugye én nem aggódok a Magyarország és az európai autógyártásért, de Európában ugye 120-130 éve gyártanak belső égésű motorral járműveket, úgy tűnik, hogy a vevőknek erre szüksége van, még jó néhány évig ez a fajta technológia is velünk fog maradni, jön az elektromos autó, egy újfajta, új világ. Valahogy így ment át annak idején az átmenet, egyébként érdekes, hogy amikor indult az autógyártás és a szekérből autót gyártottak, az első autók, azok akkumulátoros elektromos autók voltak csak, és kizárólag, és utána ugye a hatótávolság miatt jött be a belső égésű motor, lehet, hogy most éppen fordítva fog ez a történet működni. Nagyon sok fejlesztés, nagyon sok fejlődés akkumulátorban, töltésben zajlódik, meglátjuk, hogy merre visz a jövő. Egy dolog biztos, hogy az elektromos hálózatoknak még hosszú idő lesz lekövetni ezt az igényt, hogyha tisztán akkumulátoros elektromos autóval szeretnénk elképzelni a mobilitást, ehhez nagyon-nagyon sok beruházás kell még.
18: Melyik az az elektromos autó egyébként, akár kínai, akár nem, amelyik a legnagyobb hatótávú?
19: Van Európa is, és van a kínai is, ugye gyakorlatilag itt nem is a hatótávolságot szokták mondani, hanem a töltési időt. Most a kínaiak azt mondják, hogy nekik olyan szuper töltőrendszerük és akkumulátoruk van, ugye mind a kettő fontos ehhez, hogy az akkumulátor ezt a töltést fel tudja venni, illetve legyen ilyen töltő. Kínaiak mondják, hogy nagyon gyorsan, néhány perc alatt 80%-ra tudják tölteni. Egyébként európai márkák is ezt mondják, hogy ilyen 5-8 perc alatt. Egy nagy kérdés van, hogy ott, ahol mi tölteni szeretnénk, rendelkezésünkre áll annyi energia, amivel ezt meg tudjuk tenni. És ma is van olyan, hogy szupercsárcserek, szupertöltők vannak valahol, de a 250 kilowatthoz képest van, úgyhogy nem megy csak 30-40-50 kilowattal, mert a vezetékeken ennyi szabad kapacitás érkezik a töltőállomáshoz.
18: No, akkor Szabolccsal folytatjuk a beszélgetést. Jó napot kívánok, Szabolcs, hall minket?
3: Igen, hallom, jó napot kívánok önöknek is. Az az szeretném kezdeni, hogy én egy kicsit érzek az autóipar részéről egy ilyen nyomást a társadalom felé. Például a környezetvédelem az, amivel próbálnak hagyatkozni sokszor, hogy az emberek váltsanak a belső égésű motorokról. Én azt gondolom, hogy Európa az a globális karbonkibocsátás kb. 6-7%-áért felel, ezért lehet, hogy amiket már hallottam, hogy Euró 5-ös, 6-os motorokat is van, hogy kitiltanak nagyvárosokban, nyugat Európában. Szerintem ez érdemes lenne ezt a tempót belassítani. A másik az elektromos autóknál mi aggályom, hogy ezek nagyon drágák még, és kiforratlanok. Ezt most én abszolút felhasználok, én mondom. Én nagyon szeretem a német automárkákat, van is egy-két olyan autótípus, amire tudom, hogy minden autókat ismerő ember azt mondaná, hogy ezek nagyon megbízhatóak, mert sokat futottak, tudják az emberek milyen az, amikor 4-500 ezer kilométert is futott már, és hogy mennyibe kerül fenntartani, és hogy milyen megbízható, ez még elektromos autóknál nincsen.
18: Német autók vannak ilyenek, ami nagy megbízhatóság, úgy van, a japán márka is, ugye?
3: Az való igaz, de azért az európai, így, hogy európaiak vagyunk, meg ugye a japán autó nál azért az alkatrészek, én úgy tudom, hogy drágábbak voltak mindig is. Én azt gondolom, hogy a német autóiparnak kiváló termékei voltak. A legnagyobb megdöbbenésem akkor volt, amikor a teljesen elektromos eladásoknál a BYD a tavalyi utolsó negyedévét átvette a Teslától. Akkor tudtam, hogy itt baj, és elkezdtem utána olvasni a pont a BYD-nek, akinél az egyik legszembetűnőbb különbség volt nekem az, hogy mindent ők gyártanak.
4: a saját autóknak nincsenek beszállítók, hanem minden egyes apró alkatrészét ők hozzák létre, és azzal, hogy Kína, úgy tudtam, a Kína az akkumulátor gyártás királya, úgymond a világon, ezért az akkumulátorok is sokkal olcsóbbak náluk, és ezt tudni kell, hogy az elektromos autók árának a 30-40%-át az akkumulátor teszi ki. Én azt gondolom, hogy egyszerűen csak ennyi a probléma, hogy Kína olcsóbban tudja előállítani az autót. Ennek szerintem köze van ahhoz is, hogy Németországban vagy Európában magasabbak a gyártási költségek, átlag 20-40% között olcsóbbak árérték arányban a kínai autók. Én azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon, de még egy német vásárló számára is nagyon-nagyon fontos tényező.
18: Köszönöm szépen, Szabolcs, önnek is, és majd a témát természetesen a hírek után folytatjuk, de most a mikrofonnál Ceglédi Edittől hallják a híreket.
2: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neft-től, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vám megállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerótta kegyeletét Sulyog Tamás köztársasági elnök is. A múzeumok éjszakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tar Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok, ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható.
0: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
18: Jó napot kívánok! Fél öt után 2 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám, akár 36 Celsius fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére? Az SMS számunk 30 9666, a telefonszámunk pedig, amit a 061-es vagy a 030-as előhívóval is hívhatnak, vagy tárcsázhatnak, az 759-52-00. Továbbra is itt van velünk telefonon Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke, de mielőtt beszélgetni kezdenénk vele és a hallgatókkal, engedjenek meg egy-két SMS-t is, mert azok is érkeznek. Azt írja László, hogy az európai személyautók drágák, kedvezőtlenek az értékesítési feltételeik, az akus kínaiak lekörözték az európaiakat. Aztán egy másik, egy 20-as számról, de Viberen érkezett, hogyha és ha EU van odabillogozva, honnan tudjam, hogy honnan származik, a kínai rámeri pecsételni, hogy made by China, ugye érdekes, az EU meg nem meri a D, a CH, a PL betűket oda tenni. Szerintem azért az autóknál lehet azt pontosan tudni, hogy honnan származik. Lehet, hogy más termékek, az autó is egy termék végül is, nél ez nehezebb ennek a kiderítésed az autóknál. Feltételezem, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy hol gyártják a különböző márkákat, vagy legalábbis ki a tulajdonos. Aztán Laci azt írja, hogy az elektromos autóban ülve mágneses térmező daganatok kifejlődését okozza. Hát ezt nem tudom, hogy így van-e, ezt még nem hallottam, nem tudom, hogy Knezsik István hallott-e bármi ilyesméről, hogy veszélyes lenne egy elektromos autóba ülni.
19: Menjünk sorba, ugye az autók alvás számából egyértelműen bizonyítható, kiolvasható, hogy a jármű hol készült, hol gyártották, tehát erre egy egyértelmű választ tudok adni. Minden autóra vonatkozóan ez működik. Ugye én ezek a városi legendák, hogy bármilyen fajta probléma lenne a töltés közben elektromos autóval, ezek a rák, nem rák, ez egy ilyen nagyon nehéz kérdéskör. Nem hallottunk, nem tudunk róla, és orvosilag nem bizonyítható.
18: De egyébként ilyen fajta vizsgálatokat végeztek valaha?
19: Hát gondolom biztos, hogy miután ez felmerült és elindult ennek a híre, biztos vagyok benne, hogy a gyártók ezt megpróbálták bizonyítani, vagy éppen az ellenkezőjét, hogy ez valós vagy nem valós. Felelősnek gondolok minden gyártót az egész világon, tehát ez nem csak Európáról, az egész világról szól, hogy mindenkinek az élő vevők kellenek, hisz azok fogják megvásárolni az autót, és bármelyik termékről az derül neki, hogy bármilyen fajta egészségkárosodást okoz, abban a pillanatban ez komoly problémát jelentene.
18: Világos. Péterrel folytatjuk. Jó napot kívánok, Péter!
5: Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, amikor 10-15 évig, bocsánat, 10-15 évvel ezelőtt Sankajban voltam, a nagybátyám Budesz László építésznek a műveit forgattam, és filmet csináltunk belőle. Nos, akkor még Volkswagen autók szaladgáltak Sankaj utcáin, de az építészete már jelezte, hogy itt valami óriási dolog készülődik. Kusai Sándor volt pekingi nagykövettől, tudjuk, hogy a titka a kínai autógyártásnak az, hogy egy-egy körzet, egy-egy megye, ami hát ugye 50-60 millió, mondjuk Németország nagyságrendű, rááll egy autógyártásra, vagy valamilyen más termékgyártásra, de úgy, hogy az utolsó csavarig az alvállalkozók egymástól elérhető távolságra vannak, és abban a megyében speciál, mondjuk BYD vagy más autómárkát gyártanak, és az üléstől a motorig, az akkumulátorig mindent úgy gyártanak, tehát nincsenek alvállalkozók, hanem ezek az alvállalkozók egymástól kész karnyújtásnyira, mondjuk 56 kilométeres távolságra vannak, tehát nincs az alkatrészeknek az a mozgása, ami az európai autógyártást jellemzi. Másrészt Kínában olcsó az energia, másrészt, halló?
18: Itt vagyunk, itt hallgatjuk.
5: Nincs szénmonoxid vagy széndioxid adó, nincsenek olyan megkötések, amit tönkreteszik magát az üzletet, az autógyártást, mint Európában. Itt tudatosan tönkrevették a német autógyártást. Eredmény, leépülés. Ugye 10 000-vel bocsájtanak el a Volkswagen és egyéb nagy gyárakból munkásokat. Ellenben itt figyelmeztetni kell azokat, akik még mindig az akkumulátorgyárak ellen szajkózzák a mantrát, az a konkurenciának volt a szövege, most már vége, mert a Magyarország pillanatnyilag a negyedik a világ akkumulátorgyártásában. Ez azért érdekes, mert volt a vasúttörténeti parkban egy kiállítás, ami óriási dolgokat mutatott be a föld és az energia és a környezetvédelem szempontjából. Például egy magyar találmányt, ahol egy olyan akkumulátort mutattak be, ahol nem az akkumulátor kémiai összetételét, hanem az anód katód részéről vizsgálták meg a dolgokat, és körülbelül 30-38%-nyi teljesítmény növelést értek el, tehát sokkal nagyobb hatótávolságot lehet ezekkel a magyar fejlesztésű, magyar találmány akkumulátorokkal végezni. Gondolom, hogy már a kínaiak érdeklődnek.
18: És ezek üzemszerűen működnek már valahol, Péter? Vagy ez csak egy
5: fejlesztés alatt van, de szerintem már a kínaiak rácsaptak, mert óriási dologról van szó.
18: Köszönjük
5: Nem csak gyártunk, hanem fejlesztünk is Magyarországon.
18: Hát ez egy nagyon fontos szempont. Köszönjük szépen, Péter. Nem tudom, hogy Knezsik István elnök úrnak van-e bármi hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz.
19: Igen, hát gyártásszervezés az egy érdekes dolog. Halkan mondom, hogy mind Debrecenben, mind Kecskeméten, mind Győrben. Ugye azok a jelentős beszállítók, akik ezt a néhány ezer alkatrészt összeadják, hogy egy autó szülessen, ezek nagyon közel vannak. Nagyon sok gyár, akár a gyárnak a közvetlen szomszédságában, vagy a területén van Magyarországon is. A gyártásszervezésben Európa sehogy máshogy nem működik, mint bárki a világon. Optimalizálni akarja mindenki a szállítási időt és költséget. Ez egy nagyon logikus dolog. Ugye mindenki hallott erről az innovációról, ma még tömegben nem gyártják, ma még tömegben nem működik autókban. Ugye puding próbálja az evés, tartja a magyar közmondás. Majd, hogyha ez nagy tételben ténylegesen meg fog jelenni az autókban, és valóban ilyen hatótávnövelést fog jelenteni, akkor egyre inkább el fogunk erre menni, de visszacsatolnék oda, amit az előző blogban mondtam, hogy az is nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljon elegendő energia töltéshez, ott, ahol mi éppen tölteni szeretnénk. Ma még ez a benzines világban, ugye a benzinkutakon egyelőre jobban elérhető, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
18: Megint nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. Elektromos autózást kizárólag, mint a Dodge-em vagy a trolibusz, tehát úthálózat fölé áramszedők. Volna szabad üzemeltetni szakaszonként transformátor állomásokkal, az akkumulátorok veszélyes hulladékok, csak mérgezzük vele a környezetet, ugyanúgy, mint a belső égésű motorokkal. Ez egy 20-as számról érkezett SMS volt. Aztán egy 30-as számról, ja igen, a magyar vevők legtöbbje még mindig árérzékeny, tehát a magyar autóutak nagy részén kínai autók lesznek. Abi aláírással jött, és János pedig azt írja, hogy semmilyen akku nem tart örökké, a bontás és az újrahasznosítás problematikája még nincs megoldva, és még sokáig nem is lesz, a kedves hallgató szerint. És akkor megint elnök urat kérdezem, hogy ugye beszéltünk arról itt az első etapban, hogy körülbelül 10 év, ugye, a jelen pillanatban az élettartama egy ilyen akkumulátornak, és utána rá kell majd elég nagy költséget fordítani. És hát ugye alkatrészek között ez a legnagyobb értéket képviselő dolog egy személyautóban. Megvan-e oldva, én is ezt kérdezem, amit a kedves hallgató, az, hogy mi lesz ezekkel az akkumulátorokkal, illetve hát már nyilván van olyan elektromos autó, ahol már kellett akkumulátort cserélni, ezek hova kerültek?
19: Gyakorlatilag ugye Magyarország egyszerű helyzetben van, mert a MOL hulladék ügynökség az, aki kizárólagosan az összes ilyen jellegű hulladékot össze kell, hogy gyűjtse, és ő hasznosítja. Ugye a világban nagyon sokan beszélnek akkumulátor hasznosításról. Az Európai Unió azt írná elő, hogy az újrahasznosítás során 60%-ban szeparáltan kéne az akkumulátort hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy amikor vége az akkumulátor életének, elviszik egy gyárba, ott szétszedik, ledarálják, csinálnak vele valamit, és 60%-ban a műanyagot, a lítiumot, és sok mindent kéne tudni hasznosítani. Én még nem láttam ilyen gyárat, nagyban ilyen gyárat még én nem tudtam élőben megnézni, labor körülmények között működik.
18: De létezik egyébként?
19: Nagy mennyiségben. Állítólag igen, ez a pontos dolog. Azt mondják, hogy igen, én nem láttam, én a szememnek fogok hinni.
18: Világos.
19: Ugye durván a Nissan Leaf volt az az első autó, ami nagy mennyiségben a világban megjelent akkumulátoros elektromos autóként, elébként erre találta ki a világ az elektromos autót, hogy legyen egy pici, jó parkolható, néhány száz kilométert haladó autó, ami a városban és az agglomerációban jól hasznosítható. Erről szólt az ötlet, a terv, meg még arról, hogy kivenni is lehessen belőle. Ez volt a valódi ötlet, és hát eltelt a 10 év, ugye ez az első elektromos autók, ott még nem volt okos autó, nem volt az, hogy védje az akkumulátort, a töltő, a töltés, az autó, hogy milyen energiát kapjon. Ezek az autók körülbelül 10 évet mentek el, ha cseptöltővel lassan töltötték, akkor lehet, hogy egy picit tovább, tehát vannak ennek fizikai korlátjai, viszont az igaz, hogy 6 millió forint tájékán van egy használt ilyen autónak a megvásárlási lehetősége ma, és hogyha gyári akkumulátort szeretnénk venni, minden cellát kicserélni, az 9 millió forintba kerül. És ez a valóság. Aztán, hogy mi lesz holnap, mennyibe fog kerülni, hogy fog fejlődni, senki nem tudja megmondani. Én legalábbis biztos nem, mert az üveggöm nincs nálam. Lehet, hogy már csőben van egy olyan innováció, hogy nagyon alacsony költségen gyorsan lehet akkumulátort gyártani.

0: Ugye évvégétől véget ér a parkolási kedvezmény bőgyentszámmal, mert hogy ugye kellenek a parkolóhelyek, és hát ugye a városnak is kéne bevétel, az, hogy egyre több ilyen autó van, ez így nehéz lesz. Egyébként az Autós Nagykoalíció és az Importőr Szövetségnek az előterjesztésé le lett Magyarországon, és az egész világban zöld rendszám. Tehát mi elég sokat tudunk erről, hogy mi az oka, hogy látszódjon, hogy tudják, hogy kik azok, akik környezet tudatosan közlekednek. De én azt hiszem, hogy ez egy út, és én 12 útról beszélek, 12 hajtáslánc lehetőségről, és a vevő fogja eldönteni, hogy az ő közlekedési szokásának, pénztárcájának, lehetőségének, melyik felel meg legjobban, melyikkel szeretne hosszú távon közlekedni, és melyik az, ami ténylegesen az ő életéhez a legjobban alkalmazkodik.
1: Hallgassuk meg Ernőt. Jó napot kívánok, Ernő!
2: Üdvözlök mindenkit! Egyetértek az előző dologgal, hogy az akkumulátor többe kerül, mint egy új autó. Ez prompt, ez minden szerszámgépnél van, hogy megveszek egy gépet, az 160 ezer forint, veszek hozzá egy akkumulátort, az 100 ezer forint. De a másik kérdésem az lenne, hogy Kína felmeri vállalni azt, hogy belepecsételi, hogy Made in Kína. De ugyanakkor az EU nem meri belepecsételni azt, hogy Csehszlovákiába, Lengyelországba, Svédországba, Németországba hol gyártották azt az autót.
1: Ja, értem, tehát, hogy mondjuk egy Volkswagent adott esetben nem Németországban gyártanak, hanem mondjuk Magyarországon, Lengyelországban, hogy az miért nincs be, hogy Lengyelországban készült?
2: Miért nincs beleírva az, hogy csak az van beleírva, hogy gyártás EU, ez vonatkozik kajákra, mindenre, de nincs odaírva, hogy Made in Germany, vagy Made in Poland, vagy Made in Sweden, tehát az de, EU nem meri felvállalni.
1: Hát de azt, az előbb szerintem elnök úr erre válaszolt, hogy talán az alvásszámból erre lehet következtetni, de kérdezzük meg őt, az a legtisztább.
2: Nem az alvásszám, most nem az alvásszámból, hanem én, mint mezei ember, oda megyek, ránézek, és akkor oda van írva csak annyi, hogy EU.
1: Értem.
2: Abból én nem fogom tudni.
1: Világos, értettem, Ernő, köszönjük szépen a kérdést. A szó Knezsik Istváné.
0: Az Amerikai Egyesült Államokban sem írják be tagállamunkat.
1: Egy Michiganben gyártották.
0: Így van, hanem az Egyesült Államokban. És miután ugye vannak olyan modellek, például sokáig gyártották Kecskemét, hanem Mercedes CLA-t is gyártották Rostadban, ugye ugyanazt a terméket, ugye ez, hogy mit hol gyártanak, hol szerelnek össze egy globalizált világban, ahol nagyon sok alkatrészből születik egy autó, ezért hozta azt a szabályozói környezetet az Európai Unió, hogy az alvás számban kell szerepeltetni a gyártás helyét, és innentől kezdve egy egyszerű helyzet van, mert abból bármelyik gyártó bármikor vissza tudja keresni. Egyébként a legálisan működő szervizekben, márkaszervizekben és csatlakozó szakszervizekben bárkinek adnak információt arra, ugye a tulajdonosnak, hogy ez a jármű hol készült, hol született, és mikor.
1: De van ennek egyébként jelentősége? Mert van különbség mondjuk egy Lengyelországban összeszerelt, és egy Németországban. Mert azért azt én érzékelem itt a kedves hallgató kérdéséből is, hogy vannak a verziók ezek szerint.
0: Én azt gondolom, hogy ilyen városi legendák vannak, mint mindenről. Városi legendaként mondhatom, hogy például van egy ilyen változat is, hogy Csehországban és a Skodának a legjobb minősége, összeszerelési minősége van a Volkswagen csoporton belül. Na most ugye nagyon nehéz elmondani egy Audi tulajdonosnak, mert lehet, hogy ő meg teljesen máshogy érzik. Tehát én azt hiszem, hogy mindenhol tisztességgel, szabványoknak megfelelően, elvárásoknak is hihetetlen mértékben ma már a mesterséges intelligencia világában hihetetlen sok érzékelővel és hihetetlen sok ellenőrző ponttal milliméter pontosan ez ellenőrzik azt, hogy az autó hogy készül, megfelele minden pillanatában annak, ami a gyártási kritérium, és azonnal kiveszik a sorról azt az autót, ami valamilyen oknál fogva hibát jelez. Tehát ma már ilyen se Kínában, se Európában, se Amerikában nincs, hogy valamilyen olyan dolog történjen, ami miatt jobb minősége van egy akármelyik országból összeszerelt járműnek.
1: Dezsővel beszélgetünk tovább. Jó napot kívánok, Dezső!
3: Kedves Csakolompám, Dezső vagyok, Győrből.
1: Üdvözlöm!
3: Én

0: ezt az egész elektromos autó vonalat ezt vakvágánynak tartom.
1: Miért?
0: Energetikus voltam 40 évig, tehát más szemüveggel nézem a világot. Azért, mert nagyon drága az akkumulátor, nagyon nehezen hozzáférhetők a ritka földfémek, gyermekmunkával termelik ki. A harmadik világháborút az fogja megnyerni, aki sutyiba ki fogja fejleszteni az erőcellát, ahol az üzemanyag víz, és nincs káros anyag kibocsátás. Eddig két világháború elbukott azon, hogy nem tudják a logisztikát megoldani. Nem az, hogy a németek nem tudták időbe bevetni az atomfegyvert, hála Isten, mert ezek bevetették volna Európába, annélkül, hogy tudták volna, az amerikaiak se tudták, hogy milyen következményei lesznek, csak az atomtudósok tudták. Akik bevetették, a Little Joe volt az atombombának, amit Nagaszakira nem Nagaszakira, hanem Hiroshima-ra, amit először ledobtak. A pilóta a repülőről figyelt, hogy hogyan alakul ki a gomba alakú felhő. Gondolom, annak a gépnek az egész személyzete néhány hónap alatt elpusztult.
1: De ön szerint egyébként a tudomány az milyen távolságban van attól a technológiától, amit ön említ, hát aminek az alapja a víz, és nincsen káros anyag kibocsátás?
0: Nincs káros anyag kibocsátás, állítólag csak azért nincsen megoldva a hidrogénnek a tárolása. Hát az nem egy nagy probléma, azt meg lehet oldani. Akár sutyiban Magyarország is nagy lehetne, hogyha olyan fejlesztés folytatna, amit egy esetleges háborús helyzetben, mert a háborúk azok mindig nagy lökést adnak a technika fejlődésének, akkor mindig megnő a műszakiaknak a becsülete.
1: Hát inkább a fegyverkezés,
0: nem? Mert rá vannak szorulva az országok.
1: Igen. Köszönöm szépen, Dezső. Hallgassuk meg elnök urat, hogy mi a véleménye hallottakról.
2: Halló?
1: Itt vagyok, halló.
2: Igazából ugye ma már létezik hidrogénnel üzemelő autó, itt egy probléma van, hogy hihetetlen sok energia előállítani a hidrogént. Tehát mind a tárolás, mind a fejlesztés készen áll, egyébként van ilyen járműve, többek között a Toyota-nak, Mirai-nak hívják, és a most készülőben lévő új BMW X5-ös jármű már 5 elérhető hajtáslánccal érkezik 2026-27-ben, lesz belőle benzines, dízel, tölthető hibrid, elektromos autó és hidrogén meghajtás üzemanyagcellával. Tehát egy csodálatos magyar mérnök, Hanisics Ferenc, akit csak dízelpápának hívotta, vagy hív a világ, ő több mint 30 éve belső égésű motort épített hidrogén meghajtással, tehát ezek a dolgok rendelkezésre állnak, megvannak, túl vagyunk rajta. Itt az energiának a lehetősége, elérhetősége a nagy kérdés. Egyébként a hidrogén meghajtású autóban egy ilyen nagynyomású 7 kilogramnyi hidrogén az, amit tárolható, azért, mert hát robbanás veszélyes, sok minden veszélyt jelent, ugyanúgy, mint az akkumulátor, az meg 2200 fokon ég, hogyha bármilyen elektromos tűz keletkezik. Tehát minden hajtásláncnak, benzinnek, dízelnek, elektromosnak, hidrogénnek megvan a veszélyforrása is, hogyha nem olyan közlekedési formák vannak, készen vagyunk ezzel, a szabályozói környezet, és hát mindig a pénztárca dönt. Tehát, hogyha végig gondoljuk, néhány évtizede ugye a PB gáz volt a menő, amikor még a szocialista autókban néhány 200-300 ezer forintért egy átalakító reduktort építettünk be a karburátorhoz, és gázzal ment az autó, aztán megszigorították biztonsági okok miatt, máshogy kellett, adót kell rá fizetni, ma szinte minden molkuton lehet PB gázt kapni LNG név alatt, de valahogy mégse annyira vásárolják ezt a típusú autókat a vásárlók, pedig mind a Dacia-nak, mind a Piaggio-nak, több automárkának van ilyen meghajtás autója, valahogy összességében, mire mindent összeadunk, nem annyira vonzó. Tehát az emberek, merjünk őszinték lenni, olcsón szeretnének autót venni, szinte nulla forintért energiához jutni, és ha lehet, akkor minél olcsóbban közlekedni, és lehet, hogy én is ilyen vagyok.
1: Hát épp azt akartam, hogy ez nem a nagy kívánság, nem? Na, hallgassuk meg Attilát.
2: Én is ilyen vagyok.
1: Igen, csatlakozom. Attilát is hallgassuk meg még itt a végén röviden. Jó napot kívánok, Attila!
3: Kedvi csókolom, üdvözlönt is, meg a hallgatókat is. Na, ott kezdtem, hogy nekem volt kettő utolsó autóm, az gázüzemű volt. Tehát nem értek egyet az úrral, mert nagyon kedves, tehát nagyon-nagyon nem szennyeztem a környezetet, abszolút kényelmes volt, mindig mondták, hogy felrobban, de hogy robban föl. Uh-huh. Itt most utazok a busszal, már mindegy, most elmondtam a típusát, a volánbusszal, 100% cseppfolyósból gázzal megy, üzemel, bocsánat. És mi baj van neki? Semmi. Tehát ez nem elektromos. Tehát ez nem jó, nem jó. Az a amit föltölt a akkumulátort, amit föl kell tölteni, az energia. Nem tudom, honnan hoznak ennyi energiát, de hát nem tudom egyszerűen, de én nekem mindig a gázüzemi autó volt a lényeg.
1: Világos, hát önnek ez jött be.
3: Tessék?
1: Mondom, önnek ez jött be.
3: Ez jött be, egyik összetölt, a másikat eladtam, teljesen mindegy, szóval inkább ez, tehát környezetbarát. Büdös dízelek mennek mellettem, most is, ahogy megyek az út akárhova megyek. Füsttől, nem tudom, hogy kapják meg a zöld kártyát, fogalmam sincs. Büdös dízel, környezet szennyező.
1: Világos.
3: Nem tudom, hogy tehát ez a gáz, annak idején akartam vásárolni egy Skoda Octaviát, megmondták, hogy ennyibe kerül, de ahogy is mondta a tulajdonos, nem a tulajdonos, a kereskedő, hogy beüzemelik a gázüzemet, és nem is kell fizetni ezzel semmit sem. Tehát érti, Szerkesző asszony.
1: Értem, és köszönöm szépen, Attila, hogy elmondta a véleményét, és akkor most még Knezsik Istvánhoz fordulok, itt 2 percünk van körülbelül, már annyi se a műsor végéig, hogy beszéljünk majd még egy kicsit arról, hogy, mert ugye általában ez egy nagy kérdés mindig, hogy mennyire tartják majd az értéküket ezek a kínai autók, mondjuk most például egy 3, vagy egy 5, vagy egy 7 éves kínai autót a kezdőárhoz képest mennyiért lehet megkapni, mondjuk ilyen százalékosan?
2: Válasszuk ketté, jó? Elektromos, nem elektromos autó, mert ugye ez egy fontos...
1: Világ, de hogyne, természetesen.
2: Az elektromos autónál, ugye amit beszéltünk, hogy nagyon rövid időre kell egyelőre, mint tudunk számolni ugye a maradványértéket, ez sokkal jobban veszít az értékéből, mint egy hagyományos hajtáslánc. Egyébként nagyjából hasonló szinten veszít az értékéből, mint bármelyik európai gyártmány, egy különbség van, hogy sokkal kevesebb összegről. Tehát amikor egy autót nem mindegy, hogy 11 millióért vagy 16 millióért veszünk meg, százalékosan nagyon hasonló avultatás értéke van szinte minden autónak, és hát ez csak azon múlik, hogy melyik márka lesz menő, trendi, szexi, sokat adnak el, amiből sokat adnak el, azok iránt nagyobb a bizalom, az picit jobban tartja, de nagy csodák nincsenek.
1: Jó, de hát nyilvánvalóan itt számít, ugye, hogy minél jobban közeledünk ahhoz a bűvös 10 évhez, amiről beszéltünk, és az akkumulátor elfárad, nyilván ugye ott akkor már azzal a költséggel is kell számolni, gondolom
2: jelentősen.
1: Én. Így van. Knezsik Istvánnak, az autós nagy koalíció elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. A kedves hallgatóknak pedig az SMS-eket és a telefonokat, de azért ne menjenek messzire, mert nem soká jövünk vissza, és arról fogunk beszélni, hogy a héten az első hőhullám eljön Magyarországra.
4: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
1: 17 óra van, a híreket Ceglédi Edittől hallják.
5: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthofer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. lerúgta kegyeletét Sulyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem sajátítható, nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom-nyeftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Volodymyr Zelenszky személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök ezt tegnap vetette fel Donald Trumpnak, amikor telefonon beszéltek. Zelenszky szerint, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyinnak nehezebb lenne lemondania. Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A most zajló G7 csúcson is találkozott volna Putyinnal, de az orosz elnök nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit Kijev elutasít. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vám megállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vám intézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Idén is Mészáros Lőrinc áll a leggazdagabb magyarok százas listájának élén. A második Csányi Sándor az OTP elnöke, a harmadik pedig a gépgyártásban érdekelt Felcsuti Zsolt. Mészáros Lőrinc 1604 milliárd forinttal rendelkezik, de 13%-os vagyongyarapodása elmarad a tavalyi 50%-tól. A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor a Wallis csoport alapítója szerepel 492 milliárd forintos becsült vagyonnal. A 100 leggazdagabb közé bekerült 4 új név is, köztük az ingatlan.com alapítója Mészáros Dávid, valamint az OTP top menedzsere Wolf László. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
4: Műsorajánlat. Kalendárium.
6: Nyári koncertek a Danubia zenekarral, Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től. 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
4: Kalendárium.
7: Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
9: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak, vagy írhatnak SMS-t, ha elmondanák a véleményüket a következő témáról. Ezen a héten várható az idei első hőhullám, akár 36 Celsius fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is hívhatnak. 39.666, ide pedig a szöveges üzeneteiket várjuk. A hét második felében Magyarországra is megérkezik a kánikula, néhány helyen akár 36 Celsius fok is lehet. Ilyenkor fontos az egyéni védekezés, például az idősek ne menjenek a forróságban ügyeket intézni, ne főzzenek be sárga baracklekvárt, a vasalás is várhat, de a kertben is hajnalban vagy késő délután érdemes tennivenni. Ellenben jót tesz, ha a lakásban lehúzzák a redőnyt, a szobában vizes törölközőket teregetnek ki, és csak éjjel szellő. A belső térben a 25 fok lenne az ideális. A fiatalabbaknak ilyenkor jobban kellene figyelniük idősebb, esetleg beteg szüleikre, rokonaikra, ha tanácsolhatjuk, gyakrabban látogassák, vagy hívják ők fel őket, segítsenek a napi bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában. Az idős emberek kevéssé érzik, hogy melegük van, túlöltöznek, és gyakran elfelejtkeznek a rendszeres folyadékpótlásról. Erre is figyelmeztetni kell őket olykor. Az sem mindegy, hogy mit teszünk és mit iszunk, a csapvíz önmagában nem elég, mert az iszadástól sót, ásványi anyagot is veszítünk. Egy megsózott paradicsom vagy uborka önmagában is üdítő, és pótolhatja az elveszett ásványi anyagot. Együnk lédús gyümölcsöket, görögdinnyét, őszi barackot például, ugyanakkor kerüljük az alkoholt és a kávét, mert mindkettő vízhajtó hatású. Nos, a héten várható az idei első hőhullám, az előrejelzések szerint, mint mondtam, akár 36 Celsius fok is lehet. Ha vannak praktikáik a hőség elviselésére, osszák meg velünk telefonon vagy SMS-ben. Ugyanerre kérem majd Antal Emese, dietetikust, szociológust, a Tét Platform szakmai vezetőjét, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, és a kedves hallgatókat is szeretettel üdvözlöm.
1: És először is azt kérdezem, hogy van-e különbség a között, hogy egy-két napig tart egy ilyen hőhullám, mert mondjuk most is rövid lesz, vagy pedig, mint ezt már megtapasztaltuk az elmúlt nyarakon, mondjuk akár 2-3 hétig egyfolytában tart a közel 40 fokos hőség. Melyik viseli meg jobban a szervezetet?
10: Hát mindenféleképpen a tartós nagy kánikula az, ami a legrosszabb, bár hogyha nagyon nagy az ingadozás, a hőmérséklet ingadozás egyébként, akkor az is megterhelő lehet. De hogyha visszatérnék erre, hogy a hőségben, és nagyon jó, így figyeltem, hogy amit mondott már, hogy miket, milyen praktikákat lehetne megosztani egyébként, itt tényleg ami a legfontosabb, az a folyadék. És ne csak ígyunk folyadékot, hanem együnk is. Tehát szerintem ez az, amit a legfontosabb, amit be kell tartani, és természetesen alkoholmentes. Itt arról beszélünk.
1: Ezen kívül van még olyan dolog, vagy olyan étel, vagy ital, amit semmiképpen ne fogyasszunk ilyenkor?
10: Hát az, hogy mi az, amit ne, hát nyilván, ilyenkor azért a nagy melegben tényleg a szervezetnek eleve egy plusz energia az, hogy fennmaradjunk. Tehát, hogyha egy ilyen nehéz, zsíros, fűszeres ételeket eszünk, az még jobban megterheli a szervezetet. Tehát ebből következik, hogy inkább nyilván itt a lédús, amit ön is mondott, a zöldségek, gyümölcsök, levesek, smoothie-k, turmixok, virágok és folyadékok azok, amik, meg mártások, amiket ehetünk, és amire vágyik is a szervezetünk, de a másik oldal az pedig inkább az ilyen könnyebb ételekre. És akár gondolok itt mondjuk például egy joghurtra, ami egy tökéletes, még a folyadékbevitelhez is hozzájárul, egy frissítő hatása is van, vagy egy jó kis salátához, vagy én, egy zöldséges tésztához, vagy valami zöldségkrémekhez, tehát nagyon nagy a paletta, csak azért ez nem a csülkös bableves időszaka.
1: Inkább a tonhal salátáé. Megértettem. Maradjon velünk itt, arra kérem Antal Emesét, de hallgassuk meg gyorsan Lászlót, a kedves hallgatók közül, aki most itt telefonált nekünk. Jó napot kívánok, László!
11: Kedves sokan, tiszteltel, üdvözlöm önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát megpróbálok egy-két jó tanácssal szolgálni. Egy kis citrom, bele egy kis, egy litere vízbe, betenni a hűtőbe, esetleg egy jégkocka, és eljönni az árnyékba időnként az idősnek, a fiatalnak is. Üdítő, megfelelő mélységig, kevés víz, kevés a víz, tehát a párolgás sok, ezért többet kell fogyasztani a vízből. És lehetőleg ne cukros vizet, azért a citromot mondanám. És tényleg, amit az előbb már bevezetett a szakértő, hogy tényleg nem a csülkös bableves, annak ellenére, hogy az esetleg az éhséget jobban meg megkívánja az ember, amikor félre kell tenni. És még valami, hogyha árnyékba ülünk, az egy nagyon jó dolog. A napot el kell kerülni, egy nagy kalapot, és alá pedig egy kis törőközőt előtte kicsavarni, egy kis mentás lébe. Esetleg a mentából csinálni egy teát, amit beszünk a hűtőbe, és egy jégkockával, ami isteni finom. És ezeket a területeket, az időszakot át kell élni, tehát javítani kell a komfortérzésünket. Lehetőleg fizikailag ne legyünk terhelt állapotban, olyan értelemben, aki ezt képes, vagy lehetősége van, különösen időskorban.
1: Igen, nem át kell élni, hanem túl kell élni.
11: Így van, túl kell élni.
1: Köszönöm szépen, László, hogy megosztotta az ön tapasztalatait, és akkor Antal Emesét elkérdezem, hogy mi van ilyen időszakokban a sporttal például?
10: Hát azt mindenféleképpen óvatosan kell, pláne nem a 10-től délután 3-ig tartó időszakban, és akkor különösen fontos a folyadék bevitel, és ahogy ön is mondta, így azért átlagban természetesen a víz az jó, de hogyha valaki sportol, pláne ilyen nagy melegben, akkor tényleg nagyon fontos, hogy az ásványi anyagokat pótoljuk. És amiről még nem beszéltünk, de azt hiszem nagyon fontos, az az, hogy ilyenkor a nagy melegben az élelmiszer biztonságra is oda kell jobban figyelni, tehát itt az élelmiszereket ne hagyjuk órákig a
1: hűtőn kívül, igen.
10: A hűtőn kívül jól süssük át az ételeket, pláne mondjuk az ilyen teljes dolgokat, arra nagyon figyeljünk, vagy majonézes dolgokat, bár azt eleve inkább most csökkentjük, tehát a kézmosásra odafigyeljünk, a zöldségeket, gyümölcsöket mossuk meg, hámozzuk meg, tehát ezekre azért kifejezetten. És a boltba hogyan megyünk? Hogyha tényleg mélyhűtött dolgokat is szeretnénk venni, és hosszú, mondjuk utána még más programunk is van, akkor a mélyhűtő táskát azt ne hagyjuk otthon. És nem véletlen az sem, hogy hogyan rendezik be az élelmiszerboltokat, hogy és vagy hogyan vásároljunk. Tehát mindenféleképpen először mondjuk az ilyen zöldség, gyümölcsöket, vagy a liszteket, ezeket vásároljuk. A legkésőbb vásároljuk, ami hűtést igényel, és csak a legvégén, ami a mélyhűtött. Tehát a legutolsó értem, legyen azok.
1: Minél az kevesebb idő teljen el, ugye, pontosan, amíg hazaérünk vele, pontosan, és elhelyezzük. Igen. Több hallgató írja itt SMS-be a sört. Például azt írják, hogy a nagy hőség hűvös szobában hideg sör mellett viselhető el, aztán rengeteg folyadék, víz, vagy esetleg sör, de semmiképpen nem cukros löttyök, szóval ilyeneket írnak a hallgatók. Mi a helyzet a sörrel?
10: Hát gondolom az a hallgató írta, hogy, hogy inkább a sör, és akkor mondja, hogy jó, hát akkor a cukros lötyről lemondok, tehát hogy valamit valamiért akkor most föláldozza. Nyilván itt az alkoholmentes az az, ami egy akár bejátszhat, és tudom, hogy a sör, vagy az azért alacsony alkoholtartalmú, de egy pohár, jó? Vagy, tehát, és ami még jó, de jó, hogy ez előjött, az pláne, hogyha nyáron nagy melegben szeretnénk alkoholt inni, akkor nagyon fontos a sorrend. Eszünk, iszunk, és nem fordítva, mármint alkoholt. Tehát üres gyomorra ne ígyunk alkoholt, mert akkor még jobb, még nagyobbat tud ütni.
1: Mondjuk azt télen is megszívelendő azért, ugye? Ne csak hát nyáron, igen, de nyáron igen. Nyilván fokozottan, persze.
10: Pontosan, abszolút, úgyhogy mindenféleképpen, és hogyha alkoholt is iszunk, még hogyha sört is, akkor is azért vizet is esetleg ígyunk mellé, vagy pláne, hogyha mondjuk magasabb egy rövidet iszik valaki, akkor aztán végképp a folyadék.
1: Igen, ugye csak a sör az nagyon sok esetben hozzátartozik a szabadsághoz, igen, a nyári grillpartikhoz, és így tovább, ugye, vagy egy...
10: Betyugtam a szemem, igen. Meg engedék, egy hangulatban is vagyok, úgyhogy jó.
1: Nagyon szépen köszönöm Antal Emesének, hogy rendelkezésünkre állt, és egy percünk van még körülbelül, vagy másfél, hogy Klárát is meghallgassuk. Jó napot kívánok, Klára!
12: Üdvözlöm, Zsuzsa, nagyon rövid leszek. Én egy 1917-ben épült vályokházban lakom, 50 centi vastag, dupla ablakokkal, spalettával.
1: Tehát akkor nem kell klínama berendezés önnek.
12: Nem. Meg tudom oldani. És van egy nagy hatalmas kertem, tele gyümölcsfával, úgyhogy a gyümölcsöt megint megtermelem magamnak, és van egy nagyon kedves szomszéd, azt mondom, aki boltvezető, és én nekem a boltból hoz mindent, ha nem tudok elmenni, és amire szükségem van. Úgyhogy én nagyon szerencsés vagyok, nem hiába péntek 13-án.
1: Sokan szeretnének biztos önnel cserélni. Nagyon szépen köszönöm, Klára, magam is egyébként. Szívesen élnék nyáron egy ilyen 50 centi falvastagságú vályokházban. Köszönöm szépen önnek is, hogy telefonált, miközben összes többi hallgatónak, aki ma SMS-t írt, vagy felhívott bennünket. Mondom a holnapi témáinkat. Mit szól hozzá, hogy felfüggesztett börtönre ítélte az elsőfokú bíróság azt a karate edzőt, aki elrúgta egy kisgyerek lábát a nyári táborban. Második témánk pedig, hogy hallott-e arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát és végez önkéntes munkát Magyarországon. A mai adás szerkesztője Cseszregi Balázs, a hangmérnök Hajósi Bence volt a telefonnál, Sebők Tímea és Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is viszonthallásra.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A Győr izlandi ellenfelet kapott a BL, a Ferencváros szerbet az Európa Liga selejtezőjében. És a legjobb 8 között a párbajtőröző András Vi Tibor a franciaországi vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és a 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve 5. lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. A hazai szövetség elnöke Illyés Ferenc Bobák Róbertnek indokolta a döntést.
2: Először is hadd mondjam, hogy a Csema Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként. Kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB-selejtező után az elnökség meghallgatta beszámolót, átbeszélte a férfi válogatott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi válogatott mellett, és így Csema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztból.
3: 2028-ig volt élő szerződése, sokat örlődtek, vagy pedig a világbajnoki selejtezős kudarc és a szabadkártya nem megkapása kapcsán ez egy egyértelmű döntés volt?
2: Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csema Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a váltott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa bajnokságról, de ez már egy nehezebb, vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
3: A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
2: Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függően úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfi váltott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni.
3: Csema Rodriguez távozása kapcsán már tudjuk, hogy mekkora jelentősége volt a világbajnoki selejtező elbukásának. A magyar kézilabda életben ez mekkora fordulópont lehet, hiszen nagyjából most már egy jó ideje megszokhattuk, hogy a nagy világversenyeken ott van a magyar férfi kézilabda válogatott. Mekkora kudarc volt ez, mennyire kell ebből most szépen okosan újraépítkezni?
2: Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézilabda szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világversenyen ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi válogatottnál. 7 év után távozik Csema Rodriguez. Azt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainknak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
3: A kézilabda csarnokokban a háttérben a szurkolók fontolgatják, hogy lehet esetleg olyan magyar szakember, aki képes lehet kihúzni mondjuk ebből a kis gödörből a válogatottat, vagy pedig továbbra is külföldi vonalon mozgunk. Ezen mennyire gondolkodtak már, milyen irányba indulhat el a szövetség ezen a téren?
2: Az elnöksége hosszasan beszéltük azt, hogy mi lenne a cél, de még egyelőre nem tudok nyilatkozni. Bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információba szolgálni azzal, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
1: Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az első forduló első mérkőzését július 7-8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14-15-én. A Ferencváros a Vojvodina ellen kezdi meg a labdarúgó Európa Liga selejtezőt. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Az első mérkőzésen az újvidékiek lesznek hazai pályán. Szaúd-Arábia pontot szerzett a kétszeres győztes Uruguay ellen a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, mivel 1-1-es döntetlent játszott Miami-ban magyar idő szerint ma éjjel. Ezt követően az új-zélandi válogatott kétszer is vezetett, végül csak 2-2-es döntetlent játszott Iránnal a G csoportban, a kaliforniai Inglewoodban. Az új-zélandi szövetségi kapitány, az angol Darren Beasley értékelését hallják.
4: Tudja, azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ma olyan közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk. Még soha nem nyertünk meccset a világbajnokságon. Szereztünk egy pontot, nem veszítettük el a meccset, versenyben vagyunk a tornán. Ha megnézzük a tabellát, most egy-egy pontja van mindenkinek, szóval mind a négy csapat versenyben van még, de ez egyre nehezebb lesz. Még mindig hátra van két nagyon jó csapat, akik ellen játszanunk kell.
1: Következzen az iráni válogatott, Mehdi Taremi.
4: Először is nagyon szeretném megköszönni a kedves szurkolóinknak, akik a stadionban mindent megtettek értünk, és olyan hangulatot teremtettek, mintha hazai pályán játszanánk. Tényleg élveztük ezt a légkört, és remélem, hogy ez is folytatódik, mert képesek vagyunk jó eredményeket elérni, hogy a végén mindannyian együtt örülhessünk. Valóban büszkeséggel töltött el minket. Ez volt az első dolog, amiről beszélni akartam. A mérkőzéssel kapcsolatban pedig, nos, a meglepettségünk sajnos a játékmenete és az alakulása nem olyan volt, hogy ilyen gólokat kellett volna kapnunk, de figyelmetlenségből kaptuk a gólokat. Az ellenfél egy nagyon jó csapat volt. Megnyerhettük volna a mérkőzést, de úgy gondolom a végére egy nagyon izgalmas meccs kerekedett, amit a stadionban lévő szurkolók és mindenki nagyon élvezhetett. Nem vagyunk elkeseredve, van még két mérkőzésünk. A helyzetünk jó, továbbra is küzdeni fogunk a céljainkért.
1: Ma 21 órától, magyar idő szerint 21 órától Franciaország Szenegál ellen játszik az I csoportban New Yorkban. Hallgassuk meg, hogyan várja a mérkőzést a franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps.
5: Szenegál Afrika és a világ legjobb válogatottjai közé tartozik. Minőségben mindenük megvan a legmagasabb szinthez. Sok játékosuk a legjobb klubokban szerepel, a támadó játékukban nagy lehetőségek vannak, a középpályájuk is remekül működik, és a védelmük is nagyon hatékonyan tette a dolgát az idei Afrikai Nemzetek Kupáján. Fizikailag nagyszerű csapat, de vannak kifejezetten technikás labdarúgóik. Ezek alapján tudjuk, mire számíthatunk, és ez fontos. Fordítva is így van. Magas színvonalú mérkőzésre számítok.
1: A 21 órakor kezdődő Franciaország-Szenegál mérkőzést a labdarúgó világbajnokság I csoportjából a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó világbajnokság eddig legnagyobb meglepetése, hogy az újonc zöldfoki köztársaság a 40 éves kapusa Vozinha vezérletével gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Erről Szendrei Józsefet kérdezte német Kornél a Nemzeti Sportrádió hazafutás című műsorában. Szendrei az 1986-os világbajnokságon Kanada ellen védett a magyar válogatottban. A beszélgetésből következzen egy részlet.
6: Ilyenkor első számú faktor az a rutin és a tapasztalat. Tehát egy 40 éves kapus, amikor már ennyi mérkőzés van mögötte, rendelkezik egy olyan rutinnal, főleg ha van egy ilyen lehetősége 40 éves korában, hogy világbajnoki résztvevő, akkor még szerintem ez egy plusz motivációt is jelent, hogy na, eddig nem is ismertetek, de most megmutatom, hogy mit is tudok én. Tehát én innen indítanám el az egész értékelését ennek a kapusnak.
7: Mindent, de mindent megtett annak érdekében, hogy a csapata sikeres legyen. Hogyan viszonyuljunk a spanyolokhoz olyan tekintetben, azt ugye mondtad, hogy a csoportküzdelmek kevésbé érdekesek, vagy talán kevésbé hozzák őket tűzbe, de hogy mégiscsak az Európa-bajnoki címvédőről beszélünk, amely csapat viszont legutóbb a 2022-es VB csoportkörében Japán ellen tudott gólt szerezni, azóta több mint 2500 passz, több mint 40 lövés, szám szerint 49 lövés, de gólt nem tudott szerezni, ha csak világbajnokságot nézünk 2022 óta.
6: Tehát ahhoz, hogy ez történjen, amit te is mondtál, hogy nem szereztek gólt, tehát ehhez kellett ez a 40 éves kapus. És nem tudom, hogy visszaemlékszel-e, valószínű, hogy nem. Volt egy Anglia-Lengyelország mérkőzés, a Tomaszewski, azt hiszem, volt egy lengyel kapus. Ugyanígy beírta magát a futball történelembe.
1: A nyolc közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a párbajtőröző András Fi Tibor, miután 15-10-re győzte le német ellenfelét. A kardvívó Szűcs Luca és Battai Sugár pedig a 16 között folytathatja. Én pedig köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: 17:30, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
10: Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének évfordulója van. Az 56-os hősökről az országgyűlésben is megemlékeztek.
9: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelést, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszerről.
10: Megállapodott a szerb kormány és a MOL a szerbiai olajtársaság irányításáról arra az esetre, ha a magyar cég veszi meg a NIST.
9: Az időjárásról.
10: Éjszaka több felé, holnap már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ma van Nagy Imre kivégzésének 68. újratemetésének 37. évfordulója. Az 1956-os forradalom miniszterelnökét 1958. június 16-án végezték ki Maléter Pállal és Gimes Miklóssal együtt. Holttestüket titokban temették el, majd évekkel később az új köztemető 301-es parcellájába vitték. Nagy Imrét és mártír társait 1989. június 16-án temették újra, amivel megkapták a nyilvános végtisztességet. 1989 óta ez a nap a rendszerváltás egyik legfontosabb emléknapja Magyarországon.
10: Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. A 301-es parcellánál lótta le kegyeletét az 1956-os hősök előtt a köztársasági elnök is. Sőjök Tamás közösségi oldalán azt írta, hazánk függetlenségéért életüket áldozó hőseink emléke örökké élni fog minden szabad magyar ember szívében.
9: Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai újra temetéséről. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, hőseink tetteit, emlékét a diktatúra évtizedei alatt sem tudták eltörölni. Kovács Márton összeállítása.
11: Hőseink bonyolult hősök, de a döntéseik egyszerűek voltak. A hazát választották a párt helyett, az önfeláldozást, a megalkuvás helyett. Életüket adták a mi közös boldogságunkért, ennek a csodálatos országnak, Magyarországnak, a szuverén, szabad Magyarországnak a jövőjért.
12: Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az előző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem, vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. A kormányfő az 56-os forradalom történelmi tanulságai közül azt emelte ki, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
11: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzése előestéjén feleségének írt levele, soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
12: Losonczy Géza korábban a börtönben vesztette életét, Szilágyi Józsefet pedig felakasztották. Emlékeztetett Magyar Péter, aki azt is felidézte, hogy a holttesteket 1961-ben vitték az új köztemetőbe, ahol kátránypapírba csomagolva, arccal lefelé, összedrótozott kézzel és lábbal, jelöletlen sírokba, hamis nevek alatt temették el őket.
11: Megölni őket kevés volt, ki kellett, ki akarták törölni őket a történelemből. Hogy ez nem sikerült, azért egy nemzet lehet hálás az özvegyeknek, családtagoknak, akik soha egy percig sem adták fel a reményt, hogyha igazságot talán nem is, de megnyugvást egy nap találhatnak a hőseik. Az 1989-es újratemetésig kellett küzdeniük és várniuk, és 1989. június 16-a egy nemzet katarzisa volt.
12: Magyar Péter hangsúlyozta, azt kívánja, hogy ezt a sűrű és nehéz 20. századi történelmet értően és érzően tudjuk elmesélni a következő generációnak, hogy ők is megismerjék, kik voltak azok, akiknek a szabadságunkat köszönhetjük.
9: A parlamenti frakciók is reagáltak a kormányfő napi rendelőtti beszédére. A felszólalók fontosnak nevezték a megemlékezést és méltatták az 56-os hősöket. Harcsás Gergely beszámolója.
13: A Mi Hazánk frakció vezető helyettese az MSZP és a Fidesz kormány közös szégyenének nevezte, hogy az elmúlt három évtizedben nem tárták fel az állambiztonsági múltat. Novák előtt kifogásolta, hogy elmaradt a pártállami vezetők elszámoltatása, és az egykori vezetőknek folyósított kommunista luxus nyugdíjak megvonását is követelte.
14: Hazánkban még a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadság téri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényurami jelképeivel együtt.
13: 1956 hősei a legnagyobb árat fizették azért, hogy kiálltak az ország függetlenségéért, emlékeztetett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője.
15: Az 56-os forradalomnak a lendülete, az energiája mutatja azt, hogy lehetett a 20. században Magyarországon német megszállás, szovjet megszállás, de a magyar embereket egyik sem tudta megtörni.
13: A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint soha nem lehetett vitatni az 56-os forradalom vérbetiprását követően, hogy Magyarország szabadságot és demokráciát akar. Gulyás Gergely azt mondta, Nagy Imre mellett főhajtást érdemel mindenki, aki fegyvert fogott.
16: Mindaz, amivel 1956 hozzájárult a rendszerválasztáshoz, 1989-es újratemetés szimbolikusan is egyértelművé tette, hogy ez az ország a kommunista diktatúrát akarja eltemetni, és méltóképpen akar emléket állítani azoknak a hősöknek, akik a legnehezebb időkben is életük feláldozásával, kockáztatásával a szabadság mellett álltak.
13: Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője, példaképnek nevezte az 56-os hősöket.
17: Áldozatot vállaltak a szabadságért, a hazáért, másokért, a magyar emberekért. Legyen példamutató a kiállásuk nekünk és a következő generációknak is.
13: Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában megerősítette, hogy a kormány október 23-áig nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat. Mint mondta, az ehhez szükséges jogszabályt hamarosan beterjesztik.
11: Én azt gondolom, hogy ezzel tartozunk az áldozatoknak, de talán az elkövetőknek is, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink emlékének és áldozatának, és tartozunk ezzel a gyerekeinknek és az unokáinknak is, hogy végre lehessen tisztán beszélni, és valóban nem zsarolni embereket.
13: A kormányfő egyúttal együttműködést kért a parlamenti pártoktól az egykori pártállami vezetők juttatásának és az 56-os hősök nyugdíjának rendezése ügyében.
9: Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A parlamenti összefoglalót továbbra is Harcsás Gergelytől hallják.
13: A május végi politikai megállapodás megnyitotta az utat a csaknem 16,4 milliárd euró felszabadításához, ugyanakkor fontos, hogy a vállalások a törvényekben is megjelenjenek, mondta előterjesztésében az igazságügyi miniszter. Görög Márta kiemelte, a javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősíti az integritás hatóság szerepét és átláthatóbbá teszi a közpénzköltést. Hangsúlyozta, az indítvány elfogadása nem zár le minden uniós eljárást, ugyanakkor megteremti a továbblépés hazai jogi feltételeit.
18: Megerősíti az intézményi garanciákat, visszaállítja a közpénzek feletti ellenőrzés alapvető szabályait. A kormány ezzel a javaslattal azt üzeni, Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Komolyan veszi a magyar emberek pénzét, és komolyan veszi az állam tisztességes működését.
13: A Tisza párt vezérszónoka szerint a javasolt jogszabályok nélkül nem tudnak eljutni az uniós források a magyar gazdaságba. Sopov Ildikó Éva hozzátette, a források mellett a felelősség is visszatér hazánkba.
19: A magyar embereknek joguk van tudni, ki gazdagodik a közpénzéből. Joguk van tudni, hova kerülnek az uniós források. Joguk van tudni, hogy a fejlesztésre szánt pénzek valóban azokba az utakba, iskolákba, vállalkozásokba kerülnek, ahol a helyük van, vagy magánvagyonokat hízlalnak.
13: Bóka János, a Fidesz vezérszónoka emlékeztetett arra, hogy az előző kormányok régiós összehasonlításban is kiemelten magas összegeket hoztak el, a többi forrás visszatartásának pedig szerinte politikai okai voltak.
20: Óriási politikai ellenszélben a magyar szuverenitás feladása nélkül már elhoztuk eddig is a kohéziós források több mint felét. A körülbelül 16 milliárd eurós védelmi beszerzéseket szolgáló szép hitelkeretet pedig a bizottsággal technikailag készre tárgyalt. Mi a fennmaradó uniós források tekintetében is konstruktívan és a megegyezés szándékával tárgyaltunk az uniós intézményekkel.
13: A KDNP-s Juhász Hajnalka választ vár arra, hogy a kormány milyen feltételekkel állapodott meg az uniós források felszabadításáról.
21: Hiába ismétli a kormány, hogy Brüsszel csak és kizárólag korrupcióellenes fellépést kért. Semmi mást. A tények, és amiket látunk az elmúlt időszakban, mást mutatnak. Az ár magában foglalja majd a migrációs paktum végrehajtását, és magában foglalja már, hogy Magyarország azonnal feladta Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának a blokkolását.
13: Magyarország annak idején az uniós tagságért feladta a piacait, ezért az uniós források nem adományok, hanem jogosan járnak. Erről már a Mi Hazánk vezérszónoka beszélt. Apáti István a kormány és az Európai Bizottság közötti politikai megállapodás részének nevezte a törvényjavaslatot, egyúttal kifogásolta az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékot.
22: 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat csak az Európai Ügyészség, hát a korrupciós bűncselekmények döntő többsége jóval hosszabb időre nyúlik vissza, mint 2021, tehát 5 évnél nagyon sok évvel jobban vissza kellene menni az időben ahhoz, hogy ezeket széles körön fel tudjuk tárni.
13: A törvényjavaslat csomagnak nincs olyan ára, ami a szuverenitást vagy Ukrajna uniós csatlakozását érintené, reagált a hozzászólásokra az igazságügyi miniszter. Görög Márta megerősítette azt is, hogy arányos és objektív vagyonnyilatkozati rendszert szeretnének létrehozni. Hangsúlyozta, az uniós források megilletik a magyarokat, ugyanakkor időszűke miatt indokolt a javaslatcsomag sürgősségi tárgyalása.
9: Az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az Állami Számbevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt.
10: Az Állami Számbevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az Integritás Hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kellene döntenie a keresetről.
9: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben.
10: Lanner Gyudit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak. Túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget, belső konfliktus generált. Ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A területért felelős miniszter azt mondta, szakmailag indokolt, hogy az értékelési rendszert felfüggesszék, helyébe pedig egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúra lép. Igen. A változás senkit nem érint hátrányosan, hangsúlyozta Lanner Judit.
23: A felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. Olyan értékelési rendszert kívánok kialakítani, amely a mindennapi nevelő oktató munkát támogatja, valódi szakmai értéket képvisel és nem terheli indokolatlanul adminisztratív kötelezettséggel az intézményeket. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Minden pedagógus számára fontos, hogy visszajelzést kapjon a munkájáról, felismerhesse erősségeit és kapjon a további fejlődéshez. Egy jól működő értékelési rendszer nem bizonytalanságot vagy szorongást kelt, hanem bizalmat épít, megerősíti a kiemelkedő teljesítményt és érdemi szakmai fejlődési lehetőségeket teremt.
9: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárcavezetők ülése előtt.
10: Hegedűs Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Hegedűs Zsolt kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
2: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert három dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
9: Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója.
10: Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csaknem 130 éves szervezet hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel és meghallgatja kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
3: Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést.

0: Allis csoport alapítója szerepel 492 milliárd forintos becsült vagyonnal. A 100 leggazdagabb közébe került négy új név is, köztük az ingatlan.com alapítója Mészáros Dávid, valamint az OTP top menedzsere Wolf László.
1: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői.
0: A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandar Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazpromnek a tárgyalásokra.
1: Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket.
0: A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vám intézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba.
1: Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légi csapásoknak, az ukrán válasz csapások célpontja pedig Moszkva volt. Zelenszkij elnök úgy fogalmazott, bebizonyosodott, hogy az orosz légvédelem sebezhető. Részlete Kíváncsi Katillától.
2: A dél-ukrajnai Herszonban mentőket ért ismételt orosz dróntámadás, amikor egy légicsapás helyszínére érkeztek. A kelet-ukrajnai Szumiban lakóvezetbe csapódott orosz katonai repülőszerkezet okozta egy civil halálát. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai Moszkvát vették célba, az orosz fővárosban egy üzemanyagfinomító is lángba borult. Az ukrán hadsereg által végrehajtott támadást Volodymyr Zelenszkij elnök is megerősítette, aki szerint bebizonyították, hogy az orosz légvédelem sebezhető. A kijevi sajtó arról ír, hogy Lengyelország csak akkor ad Ukrajnának MIG vadászgépeket, ha az ukrán fél megosztja a drón technológiáját és fejlesztéseit Varsóval. Lengyelország eddig 14 darab MiG-29-es vadászgépet adott Ukrajnának, ezeket Kijev már hadrendbe állította. Közben Lettország feltételek nélkül adott át több mint 40 páncélozott katonai járművet az ukrán hadseregnek. Riga a háború kirobbanása óta több mint 1 milliárd euró értékben támogatta Kijevet, főleg hadi anyaggal. A lettek vállalták, hogy évente GDP-jük 0,25%-át Ukrajna támogatására fogják fordítani. Lakosság arányosan ezzel Lettország Kijev egyik legnagyobb támogatója.
1: Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt az orosz elnöknek az Egyesült Államokban. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy ezt a javaslatot Donald Trump-al folytatott beszélgetésében vetette fel. Mint mondta, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyin számára jelentősen nehezebb lenne annak lemondása.
0: Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. Legutóbbi javaslata szerint a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
0: J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
1: A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat.
0: Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak. Közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen.
1: A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa.

0: a bécsi klímakonferenciának küldött videóüzenetében.
1: A katolikus egyház fő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre, és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. Ahhoz, hogy a társadalom emberibb legyen, a szeretetnek új értéket kell kapnia, és minden tevékenység állandó normájává kell válnia, hangsúlyozta Leó pápa.
0: Idehaza mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
1: Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlő ültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését.
0: Kezdődik a magyar dinnye szezon. A következő hetekben egyre több helyen jelennek meg a hazai termesztésű görög és sárga dinnyék, amelyek a nyári időszak legkeresettebb gyümölcsei közé tartoznak. A termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani, a szezon várhatóan ősz elejéig tart.
1: Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár a magyar dinnye iránti kereslet növelésének fontosságát hangsúlyozta. Emellett arról is beszélt, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hosszú távú célja nem csak az egészséges életmód népszerűsítése, hanem az életminőség javítása is.
2: Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon egyszerű a feladatotok. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és kultúrált, műveltebb emberek éljenek. Amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszer oldalról, na az a ti dolgotok. Tehát ez a feladat, amiben hiszünk.
0: Kisebb ütemben nőtt a külföldi beruházások száma az első negyedévben a 2025-ös adatokhoz képest. Erről a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője beszélt.
1: Németh Eszter kiemelte, a turisták viszont több időt töltöttek nálunk, mint tavaly. Hangsúlyozta, élénkült a magyarok külföldi utazási kedve. Az egynapos utazások száma 10%-kal emelkedett, amely a szakember szerint valószínűleg a forint árfolyam erősödésével is összefüggésben lehet. Németh Eszter a terézvárosi magánszálláshelyeket érintő szabályok turisztikai hatásáról is beszélt.
3: A 6. kerületnek az összes turisztikai szálláshelyi kapacitásának a 40%-a gyakorlatilag eltűnt, és a teljes vendégforgalomba ez már úgy jelentkezett, hogy 28%-kal visszaesett az első negyed évben. Mindeközben Budapesten, Terézváros nélkül 12%-kal bővült a vendégforgalom, és ha itt megnézzük azt az ívelt sávot a 13-tól a 9. kerületig, akkor jól látszik, hogy ott átlagon felüli vendégforgalom növekedést mértünk, amiből az következik, hogy a Terézvárosban kiesett vendégforgalomnak minimum egy része ott csapódott le.
0: Önálló közigazgatási egységgé nyilvánítaná a Balatont a Balatoni Kör. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, úgy érzik, hogy most közigazgatási és jogalkotási szempontból is gazdátlan a tó. A javaslatcsomaggal ezt a problémát szeretnék megoldani.
1: Pach Gábor hangsúlyozta, a Balaton jelenleg 3 megyéhez tartozik, prioritásai között pedig nem a tóval kapcsolatos problémák kezelése szerepel. Emlékeztetett arra is, hogy a Balatonnak több mint 25 éve nincs minisztériumi képviselője. Szorgalmazzák, hogy ezentúl legyen. Pach Gábor szerint az intézkedés segítené a térség infrastruktúrális és közlekedési fejlesztését, a turizmust, valamint a helyi értékek, a környezet és a víz védelmét.
4: Most már a Balatonnak például van főépítésze külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentené az itt élőknek, az itt vállalkozóknak és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozók felé.
0: Elkezdődött a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja, mondta a közmédiának a szervezet országos igazgatója Balaton Akalin, ahol éppen mintegy 50 kárpátaljai gyerek nyaral.
1: Zagyva Rihárd hangsúlyozta, augusztus utolsó hetéig idén csak nem 4000 gyermeknek nyújtanak majd nyári kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
5: Nagyon fontos, hogy ez a táborozhatási program ez nem csupán szabadidős. Egyszerre szeretne segíteni a szülőknek, hogy segítsünk abban, hogy anyagilag, aki nem tudja megengedni, neki nehéz helyzetben van, meg tudjuk valósítani ezt a táborozhatási lehetőséget a gyermeke számára, ugyanakkor egyszerre jelent fejlesztést és szabadidős programot a gyermekeknek. Tehát nem egy sima táborról van szó, hanem egy értékalapú, fejlesztés alapú táborról, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan programokat tudjunk biztosítani, olyan eszközöket, és hát nyilván a Balaton közelsége az pedig egy nagyon fontos tényező ebben.
6: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Az M0-ás és Tata között szakaszos lassulás tapasztalható. Tatabánya térségében terelést bontanak el. A 61-es és a 64-es kilométer között az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. Az arra szóló kocsisorit meghaladja az 5 kilométert. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében két kamion ütközött, a 78-as kilométernél a külső sávot lezárták.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt lezárták a 12. kerületben az Istenhegyi utat a Lóránt út közelében. Az érintett BKK autóbuszok a Schwab-hegy és a Petényi út között nem közlekednek. A 60-as villamos igénybevételét ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton a Kruclesi útnál, és baleset okoz fennakadást a 11. kerületben a Karolina úton a Diószegi útnál is. Szép Csilla, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
8: Északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan valószínű zápor, zivatar. Szerdán a maihoz hasonlóan sok napsütésben lesz részünk, fátyol és gomoly felhők mellett. Napközben nagyobb számosságban a keleti, észak-keleti harmadban lehet zápor, zivatar. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A minimum általában 12 és 18 fok között alakul, szerda délután pedig 25-30 fokot mérhetünk. Kókai Ádám, Hungaromet.
0: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
9: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
11: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Bordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
9: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 18 óra, jó estét kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének évfordulója van. Az 56-os hősökről az országgyűlésben is megemlékeztek. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítmény értékelést, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszerről. Megállapodott a szerb kormány és a MOL-a szerbiai olajtársaság irányításáról, arra az esetre, ha a magyar cég veszi meg a NIST. Már a jövő héten a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon, a magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Éjszaka több felé holnap már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, hajnalban 12-18, napközben 25-30 fok várható.
12: Műsorajánlat.
13: Délelőtt. A férfiak átlagosan 6 évvel élnek rövidebb életet, mint a nők. Ennek hátterében biológiai tényezők, életmódbeli különbségek is állhatnak, de ok lehet az is, hogy ritkábban járnak megelőző szűrésekre, és a tüneteket is gyakrabban hagyják figyelmen kívül.
14: Olvassa az ember, hogy ha időben felismernek egy betegséget, nagyobb eséllyel esetleg gyógyítani is lehet.
13: Mit tehet egy társ, egy feleség, hogy motiválja a párját a szűrővizsgálatokon való részvételre? A férfiak egészségének nemzetközi hetén erről is beszélgetünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Számítok a figyelmükre.
12: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Apa generációk. Nagy üzenetek.
15: Az én Stofán nagypapámnak volt egy mondása, aki a veszélyt keresi, az elvész benne.
16: Az egyik az egy konkrét üzenet, amit én elhoztam otthonról, ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz.
17: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Ezúttal a nagy üzenetekről. Kaptak-e otthonról életre szóló mondatot, és mit kezdenek vele? Felülírják, vagy megtartják? És rábíznak-e hasonlót a gyerekeikre?
12: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
18: A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
19: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
12: Határok nélkül Szerda Téfannival.
20: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Jónak lenni jó. Új életmentő eszköz érkezett a Munkácsi Gyermekkórházba.
21: Egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi Gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket.
20: 9 év után újra egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon.
22: Egy olyan évhez érkeztünk, amikor nagyon sok évfordulót ünnepel a Magyar Református Egyház, és ezen belül a Református Egyház zene. Ezek az események megérnek egy olyan ünnepi megemlékezést és alkalmat, ahol méltóképpen tudunk ünnepelni.
20: És most jöjjenek a részletek. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készülékeket már üzembe helyezték, és az első két napban 4 műtét során használták is őket. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas, jelentősen javítva ezzel a gyermekellátás színvonalát a régióban. Részletek Iváncsik Attillától.
23: A Kegyes Jótékonysági Alapítvány által adományozott altató és lélegeztetőgépet a gyermekkórház tájékoztatása szerint már üzembe helyezték. Az első két nap 4 műtét során használták is. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas, jelentősen javítja a gyermekellátás színvonalát Kárpátalján. Sipos József, a kegyes igazgatója kiemelte, a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampánynak köszönhetően jótékonysági szervezetük a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály család típusú gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudta.
21: A Munkácsi Gyermekkórházzal évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, hiszen itt vannak azok az elfelejtett gyerekek, akiket mi gondozunk, ápolunk, szeretünk, és így azokat az igényeket is tudjuk első kézből, orvosoktól, kórház igazgatótól, hogy mire lenne itt szükség. És a kampánynak köszönhetően lett egy óriási nagy lehetőségünk, hogy a kampányból befolyt összegből támogassuk a Munkácsi Gyermekkórházat is, ahogy az a múltban is volt tudomásom szerint, és jutott a Jónak lenni jó kampányból ennek a gyermekkórháznak. Ez most is így lesz, és egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket. A Jónak lenni jó kampány decemberi lezáródása után a Kegyes folytatta a szolgálatát a Munkácsi kórházban, ahová mindig a rendőrség vagy a gyámügy hoz be gyerekeket. Ez az első és legfontosabb feladatunk, viszont sok más feladatunk is lett a kampány lezárása után, hiszen a kampányban megnevezett céloknak eleget kellett tenni, és az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy mindazok a pénzek, amelyek a kampány során összegyűltek, a megfelelő helyre megérkezzenek. És így gondolok arra, hogy nekünk voltak ígéreteink gyermekotthon felé, és voltak olyan megálmodott projektek más alapítványoknak, szervezeteknek, amelyekben mi most a kampányból be tudunk segíteni. És nagyon fontos, hogy a kórházba is tudtunk olyan ígéretet adni, hogy majd egy jelentős összeggel tudjuk támogatni a Munkácsi gyermekkórházat. Ezeket a dolgokat mindet elő kellett készíteni, és a háttérben minden jogi és anyagi dologgal kellett foglalkozni. Ezen kívül pedig voltunk egy képzésen, ami már a mi hosszú távú jövőbeli célunk felé az első lépések, mert az az anya otthon, amit szeretnénk megalapítani, ez akkor fog tudni elindulni, hogyha szakmailag alá lesznek támasztva a dolgaink, és ezért voltunk terepre, Magyarországra, Nagykanizsára, ahol egy anya otthont látogathattunk meg, és kaptunk szakmai képzést az ottani vezetőktől, munkásoktól. A nyárnak a terve pedig az, hogy a Kegyes megvásárolja azt az épületet, ahol elképzeltük ezt a gyermekotthont.
20: A Katolikus Caritas orvos missziója 2017 óta folyamatosan végzi az egészségügyi szűréseket Kárpátalján. A csapat kiemelt feladatának tekinti a gyerekek egészségügyi állapotának felmérését. Legutóbb a Nagydobronyi gyermekotthonba látogattak, ahol két nap alatt az intézmény közel 170 lakójának szűrését végezték el. Iváncsik Attila összeállítása.
23: Takács Emők a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján dolgozik. A többi orvoshoz és munkatárshoz hasonlóan ő is szabad idejében önkéntesként vesz részt a Katolikus Caritas orvos missziós munkájában. A Nagydobronyi gyermekotthonban lakó összes fiatal fogazatát megvizsgálta. Az adatokat átadja a helyi fogorvosnak. Ezzel nagyban megkönnyíti és meggyorsítja a kollégája munkáját.
2: Szerencsére örömteli módon látunk teljesen épfogazatot is, de valóban a legtöbb gyereknek szüksége lesz kezelésre. Hát eddig kisebb gyerekeket láttunk.
23: Bögre Andrea egy éve csatlakozott az orvos misszióhoz, ő a gyerekek ortopédiai szűrését végezte. Ez a legfontosabb szakvizsgálat, amelyre az otthonban szükség van, hiszen 30 évvel ezelőtt elsősorban sérült vagy mozgáskorlátozott gyerekek befogadására hozták létre. Az itt lakók nagy része ma is hasonló gondokkal küzd.
3: Egy rettentően jó csapat az, ahová engem befogadtak. A szakmaisága is nagyon-nagyon magas színvonalon van, és mindenki hasonló értékrendet képvisel, úgyhogy könnyű volt ide beilleszkedni. Kárpátalján a harmadik alkalom, hogy segítem a missziót. Amit itt tapasztalok az, hogy az előző helyekhez képest itt a gyerekek nagyon-nagyon jó helyzetben vannak, abban a tekintetben, hogy a gondozók mindent elkövetnek azért, hogy mindenki a saját állapotának megfelelő ellátást kapja. Mindent megtesznek azért, hogy fejlődjenek a gyerekek, és nem csak a szeretet, ami körülveszi őket, hanem ők igyekeznek a legfontosabb, akár torna gyakorlatokat többször egy nap elvégezni. Nagyon nyitottak arra, hogy mi az, amivel tudnák az ő fejlődésüket segíteni. Naponta több alkalommal segítenek nekik például fölülni, fölállni az olyan gyerekeknek, akik nagyon korlátozottak a mozgási lehetőségeik. Úgyhogy ez engem nagyon pozitív meglepetésként ért itt most. Én azt gondolom, hogy mi is nekik segíteni. Több gyerek kapott számára az életét megkönnyítő segédeszközöket, így tudnak ők is fejlődni, és a gondozóknak is a gondozási munkát is egy picit talán meg tudja majd könnyíteni. Nagyon remélem, hogy a nagyobb gyerekeknek is hasznosak lesznek a feladatsorok, amiket kiosztottunk, az eszközök, a labdák, a szalagok, amiket most itt hagyunk nekik, hogy egy kicsit változatosabban örömmel tudjanak majd gyakorolni, és akkor így tudnak fejlődni.
23: A Katolikus Caritas 2019-ben végezte az első szűrést a Nagydobronyi otthonban, ahol többségében árva, félárva vagy a rossz körülmények miatt családból kiemelt gyerekeket nevelnek kizárólag civil és egyházi támogatásokból. Kecskés László programfelelős.
4: Egész Kárpátalján, illetve Erdélyben és a délvidéken is, ahol járunk, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a gyermekek, akik ezeken a területeken élnek, és ami az ellátási területünk, vagy amit ellátási területünknek tekintünk, ugyanolyan eséllyel egészséges felnőtté válhassanak, mint a hazánkban, kis hazánkban felnővő gyermekek. És az önkéntes orvosaink, segítőink, gyógytornászaink ezért dolgoznak, és ezért áldozzák fel 10-12-13 hétvégéjüket a határon túl, és ilyen szempontból a nagy Dobronyi Gyermekotthon nagyon fontos számunkra, mert itt koncentráltan vannak olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek sokkal fontosabb a segítség. Kárpátalján kiegészítjük, illetve pótoljuk azokat a szűrővizsgálatokat, amelyek itt csak részben vannak meg, vagy egyáltalán nincsenek. Igazgató asszonytól több mint 30 halmozottan hátrányos gyermek nevét kaptuk meg, illetve a diagnózisát, akiknek így sokkal célzottabban tudunk segíteni.
23: Katkó Andrea, Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója elmondta, eredetileg 60 főre tervezték az intézményt, ez a szám jelenleg már 170 körül mozog. Sokszor olyan gyerekeket is be kell fogadniuk, akiknek nincs semmilyen egészségügyi irata.
5: Az orvosi szűrések azok elengedhetetlenek egy ilyen intézmény életében, mint a miénk. Azon túl, hogy sérült gyerekekkel foglalkozunk, az egészséges gyerekek is folyamatosan kerülnek be az intézménybe, és elég sok minden orvosi dolog van, amit ki kell szűrni, amit vagy érkezünk időben, vagy nem. Nemrég érkezett 7 gyerek, őket csak a mi orvosunk vizsgálta meg. Az ilyen szűrések alkalmával több minden is felszínre kerül. Például a fogorvosi szűrések alkalmával is sikerül kiszűrni a gyerekeknek a nagyon nagy részét, aminek majd később kezelések lesznek az eredmény. Ugyanezen a személyzetnél vagy az ortopédiánál is. Ez egy nagyon komoly hiánypótló dolog, és így állunk majd neki a nyári vizsgálatoknak is, vagy azoknak a kezeléseknek, amit az ilyen szűrések után kerülnek sorra. A Katolikus Karitasz segédeszközökkel az év folyamán több alkalommal is jönkezik, illetve speciális segédeszközöket is tudnak majd küldeni a mostani szűrés után.
6: Csak nem 10 év után újra egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon. Az eseményre a Királyhágó melléki református egyházkerület mind a 9 egyházmegyéjéből érkeztek kórusok. A találkozó célja a református énekek feldolgozása és népszerűsítése volt. Ionescu Nikolett összeállítása.
7: Úgy fogalmazott, hogy az Úrral való lelki kapcsolat egyik legmélyebb kifejezője az éneklés. Talán ezért is fontosak ezek a kórus találkozók. Bogdán Szabolcs Királyhágó melléki református püspök.
24: Maga a zene belénk van kódolva a teremtéstől. Az Istennel való kapcsolatunk megélése. A kórus tag szolgálatként fogja fel az éneklést, mert Isten szolgálatra hív. Vannak itt kétkezi munkára, a kórus tagot arra, hogy az énekével, a hangjával dicsőítse Istent és szolgáljon a gyülekezeti tagoknak épp azért, hogy ők is átéljék az Istennel való kapcsolat mélységét.
6: Egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon. Miért különleges ez? Orosz Otilia, a Királyhágó melléki református egyházkerület egyházzenéi előadója.
25: Nem szervezünk minden évben egyházkerületi kórus találkozót, legutóbb 9 évvel ezelőtt tartottunk hasonló rendezvényt a reformáció 500 éves jubileum alkalmából Kolton, és eltelt 9 esztendő, amikor egy olyan évhez érkeztünk, amikor nagyon sok évfordulót ünnepel a Magyar Református Egyház, és ezen belül a református egyházzene. Ezek az események megérnek egy olyan ünnepi megemlékezést és alkalmat, ahol méltóképpen tudunk ünnepelni. Örülünk, hogy olyan neves kórusok fogadták el a meghívást, akik régóta dolgoznak, és akik a református egyházzenét is képviselni tudják, hiszen a kórus találkozóknak a célja igazából a református énekeknek a feldolgozása, és a református énekeknek a népszerűsítése a kórus feldolgozások által. Úgyhogy a kórus találkozók tulajdonképpen a szakmaiságot illetően ezt a fontos célt töltik be. Ezen felül nyilván a találkozás, a személyes találkozás, a kórusvezetők, a kórustagok találkozása, az egymás munkája, az egymás meghallgatása, az egymás hite által való épülés is nagyon fontos.
6: Az egyházkerület a szakmai továbbképzés érdekében sok mindent tesz, hiszen 20 éves az idén a kántorképző tanfolyam.
25: Örömmel találkoztam volt kántorképzőseinkkel, akik kórusvezetőként és gyülekezeti kántorként dolgoznak, és itt lehettek a saját kórusukkal. A kántorképző tanfolyam egy nagyon fontos pillér, élére ennek a folyamatnak, hiszen egyházzenészeket a korábbi évtizedekben nem képeztek, és a kántorképző tanfolyam egy olyan intézményé nőtte ki magát a Királyhágó melléken, amely a magyarországi kántorképző tanfolyamok mellé felsorakozott, és most már az idén 20 esztendeje képez gyülekezeti kántorokat.
7: Felmerült még az ifjúság kérdése is, hiszen gyermekkórus is szerepelt ezen a találkozón, illetve kiadtak egy ifjúsági énekeskönyvet is.
25: A gyermekkórus részvétele egy külön színfoltja volt ennek a mai napnak, hiszen nagyon fontos a generációkon átívelő tanítás és tanulás, és ennek egy kézzelfogható bizonyítéka ez a nemrég napvilágot látott ifjúsági énekgyűjtemény. Az elmúlt évtizedekben különböző gyűjtemények dolgoztunk, amelyek többnyire Magyarországon vagy az Erdélyi Egyházkerületben jelentek meg. Egyházkerületünk szerkesztésében mindez idáig nem jelent meg ifjúsági énekgyűjtemény. Úgyhogy ez egy régi álmunk, amely most valóra vált, és bízunk benne, hogy egy olyan oktatási segédeszközé válik majd, amelyet az iskolában is, a gyülekezeti alkalmakon is különböző korosztályú gyülekezeti tagoknak, gyermekeknek, ifjaknak és felnőtteknek is tudnak használni.
7: Higgyed Gyöngyi, a Szatmári Református Gimnázium vallási és énektanára karnagy.
0: Szatmár Németiből érkeztem két kórussal. Az egyik egy felnőtt kórus, Belkántó a neve a kórusnak. Ők a Szatmár Németi Református Egyház megye lelkipásztor kórusaként indultak, aztán csatlakoztak hozzájuk világiak is, ismerősök, barátok, sőt vannak benne már római katolikusok is. Hát így alakult, hogy a Belkántó nevet viseljük a szép ének, és erre törekszünk ezzel a kórussal immár 19 éve. Egy időben ezzel a lelkipásztor kórussal elindítottam a Szatmár Németi Református Gimnáziumban a gyermekkórust. Még akkor az elején csupán gyermekkórusnak neveztem, aztán fokozatosan, ahogy azt éreztem, hogy akkora értéket képvisel egy városban egy gyermekkar, hogy azt mondtam, hogy muszáj nevet is kapjon ez a gyermekkar, így lett a Gyöngyszem gyermekkar, hiszen érték, kincs, és azt szoktam mondani, hogy ahogy a gyöngysort felszokták fűzni, úgy minden egyes kórustag, mint egy-egy gyöngyszem fölfűzzük, és milyen csodálatosan szól az Isten dicsőségére, vagy akár a népünk és nemzetünk örömére.
7: Hogy éri el, hogy ilyen nagy legyen ez a mozgalom, hogy egyáltalán legyen mozgalom?
0: Hát elsősorban én magam nagyon szeretek énekelni. Ezt az örökséget szüleimtől, nagyszüleimtől örököltem, és én ezt szívvel, lélekkel tovább vittem és viszem a munkámban, hiszen vallás és énektanár vagyok a Református Gimnáziumban. Volt, amikor hát egy idézőjelbe azt mondták nekem, hogy ne panaszkodj, Gyöngyi, mert a munkád a hobbid. És valahogy így érzem, hogy munka-munka, feladat-feladat, de szeretettel és örömmel teszem a dolgomat, és azt szeretném, hogy nemzedékről nemzedékre ez az örökség megmaradjon, és átmenekítsük ebben a mai felbojdult világban, átmenekítsük a következő nemzedéknek is azokat az értékeket, ami akár egy népdalban felcsendül, akár egy egyházi énekben felcsendül, tehát felelős vagyok azért a nemzedékért, akiket én nevelek.
20: A Marosvásárhelyi Teleki Téka beszélőkönyvek művelődés történeti sorozatában ezúttal a reformkor zenéje került a középpontba. A rendezvénysorozat ezzel idei évadának végéhez ért. Az előadó Sófalvi Emese kolozsvári muzikológus volt, aki Zengővárosok a reformkor zenéje címmel tartott előadást. Őt halljuk elsőként Erdei Edit Zsuzsána összeállításában.
1: Azért a városokat választottuk, mert a klasszikus zenei hagyománynak valahogy ezek a centrumok adtak teret. Itt alakult ki a reformkorban az a magyarok által nagyon vágyott intézményrendszer, zenés színházi előadások, zenei intézmények, például konzervatóriumok, és elindult a zenei polgárosodásnak egy folyamata. Egyre szélesebb rétegek számára vált elérhetővé a zeneoktatás, és élvezhetővé maga a zene.
8: Vannak-e erdélyi sajátosságai ennek a korszak?
1: Ebben az időszakban nem választhatjuk el teljesen az erdélyi zenét a magyarországi zenétől. De bizonyos szempontból elsőbséget élvezett Erdély, hiszen Kolozsváron létesült a régió első kőszínháza, az a kőszínház, amelyben magyar nyelven hangoztak fel előadások és zenei előadások is, és hát a vándor színészek itt leltek otthonra, úgyhogy a zenei előadások is itt lettek gazdagabbak. Egy-két pólusú zenei kultúráról beszélhet. beszélgetünk, amelyben Kolozsvár és Erdély nagyon fontos szerepet játszott.
8: Kik voltak a leghíresebb erdélyi zeneszerzők, előadó művészek a reformkorban?
1: Ebben az időszakban kismesterek működtek Erdélyben, tehát nincs egy olyan hatalmas zeneszerzőnk, akinek a neve fémjelezni ezt a korszakot, és ez teljesen természetes. Ki kell emelnem Ruzicska György nevét, aki Bécsből érkezett, de hát cseh felmenőkkel rendelkező családból származott, és ő teljesen magyarrá vált ebben az időszakban, ábrándokat is írt, csellóra is magyar nyelven megszólaló műveket, és tulajdonképpen hozzáfűződnek magyar nyelvű metodikák, ének és hangszer módszertani kötetek, amelyek évtizedekre meghatározták a helyi zenei oktatást. Vásárhelyen lévén nem feledkezhetünk meg a Bólyaiakról, akik mind a ketten nagyon híres hegedűsök hírében álltak, és hát Bólyai János, ez a különc zseni, ő Paganini műveket elsőként szólaltatott meg Erdélyben. De itt volt velünk Erkel Ferenc, például Kolozsváron, és ebben az időszakban vált nemzetközi hírnevűvé a Magyar Opera másik megalapítója, Sodelné Klein Rozália, aki szintén kolozsvári születésű, Erkelnek a munkatársa lett, és hát tulajdonképpen kettejük közös erőfeszítéseinek köszönhetően születtek meg az első nemzeti operáink.
8: Lezárult a beszélőkönyvek művelődéstörténeti sorozat idei évada. Hogyan összegezni, milyen tapasztalatokat szereztek?
9: Úgy gondolom, hogy ez egy szép és kerek évad volt.
8: Lázok Klára, a Teleki Téka vezetője.
9: Novembertől kezdődően, amikor megnyitottuk a freskós termet, havonta egy-egy szakértő meghívottal a reformkor különböző aspektusairól, érdekesebb vagy szakszerűbb aspektusairól beszélgett. Volt szó az erdélyi és magyarországi színjátszás kezdeteiről, beszéltünk a freskós teremről, magáról, de ugyanakkor beszéltünk a női szerepek megnyilvánulásairól a reformkorba. Szó esett ugyanakkor a reformkori divatról és annak a nemzeti ébredéssel való összefonódásáról, és ma Sófalvi Emese muzikológus az erdélyi városi zenének a intézményeiről, tereiről beszélt nekünk.
20: Erdély varázsa abban a sokszínűségben, kulturális és felekezeti egymásra hatásban és gazdagságban rejlik, amely a 18. században és ma is hasonlóan tetten érhető, mondta Tóth Levente könyvtáros, a Székelyudvarhelyen bemutatott Bethlen Kata öröksége című kötet egyik szerzője. Erdély korabeli vallási, társadalmi és családi hálózatába tekinthetünk be az egyházpártoló adományozói tevékenységéről elhíresült asszony története révén. A könyvben mutatón készült Geréb Krisztina összeállítása.
10: Kovács Mária Mártava vagyok, muzeológus, művészettörténész, az Erdély Református Múzeumnak a munkatársai.
11: És a könyv egyik szerzője.
13: Bethlen Kata nőként jelentős társadalmi befolyással bírt egy férfiak által dominált korban. Legtöbben egyházpártoló, illetve adományozói tevékenysége miatt ismerjük a történelemből. A kötetből kirajzolódó jótékonysági tevékenysége milyen példa lehet a mai mecenatúra, illetve a társadalmi felelősségvállalást kitűző cégek, szervezetek számára?
10: Óriási anyagi áldozattal járt. Elsősorban a saját birtokain szerveződő gyülekezeteket támogatta, de hát a rászorulókat mindenhol, és főként a kapcsolati hálójának köszönhetően Erdély területére nagy számú gyülekezetnek ajándékozott, és nagy a szórás, tehát a keleti végektől egészen Debrecenig mindenfele ajándékozott tárgyakat, pénzadományai, elsősorban a református kollégiumokat támogatta, diákokat, a lelkészek fizetését, templomi berendezéseket, és hát a jól ismert oltévízi történet, ahol a templomot építetett, tárgyakat ajándékozott, mindenfélével előszerelte fel tulajdonképpen a református közösséget.
13: A könyv a szerzők által alkalmazott metaadat alapú újszerű módszertanával. Ugyanakkor a megőrzött anyagi örökség és művészeti tárgyak szisztematikus és gazdagon illusztrált leltározásával hoz tudományos újdonságot a korszak egyház történetének megismerésében. A 18. századi erdélyi vallási sokszínűsége és együttélése milyen tanulságokat hordozhat a mai kulturálisan és felekezetileg is sokszínű társadalmak számára?
14: Tóth Levente vagyok, az Erdély Református Egyház kerületi levéltár levéltárosa. Nagyon tanulságos az oltévízi történet, ugyanis itt tulajdonképpen egy olyan folyamatot látunk részleteiben oltévízen, ami már korábban is, de a későbbiekben is több alkalommal, több konstellációban előfordult Erdélyben, amikor egy vallásilag homogén településen egy hosszabb folyamat eredményeképpen megjelenik egy új felekezet, és ezt a folyamatot tudjuk mi úgy dokumentálni oltévíz esetében, hogy tulajdonképpen mind a két fél, tehát az unitárius és az önön alakuló református közösségnek a feljegyzései, a krónikái maradtak ránk, amiket egymás mellé téve tulajdonképpen lehetőségünk van úgy értelmezni ezt a folyamatot, hogy mindkét szemszögből megismerhetjük ezt az egész történetet, és lehetőségünk van részleteiben megragadni egy hosszabb, akár több évtizedes folyamatot is.
13: Ez a mai ember számára nem annyira szokatlan, a mai erdélyek számára, ugye most is hasonlóan sokszínű.
14: A mai erdélyi ember számára, hogyha a mindennapi életünket itt éljük, akkor talán, hogyha egy picit odébb megyünk Székelyföldtől, akkor már sokkal, mondjam azt, hogy húsba vágóbban érzékeljük ezt a sokszínűséget, ezt a felekezeti vegyes világot, a nyelvi, kulturális elkülönüléseket, és ez, mint ahogy a forrásokból is kitűnik, pontosan ugyanígy volt a 18. században is.
13: Időnként nagyon nehéz, de kincs is.
14: Valójában azt lehet mondani, hogy ez az Erdély varázsa valahol ebben nyugszik, vagy ebben gyökerezik, hogy ez a sokszínűség, ez a kulturális egymásra hatás, ez a kulturális befolyásolás, hogy az egyik kultúra a másiknak adott és cserébe kapott, akkor is és most is megtalálható, tetten érhető, és tulajdonképpen élvezhető is, hogyha így nézzük.
20: A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének mintegy 150 tagja, illetve a Szerbiai Borrendek Országos Szövetségének tagjai is nagy számban részt vettek Horgoson a 14. nagyhoni borverseny eredmény hirdetésén. A szakmai találkozó egyúttal tapasztalatcsere is volt. Németh Ernő erdélyi és felvidéki borászokat kérdezett, és az is kiderül a riportból, hogy kinek a bora lett a legjobb az idei versenyen.
15: Orbok Ferenc vagyok, Dicső-Szent Mártonból, ez Maros megye, Erdély, és hát a Szent Márton borlovagrendnek vagyok a nagymestere.
16: Milyen mintákkal érkeztek a borversenyre?
15: 6 mintát küldtünk csak, az én borom az a 4. lett, azt tudom. Még egy aranyérmes és 2 ezüst érem a...
16: Milyen szőlőket termelnek?
15: Az olasz fűzőink az a zászlós borunk. Azon kívül hát a cserszegi fűszerestől kezdve, rajnai rizling azban, hiszen talán az a legtöbb. A borlovagrendünk 34 tagja van, és hát mindegyik termel, egy termelőnek van furmintja.
16: És a borkészítésnek milyen helyi, úgymond titkai vannak?
15: Nincs titok, hát mindenki egyformán készít. Kiskükömenti boroknak magas a savtartalmuk. Ezért borverseny mindig felhív a figyelmet, a savtartalmat azt ne vegyék zokon, hogyha nagyon magas, mert az azért, mert a vulkánikus talaj ezt adja.
17: Kovács László. Parcser Iván.
18: Mészáros Dénes.
16: Felvidékről érkeztek, pontosan honnan?
17: Egyházkarcsa.
16: Milyen borokat hoztak?
17: Olasz Riesling, Zenit, többnyire minden száraz volt.
16: És milyen boraikra a legbüszkébbek?
17: Én a rajnai Rieslingre, ugyanis azzal aranyat értem, de ugyanúgy a cserszegi fűszeres, ugyanúgy a sárga muskotáj, és így mondanám, hogy nagyon szép rendezvény van itten, és nagyon nagy tisztelet ez, hogy minket is itten így befogadtak. Cserre nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szépen értékelik.
16: Az ön kezében is itt van már a diploma.
18: Van közt arany is, és büszke vagyok rá, hogy már harmadik évben nyerem el a Zenittel a aranyérmet, és van még 3-4 ezüstérem és egy bronz.
16: És milyen bor ez a Zenit?
18: Zenit egy Magyarországról származó szőlőből készítünk, és olyan egy kicsit aromás, de nagyon finom bor. Itt a helybeliek is kedveli.
16: És önnél is van egy arany minősítésű bor, ez van. Melyik?
17: Sárga muskotáj. Nálunk volt csalóközben a Vándordíj, amin a Orbán pápa szerepel.
18: Minden régiónak megvan a maga borfajtája, és helyába akarok olyan bort készíteni, ami nálunk nem passzol, és mi vásárolunk is szőlőt részben, úgyhogy kiválasszuk azt, hogy mi ízlik, és azt visszük a pincéinkbe szőlőfő. nem mindig a saját termést.
16: És ez a bor hol fogy el? Van-e borturizmus, hogy jönnek-e a turisták helybe kóstolni, vagy való árusítják?
18: Ez ilyen hobbi szinten készült, és az osztogatás volt a legegyszerűbb megszabadulni tőle, és aztán rászoktak arra, hogy visszajönnek, és most már az ember kezd belőle csinálni egy kis ilyen turizmus formájában valamit. Csinálunk egy vacsorát, és iszunk mellé bort, és szórakozunk.
17: Természetes szponzoráljuk is, például a sportakciókat, van úgynevezett lánglovagok napja, van gyermeknap, úgyhogy mi minden szervezetet, aki jön és azt mondja, hogy tudunk-e segíteni, mi persze borral.
16: És azt mondta az előbb a turistáknak, nem jutna, mert a család és a barátok elfogyaszt.
2: Igen, arra van, nem a üzletre, nem üzletre dolgozunk, csak erre, meg a büszkeségünkre.
3: Víró Nándor vagyok Horgosról.
16: És az önbora lett a legjobb ezen a nagy hodi borversenyen.
3: Hát igen, hála Istennek nagy odafigyeléssel csinálom. Már 23, 24, 25-ben, 26-ban is én lettem a legsikeresebb horgosi borász. Ez annak köszönhető, hogy idestova 50 pluszos éve csinálom a dolgokat, vagyis készítek borokat, meg a szőlőt, és nagyon nagy odaadása van. Dolgozom, egy állandóan egész Kárpát-medencében jelen vagyunk borversenyeken, és természetesen ez mind azzal jár, hogy tanulunk is valamiket.
16: És mi a titok?
3: Van itt egy nagy tudású adjunktus barátom, aki azt mondta, Nándor, először legyél szőlész, aztán lehet borász. Ezzel azt akarom mondani, 11 ezer téke szőlőn van, és különböző fajták vannak, tehát fehér borok, vagy kék szőlők, és mire, hogy 75 éves voltam, 750 téke szőlőt ültette még generózát és cserszegi fűszeres.
20: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszonthallásra, határok nélkül.
12: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
19: Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, melyet pénteken írnak alá Genfben. Bár nem lehet tudni, hogy pontosan mi szerepel az aláírandó dokumentumban, de az olaj azonnali árfolyameséssel reagált a hírre, a forint pedig látványos erőre kapott. G.D. Vance amerikai alelnök hétfőn azt mondta, hogy a megállapodás részletei elképzelhető, hogy már péntek előtt napvilágot látnak, de beszélt arról is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök, és pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát is. Arra a kérdésre, hogy mindez valóban a konfliktus végét jelenti-e, és hosszú távú megoldást kínál-e a térség számára, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
21: Kezdjük csókolni, jó napot kívánok.
19: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Mit jelent jelen pillanatban ez a dokumentum, amiről semmit nem tudunk, hiszen mindamellett, hogy aláírnak egy olyan megállapodást, ami vélhetőleg a konfliktus lezárását jelenti, emellett olvashatunk egy 60 napos időkorlátról is, úgyhogy az embernek rögtön felmerül az a kérdés, hogy most tűzszünetről beszélünk, ami arra szolgál, hogy ez a bizonyos megállapodás megszülessen, vagy valóban eljutottak a felek hát a konfliktus lezárásához.
21: Hát igen, egyelőre a kérdések vannak, ahogy ön is jelzi. Én azt gondolnám, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy minden egyes érintett fél most győzelmet hirdetett. Győzelmet hirdetett az Amerikai Egyesült Államok, Irán, Izrael, és még ha megnézzük, akkor a Hamas és mellette a Hezbollah is azt mondta, hogy ők is győztek. Tehát mondhatnánk, hogy akkor mindenki jól járt, egy ilyen win-win helyzet alakult ki, pedig nem. Tehát nyilvánvaló, hogy itt egy olyan fajta kompromisszumok sorozatát kötötte mind a két fél, hogyha most leegyszerűsítjük az Egyesült Államokra és Iránra, amelynek a részleteit azon túl, hogy nem ismerjük, azt gondolom, hogy a jövőt illetően ezekben a részletekben bújnak meg azok a bizonyos kis ördögök, hiszen ha emlékszünk a Zelenszkij nyilatkozatára is, amikor Trump elnökkel tárgyalt, akkor azt mondta, hogy 95%-os 5%-ában megvan a megállapodás, csak hát pont az 5% mindig a legkényesebb, és itt is az lesz a legfontosabb, hogy a legérzékenyebb kérdésekben a két valóban érintett fél az milyen formában tudott megállapodni.
19: Mik lehetnek ezek a legérzékenyebb kérdések?
21: Hát ugye én azzal kezdtem, hogy a Hormuzi szoros. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennél érzékenyebb az atomfegyver kérdése Irán esetében, legalábbis ami a hosszú távot illeti. Tehát az, hogy mi fog történni az Iránban lévő a hírek szerint több száz kiló dúsított uránnal, ami mondjuk sok atombomba előállítására lenne alkalmas. Pillanatnyilag, amit ön is említett, azt tudjuk, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget beengedik az irániak. Az amerikai elnök kommunikációjából az sejlik föl, hogy nem szállítják el ezt a dúsított uránt, hanem majd, hogy úgy mondjam, visszahígítják, és atomerőművi fűtőelemként fogják az irániak hasznosítani. Ebben azért nagyon komoly ellenőrzési kérdések merülnek ismételten föl, illetve az is, mert az amerikai légitámadások után azt mondták, ugye, hogy itt egy hegygyomrába betemették ezt az uránt, hogy azt mikorra, hogyan tudják kiásni. Az irániak ebbe a metódusba odaengedik-e mondjuk az amerikaiakat, hogy végig felügyeljék, hogy mi történik. Ez még szerintem nagyon komoly kérdéseket vet föl. A Hormuzi szoros a másik, amit ön említett mindenképpen. Itt pillanatnyilag az látszik, hogy mind a két fél szeretné megnyitni a szorost. Ennek a okairól szerintem majd még érdemes pár szót váltani. Azzal együtt, hogy az amerikaiak maguk mondják, hogy bizonytalanok, mert nem látják, és ez furcsa nekem, hogy a tengeri aknák, amiket az irániak telepítettek, hány darab van, milyen rendszerrel telepítették az irániak, magyarán, hogy a biztos hajózás feltételei mikorra teremthetőek meg.
19: Ha a Hormuzi szorosról beszélünk, olyan, mint hogyha az ezen a konfliktus időtartama alatt eddig két élő fegyver lett volna. Azt hol Irán zárta le, hol Amerika zárta le a Hormuzi szorost, fordított vissza hajókat, állított meg olyanokat, amelyek ugye Iránba tartottak a Hormuzi szoroson keresztül. De hogyha most megnézzük azt, hogy még időbe telik az, míg ezeket a bizonyos aknákat megtalálják, akkor ezt sikernek lehet egyáltalán elkönyvelni, hogy most mind a két fél feltette a kezét, hiszen itt 60 napról beszélünk, és tudjuk azt, hogy nem csak a levegőből történtek itt támadások, nem csak dróntámadások voltak, hanem hiszen a legnagyobb fegyver az ez a Hormuzi szoros volt.
21: Valóban így van. Az irániak ezután a amerikai izraeli régi háború után rájöttek arra, és szerintem már előtte is, és úgy nekem úgy tűnik, hogy fel is készültek erre, hogy a Hormuzi szoros az egy olyan fegyver a kezükben, amelyet viszonylag egyszerű eszközökkel tudnak működtetni. Ne felejtsük ezt, hogy az amerikaiak a high-tech fegyvereikkel zárták a szorost. Tehát itt repülőgép hordozó anyahajótól cirkálókon át, légifelderítés, műholdas figyelmek is, és nagyon sok eszköz bevetnek. Az irániak miután elpusztult, és itt az amerikaiak diadalitas hadijelentéseket adtak, hogy elpusztították az iráni haditengerészetet, az iráni légvédelmet, aztán kiderült, hogy a rakétáknak egy jó része még ott pihen a silókban, majd kiderült az is, hogy az iráni haditengerészet klasszikus hajói valóban elpusztultak, de az irániak hogy nem felkészültek arra, hogy akár tengeri drónokkal, akár gyors naszádokkal, gyakorlatilag polgári eszközökkel, amelyekre fegyvert telepítenek, tudják zárni a szorost és az aknáikkal, a tengeri aknákkal. Tehát itt most egy ilyen Dávid-Góliát küzdelem volt technikai értelemben is. Az irániak a maguk kézműves módszereikkel, eszközeikkel bizony fel tudták venni ezt a kesztyűt, és képesek voltak arra, hogy, ahogy ön is mondta, mikor kizárja le a szorost egyrészt, másrészt itt a szoros lezárása kapcsán az öbölmenti államok fejéhez is egy pisztolyt tudott szorítani, hiszen ne felejtsük azt el, hogy Dubajtól Kataron át Ománon az összes olajhercegség gyakorlatilag tengeren kapja szállítmányként például az élelmiszert. Tehát, hogyha a Hormuzi szoros zárva van, látjuk Dubai esetében, hogy a luxusváros kiderült, hogy 2 hétre elegendő élelmiszertartaléka van.
19: És az öbölmenti országok kapcsán ne felejtsük el azt sem, hogy amerikai célpontokat Irán itt is tulajdonképpen támadás alá vett, mondhatjuk azt. Nagyon sokáig kérdéses volt az, hogy az öbölmenti országok meg tudják-e kímélni az infrastruktúrájukat, mert azt látjuk, hogy nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a helyzethez a tekintetben, hogy kerestek más szállítási útvonalakat, amelyek hosszabbak és drágábbak, de azért nagyon sokáig egy óriási kérdőjel volt az, hogy tudnak-e mit szállítani. Na most ez a megállapodás bármiféle garanciát az öbölmenti országoknak hozhat-e arra, hogy nem fog újabb ilyen támadás történni az infrastruktúrájuk ellen Irán részéről?
21: Hát ez az a képzelbeli fegyver, amit az irániak folyamatosan az öbölmenti országok és az amerikaiak és az izraeliek fejéhez szorítanak, mert ön említette, hogy az irániak azért támadtak, a aláírás előtti órákig támadták például az amerikai katonai bázisokat, de ne felejtsük azt sem el, hogy például nagyon komoly infrastruktúrális károkat okoztak az öbölmenti államoknak. Egyrészt az LNG terminálok vonatkozásában, amire ugye Katar azt mondja, hogy egy részét néhány hónapon belül helyre tudja állítani, egy részét évek alatt tudja helyreállítani. Vagy nézzük meg a öbölmenti államok édesvízgyártó rendszereit, ugye ők a tengervízből állítanak elő döntő részében édesvizet. Ezeket is támadták az irániak.
19: És az még nagyon fontos kérdés, hogyha itt bármilyen dokumentumot aláírnak, amiről még a részleteket nem tudhatjuk, de az jelentheti azt is, hogy már fölold Amerika szankciókat Irán számára, ami a gazdaságot erősíti. Az öbölmenti országok részéről hallunk olyat, hogy akár védelmi pénzt is hajlandóak azért fizetni, hogy Irán ne támadja őket. Akkor most ezt nézzük meg Izrael szemüvegén keresztül. Izraelnek ez jó? Ez a siker, hogyha Irán gazdaságilag megerősödik, katonailag meg tud erősödni, hiszen azért valljuk be, rezsimváltás nem történt.
21: Igen, ez egy érzékeny és nehéz kérdés, mert első ránézésre önnek igaza van, hogy rezsimváltás nem történt, mert nyilvánvaló, hogy az áforgatókönyv az amerikaiak fejében az volt, hogy az iráni iszlám állam vallási, katonai, politikai vezetésének első és második sorát kiiktatják, utána jön egy politikai káosz, majd láttuk egy próbálkozást arra is, hogy a sakk fiát vissza lehetne tenni az ország élére, ami az állampolgárok részéről, az irániak részéről nem talált kedvező fogadtatásra. És a külső szemlélők most Irán vonatkozásában két forgatókönyvről beszélnek. Az egyik az, hogy az iráni iszlám állam vallási vezetése meggyengült. Ezt tényként mondják, ugye most már a volt ajatolla fia, akiről az első hetekben beszéltek, hogy életben van, ő vette át az irányítást, de súlyosan sérült, ma már nem is hallunk róla, azt sem tudjuk, hogy éle, hal-e, vagy hol van. És a két forgatókönyv közül az első, amely arról szól, hogy a iráni forradalmi gárda átvette a hatalmat. Tehát egy katonai hunta, ha úgy tetszik, amelyik most Iránt irányítja. A B forgatókönyv szerint viszont az iráni mérsékelt politikai erők vették át a hatalmat, akik letárgyalták az amerikaiakkal ezt a fajta üzletet. És ebben az amerikaiak, akik úgy tűnik, hogy alapvetően jól járnak. A kiszivárgott hírek szerint egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy Irán visszatér a dollár elszámolásra az olajkereskedelemben, mert eddig például Kínával yuanban számolt el. Tehát magyarul a petrodollárt az amerikaiak megerősítették, a kínaiak pozícióját gyengítették. Kettő, amit ön is említett, hogy a hírek szerint az amerikaiak felszabadítják ezt a zárót 25 milliárd dollárját az iráni államnak, ami külföldi bankokban pihent idáig, illetve, amit említett is, hogy egy felújítási alapot hoznak létre, úgymond zsarolási pénznek egy szebb nevet adva az öbölmenti államok és az Egyesült Államok is beszáll ebbe, aminek feltétele az, hogy beengedik az amerikai cégeket Iránba. Na már most ennek következménye, nyilvánvaló, ha ez megtörténik, akkor a kínaiakat és az oroszokat szorították ki Iránból. Magyarán az amerikaiak joggal mondhatják azt, hogy ők jelentős eredményt értek el, hiszen a globális játéktérben gyengítették Kínát, az oroszokat is kijebb tolták Iránból, és ha Venezuelában történteket és az Iránban történteket nézzük, már pedig a venezuelai nehéz olaj az iráni könnyű olajjal keverve volt egyik döntő forrás a kínaiaknak. Na most, ha az amerikaiak erre a kettőre rátetszik a kezüket, onnantól kezdve ebben a világhatalmi játszmában újraírnak szabályokat. És hogyha Izraelre visszatérünk, amit ön kérdez, Izrael esetében azért azt ne felejtsük el, hogyha sikerül valóban Iránnak a atompotenciáját, ami fegyvert, fenyegetést jelentett folyamatosan Izrael léte szempontjából, ha ezt az amerikaiak valóban megnyugtató módon tudják rendezni, akkor Izrael sóhajt egy nagyot. A másik része ennek, hogy az a síta félhold, amit Izrael körül terrorszervezetekből, paramilitáris csoportokból létrehozott és finanszírozott és kiképzett Irán, nyilvánvaló, hogy a következő években, hogy úgy mondjam, financiális oldalról is meggyengül. Márpedig, ha nem fizetik a zsoldost, akkor kevésbé fog szívesen harcolni. És azt ne felejtsük el, hogy az izraeli hadsereg a aláírás megelőző napon is még Beirutot bombázta, tehát folyamatosan gyengítették a Hezbollahot is.
19: És ne felejtsük el azt sem, hogy Donald Trump személyesen is önmérsékletre szólította föl Netanyahut az Izraelből induló támadások kapcsán.
21: Ó, milyen finoman fogalmazott ön, mert sokkal durvábban fogalmazott, és itt az járjuk meg egy gondolat erejéig, mert ez valahonnan kiszivárgott. Tehát itt azért az, hogy az amerikai és az izraeli elnök közötti beszélgetés így megjelenik a nagyvilágban, ez is egy igen ritka dolog.

0: változtathat-e Kína a testtartásán, hogyha ő itt majd a vesztes felek közé fog kerülni, mert hogyha ebben a megállapodásban valóban az lesz, hogy Amerika gazdasági szempontból nyert, viszont akár a kőolajon is, már csak azért, hogy dollárban számítják, Kína veszíteni fog, akkor egy idő után nem biztos, hogy Kína mindig ilyen kettőt hátralépek testtartást fog fölvenni.
1: Önnek igaza van, csak itt, hogy mondjam, ennek az éremnek nem is kettő, meg nem is három, hanem sokkal több oldala van.
0: Hát itt és már dobókockáról beszélünk.
1: Így van. És egy nagyon sokszögű kockáról. Na most nézzük egyrészt az energetikai kérdést. Való igaz, ez egyrészt Kínának fájhat, hogyha ebben a kérdésben most a Venezuela és Irán kőolaj, hogy úgy mondjam, tartalékai fölött az amerikai diszponálnak. De közben ne felejtsük el, hogy az oroszokkal egyre mélyebb az energetikai együttműködésük, és az a kőolaj és földgáz, amiről Európa önként és dalolva mondott le a szankciós politikájával, annak a döntő része az most Kínába, illetve Indiába megy. Jó áron. Azt is tegyük hozzá, mert ez az iráni háború megtette azt a szívességet Vlagyimir Vlagyimirovicsnak, hogy a kőolajára az egekbe szökött, és az orosz birodalmi kasszát föl tudták hirtelen tölteni, magyarán tovább tudják finanszírozni a háborút, illetve a hátországban is a nyugalmat, mert közben Oroszországban is választások közelegnek. Illetve, ha megnézzük azt, hogy a kínaiak számára lehet, hogy az egy nem a legrosszabb opció, hogyha azt mondja, hogy hozzáférek az iráni kőolajhoz, mert kinyitják a hormuzi szorost. És hogyha visszamegy a kőolajára, akkor a kínaiak joggal és okkal mondhatják azt, hogy ha az amerikai közbe iktatják magukat és a saját üzleteiket kötik, amíg nem vágják el Kínát teljes egészében az öbből kőolaj készleteitől és szállítóitól, akkor nekik ez még nem okoz nagy fájdalmat. Az más dolog, hogy az amerikaiak jól láthatóan az elmúlt, mondjuk úgy, hogy bő másfél évben egy új világstratégiát kezdtek el alkalmazni, vagy visszatértek. És ha megnézi valaki Donald Trump nyilatkozatait, akkor az amerikaiak most már a világnak, hogy úgy mondjam, a kulcspontjait akarják uralni. Ott van, megnézzük, akkor látjuk azt, hogy Grönland miért fontos. Nekik az északi átjáró, ami megnyílik. Ha megnézzük azt, hogy Közép-Amerikában miért volt nekik fontos az, hogy ott mondjuk tisztában legyenek azzal a kínaiak, hogy hiába vásárolták be magukat, akkor is az amerikaiak elsőbséget élvezzenek. Most a Szuezi csatorna mellett a Hormuzi szoros, és akkor még nem beszéltünk Dél-Kelet-Ázsiának a stratégiai pontjairól, tehát úgy tűnik, hogy amerikaiak ezeket a szűk átjárókat, mint egy, hogy úgy mondjam, ellenőrző pontokként használják, mint a középkorban voltak ezek a vámvárosok, vagy vámmegállítási joggal rendelkező pontok. Most az Egyesült Államok valójában már nem az egész világot akarja uralni és lefogni, mert nem is tudná, de hogy a kulcspontokat akarja magának biztosítani, az egyre jobban látható.
0: De az is stratégiája volt az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy kicsit távolabb, eltávolítsa egymástól Kínát és Oroszországot. És talán az ukrajnai háború kapcsán ez sikerült is. Emlékszünk még arra, amikor az amerikai elnök az orosz elnökkel találkozott. És azért ott a háttérben voltak gazdasági megállapodások is, nem csak a konfliktus lezárása. Viszont a közel-keleti konfliktus, ahogy ön is fogalmazott, Kínát és Oroszországot sokkal közelebb hozta egymáshoz, sőt, sokkal inkább összefonódik az a bizonyos gazdasági együttműködés, ugye az olcsó energia terén.
1: Igen, itt látni kell azt, hogy a két valódi nagy és a harmadik katonailag és ásványkincs vagyonát tekintve hatalmas Oroszország és területét tekintve is hatalmas Oroszország között egy egyre érdekesebb és furcsább szimbiózis alakul ki. Vannak területek, ahol kölcsönös érdekek mentén két állam a háromból együttműködik, van, ahol pedig a másik kettő működik együtt. Ő most említette az orosz-ukrán háborút. Na most nézzük meg azt, hogy Zelenszkij elnök a G7 csúcstalálkozón

0: minden követ megmozgatott a tekintetben, hogy Trump elnökkel találkozzon. Trump elnök nem volt hajlandó találkozni vele. Ennél árulkodóbb üzenetet nem küldhetett, az oroszok pedig nézzük meg az éjszakai drón és rakéta csapásokat, egyre erősebb nyomás alá helyezik úgy Ukrajnát, hogy közben az ukrán katonai vezetés el is mondja, hogy Patriot, magyarán amerikai légvédelmi rakétából kvázi kifogytak. Már a nyugat-európai raktárakból is a hajlandó a koalíció és az utolsó rakétákat küldik el számukra.
1: Ugye úgy fogalmazott, hogy Oroszországban választások lesznek, az orosz elnöknek jól jön az, hogy gazdaságilag, még annak ellenére is, hogy tart az orosz-ukrán háború, tudott erősödni. Ugye azt is tudjuk, hogy Amerikában pedig félidei választások lesznek, tehát Donald Trumpnak érdeke az, hogy fölmutasson valamit, azért a közel-keleti konfliktus gazdaságilag fájt Amerikának is. De mi a helyzet? Ugye, hogy most azt látjuk, hogy ez a nyomás a félidei választások miatt is van, de van-e ugyanilyen nyomás Donald Trumpon az orosz-ukrán háború lezárása kapcsán? Befolyásolhatja az is ilyen súllyal a félidei választást, mint a közel-keleti helyzet?
0: Mind a kettőt szerintem abból a perspektívából kell néznünk, ahogy az amerikai választópolgár nézi, a zsebén keresztül, az életérzésén keresztül. Tehát magyarán, ha beáll a benzinkútra, akkor mennyiért tankolja tele az autóját. Most 30%-kal drágábban pillanatnyilag, mint a iráni konfliktus kitörése előtt. Ha ezek az üzemanyagárak visszatérnek november előtt, mondjuk az őszre, az amerikaiak számára elfogadható kerékvágásba, az már nyilvánvaló, hogy az amerikai elnököt, illetve a republikánusokat erősíti. És ebből a szempontból, hogyha az orosz-ukrán háborút nézzük, és azt mondjuk, hogy legalább egy tűzszünetig eljutna a két fél, és az amerikaiak nyilvánvaló, hogy elkezdik kommunikálni azt is, hogy ők milyen gazdasági megállapodásokat kötöttek mind az ukránokkal, mind az oroszokkal. Akkor az amerikai polgár azt láthatja, hogy a munkahelye biztosítva van. Mert ne felejtsük azt sem el, hogy ez a két háborús tűzfészek oda vezetett, hogy az amerikai hadipar, amely a világon a legerősebb, legnagyobb potenciálra rendelkezik. A hírek szerint nem 5, hanem inkább 10-15 évre előre be van biztosítva a megrendelés állományát tekintve. Nem véletlen, hogy az amerikai katonai hadipari kutatásfejlesztés egyre másra szivárogtatja ki, hogy éppenséggel már milyen high-tech fegyvereket úgy tartanak nyilván, mint ami sorozatgyártásra megérett. Magyarán az amerikai hadipar a rendelkezésére álló megrendelés állománya bőven tud kutatásfejlesztést finanszírozni, ezáltal megint évtizedekre a saját előnyét kutatásfejlesztésben és utána gyártásban is biztosítani reméli.
1: És hát ez ad elég erőt Amerikának ahhoz is, ahogy ön említette, hogy azokat a bizonyos szorosokat a világ több pontján a saját felügyelete alá vonja. Most azt látjuk, hogy a kőolajára, a bejelentésre, már csak annak, hogy pénteken aláírják ezt a bizonyos békét, vagy béke megállapodást, már most jelentősen zuhant. A gazdaság, a piac, a világgazdaság mit várhat ettől a békekötéstől, hisz itt a kőolajára mondjuk nagyon gyorsan reagál, de hát azt is tudjuk, hogy azért ez egy lassú folyamat lesz, elég itt csak a hormuzi szorosnak az aknamentesítésére gondolni.
0: Így van, tehát azt a illúziót azért rögtön kergessük el, és legyünk azzal tisztában, hogy egy varázsütésre holnaptól nem áll helyre sem a hormuzi szorosban a hajóforgalom, sem a kőolaj kitermelés, sem a LNG termelés és szállítás. Tehát ahhoz, hogy a világ úgymond megnyugodjon, ehhez még hónapok szükségeltetnek. Nyilvánvaló, hogyha van egy optimista hangulat, és vannak jó hírek, és ez egy folyamatot is mutat a nyárra, akkor mondjuk a turisták megnyugodhatnak, hogy lesz kerozin a repülőgépekhez, és abban a reménnyel is mehetnek el nyaralni, hogy az ősszel nem lesz az egekben sem a fűtésre használt gáz, sem pedig az üzemanyagára. És egy Harmadik dolog, azért azt se felejtsük el, hogy amikor kőolajról és földgázról beszélünk, az nem csak klasszikus energia, hanem alapanyag. Tehát a műanyagipartól, a műtrágyagyártáson keresztül nagyon sok mindennek elengedhetetlen része. Úgy a kőolaj, mind a földgáz. Magyarán az ezeket felhasználó iparágak is, ha optimisták vagyunk, akkor a őszre, évvégére felsóhajthatnak, és azt mondhatják, hogy biztosított a további ellátás. Ebből a szempontból azért tegyünk egy zárójelet, hogy Európa azért nem nyugodhat meg továbbra sem, mert az olcsó energia az Európa számára pillanatnyilag a saját döntése okán, de nem elérhető.
1: És megnyugodhatunk-e akkor, hogyha továbbra is csak oda tudok visszakanyarodni, ahol a műsor elején kezdtük, hogy ott van az a bizonyos 60 nap. Tehát mindenki optimizmussal tekint most arra, hogy ez a konfliktus megoldódhat, de látszódnak-e arra vonatkozóan jelek, hogy ez egy hosszú távú, tartós megoldás lesz?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a kulcskérdés az az lesz, hogy mennyire stabil a jelenleg iráni vezetés. Mert hogyha igazak ezek a kiszivárgott információk, miszerint az amerikaiak jelentős gazdasági előnyöket élveznének ebből a békekötésből, akkor azt valahol le kell tolni az iráni társadalom torkán, márpedig az iráni emberek évtizedek óta azt hallják, hogy Izraelt a földszínéről le kell söpörni. Kettő, az Amerikai Egyesült Államok, mint Izrael legfőbb szövetségese és támogatója, az ő számukra az a gonosz, a megtestesült gonosz. Tehát innen átfordítani az embereknek a kommunikációt, ahhoz egy nagyon komoly jóléti intézkedéseket kellene bevezetni Iránba, amire egyébként az emberek ki vannak éhezve, hiszen a szankciós politika évtizede óta sújtja őket. Másrésztről viszont a fejekben is valahol újra kell majd kódolni ezeket a dolgokat. Ez mind kockázati tényező lesz.
1: Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, melyet pénteken írnak alá Genfben, bár nem lehet tudni, hogy pontosan mi szerepel az aláírandó dokumentumban, de a világgazdaság azonnal reagált a hírre. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Horváth Józseffel. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Leródtak egyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt. Hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az Állami Számvevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az Állami Számvevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az Integritás Hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. A legtöbb embert Kanada fogadta be, csak nem 12 ezeret. Őt követte Ausztrália, az Egyesült Államok, Franciaország és Új-Zéland. A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa a bécsi klímakonferenciának küldött videóüzenetében. A katolikus egyházfő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. Ahhoz, hogy a társadalom emberibb legyen, a szeretetnek új értéket kell kapnia, hangsúlyozta Leó pápa. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Hajnalra 12 és 18 fok közé hűl a levegő, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fokos hőmérsékletre is számíthatunk. 5 perccel múlt 19 óra, legközelebb 20 órakor hosszabb hírösszefoglalót hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. A híradást Fehérvári Petra állította össze.
2: Műsorajánlat. Kalendárium.
4: Nyári koncertek a Danubia zenekarral, Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től, 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
5: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
2: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
6: Jó estét kívánok! Zuboki Gábor építész vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem pedig Korencsi Endre jogász, a Művészetek Palotája produkciós igazgatója, akivel természetesen az ő munkájáról beszélünk.
7: Jó estét kívánok!
6: Ahogy készültünk erre a műsorra, azt mondtad, hogy életformája műpa. Hogyan lettél egyáltalán a műpának egy ilyen fantasztikus vezető produkciós igazgatója?
7: Nagyon érdekes, mert visszagondolva, hogyha Nagyon tudatosan kiskorom óta arra készültem volna, hogy egyszerre MIPA produkciós igazgatója legyek, akkor se tudtam volna okosabban összerakni mindazt, amit csináltam előtte. Zongoráztam, néptáncoltam, kamarazenéltem, gyerekszínészkedtem, színjátszóztam, utána rendezvényt szerveztem, aztán jogot végeztem, 2 rendezvényügynökségnél dolgoztam, és akkor eljutottam arra a pontra, hogy hát olyan jó lenne rendezvényt szervezni, de valahogy még több értéket teremteni. És ezt csak így magamban megfogalmaztam, hogy most eljutottam a karrierembe egy szintre, amit már ezen a területen nem tudok megfejelni, és hogyan tudnék tovább lépni, és akkor megfogalmazódott nagyon erősen bennem a vágy, hogy értéket teremtsek, és kb. Egy hónap múlva megcsörrent a telefon, hogy nem tudok-e valakit, aki alkalmas lenne arra, hogy... És mondtam, hogy egy valakit tudok, és az vagyok én. És akkor így összeállt a puzzle-nak minden darabja, amit előtte csináltam, mert hogy ahhoz, amit én most csinálok, amiről majd nyilván beszélünk, hogy mit is jelenthet az, hogy valaki produkciós igazgató, mert ez így, ebbe sok mindenki sok mindent belegondol, ahhoz mind szükség volt arra sok tudásra, tapasztalatra, munkára, mint vezető, mint jogász, mint szervező, mint kultúrát csináló, vagy kultúrát fogyasztó, hogy én ebben a pozícióban nagyon otthonos legyek, vagy nagyon önazonos legyen a dolog. Hát nyilván a MIPA-t én előbb szerettem, mint hogy elkezdtem volna ott dolgozni. Szoktam mondani, hogy 2 nagyon meghatározó épület van az életemben, amiket előbb szerettem, mint hogy közöm lett volna hozzá. Az egyik a Városmajori Gimnázium épülete, amiben gyakorlatilag azért jelentkeztem, mert imádtam a aulát, ami üzent egy ilyen nagyon erős közösségi teret, ahol látjuk egymást, ahol együtt vagyunk, ahol generációk, osztályok, évfolyamok együtt dobogtatják a szívüket. A másik meg a MIPA volt, ahol már előtte szerettem a helyet, meg az épületet, meg volt hozzá közöm, mielőtt aztán egyszer csak elmondhattam, hogy ott dolgozom.
6: Az építészetről is szoktam így beszélni, hogy vannak bizonyos szakmák, amit nem lehet könyvekből megtanulni. Sőt, inkább azt mondom, össze kell szedni egy csomó tudást és tapasztalatot ahhoz, hogy az ember művelhesse. Ez így van egyébként a kórháztervezés építészeknél, a hangversenyterem tervezés, nincsenek könyvek, rengeteg irodalom van, de az, hogy te hogy ülsz le egy hófehér papír elé és húzod oda az első vonalat, ez egy nagy titok. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy a te műfajodban is, vagy a te szakmádban is az a szép, hogy neked ez a színes fiatalkorod lehetett. Magyarán tulajdonképpen kívülről belülről láttál már egy szakmát, és mire a MIPA-ba érkeztél, egy olyan helyre, ahol azért lássuk be, ez nagyon fontos. Kis Imre, amikor elkezdte a MIPA-t csinálni, akkor ott csak téglák, vakolt falak, hangversenytermi panelek, és mikrofonok álltak, és üres volt a ház, és az építész rettegése az az, hogy dolgozik 5 évig 300 emberrel egy házon, és a végén nem indul el az egész. Mert azért lássuk be, egy építés sikerét nem az hozza, hogy lefotózzák a házat, és hazaviszik a telefonjukon az emberek, hanem hogy működik, hogy mosolyognak az emberek, hogy szeretnek oda járni. Na most az, hogy az emberek szeretnek a MIPA-ba járni, annak nagy százaléka nem az építészeknek köszönhető, hanem szerintem azoknak az embereknek is, annak a fantasztikus csapatnak, akik ezt a házat most már kimondhatjuk 21 éve.
7: 21, pontosan.
6: 21 éve üzemelt. Tehát hogy lesz valakiből? Vagy hogyan tanul bele egyáltalán? Milyen sztorik vannak? Hogyan teszel tapasztalatra szert a munkát kapcsán?
7: Eleve a rendezvény szervezésről én is azt vallom, hogy azt iskolapadnál nem lehet megtanulni. Én azóta már tanítok rendezvényszervezést, kulturális rendezvényszervezést, és nyilván lehet szemléletet formálni, vagy olyan alaptapasztalatot átadni, hogy valakinek ne a rajtvonal nulladik pontjáról kelljen elindulni. Azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan szakma, ahol meg kell égetni magát az embernek néhányszor, mert a szervező embernek a munkája akkor jó, ha nem történik semmi extra. Igazából mindent mi csinálunk, de semmit sem mi csinálunk. Mert nem mi énekelünk, nem mi főzzük meg a bekészítést, nem mi fogjuk megvarni a jelmezt, nem mi fogjuk megépíteni a hangszert, sőt nem is fogjuk behangolni a hangszert, nem állunk a színpadra, tehát igazából semmit nem csinálunk, de mégis az összes szám mögött, ami kezünk valahol ott van, hiszen a mi feladatunk, a legkönnyebb magyarázata a produkciós igazgatói pozícióra, hogy a MIPA-ban zajló koncerteknek és rendezvényeknek a lebonyolításáért felelős csapatot vezetem, tehát leegyszerűsítve rendezvényszervezők vagy koncertszervező kollégák munkáját vezetem, meg azóta már a MIPA stúdióját is, de itt, ha kifejezetten a szervezésre fókuszálunk, akkor mindenben benne vagyunk egy picit, de mégis nagyon a háttérben vagyunk. Ugye a MIPA-ban egy elképesztő mennyiségi munka zajlik. Tehát ugye évente körülbelül 1700 rendezvény, ami egy írszózatosan nagy szám, tehát ha azt visszaosztjuk szerződésre, művészre, problémára, kihívásra, akkor azért óriási számok jönnek ki, és éppen ezért valószínűleg az a fajta tapasztalat, amit én összegyűjtöttem, mielőtt a műpába értem, abban segít engem nagyon, hogy nagyon jól megértem a mindazon szereplőknek a szempontrendszerét, akik ahhoz kellenek, hogy egy este úgy történjen, ahogy annak meg kell történnie. Hiszen ha valamire fokozottan igaz az, hogy a pillanat művészete, akkor az pont a kulturális rendezvényekre, hiszen ott abban a pillanatban tényleg mindennek csúcsra járatva és tökéletesen kell megvalósulnia. És értem ez alatt azt is, hogy az énekes olyan mentális, fizikai, lelki állapotban van, hogy a lehető legjobbat tudja nyújtani, és ebben benne van az is, hogy ő hogy aludt, hogy milyen ételt kapott, hogy kényelmes-e a jelmeze, hogy kedvesen beszéltünk-e vele, vagy akár olyanok a szerződéses feltételek, amik belül biztonságban érzi magát, hogy hogy lép föl, vagy hogy utazik ide, hogy milyen autó várta őt, hogy hány fok van az öltözőjében, hogy milyen a páratartalom, hogy az a hangszer jó minőségű-e, vagy adunk egy zongoristának lehetőséget, hogy 4 zongora körül választhasson. 1000 millió szál fut folyamatosan hosszú időn keresztül egy adott pontig, ami 7:30-kor idézőjelesen felmegy a függöny, és ha akkor is ott nem működik minden jól, hát 1/2 órával előbb, vagy 1/2 órával később annak már igazából nincsen jelentősége. Ezért mondom, hogy ez egy életforma, hogy én nem tudok nem szervezőként, vagy nem tudok nem műpásként létezni akkor sem, amikor éppen nem a műpában vagyok, vagy ha a műpában vagyok, akkor ott én éppen nem dolgozom, hiszen ezen nevetgéltünk, hogy hát én kikapcsolódni is a műpába járok igazából. Hát hova máshova menjek koncertre, ha nem oda, ahol az a legjobban szól, vagy ahol pontosan tudom, hogy mire számítsak. Azzal a nehézséggel, hogy onnan tudom egy koncertről, hogy igazán jó, hogy a koncert közben nem jut eszembe semmi munka, vagy akár az adott koncerttel kapcsolatban semmilyen korábbi kihívás vagy nehézség. Akkor tudom, hogy ez tényleg nagyon jól sikerült, ha én teljesen át tudom adni magam nézőként. Vannak erre trükkök, meg szoktam csinálni azt, hogy a munka végén előbb hazamegyek, átöltözöm és visszajövök nézőként. És akkor már nem is biztos, hogy hátra megyek, akkor már teljesen úgy viselkedek, mint hogyha egy néző lennék, akkor tudom igazán átadni magam a dolognak. Tehát, hogy itt csináljuk a legjobban ezt a dolgot, ez a mi lényegünk, hogy este oda terelünk 1000-1200-2000 embert egy este, akiknek van mindenféle dolog a fejében, szomorúság, gond, szakított a barátnőjével, rosszul sikerült az ebéd, dugó volt a belvárosban, rossz az idő, vagy pont túl meleg van, és őket akkor betereljük oda egy terembe, és akkor abrakadabra, és ha jól csináltuk a munkánkat, akkor ez az 1200 ember úgy fog kijönni, hogy egy közös és sokkal magasabb energiaszinten van, többek lettek, más emberként jönnek ki, már a szünetben látszik, hogy másképp kapcsolódnak az emberek egymáshoz, mondjuk egy kétrészes koncertnél. Az elején még úgy van egy inkább megérkezés hangulat, de már a szünetben sokkal hangosabb az előcsarnok, és a végén egy jó koncertnél meg egy ilyen eufória, és mindenki tartogatja ezt az érzést, és ezt, amit mi műpai élménynek hívunk, ami egy nagyon tág fogalom, azt a lehető legtovább tudja magával vinni valaki. Ugye ez a műpai élmény, ez egy nagyon fontos fogalom a mi létezésünkbe. Ezt három oldalról szoktuk megközelíteni. Az egyik az a ott dolgozó kollégáknak a műpa élménye. Tehát a műpásnak lenni, az egy nagyon erős identitás. Tehát ez fontos elmondani, hogy a műpában jelenleg kb. 200-220 ember dolgozik, és abból közel 100-an már nyitás óta, tehát 20-21 éve ott dolgoznak, ami elképesztő. Tehát én a magam 13 évével még mindig ilyen zöldfülű műpásnak számítok, miközben már ezt szoktam büszkén mondani, ezzel elbüszkélkedem, hogy már több ideje működik a műpa velem, mint nélkülem. Ez rám nem jellemző módon, lehet, hogy szerénytelennek hangzik, de szeretek ezen így elévődni. Hát az egyik ez a műpás identitás, mint ott dolgozó, aki azért dolgozik, hogy mások szórakozzanak, hogy mások jól érezzék magukat. Ez nagyon alázatos, nagyon egy ilyen szolgáltató attitűd, mert mi december 24-25-ét leszámítva minden nap azért dolgozunk, hogy mások, amikor eljönnek, akkor kikapcsolódjanak, feltöltődjenek. Ez az egyik szelet. A másik, az a művészeknek a műpa élménye. Hogy ő vele hogy bánunk, hogy ő mire érkezik, milyen a technikai kiszolgálás, milyen az akusztika. Tehát azért, ha valahol hatványozottan fontos az épületnek a szerepe, amiben a műpa meg tényleg elképesztő, az az, hogy ők hol viszik a bőrüket a vására. És nagyon nem mindegy, hogy egy jó akusztikájú terembe viszik-e, vagy oda, ahol mondjuk a műpában van, ugye ez a nagy teremben, ez talán hivatalosan is így hívják, de ezt meg tudod jobban mondani, hogy fordított legyező formájú nézőtér, tehát hogy sokkal több néző ül közel a művészhez, mint távol, és ettől ők tényleg találkoznak egymással. Érdekes dolog a színpadon állni, mert nem olyan félelmetes a MIPA nézőterére kinézni művészként, mert valahogy kevésbé szakad rá az a sok ember, mint inkább egy ilyen szép találkozási pont tud lenni. De hogy az, hogy a művészt milyen szakemberek szolgálják ki, hogy a legkiválóbb hangolók, ügyelők, hangosítók, világosítók, produkciós kollégák, hogyha felvétel készül, akkor azért is mindenki azon dolgozik, hogy szépen legyen megvilágítva, hogy tökéletes legyen a hangfelvétel, ha kell, utólag még lehessen rajta akár javítani is. Tehát, hogy az egyik MIPA élmény, a nagyon hozzáértő szakértők dolgoznak azért, hogy a művésznek a MIPA élménye is csodálatos legyen.
6: Ne kezd el a harmadikat, mintha kitaláltad volna a gondolatomat, és még itt a művészek kapcsán szeretnélek egy kicsit kínozni. Ugye van egy vendégkönyvünk, amit még Kis Imre idejében rögtön elkezdtünk, hogy odavittük nagy művészekhez gyönyörű szép mártott papíros vendégkönyvet, ami nem tudom, hogy létezik-e mégis.
7: Hát a művészek... nem egy létezik belőle, hanem azóta már
6: nem
7: 15
6: tudom, mennyit
7: darab, vagy 20 darab.
6: Meg tudom, nyilván... a 20. születésnapon is ezeket citáltátok az előcsarnokban, a művészek fotója kapcsán. Igazából itt mérhető le igazán, nyilván van egy udvarias gesztus a művészeknél. De az, amit én mondjuk nagy Wagner énekesektől, ugye hülye wagneristák arra gerjednek, ami nekik a legfontosabb, hogy egy világszár megjelenik Budapesten, és azok után, hogy a Mettől kezdve a bayreuthi ünnepi játékokon keresztül a Bécsi Stadtsó pedig mindenütt fölléptek, mégis azt mondják, hogy erre a Wagner napra szeretnének eljönni legszívesebben. Nem csak azért, mert a Fischer Ádám ilyen jó régi módon lényegében a zenére koncentrál, és végre azok az opera rajongók is boldogan mosolyognak, akiknek már unalmas ez az elképesztő mennyiségű rendezői erőszakoskodás a világopera színpadain, hanem folyamatosan arról beszélnek ebben a vendégkönyvben, hogy ők egyszerűen otthon érzik magukat. És erről számtalan sztorid van nyilván.
7: Persze.
6: De az, hogy megérts az az ember, aki megvette a jegyet, és beül a nézőtérre, egyébként mindenkit nagyon érdekel, hogy mi van a backstage-en, és hát vannak is ilyen túrák, amit te vezetsz. Tehát, hogy egy-két példával ábrázolt, hogy miért van az, hogy ezek a művészek azt mondják, hogy rendben van, bejártam a világ vezető hangverseny termeit. De ez felejthetetlen. Úristen, Wagner napok, megyek június után át Bayreuthba, hogy énekeljek egy hónapon át egy szerepet Bayreuthba, és már most rossz kedvem van, hogy itt kell hagynom a MIPA-t. Milyen sztoriaid vannak arra vonatkozóan, hogy ezek a művészek miért tapadnak pszichológiailag ilyen erősen ez a házhoz?
7: Szerintem egyrészt a pszichológia az jó, hogy behoztad ezt a szót, mert ennek van egy nagyon erős pszichológiai vetülete. Nevezetesen ahogy mi gondozzuk őket, ahogy figyeljük az ő rezdüléseiket, az igényeiket, és itt most nyilván az, ha ő neki kutyaszitterre, vagy babysitterre van szüksége, vagy ha van híres Izoldánk, aki szeret napozni nyári időben, akkor olyan szállást kap, aminek van egy terasza, ahol tud barnulni, szerepéhez nem mondunk neveket, mert nyilván nagyon diszkrétek akarunk lenni, vagy ha van egy szintén Wagner énekes, aki közölte, hogy ő neki van egy kabala állata, és ő anélkül nem hajlandó kilépni a színpadra, akkor mi ezen nem nevetgélünk, hanem visszamegyünk a szállodába, és a mosod kikutatjuk ágyneműből az ott hagyott kabala állatot, és akkor ezt oda visszük neki. Vagy vannak nagy művészek, Wagner énekesek is, akiknek csak annyi kell, hogy az előadás előtt bemenjen hozzájuk valaki a szobába, megfogja a kezét, mélyen a szemébe nézzen, és mondja neki, hogy meg tudod csinálni. Mert hogy ezt nem gondoljuk ezekről az emberekről, akik a csillagot leéneklik a földről, és olyan darabokat tanulnak meg, ami számomra, én is sok Wagnert szeretek hallgatni, de ez az egy, amit mindig nem tudok felfogni, hogy lehet ennyi hangot és szöveget megtanulni. Van olyan pillanat, hogy nem hiszik el, hogy ők ezt meg fogják tudni csinálni. És hogy mi olyan hímes tojásként bánunk velük, úgy tudjuk őket finoman terelni, bizonyos módon korlátok közé tenni, hogy egy számukra nagyon kiszámítható, nagyon nyugodt környezetet teremtünk, ahol ők pontosan tudják, hogy mi fog velük történni, és nekik egyetlen egy dolguk van, hogy akkor is ott jól teljesítsenek. Ugye most lesz 20 éves a Wagner napok, a 20 év alatt ez a wagneri közösség, művész közösség is valóban egy külön közösségé vált. Valahova visszatérni, ezt szerintem mindannyian tudjuk, hogy ha valahol jó élményeim vannak, akkor oda visszatérni egész más, mondják, hogy tudom, hogy merre nyílnak az ajtók. És már ugyanazok az arcok köszönnek vissza. Hát az is számít, hogyha valaki 10 éve visszajár, és ugyanaz a produkciós menedzser fogja őt fogadni. De nem csak Wagneristák, hát a Cecilia Bartoli úgy köszöntötte a produkciós menedzser kolléganőt, hogy a keresztnevén szólította. Mert emlékezett rá, hogy nem tudom, 8 évvel ezelőtt vele milyen viszonyban volt. Tehát, hogy az emberi kapcsolat az egyszerűen az, hogy emberként kezelni a művészeket, nagyon különleges, törékeny emberként, egyébként, szerintem az elengedhetetlen. Persze vannak pillanatok, amikor mi is pusoljuk őket, mert a próbarend az próbarend, meg kell érkezni időben, akkor kell csinálni, amikor a rendszer úgy mondja, de pontosan érezzük azokat a lélektani pillanatokat, amikor ki lehet könnyíteni a dolgokat.
6: Nekem a kedvenc történetem egyébként, hogy ne felejtsd, kimondom akkor én is, Irina Teorén, aki a Nagy Brünnhilding most már évek óta is visszatérő vendégünk, akit imádunk, imádunk mindannyian, mert azt hiszem egy ilyen viking nő, amiknek a vérbősége, a nevetése, a szerep tökéletes megformálása, az mindannyiunknak benne van a szívébe. Úgy jött ki az Istenek alkonyának pont az előadása, hogy pont a június közepi születésnapjára esett. Igen. Nem tudom, ki volt az a zseni, aki rózsaszirmokkal szórta tele az öltözőjét, hogy mikor ő belép aznap este a Műpába, akkor ő érezze, hogy mi tudjuk, hogy a születésnapja van, és ő nem tud aznap este partit rendezni, mert neki a születésnapja az a színpadon van, a Brünnhilde egyik legnehezebb szerepében, mert ugye hármat énekel szerencsétlen a négy estés ringbe, és a negyedik estén, a születésnapján pedig bokáig rózsaszíromba tapos az öltözőjébe. Hát azért ezek zseniális dolgok.
7: Igen, én voltam az egyik szerencsés, aki a rózsaszírmot szólhatta. Szokták kérdezni tőlem, hogy hát akkor ugye én ebben a pozícióban nagyon sok sztárat tudok találkozni, és nagyon sok közös élményünk van. Ugye az fontos tudni, hogy annyira szuper csapat működik a Műpában, hogy igazából nekem akkor kell a tűz legközelébe kerülni, hogyha helyzet van, vagy ha valami nagyon kiemelt. Tehát, hogy ilyen mennyiségnél én nem tudok mindig ott lenni, és én nem is vagyok egy rajongó típus. Tehát, hogy pont azért, hogy az terhes tud lenni azért egy művésznek, amikor ott rajonganak körülötte, mert nyilván egy előadás után jól esik neki a gratuláció, de előtte, amikor még ott zaklatják, tehát hogy egy nagyon erős diszkréció azért jellemez minket is. Engem személy szerint Irina Teorin egy pici kivétel, őt azért én már máshol is elmentem meghallgatni, és az is egy döbbenetes élmény, hogy egy ilyen kaliberű művész, ha Bécsbe megyek oda, akkor is tudja, hogy én ki vagyok, és ír SMS-t és válaszol. Tehát, hogy az emberi oldal, amikor kirajzolódik, vagy akár másik műfajról beszélve, amikor a Diane Krall koncert végén volt lehetőségem a művésznővel leülni, és fél órán keresztül arról beszélgettünk, hogy mit kéne azért tenni, hogy a fiatalok zenét hallgassanak, és konkrétan szakmáztunk a szó nemes értelmében, vagy volt szerencsém a Natalie Cole-lal elmenni vásárolni, és a Nárai Tamásnál jártunk. Én még nem láttam embert 400 000 forintos cipőnek ennyire örülni, amit ott megvett magának, de hogy ez a fajta emberi oldal azért kirajzolódik, és azt gondolom, hogy ezért a művészeknek tudunk mi olyan műpaj élményt adni, hogy a vendégkönyv csurdultig van olyan üzenetekkel, hogy nem csak az akusztikát dicsérik, a technikát, az embereket, közönséget, a kollégákat, a közönséget, hanem egyszerűen azt, amit a műpa ad nekik, és hogy hazajönnek, és hogy van bennünk ez a fura magyar kis hitűség, hogy valószínűleg nem csináljuk elég jól, és hogy kéne mennünk külföldre megnézni, hogy ezt hogyan kéne csinálni, és számtalan nemzetközi turné megszervezése után úgy tértünk vissza, hogy igazából nem nekünk kéne tanulni, hanem még mindig elmondhatjuk, hogy mi tudnánk máshol tanítani, hogy hogyan kéne csinálni. Ami nekem nagyon jó érzés, ugye hát a MIPA egy ilyen tanuló szervezet, nagyon sokszor hasonló dolgot csinálunk, mindig tudjuk jobban csinálni, ha valamit elrontunk, mert persze van, hogy elrontunk dolgokat, de akkor van még abban az évben egy csomó alkalom, amikor azt tudjuk jobban csinálni. Hát mi is szoktunk beszélgetni dolgokról, hogy az miért van úgy, vagy az csúnya, vagy az nem jól szól, de hát az a jó, hogy akkor most lehet, hogy nem volt tökéletes, de még mindig lehet jobban csinálni, mert ez nem csak egyszer is megismételhetetlen.
6: Harmadik tortaszelet, amit a közönségnek hívunk. Igen. Ott milyen szellem uralkodik?
7: Hát ugye a nézők műpa élménye az egy nagyon hosszú folyamat. Az onnan indul, hogy milyen programot kapnak, hogy hol találkoznak a hirdetéseinkkel, hogyan tudnak jegyet venni, milyen áron, milyen módon, milyen információkat kapnak egy koncertről, mielőtt eljönnek a műpába. Utána hogyan tudnak parkolni, milyen a büfé, milyen a WC, milyen a kiállítás várja őket az előcsarnokba. Tehát már van 100 nézői élmény, pedig még be se ült a terembe. Nyilván a csúcspont az, hogy mi történik a terembe. A tökéletes akusztika, a kényelmes szék, mindenhonnan látok, mindenhonnan hallok, kedvesek a hoszteszek. El is vagyunk rontva mi műpás nézők. Tehát nagyon nehéz nekem mondjuk egy templomi koncertre elmenni, ahol közben hallom kint a villamost, és nyikorog a szék, amin ülök, és hideg van, mert megszoktam, hogy ha a műpába bemegyek, akkor ott én nekem, mint néző, minden azért dolgozik, hogy én ott tökéletesen el tudjak engedni, és csak a művészetre tudjak koncentrálni. Ugye szokták kérdezni, miért nem lehet fotózni, videózni a koncerteken. Nem azért feltétlenül, mert jogi akadálya van, hanem ha én nyomkodom a telefonomat, az a többi nézőt zavarja.
6: Ő le is mond, most intettem csendre egy fiatal énekes hölgyet, de aztán elnézést kértem. Endre, azért még egy mondatot mondjunk, ezt a közönséget, ti valamilyen szervezetbe, egy családba is tömörítitek.
7: Hát a MIPA közönsége már ez alatt a 20 év alatt egy igazi közösség lett. Hát a 20 év alatt már fel is nőttek olyan generációk, akik babakoncerten kezdtek járni, és most már felnőttként járnak ide a MIPA-ba. Nekünk van egy olyan elképesztő erő a hátunk mögött, a minket szerető és hozzánk hűséges néző, akik mind otthon érzik magukat, akiknek saját MIPA-juk van, mert attól függ, hogy milyen műfajt hallgatnak, mindenki nagyon otthon érzi magát, akikért mi nagyon boldogan dolgozunk az év nagyon sok napján, mert hogy nagyon hálásak. És ez a taps este az nyilván elsősorban a zenészeknek szól, de azért egy picit mi is mindig szeretünk abból lecsippantani magunknak.
6: A mai vendégem Korencsi Endre jogász, a Művészetek Palotája produkciós igazgatója volt, akiről természetesen a MIPA-ról beszélgettünk, és annak a működéséről. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Zoboki Gábor építész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
8: Egy emberöltő alatt a föld körül. Erdély, dél-olasz vulkántúrák, vagy Namíbia, Zimbabwe, az Okavango delta, Japán és még számos hely a világon, ahol megfordult részben a diákjaival, részben magánutakon. A hajdani Kolumbusz utazógimnázium adta az ötletet, hogy élőben is megmutassa a tananyagot a diákoknak. De a tanteremben sem ragaszkodik a tankönyvhöz, akár egy francia bordalt is elénekel a srácoknak, ha az kapcsolódik a témához. Egyetemista kora óta énekel kórusokban, sokat szerepelt a szegedi szabadtéri játékokon. A torinói halotti lepel előtt Haydn teremtés oratóriumát adták elő, ez utóbbit fejből tudja. Sok tévés kvízműsorban megfordult, sőt, ő maga is szervez kvízvetélkedőket. A népszerű és sikeres földrajzverseny a Földrajz az egész világ megalkotója, de a leendő földrajztanárok képzésében is részt vesz. Vérbeli pedagógus, akiért rajonganak a tanítványai, munkáját számos rangos szakmai díjjal ismerték el. De bevallása szerint a legbüszkébb a ma már 20 éves gyermekeire. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem a többek között Merész Konrád díjjal, a Tehetségek Szolgálatáért díjjal és Mesterem díjjal kitüntetett Gruber László földrajztörténelem szakos tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati docense. Úton lenni, talán ez lehet a mottója. Mikor kelt útra először?
9: Az első útra kelésem elég későre datálódik, ugyanis annak idején még nem volt természetes, hogy az ember külföldre utazik, de akár a belföldet is meg lehet előtte ismerni. Nem túl gazdag családból származom, az az igazság, és nálunk már egy-egy nap a Balatonon nyáron, úgyhogy reggel mentünk, este jöttünk az úgynevezett fürdővonattal, az már nagy eseménynek számított. Aztán utána, ahogy teltek az évek, gimnáziumba kerültem, ja, nyolcadikos koromban voltam először Budapesten például, ez is önmagáért beszél szerintem, egy osztálykirándulás keretében. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, akkor kezdtem el megismerkedni egy kicsit a külfölddel. Gimnazista koromban Bulgáriába jutottunk el, ugye ez egy klasszikus úti cél volt még a 80-as években, és akkor utána még mindig nem azok az utazások következtek, amelyeket most követek el, hanem az egyetemi kórussal jártuk be Európa nagy részét. Nagyon jó benyomások voltak ezek.
8: Hol telt a gyerekkora?
9: Egy kis baranyai faluban, Mázán nőttem föl, de azt mondom, hogy még ez is egy kis túlzás, mert Mázán az erdőszélen laktunk. Ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, amikor szüleimmel és húgommal egy szobakonyhában éltünk, és két ágyunk volt összesen, és láptól aludtunk, úgyhogy azt mondom, hogy hát megtapasztaltuk ott a 70-es évek elején elég rendesen, hogy mi is az a jóléti szocializmus, vagy nem tudom, minek nevezzem. Még gyest sem kaptunk annak idején, illetve anyukám nem kapott, úgyhogy ebben is egy kicsit azt mondom, hogy kivételezettek voltunk, már egy kicsit negatív irányban, viszont az volt a csoda, hogy az erdőszél közel lakva, minden nap kimentünk, főleg apukámmal, anyukámmal is az erdőbe, volt egy diófás, ott töltöttük a délutánokat, és olyan szinten, hogy az őzek odajöttek és mellettünk legeltek. Tehát megvolt a romantikája, mondhatjuk azt.
10: A természet szeretete akkor innen jön önnél.
9: Én azt hiszem, hogy innen eredeztethető. Tehát az, hogy a bennünket körülvevő természetet minél jobban megismerjük, illetve annak a lényeit, állatait, növényeit, szerintem ez a mai napig is valamilyen szinten irányítja az életemet, és a mai napig is inkább természetföldrajzosnak nevezném magam, mindig is jobban érdekelt, mint a politikai vagy gazdaságföldrajz, és még azt sem tartom kizártnak, mert mindig nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy miért lettem földrajzszakos tanár, valójában földrajztörténelem szakos tanár, lehet, hogy valahonnan innen indult.
10: Ha egy kis faluban nőtt fel, sőt az erdő szélén, akkor már a középiskola egy nagy váltás lehetett.
9: Igen, egy kisvárosba kerültem Bonyhádra 1982-ben, és ott voltam gimnazista. És érdekes volt ez a 4 év, ugyanis ott tényleg ott is egy kicsit kisfalusinak éreztem magam, de nagyon sok tudást tápláltak belénk, nagyon sokat kaptunk a gimnáziumtól, mind a mellett, hogy nem igazán szerettem oda gimibe járni, és nem a tanáraim miatt, nem önmagában a gimnázium miatt, hanem talán magam miatt is. Nem rendelkeztem túl nagy önbizalommal sem, és hát a környezetemben sem feltétlenül bíztak bennem, és nagyon érdekes volt, amikor 1986-ban leérettségiztem, azt mondtam csak így magamnak, hogy hát ide 15 évig nem fogok belépni. És 2001-ben, úgyhogy nem léptem be, elkezdtem ott dolgozni, és 25 éve dolgozom kereken ott, és innen szeretnék nyugdíjba menni, mert annyira szeretem.
10: Tehát akkor bezárult a kör tulajdonképpen.
9: Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes kör volt, mert közben azért voltak állomások. Először nem vettek fel engem egyetemre, mindössze 20 emberrel indult egy évben a földrajz történelem szak a 80-as években, ez számított a legelitebb szaknak, engem második alkalommal fölvettek már, aztán jött egy év katonaság, és utána kezdődött az egyetem. A Szegedi Egyetem, nagyon szerettem oda járni, kiváló tanáraim, kiváló oktatóim voltak, és utána egy évig Göttingenben voltam, a göttingeni Georg August Universitéten tanultam, ahogy szoktam mondani, ahol Körösi Csoma Sándor is járt és tanult, a Göttingen után pedig visszatértem Szegedre, és 3 év alatt elvégeztem a doktori iskolát, akkor kezdődött ez a PhD képzés, a mai napig nem doktoráltam le, hát az én idézőjelbe vett doktori művem egy Ausztrália-Óceánia-Antarktisz természeti földrajza című egyetemi tankönyv volt, úgyhogy én ezt tudtam letenni az asztalra. Ennek ellenére utána Budapestre jöttem, és a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam egy évig, és hát most, hogy szépen hangzik, vagy nem, valójában ott felmondtam, persze közös megegyezéssel, mert hiányzott a tanítás. Akkor is jártam Szegedre tanítani, és azt mondtam, hogy én inkább tanítani szeretek, kevésbé vagyok kutató alkat, aki ismer, az jól tudja rólam.
10: Mindig a földrajz és a történelem vonzotta? Vagy esetleg más témába is ilyen szenvedélyesen vetette bele magát?
9: Mindig is érdekeltek egyéb dolgok. Tehát én már a gimnáziumban olyan voltam, hogy megtanultam a művészettörténetet, még egyetemen is kutyakemény vizsgánk volt belőle, vagy a vallástörténetet, vagy majd, hogy nem átmentem filozófia szakra az egyetemen, csak az a földrajzot kellett volna leadnom, és azt mondtam, hogy inkább nem, de nagyon érdekel, és nagyon szeretem a zenét is. Tehát én azt mondom, hogy a zene az az ember tudja vigasztalni, meg is tudja rikatni, tehát valami hihetetlen szerepe van az életemben, és nagyon sok zenét hallgatok nálam, ahogy szoktam mondani, otthon szinte mindig zaj van, hát ezt a zajt, ezt abszolút pozitív értelemben értelmezzük és értsük.
10: Tanult is valamilyen hangszeren játszani?
9: Zongorán tanultam általános iskolás koromban, nem számítottam tehetségnek. Amennyire tudtam, szorgoskodtam, volt egy nagyon kiváló zongoratanárnénim, és 6 éven keresztül zongoráztam, és az az érdekesség, hogy épp a napokban jöttünk haza Erdélyből, és még mindig emlékszem dolgokra, és a gyerekek így az emberre fölnéznek, hogy jé, ez még ezt is tudja. Hát nem tudok zongorázni, de például a körösfői templomban a 200 éves orgonán megengedték, hogy a helyiek, hogy lejátszom a nászindulót, és akkor meg egy kis Bach démolt okkáta és fúgát, és akkor így azt mondom, hogy lehet, hogy az ember még egy picit hitelesebb tud lenni a gyerekek előtt, de a virtuóz zongorajátékot azt nagyon szeretem.
10: Van kedvence?
9: Többen is vannak. Én elsősorban klasszikus zenét, illetve jazz szeretek hallgatni, amellett nagyon szeretem a jó rockzenét és társait is. Az egyik nagy kedvencem Glenn Gould, akinek, ahogy a zongora játszik azt a technikát, szinte megtiltják, hogy zongoristák megnézzék, mert ugye mindig azt tanultuk, hogy magasan tartsuk a csuklónkat, de ilyen lapos kézzel játszik, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de hát a hosszú ujjaival hihetetlenül virtuóz, különösképpen a Goldberg variációkat kedvelem tőle.

0: Még egy picit visszakanyarodnék az egyetemhez. Mikor jött meg az önbizalma? Mert azt mondta, hogy a gimnáziumban még nagyon nem érezte magát a helyén, és nem bízott saját magában.
1: Fogalmazunk így, hogy én kiskoromtól egy eléggé jól viselkedő gyerek voltam. Óvodába is későn kerültem már, az megviselt. Tehát engem alapvetően egy nagyon érzékeny embernek ismertek meg. Most is az vagyok, csak legtöbbek előtt jól tudom ezt álcázni talán. Tehát én még általános iskolában még volt, hogy gimnáziumban is akár elpityeredtem, amikor egy rossz jegyet kaptam, vagy leszúrtak valami miatt, és szerintem pont emiatt volt, hogy talán én sem hittem annyira magamban. És amikor elvégeztem a gimnáziumot, utána egy évig szintén egy másik kisfaluba, Izménybe kerültem, és azért említem a nevét, mert számomra ez egy nagyon meghatározó állomás volt, és ott egy olyan évet töltöttem el, hogy napközis nevelőként vettek föl, de mindent tanítottam. Mindig volt kollega, aki gyengélkedett, aki betegeskedett, és akkor őket kellett helyettesíteni. Mellette végig fociztam az évet, és nekem ez annyira tetszett, hogy azt mondtam, hogy ha bármi lesz, engem föl fognak venni erre a szakra, és az évet, ahogy végig tanítottam, esténként szinte a második fél évben mindig tanultam, és azt mondtam, hogy meg fogom csinálni, és megcsináltam, és még a szüleim is bevallották utólag, hogy hát ők nem gondolták volna, hogy ez sikerül. Nem azért, mert ők nem bíztak volna bennem, de hogy ez a lehetetlen szak, mondjuk így, hogy összejön. És összejött, és sikerült elvégezni.
0: Azt segített, hogy átült a másik oldalra? Tehát már nem diákként volt jelen egy iskola közegében, hanem tanárként, pedagógusként.
1: Ez így van, akkor éreztem azt talán, hogy akár még hasznos tagja is lehetek, úgymond akár a pedagógus társadalomnak. Nagyon élveztem. Hát annak idején büntetés volt napközisnek lenni, és az igazgató helyettes egyszer oda jött hozzám, azt mondja, te mit csinálsz itt a napköziben, a fiam napközis akar lenni. Próbáltam kreatív lenni, és próbáltam a gyerekekkel együtt lenni.
0: Tehát akkor mindig fontos volt önnek, hogy milyen közegben van, hogy ki tudjon bontakozni, és megtalálja a helyét. A katonasságot említette. Ez mekkora törést vagy fordulatot jelentett az ön számára? Milyen tapasztalattal járt?
1: Nekem egy óriási törést jelentett. Végeredményben nekem a katonaság, ahová 19 és fél évesen kerültem be, az első, mondjuk így, kollégium volt. De ez ugye a 80-as éveknek a közepe volt, amikor még a változás szele azért nem nagyon fújdogált, és ott én azt nagyon nehezen éltem meg. Nehezen éltem meg nem magát az alá fölé rendeltségi viszonyt, hanem ahogy ezt ott előadták, és ahogy tudatták velünk honvédokkal, hogy hát mi ott jóformán senkik nem vagyunk, és minden nekünk kellett elvégezni. A másik, egy kellemetlen dolog, ami nekem kellemes volt, hogy fölvettek egyetemre, viszont utána ugye én tápos lettem. A tápos a katonaságnál az előfelvétel is egyetemista volt, de nem tetszett ott, hogy egy évre vonulunk be. És akkor így táposoztak, úgy táposoztak, és akkor hát fogalmazunk úgy, hogy elég jó kondícióban voltam, mert előtte volt olyan, hogy egy vasárnapi napon másfél nagypályás foci meccset lejátszottam az ifjúsági és a felnőtt csapatban, természetesen Izményben, és olyan kondícióban voltam, hogy lefutottam, nevezzük így a nem táposokat. És akkor utána egy kicsit visszafogták magukat, hogy fú, így tud teljes menetfelszerelésben futni, és akkor elkezdték az embert egy picit jobban becsülni. A másik dolog pedig az, hogy hát én kétszer is jártam a politikai tisztnél, először a zászlóaljunknál, utána pedig a dandárnál, és tudtomra adták, hogy maradjak csöndben, nem mondjam el a véleményemet semmiről, ne kritizáljam a katonaságot, ha egyetemista akarok lenni. És akkor tényleg meg tudott ijedni tőle egy kicsit az ember. Ezt apai ágon örököltem, ezt az ellenállást, apukámat is kikezdték még azzal is a 70-es években, hogy ő szakállas volt. Mert hogy a szakáll az ellenállás jelképe volt.
0: Hogy tudta ezt a nyomást elviselni? A zene segített? Lehetett zenét hallgatni, akár kazettás magnóról?
1: Igen, katonaságnál még a családunknak volt egy kazettás magnója, tehát azt nem tudtam magammal vinni, és bármilyen meglepő, és vicc nélkül mondom, mindig a fülemben volt a kis rádiómnak a dugója, és Kossuth rádiót hallgattam. De tényleg éjjel-nappal szinte, úgymond azzal vigasztalottam. Mindemellett azért néha sikerült egy-egy jó muzsikához hozzájutni, és én azt mondom, hogy 10 éves koromtól napjainkig számomra a csúcs zenekar, és nem tudom, hogy zenekarnak, együttesnek nevezzem őket. Nem tudom, hát pop biztos, hogy nem, hogy rock zenének, általában rock zenekar szokták őket feltüntetni. Ez a Queen együttes volt, akik számomra néha azt mondom, hogy életmentőként hatottak, amikor hallgathattam őket. Őket a mai napig mindig jó hallgatni. Egy érdekes dolog a diákjaimnak, amikor Nagy-Britanniát tanítom, de akár Franciaországot, mindig egy picit a zenéről, a filmekről is mesélek földrajzórán, és épp a napokban volt, hogy Angliáról, Nagy-Britanniáról tanítottam, és a végén a Queen-t mutattam nekik, és mondom nekik mindig, hogyha gyerekek, ha elkezdtek lejátszani, akkor elővehetik a telefonjukat, ha elkezdtek lejátszani egy számot nekem, és nem tudom tovább dúdolni egy Queen számot, aki egy ilyen számot talál, és nem tudom tovább dúdolni, egy nagy tábla csokoládét kap tőlem. Eddig még senkinek nem kellett csokoládét adnom, pedig aztán betyárok, mert a jó régi számokat is előszedik, amit tényleg senki nem ismer. Viszont van több, ami nagy kedvenc, ilyen például az Under Pressure, lehet, hogy azért is, mert a katonaság alatt is nyomás alatt voltam, és sokak szerint szeretek nyomás alatt lenni. Egyébként furcsa, de be kell vallanom, hogy tényleg szeretem az állandó nyomást. Néha azért, mert jó megküzdeni vele, néha pedig azért, mert akkor nem kell más olyan dolgokra gondolnom, ami mondjuk a kedvemet szegi.

0: A katonaságnál megtanult, vagy elsajátított rendszeretet és rendszerben gondolkodás, napirend az egyetemen is a segítségére volt?
1: Én azt mondtam, hogy ebből a kis faluból elkerültem egyetemre, ez nekem egy óriási eredmény volt, és hát annak idején, bocsánat, de még számított, ha valaki egyetemista. Ugye manapság úgy gondolom, hogy tényleg bárki mehet egyetemre, amivel bajom nincsen különösképpen, csak akkor egy diploma még tényleg mondjuk így nagy D-vel íródott, és én próbáltam minél jobban szerepelni ott. Főként azért, mert otthonról lelki támogatást mindent megkaptam a szüleimtől, de anyagi támogatásra nagyon nem számíthattam, és ezért hajtottam mindig, hogy minél jobb átlagom legyen, és hogy jó ösztöndíjat kapjak. És annyira érdekes, hogy gimnáziumban megszakadtam a 4,12-es átlagért szó szerint, itt egyetemen pedig, ha jól emlékszem, ilyen 4,54 volt talán a legrosszabb átlagom, mert szerettem csinálni. Jó részt olyan tantárgyakat tanultunk, amiket úgy élveztem és szerettem is. Az más kérdés, hogy hát voltak olyanok is, amiket a hátunk közepére nem kívántuk. Sok kis előadást kellett tartanunk, vagy nagyobbat, ami mint leendő tanároknak egyáltalán nem árt, ha megszólalnak ugye az egyetemen, és a vizsga időszakra pedig hát 10-11 vizsgánk volt a két szakkal, kutyakeményen megküzdöttünk, számtalan jó tanárral találkoztam, nagyon érdekes, hogy a többségük, akik nekem az igazi nagy kedvenceim voltak, és itt Jakucs László professzor urat és Szederkényi Tibor professzor urat említeném, ásványtanból, illetve természeti földrajzból, ők voltak azok, akiktől talán a legtöbbet kaptam, és a legjobb előadók voltak, Kevei tanárnő mellett, és Jakus professzornak és Szederkényi professzor úrnak nem volt nekik tanári diplomájuk. Tehát megint azt mondom erre, hogy ezt a tanárságot nem biztos, hogy az egyetemen tanulja meg az ember. Ezt valamennyire éreznie kell az embernek, valamennyi praktikát lehet hozzá tanulni, de én hiszem azt, és tudom azt, és látom azt, számtalan egyetemi hallgató jön hozzám gyakorolni, gyakorló tanításra, hogy nem én fogom megtanítani nekik, de nem is az egyetem, hogy hogyan kell tanítani. Maximum azt, hogy mit kell tanítani, de azt is inkább úgy gondolom, hogy a középiskola mondja el a leendő tanároknak, hogy mit kell tanítaniuk, mert az egyetemen azért nem mindig vannak képben azzal, ahogy melyik fontosabb, vagy melyik kevésbé fontos téma az oktatásban.
0: Szeged mindig is egyetemi város volt. Hogy érezte magát ebben a városban?
1: Ahogy szoktam mondani, hogy én végig futballoztam, végig énekeltem, és végig tanultam, nem szégyellem bevallani az egyetemet, soha nem tartottam magam okos embernek, most sem, viszont szorgalmas az vagyok, és próbálok lelkiismeretes is lenni. És így került sor arra, hogy kiváló egyetemi foci csapataink voltak, az egyik a nagyon vicces nevű Partizán Beokád, ez volt a neve, ez a csapat papíron a mai napig létezik, bajnokok voltunk, küzdöttünk, tényleg nagyon jó kis csapatunk volt, de például az énekkarunknak, az egyetemi énekkarnak is volt csapata, hát az Aston Villa után az volt a neve, hogy Hang Villa, és mi azokkal is jó szerepeltünk szinte, néha hozzánk igazították a próbákat, és így indult el az éneklés, ugye, az egyetem elején. Soha nem gondoltam, hogy jó hangom van vagy volt, de valahogy erre rákaptam, és először fogalmazunk így, hogy mondtam, csajozási szándékkal. Ugye ott voltam a katonaság után egyedül. Hát egy énekkarban van egy csomó csaj, kevés fiú, hát csak jut nekem is valaki onnan, és hát annyira jutott, hogy egy fél évi kemény küzdelem után a későbbi feleségem kegyeit sikerült elnyerni. Elkezdődött az egyetemi énekkar, nagyon élveztük. Szenzációs karmestereink voltak, Cser Miklós, aki sajnos már nincs köztünk, és Gyüdi Sándor, aki még mindig roppant aktív, és hát ha mondhatom, ő az egyik példaképem, és ővelük kezdtünk el dolgozni. És akkor beindult, fogalmazunk így, a biznisz. Az egyetemi kórussal 89-ben eljutottunk például Portugáliába. 4 vízum kellett, hogy eljussunk oda. Óriási szervezés volt. Akkor így sikerült eljutnom, egy nyári napon hívott a Sanyi engem, hogy itt vagy Szegeden? Mondom, itt vagyok, igen. Hát kéne énekelni. Mit kellene? Hát Verdi Aidáját. Mondom, az oké, rendben van, azt már énekeltük itt, ott. És akkor mondom, hol? Hát azt mondja, ez az Olaszországban. Mondom, konkrétan Taorminában. Hú, mondom, a Görög Színházban esetleg? Igen. Azt a betyárját, mondom, de jó. Mondom, és mikor indulunk? Azt mondja, holnap. Ugyanis lemondta valamelyik magyar kórus és zenekar a fellépést, és be kellett ugralunk. 40 órát utaztunk.

amit akkor még a tenor hangja is megszólal benne. Egy szuggesztív, virtuóz énekesnő, döbbenetes, hogy mit tud csinálni a hangjával. Tehát én még ilyet nem nagyon hallottam. Nem mondom, hogy annyira ismerném az opera irodalmat és az összes énekest, de nekem ő a nagy kedvencem, és hát hál' Istennek úgy alakult, hogy 2025 decemberében, december közepén itt járt Budapesten, és Luke Orpheus és Euridikéjében férfi szerepet játszott, hiszen ugye az Orpheust azt ugye férfi szerep, de női hangon szokták, vagy kontratenorok szokták előadni, és amit különösen szeretek tőle, amikor Vivaldit énekel, van egy hihetetlen jó koncertje, ez a Viva Vivaldi, hát azt rendszeresen hallgatom, de a diákjaimnak is, amikor még várakozunk, hogy az ebédről délután visszatérjenek a többiek, vagy éppen akár az óra elején motivációnak, megmutatom, hogy azért az opera nem egy olyan veszélyes műfaj, és tudják élvezni.

0: két úton indultam el, sőt, valójában három úton. Világutazó klubot alapítottam már az előző gimnáziumomban is, és a saját gimingben is most már 25 éve működik ez, amikor hívok előadókat, illetve jó magam is szoktam előadni. Tehát ezt nevezzük virtuális utazásnak, hogy kedvet kapjanak hozzá a gyerekek. A másik az, hogy a saját magánszervezési útjaim is fontos szerepet játszottak. Ezek általában távolabbi tájakra, és nem biztos, hogy a legbiztonságosabb területekre vezetnek. De nekem mindig az volt a fő célom, hogy a gyerekeket is elvigyem ezekre az utakra, minél több gimnazistát is vigyek.
1: Ezek nem a klasszikus nyaralások, ha jól sejtem.
0: Igen, ezt szoktam mondani nekik, hogyha ők a Gruber Tours-szal utaznak, akkor ott kemény dolgok lesznek. A többsége sátras út, ez az egyik kihívás, és ez tényleg kihívás tud lenni. Egy-egy szélvihar, egy-egy eső, ugye, vagy akár az erős napsütés miatt meleg is tud lenni a sátorban, kemény. A másik pedig az, hogy saját magunknak főztünk a legtöbb úton, kis gázfőzőkön, mint régen Spártában voltak ilyen étkezési közösségek, ilyen szűszítiák, a gyerekek is egy hárman, négyen összefogtak, és a gázfőzőjükön ott főzték a saját kis egyszerű kajákat. Volt olyan diákon például, aki azt hitte, hogy ráönti a forró vizet a tésztára, és azt rögtön elfogyaszthatja, amit ugye főzni kellett volna 10 percig. Tehát bocsánat, egy kicsit arra is próbálom nevelni a diákokat, hogy életre valóbbak legyenek. És mindemellett pedig, hát nem a tengerparton nyaralunk. Természetesen a tengerpart is ott van, de ha egy országba elmegyünk, legyen az Olaszország, vagy menjünk el Korzikára, Törökországba, Marokkóba elmentünk például busszal, ami hát egy elég kemény kihívás volt, 10.200 kilométer, vagy akár Izlandra elrepültünk, és ott egy körutat tettünk, tehát ott tényleg lássanak minél többet a fiatalok. És hát mindemellett természetesen a szakmai résszel is készülnöm kell, hogyha én ott vagyok, akkor hát lehetőleg ne a buszba, a könyvből olvassam föl az idegenvezetős részt, mert a második mondat után elvesztem a gyerekeket. Olyan információk legyenek, amelyek nem csak évszámokról és földrajzi nevekről szólnak, hanem érdekességeket is belefogalmazzak, személyes tapasztalatokat is belefogalmazzak, mert ugye napjainkban egy olyan tendenciát tapasztalhatunk, hogy úgy tűnik, hogy nem akkora az érdeklődés a fiatalok részéről. Tehát nekem ez nagyon nem tetszik, amikor mindenki a saját virtuális világában él. Tehát ez engem kimondottan megvisel. De ha mi nem mutatunk nekik példát, ha mi nem mutatjuk meg nekik azt, hogy szerintem ez a zene érték, szerintem erre a tájra érdemes elmenni, gyere el velem és megmutatom így, aki pedig nem tud eljönni, az pedig utána megnézheti a gimnázium falai között, vagy bárhol, ahol mondjuk egy előadást tartok, akkor legalább virtuálisan eljut ezekre a tájakra, és motiváltá válik talán abban, hogy utána szintén utazzon. Vannak olyanok is, akik megkeresnek egyetemista korukban, vagy felnőtt korukban, hogy segíts, mert Izlandra megyünk, segíts, mert Marokkóba megyünk, mit nézzünk meg, hogy lehet spórolni az úton, stb. Mindig nagyon szívesen segítek nekik.
1: Nem csak az iskolásokkal szokott utazni, hanem magánúton is, és az előbb már volt egy elejtett megjegyzése arról, hogy a nem feltétlenül mindig a biztonságos országokba és a biztonságos módon utazik. Keresi a veszélyt?
0: Ez nem igaz, hogy keresem a veszélyt, már csak azért sem, még be se valhatnám, de egyébként tényleg nincs így, mivel van két gyerekem. Tehát őértük felelős vagyok továbbiakban is, és ők mindig hazavárnak, mint ahogy a szüleim is, akiknek nagyon nagy hálával tartozom, hogy így segítettek engem az életben. Viszont természetesen az ember elvető

0: tehát olyan helyekre, amelyek nem a legbiztonságosabbak. Ezeket a helyeket feltérképezzük, tervezünk, és oda is olyan szinten utazunk el, hogy néha még azt is megnézzük, hogy mikor kell odaérni egy adott helyre, hogy melyik irányból süt a nap, hogy jó képeket tudjunk készíteni. Tehát ezek előkészített utak kivétel nélkül. Így sikerült eljutni több országba, egzotikusabbba, kevésbé egzotikusba, vagy szigetekre. Többek között például ugye az afrikai országok eléggé egzotikusak szoktak lenni. Ugye mondhatjuk, hogy ma már Magyarországon klasszikus, hogy az ember eljut Tunéziába, Marokkóba, én mindkét helyre a gimnazistáimmal mentem, és hát voltak egzotikusabb részek is, az egyik Etiópia. Fábián Tamás barátommal, akivel a bonyhádi gimnazistáknak szerveztük az utakat, még két utitársunk lett, és minden szépen jól zajlott, de sajnos tragikus vége lett, mert a Danakil mélyföldből kiemelkedő Ertale vulkánnál Tamást és egy másik jó barátunkat lelőtték az ottaniak. A mai napig sem tudjuk, hogy miért.
1: Hogy lehet egy ilyet feldolgozni?
0: Nehéz. Egyébként a mai napig ugye nagyon sok előadást tartok Etiópiáról is. Kutya kemény volt kezdetben, és amikor kiderült, hogy másodszor is kimegyünk Etiópiába, akkor táj történt az, hogy úgy egy kicsit az agyam próbálta elengedni Tamás. Nem az emlékét, mert az emléke az a mai napig megvan, de hogy ne a rosszra emlékezzek, ami vele történt. És nagyon érdekes volt ez a második út, mert mi az első úton nem jutottunk el oda Szilasi Péter barátommal, ahol a Tamásékkal a tragédia történt, mert előbb jött vissza a repülőnk, tehát ez volt a szerencsénk valójában. És a második útot, amikor elkezdtük szervezni, akkor hát mondhatom azt, hogy családi állapotom kétségbeejtő volt, épp válás környékén voltam, tehát pénzem nem nagyon volt. Viszont mindenképpen szerettem volna menni, és akkor történt meg az, hogy Bonyhádon tartottam egy előadást a művelődési házban, amire regisztrálni lehetett, és az emberek összedobtak nekem 1 millió forintot.
1: Visszakap ebből a sok mindenből, amit ön ad a közösségeknek?
0: Egyre jobban hiszek abban, hogyha az ember szorgalmas, akkor mondjuk úgy, hogy elnyeri a jutalmát. A szorgalom az szerintem egy nagyon fontos dolog, és az a baj, hogy ma a fiatalok többsége nem hiszi el, ma olyan gyorsan szeretnének eredményt elérni, hogy nincs türelmük kivárni, tehát hogy annyi, tehát ez szorgalmasan föl kell építeni a munkánkat, az életünket és egyebet. És úgy juthat el az ember oda, hogy a végén az lesz, hogy jönnek az eredmények. Ezek lehetnek versenyeredmények, lehetnek az élet által hozott eredmények, vagy akár, hogy például a földrajzverseny szervezésben, hogy már nem kell szponzor után rohangálnom, hanem jelentkeznek, hogy szeretnék támogatni a mi versenyünket. Ez egy nagyon jó leső érzés, és azért, mert látják, hogy itt a gimnáziumban, a földrajz területén milyen komoly munka folyik.
1: Szeretne megállapodni valamikor, vagy megállni?
0: Igen, jó lenne valamilyen szinten. Ez az utollevés, ez a bensőmben is mindig így van. Nem tudtam talán megállapodni még a mai napig sem. Házasságban éltünk, gyerekeink születtek, a mai napig kiváló a kapcsolatom velük, és alig várjuk mindig, hogy találkozzunk, ugye ők már 20 év fölött vannak, és hát sajnos már így kell mondani, hogy egy egykori feleségemmel is jó a kapcsolatunk, mert lehet, hogy ennek az volt az oka, hogy egy kicsit annyira rátévedtem a munka útjára, hogy egy picit talán elhanyagoltam a családot, lehet ezt mondani talán. Ez ebben semmi szándékosság nem volt, de meglett a böjtje. A tavaly nyugdíjban menő kolléganő mondta mindig, hogy Gruber Laci, a gyertyának két vége van, de te még a közepén is égeted, és erre én azt mondom neki, meg azt mondtam neki, hogy de olyan szép a lángja, miért ne égethetném? Hát nem egy átlagos életet élek, az biztos, tehát azt mondom, hogy éjjel-nappal úgy érzem, hogy nekem topon kell lenni, és mindig mindenre időben válaszolni, mindent megcsinálni, stb. De persze, hogy jó lenne. Jó lenne úgy megállni, vagy lassítani, megállni nem szabad, mert azt mondom, hogy abba belehalnék, hogyha hirtelen, és szó szerint, hogyha hirtelen megállnék, viszont az, hogy a boldogság nem tudom mit jelent, de szerintem a boldogság önmagában számomra azt jelenteni, hogy esténként valaki megsimogatná a fejem.
1: Mi ad önnek hitet? Vagy mit jelent az ön számára a hit?
0: Az biztos, hogy hát mondhatjuk, hogy maga az élet, meg amit csinálok itt a saját életemben és tevékenykedem, meg az, hogy vannak olyanok, akik erre vevők, és én úgy gondolom, hogy talán ez lehetne a mottom, hogy tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Mindemellett van még egy érdekes dolog, amiben szintén hinni tudok, hogy a szépet látjuk, még szebb, amit értünk is, de a legszebb az, amit fel sem foghatunk. Ez nem saját idézet, ez egy 17. századi Steno nevű dán csillagásznak a gondolata, de nagyon tetszik nekem.
1: Ismer még önhöz hasonló energiabombát? Akár a zenében.
0: Van egy nagyon kedvenc és kedves energiabombám, ahogy szoktam mondani, egy 50 kilós energiabomba. Őt Zaznak hívják, egy kiváló francia énekesnő. Nála előfordul a jazz, a sanzonokkal keveri. Mindig feldobja az embert, akárnél egy kicsit el is szomoríthatja, mert vannak neki busabb nótái is, és hihetetlen szuggesztíven adja elő.

0: Vendégem a többek között Merész Konrád díjjal, a Tehetségek Szolgálatáért díjjal és Mesterem díjjal kitüntetett Gruber László földrajztörténelem szakos tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati docense volt. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a Krónika és az Esti Mese következik itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila. Főbb híreink először röviden. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulójára emlékezik ma az ország. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma az országgyűlésben. Éjszaka többfelé, holnap már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Mondom a részleteket. Ma van Nagy Imre kivégzésének 68. újratemetésének 37. évfordulója. Az 1956-os forradalom miniszterelnökét 1958. június 16-án végezték ki Maléter Pállal és Gimes Miklóssal együtt. Holttestüket titokban temették el, majd évekkel később az új köztemető 301-es parcellájába vitték. Nagy Imrét és mártírtársait 1989. június 16-án temették újra, amivel megkapták a nyilvános végtisztességet. 1989 óta ez a nap a rendszerváltás egyik legfontosabb emléknapja Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezte el a megemlékezés virágait. A 301-es parcellánál rótta le kegyeletét az 1956-os hősök előtt a köztársasági elnök is. Súlyog Tamás közösségi oldalán azt írta, hazánk függetlenségéért életüket áldozó hőseink emléke örökké élni fog minden szabad magyar ember szívében. Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjáról. Magyar Péter napirendelőttel mondott beszédében kiemelte, az 56-os és a 89-es magyarok is nemet mondtak az őket megelőző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem, vagy csak részben valósulhatott meg. Az 56-os forradalom elbukott, a 89-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt. A miniszterelnök hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. Magyar Péter az 56-os forradalom történelmi tanulságai közül arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
3: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzésen előestéjén feleségének írt levele soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
2: Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Részletek Harsás Gergelytől.
4: A május végi politikai megállapodás megnyitotta az utat a csaknem 16,4 milliárd euró felszabadításához, ugyanakkor fontos, hogy a vállalások a törvényekben is megjelenjenek, mondta előterjesztésében az igazságügyi miniszter. Görög Márta kiemelte, a javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősíti az integritás hatóság szerepét és átláthatóbbá teszi a közpénzköltést. Hangsúlyozta, az indítvány elfogadása nem zár le minden uniós eljárást, ugyanakkor megteremti a továbblépés hazai jogi feltételeit.
5: Megerősíti az intézményi garanciákat, visszaállítja a közpénzek feletti ellenőrzés alapvető szabályait. A kormány ezzel a javaslattal azt üzeni, Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Komolyan veszi a magyar emberek pénzét, és komolyan veszi az állam tisztességes működését.
4: A Tisza párt vezérszónoka szerint a javasolt jogszabályok nélkül nem tudnak eljutni az uniós források a magyar gazdaságba. Sopov Ildikó Éva hozzátette, a források mellett a felelősség is visszatér hazánkba.
6: A magyar embereknek joguk van tudni, ki gazdagodik a közpénzéből. Joguk van tudni, hova kerülnek az uniós források. Joguk van tudni, hogy a fejlesztésre szánt pénzek valóban azokba az utakba, iskolákba, vállalkozásokba kerülnek, ahol a helyük van, vagy magánvagyonokat hízlalnak.
4: Bóka János, a Fidesz vezérszónoka emlékeztetett arra, hogy az előző kormányok régiós összehasonlításban is kiemelten magas összegeket hoztak el, a többi forrás visszatartásának pedig szerinte politikai okai voltak.
7: Óriási politikai ellenszélben a magyar szuverenitás feladása nélkül már elhoztuk eddig is a kohéziós források több mint felét. A körülbelül 16 milliárd eurós védelmi beszerzéseket szolgáló szép hitelkeretet pedig a bizottsággal technikailag készre tárgyalt. Mi a fennmaradó uniós források tekintetében is konstruktívan és a megegyezés szándékával tárgyaltunk az uniós intézményekkel.
4: A KDNP-s Juhász Hajnalka választ vár arra, hogy a kormány milyen feltételekkel állapodott meg az uniós források felszabadításáról.
8: Hiába ismétli a kormány, hogy Brüsszel csak és kizárólag korrupció ellenes fellépést kért. Semmi mást. A tények, és amiket látunk az elmúlt időszakban, mást mutatnak. Az ár magában foglalja majd a migrációs paktum végrehajtását, és magában foglalja már, hogy Magyarország azonnal feladta Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásának a blokkolását.
4: Magyarország annak idején az uniós tagságért feladta a piacait, ezért az uniós források nem adományok, hanem jogosan járnak. Erről már a Mi Hazánk vezérszónoka beszélt. Apáti István a kormány és az Európai Bizottság közötti politikai megállapodás részének nevezte a törvényjavaslatot, egyúttal kifogásolta az európai ügyészséghez való csatlakozási szándékot.
9: 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat csak az Európai Ügyészség, hát a korrupciós bűncselekmények döntő többsége jóval hosszabb időre nyúlik vissza, mint 2021, tehát 5 évnél nagyon sok évvel jobban vissza kellene menni az időben ahhoz, hogy ezeket széles körön fel tudjuk tárni.
4: A törvényjavaslat csomagnak nincs olyan ára, ami a szuverenitást vagy Ukrajna uniós csatlakozását érinteni, reagált a hozzászólásokra az igazságügyi miniszter. Görög Márta megerősítette azt is, hogy arányos és objektív vagyonnyilatkozati rendszert szeretnének létrehozni. Hangsúlyozta, az uniós források megilletik a magyarokat, ugyanakkor időszűke miatt indokolt a javaslatcsomag sürgősségi tárgyalása.
2: Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa üdvözölte a jogállamiság helyreállítása érdekében tett lépéseket Magyarországon. A téma az Európai Unió általános ügyi tanácsában került napirendre, ahol a miniszterek áttekintették a hazánk ellen indított 7. cikk szerinti eljárás állását. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított.
10: A tanácsnak főszerepe van az eljárás lefolytatásában, az a feladatuk, hogy időről időre napirendre tűzzék a 7. cikkes eljárás Magyarország ellen. Ez vagy meghallgatást jelent, vagy pedig a helyzet áttekintését. Ez utóbbi történt most is, most a brüsszeli igazságügyi biztos adott tájékoztatást a minisztereknek, és kedvezően értékelte a magyarországi folyamatokat a korrupció ellenes, illetve a jogállamisági kifogásokat orvosolni hivatott törvényeket vagy törvényjavaslatokat. Az elismerés és mellett egyébként a biztos emlékeztetett arra is, hogy az uniós forrásokhoz nem vezet rövidített út, de az Európai Bizottság támogatását ígérte. Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, a biztos csak annyit mondott, a bizottság együttműködik Magyarországgal, hogy a paktumot teljes mértékben végrehajthassa, és emlékeztetett, hogy a paktum szolidaritást tartalmazó részében három alternatív áll a tagállamok lehetőségére, a migrációs, a migránsok befogadása, mellett a pénzügyi támogatás, illetve az operatív segítségnyújtás, és hogy Magyarországot senki sem fogja arra kényszeríteni, hogy migránsokat fogadjon be.
2: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyelvtől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolaj finomító is tovább működhessen. Közben Alekszandár Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazprom nyelvnek a tárgyalásokra.
1: Időjárás jelentés.
2: Melegszik az idő, de éjszaka több felé, holnap pedig elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Időnként megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtöktől megszűnik a csapadék, a hétvégén már kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet. Ez volt a Krónika, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Csíje Gábor nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
11: A férfiak átlagosan 6 évvel élnek rövidebb életet, mint a nők. Ennek hátterében biológiai tényezők, életmódbeli különbségek is állhatnak, de ok lehet az is, hogy ritkábban járnak megelőző szűrésekre, és a tüneteket is gyakrabban hagyják figyelmen kívül.
12: Olvassa az ember, hogy ha időben felismernek egy betegséget, nagyobb eséllyel esetleg gyógyítani is lehet.
11: Mit tehet egy társ, egy feleség, hogy motiválja a párját a szűrővizsgálatokon való részvételre? A férfiak egészségének nemzetközi hetén erről is beszélgetünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Számítok a figyelmükre.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Apa generációk. Nagy üzenetek.
13: Az én Stofán nagypapámnak volt egy mondása, aki a veszélyt keresi, az elvész benne.
14: Az egyik az egy konkrét üzenet, amit én elhoztam otthonról, ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz.
15: Apa generációk rovatunkban 3 különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Ezúttal a nagy üzenetekről. Kaptak-e otthonról életre szóló mondatot, és mit kezdenek vele? Felülírják vagy megtartják? És rábíznak-e hasonlót a gyerekeikre?
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Esti mese. Kedves gyerekek, ma Kovács Adél mond mesét.

0: Törpés mese. Kobak egy nap megkérte mamát. Mondj egy mesét egy üveggolyóról. Jó, mondta mama. Volt egyszer, hol nem volt. Az üveghegy alatt egy alagútban volt egyszer egy üveggolyó. Áttetsző volt és szivárvány színű, és a közepében egy kicsi törpe lakott. Egy üvegtörpe. Olyan kicsike volt, hogy az üveggolyóban elfért a háza is, a kertje is, erdeje is, mezeje is. De ugye üvegből volt a háza is, a kertje is, az erdeje is, mezeje is. Üvegből voltak a fák és a virágok, üvegből voltak a madarak, üvegből volt a kutyája, macskája, de még a kisegere is. És volt egy üvegharangja. Ha meghúzta, csengett bongott a ház, az erdő, a mező, csengtek bongtak a virágok, a fák, de még a szivárvány színű üvegég is bongott. S ha meghúzta az üvegharangot, az üveggömb elgurult. Addig gurult, míg egy agyaggolyóval találkozott. Az agyaggolyóban pedig egy agyagtörpe lakott. Agyagból volt a háza, kertje, erdeje, mezeje. Agyagból voltak a virágok, a fák, agyagból voltak a madarak, agyagból volt a kutyája, de még a kisegere is. De az agyagtörpének nem volt harangja. Nem csengett bongott a ház, az erdő, a mező, nem csengtek bongtak a virágok, a fák, nem volt szivárvány színű az ég. Csend volt és sötét. Nem félt az agyagtörpe? Nem félt. Ült naphosszat a háza előtt, agyagedényeket gyúrt, és énekelt. Az üvegtörpe meg rázta egész nap a harangot. Ha megunta, felmászott a legmagasabb fára, onnan az üvegmadár hátán felszállt az üveg égre, azon is egy szivárványútra, és naphosszat csicsonkázott. Mikor ezt is megunta, jól megrázta a harangot, világgá gurult, és gurultában mentében dicsekedett. Itt jön az üveggolyó, itt jön a szivárványszín üveggolyó, itt jön a szivárványszín áttetsző üveggolyó. És addig harangozott, míg mindenki ráfigyelt és dicsérni csodálni kezdte. Ó, az üveggolyó, ó, a szivárványszínű üveggolyó, ó, a szivárványszín áttetsző üveggolyó. Az agyagtörpe megült a háza előtt a sötét agyagég alatt, agyagedényeket gyúrt és énekelt. Összekoccant a két golyó. Hé, agyaggolyó! Hé, agyagtörpe! Térj ki az utamból! Itt jön az üveggolyó! Itt jön a szivárványszín üveggolyó! Itt jön a szivárványszín áttetsző üveggolyó! Csodál, dicsér az egész világ! Miért nem csodálsz, miért nem dicsérsz? Szépnek szép a golyód, válaszolt az agyagtörpe. De mit csinálsz? Te magad! Rázod a harangodat, és szivárványon csicsonkázol. Ugyan miért érjek ki előled, miért csodáljalak, miért dicsérjelek? Az énegem sötét, az én házam agyagból van. Nekem nincs se üvegharangom, se szivárvány színegem, de edényeket gyúrok, és énekelek. Nem térek ki, nem dicsérlek, nem csodálok. Feldühödött az üvegtörpe. Mérgében úgy meghúzta a harangot, hogy nekilódította az üveggolyót az agyaggolyónak, hogy apró darabokra tört mind a kettő. Ott állt most a két törpe szétesett házzal, széttört fákkal, virágokkal, valami nagyon távoli és ismeretlen óriás virágok és fák alatt. Kár volt így dicsekedni, mondta az agyagtörpe. Most itt állunk ház nélkül idegen világban. Most legalább kiderül, hogy ki érdemli meg a csodálatot, húzta ki magát hegykén az üvegtörpe. Az agyagtörpe nem sokat törődött vele. Addig járt, ügyeskedett, míg agyagot talált magának. Házat épített belőle, aztán leült a háza elé, agyagedényeket gyúrt, és énekelt hozzá. Te most is csak az agyagedényeiddel törődsz, vigyeztette el a száját az üvegtörpe. Nézd meg engem! Azzal felmutatott az égre, azon is egy tündöklő szivárványra. Abból a szivárványból építek házat magamnak. Akkor aztán mindenki megcsodálhat. Azzal nagy hegykén a szivárványra lépett. De hiába dicsekedett, lezuhant. Csengve-bongva összetört. Az agyagtörpe meg kint ült a háza előtt, agyagedényeket gyúrt, és énekelt. Kobak pedig eltűnődött. Én majd úgy megyek végig a szivárványon, hogy nem zuhanok le. Ha nem dicsekszem, ugye nem zuhanok le.
1: A következő rész a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Kötényes mese. Csergett a csergőóra, de Kobak nem kelt föl. Költötte mama, de Kobak nem nyitotta ki a szemét. Hanem az ágya előtt topogni kezdett a kis cipő, a széken mocorogni az ingecske nadrágocska, az óvodás kötény meg fogta magát, és leugrott a szék karjáról. Felöltözött, felhúzta a cipőt, felvette a kabátot, és elindult az óvodába. Mama kikísérte, az óvónéni felsegítette a buszba, a sofőrbácsi elvitte az óvodába. Az óvodás kötény szép rendben berakta a kabátot, sálat a cserebogara szekrénykébe, mert ez volt Kobak szekrénye, aztán karjára vette a törőközőt, kezébe a fogkefét, és beállt a mosdó előtt a sorba. Fogmosás után helyére rakta a fogkefét, hanem az óvónéni megcsóválta a fejét. Kobak fogkeféje száraz. Úgy látszik, elfelejtette, hogy kell fogat mosni. Az óvodás kötény hallgatott. Asztalra került a reggeli. Az óvodás kötény a vajas kenyeret a jobb zsebébe tette, a kakaót a bal zsebébe öntötte. Az óvónéni összehúzta a szemöldökét. Kobak köténye már is pecsétes. Úgy látszik, elfelejtette, hogyan kell rendesen reggelizni. Az óvodás kötény hallgatott. Reggeli után rajzoltak a gyerekek. Mindenki rajzolja le saját magát, mondta az óvónéni. Az óvodás kötény mit tehetett? Lerajzolt egy óvodás kötényt. Az óvónéni sokáig nézegette a rajzokat. Sanyi túl sovány ezen a rajzon, Marika túl kövér, Kobak pedig elfelejtett fejet rajzolni magának. Az óvodás kötény hallgatott. Vonatosdit játszunk, verte össze a kezét az óvónéni. Kobak lesz a mozdony, a többiek a vagonok. Indulás! Az óvodás kötény megindult. Belefogódzott Sanyi, Sanyiba Gyurka, Gyurkába Marika, Marikába Szorin, Szorinba Zoltánka, és így tovább, egymás kötényébe fogódzva. Hanem micsoda vonat volt ez? A mozdony hallgatott, a vagonok zakatoltak. Ennye, mondta az óvónéni. Kobak elfelejtette, hogy sipol a mozdony. Úgy hallgat, mintha nem lenne szája. Az óvodás kötény hallgatott. Verset mondunk, tapsolt megint az óvónéni. Mindenki elmondta a verset, csak az óvodás kötény gyűrte, csavargatta némán a köténycsücskét. Furcsa, mondta az óvónéni. Tegnap még tudta Kobak a verset. Az óvodás kötény hallgatott. Az ebédet megint a zsebébe tette. Jobb zsebébe töltötte a levest, bal zsebébe gyúrta a krumplit. Az óvónéni észrevette. Kobak ma egész nap helytelenkedett. Most meg a zsebébe gyúrta az ebédet, ahelyett, hogy megette volna. Fekete pontot érdemel. Az óvodás kötény hallgatott. De Sanyi megszólalt. Óvónéni, nem Kobak rosszalkodik. Csak a köténye. Kobak nincs is itt. Az óvónéni mosolygott. Csak ugyan a kötény rosszalkodott? Nem Kobak, amikor csergett az óra reggel, és mégse kelt föl? Amikor költötte mama, de nem nyitotta ki a szemét? Miért engedte Kobak, hogy az óvodás kötény jöjjön helyette az óvodába? Bizony megérdemli a fekete pontot. A fekete pont ott égtelenkedik ma is a falon. Kobak pedig azóta soha többet nem engedte maga helyett a kötényt az óvodába.

0: Hervai Gizella meséit Kovács Adél mondta el. A műsort Táncos Tamás, Kakó Gyula, Palotás Ágnes és Nagy Anikó Mária készítette 2011-ben. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

Fáy Ferenc a nyugati szórványmagyarság lírai irodalmának egyik jelentős képviselője. Most Imádság című versét Hegedős Györgyi mondja el, majd a Szárszói Portré című költeményét Végvári Tamás tolmácsolja.

0: maradj velem. Ülj itt velem az ágyam szélén, Istenem. Ne szólj, csak nézd a régi vásott, kamaszkodó pimaszkodások mögé elrejtett mély hitem. Ó, légy velem. Rémít az éjjel. S takard be dermet életem szép megbocsátó szavaid melengető ígéretével. Hitemben is csak úgy hiszek, ha már tintába öntve, kéken más is hiszi, s ha elhiszed, uram, te is. Ne kétkedésem vagy kérkedésemet figyeld, mélyebbre szállj, fogd át a vénám, vizsgáld rád öltött nyelvemet, hisz már nem gúny e nyelvet öltés, csupán sikoly, segélykiáltás, amely mögött meg kell, hogy lássák, meg kell, hogy lásd a tényt. Beteg, mondd, értelek, s a tablettáid legkeserűbbjét ad nekem. Mondd, élni fogsz. S legfájóbb tűddel oszt szét eremben tápszerem, csak légy velem. S ne szállj velem már se perbe, már se új vitákra, s ne rúd fel azt, hogy nem hiszem a szolgaszót, mert én bizony már nem bízom fáradt, hazátlan életem rossz ápolók prognózisára. E kórt késekkel nem lehet kivágni már, s dughatnak foszlott ingem vagy foszlott szóm alá hőmérőket. A borszeszoszlop, amíg ilyetten fölszalad, a szolgahat kíméld magad tudóskodása, ne hagyd magad únt biztatása, már ott halott a nyelv alatt. Maradj velem hát, ülj velem az ágyam szélén, Istenem, s amíg riaszt, rémít az éjjel, te född be lázas homlokom, két jóságos nagy tenyered, megnyugtató hűs priznicével.
1: Tedd fejed alá ezt a csillagot, s takarózz be a lombkönnyű sötéttel. Tudom, nagyon fáj, de ki elhagyott, zúzott sebedből itt már nem segít fel. Te gyáva, kit anyád is meglopott, és minden kínnak ágya most a tested, arra is gyáva, hogy a homlokod a dübörgő ég vánkosára fektesd, levágtad inged ujjait. Minek? Csonkjukban vézna karjaid lobognak. Már kezed sincs. Hát hogy adsz most vizet a tapsikoló, szomjas jázminoknak? Felesleges vagy, mert felesleges mind, ki a porból épp hogy csak kilátszik, s maga vakarta borzalmas sebek, s nagy kínok éles késeivel játszik. Vonat sikolt. A tolató nyarak váltói közt a mama árnya térdel. Feküdj mellé, és takard be magad hűtlen halálad gyönyörű egével.

0: Fáj Ferenc verseit Hegedős Györgyi és Végvári Tamás mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Molnár Tamástól származik. Hiszem, hogy a dolgoknak megvan a maguk lényege, és hogy egy értelmes Isten teremtette őket. Nyilvánvalóan ezerféle lehetőséget engednek meg a teremtett alapok, de a határok is megvannak, és Isten figyelmeztet minket, hogy ne hágjuk át ezeket. Molnár Tamás filozófus, a 20. századi magyar konzervatív gondolkodás egyik meghatározó alakja gondolkodásának középpontjában a rend és a határok felismerése áll. Úgy vélte, hogy a világ nem véletlenek halmaza, hanem értelmes rend szerint teremtett valóság, amelynek minden eleméhez saját lényeg tartozik. Az ember szabadsága ebben a rendben nem korlátlan önkény, hanem felelős mozgástér. A lehetőségek sokfélék, de nem határtalanok. A teremtett világ szerkezete figyelmeztet arra, meddig mehetünk el következmények nélkül. Molnár szerint a modern ember válsága éppen abból fakad, hogy elfelejti ezeket a határokat, és a szabadságot elszakítja az igazságtól. Pedig a valódi szabadság nem a rend tagadása, hanem annak megértése. Aki felismeri a dolgok lényegét, az nem beszűkül, hanem tájékozódni tanul. Molnár Tamás üzenete ma is időszerű. Az értelem, a hit és a mérték együtt adják meg az ember helyét a világban.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
5: Ki kell választani azokat a hálózati személyeket, akik alkalmas pozícióban vannak, és az eseményeket az általunk kívánatosnak tartott irányba befolyásolhatják. Részükre részletes, személyre szóló feladattervet és magatartási vonalat kell kidolgozni. Ilyen lehet például a Történelmi Igazságtétel Bizottságban meglévő kapcsolatunk, akin keresztül meg kell kísérelni a hozzátartozók rábírását egy nyilatkozat kiadására. Ebben felszólítanának mindenkit, hogy kegyeleti érzéseiket ne használják fel szélsőséges cselekményekre, provokációkra. Részletet hallottak egy állambiztonsági dokumentumból, amely az 1989. június 16-ai Nagy Imre temetés kapcsán felvetődő állambiztonsági feladatokról szólt. De az állambiztonsági szolgálat munkája csak eszköz volt a Magyar Szocialista Munkáspárt kezében. A 20. századi történelem mai adásában éppen arról beszélgetünk Szekér Nóra történésszel, hogy a Nagy Imre temetést a pártállam 1989-ben miként akarta felhasználni saját céljaira. Horváth Szilárdot hallják.
4: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
5: Mi derül ki a dokumentumokból? 1989-ben mi volt a pártvezetés szándéka?
6: Amitől ők nagyon féltek, hogy adott esetben a Nagy Imre újratemetése egy olyan rendszerellenes megmozdulássá vagy szimbólummá válik, ami adott esetben az egész rendszerváltozás folyamatát nagyon erősen pártellenes irányba hangolja.
5: 1956. október 23-án a párt, az előtt párt még, egészen másként vélekedett 1956-ról az október 23-ai eseményekről, mint aztán mondjuk október 30-án, november 4-én, majd éppen december 6-án, és aztán 1989. januárjában.
6: Az egész Kádár rendszernek a legitimitását jelentette az, hogy 1956-os forradalmat ellenforradalomnak minősítette. Amikor október 23-án kirobbant a forradalom, akkor még az eseményeket ellenforradalmi lázadásnak minősítette, tehát ekkor még Gerőjék nagyon meghatározóak a párton belül, de ugyanakkor azt is hozzátették, hogy itt azért vannak jogos követelések, vannak jogos sérelmek, de ezeket a jogos sérelmeket az ellenforradalmi erők, a párt és az ország ellen fordították. És október 28-án, amikor megtörtént történik a fordulat Nagy Imre politikájában is. Maga a párt kiad egy nyilatkozatot, amiben már nemzeti demokratikus fordulatként értékeli az eseményeket, és az MSZMP október 31-én megalakult. Első nyilvános közleménye november 1-én már dicsőséges népfelkelésként beszél az eseményekről. Tehát maga a kommunista párt értelmezésébe is még belefért egy pozitív értékelés. Ugyanakkor november 4-én, amikor megtörténik a szovjet intervenció, a párt is átértékeli, újraértékeli a történteket, hát ez természetes, hiszen ő a szovjet rendszer függvényeként kénytelen működni, és ekkor születik meg az úgynevezett kétszakaszos értékelés, ami Kádár nevéhez fűződik, úgy fogalmaznak az eseményekkel kapcsolatban, hogy népfelkelés történt, de az ellenforradalmi erők átvették az irányítást az eseményekben, és ezért Kádárnak is és a kormányának is az a feladata, hogy visszaállítsa a népfelkelés értékeit és vívmányait, és az ellenforradalmi erőket kisöpörje ebből a mozgalomból. Relatív hosszú ideig érvényben volt ez a megközelítés egészen december 6-áig, amikor a párt hozott egy határozatot, radikálisan ellenforradalminak minősíti az eseményt, semmiféle pozitív népfelkelés vagy jogos követelést nem lát már az eseményekben, ellenforradalmi összeesküvésnek is minősíti, amikor azt mondja ki, hogy itt a nemzeti imperializmus, a horti fasiszta klik, a deklasszált kapitalista elemek és az áruló párt ellenzék fogtak össze tudatosan hosszas készülődés során. Nagy Imre kivégzéséhez is szükség volt, és a forradalmárok kivégzéséhez is arra, hogy hazaárulóként lehessen őket feltüntetni, és ugyanakkor Kádár párton belüli legitimitását is egy erősebb alapokra helyezte, mert ő magát úgy tüntette fel, hogy ő lényegében a hazavédelmében lépett fel. Fontosnak tartom hozzátenni, hogy az a klik, akik kidolgozták ezt a megközelítést, nem hittek ebben. A 89-es újzsai értelmezésnél a pártban a meghatározó személyek Fokjenő például maga is kimondja, hogy természetesen ez nem volt igaz. Szükség volt erre Nagy Imre kivégzésére, de maga Grósz is mondja, hogy igen, Nagy Imre kivégzése az lényegében politikai gyilkosságként is értelmezhető, de ezzel most ne foglalkozzunk. Azért a sorok között ott volt, hogy maga Kádár se hitte el azt az összeesküvés elméletet, amire viszont nekik hatalomgyakorlása szempontjából szükségük volt. Diktatórikus módon lezajlott a megtorlás ennek jegyében, de amikor a megtorlásnak vége lett, akkor magáról 56-ról nem beszéltek, tabuvá vált. Úgy beszéltek az 56-os történetekről, hogy a sajnálatos események. 1972-ben történt egy újabb finomítása 56 értékelésének, amikor a Kádár a beszédében úgy emlékezett meg 56-ról, hogy ez egy nemzeti tragédia volt. Tehát ilyen formában 56 értelmezésében nem csak a megtorlás van benne, hanem már a kádári konszolidáció is.
5: 1956 ellenforradalom már minősítése, és így módon a megtorlás jogosságának az igazolása, azért mégiscsak a Kádár rendszer egyik fundamentuma volt. 1989-ben a Nagy Imre temetéssel éppen azt a lehetetlen bakugrást szerették volna végrehajtani, hogy valahogy átfessék a kádári rendszer alapjait, és mégis próbáljanak valahogy túlélni, és a pártnak a hatalmát bizonyos mértékig biztosítani a jövendő új rendszerben is.
6: Azáltal, hogy maga a Kádár a nemzeti tragédia jegyében tematizálta a történeteket, ez nem azt jelentette, hogy megszüntette volna az ellenforradalmi jelzőt, sőt, nem csak az ellenforradalmi jelzőt nem szüntette meg, hanem az ellenforradalmi összeesküvés minősítést sem. És ennek volt a következménye, hogy még hallani sem akart a párt arról, hogy Nagy Imréjéket akár csak a legszűkebb keretek között is újra temessék, vagy tisztességes körülmények között sírjuk legyen, hanem el voltak földelve valahol, és ez a Kádár rendszer utolsó pillanatáig, 89-ig ez így volt, mert ez az értelmezés volt érvényben. Egészen 1989. január végéig, amikor is Pozsga Imre a híres 168 órában adott interjújában azt a kijelentést teszi, hogy a párt népfelkelésként értékeli az eseményeket. Ez a pártnak a diktatúrához való viszonyát is megváltoztatja, meg a társadalomhoz való viszonyát is megváltoztatja. 88 májusában tartottak egy pártértekezletet, Kádár Jánost ekkor váltják le, Grósz Károly ekkor kerül a helyébe, lényegében a Kádár korszak végének is lehet nevezni ezt a májusi pártértekezletet, és itt Pozsga Imrét megbízzák azzal, hogy hozza létre egy bizottságot az MSZMP KB keretein belül, aminek a feladata a párt reform folyamatainak a végiggondolása. És ezen ezen belül volt egy albizottság, az úgynevezett történelmi bizottság, amelyiknek a feladata volt 56 kérdését újra gondolni. Ők írtak egy körülbelül 100 oldalas tanulmányt, ami lényegében újra értelmezi 56-ot, ahol már megfogalmazódik az, hogy itt egy népfelkelés történt. Ugyanakkor ezt nem ilyen határozottan, tételszerűen mondja ki ez a tanulmány, hanem hozzáteszi azt, hogy voltak bizonyos ellenforradalmi megmozdulások. Posgai Imre ennek a történelmi albizottságnak a munkáját tárja a nyilvánosság elé. Valójában amit a történészek által megfogalmazott száz oldal megfogalmaz, az lényegében ahhoz a megközelítéshez tér vissza, amit a Kádár kormány először megfogalmazott, ez a népfelkelés ellenforradalmi elemekkel, tehát ez a kétszakaszos megközelítés.
5: Ez 1956. November
6: 4-e után december 6-áig. Viszont Posgai azáltal, hogy nagyon határozottan azt mondja, hogy ami 56-ban történt, az népfelkelés volt, és ehhez nem fűz semmilyen egyéb finomító jelzőt. Ezáltal ő viszont ahhoz a véleményhez tér vissza, amit a párt október 28-án a forradalom dicsőséges pillanatában megfogalmazott. Különbség van igazából a párt hivatalos véleménye és Posgai által hivatalosnak minősített vélemény között. 1989. február a párt nem a Posgai álláspontját fogadja el hivatalosnak, hanem ezt a kétszakaszos álláspontot, és egészen a 90-es választásokig ez a álláspont van érvényben, tehát míg a közgondolkodásban az van, hogy már a párt álláspontja népfelkelés, hivatalosan, bár nem hangosítják fel ezt azért a közvélemény felé, a párt álláspontja népfelkelés ellenforradalmi elemeket. Azáltal, hogy az ellenforradalmi elemek benne maradtak 56 értékelésébe, a 56-os forradalom alatt történt törvénytelenségek, lincselések, ugye itt nagyon hangsúlyozták egyébként a pártházostromakor történt lincseléseket. Nagyon fontosnak tartották, hogy a közbeszédbe maradjon 56 törvénytelensége, tehát lényegében az ellenforradalmi elemek, mert erre való hivatkozással lehetett az egész eseménysort úgy értelmezni, hogy itt lényegében egy nemzeti megbékélés történik, ahol a párt is elfelejti a saját sérelmeit. Ugyanakkor a társadalom is tegye meg ezt a gesztust, próbáljon túllépni ezeken a sérelmeken, és egy közös sérelmek elengedésének a jegyében maga Nagy Imre újratemetése is már egy nemzeti megbékélés jegyében zajoljon le. Ha megnézi a 89 Nagy Imre újratemetése körüli sajtó termékeket, ugyancsak a sorok között, és nem hangsúlyosan, de mindig azért jelen volt a 56-os forradalomban felbukkanó törvénytelen elemek, lincselő elemeknek a hangsúlyozása.
7: Részlet a Magyar Rádió Állami Félelem című 1996-ban készült dokumentumműsorából, amely korabeli dokumentumok alapján mutatta be az állambiztonsági szolgálatok háttérmunkáját. Nagy Imre és társai 1989. június 16-ai temetése előtt.
8: Szükség lesz dezinformációs akciókra, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy az eseményt szélsőséges elemek provokációra is felhasználhatják, ami a demokratizálódási folyamat leállításához, visszarendeződéshez vezethet. Az operatív játszmák csatornáin Kanaszta Fedő nevű játszmában foglalkoztatott Kaktusz Fedő nevű kapcsolat az alábbi információt küldi a CIA központjának. Nagy Imre temetését szélsőséges csoportok kormányellenes zavarkeltésre kívánják felhasználni. Ebben az esetben a hatalom részéről kemény fellépés várható. A BM-ben különleges készültséget rendelnek el. Az alapkoncepcióban elhatározottakat hálózati úton eljuttatjuk az ügynökökhöz. Tövis Fedő nevű titkos megbízott az USA nagykövet és tanácsos felé.
9: Kalla Fedő nevű titkos megbízott figyelemmel kíséri az SDS a demonstrációval kapcsolatos egyeztető megbeszéléseit. A helyszínének kiválasztása során a temetőben történő megrendezés mellett foglal állást. Bambusz Fedő nevű titkos megbízott felderíti a Szabad Európa Rádió részéről az eseményen résztvevőket, azok terveit, valamint a megjelenő anyagokat.
10: A negyedik és hatodik osztályok szorosan együttműködve felderítik Krassó György és Zsille Zoltán beutazási és részvételi terveit.
8: Eligazítjuk Bodza Fedő nevű titkos megbízottat, hogy a Magyar Televízióhoz bejelentkező, a temetésre beutazó forgatócsoportokról soron kívül tegyen jelentést.
6: Ekkor azért még a párt van hatalma. Közigazgatástól kezdve a médiában, a diplomáciában, az egész intézményrendszerben ő van jelen, még akkor is, hogyha itt már az ellenzék a közbeszéd retorikáját nagyon erőteljesen meghatározza, és a társadalmi igényhez egyre jobban kell igazodni. 89-ben is még nagyon hangsúlyos volt az állambiztonság szerepe itt a közvélemény formálásában. A TIB-nek, a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak a feladata volt, hogy a szervezés

0: történtek kommunikálását, hogy ez legyen kegyeleti aktus, még véletlenül se legyen rendszerellenes éle, és pontosan ugye a nemzeti megbékélés irányába, de ugyanúgy a sajtóban is, a hivatalos sajtóban természetesen azért megvolt a könnyebb elérhetőség, de voltak beépített figurák, beépített emberek, akik el tudták érni azt, hogy azért ez a retorika is érvényesüljön az ellenzéki sajton belül is. Nagyon sok irányban megvolt az eszköze a pártnak arra, hogy érvényesíteni tudja a saját retorikáját.
1: Hát számomra teljesen megdöbbentő volt egyébként ezekből az iratokból, hogy még a Szabad Európa Rádiót is igyekeztek befolyásolni, sőt a diplomáciai testületeket.
0: Sőt, az emigrációban élő politikusokat. Ami a párt nagyon szeretett volna elkerülni, hogy a radikális forradalmárok, az utca önszerveződő irányultsága hangsúlyozódjon 56 kapcsán, és hát Pongrácz Gergely képviselte az emigrációban ezt a vonulatot. És hát a Nagy Imre vonalhoz kapcsolódó emigrációban menekült politikusok számára akkor már nem jelentettek olyan nagy veszélyt. Leveleket juttattak el Pongrácz környezetébe, ami arról szólt, hogy csak az jön haza 56-os újratemetés kapcsán, aki legalizálni szeretné ezeket a kommunistákat. Véleményformálás indult meg az emigráción belül, hogy ez az álláspont alakuljon ki az 56-osok között. És amikor Pongrácz Gergely azt mondta, hogy ő nem jön haza, mert nem akarja a kommunistákat legalizálni, akkor ő nem is tudta, hogy lényegében ő egy olyan álláspontot fogalmaz meg, amit adott esetben az állambiztonság talált ki, hogy ezt az álláspontot képviselje, akik a politikában szerepet játszottak. Nagy Imre került tevékenykedtek, őket szívesen látták, hiszen ez kicsit legalizálja is a reformtörekvéseket.
1: De mondjuk az utcai harcosokat.
0: De az utcai harcosokat, igen, akik a radikális vonalát képviselik a forradalomnak, akik adott esetben egy balhét is hozhatnak az eseményekbe, őket meg távol kívánták tartani.
1: A diplomáciai testületeknek milyen szerepük volt ebben egyébként, ebben az átfestésben?
0: Mark Palmer volt akkor az amerikai nagykövet Magyarországon, több ellenzéki személy, főleg az Enkonu csoport, akik egyébként a Nagy Imre újratemetések során is nagyon fontos szervező szerepet játszottak, ők elmondják, hogy őket maga Mark Palmer nagyon gyakran behívatta magához, és próbálta őket is az irányba befolyásolni, hogy kegyeleti jellegre helyeződjön a hangsúly. És nem is rejtette véka alá, hogy adott esetben a támogatását is megvonja, hogyha nem fogják vissza a radikalizmusukat ebben a kérdésben.
1: Mikortól volt egyáltalán a pártnak szándéka a Nagy Imre temetéssel kapcsolatban?
0: 88-as májusi párt értekezletig, amíg ugye még a Kádár rendszer regnál, addig a párt nagyon határozottan elzárkozott ettől a kérdéstől. És a májusi párt értekezlet után maga Grósz adott utasítást arra, hogy kezdjék el felkutatni az egyébként jeltelen sírokban elhantolt személyeket, és próbálják beazonosítani Nagy Imrét és a Nagy Imre perben kivégzett személyeket. 88 nyarán júniusában Grósz Amerikába utazott, és itt egyébként már egy sajtótájékoztatón be is jelentette, hogy ugyancsak a család számára, és tényleg szigorúan egy ilyen szűk körben, de a párt engedélyezi a halottaknak az újratemetését. Ami nem jelenti 56 újraértékelését, tehát humanitárius okai vannak ennek. Egyébként 88. június 16-án, tehát egy évvel a Nagy Imre újratemetése előtt Franciaországban a kinti emigrációban élő Nagy Imre csoport Fejtő Ferenc Mérai vezetésével megszerveztek egy olyan szimbolikus temetést Nagy Imrének, ahol igen magas szinten képviseltette magát a nyugati demokrácia. Ronald Reagan is írt például egy levelet Magyarországon, Budapesten, ugyanebben az időben, pedig az ellenzék megemlékezett Nagy Imre halálának évfordulójáról, de ekkor még a rendőrség beavatkozott, szétverte ezt a megemlékezést a Batthyány emlékmécsesnél, meg a televízió előtt számos embert letartóztattak. Egyébként jellemzője a dolgnak, hogy ez a megemlékezés a temetőben kezdődött, ott még nem avatkoztak bele a dolgba, mert ez a retorikába beleillettük, mindig hangsúlyoztak, hogy kegyeleti jelleg. De onnantól kezdve, hogy ez már a hősök terén folytatódott, az emlékmécsesnél folytatódott, tévé előtt folytatódott, már politikai színezete lett a történetnek, és ebbe ő már nem egyezett bele. Nem azt hozta fel indoknak Grósz Károly sem, hogy ők a politikai okok miatt csaptak a tömegbe, hanem azért, mert a tömeg randalírozott, fasiszta jelszavakat hangoztatott, tehát nem hozta összefüggésbe 56-tal a rendőri beavatkozást.
2: A Magyar Szocialista Munkáspárt vezetői többször tárgyaltak a temetésről. Részlet a BBC adásából.
3: Április 28-án az MSZNP Központi Bizottságának Nemzetközi Jogi és Közigazgatás Politikai Albizottságában Horváth István, Kárpáti Ferenc, Fejti György és Grósz Károly az 56-os elítéltek rehabilitálásáról vitatkozik.
4: Beutazási ügy, Király Béla, fejtéltás.
5: A temetés az egy dolog, a temetés az a úgy.

0: köztemetőben lesz ez egy viszonylag tiszta és világos profilú dolog. Hát minden mást ehhez képest kell mérni.
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, de ez nem egyszerűen azzal kapcsolatos, hogy Király Béla meg Pongrácz hazajön-e, hanem ez azzal kapcsolatos, hogy 56-hoz, illetve a Nagy Imréhez hogyan viszonyulunk. Én ezt a központi bizottság ülésén már nem mondtam el, akkor itt megmondom, hogy én nem tartom helyesnek, és én ezt így kezelhetetlennek tartom. Más kérdés ugyanakkor, hogy ma már szerintem nincs más, nekem is az a vélem, nincs más választási lehetőségünk, mint ezen az úton végigmenni. Na most, ha a Nagy Imrét rehabilitáljuk, akkor itt vacakolni azon, hogy a Király Bélát meg a többieket beengedjük, vagy nem engedjük, meg a Nagy Imrének a temetését megengedjük, hát ha azt elviseljük, ehhez képest, hogy most ide jön 500 vagy 600 ember, mindegy, hogy kik vannak rajta egyébként. És most már nincs erőnk se hozzá. Azt is tudnék rá szerintem. Mert csak hátrálnunk kellene tovább, tehát most még van lehetőség, hogy mi menjünk itt valaminek az elébe. Hát azt gondolom, hogy nem csak a külföldieknél, de azért itt a belső különböző politikai tényezőkkel is előtte egyetértésre jutni abban, hogy ez a temetési alkalom nem egy rendszerváltozásnak a napja. És ne tegyék azzá, ne akarják azzá tenni, mert az akkor most még akkor egy összeütközés.
2: Amikor beindulnak a reformfolyamatok, a különböző frakciók lényegében 56 újraértékelésének különböző irányai köré szerveződnek. Posgai, aki a népfelkelést képviseli, akik ebben őt támogatják, azokról lehet tudni, hogy az ő frakciójához tartoznak. Ugyanakkor még a nyilvánosság előtt, sőt, még ugye a KB-ban is, ami már a párt nyilvánosságot jelenti, nagyon határozottan el lehet különíteni, hogy Grósz azért egy ellenforradalmi megközelítést hangsúlyoz, Posgai nem, de ugyanakkor akkor a PB-ben, ami már egy zárt körű megbeszélés, Grósz ugyanúgy nyíltan felvállalja azt, hogy újra kell értékelni a népfelkelést elfogadásának a vonulatait, tehát amikor már egymás között beszélnek, akkor ez a különbség nem érzékelődik ilyen mértékben, viszont a PB-ben sokkal inkább arról beszélnek, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy jól jöjjenek ki. Egy ellenforradalmi értelmezés, milyen veszélyeket rejt a pártra nézve, tehát ahol már nyíltan beszélnek, ott látszik, hogy nagyon pragmatikusan közelítik meg ezt a kérdést, és nem elvi alapon. Se Grósz, se Horn, se Posgai.
3: És hogy értékelik egyébként utána ezt a mondjuk így, hogy manővert? Hát sikeresnek minősítik-e, erről tudunk-e valamit?
2: Igen, hát a Nagy Imre újratemetése után volt egy KB ülés, és hát az figyelhető meg, hogy kettős volt a értékelés. Egyrészt egy megnyugvás, hogy túl vagyunk rajta, ezt többen is megfogalmazták, hogy ha tudtuk volna, hogy viszonylag ilyen simán lezajlanak az események, egy hónappal ezelőtt akkor beleegyeztünk volna mindenbe. Ugyanakkor főleg egyébként az ortodox vonalhoz kapcsolódó személyek kritikát is megfogalmaznak, mert egyrészt úgy érzik, hogy maga a párt sérelmei, az ellenforradalmi vonulat nem hangsúlyozódott megfelelően. Például Hollán Zsuzsa fogalmazza meg azt, hogy milyen dolog az, hogy ugye a temetőben minden halottért elgyújtottak egy fáklyát, és hogy Tóth Ilonáért ugyanúgy gyújtottak egy fáklyát, mint Nagy Imréért, és hát nem lehet közöttük egyenlőségjelet tenni. Másrésztről pedig, amit mit kritikaként megfogalmazódott, az egyrészt Rácz Sándor beszéde, másrészt Orbán Viktor beszéde, akik eltértek attól a íratlan megállapodástól, amiben egyébként a TIB nagyjából belement, hogy nem fognak politikai jelszavakat hangsúlyozni, a kommunista párt felelősségét nem fogják hangsúlyozni a beszédekben, hiszen ez a két szónok ettől eltért. Itt is érdekes, hogy Orbán Viktor beszédét a nyilvánosság előtt azért kritizálták, mert a szovjet hadsereg jelenlétét szóba hozta, míg a párton belül ez semmi problémájuk nem volt, hanem a pártot felelősként megnevező mondatokkal volt problémájuk. A nyilvánosság előtt ezt nem akarták túl tematizálni, és ezért a szovjet jelenlétre irányították a figyelmet. A párt, hogy milyen állambiztonsági módszereket is alkalmazott, az ellenzék, akinek a felelőssége volt, hogy ne történjen rendbontás, hogy ne fajuljanak el az események, a párt eljutott hozzá olyan információkat, amiből arra lehetett következtetni, hogy itt azért készül az ortodox erő rendbontásra. Ilyen formában például Kulin Ferenchez eljutottak egy olyan információt, hogy valamelyik 8. kerületi bérház udvarán munkásőrök gyakorlatoznak, valószínű azért, hogy majd a temetésen beavatkozzanak, meg összevonnak munkásőröket, tehát ilyen információkat eljuttattak a rendezőkhöz, de az anyagok alapján azt lehet látni, hogy ez lényegében egy állambiztonsági biztonsági legenda volt, pontosan azért, hogy az ellenzék ne feszítse túl a jelszavakat, és próbálja minél inkább visszafogottra hangolni a temetés eseményeit, mert az ő felelőssége, ha elfajult.
3: Nagy Imre újra temetésről beszélünk, de hát tulajdonképpen Nagy Imrének ez volt az első temetése. Hiszen az első temetést, hát azt temetésnek ne nevezzük, hanem inkább csak elkaparásnak, dróttal összekötözött kézzel, lábbal, arccal lefelé eltemetni valakit, az nem temetés.
2: Nagy Imrét, amikor kivégezték, akkor elásták a börtönudvarán, onnan aztán áthelyezték a 301-es parcellába, de ugyancsak teljesen méltatlan. Ez is egy elásás volt, tehát minden humános forma nélkül, és ugye volt neki még egy harmadik temetés, ami teljesége szimbolikus, tehát még a földi maradványa is voltak jelen, ez volt ugye 88-ban Franciaországban, Párizsban, és valóban valódi kegyeleti szertartással és emberi mértékkel is temetésnek nevezhető temetés az 89-ben történt meg először.
3: 31 esztendővel a halála után.
2: Na, igen.
4: 20. századi történelem.
3: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Nagy Imre és mártírtársai 1989. június 16-ai temetéséről és a pártállam ezzel kapcsolatos szándékairól beszélgettünk Szekér Nóra történésszel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária és Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
4: Korábbi műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 21 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Fehérvári Petra szerkesztésében. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezte el a megemlékezés virágait. Lerótta kegyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt. Hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, és a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni parlament elnöke. Mohamed Kalibaf a Washington és Teherán közötti pénteki megállapodás kapcsán hangsúlyozta, hogy a dél-libanoni lakosoknak vissza kell térniük az otthonukba. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése, és tovább működhessen a pancsovai kőolajfinomító is. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa a bécsi klímakonferenciára küldött videóüzenetében. A katolikus egyház fő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre, és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. Meghalt Dénes Gábor István, rádiós szakember. 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban. A Petőfi Rádió munkatársaként szerkesztőműsorvezetője volt a Sokféle című irodalmi magazinnak, a 2-től 5-ig című kívánságműsornak, a Szív küldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Máról holnapra című éjszakai beszélgetős műsornak. Alapító főszerkesztőként vett részt a Petőfi Rádió a Család Rádiója létrehozásában. Dénes Gábor István 75 éves volt. Az időjárásról: melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Műsorajánlat.
6: Egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk vele, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő. Ehhez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszerekben előforduló adalékanyagok, színezékek, továbbá vegyszermaradványok is. Nem mindegy, hogy a vetéstől a betakarításig milyen termékek kerülnek az asztalra.
7: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos József növényorvos. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Nyilván halkat a kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
9: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
8: Ez egy szép szó, de mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sicc, de az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
10: Csináljuk a fesztivált, kulissza! Már elérhető a Médiaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
4: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Fordította Határgyőző. A közepén innen. Negyedik rész.
1: Az előbbeni rész végén úgy hagytuk el atyámat és Tóbiás nagybátyámat, dr. Sloppel előtt áldogálva.
2: Üldögélve.
1: Áldogálva.
2: Üldögélve.
1: Áldogálva, mint jelenetük végén a megbékélt Brutus és Cassius.
3: Semmi sem szolgál inkább örömömre, testvér, mint az, hogy a te korodban még új ivadékokat nemzel a Shandy nemzetségnek.
4: Szót sem érdemes vesztegetni rá.
1: Hogy atyám egy dolgot így kurtán elintézte, leült, Tóbiás nagybátyám is mindenben követte példáját, csupán a csengőt rántotta meg, és beszólította a várakozó trimkáplárt, hogy az emlegetett Stevinus kötet írt hazaküldje. De mivel nagybátyám háza ott állott szemközt a dűlő túloldalán, hiába fogott atyám épületes elmefuttatásba a nevek természetéről úgy, amint annak előtte Tóbiás nagybátyám a maga veszőparipájáról, midőn az épi magvas eszmékben szűkölködő tudomány nagy vesztességére a végzett ereggelen úgy rendelkezett, hogy atyám eszmefuttatása ne kerekedhessék egészé, mert alig, hogy új mondattal a nyelvehegyén szóra nyithatta volna a száját.
5: Hol van, na? A könyv, instálom.
4: Visszavihetik el, mert már elkésett. Társalgásunk kimerítvén a várerődítés tárgyát a nevekre terelődött.
5: No, hiszen nevek ebben is vannak. De hogy biztosak legyünk a dologban, nagyságtok engedelmével megókumlálom. Ej, no, lám, csak ebből előpottyant valami.
4: És ugyan mi lenne az?
5: Amondó volnék, amolyan szent beszédféle, mert a szentírásból vett igékkel kezdi, hogy hányadik rész még verse.
6: Meg nem foghatom, hogyan kerülhetett egy várerődítésről írott könyvbe egy szent beszéd?
5: Pedig annak részem instálom, és akár felolvashatnék belőle nagyságtok engedelmével és parancsolatok szerint.
4: Ha csak dr. Slop nem emel kifogást ellen.
6: A legkevésbé sem. Hiszen még nem derült ki, hogy szerzője melyik partról írja a maga igazát. A mi egyházunk lelkészei, avagy a kegyelmeteké. Így hát egyformán kockáztatunk.
5: Nem partról írták ezt, instálom, hanem a lelki esméletről. Nagyságtok engedelmével.
3: Rajta, Trin. De úgy olvast, hogy érthetően ám.
5: Zsidókhoz írt levél. Mert hisszük, hogy jó lelki esméletünk vagyon.
4: Igen, csak hamisan hangsúlyozod a mondatot, annyi bizonyos. Mert nem csak, hogy fintorokat vágsz az orroddal, Trim, de oly vigyori hangon olvasol, mint a lelkész legalábbis csúfolkodni akarna az apostollal.
5: Hát, hiszen azt a garinstálom.
4: Püfreki!
6: Uram, a káplárnak teljességgel igaza van. Mert írója protestáns, mint észrevettem, hegyke modoráról ítélve. Nem is akar egyebet, mint csúfolkodni az apostollal, ha ugyan eddig nem volt elég csúfság véle, amit mívelt.
4: Miből következteti így hamarsággal kegyelmet dr. Slop, hogy az írója a mi egyházunk híve? Mert amennyire az eddigiekből megítélhetem, ettől ugyan még akármelyik egyházhoz tartozhatnék.
6: Abból, hogyha katolikus volna, épp oly kevésé vetebendék ekkora szabadosságra, mint hogy a fenemedvét a szakállánál fogva ragadja meg. A minnyájunkban, uram, ha valaki szóval illetni merné, nemhogy az apostolt, nemhogy egy szentet, de szentnek körmepiszkát, hát tudom, Isten, egy-kettőre kikaparnák a szemét.
3: Ék? A szentek maguk?
6: Nem. De nem sokára öreg falak között találná magát.
3: Hát oly ódon épületben székel az inkvizíció, uram.
4: vagy már újban azóta?
7: Nem értek az építészethez, uram.
4: Na, bánom, hogy félbeszakítottalak, Trim. Kezd el a szentbeszédet újra, fiam, mert ha az első mondat, mint magad mondád, a csúfolkodás kedvéért van, szerfeled kíváncsi volnék, az apostol ugyan mivel adott rá okot?
8: Zsidókhoz írt levél. Mert hisszük, hogy jó lelki esméletünk vagyom.
6: Akasszanak fel, ha nem úgy van, amint mondám. Protestáns.
8: Valamiképp nincs bizodalmunk az erkölcsben vallásnak híjával. Lévén valahányszor egy férfiú fennen hadakozik a vallás ellen, alapos a gyanú, hogy nem az értelem, hanem a szenvedélyek kerekedtenek hitének fölébe. Azonképp nem várhatunk sok jót a vallástól erkölcsnek híjával. Jól lehet, nem csodaszámba menő az oly alacsony erkölcsűs, kétes jellemű férfiú, ki igencsak nagyra tartja hívő mi voltát. Az ilyen nem csupán bírvágyó, bosszúálló és engesztelhetetlen, de becsapja a lelki esméretét, és döjfös lélekkel tekint alá fele barátjára. Úgy hiszem, még nem volt maga áltatás, amely annyi súlyos gonosztetnek lett volna okozója, mint éppen ez. S hogy erről alaposan megbizonyosodjunk, elegendő megvizsgálnunk a katolikus egyház történetét.
6: Mit akar vele?
8: A kegyetlenségnek, az öldöklésnek, a rablásnak, a vérontásnak amaz özönét, melyet épp, mert nem a szigorú erkölcsiség által vezéreltetvén, egy vallás szentesíthetett.
6: Csak maguknak köszönhették a pogányok. Hány? A konokságuknak.
8: Meg hány birodalmában a földnek nem kímélt sem nőt, sem aggot, sem érdemet, sem rangot, átvonulván a tévejgő kóbor keresztesek kardja. Küzdvén a hit zászlai alatt, mely felmentést adott az igazságosság és az emberség alól, nem is tanúsítá egyiket sem, hanem irgalmatlanul eltaposta mind a kettőt, és sem a sanyargatottak jajveszékelésére nem figyelmezett, sem balsorsukban nem szánta őket.
9: Nagyságtok engedelmével sok csatában részt vettem már, instálom, de így elszomorítóban még soha. Nem lett volna szívem, hogy oda pörköljek a szegény ördögökre, még ha utána generálisnak tesznek, akkor se.
6: De, ugyan mit értettél te az egészből? Tudod-e, barátom, miféle csatáról beszélsz?
9: Annyit tudok, hogy nem tagadtam meg a fedelet attól, aki kérte. Világ életemben soha. És inkább ezer halált halnék sem, hogy vászoncselédre vagy apró népre emeljem a muskétámat.
6: Lám, lám. Ide vezet a sajtószabadság.
4: Ne néked egy korona, Trim. Igyatok egyet Obediával.
9: Áldja meg a jóisten, nagyságos uram.
4: De elég fickó vagy, hanem most folytasd, mert még a cimborád jönni talál, mielőtt a szentbeszéd végére érnél.
9: Szentbeszédnek bizony rövidecske.
4: Nem bántam volna pedig a hosszabb, mert felettébb tetszik nekem.
6: Jó irája van.
9: Vessünk egy pillantást az inkvizíció tömlöceibe. Imé amott látjuk trónolni a vallás kísértetét kimpaddal, kínszerszámokkal gyámolított gyászfekete bírói székén, lábához láncolván az igazságosság és a könyörület. Halga, halga, mi panaszos nyöszörgés. Már láthatjuk a jajongó roncsot alant, kitőle hang származék. Épp az imént vonszolák elé, hogy elrémítvén a tárgyalások komédiája által a legiszonytatóbb gyötretésnek vettessék alá.
8: A fajtája is legyen átkozott. Az inkvizíciónak még a neve is gyűlöletes számomra.
4: De Trémizer, ez csak egy prédikáció, s nem valóságos história. Kezd a mondatot újra, kérlek.
8: Épp az imént vonszolák elé, hogy elrémítvén a tárgyalás e komédiája által a legiszonytatóbb gyötretésnek vettessék alá, aminő tudós, módszeres kegyetlenség csak kigondolni képes.
9: Remélem,
5: Remélem nem Portugáliát mondja. Figyeljétek meg utolsó kordulását e borzalmas keréknek. Jaj, hogy ránk, jaj, minő görcsökben vonaglik. Vegyétek szemügyre fekvő helyzetét a testnek, melyben most feszítetik, mely válogatott kínokat kell, kiállnia. Nem, nagyságos uram, még én nem, én egy sort se tovább, a világ minden kincsért se. Iszonyan félek. Nagyságtok engedelmével, hogy Portugáliát mondja, ahol szegény Tamás bátyám raboskodik 14 esztendők óta.
3: Hát soha egy szóval sem említette, Trim. Hogy s mint jutott oda?
5: Uram, a szíve véreznék nagyságodnak, ha hallaná történetét. Miként vérzik az enyém, ezredszer mondjam el bár. A rövid veleje az volna, hogy inaskodott az én bátyám egy uraságnál Lisszabonban, és megházasodván elvette egy zsidónak özvegyét, ki hurkát árult a butikjában, és hogy mivel nem adta okát, elég az hozzá, hogy kiragadták az én bátyámat ének idején az ágyából, el a párja is két apró családja mellől, ahol hált. Egyenest az inkvizícióra hurcolták, hol is, ha jó Isten legyen irgalmas hozzá, a jámbor lélek sínlődik mindez óráig. Pedig még olyan becsületest, olyan makulátlant, aki valaha halandó anyától született, soha. Hátságos uraim, soha. Ottan pedig kerekek kordulása megfeszítetés.
4: Mondottam már, Trim, az, amit olvasol, nem megtörtént história, csak amolyan irka-firka.
6: Az hát, fiacskám, aféle irka-firka. Nincs abban az igazságnak szikrája se.
4: No, az már más kérdés. Mindazonáltal, ha Trimet ennyire valóságosan érinti, kíméletlenség volna folytatnunk.
3: Úgy. De vajon ki lehet a gazdája? S hogy a manóba keveredhetett az én Stevinusomba?
4: Hallottak után, ha csak nem tévedek nagyot. A szerzője senki más, mint tulajdon parókiánk lelkésze.
1: Úgy bizony, Jorik. Haj, szegény Jorik.
10: Hogy Jorik? Miféle Jorik? Hiszen az a Hamlet bohóca.
1: Régebben jó magam is szívesen eljátszadoztam a gondolattal, asszonyom, hogy a mi lelkészünk egyenes leszármazottja ama becses férfiúnak, aki oly magos tisztséget töltött be egykor a dán udvarban, csak hogy a mi Jorikunk érzékeiben és kedélyében semmi sem emlékeztetett északi eredetre. Ellenkezőleg oly illékony s kéleső módjára izgékony ötvözet volt, s hajlomaiban oly beskatujázhatatlan lény, ki csupa elevenség, ki csupa kópéság és szívbéli jóság, mint a csak a legnyájasabb délszaki égöv támasztotta s gyúrta volna egybe. Mert az igazat megvalva, Jorik már természettől leküzdhetetlen utálattal viseltetett a komoly kép iránt. Nem is mint olyant vetette el, mert ahol komolyságra volt szükség, napokra, sőt, hetekre akár, nem volt nála zordonabb s komorabb halandó, hanem ellensége volt a komolyság szembelgésének, és nyíltan halat üzent neki, ha csupán a tudatlanság és bárgyúság elkendőzésének bizonyult. Hitten hitte, hogy ez a fajta komolyság nem jobb, sőt, gyakorta rosszabb annál, aminek a francia bölcs mondotta réges-régen. A test rejtelmeskedő mórikája, melyel a fogyatékos szellem takaródzik.
10: Meggyőző okfejtés, uram. De a legkevésbé sem ad választ az ön bácsikájának fölöttébb jogos kérdésére, hogy miként keveredett eme lelkész prédikációja az ő könyvébe.
1: Nos, a tudásnak minden fajtája iránt érteklődő Jorik nyilván kikölcsönözte bácsikám Stevinusát, a Szentbeszédet pedig hanyagul beledugta a könyvbe, azzal, ami feledékeny volt világ életében, fogta Stevinust szentbeszédestül, és hazaküldte.
10: Mi tagadás, uram, ez korán sem val arra a megfontoltságra, amit egy lelkésztől, úgy hiszem, joggal elvárhatnánk.
1: Az igazat megvalva, asszonyom, Jorik annyira sem tudta kormányozni hajóját a köznapok viharában, mint egy rakoncátlan csacska, 13 éves fruska. Így hát minden kifutásakor véralkatának szilajdél szelétől űzetve elképzelhetni, hogy napjában tízszer is belegabajodott az arra haladó kötélzetébe, és hogy jobbadára a komor, lassú méltósággal igyekvők vetődvén útjába többnyire azokkal akasztott árbócot, s persze vesztére. Szegény Jorik. Vitorlázatodat még javában dagasztotta a délszaki szél ezen a mi szeszélyes, kiszámíthatatlan égövünkön, amikor valamely ártó zugolyban a bosszú már gyalázatot koholta, és se szívbéli ártatlanságod, sem fedhetetlen magaviseleted meg nem védtek. Családi boldogságod megrendült, hitedet kétségbe vonták, és tudós mi voltodat lábbal tiport a sötétben bujkáló gonoszság, aki a két iker haramját, a kegyetlenséget és a gyávaságot bérelte fel ellened. Kik is nem sokat teketóriáznak, hogy odavessenek egy végtelen gyámoltalan teremtést a magánbosszú szomja csillapítására. Annyi rőse még akad minden bokorban, hogy megrakják áldozati mágiáját vele. Egyházközsége temetőkertjének egy csendes zugában hantolták el, egyszerű márványtábla felette, melyet a hagyaték végrehajtó beleegyezésével barátja Eugénius állítatott, s rajta néhány kurta szó, semmi több, mely sírirata, s panaszdala is egyszer, mint haj, szegény Jorik. Így aztán arra járó lélek nem halad el sírhantja mellett annélkül, hogy megállván ne vessen rá egy oldalpillantást, s újból eleredve fel ne sóhajtson.
3: Szegény Jorik.
11: Szegény Jorik.
3: Szegény Jorik.
1: Haj, szegény Jorik.
10: Haj, szegény Jorik.
1: Pont, pont, vesztecske. Pont, pont. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont, vesztecske. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pont, pontos vesztecske. Pont, pontos vesztecske. Pont, pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos
0: Ötödik rész.
1: Ha ez a könyv bohózat volna, mint ahogy nem az?
10: Nem.
1: Nem. Hiszen akkor bárki életéről és gondolatairól bizvás feltehetnők, hogy bohózatnál nem egyéb. Nos, ha mégis az volna, akkor ez az ötödik rész valahogyan úgy kezdődhetnék, ahogy születésem valójában kezdődött.
12: Az Isten szerelmére, doktor Slop! Szegény jóhúnöm az áruláshoz jár közel, és a fájása is megindultak, és a bábasszonyság háttal nekiesett a kandallórásnak, és úgy beverte a csípőjét, hogy feketébb, mint kegyelmet kalpagja.
13: Tűnj az ördög, nem megy semmit sem úgy. A ragya verné ki a szolgálatot, akárkit, aki szerszámolt zsákomra, a cudar csimbókot kötötte.
12: Totojázzon már!
13: Míg élek sem mondanám ki belőle a fogolyomat, a klistet.
14: Jóságos Isten, hát ez meg mióta járja, hogy a gyermeket beöntése hozzá a világra.
13: Szeme szállja elállna, uram! Ama tökéletes bicsések láttam. Mehetett az utóbbi évek során bevezettünk a szülészeti tudomány minden ágába. Kivált a főpontban, amit a mély magzat bátorságos és eredményes elévonszása jelent. Úgy újdon világosságban mutatkozik a dolog, hogy jó magam mondhatom önnek, fel nem foghatom eddig, hogyan lehetett meg a világ. elbassa gubonca. Hiszen csak ne verte volna ki Bobby úrfi születésén a fejkajmó nyele három legjobb fogam. Tudom, hamar elbánnék. Zsebkést elő hamar!
12: Gyorsan!
13: Elvágom, ha már egyszer kénytelen vagyok vele. Kutya teremtett a hüvelykujjam! Bevágtam itt, haránc, egész csontit szalad. A pakol tüze égetni meg, aki ezt tette velem.
1: Függönyt. Gyorsan, függönyt, gyorsan, mert
13: nem tudom visszatállni.
1: Függönyt. Már késő. Közlendőm már több tucat oldallal előbb kikívánkozott belőlem. Ám akkor erőnek erejével későbbre halasztottam. Hol majd inkább helyén való lesz, és a hallgatóság több hasznát veszi. És lám csak, lám, csúfos a lelkésten vele. Hiszen Dr. Slop átkozódásának teljesebb megértéséhez hozzátartozik, hogy eme tudós kirurgus szülész s könyvek szerkesztője a bába asszonyok mesterségéről ára 5 shilling, melyben nem csupán számos kontárkodását leplezi le eme tudatlan fehér népeknek, hanem egy némely tulajdon leleményével is megtetézi. A magzat hamar való világra segítéséről harántfekvés esetén és más aggályos helyzetekben, mely veszedelmek valamennyünkre ott leskelnek világra jövetelünkkor. Nos, e kiváló férfiú szerszámzsákját minden műszerével egyetemben, a nagy sietségben, otthon felejtette. Apám Obediát szalajtotta érte, egy koronát ígérvén neki, csak minél gyorsabban járja meg az utat. Dr. Slop szolgáló lánya átadta gazdája szülészkészségét a zöld posztózsákban Obediának, és igencsak lelkére kötötte, hogy fejével és félkarjával hevederen átbújva, úgy vigye vállán által vetve haránt. Meg is oldozta a zsák zsinegét, hogy hosszabbra eressze, és azzal úgy, amit volt, vállára segítette. Még mindig félő volt azonban, hogy amaz iszonyú vágta közben visszafele menet, Obediá, amilyen repületnyékje volt, a zsák leffegő száján kihullajt valamit. Ezért át lekanyarította újra, és ketten nagy aggodalmasan meghánytorgatván a dolgot, meghúzták a zsinek két végét, s fél tucat öreg csomóval, melyek mindegyikét úgy megrántotta, szorította Obediá, ahogy csak bika erejéből tellett, az elsőt annak szája körül hurkolva. Megbiztosították a zsákot, minek utána Dr. Slopbal végzete, bátran mondhatjuk immár, elkerülhetetlen volt. Mert végképp elkerülendő minden félreértést, azt még elmondandó vagyok, hogy csomón, nehogy holmi pályva hurkot értsünk ám ez esetben, avagy a szemfényvesztő íjász hurkot, hanem amolyan derék, becsületes, irgalmatlan göcsörtöt, melyben nem kettőzik meg, se nem főzik át szélhámos módra bújtató gyűrűn, avagy csali hurkon másodszor a zsineget, hogy két végén meghúzva eltűnjék a csomó. Nem ám? Remélem világosan értjük immár.
10: A túlságig is, Sendi uram.
1: Ezt csak azért gondolja most asszonyom, mert még nem tudhatja, hogy mindez milyen mélyreható következtetéssel bírt orromra nézvést. Ám hogy ennek mi volt a sora, és hogy mennyi gyötrő csalódás járt a nyomában ezen egyetlen tagom megnyomorodásának, azt most megint csak vissza kell tartanom, mert már megy is fel a függöny, és a színen, amit hallik, Dr. Slop újdon lelemény szülészfogóját adatja be éppen apámnak, Tóbiás bácsikám ökölbe szorított kezén.
3: Becsületemre, uram, irgalmatlanul leszette a bőr mind a két kezem fejéről a kajmójába, és a tetejében posztórjává törte újjam perceit.
13: Kegelmed az oka! Miért nem tesz is szorítja egybe a két öklét gyermekfejformán? S miért nem tartja egyenesen?
3: Úgy tartottam pedig.
13: Akkor vagy a fogom szorító pofáin a pólya nem tart? Vagy a forgójánál a főszegecs nem tart? Avagy bevágott hüvelykujjammal kissé sutácska vagyok? Bár az is meglehet.
14: Még szerencsé, hogy nem mindjárt gyermekem fején kezdte kegyelmet a kísérletezést.
13: Már szemnyit sem árthatott volna neki.
3: Én meg amondó vagyok, hogy tönkre zúzta volna a kis agyát. Ha csak a koponya csontja nem oly kemény, mint a gránát. És tisztán a tejbekását csinált volna belőle.
13: Má? A gyermekfő természettől oly puhácska, miként az almapempő. A varratok vidáman engednek, és utána még egyéb iránt akár lábrafordítással is előhúzhatom.
14: Jobb szeretném, ha mindjárt ezen kezdeni.
12: Jaj, alig ha, mert a fejecskéje, hát az már csinálja az utat.
7: De mondja csak, leányasszony kedves, bizonyos benne? És felelősségére állítja, hogy a gyermek feje az, s nem pedig a popója?
12: Hiszen bizonyos, hogy a feje.
7: Csak azért, mert bármi biztosak is a tisztes bábasszonyok-e dolgokban, ez az egy pont, amilyen nehezen felismerhető, oly nagy horderejű következéseiben. Ugyanis, Sendi uram, hogyha popóját a fejének vélnők, könnyen megeshet, hogy fiú esetén a fogót. Képzeld az igazság, hogy akkor tudom, akkor jó van. Érti? Míg a fejnél viszont veszély nem áll fenn.
14: Hát az ugyan nem. Ám ha ez az eshetőség fennállott a popójánál, szintúgy megtörténhet a fejével is, hogy
12: hogyan? Micsoda? Egy szót sem értek az egészből.
7: Még csak nem is kapizsgálja, asszonyom.
12: Szikrányit sem.
7: Akkor hajoljon csak közelebb.
12: Igen.
7: Nos, jó atyám eme ponton arra célzott, hogy
12: ez hihetetlen. Hogy akkor mindjárt megmutatja. Itt és most. Hoppapá, erre magam is kíváncsi vagyok.
7: Úgy, tehát ezennel köszemére bocsátom atyám uram talántán legvirgoncabb vesző paripáját. Nem is olyan fiatal jószág, hiszen jó atyám már sok-sok éve hogy szertett rá. Midőn idevágó olvasmányaiból arról értesült, hogy a születő gyermek fejére azon puhas, képlékeny állapotában koponya varratai sem lévén egybeforradva abroncs módjára az anya vajudásából környös körül egy erőhat, amely átlagban 470 font súly függélyes nyomásának felel meg. Hát még hova nem nőtt aggodalma, mikoron arról értesült a továbbiakban, hogy ez szorító abroncs a fejbubra hatva nem csupán tönkre zúzza a nagyagot, hanem szükségszerűleg sajtója gyömködi azt az értelem közvetlen székhelye a nyúlt velő felé. Ám az olvasás tovább folytatva atyám újabb titokba avattatott be. A gyermeket ha lábra fordítják, és imígyen vonják elő, akkor a nagyagynak a kisagyra való rátüremlése helyett a kisagy rátüremlése következik be a nagyagyra. A kicsi meg nem sértetvén a nagyot, hanem ilyesmit alig ha várhatott volna a bába testület valamelyik kiérdemesül tagjától, kit a maga megszokott kerékvágásából egykönnyen kiszökkenteni nem lehet. S nem utolsó sorban ez ok késztette atyámat arra, hogy a tudomány embere mellett döntsön, ki hamarabb hajlik az okos szóra majd. És dr. Slobban nem is kellett csalódnia, mert a tudós kirurgus miután atyámmal összesúdolódzott, termetét meghazudtoló fürgességgel rögvest keresztül lejtett a fogadószálán,
1: az ajtóhoz, és onnan tovább, amerre Susan mutatta a járást anyám szobái felé.
3: Az egyik lába itt, a másik ott, pedig Nami rostromáról még egy szót sem váltottam végre. Ő se baj. A szerszámzsákot a fogókkal úgyis itt felette, és ha majd vicc...
14: Tóviás testvér, én téged a legbecsületesebb, a legegyenesebb, a legtisztább szívű férfiúnak ismerlek, akit Isten valaha teremtett. És alig, ha lehetne a te rovásodra írni, ha az ember nemzeték akár hajdan, akár mostanság, vagy ezután fogják, feljel jöv a világra. Ám de drága Tóbiásom, és ezt meghihesd, épp elég bal és vakeset leselkedik gyerekeinkre világra következésük után. Semmi szükség, hogy így fölös akadékokkal zaklassuk őket jövetelükbe.
12: A magzat szabadító instrumentumait, azt meg persze itt hagyta a pápista gyászuszár.
14: Olca Zuzám, hogy van úrnőt?
11: Úgy, ahogy volna. Már ahogy ilyenkor lehet?
14: Én Oktandi. Mintha nem ugyanazt a választ kapna az ember, bárhogyan is álljanak a dolgok. A házas élet minden rejtelmei közül, Tóbiás testvér, a frigybéli állapot, minden megfoghatatlan rejtiei közül, melyekből úgy vedd, amint mondom, több szamárra való kerül, mint amennyit Jób összes teherhordó szamaraira fel lehetne málházni. Egyetlen egy sem oly kibogozhatatlan, mint éppen ez. Hogy a ház úrnője mi helyes gyermekágyba fekszik, minden véle egy fedél alatt lakó vászoncseléd, komornájától a konyhalányig, egy hüvelykkel magasabban hordja az orrát. S hogy erre az egy hüvelykre rátartibb, mint összes többi hüvelykjére lábujjhegyétől fejekontjáig együttvéve.
3: Avagy tán inkább mi volnánk azok, kik egy hüvelykkel kisebbek leszünk. Magam legalábbis így vagyok vele, ha a várandós anyával találkozom. Súlyos próbatétám ez. Gyenge nem béli minden második embertársunk számára, Sendi testvér. Szánalomra indító teher.
14: Hát igen. Fájdalmas valami.
3: Úgy. A jó Isten áldja meg őket.
14: Bizony, hogy vinni el az ördög mindvalahányukat, ahol csak vannak.
3: Úgy.
1: És ezzel Tóbiás nagybátyám szelíden hátradőlt a székén, felszegte kissé fejét, hogy jó szemügyre vesse a szálopárkányát, majd trombitaizmait orcáján körberántva, éppen a kellő csücsörülésre állította szájának körkörös izomzatát,

0: сестричка. Бунт, бунт. Бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка. Бунт, бунт, бунт, сестричка.
1: Hatodik rész.
2: Két órája és 10 perce. Nem több, hogy Obedia és Dr. Slop megérkeztek, testvér. És nem tudom mitől, de egész örökké valóságnak tűnik.
3: Függöjt le, de azonnal!
4: Az elmúlt részben megesett szégyenletes késésből okulva, most egyből ideékelem megjegyzésemet, mert jó lehet, atyám úgy mondta, nem tudja mitől.
5: Tudta.
4: Nagyon is jól tudta, mitől. És abban a szempillantásban, ha nem hamarébb, hogy ezt kimondta, már eleve eltökélte volt, hogy a kérdés világos magyarázatát adja Tóbiás nagybátyámnak legott, egy metafizikai eszmefuttatás keretében, a tartamról és annak egyszerű módusairól, szemléltetvén az agy összes működésben lépő motolláit és mérőkéit, annak kimutatására, hogy az eszmék gyors egymásra következése és a társalgás tárgyának örökös ugráló váltakozása következtében mind húzódhatott-e rövid időtartam Dr. Slop beléptétől oly szinte mérhetetlen hosszúra. Függönyt fel!
2: Nem tudom mitől, de egész örökké valóságnak tűnik.
6: Márpedig ez mindösszesen eszméink egymásra következésének tulajdonítható.
4: Puff neki! Függönyt le!
5: Halundját járhatja kicsinke hallgatóságával, Sendi uram.
4: Korán sem, asszonyom. Megkérem, szólítsa elé komornáját.
5: És mi dolga önnek Dollival?
4: Szólítsa csak elé, és legyen 2 csücskös sipakom ez ittni, kegyedé. Sőt, csörgőit is hozzáadom, és csőrös cipelőm ráadásul. Ha nem tészem rögtön rögvest oly világossá, hogy még ez a Dolly is feléri ésszel, micsoda megrökönyödést keltett Tóbiás nagybátyám könnyed válasz a jó atyámban, aki számára véghetetlen gyönyörűségnek ígérkezett az eszmék egymásra következésének magyarázata, és a legcsekélyebb mértékben sem tartott tőle, hogy Tóbiás nagybátyám kikapja csőréből és elorozza előle a tárgyat. Ki is, a jámbor lélek, jobbadára úgy vette a dolgokat, amit vannak. A legkevésbé sem óhajtván terhelni agyát holmi elvont fejtörősdivel. Atyám jól tudta ezt, és épp ezért igencsak meglepődve hallotta Tóbiás nagybátyámnak e találomra megkockáztatott megfejtését, maga némi csalódást érezvén.
2: De érted is a dolog elméletét?
6: Nem én.
2: Ám de némi fogalmat csak alkottál magadnak arról, amit az imént mondottál.
6: Annyit sem én, mint a lovam.
2: Érgalmas ég. Ez szűzi tudatlanságodban oly becses értékek lappanganak, Tóbiás testvér, hogy ki tudja, tám vétek is tudásra váltanom azokat. Mindazáltal hadd magyarázom el neked, hogy megérthessük, mi is tulajdonképp az idő.
6: S ugyan mi végre tennők?
2: Mert ha ennen magunk figyelmes vizsgálatában elmerülve egybevetjük az eszmék egymás utánját elménkben, és ezen mérjük le mind a magunk tartamiságát, mind pedig gondolataink által a létben osztozó dolgokét, és így...
6: Már beleszédülök, ha csak meg nem hőbölyöttem egészen.
2: Márpedig akár tudomásul vesszük, akár nem. Minden ember elmében fellelhető az eszmék egymás utánja. Így vagy amúgy. zárt rendben és oszlopban haladva szakasztott úgy, miként...
6: A hadtápszer oszlop?
2: Eszettokja. Bizonyos távolságba követvén és váltogatva egymást elményben szakasztott úgy, miként amaz ábrák a gyertyavilág melegétől forgásba tartott varázslaterna ernyőjén.
6: Az eszem olykor most már, hogy pecsenye forgató kürtőjének beillenék.
2: Nos, Tóbiás testvér, akkor számodra nincs egyéb mondani valóm e tárgyról.
4: A csillagzatok mely szerencsés együttállása ment itt kárba veszendőbe. Atyám felfurtyanása, melyel oly hamarsággal végét vetette az időről és az öröklétről folyó beszélgetésnek, az ontológia kincsestárát oly kárbunkolostól rabolta meg, amelyért szerencsés alkalmak és nagy elmék sereges összetalálkozása, vaj ki tudja, kárpótoljai valaha.
1: Én aztán biztosan nem.
4: Hogyan? Kicsoda és mit nem?
1: Hát amit az úr kérdett, hogy az a micsoda kárpótoljai azt a másik micsodát.
7: A komornám, uram.
1: Dolly engedelmével.
4: Belátom, asszonyom, vesztettem. Jó sipakom az öné. Utoljára azonban még feltenném, ha ide nyújtaná.
7: Szent ég, a csörgő sipkáját keresi. Hirtelennyében, azt sem tudom, hogy...
4: Attól tartok, hogy rajta ül, asszonyom. Igen, ott kell legyen ülőpárnája alatt.
7: Valóban. Kissétán sutácska lett a csücske. De mindjárt kisimingat.
4: Eszébe ne jusson, asszonyom. Hiszen lám, adsz a csak. Nézzen jól meg benne. Előről, hátulról. Most illik leginkább szegényke ujjaskámhoz, melyet folyóirat irkáló kritikus ura még azon néhány hónap alatt, hogy mindennek okulására művembe belefogtam. Történt pedig ez 1759. március 9-én. Nos, azóta teljességgel tönkre csepültek, rongyoltak, tépáztak. Most pedig, asszonyom, hogy öltözékemet a széptan legkényesebb reguláinak is megfelelő módon egyensúlyba hoztuk, megkísérhetnők, hogy tovább haladjunk egy lépéssel, mert a gombjukakról ugyan még rengeteg mondandóm van, de azok számára egy külön fejezetet tartogatok. Miért is, utcu? Hajrá! Jó szerencsével s az úr segedelmével előre, kengyel szakadtáig. Függöny fel!

0: Az eszmék egymásra következése nagyon kimerítette őket.
1: Akkor most a gombjukok következnek?
0: Inkább a bajszokról beszélnék, vagy a fintorgásról, esetleg az orrokról. Ilyen esetekre legalább 20 eszme van tarsolyomban. De nem, most mégsem. Első ízben történik, hogy valamelyes lélegzethez jutok, s hogy ez idősebb eszen kár,

0: alkotás közben arra ügyelve csupán, hogy mind a ma több-kevesebb szellemet és ítéletet, melyet mindenek alkotója és adományozója eleve belimplantálni jónak látott, maradéktalanul belé helyezzem. Így hát, ami csak benne van, miként három próbás kritikusaim is beláthatják, Istennek tetsző. Ám egyikük, megvetőleg szólván, szellemnek tán valamelyes még igen, de maga tapasztalása szerint úgymond ítéletnek nyomát sem látta benne. Mire egy másik antisendiánus igazat adva néki, tudakulja, hogy is lehetne, hiszen szellemesség és ítélet sohasem járnak együtt a földön. E két ellenlábas művelet oly mélységesen különbözvén egymástól, mint napnyugat napkelettől, mondja Locke. Mint fingás, beffenéstől, mondom én. Csak hogy erre feleletül Dédiusz, az egyházjog nagy tudora, kódexében az fingásnak és párhuzambonásnak családságáról azt állítja és fejtegeti, hogy egy párhuzam, kimondom a vastagját is, akárki füle bánja, nos, hogy egy párhuzam, kibököm nyíltan. Tehát az bizony még nem argumentum, hiszen csak azt az egyet gondoljuk fel, hogy a napföldön és a földgolyó más zordon barátságtalan tájain. Kibögtem. Slám. A toronyparókás imposztorok már ajtómat döngetik.
1: De hiszen ez a függönyön túl jól hallik.
0: Szent igaz. Sehol máshol, mint Sendi Hallban nem nyikorgott így az ajtó. Más család egyetlen óránál sem bírta volna tovább.
2: Ja. Mia? Mit akar? Nem, hogy megnézni már a lakatos ezt a beste forgóját.
3: Bocságos uram, csak magam volnék. Ezt a két mozsarat hoznám be csupán.
2: Mi? Mozsarat? Itt nem lehet zörömbölni. A doktor Stopp valamely medikamentumot megtörni kíván, igazítsd a konyhába.
3: Nagyságod engedelmével, ezek másmilyen mozsarak.
2: Mi?
3: A jövő nyári ostromra barmoltam össze egy pár rámás csizmából, melyet nagyságos uram már elhányt. Obedia mondta.
2: Az égre csak nem. Mutasd! Úgy van. Ez az. Egyetlen göncöm nem nőtt a szívemhez úgy, mint épp pár karimás csizmám. Hiszen ez még az ükünké volt, s úgy maradt ránk atyáról fiúra.
4: Nos, akkor úgy látszik, Trim elvágta a hitbizományt.
3: Én csak a karimáját a tekintetes uram engedelmével.
2: Senki emberfia nem gyűlöli úgy az elidegedíthetetlen jószágot, mint jó magam. Ám de e csizma, testvér, a polgárháború óta családunkban volt, s déd ükünk, maga nemes Roger Sandy viselte a Marston-Moore-i csatában. Nem váltam volna meg tőle 10 fontokért. Annyi szent.
4: Megadom az árát, testvér, szíves örömes, megadom értük a 10 fontokat. Most, nyomban.
2: Tóbiás, testvér, te könnyű kézzel szórod a pénzt, mihelyest játékváradról van szó.
4: És ugyan nincsen én 120 fontom évente, és még a fél zsoldom hozzá.
2: Vaj, meddig elegendő az, ha 10 fontokat herdálsz egy pár semmire való karimás csizmára, vagy micsik beszélek? Hanem, hogy elcsitult minden odafenn. Legalábbis lépteknek nesze sem hallik. Mondsz a Trím! Hát a konyhán ki van?
3: Teremtett lélek sem, uram. Az egy doktor Sloppot kivéve.
2: Tisztára bolondok háza. Ma semmi nem megy annak rendje módján. Hely, testvér! Ha hinnék a csillagjóslásból, esküdni mernék, hogy valamely retrográd planéta jegyében

0: áll ez az én egész boldogtalan házam, mely felekestül felforgat mindeneket. Van Manóba? Doktor Slop odafent kell legyen, Bábástúl, az asszony körül. S ugyan mi az ördögöt matat a konyhá?
1: Nyerge higgyát faragja instállom.
0: Hát már őt is befogtátok a játékvár szolgálatában. Felvonó hidat farítsál, amíg a feleségem vajúdi.
1: Isten őrözz, instálom. Az új úrfika Ornyerge higgyát értem. Világra cibálván amaz ocsmány szerszámkészsége úgy tönkrezúzta orrocskáját, hogy, mint Susan mondotta, palacsintává lapult. Azért hát hamis Ornyerge higgyát toldoz neki halcsontból, amit Susan fűzőjéből húzott ki.
0: Tóbiás testvér, vezess szobámba azonnal!
2: Ezt meg most mire véje a hallgató? Jó uram!
3: Arra, amire csak képzeletéből futja. Jó maga mind a Szabili Szilárd meggyőződésemet sietek leszögezni, hogy mind a nő, mind a férfiú kényukat, fájdalmukat, sőt, tudomásom szerint gyönyörüket is legjobb szerrel visszintes helyzetben viselhetik el.

0: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. A negyedik, ötödik és hatodik rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztása következő volt. Apa, Bodrogi Gyula. Tóbiás bácsi, Rajhona Ádám. Trimkáplár, Gáspár Sándor. Szlop doktor, Hollósi Frigyes. Szuzan, Györgyi Anna. Tristram, Lukács Andor. Dáma, Bánsági Ildikó. Dolly, Kovalik Ágnes. Tubán Lukács házi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel 2000-ben készült.
2: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulójára emlékezett ma az ország. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma az országgyűlésben. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelést, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszerről. Éjszaka többfelé holnap már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Mondom a részleteket. Ma van Nagy Imre kivégzésének 68. újratemetésének 37. évfordulója. Az 1956-os forradalom miniszterelnökét 1958. június 16-án végezték ki Maléter Pállal és Gimes Miklóssal együtt. Holttestüket titokban temették el, majd évekkel később az új köztemető 301-es parcellájába vitték. Nagy Imrét és mártírtársait 89. június 16-án temették újra, amivel megkapták a nyilvános végtisztességet. 89 óta ez a nap a rendszerváltás egyik legfontosabb emléknapja Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezte el a megemlékezés virágait. A 301-es parcellánál rótta le kegyeletét az 56-os hősök előtt a köztársasági elnök is. Súlyog Tamás közösségi oldalán azt írta, hazánk függetlenségéért életüket áldozó hőseink emléke örökké élni fog minden szabad magyar ember szívében. Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai újratemetéséről. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában azt mondta, hőseink tetteit, emlékét a diktatúra évtizedei alatt sem tudták eltörölni. Kovács Márton összeállítása.
2: Hőseink bonyolult hősök, de a döntéseik egyszerűek voltak. A hazát választották a párt helyett, az önfeláldozást, a megalkuvás helyett. Életüket adták a mi közös boldogságunkért, ennek a csodálatos országnak, Magyarországnak, a szuverén, szabad Magyarországnak a jövőjéért.
3: Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az előző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem, vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. A kormányfő az 56-os forradalom történelmi tanulságai közül azt emelte ki, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
2: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzése előestéjén feleségének írt levele, soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfokház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
3: Losonczi Géza korábban a börtönben vesztette életét, Szilágyi Józsefet pedig felakasztották. Emlékeztetett Magyar Péter, aki azt is felidézte, hogy a holttesteket 1961-ben vitték az új köztemetőbe, ahol kátránypapírba csomagolva, arccal lefelé, összedrótozott kézzel és lábbal, jelöletlen sírokba, hamis nevek alatt temették el őket.
2: Megölni őket kevés volt, ki kellett, ki akarták törölni őket a történelemből. Hogy ez nem sikerült, azért egy nemzet lehet hálás az özvegyeknek, családtagoknak, akik soha egy percig sem adták fel a reményt, hogyha igazságot talán nem is, de megnyugvást egy nap találhatnak a hőseik. Az 1989-es újratemetésig kellett küzdeniük és várniuk, és 1989. június 16-a egy nemzet katarzisa volt.
3: Magyar Péter hangsúlyozta, azt kívánja, hogy ezt a sűrű és nehéz 20. századi történelmet értően és érzően tudjuk elmesélni a következő generációnak, hogy ők is megismerjék, kik voltak azok, akiknek a szabadságunkat köszönhetjük.
1: A parlamenti frakciók is reagáltak a kormányfő napi rendelőtti beszédére. A felszólalók fontosnak nevezték a megemlékezést, és méltatták az 56-os hősöket. Harcsás Gergely beszámolója.
4: A Mi Hazánk frakció vezető helyettese az MSZP és a Fidesz kormány közös szégyenének nevezte, hogy az elmúlt 3 évtizedben nem tárták fel az állambiztonsági múltat. Novák előtt kifogásolta, hogy elmaradt a pártállami vezetők elszámoltatása, és az egykori vezetőknek folyósított kommunista luxus nyugdíjak megvonását is követelte.
5: Hazánkban még a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadság téri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényurami jelképeivel együtt.
4: 1956 hősei a legnagyobb árat fizették azért, hogy kiálltak az ország függetlenségéért, emlékeztetett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője.
6: Az 56-os forradalomnak a lendülete, az energiája mutatja azt, hogy lehetett a 20. században Magyarországon német megszállás, szovjet megszállás, de a magyar embereket egyik sem tudta megtörni.
4: A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint soha nem lehetett vitatni az 56-os forradalom vérbetiprását követően, hogy Magyarország szabadságot és demokráciát akar. Gulyás Gergely azt mondta, Nagy Imre mellett főhajtást érdemel mindenki, aki fegyvert fogott.
7: Mindaz, amivel 1956 hozzájárult a rendszerválasztáshoz, 1989-es újratemetés szimbolikusan is egyértelművé tette, hogy ez az ország a kommunista diktatúrát akarja eltemetni, és méltóképpen akar emléket állítani azoknak a hősöknek, akik a legnehezebb időkben is életük feláldozásával, kockáztatásával a szabadság mellett álltak.
4: Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője, példaképnek nevezte az 56-os hősöket.
8: Áldozatot vállaltak a szabadságért, a hazáért, másokért, a magyar emberekért. Legyen példamutató a kiállásuk nekünk és a következő generációknak is.
4: Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában megerősítette, hogy a kormány október 23-áig nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat. Mint mondta, az ehhez szükséges jogszabályt hamarosan beterjesztik.
9: Én azt gondolom, hogy ezzel tartozunk az áldozatoknak, de talán az elkövetőknek is, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink emlékének és áldozatának, és tartozunk ezzel a gyerekeinknek és az unokáinknak is, hogy végre lehessen tisztán beszélni, és valóban nem zsarolni embereket.
4: A kormányfő egyúttal együttműködést kért a parlamenti pártoktól, az egykori pártállami vezetők juttatásának és az 56-os hősök nyugdíjának rendezése ügyében.
1: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom-nyeftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolaj finomító is tovább működhessen. Közben Alekszandr Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazprom-nyeftnek a tárgyalásokra. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Részletek Harcsás Gergelytől.
4: A május végi politikai megállapodás megnyitotta az utat a csaknem 16,4 milliárd euró felszabadításához, ugyanakkor fontos, hogy a vállalások a törvényekben is megjelenjenek, mondta előterjesztésében az igazságügyi miniszter. Görög Márta kiemelte, a javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősíti az integritás hatóság szerepét és átláthatóbbá teszi a közpénzköltést. Hangsúlyozta, az indítvány elfogadása nem zár le minden uniós eljárást, ugyanakkor megteremti a továbblépés hazai jogi feltételeit.
10: Megerősíti az intézményi garanciákat, visszaállítja a közpénzek feletti ellenőrzés alapvető szabályait. A kormány ezzel a javaslattal azt üzeni, Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Komolyan veszi a magyar emberek pénzét, és komolyan veszi az állam tisztességes működését.
4: A Tisza párt vezérszónoka szerint a javasolt jogszabályok nélkül nem tudnak eljutni az uniós források a magyar gazdaságba. Sopov Ildikó Éva hozzátette, a források mellett a felelősség is visszatér hazánkba.
11: A magyar embereknek joguk van tudni, ki gazdagodik a közpénzéből. Joguk van tudni, hova kerülnek az uniós források. Joguk van tudni, hogy a fejlesztésre szánt pénzek valóban azokba az utakba, iskolákba, vállalkozásokba kerülnek, ahol a helyük van, vagy magánvagyonokat hízlalnak.
4: Bóka János, a Fidesz vezérszónoka emlékeztetett arra, hogy az előző kormányok régiós összehasonlításban is kiemelten magas összegeket hoztak el, a többi forrás visszatartásának pedig szerinte politikai okai voltak.
12: Óriási politikai ellenszélben a magyar szuverenitás feladása nélkül már elhoztuk eddig is a kohéziós források több mint felét. A körülbelül 16 milliárd eurós védelmi beszerzéseket szolgáló szép hitelkeretet pedig a bizottsággal technikailag készre tárgyalt. Mi a fennmaradó uniós források tekintetében is konstruktívan és a megegyezés szándékával tárgyaltunk az uniós intézményekkel.
4: A KDNP-s Juhász Hajnalka választ vár arra, hogy a kormány milyen feltételekkel állapodott meg az uniós források felszabadításáról.
13: Hiába ismétli a kormány, hogy Brüsszel csak és kizárólag korrupció ellenes fellépést kért. Semmi mást. A tények, és amiket látunk az elmúlt időszakban, mást mutatnak. Az ár magában foglalja majd a migrációs paktum végrehajtását, és magában foglalja már, hogy Magyarország azonnal feladta Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának a blokkolását.
4: Magyarország annak idején az uniós tagságért feladta a piacait, ezért az uniós források nem adományok, hanem jogosan járnak. Erről már a Mi Hazánk vezérszónoka beszélt. Apáti István a kormány és az Európai Bizottság közötti politikai megállapodás részének nevezte a törvényjavaslatot, egyúttal kifogásolta az európai ügyészséghez való csatlakozási szándékot.
14: 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat csak az Európai Ügyészség, hát a korrupciós bűncselekmények döntő többsége jóval hosszabb időre nyúlik vissza, mint 2021, tehát 5 évnél nagyon sok évvel jobban vissza kellene menni az időben ahhoz, hogy ezeket széles körön fel tudjuk tárni.
4: A törvényjavaslat csomagnak nincs olyan ára, ami a szuverenitást vagy Ukrajna uniós csatlakozását érinteni, reagált a hozzászólásokra az igazságügyi miniszter. Görög Márta megerősítette azt is, hogy arányos és objektív vagyonnyilatkozati rendszert szeretnének létrehozni. Hangsúlyozta, az uniós források megilletik a magyarokat, ugyanakkor időszűke miatt indokolt a javaslatcsomag sürgősségi tárgyalása.
1: Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa üdvözölte a jogállamiság helyreállítása érdekében tett lépéseket Magyarországon. A téma az Európai Unió általános ügyi tanácsában került napirendre, ahol a miniszterek áttekintették a hazánk ellen indított 7. cikk szerinti eljárás állását. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított.
15: A tanácsnak főszerepe van az eljárás lefolytatásában. Az a feladatuk, hogy időről időre napirendre tűzzék a 7. cikkes eljárás Magyarország ellen. Ez vagy meghallgatást jelent, vagy pedig a helyzet áttekintését. Ez utóbbi történt most is, most a brüsszeli igazságügyi biztos adott tájékoztatást a minisztereknek, és kedvezően értékelte a magyarországi folyamatokat a korrupció ellenes, illetve a jogállamisági kifogásokat orvosolni hivatott törvényeket vagy törvényjavaslatokat. Az elismerés mellett egyébként a biztos emlékeztetett arra is, hogy az uniós forrásokhoz nem vezet rövidített út, de az Európai Bizottság támogatását ígérte. Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, a biztos csak annyit mondott, a bizottság együttműködik Magyarországgal, hogy a paktumot teljes mértékben végrehajthassa, és emlékeztetett, hogy a paktum szolidaritást tartalmazó részében 3 alternatív áll a tagállamok lehetőségére, a migrációs, a migránsok befogadása mellett a pénz pénzügyi támogatás, illetve az operatív segítségnyújtás, és hogy Magyarországot senki sem fogja arra kényszeríteni, hogy migránsokat fogadjon be.
1: Az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az Állami Számvevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az Állami Számvevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az Integritás Hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kellene döntenie a keresetről. Európa digitális önállóságáról vitázott az Európai Parlament Strasbourgban. Henna Virkkunen uniós biztos szerint az Európai Bizottság technológiai szuverenitási csomagja azt célozza, hogy az EU ne függjön egyetlen nagybeszállítótól, és képes legyen garantálni saját kiberbiztonságát. Ezért a bizottság ösztönözné az európai chipgyártást, az európai felhőszolgáltatásokat és saját adatközpontok építését. A fideszes Schaller Baross Ernő hozzászólásában hangsúlyozta, olyan digitális fejlesztésre van szükség, amely nem központilag meghatározott, hanem a piac és az emberek igényeiből indul ki.
16: Miközben az Európai Bizottság újabb milliárdokat talál technológiai nagy projektekre, ez részben helyes is, a kohéziós politika és a vidéki térségek vagy gazdák támogatásai állandó nyomás alatt vannak. Nehéz megmagyarázni a termelőknek, hogy az ő forrásaik szűkösek, miközben a bizottság újabb és újabb milliárdokat mozgósít olyan technológiai fejlesztésekre, amelyek megtérülésére még egyelőre korántsem egyértelmű válaszokat látunk.
1: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárcavezetők ülése előtt. Hegedűs Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Kiemelte, hogy az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
17: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert három dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
1: Átvilágítják az országos mentőszolgálat működését, jelentette ki a szervezet megbízott főigazgatója a közmédiában. Konstantinovics Miklós úgy fogalmazott, ezt követően lehet elindulni a fejlődés útján, illetve folytatni a megkezdett fejlesztéseket. Céljának a szakmai folytonosságot és a hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte. Falucska Ivett összeállítása.
18: Ami a következő lépések, és mondjuk így a továbbfejlesztés iránya, az a minőségbiztosítás és a transzparencia, ami felé szeretnénk hajózni továbbiakban.
19: A folytonosság megtartása és a hatékonyság növelése a célja az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatójának. Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csaknem 130 éves szervezet hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések, és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel, és meghallgatja kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
18: Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést. Ehhez szükségesek indikátorszámok és indikátorkörnyezetnek a megteremtése, amivel tudjuk a mentőszolgálat saját minőségbiztosítását megteremteni, és saját magunkat viszonyítani.
19: Az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója a napokban új szóvivőt is kinevezett. Györfi Pál helyére 22 év után Szűcs Brigitta került. Az új szóvivő a közmédiában arról beszélt, a kivonulások során szerzett tapasztalatait szeretné beépíteni a hiteles tájékoztatásba, kommunikációba.
20: A hitelesség lesz az, amit azt gondolom, hogy ebben a helyzetben fogok tudni alkalmazni. Azt gondolom, hogy kapcsolatot tudok létrehozni a kivonuló állomány a szakma és az állampolgárok között, mert a mentés nem ott kezdődik, hogy csörög a telefon a 112-nél, vagy elindul egy mentőautó, hanem sokkal hamarabb, már a felismerésnél.
19: Szűcs Brigitta az újonnan kapott szóvivői feladatok mellett mentőtisztként továbbra is aktívan folytatja a mindennapi betegellátást, és a diszpécser szolgálaton is fogadja a segélyhívásokat.
1: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget, belső konfliktust generált, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A területért felelős miniszter azt mondta, szakmailag indokolt, hogy ezt az értékelési rendszert felfüggeszték, helyébe pedig egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúra lépjen. A változás senkit nem érint hátrányosan, hangsúlyozta Lannert Judit.
0: A felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. Olyan értékelési rendszert kívánunk kialakítani, amely a mindennapi nevelő-oktató munkát támogatja, valódi szakmai értéket képvisel és nem terheli indokolatlanul adminisztratív kötelezettséggel az intézményeket. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Minden pedagógus számára fontos, hogy visszajelzést kapjon a munkájáról, felismerhesse erősségeit és támogatást kapjon a további fejlődéshez. Egy jól működő értékelési rendszer nem bizonytalanságot vagy szorongást kelt, hanem bizalmat épít, megerősíti a kiemelkedő teljesítményt és érdemi szakmai fejlődési lehetőségeket teremt.
1: A digitális témahét közössége évről évre bizonyítja, hogy a digitális pedagógia nem önmagáért való technológia használat, hanem gondolkodásmód és jövőformálás. Mondta a közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos a 11. digitális témahét pályázat díjátadóján. Csapodi Csaba hozzátette, a digitális világ már a tanulás, a munka, a mindennapi élet természetes közege. Hangsúlyozta, hogy ez a közösség a magyar oktatás egyik legfontosabb innovációs műhelye.
21: Különösen fontos, hogy a gyerekek ne csak használói legyenek a technológiának, hanem értő, felelős, biztonságtudatos és alkotó szereplői is. A digitális témahét pontosan ebben segít. Abban, hogy a digitális eszközök ne elvonják a figyelmet a tanulástól, hanem új utakat nyissanak a megértéshez, kreativitáshoz és az együttműködéshez.
1: Lezuhant az ukrán légierő egyik Su-24-es harci repülőgépe, közölte a hadsereg. A szerencsétlenség este 7 óra körül történt Melnyicki megyében bevetés közben. Mindkét pilóta életét vesztette. A helyszínen mentők és rendfenntartók dolgoznak. Az előzetes információk szerint a polgári lakosság körében nincsenek sérültek. A baleset körülményeit vizsgálják. Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légi csapásoknak, az ukrán válaszcsapások célpontja pedig Moszkva volt. Zelenszkij elnök úgy fogalmazott, bebizonyosodott, hogy az orosz légvédelem sebezhető. Részletek Iváncsik Attilától.
22: A dél-ukrajnai Herszonban mentőket ért ismételt orosz dróntámadás, amikor egy légi csapás helyszínére érkeztek. A kelet-ukrajnai Szumiban lakóvezetbe csapódott orosz katonai repülőszerkezet okozta egy civil halálát. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai Moszkvát vették célba, az orosz fővárosban egy üzemanyag finomító is lángba borult. Az ukrán hadsereg által végrehajtott támadást Volodymyr Zelenszkij elnök is megerősítette, aki szerint bebizonyították, hogy az orosz légvédelem sebezhető. A kijevi sajtó arról ír, hogy Lengyelország csak akkor ad Ukrajnának MIG vadászgépeket, ha az ukrán fél megosztja a drón technológiáját és fejlesztéseit Varsóval. Lengyelország eddig 14 darab MIG-29-es vadászgépet adott Ukrajnának, ezeket Kijev már hadrendbe állította. Közben Lettország feltételek nélkül adott át több mint 40 páncélozott katonai járművet az ukrán hadseregnek. Riga a háború kirobbanása óta több mint 1 milliárd euró értékben támogatta Kijevet, főleg hadianyaggal. A lettek vállalták, hogy évente GDP-jük 0,25%-át Ukrajna támogatására fogják fordítani. Lakosság arányosan ezzel Lettország Kijev egyik legnagyobb támogatója.
1: Idehaza mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és szántóföldeken. Hozzátette, hogy a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Kezdődik a magyar dinnye szezon. A következő hetekben egyre több helyen jelennek meg a hazai termesztésű görög és sárga dinnyék, amelyek a nyári időszak legkeresettebb gyümölcsei közé tartoznak. A termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani, a szezon várhatóan ősz elejéig tart. Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár a magyar dinnye iránti kereslet növelésének fontosságát hangsúlyozta. Emellett arról is beszélt, hogy az Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hosszú távú célja nem csak az egészséges életmód népszerűsítése, hanem az életminőség javítása is.
2: Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon egyszerű a feladatotok. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és kultúrált, műveltebb emberek éljenek. Amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszer oldalról, na az a ti dolgotok. Tehát ez a feladat, amiben hiszünk.
1: Kisebb ütemben nőtt a külföldi beutazások száma az első negyed évben a 2025-ös adatokhoz képest. Erről a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője beszélt. Német Eszter kiemelte, a turisták több időt töltöttek nálunk, mint tavaly. Hangsúlyozta, hogy élénkült a magyarok külföldi utazási kedve, az egynapos utazások száma 10%-kal emelkedett, amely a szakember szerint valószínűleg a forint árfolyam erősödésével is összefüggésben lehet. Németh Eszter a terézvárosi magánszállás helyeket érintő szabályok turisztikai hatásáról is beszélt.
3: A 6. kerületnek az összes turisztikai szállásai kapacitásának a 40%-a gyakorlatilag eltűnt, és a teljes vendégforgalomba ez már úgy jelentkezett, hogy 28%-kal visszaesett az első negyed évben. Mindeközben Budapesten, Terézváros nélkül 12%-kal bővült a vendégforgalom, és ha itt megnézzük azt az ívelt sávot a 13-tól a 9. kerületig, akkor jól látszik, hogy ott átlagon felüli vendégforgalom növekedést mértünk, amiből az következik, hogy a Terézvárosban kiesett vendégforgalomnak minimum egy része ott csapódott le.
1: Önálló közigazgatási egységgé nyilvánítaná a Balatont a Balatoni Kör. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, úgy érzik, hogy most közigazgatási és jogalkotási szempontból is gazdátlan a tó. A javaslatcsomaggal ezt a problémát szeretnék megoldani. Pach Gábor hangsúlyozta, a Balaton jelenleg 3 vármegyéhez tartozik, prioritásaik között pedig nem a tóval kapcsolatos problémák kezelése szerepel. Emlékeztetett arra is, hogy a Balatonnak több mint 25 éve nincs minisztériumi képviselője. Szorgalmazzák, hogy ezen túl legyen. Pach Gábor szerint az intézkedés segíteni a térség infrastrukturális és közlekedési fejlesztését, a turizmust, valamint a helyi értékek, a környezet és a vízvédelmét.
5: Most már a Balatonnak például van főépítése külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentené az itt élőknek, az itt vállalkozóknak és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozók felé.
1: Elkezdődött a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja, mondta a közmédiának a szervezet országos igazgatója Balaton Akalin, ahol éppen mintegy 50 kárpátaljai gyerek nyaral. Zagyvari Hárt hangsúlyozta, augusztus utolsó hetéig idén csak nem 4000 gyereknek nyújtanak majd nyári kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
23: Időjárás jelentés.
1: Melegszik az idő, de éjszaka többfelé, holnap pedig elszórtan előfordulnak záporok, zivatarok, időnként megélénkül a szél. Hajnalra 12 és 18 fok közé hűl a levegő, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtöktől megszűnik a csapadék, a hétvégén pedig már kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet. Budapesten 21 órakor 24 fokot mértek, a légnyomás 1017 hektopaszkál. Alig emelkedik. A késő esti krónika ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
24: Műsorajánlat. Apa generációk. Nagy üzenetek.
25: Az én Stofán nagypapának volt egy mondása, aki a veszélyt keresi, az elvész benne.
26: Az egyik az egy konkrét üzenet, amit én elhoztam otthonról, ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz.
27: Apa generációk rovatunkban 3 különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Ezúttal a nagy üzenetekről. Kaptak-e otthonról életre szóló mondatot, és mit kezdenek vele? felülírják vagy megtartják, és rábíznak-e hasonlót a gyerekeikre.
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Az osztályharc nem ismer kegyelmet.
8: Mi csak mint osztályt likvidáljuk magukat.
7: Egy színésznő a pokolban is igazi díva.
9: Nincs valakinél egy tükör?
7: És minden férfi a lábai előtt hever.
10: Egy verset is írtam hozzá.
7: Terongyos élet. Pénteken 21 órakor az M5 műsorán.
11: Sportvilág.
12: Szenegál ellen bemutatkozik Franciaország is a labdarúgó világbajnokságon. Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Nincs magyar a négy között a franciaországi Vívó Európa bajnokság nyitónapján. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
11: Ez a Sportvilág.
12: 21 órától játszik Franciaország Szenegál ellen a labdarúgó világbajnokság I csoportjában New Yorkban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, ebbe belé is kapcsolódhatunk most. A kommentátorok Szabó Bence és Edvi László.
23: Nagyszerű paszt adott, tehát gyakorlatilag erről szól a futballnak egy bizonyos faktora, hogy a védők közé üres területbe beütött labda, ehhez az kell, hogy legyen egy ilyen jó
28: ütemben elinduló. Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, vezet Franciaország Szenegál ellen, Mbappé révén megszerezte a vezetést a francia együttes az elmúlt percekben, remek paszt adott Olizé, és Mbappé pedig érkezett, és a 16-oson belülről pedig közvetlen közelről ellőtte Mendy mellett a labdát laposan, és ezzel szerezte meg tehát a kétszeres világbajnok a vezetés Szenegál ellen. Közben Mbappé ismételten helyzetbe kerül. Eddig a mérkőzésen egyébként az első félidőt nézve Szenegálnak volt két nagy helyzete, majd ezt követően a franciák belebátorodtak a mérkőzésbe, és egyre több veszélyes lehetőségük volt. Közben most a másik oldalon egy újabb lövés, és egy gól! Szenegál rögtön egyenlít, de közben úgy látom, hogy azért nem akkora az öröm, mert hogy le se helyezkedett Nicolas Jackson, hiába lőtt egy óriási gólt Franciaországnak, és hiába örült a stadionnak a szenegáli fele. A játékvezető jelezte, hogy Nicolas Jackson lesen helyezkedett, legalább egy méteres lesen, bizony a Bayern München csatára. Menyán visszahátrált a kapujába, de már teljesen mindegy volt. Egyébként gyönyörű gólt szerzett, de nem ez számít, hanem az, hogy Franciaország szerezte meg a vezetést a mérkőzésen.
12: Szabó Bencét és Edvi Lászlót hallhatták, a mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban tovább követhetik élőben, és ígérem visszakapcsolunk majd még hozzájuk, de elmondom a legfontosabb híreket. Az Eto FC az izlandi Vikingur Reykjavik ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Mindkét magyar együttes idegenben kezd majd. Orosz Pál, az FTC ZRT vezérigazgatója Szegő Tibornak nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban a sorsolás után.
29: Hát, ha őszinte vagyok, akkor kaphattunk volna könnyebb ellenfelet az első fordulóba, mint a szerb második helyzetet. Tehát azért ez egy komoly erőszóval lesz mindenféleképpen. Találkoztam most velük, beszélgettünk. Az a jó része mindenképpen, hogy elég közel van azért Budapesthez, mert ugye azért Novi Sad, Újvidék, az 300 kilométerre van Budapesttől, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szurkolón kell kísér majd minket, őket is egyébként az övéik, és egy viszonylag kisebb stadionjuk van, most mutatták meg, még itt az UEFA előírások miatt kérdéses, hogy pontosan hány fő lesz a kapacitás, de szerintem nagyságrendileg ilyen 8-10 ezer főbe fog megállni. Ehhez képest azt mondják, hogy viszonylag százalékos arányban azért viszonylag sok vendégjegyet tudnak majd biztosítani, majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
30: Ki lehetett volna még a Vojvodina helyett? Ugye a szlovák Zsolna, a román univerzitáta, a szlovén Aluminii, az ír Derry City, illetve az izlandi Vestri. Ezek közül melyiket szeretted volna jobban, ha választhattál volna?
29: Figyelj, Tibi, régóta ismerjük egymást, tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem választanék. Tehát ez egy olyan dolog, hogy itt sorsolnak, itt kapunk, és arra kell felkészülni. Természetesen, ahogy mondtam itt az elején is a beszélgetésünk, lettek volna könnyebbek is, de az meg más szempontból lett volna nehéz. Tehát például, hogyha nézegettük, hogy az izlandi csapatot kaptuk volna, akkor az Reykjaviktól még 6 óra buszút. Tehát nyilván, hogy mindegyiknek megvan a pro és kontra oldala. Én azt mondom, hogy játékerő szempontjából talán mindegyik gyengébb lett volna, mint a Vojvodina, de ezt is nehéz megmondani, és nem akarok senkit megbántani. Viszont azért pozitívum, hogy, tényleg közel van Budapesthez.
12: A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen a hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj jelenében szerződött a Famalicaóhoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és a 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. A hazai szövetség elnöke Íj és Ferenc Bobák Róbertnek indokolta a döntést.
0: Először is hadd mondjam, hogy a Chema Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként. Kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB-selejtező után az elnökség meghallgatott a beszámolót, átbeszélte a férfi válogatott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi válogatott mellett, és így Chema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztból.
4: 2028-ig volt élő szerződése, sokat örlődtek, vagy pedig a világbajnoki selejtezős kudarc és a szabadkártya nem megkapása kapcsán ez egy egyértelmű döntés volt?
0: Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Chema Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a válogatott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ez ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb, vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
4: A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
0: Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függetlenül úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfi válogatott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni.
4: Chema Rodriguez távozása kapcsán már tudjuk, hogy mekkora jelentősége volt a világbajnoki selejtező elbukásának. A magyar kézilabda életben ez mekkora fordulópont lehet, hiszen nagyjából most már egy jó ideje megszokhattuk, hogy a nagy világversenyeken ott van a magyar férfi kézilabda válogatott. Mekkora kudarc volt ez, mennyire kell ebből most szépen okosan újraépítkezni?
0: Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kezdő szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világverseny ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi váltottnál. 7 év után távozik Chema Rodriguez. Azt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainknak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
4: A kézilabda csarnokokban a háttérben a szurkolók fontolgatják, hogy lehet esetleg olyan magyar szakember, aki képes lehet kihúzni mondjuk ebből a kis gödörből a válogatottat, vagy pedig továbbra is külföldi vonalon mozgunk. Ezen mennyire gondolkodtak már, milyen irányba indulhat el a szövetség ezen a téren?
0: Az elnökséggel hosszasan beszéltük azt, hogy mire a cél, de még egy erről nem tudok nyilatkozni, bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információval szolgálni az, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
12: 8 közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a férfi párbajtőrözők között András Fi Tibor, a női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca, ám az éremért vívott asszóikat mindhárman elveszítették. András Fi a 6., Szűcs az 5., Battai pedig a 8. helyen végzett. A helyszínen először Battai Sugár értékelt Cassie Dórának.
11: Legjobb 8-ba jutottál, illetve ketten ugye Nicával legjobb 8-ba jutottatok. Hogy értékeled ezt a napot? Mert ugye nap eleje azért sima volt, aztán jött egy francia ellenfél. Hát nyilván őket hazai pályán nem könnyű legyőzni, hogy értékeled ezt a mai napot.
13: Igen, azért a nap eleje se volt sima, ugyanis elég szoros ilyen 13-as győzelmeim voltak, ha jól emlékszem, úgyhogy egyébként egy fárasztó nap volt. Alapvetően nekem így a szezonban nem kellett csoportkört vívnom, úgyhogy ennek örülök, hogy fel tudtam pörögni az elejétől fogva, és egy aránylag jó csoportot tudtam vívni. És hát persze nagyon sajnálom, hogy kikaptam a francia lánytól, mert általában, vagy hát legutóbb például megvertem őt, és most valahogy azt éreztem, hogy nem tudok találatot adni, pedig voltak jó ötleteim. De hát tényleg nagyon jól vívott, fel volt pörögve, gratulálok neki, de remélem, hogy legközelebb ezt meg tudom ugrani, és akár ilyen szerencsésebb túsoknál is jól fogok tudni reagálni. Annak pedig külön örülök, hogy a Lucával mind a ketten 8-ba voltunk, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szám, úgyhogy remélem majd legközelebb érmesek leszünk mindketten.
11: Mondtad, hogy azért csoportkort is kellett vívni, hát ugye az Európa-bajnokságnak a különlegessége, hogy itt nincsenek kiemeltek. Ilyen szempontból ez tényleg mennyire nehezítette meg a dolgotokat, mert ha jól tudom, a másik épületben azért nagyon-nagyon meleg volt. Mennyire bírtátok a körülményeket?
13: Igen, nagyon-nagyon meleg volt. Nekem az első asszom az 5-4 lett, és amúgy is egy nagyon mozgós asszó volt, úgyhogy én ott azután azt éreztem, hogy körülbelül, mint hogyha levívtam volna kettő csoportkört. Tényleg elég durva körülmények voltak, de hát mindenkinek ugyanaz a kiinduló pont volt, meg ugyanazok az esélyek, úgyhogy igazából hát nehezen, de bírtuk, meg én tényleg örülök annak, hogy azért az utolsó asszukra is higgadt fejjel tudtam vívni egy ötös asszóban, mert ott igazából leginkább ez számít, hogy egy határozott, higgadt vívást tudjak legalábbis én csinálni, és akkor nem fognak meg nagyon.
11: Tavaly szereztél bronzérmát, ez most mennyire csalódás, hogy idén nem sikerült egyéniben érmát szerezni?
13: Sajnálom, mert azt gondoltam tényleg, hogy ezt a francia lányt meg tudom verni, és nagyon örültem volna persze, hogyha sikerül ismét érmet szerezni, de ennek ellenére egyébként jó asszukat vívtam így a nap folyamán, ezért így nem vagyok annyira csalódott, de persze még bennem van az a tüske, hogy egy érem azért igazán jó lett volna.
12: Következzen Andrássy Tibor, a riporter Kessy Dóra.
11: Te jutottál a legtovább a férfi párbajtörőzők közül. Hogy érezted, milyen volt ez a napod? Már Szetei Andrást idézve, Tibi mindenkit agyonvert, ugye egészen a meddig állam nyertél Loyoláig. Milyen volt ez a mai nap?
14: Varai Gábor volt szövetségi kapitány, mondta nekünk mindig azt, hogy a mostoha körülmények növelik a teljesítményt. Hát ma elég mostohák voltak a körülmények, azért ez nagyon brutális volt ilyen melegbe vívni, és így elhúzták az egész napot. De azt kell, hogy mondjam, hogy jól vettem az akadályokat, és tényleg jól vívtam a csoport. Is végig, és aztán a táblán sem voltak könnyű ellenfeleim, de valahogy nagyon magabiztosnak éreztem magam. Gyakorlatilag azt, hogy bernben tudtam vívni az egyéniben, ugyanazt a dinamizmust, ugyanazt a határozottságot tudtam hozni. Hát sajnos a 4-be jutásért az ellenfelem is nagyon-nagyon jól vívott, azért az látszott a nap folyamán is, hogy nagyon erős ellenfeleket vert, meg és ellenem is brillírozott az asszónak az elején, illetve a közepén. Úgyhogy nyilván így egy kicsit csalódott vagyok, illetve hát a srácokkal csalódottak vagyunk, mert nem tudtunk érmet nyerni, de én személy szerint azt érzem, hogy mindent kiadtam magamból, és hogy azért azt kell, hogy mondanom, hogy jó formában jöttem ide, és hogy jól vívtam. Így ki lehet kapni, hát abba bízom, hogy a csapaton ott sikerül felállni a dobogóra.
11: Ez miért van, hogy valahogy a belga Loyolának tényleg nem tudjátok az ellenszerét, mert nagyon sokatokat megvert így a szezon közben is. Valahogy olyan ilyen fura stílusban is vív, de hogy egyszerűen így nem találjátok így ellen egy ritmust, vagy nem tudom.
14: Igen, bár az idei szezonban egyébként nem vívott túl jól, tehát azt hiszem 32 volt a legjobb eredménye, tehát a mai napra nagyon felszívta magát, és tényleg nagyon rég láttam, hogy ilyen jól vívott volna. Kár, hogy ilyen korán összekerültünk, mert tényleg úgy éreztem, hogy egy színvonalas meccs volt, és akár egy döntőnek is beillett volna, de hát ilyen a sport és a vívás, kell egy kis szerencse is, meg tényleg ebben a melegben, meg egy ilyen hosszú napon azért 6:40-es busszal jöttünk ide a terembe, és persze meg óráról órára változik a forma, nehéz végig ott lenni a topon. Most ezt így sikerült, szerintem az irány, amit az év végén így megtaláltam, az jó, és szeretném ezt tovább vinni a csapatra, illetve a VB-re is.
12: És akkor a legfontosabb hírek után ismét labdarúgás, hiszen az adás elején, ahogy hallották, 21 órától játszik Franciaország Szenegál ellen a világbajnokság I csoportjában New Yorkban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, így ebbe bele is kapcsolódhatunk, a kommentátorok Edvi László és Szabó Bence, a szakkommentátor Bene Ferenc.
28: Csapattársa Dembélének, egyébként minőségben nem sokkal gyengül ez a francia csapat.
23: ez komoly, komoly adekvat megoldás.
28: Ismételten köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Igen, közben a cserék megtörténtek. Franciaország továbbra is 1-0-ra vezet Szenegál ellen. A 80. percben járunk a mérkőzésen, és az aranylabdás Dembélé helyén a folytatásban Barcola, és közben pedig elindul a szenegáliak támadás. Ebben a pillanatban megakasztották őket, és ezt követően pedig Theo Hernandez volt az, aki kipasszolta a pályának a bal oldalára, és hátul jár a labda most a franciák lábán.
2: A franciák tehát nyugodtan adogattak, hogyha jégkorong meccs lenne, azt mondanák, hogy fagyasszák a korongot, de hát azt hiszem, hogy a New Jersey kánikulában ezt igazából nem mondhatjuk. Aztán a franciák eladják, és bedobásra jöhet a szenegáli válogatott. A szenegáli válogatottnak most már azért pörögnie kell. Az első játékrészben jó volt a csapat, most azonban eladják a labdát, tehát ismételten jöhettek a franciák. Felazult egy kicsikét a szenegáli védekezés, hiszen feljebb tolta a védőfalát a szenegáli gárda, a franciák pedig a bal oldalon próbálkozhattak, azonban sikerült végig megszerezni az afrikai csapat játékosainak a labdát, és nyilvánvalóan a fontos az lenne, hogy előbb-utóbb menjenek át ellentámadásba, hiszen 1-0 arányban vezet Franciaország. Most a bal oldalon próbálkoznak Diouf révén a szenegáliak, még mindig Diouf, éppen hogy csak a franciák tér felén vannak, aztán most már egészen visszakerülnek a saját térfelükre. Idrissa Gueye az, aki próbálja átküldeni a labdát az ellenfélnek a térfelére, aztán Pape Gueye az, aki keresi a rést a pajzson. A franciák most beállnak négy emberre védekezni, a szenegáliak pedig nem mozognak eleget, tehát nem találnak igazából társat maguknak a középpályáról irányítani szándékozó szenegáliak, és meg is szerezték a franciák a labdát. Rabiot egy fantasztikus indítás, az indítást követően a helyzetben a franciák is 2-0 arányban vezet Franciaország, a gólszerző pedig Barcola, hát ki más lenne, az a játékos, aki egy perccel ezelőtt érkezett a pályára, erre szokták mondani, hogy gratuláció jár az edzőnek, a szövetségi kapitánynak, aki fantasztikus érzékel küldte be Dembélé helyére Barcolát, Barcola pedig a fellazuló szenegáli védelem mögé került, és gyönyörűen lőtte el a labdát a szenegália kapusa Eduard Mendy mellett, így aztán 2-0 arányban vezet Franciaország, és azt hiszem, hogy most már kijelentett, hogy lassacskán ez a találkozó eldől, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy az utolsó világeseményén szereplő Deschamps kapitány pedig fantasztikusat húzott, nagyszerűen mozgott el a védőjétől Barcola, talán már fáradt is a védője Koulibaly, elment Koulibaly mellett, aztán átcsippentette a labdát Eduard Mendy fölött, igazi klasszis megoldás volt ennek, és ennek a klasszis megoldásnak köszönhetően 2-0 arányban vezet Franciaország. Amikor már a második játékrész 38. percénél tartunk, vagyis már igazából csak egy kicsivel több, mint 10 hát, perc
23: körülbelül van a mérkőzésből. Erről beszéltem, amikor említettem, hogy jót tesz a mérkőzésnek az első francia gól, hiszen a szenegáli csapatnak ki kell nyírnia, sokkal többet kell kockáztatnia, és ki kell jönni ebből a sündisznóállásból. Ezáltal lehet egy olyan mérkőzés, ami Szenegál visszajön a mérkőzésbe, de lehet egy olyan meccs is ebből, hogy több területe marad a francia támadóknak, és ennek az ékes példája ez a gól is. Egyébként Mbappét annak ellenére meg kell dicsérni ennél gólnál, hogy nem ért labdába, hiszen center pozícióból kihúzódott baloldalra, és ezzel magára vonta a védők figyelmét, hiszen Mbappé hogy nem vonná magára, amikor egyrészt az első gólt szerezte, másrészt bármilyen megmozdulásra reagál a védelmi vonal, és a Mbappé által nyitott pozícióba Barcola mélységből indult be, és megint csak a mélységi sprint, tehát én a sprintelést hiányoltam a franciák játékában az első fél időben, hiszen úgy harangoztuk be a mérkőzést, hogy a sebesség mérkőzése lesz, és ez most már markánsan megjelenik a francia válogatott játékában, de kellett hozzá az első gól, és kellett hozzá az is, hogy egy tempót váltson a francia válogatott. Minden esetre gyönyörű volt a mélységi passz, nagyon tudatos volt Mbappénak a területnyitása, és Barcolának meg kellett futni azt a 20-30 méteres sprintet, jött a labda, és utána pedig a rossz ütembe kimozduló kapus hát úgymond felett, mert szépen alá bökött, úgymond a labdának alá perdített, és nagyon szépen behullott a labda a kapu közepébe. Tényleg klasszis gól volt, de taktikai szempontból is.
2: Ő újabb kétszer a szenegáliaknál Jackson, illetve Papagé teljesen elkészült az elejével, úgyhogy őket már nem láthatjuk a folytatásban, és Bamba Dieng az egyik, aki beérkezett, a másik játékos pedig Ndiaye, utóbbi az Evertonnak a játékosa. ilyenkor már nehéz elkönyvelgetni a cseréket, hiszen folyamatosan felborul a rendszer, miközben a szenegáliak a jobb oldalon próbálkozhatnak, Mennyán kapus azonban kivetődik és megszerzi a labdát. Igen, kicsikét úgy éreztem az első játék részben, hogy talán a franciák olyan takarékos üzemmódban voltak, mondjuk, hogyha egy autónak van 5 sebessége, akkor

0: most már Dujé a labdával, ő tűnt föl veszélyes pozícióban, ezután pedig Rabiothoz kerül egészen hátra a labda. Két gólszerző, ugye Mbappé és Barcola, 66. illetve a 82. percben születtek ezek a gólok. Menyen is hozzáér most a labdához, illetve akkor most már Saliba, az Arzenálnak a védője, az, aki birtokolja egy kicsit a labdát. Letámadnak most a szenegáli játékosok, és bizony ez jó a franciáknak, mert hogy el tudnának indulni egy ilyenből, azért az előző két, vagyis az első, hát a két gól ebből a szituációból született, hogy egy hosszabb indítás után meg tudták futni az embereiket, és bevették a kaput. Közben én már úgy látom, hogy a franciák készülődnek egy cseréhez, úgyhogy ismételten változtatni szeretne Didier Deschamps, és hogyha jól látom, akkor az bizony Ryan Cherki. Kérdés, hogy ki jön le a pályáról, de ez pillanatokon belül kiderül. A Manchester City játékosa érkezik, és Désiré Doué az, aki elhagyja a játékteret, a Paris Saint-Germain játékosát váltja Cherki, a Manchester City futbolistája, úgyhogy ő is szerepet kap itt a világbajnokságon. Egyébként Cherki a második legtöbb gólpasszt adta a Premier League-ben, amennyiben én jól emlékszem, de azonnal rá is tekintek a statisztikára, miközben a franciák támadnak.
1: Hát az egyik csere már jól alakult, sőt az első cseréje jól alakult Deschamps-nak, ugyanis gyakorlatilag egy perce volt fenn a pályán Barcola, amint megduplázta a francia válogatottnak az előnyét. Hát hogy Cherki fog-e gólt lőni, azt nem tudjuk, azt, hogy egy percen belül gólt lő-e, azt megmondom fél percen belül, de azt nem biztos, hogy nem tudjuk, hogy a találkozó további részében talál. Egyébként a 43. perc. A második játék, ez a baloldali támadás egyre jobban fárad most már, úgy érzem, a szenegáli csapat, holott négy friss játékos is érkezett a szenegáliakhoz. Baloldalon éppen Barcola volt az, aki nagy lendülettel indult, és akkor egy jól ismételt egy cserét láthatunk, az ötös számú játékos helyére érkezik a hatos, vagyis Pate Stisse, a Rayo Vallecano-nak a futballistája érkezik Idrissa Gueye helyére, vagyis Papagay után Idrissa Gueye-től is elköszönünk, úgyhogy az utolsó csere lehetőségét is kihasználja a szenegáli szakvezetés. Hát nyilvánvalóan ez most már annak szól, hogy mindent megpróbálnak esetleg még ezen a mérkőzésen az egyenlítés érdekében, de ha ez nem is sikerül, legalább szokja minden játékos, akinek van rá lehetősége a világbajnokság légkörét, tehát ötödik cseréjét is kihasználta a szenegáli válogatott Pate Sisse, Rayo Vallecano játékos a 30. válogatott mérkőzését könyvelheti el. Az nem kevés egyébként.
0: Közben pedig jöhet majd egy kirúgással Franciaország. Egyébként közben akkor Ryan Cherkivel kapcsolatban az a információ, amit említettem, igen, ő szerezte a második legtöbb gólpasszt a Premier League aktuális idényében, de ezzel kapcsolatban mondott egy érdekességet, amikor erre a statisztikára neki is fölhívták a figyelmét, hogy azt nyilatkozta, hogy a futballban nem a számokra fognak emlékezni, hanem azokra a pillanatokra, amelyeket produkálsz. Hát Ryan Cherkitől várjuk akkor, hogy olyan pillanatot produkáljon, amire mi is emlékszünk majd. Egyébként ez a 8. válogatott mérkőzése az egyébként algériai felmenőkkel rendelkező labdarúgónak. Közben most már Szenegál a pályának a bal oldalán. Koundét nem sikerül becsapni, nagyon úgy tűnik. Hiába próbálta meg Sadio Mané-t engedni a lába között a labdát, lábai között a labdát. De egy szögletet ki tudott belőle harcolni, amelyet nem ő fog elvégezni. Egyelőre két labda a pályán, de ezt Sadio Mané megoldja, kigurítja, és érkezik a 25-ös számú Diouf, az, aki majd Szenegál oldaláról becsavarhatja a labdát középre. Egyelőre még kivár a West Ham-nek a játékosa, és most teszi be a labdát bal lábbal, átíveli a túloldalra, visszafejelt labda, ott lehet a ismételt fejes, azonban Cherki az, aki leveszi a labdát, és elindul Franciaország. Azonban a védők odaérnek, a szenegáli védők, és hátra teszik a labdát. A mérkőzés rendes játék idejének utolsó percében járunk.
1: A szenegáliak birtokolják a labdát hátul, egyébként lelkes kis csapatról van szó, nem adja fel, de hát azt hiszem, hogy egy világbajnokság ez a minimum, hogy nem adják fel. Hát 8 percig még élvezhetjük ezt a találkozót, egy gyakorlatilag eldőlt találkozót, a 8 percet tesz rá a játékvezető. Igen, 3 perc az ivószünet, és akkor láttunk ugyebár 5 cserét szenegáli oldalon, láttunk 2 cserét a francia oldalon, tehát összesen 7 új játékos került a pályára, azt szokták mondani, hogy játékosonként egy fél percet mindig hozzátesz a játékvezető, így nagyjából meg is vagyunk ezen hát ez 8 percet.
2: Mindössze 4 játék megszakítás volt.
1: Igen,

0: játék megszakításonként szokták mondani, igen, teljesen érthetetlen ez a 8 perc megint.
1: Igen, ez már a katari szint, amit láttunk 4 évvel ezelőtt, tehát amikor tényleg ilyen 10-valány perceket tettek rá a játékvezetők. Most hát Szenegálnak ezek szerint még 8 perce van arra, hogy szépítsen, vagy esetleg még egyenlítsen is. Hát nyilvánvalóan a szenegáliak sem fognak a kartjukba dőlni, hogyha nem sikerül ezt a mérkőzést pontszerzéssel abszolválni. Most a jobb oldalon éppen a cserekét beállt Serki veri meg a védőjét. Serkina sikerül-e góllal bemutatkoznia, mint Barkulának egyelőre nem, mert Serkitől elvették a labdát. A szenegáliak Sadio Mané egészen hátra húzódik, azért a kalappal az öreg Sadio Mané előtt. Feltűnik a saját 16-osán belül.
2: Szabályosan szerel.
1: Hát a játékvezető szerint szabályosan szerel. Igen, sokak szerint nem. Igen. De így nem, mert nyerni fog értem Franciaország. Tehát ilyen szempontból szerencsé van a játékvezetőnek. Igen. Hogy nem adott 11-est azért a szituációért, mert 2 gólt azért szereztek a franciák, ugyebár Mbappé, illetve Barkola révén, és most is Olizé az, aki birtokolja a labdát a saját tér felén a közepén, aztán Olizét a kezénél fogva visszarángatják. Egyébként rövidújú mezben játszik a francia válogatott, tehát csak a kezét tudta megfogni az ellenfele, tehát nem a mezének az ujjánál húzta vissza, hanem csak a kezénél fogva. Most már kocognak azért a franciák, annyira nem kapkodnak 2 gólos erőjük tudatában. Mbappé a bal oldalon most már hátra teszi a labdát, aztán visszakapja Mbappé a saját tér felére, gurítja vissza a labdát, egészen hátra kerül a 2 belső védő, passzolgat egymásra, Saliba és Upamecano, aztán Tchouaméni hátra tette a kapushoz, Menyánhoz, hát igen, ez amit Bene Ferenc is mondott, hogy pont púpa hátára mindkét csapat játékosainak ez a plusz 8 perc. Most nem tudom, ezt a 8 percet hogy fogják itt lepörgetni. Egyébként a nézők is elindulnak hazafele, úgyhogy a nézőket sem érdekli különösebben már ez a plusz 8 perc. Furcsa dolog ez. Lehet, hogy előbb-utóbb változtatni kéne, vagy legalábbis valami közleményt kéne, vagy valami egységesítést kell kitalálni a FIFA-nak is, hogy az ilyen találkozóknál azért nem biztos, hogy feltétlenül 8 percet rá kell tenni. A franciák most eldugták a labdát, az elmúlt 1 percben a szenegáliak nem találkoztak vele, a franciák hátul adogattak, egészen hátra kerül most Menyán kapushoz, Menyán kapus ballal íveli kicsit ívesen előre, aztán most már szenegáliak is közeli ismeretséget köttek a labdával, rég volt már ilyen, mint említettem, vagy másfél perce adogattak a franciák, úgyhogy most a szenegáliak próbálkozhatnak a jobb oldalon. Kicsit kocogós a dolog, 2 vannak azért szenegáliak a 16-oson belül, most már 3 vannak, a 3 szenegáli támadóra 4 védő vigyáz, de igazából még csak beadás közeli helyzetben sincsenek az afrikai csapat játékosai, na majd talán most jobb oldalról nem sikerül beadni, aztán most sikerült beadni, és lepattan az egyik francia játékos, Theo Hernándezről. Hát, hogy a kezéről pattant le, vagy a csípőjéről, azt nem tudom megmondani, de a szenegáli játékosok, mivel nem reklamáltak, véletlenül így a csípőjéről pattant le. Serki a cserekén beállt, tehát még friss játékos próbálta felhozni a labdát, azonban szenegáliak megállították, aztán a Serki lelkesedését a többiek lehűtik. Ebben a melegben Tchouaméni kicsikét szórakozgat a labdával, és úgy vannak fel a franciák, hogy fusson Serki, ő még friss, aki már régen pályán van, az nem fut.
2: Olizé kapja meg a labdát, igen.
1: Elindítják Olizét a jobb oldalon.
2: És sem sikerült megszereznie, mert hogy Koulibaly odaérkezett, a rutinos védője a szenegáli válogatottnak, és csapatkapitánya is egyben. Rabiot egy rossz paszt választ, és akkor elindulhat most már a másik oldalon Szenegál. Na hát ők talán még akarnak valamit ettől a mérkőzéstől, hiába járunk a 95. percben, ott egy csel, egy gyönyörű csel, és egy lövés gól! Úgy tűnik, hogy egy 18 éves fiú szerzi meg Szenegál első gólját a világbajnokságon, mégpedig Mbaye az, aki gyönyörűen csinálta meg a cselt a 16-oson belül, és ellőtte jobb lábbal a labdát, majd ez pedig bekerült a kapuba. Hát gyönyörűen etette meg ott Theo Hernández, majd ezt követően a csel után megtolta a labdát, és előtte jobb lábbal oldalról, hát ebben benne van azért Menyán is, hiába védett, hogy hiába próbált volna védeni, a kezéről úgy pattant a labda, hogy a hálóba vágódott, de hát mindenképpen itt a fiatal cselejátékos kell megdicsérni. Hát Didier Deschampsnak nyilvánvalóan nem tetszik ez a szituáció, hogy azért Még az utolsó percek bizony izgalmasak lehetnek itt a mérkőzésen, és hát egy 18 éves Paris Saint-Germain futbolista lőtte meg Szenegál gólját a világbajnokságon először.
3: Itt vissza kell vennünk a szót, de a mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban tovább hallgathatják élőben. Én köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
4: A sportvilágot hallották. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után lépnek hatályba. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neft-től, hivatalos folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandr Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazprom Neft-nek a tárgyalásokra. Az amerikai és Irán között létrejött megállapodás Libanonra is kiterjed, ezért az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt területekről, jelentette ki az iráni parlament elnöke. Mohamed Kalibaf a Washington és Teherán közötti megállapodás kapcsán hangsúlyozta, a dél-libanoni lakosoknak vissza kell térniük az otthonukba. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben, kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó egy brit jachtra a La Manche csatornán, miután a polgári hajó túl közel került a fregathoz. Az incidensben senki sem sérült meg, és a jachtban sem keletkeztek károk, és folytatni tudta az útját. A brit védelmi minisztérium vizsgálja az eset körülményeit. Bevetés közben lezuhant az ukrán légierő egyik harci repülőgépe. Az ország nyugati részén történt tragédiában a pilóta és a navigátor meghalt. Hírek szerint a balesetnek nincs civil sérültje. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés a valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti, a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Egyre többen jelentkeznek szerv donornak Norvégiában, mióta Mette Marie Korona hercegné transzplantációs várólistára került. A norvég királyi palota június 5-én tette közzé, hogy a trónörökös 52 éves felesége tüdőátültetésre szorul. Azóta mintegy 12 ezer ember jelentkezett szervdonornak. Ez 180-szorosa az azt megelőző hónapban regisztrált jelentkezőknek. Mette Mariról 2018-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, tüdőfibriózisban szenved. Két medvetámadás is történt ma Romániában. Brassó megyében egy 53 éves férfi, Arges megyében a Transfogarasi úton pedig egy német turista sérült meg. Mindkét sebesültet kórházba vitték, állapotuk nem életveszélyes. A Transfogarasi út térségében az utóbbi időben több hasonló incidens is történt. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 21-23 fokot mérnek. A Dunántúlon, valamint a középső ország részben sokfelé borult az ég, elszórtan esik az eső, néhol felhőszakadások is lehetnek, emiatt több tucat járásban riasztás érvényes. Reggel főként keleten lehetnek még borult tájak, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, észak-keleten lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél, délután 25-30 fok valószínű, 23 óra múlt, 5 perccel.
4: Műsorajánlat. Délelőtt.
3: A férfiak átlagosan 6 évvel élnek rövidebb életet, mint a nők. Ennek hátterében biológiai tényezők, életmódbeli különbségek is állhatnak, de ok lehet az is, hogy ritkábban járnak megelőző szűrésekre, és a tüneteket is gyakrabban hagyják figyelmen kívül.
6: Olvasson az ember, hogy ha időben felismernek egy betegséget, nagyobb eséllyel esetleg gyógyítani is lehet.
3: Mit tehet egy társ, egy feleség, hogy motiválja a párját a szűrővizsgálatokon való részvételre? A férfiak egészségének nemzetközi hetén erről is beszélgetünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Számítok a figyelmükre.
4: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
7: Nyári koncertek a Danubia zenekarral. Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től, 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
4: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk vele, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő. Ehhez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszerekben előforduló adalékanyagok, színezékek, továbbá vegyszermaradványok is. Nem mindegy, hogy a vetéstől a betakarításig milyen termékek kerülnek az asztalra.
4: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos József növényorvos. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel 16 órától a Dunán.
4: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
10: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, ugyanis nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-ai vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízást kell figyelembe venni. Az alaptörvény módosítása KEKVA szabályok átalakítását és a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetését is tartalmazza. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét.
11: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
10: És itt van velünk telefonon Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke is. Köszöntöm.
12: Jó napot kívánok.
10: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Na hát, csak elfogadták ezt az alaptörvény módosítást, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ugye ezekről már az elmúlt hetekben rengeteget beszéltünk, hogy személyre szabott és visszamenőleges hatályú. Nagyon kíváncsi lennék mindkettőjük véleményére, hogy sérti-e ez a jogállamiságot, és talán kezdjük Horn Gáborral, hogy látja.
12: Hát nézd, én nem érzem azt személyre szabott, hogy egy személyre szabott, de többen is lehetnek, akik az elmúlt a 90 óta voltak miniszterek, és ezzel korlátozzák a újabb esetleges ilyen típusú céljaikat. Nem Orbán Viktorról szól ez a történet. Ha valakiről szól, az leginkább Magyar Péterről. Én ezt egy önkorlátozó lépésnek tartom. Ők ezt megígérték, nagyon erőteljes része volt a ígéretüknek, a programjuknak. Én a magam részéről, aki hosszú időt töltöttem a politikában, kormányzati szereplőként is, nagyon is indokoltnak tartom azt, hogy a politika tetején legyen valamiféle korlát. Egyébként a magyar politikában létezik ez, hiszen köztársasági elnök is csak kétszer lehet valaki, tehát nem példanélküli a szabályozás maga. Úgyhogy én ezzel nem érzem ezt egy kicsit se visszamenőlegesnek, mindig lehet egy, miután ez egy érvényességi terület, valahol lehet egy visszamenőleg, abban az értelme visszamenőlegesen mondani egy időpontot, hogy mettől érvényes ez a szabályozás. Azt gondolom egyébként, hogy Orbán Viktor Orbán rendszere akkorát bukott, hogy nincs annak semmiféle realitása, hogy Orbánról szóljon ez a történet. Orbán Viktornak most leginkább az a problémája, hogy az, ahogy megválasztották újból a Fidesz elnökének, ezzel mi lesz a Fidesszel az ő vezetésével a továbbiakban, és nem az ő maga is ezt mondja, hogy ő miniszterelnök legyen újra. Tehát azt gondolom, hogy ez egy helyén való szabályozás, én a magam részéről akár mondom a tapasztalataim alapján is egyetértek azzal, hogy ne lehessen akár 16 évig valaki miniszterelnök, nem tett jót az országnak ez az elmúlt 16 év. Kormányzati gőgnek hívtuk annak idején ezt a fajta befelé fordulást, elszakadást a választóktól. Maga Orbán is beszél erről a szombati kongresszuson, hogy elszakadtak a választói köröktől, tehát én nekem ezzel nem csak bajom nincs, hanem egyet is értek ezzel az egésszel.
13: Még rátérünk arra, hogy Orbán Viktor akkor miért, hát hogyha hogy önfogalmazott, hogy ez nem személyre szabott és nem Orbán Viktor ellen szól, akkor ő ezt miért húzta magára? Beszélünk erről is, de azért kíváncsi vagyok Dornfeld László véleményére is.
11: Hát tisztelettel én nem értenék egyet a vitapartneremmel. Én úgy gondolom, hogy visszaható hatány az egy érdekes jogi vita lehet, én teljesen feleslegesnek érzem jelen esetben ezzel mi ebben vitatkozni. A személyre szabadságot azért már eléggé látom. Hát rendben van, hogy több miniszterelnök is volt ebben az elmúlt időszakban 90 óta, de csak egyetlen egy olyan van, aki a mostani szabályok szerint már nem lehet többet miniszterelnök, míg Gyurcsány Ferenc is lehetne egyébként miniszterelnök, a többiekről nem is beszélve, Bajnai Gordon és így tovább. Ők mind lehetnének még miniszterelnökök. Azt pedig egy picit gyengérnek érzem, hogy itt egy önkorlátozásról lenne szó, hát 5 hete van hivatalban ez a kormány. Arra gondolni, hogy itt biztosan borítéka van, hogy itt 8 éve lenne Magyar Péternek, ez szerintem egy picit dőreség így előre ezt prognosztizálni. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez ténylegesen így fog történni, ezt nyilván senki se tudja ebben a pillanatban, hogy a Tisza kormánynak milyen sikerei lesznek, mennyire tudja fenntartani azt az óriási társadalmi támogatottságot, amit kétségkívül megszereztek a választásokon és azóta, mert azt látjuk, hogy azért már most elkezdődtek az olyan intézkedések, amik idővel elvezetnek oda, hogy bizonyos társadalmi rétegek le fognak szakadni erről a Tisza támogatásról. Ez világosan látszik abból a politikából, amiben mozognak, különösen az oktatásban érzek olyan dolgokat, amik idővel, hogyha tényleg végigviszik azt az oktatási programot, amit Lannert Judit meghirdetett, akkor a középosztály egy jó részét elidegenítheti a Tisza kormányzattól. Tehát én azért egy picit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez Magyar Péternek micsoda önkorlátozása lenne. És ami még azt illeti, hogy a köztársasági elnököt itt előkerült példaként, én azért azt mondanám, hogy a elnöki rendszerekben, meg általában mivel az elnöktől nem idegen az, hogy öt korlátozó van az ő lehetősége a terminusok számában. Ez egyszerűen azért van, mert az elnöki intézmény az ugye jellemzően a király intézménye helyett jött létre. Az ő státuszával, jogállásával bír bizonyos országokban, hát az Egyesült Államok elnöke sokkal inkább királyként hatalommal rendelkezik, mondjuk az egy nagyon Nagy-Britannia királya. Tehát ez a nagyon sajátos jogi helyzet előáll ezekben az elnöki rendszerekben, és azért nyilvánvaló, hogy ott korlátozható, és korlátozni is kell bizonyos esetekben az, hogy ki mennyi ideig lehet elnök. Egy miniszterelnököt viszont nem közvetlenül választunk. Ez a korlátozás, ez alapvetően az országgyűléssel szemben való korlátozás. Ez úgy gondolom, hogy akár ilyen jogelméleti szempontból sem biztos, hogy egy szerencsés dolog, hogy megkorlátozzuk azt a jövőbeli választott szerveknek, hogy kit választhatnak meg, és kit nem, kizárólag egy ilyen alapon. Én úgy gondolom, hogy ha jogállamiságilag nem is feltétlenül támadható azok mentén, amiket elmondtunk. Továbbra se érzem egy olyan dolognak, amely egy valós társadalmi problémára reagál. Ezzel is hangzott vitapartnerem részéről, hogy kicsi az esélye annak, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen, de akkor mégis mi szükség van erre a szabályozásra, amikor meg nem látjuk azt, hogy a Tisza tényleg 8 évet fog-e kitölteni, vagy pedig sem.
13: Ugye Horn Gábor úgy fogalmazott, hogy ön szerint is fontos lenne az, hogy korlátozva legyen a miniszterelnökségnek is az időtartama. Miért látja ezt? ezt fontosnak. Hiszen azt látjuk, hogy és akkor, hogyha itt végig gondolunk arra, hogy Európában mely miniszterelnökök voltak azok, akik 8 éven túl voltak miniszterelnökök, ezen országok sem hoztak ezután egy olyan döntést, hogy mondjuk a miniszterelnököket korlátoznák abban, hogy ezt meddig láthatnák. De Horn Gábor miért gondolja úgy, hogy ez fontos?
12: Nem csak annyit, hogy reagáljak, mert hogy hát ha már beszélgettünk, és ez egy jó lehetőség, hogy én értem azt, hogy a parlamentet nem jó korlátozni, de a népet miért jó akkor? Hiszen az elnökválasztás, ahol közvetlen elnökválasztáson, ott egy kétciklusos szabályozás, mint akár az Egyesült Államok, akár mondjuk Franciaországban találunk, ahol nagyon erős elnöki rendszer van, és az elnök nem annyira király, ezt én nem így gondolnám, hanem sokkal inkább miniszterelnöki funkciókkal bír, tehát meghatározó, a politika meghatározó mindenek fölötti személyisége. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekben a rendszerekben, ha tetszik, akkor ez egy sokkal durvább korlátozással van, hiszen a parlament korlátozása az egy kisebb, hogy mondjam, demokrácia sérelem, mint a nép korlátozása, hogy nem választhatják meg mondjuk Trumpot, szerintem nagy szerencsénkre, mármint a világ nagy szerencséjére és az Amerikai Egyesült Államok nagy szerencsére a harmadszor nem lehet megválasztani köztársaság elnökét. Én magam azt gondolom a kérdésére válaszolva, hogy egyszerűen pont ez a 16 év bizonyította azt be, hogy nem jó az, hogyha túl sokáig valaki meg első számú vezető. Egyébként a példák, amiket ilyenkor föl szoktak hozni, akár Kohl, akár Merkel, és így tovább néhányat tudunk, akik hosszabb ideig voltak, mint 8 év miniszterelnökök. Egyrészt, tehát, hogy ezek más országok, másrészt azt gondolom, hogy pont az ő miniszterelnökségük, akár Kohl idejét nézzük, akár Merkelét, az utolsó idejükben bizony nagyon komoly problémákat vethet fel az, hogy még mindig maradtak miniszterelnöknek. Én személyes tapasztalatokról beszéltem, én úgy gondolom, megélve ezt nem miniszterelnökként szerencsére az országnak, de kormánytagként, egyszerűen az ember, ha sokáig csinálja meghatározó szereplőként ezt, akkor elkezdi elveszíteni a politikai kapcsolatrendszerét, elveszti azt a fajta frissességét, látásmódját, kapcsolatát, befelé fordul, állandóan az az érzése, hogy hát ez már tulajdonképpen én mindent megteszek az én népemért, és a népemnek ez nem tetszik. Én látok ebben logikát, van a másikban is logika, én ezt nem vitatom. Lehet valaki 30 évig is miniszterelnök ilyen alapon, ha ezt megszavazzák, de hát ugye pont Kádár példája, hogy csak egy, aki nem miniszterelnök volt, hanem pártfőtitkár, bizonyítja, vagy akár a többi kommunista rendszer, hogy egyáltalán nem tett jót ezeknek a rendszereknek, ezek a fajta egyszemélyi, hosszantartó, mondom, a tényleges problémákat egyre kevésbé értő, azoktól elzárkózó, azokat megoldani nem tudó politikai szerepvállalás. Én tehát látok ebbe logikát, látom azt is, hogy lehetne ezt másképp is. Nem értem azt az érvét a vitapartneremnek, hogy Magyar Péternek ez nem önkorlátozás, tényleg nem tudjuk azt, hogy meddig és hogyan lesz a Tisza története. Jelenleg azt látjuk, hogy jelentősen nőtt a támogatottságuk az elmúlt két hónapban, és nem csökken, de én sem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy ez 4 év múlva így lesz, de sokkal inkább gondolom, hogy ennek van esélye, mint annak, hogy mondjuk Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen. Tehát ebben az értelemben mindenképpen azt kell mondanom, hogy amikor a Tisza meghozza ezt a törvényt a kétharmadával, akkor nem másról szól, mint magáról, hiszen annak esélye, hogy Orbán újból helyzetbe kerüljön 4 év múlva, én magam azt gondolom, jól ismerve Orbán Viktort, és jól ismerve talán az országot is, tényleg minimális, vagy nulla, annak azonban azért, hogy mondjam, valamekkora esélye van, nem tudjuk mekkora, hogy esetleg még kap egy ciklus felhatalmazását a 41-néhány éves Magyar Péter, ha sikeres az, amit csinál, és azt én meg egy fontos dolognak tartom az egyébként nem túl erős és nem túl jó állapotban lévő magyar demokrácia szempontjából, hogy ne kelljen megélnünk még egy ilyen 16 évet, ami nagyon komoly roncsolás, nagyon komoly problémát jelentett, nem csak a magyar demokráciában, abban is sajnos, hanem a magyar közéletben, a belső világunkban, a gyűlöleteinkben, a félelmeinkben, a kiszolgáltatottságunkban, a működésképtelen oktatási rendszerünkben, egészségügyi rendszerünkben, a működésképtelen magukra hagyott szociális embereket maga
14: után. Most már nagyon elszakadnánk a témától, én szeretnék reagálni, több minden elhangzott, ami engem érintett, és engedelmeddel visszavenném akkor a szót annyiban, hogy ugye itt elhangzott itt az önkorlátozás, és
11: Ha ez tényleg az önkorlátozásról szólna, és megállapítottuk azt, hogy Orbán Viktornak kevés esélye van a visszatérésre per pillanat, akkor miért 1990-től kell számolni ezt a bizonyos dátumot? Ez egy eléggé önkényesen kijelölt dátumnak tűnik ebben az esetben. Akkor miért kell a múltba révedni? Akkor azt kell mondani, hogy akkor most tiszta lap, húztunk egy új vonalat, és innentől kezdve bárki, aki jönne, akár a régiek közül is, ha a választópolgárok végtelen bölcsességükben mondjuk Bajnai Gordont vagy Gyurcsány Ferencet szavaznak meg újra, ők sem maradhatnának 8 évnél tovább, de ez a 8 év mostantól mindenkire egységesen vonatkozik. Nekem ez az érv gyengíti azt, hogy azt az érvet gyengíti ez a bizonyos tény, hogy csak egy önkorlátozásról lenne szó. Itt bizony benne van egy legalább egy szimbolikus gesztus az elmúlt időszakkal szemben, hogy már pedig akkor Orbán Viktor többet nem lehet miniszterelnök, és ez független attól, hogy erre most mekkora politikai esély mutatkozik, vagy pedig sem. Én nekem ez világosan kitűnik ebből az 1990-es dátumból.
13: Az, hogy Domfeld László most itt közbevágott, de tulajdonképpen ugyanazt mondta, milyen kérdést én feltettem volna, hogyha elfogadjuk Horn Gábornak is az érveit, és meghalljuk benne is, reméljük a Fidesz is meghallja belőle azokat a kritikákat, amelyek akár a Fidesz-szel szemben is most megfogalmazottak, de az egy fontos kérdés, hogyha ezt az alapvetést elfogadjuk, akkor hogy látja Horn Gábor, hogy miért kellett az, hogy ez 90 május 2-től vonatkozzon, miért nem volt elég az, amit Domfeld László is kérdezett, hogy innentől kezdve hoztak egy törvényt, mint ahogy a jogalkotásban lenni szokott, hogy visszamenőleges hatállyal nem igazán szoktak törvényeket hozni. Na ez mögött mi lehet, még hogyha értjük is azt, hogy a korlátozás mögött mondjuk mi van?
12: Hát nézd, 1990. május 2-án egy fontos dolog történt a magyar társadalomban, és ezt rendszerváltásnak hívjuk. Ezt a rendszert borította fel 2010. június valahányadikán, nem emlékszem a pontos dátumra, Orbán és a Fidesz azzal, hogy Orbán Viktor meghirdette, maga is így nevezte a Fülke forradalmat, fölborította a magyar rendszerváltás lényegében minden elemét, a helyi társadalomtól kezdve az iskolarendszeren keresztül, a közigazgatási rendszeren át, egészen a demokrácia intézmény rendszereig, a fékek és ellensúlyok felszámolásáig bezárólag. Én egy logikus lépésnek tartom azt, elfogadhatónak a magam részéről, elfogadhatónak tartom is, amit mind a ketten mondanak, hogy lehetett volna ez mától érvényes, tehát nincs ezzel bajom, de elfogadhatóknak tartom azt is, hogy visszanyúl egy ilyen törvény a 2009-es időszakhoz, például azért, amit vitapartnerem is említett, hogy tulajdonképpen nem csak Orbán, sőt, ha valakinek, a Bajnainak, vagy akár Gyurcsánynak, de remélem, hogy Gyurcsány Ferencnek nem jár ilyen a fejébe, bízom benne, mert az nagyon rosszat tenne az országnak, de lehetnek akár ilyen elképzelése is. Eme törvény alapján mondjuk Gyurcsánynak, ha jól emlékszem, még lehet ugye mennyi volt, még egy 3 vagy 4 éve, ez számítás kérdése, ugye 6 éve lehetne Bajnainak. Tehát én látom annak értelmét, hogy a rendszerváltást ebben az értelemben egy kiinduló pontnak tekintjük. Én annak tekintem a magyar társadalom, magyar demokrácia, magyar polgári társadalom, parlamentarizmus kiinduló pontjának, és ennek a szétrombolásának a kiinduló pontjának tekintem 2010-et, és a helyreállítás folyamatát látom a 2026-os április 12-i választásban. Tehát a visszanyúlásban én látok logikát, még egyszer azért nem akarok ezzel hosszan vitatkozni, mert teljesen el tudom képzelni, hogy az is ugyanilyen eredménye járt volna, ha nem nyúlna 90-ig vissza, de miután úgy tűnik, hogy abban ebben egyetértünk, hogy ez nem Orbánról szól ez az egész, ezért azt gondolom, hogy ez mindegy.
13: Hát hogyha elfogadjuk azt, hogy Orbán Viktoron kívül más nem szeretne indulni, de hát Orbán...
12: Hát ezt nem tudjuk.
13: De Orbán Viktor ugye úgy reagált a közösségi médiában, hogy megszavazták a Lex Orbánt, ez volt a legégetőbb, ha szükség lesz rám, itt leszek. Most ezen mondatok mögött mit lehet érteni? Hiszen most egy olyan törvényt szavaztak meg, amiről arról beszélgetünk, hogy Orbán Viktor nem lehet miniszterelnök többet, de hát amikor ilyet kommunikál, akkor e mögött mi állhat?
11: Hát ne felejtsük, hogy azért ezeknek a limiteknek van egyfajta korlátja is a gyakorlati politikában. Itt utalnék mondjuk Lengyelországra, ahol ugye Kaczynski nagyon hosszú időn keresztül nem töltött be hivatalos pozíciót, ő a háttérben meg húzódó figura volt, és előtérbe tolva voltak Morawiecki és más olyan emberek, akik egyértelműen alárendelték magukat Kaczynski akaratának. Tehát, hogy azért ez nem bombabiztos megoldás arra, hogy többet azok az emberek, akik mondjuk 8 évig betöltötték a miniszterelnöki pozíciót, ne tudjanak tényleges hatalmat gyakorolni az országban. Erre remekül látjuk valóban a lengyel példát, de Oroszországban is hasonló fordult elő, még abban a Putyin időszakban, ami nem egy ilyen teljesen nyílt katonai diktatúra volt, mint manapság, amikor egyszerűen helyet cseréltek Medvegyevvel, és egy ideig Medvegyev volt Oroszország elnöke, de igazából Putyin dirigáltott ténylegesen. Tehát, hogy ennek azért van egy bizonyos korlátja, és ilyen szempontból se alélnék el azért annyira a Tiszától. Tegyük fel, hogy van nekik 8 évük, és kapnak utána még 4 évet. Magyar Péter előretol valakit, ő pedig a háttérből tovább folytatja az ország irányítását. Tehát ez is egy könnyen elképzelhető, és a gyakorlatban már számos országban bizonyított politikai szenárió volt. És ez is azt mutatja nekem, amiről itt pedzegette a vitapartnerem, hogy mit lehet korlátozni, lehet-e korlátozni a népapok akaratát, lehet-e korlátozni a országgyűlés akaratát. Szerintem korlátozottan, mert ha az akarat ott van, akkor az utat fog magának találni valamilyen olyan módon, ami formailag megfelel ezeknek a szabályoknak.
13: És hogyha már itt szóba került, azt hiszem Horn Gábor is úgy fogalmazott, hogy a Fidesz lebontotta a fékek és ellensúlyok rendszerét, de mennyire kell a fékek és ellensúlyok rendszerét akkor félteni, amikor most látjuk azt, hogy megszavazták az alaptörvény módosítást, még akkor is, hogyha ezt nagyon sokan kritizálták, és ugyanúgy nagyon sokan kritizálják azt is, hogy Súlyog Tamást is szeretné a Tisza lemondatni. Nem szeretnék azt, hogyha a mandátumát teljes mértékig kitölteni, pedig a fékek és ellensúlyok rendszerében azért ez egy fontos pozíció. Hogy látja ezt Horn Gábor?
12: Igen, annyit még az előző vitához, vagy beszélgetéshez, hogy azt gondolom, hogy az a fajta a rendszer, hogy igazából akkor dől el, hogy magyarok tényleg egy másik Magyarországot építenek, amikor a választójogi rendszer megváltozik. Ugye én magam részt vettem annak idején annak a keretrendszernek a kidolgozásában, az ellenzéki kerekasztal és a nemzeti kerekasztal munkájában, ami működött egészen 2010-ig. Mi abból indultunk ki, hogy a kétharmados felhatalmazás megszerzése lényegében lehetetlen. Mi hibáztunk ekkor. Egyébként ezt a kétharmados győzelme után a Fidesz 2010-ben még tovább rontotta, még könnyebbé tette a kétharmadot, nagyon keményen belenyúlva a választói rendszerbe. Én azt gondolom, hogy ez az egész történet akkor működik igazán, hogyha a Tisza úgy változtatja meg, vagy úgy változtatja vissza, ha tetszik a választógi rendszert, még jobbá, mint a 1990-es, ami lényegében lehetetlené teszi a kétharmados felhatalmazást. Mert ebben az esetben annak az a szöveg, hogy én itt vagyok, amit Orbán mond, mert ugye nyilván Orbán azt is gondolhatta, hogy majd mi győzünk kétharmaddal, és akkor gyorsan megint megváltoztatjuk, és akkor én megint jöhetek. Értem én ezt, hogy lehet a háttérből, persze mindent lehet, senkinek nem lehet megtiltani, hogy titkos tanácsadóként működjen egy kormányban, vagy a pártelnökként befolyásolja a mindenkori kormányfő tevékenységét, de azért a lengyel példa abban az értelemben azért sántít, hogy persze nagy hatalma volt Kaczynszkinek, de Kaczynszki egyrészt nem élt vissza olyan mértékben ezzel a hatalmával, mint ahogy ez történt Magyarországon a hatalom visszaélésével Orbán részéről, mint miniszterelnök. Másrészt pedig azért a lengyel miniszterelnököknek nem egyet fogyasztott el Kaczynszki. Volt nagyon komoly politikai tevékenysége, önállósága, súlya a lengyel politikában. Tehát azért ez nem ilyen egyszerű szerintem, de még egyszer mondom, nyilván minden elképzelhető, de azt gondolom, hogy pont azok az elnöki rendszerek, ahol az elnöke, tulajdonképpen a miniszterelnöke egy országnak is korlátai vannak ennek két ciklusra vonatkozóan az elnöki rendszerekben, az bizonyítja, hogy azért általában az elnökök a két ciklus után lelépnek a politika nagy színpadáról. A kérdésére visszatérve, hogy tudnélik, mi is volt a kérdése, bocsánatot kérek.
13: Az, hogy a fékek, igen, hogy igen, a fékek is ellensúlyok rendszerében.
12: A köztársasági elnök, bocsánatot kérek, csak elkalandozom. Köztársasági elnökében én azt tudom mondani, hogy ha és amennyiben nekem igazam van, és meg vagyok győződő, hogy igazam van, hogy Magyarországon 2026. április 12-én rendszerváltás történt, hiszen 2010. júniusában Orbánék egy másik rendszert építettek, egy illiberális demokráciának hívott valamit, leépítve a polgári demokrácia szinte minden intézményét, akkor azoknak, akik ezt a rendszert kiszolgálták, menniük kell. Tehát nincs nagyon más megoldás. Hogy hogyan mennek, ez egy más kérdés. Magyar politikai értelemben felajánlotta az elmenetelnek egy békésebb útját, vagy egy konszolidáltabb útját, le lehet mondani. Ezzel, ez egy politikai cselekvés, ezzel nem éltek az érintettek. Van más út is. Én elfogadhatatlannak tartottam volna, hogyha a Kádár rendszer bukásakor 1990-ben helyükön maradtak volna a Kádár rendszer meghatározó politikai szereplői, akár köztársaság elnökként, akár legfelsőbb bíróként, akár legfőbb ügyészként, és így tovább, és így tovább. Most is ugyanez történt. A vita azon folyik, hogy ez rendszerváltás volt, ami történt április 12-én, vagy nem. Én nekem az a meggyőződésem, hogy igen. Azt gondolom, hogy a Tisza erre vállalkozott, a Tisza szavazói erre szavaztak. Lehet ezt vitatni, gondolhatja ezt valaki másként, de az, aki így gondolja, annak, hogy mondjam, a minimális elvárása, hogy Sulyog Tamásnak, aki nem csak köztársaság elnökként, hanem alkotmánybíróság elnökeként is minden szempontból kiszolgálta Orbán rendszerét, azt a rendszert, igenis mennie kell. És nem is az az igazi kérdés, hogy megye vagy nem Sulyog Tamás, mert menni fog, hanem az a kérdés, hogy ki jön helyette. Hogy megkísérlie Magyar Péter és a Tisza párt visszaállítani abban az értelemben azt a gyakorlatot, amit tulajdonképpen megint csak 2010-ig volt, hogy a köztársaság elnök az első három azért olyan volt, akinek szélesebb körű elfogadottsága volt, mint az a párt, aki jelölte őt. Ez igaz volt a leginkább egyébként Sólyom Lászlóra, akit az ellenzék jelölt.
14: Bocsánat, nagyon sok minden elhangzott, én most reagálnék itt több mindenre, mielőtt itt nagyon belemegyünk a egykori köztársasági elnököknek a pozíciójába. Megjegyzem, egyébként Sólyom László felé én nagy tisztelettel vagyok. Ha már szóba került a...
12: csak azért is, mert megszavaztam őt.
14: Ha szóba kerül itt a Sólyom László neve, akkor azért elmondanám, hogy a rendszerváltoztatáskor, ami tényleges rendszerváltoztatás volt, arról beszélt, hogy jogállamiságot nem lehet a jogállam ellenében építeni, és például ugye felszólalt a jóvátételi törvénnyel szemben, sőt ugye azt jogilag lehetetlenné is tette, ami azért úgy gondolom, hogy iránymutatású szolgálna azon tiszás döntésekre, amik most láthatóan előkészületben vannak, hogy egyszerűen kollektíven, csak azért, mert valaki ebben a rendszerben valamilyen pozíciót vállalt, büntetés legyen valamilyen vele szemben. Ez szerintem egy nagyon rossz irány, és itt nem beszélhetünk bármiféle helyreállításról. Pláne, hogy én nem tudom elfogadni azt, hogy a most leköszönő NER, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, jobboldali rendszer, Fidesz rendszer embereit úgy kezeljük, mint a Kádár rendszer embereit kezelnénk egykor, akik egy tényleges és működő diktatúrát hagytak itt örökül az országra. Ha lehet vitatni annak a demokráciának a kereteit, amik voltak itt 2026 előtt, azért mégis látjuk, hogy ebben a demokratikus keretekben győzni tudott az ellenzék, tehát még ha lehetett is a pálya, akkor se volt egy diktatúra.
12: De ne ragudj, hát 90-ben is győzni tudott szerencsére az ellenzék.
14: Hát egy olyan választási rendszerben, amit aztán közösen hoztak össze az előző kormánypárttal.
12: Történelmet ne hamisítsunk.
14: Nem hamisítok, hamisítasz történelmet, amikor a Kádár rendszerhez hasonlított demokratikus rendszernek a köztisztviselőit. Ez a történelmi hamisítás.
12: Sajnálatos módon az a rendszer, amit láttunk itt az elmúlt 16 évben, a legkevésbé se volt demokratikus. Egy széteső Kádár rendszerben egy demokratikus választás, aminek keretei a Kádár rendszerben belül jöttek létre, a parlamenti választás útján történt meg a változását. Merítsejünk már.
14: Volt egy egyeztetés az ellenzékkel, és az hozta létre ezeket a kereteket, amiről te beszélsz.
13: Bocsánat, én ezt...
12: ezen az egyeztetésen, ezt magam is tudom, csak azt szeretném jelezni, hogy lehet egy demokrácia ellenes, a demokráciát leépítő rendszeren belül is szerencsére győzni, mint láttuk. Lehet a választási csalásokat messze, a visszaéléseket messze tartalmazó, gondoljunk csak például arra a 17 milliárd forintra, amiről kiderült az elmúlt néhány hétben, hogy közvetlenül pártcélokra fordított közpénzek, ugye a nemzeti kulturális alapkeretei között.
14: Aminek ahol, a felét körülbelül ellenzéki felszereplők kapták meg.
12: Ebből a 17 milliárdból egy fillért nem kapott semmilyen ellenzéki, ebből a 17 milliárdból
14: volt, művészek is kaptak bőven olyan, belőle.
12: Volt olyan választókörzet, ahol effektíve 500 millió forintot, most gondoljunk abba bele, hogy össze összesen mondjuk a Tisza pártnak a teljes választási költsége az 3,5-4 milliárd forint lehetett mindenestül, ezt lehet látni az ő elszámolásukban, éves elszámolásukban. Most ehhez képest halljuk ezt az egyetlen tételt, a 17 milliárdot, akkor miről beszélünk? Hol van itt bármiféle demokrácia, hol beszélhetünk arról, hogy ami 2026-ig volt, az egy működőképes demokrácia, és tulajdonképpen itt
14: demokratikus keretek között voltak visszaélések, hogyha ezek bizonyítást nyernek. Ez még nem jelenti azt, hogy maga a keret ne lett volna demokratikus.
13: Azt hiszem, hogy itt a mostani rendszerváltásról, rendszerváltoztatásról akár egy külön adás témája is ki fog jönni, sőt, ahogy kezdett izgalmas lenni a beszélgetés, én úgy gondolom, hogy a jövőben erre sort kerítünk, de sajnos most a műsoridőnk véget ért. Nagyon szépen köszönöm Domfed Lászlónak és Horn Gábornak is, hogy a rendelkezésünkre álltak. Szőlősi Éva és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth.

0: was, but his heart is gone. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ma a főváros 22. kerületéből a Memento Parkból jelentkezik a hely. Műsorunk első részét hallhatják. Annak apropóján sétálunk a Szoborparkban, hogy számtalan 56-70 programot szerveznek idén, megemlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulójára. Első adásunk egyébként ma, az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján hangzik el. Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére, de hamarosan a független Magyarország napja is lesz, a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére. A tematikus útvonal segít abban, hogy bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével megidézzük a forradalom sorsfordító pillanatait, a nép összefogását és a diktatúrát. Válaszreakcióit. Vezetőink pedig itt a Memento Parkban. Holp Judit turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató, Rétli Ákos kuratóriumi elnök és Bosnyák Zoltán tárlatvezető, kommunikációs és kreatív munkatárs. Itt vagyunk, még be se léptünk egyébként a Szoborparkba. Nem tudom, hogy ez tudatos-e, hogy ide még belépő sem kell, de már is egy hatalmas csizmát látunk, és szerintem bárki, aki erre sétál és próbál elsétálni a kamarerdő felé, akkor felsejlik benne, hogy ez vajon miért van itt. Egy hatalmas tribűn, szerintem ez a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjével lehet egyenméretű, vagy talán még nagyobb is, azon egy legalább 10 méter magas talpazat, azon még egy talpazat, az is van vagy 5 méter, és az a bronz öntött csizma nálam biztos nagyobb, de lehet, hogy kétszer akkora. Holp Judit, segítségét kérem.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, a Kossuth Rádió hallgatóit. Föntről lefelé válaszolok a kérdésre. A csizmák biztos, hogy magasabbak, átlagos testmagasságú embernél, ugyanis az eredeti Sztálin szobor 1956-ban az első estén, október 23-án 21 óra 47 perckor ledöntött szobrának talapzaton maradt másolatai. Látjuk. Tehát ez a csizmapár, ez pontosan akkora, amekkora az eredeti szobor csizmája volt, és maga az eredeti szobor pedig 8 méter magas volt, úgyhogy ebből egy kis logikával és matematikai érzékel ki lehet számolni, hogy vajon mekkora az a csizmapár. A Memento Park Szoborpark Előd Ákos, Ibl és Podmanicki díjas építész tervező asztalán született. Az ő elgondolása az, ami mentén itt körbejárhatják a látogatók a Memento Park Szoborparkot. Ez egy politikailag semleges gondolatmenet, amely kvázi az emlékezet és a trauma mentén kézen fogva visz végig mindenkit, aki átélte vagy nem élte át ezt a rendszert.
0: 70 éves évforduló kapcsán nyilván most fontos a megemlékezés. Az egész év arról szólt, hogy különböző programsorozatok keretében arról lehetett hallani, hogy mi minden történhetett 1956-ban a forradalom idején.
1: Én visszamennék egy pár évvel, ugyanis a Memento Park Szoborpark a népakarat szüleménye. A politikai társadalmi változások már 1985-től tetten érhetők. És valahogyan sikerül a magyar népnek egy olyan állapotba eljutni, egy olyan egészséges állapotba eljutni, ahol egy társadalmi konszenzus születik arról, hogy ezeket az alkotásokat ne elpusztítsák, ne lerombolják, ne beolvasszák, hanem megőrizzék. Óriási szerencse, tényleg kegyelmi pillanat, ahogyan 1956 is a forradalom egy kegyelmi pillanat volt, egy megismételhetetlen kifejeződése a népakarat egységének, hogy a rendszerváltó politikusok is, a rendszerváltásról elmélkedő tudósok is egyetértettek azzal, hogy ezeket a szobrokat nem szabad beolvasztani, nem szabad elpusztítani, és abban is egyetértettek, hogy az eredeti helyükön sem kellene hagyni. És úgy, hogy kiemelték az eredeti helyükről, elkezdődtek az úgynevezett szoborviták, tehát például a dátum ez az 1991, itt már zajlanak a szoborviták. Minden budapesti kerület saját jogon dönthetett arról, hogy mely szobrot tartja meg, és mely szobrot távolítja el.
0: Na de hát még be se léptünk a park bejáratán, itt kint, kívül, ha a disztribünt látom, akkor innen, ahonnan egykor a pártvezetők integettek május 1-i felvonulások során a felvonulási téren, megelevenedett a 70 éves emlék éven. ez a helyszín, csináltak, szerveztek itt interaktív programot, kiállítást, rendhagyó tárlatvezetés?
1: Főleg a rendhagyó tárlatvezetés az, amit az emlékév kapcsán hirdetünk és szervezünk, és nem csak látogatóinknak, hanem szakmai partnereinknek is. Idegenvezetőknek, tehát budapesti városi idegenvezetőknek, pedagógusoknak, pontosan azért, hogy ne csak a mi közreműködésünkkel, hanem önállóan is fel tudják dolgozni a vendégeikkel, osztályukkal ezt a témát, és ennek megfelelően a közösségi média oldalainkon is publikáltuk ezeket a segédanyagokat, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek, mert úgy gondoljuk, hogy ez mindig hozzáférhető kell legyen, ez az univerzális tudás és az az ismeret, amivel a Memento Parkot ebben a nagyon fontos évben meg lehet látogatni.
0: Közben Bostyák Zoltán tárlatvezetőhöz fordulok. Amikor idejön egy gimnáziumi csapat a pedagógusokkal, akkor mi az, ami őket leginkább megfogja?
2: Hát egy tinédzsernek, egy gimnazistának alapvetően ez nyilván elsőre egy ilyen nagyon furcsa, nagyon retro, nagyon távoli világ. Nekik szerintem a hangulat majd csak bent fog megérkezni, amikor szembesülnek ezekkel a szobrokkal és az üzenetekkel. Nyilván egy trabant, meg egy telefonfülke számukra már egy légretűn dolog, és nagyon érdekes tud lenni. Telefonfülkében egyébként kommunista vezetők beszédeit lehet hallgatni, tehát működik.
0: Fel lehet hívni, mondjuk
2: így van, föl lehet
0: Rákosi elvtárs.
2: És akkor nekikeznek a beszédükbe, természetesen kérdéseket is lehet föltenni, csak nem fognak válaszolni. A gyerekek számára ez elsősorban egy múlt, amit igyekszünk megtenni tárlatvezetőként, hogy ez számukra érthető és értelmezhető legyen. Milyen közegben és milyen üzeneteket közvetítettek ezek a szobrok. Sajnos azt vettem észre, hogy azért tinédzsereknél ez már nem egy élő történelem. Ez talán az én generációm az, aki még ilyenekről be tud számolni. Én szoktam a tárlatvezetésekben említeni családi történeteket. Például, hogy Málenki robotra elvitték nagyapámat, és 3 évet töltött Donyeckben a szénbányákban. Ilyen történetekkel csak az én generációm rendelkezik még. Biztos volt félelem is bennük, hogy ezekről nem szabadott beszélni évtizedekig, és ez a rendszerváltással sem változott meg. Tehát én ezt nem személyesen tőle hallottam, ezeket a történeteket, mert tényleg nem volt meg az a kapcsolat közöttünk, hogy ezt átadhassa. Ez a szakadék, ez megvolt, és szerintem ez pont az ilyen túrák kapcsán lehet ezeket a szakadékokat áthidalni valahogy, tehát hogy ilyen közvetítéssel átadni.
3: A Hely riportműsor a Kossuth Rádióban.
0: Megérkeztünk a bejárathoz, de egy hatalmas, klasszicista stílusban épített timpanon, nem tudom, Rétli Ákos kuratórium elnök segítségét kérem, hogy kicsit bemutassuk, szóval olyan, mint egy nagy, több emeletes épület, de mögötte nincs épület, tehát csak egy oromzat maradt meg.
4: Nagyon sok olyan elemmel, jellegzetességgel találkozunk, amik a Memento Parknak a koncepcióját tükrözik. Tehát szoktuk mondani a látogatóknak, hogy vásároljanak például egy kis látogatói kalauszt, vagy vegyenek részt vezetéseken, mert hogy annyi titkot rejt ez az egész létesítmény, és olyan sok minden van itt, ami első látása nem is annyira egyértelmű, nem is annyira nyilvánvaló. Szóval nagyon sokan megérkeznek ide úgy, hogy ó, hát én ismerem ezeket a szobrokat, hát főleg az idősebbek azt mondják, hogy hát láttuk mi ezt már eleget, nem kell nekünk erről már további tudás. És akkor gyorsan rákérdezünk, hogy na és akkor tudják-e, hogy például a főkapu az mennyiben tükrözi ennek a korszaknak a propagandáját, a hazugságait, az a be nem váltott ígéreteit. És akkor már rögtön elkerekedett szemmel nézik, hogy hát tulajdonképpen azt nem tudjuk, akkor kezdjünk el mesélni. És akkor valahogy úgy mégiscsak bevezetjük az embereket ezeknek a jelképeknek az értelmezésébe.
0: Mert Ijesz Gyula verse mellett tőle balra meg jobb oldalt, egyik oldalon felismerem Lenin egész alakos alakját, Marx és Engels, ugye?
4: Hát tulajdonképpen a főkapu, a főbejárat az egy nyitány, az egy hatalmas nagy összefoglaló, egy ígéret, hogy majd ott bent valami csodálatos dolog lesz, hogy mintha itt tényleg, mintha egy óriási épületnek a homlokzatánál állnánk. Nem véletlenül van egyébként a timpanon a tetején, és oszlopok tartják ezt az egész építményt, és oldalt a falfülkékben állnak ezek a monumentális szobrok. Ez tulajdonképpen megidézi az antik építészetet. Na de hát az antik építészetnek mi köze az itt látottakhoz? Hát a szocreál. Hát az, hogy a szocreál az a speciális stílus ennek a korszaknak az építészet és egyáltalán a művészetekre ráerőltetett stílusa, alkotta, az valahol az antik világban kereste a saját gyökereit, mert minden új rendszer, minden gyökértelen rendszer megpróbál valahol a távoli múltban magának elődöket találni, és megtalálni azt a jogfolytonosságot, amivel igazolhatja önnön jelentőségét, és hát azt a tényt, hogy ő ott van, és éppen vezeti az országot, a népet, és a történelemnek részesévé válik. És hát igen, a közepén ott van a vastábla, rajta I. és Gyula egy mondat a zsarnokságról című verse, ami a diktatúrának, az elnyomásnak, a zsarnokságnak egyetlen hosszú sóhajba, egyetlen mondatba összefoglalt tulajdonságainak a tükre, de hát itt nem tudunk bemenni.
5: Ez a kapu,
4: és nem látunk, de hát a mondásból tudjuk, hogy minden nagy kapu mellett van egy kis kapu, úgyhogy mi ezen tudunk bemenni a parkba.
0: És közben Holp Jutit azt kérdezem, amíg sétálunk a parkba befelé, hogy a 70 éves évforduló kapcsán melyik volt mondjuk a legérdekesebb, vagy legizgalmasabb az önök számára?
1: 2025 óta tematikus borkóstolókat szervezünk, minden hónap első szombatján a publikum számára, és egyébként lekéréses módon egyéni vendégeknek is.
0: Ez a Budafoki pincejáratnak egy állomása lett a szoborpark?
1: Így van, így van. Október közelettével 2025-ben egyre egyértelműbb volt az, hogy az októberi alkalmon nem is beszélhetünk másról, csak 1956-ról, és annak kapcsán is kerestük a személyeket, hogy kikhez lehetne jól kapcsolódni, ugyanis ki kellett találni, hogy melyik bort melyik szobornál és miért fogyasztjuk.
0: Mit ihatott Kádár? Vagy mi volt Kádárnak kedvenc bora, csak is a vörös? Vagy nem tudom, egyáltalán lehetett a fehérhez nyúlni?
1: Nagy Imrét választottuk ki. Az ő életútjának állomásairól hoztunk borokat. Egy nagyon szép ívet sikerült rajzolni, onnantól kezdve, hogy ő is harcolt az első világháborúban, és ott maradt a orosz hadifogságban egészen addig, ameddig 1956. október 22-én Badacsonyból, a Szüretről elszólították őt. Az 1956-os emlékezethez és évfordulóhoz kapcsolódó eseményeink közül a borok Nagy Imre életútjának állomásairól volt az egyik legmegindító programunk. Az utolsó tétel az ugyanazokról a tőkékről származik, ugyanis megvannak még azok a tőkék, és van egy működő borászat is, aki gondozza Nagy Imre emlékezetét és 1956-os örökségét azzal, hogy minden tizedik évforduló, minden kerek évfordulón készítenek is egy Nagy Imre emlékbort. Ez volt a borsor záró kortja.
0: Ha a Szüretről beszélünk, akkor ide passzol Felszegi Csaba szerkesztő kollégámnak a következő riport bejátszása, hiszen a műsor elején már említettük, hogy ma van, tehát az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja, Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére, hamarosan pedig június

0: beszélni. Eszerint Nagy Imre mártír miniszterelnök feleségével és egyik unokájával 1956. október 23-a előtt a forradalom előestéjén Veszprém vármegyében Badacsony-Tomajban járt egy családnál szüreten. 1956. október 22-én késő este pedig a pattanásig feszült fővárosi helyzet miatt Nagy Imre egy Tapolcáról érkezett autóval Balaton-Almádin keresztül indult el Budapestre. A szüretről készült fotók 1989 után kerülhettek napvilágra, mondta el Cucor Sándor, Balaton-Almádiban élő történész.
1: Zabó János katona társa volt Nagy Imrének. Véletlenül összefutottak Hévízen, amikor fölmelegítették ezt a baráti kapcsolatot, mivel a szület időpontja közeledett, meghívta Badacsony-Tomajba születelni. Nagy Imre boldogan elfogadta, olyannyira, hogy a családjával ment le, de nem a lányát vitte magával.
2: Feleségével és unokájával.
1: Fiú unokával. Ezeket a dolgokat, ugye, amikor így suttogják, akkor 33 évet kellett várni, amíg kiderült ténylegesen, hogy itt volt egy Kotnyek Antal nevű profi fotográfus, aki olyan gyönyörű, derűs képeket készített a Nagy Imréről, hát nem volt Budapesten, ő itt volt. Badacsony-Tomajon itt megette a birkapörköltet, már hoztak birkahúst is magukkal, és utána meg állítólag még este még zsíros deszkát is evett. Szóval ezek úgy lassan állt össze ez a kép.
2: 89-ben került elő egy fotósorozata, ugye Kotnyek Antalnak erről.
1: Állt össze bennem is a kép, tehát nagyon sok minden ilyen legenda volt, amiből ugye gyakorlatilag később derült ki mindig a múlt.
2: És akkor a legenda szerint október 22-én este Tapolcáról jött egy autó, érte, amikor már ugye a forradalmi események miatt hirtelen Pestre kellett utaznia?
1: Ő jött egy autó, érte, ez az autó fővétel Balaton-Almádin keresztül mentek föl Budapestre, és akkor másnap már megkezdődött a forradalom. Ez a Badacsony-Tomajiak előtt sem volt teljesen nyilvános, mert a rendszerváltozás után állítottak fel egy márványtáblát, mondta a Zabó Présháznak a falára.
0: Veszprém azért is fontos, mert országosan az 56-os forradalom egyik legjelentősebb településeként a szovjet csapatokkal szemben a királynék városában alakult ki Budapest után a legnagyobb fegyveres ellenállás. Emellett pedig a vármegye óriási szerepet vállalt abban, hogy a forradalom idején Budapest élelmiszer ellátását is biztosította.
3: 56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
4: Hátunk mögött az utágó vörös csillag látható, most éppen begóniákkal beültetve Bosnyák Zoltán tárlatvezető.
5: Maga ez a csillag a Clark Ádám téren álló körforgalom közepén található vörös csillag hasonló virággal beültetett vörös csillagnak a mása.
4: Itt is olyan egyébként, mint egy körforgalomban lennénk, tehát a koncepció az azonos.
5: Így van, nem véletlenül, hiszen a Clark Ádám téri csillag is ugye azért került oda, mert az volt Budapest és az ország középpontja, szimbolikus középpontja, ugye az Éró kilométer kő is meg van emlékezve, ott arról is van egy emlékmű, és erre a stratégiai helyre szánták ezt a virágból kiültetett, megültetett vörös csillagot, ezt a koncepció részeként ide is a parknak a középpontjába szánták, szintén megemlékezve erről, természetesen kisebb méretben, de ugyanúgy megtalálható. A virágok nem változnak, továbbra is begónia, mert a szép vörös színt azok biztosítják.
4: Szobor, fal, nem tudom minek mondjam, talán mészkőből, de ahhoz is kérek majd segítséget Rétli Ákos kuratórium elnöktől. Különböző képeket mutat egymás után, talán kronológiai sorrendben, nem tudom. Katonákat látok benne, vörös katonákat, munkásokat, egy fejet becsukott szemmel, különböző szimbólumokat.
6: De nagyon jó a sejtés, mert elhangzott itt, hogy kronológia, meg elhangzott az, hogy ez valami történet. Igen, ez az. Ez egy képregény. Ez a fal tulajdonképpen az 1956-os forradalom napjainak a képregénye, de a kommunista értelmezés szerint.
4: Nem ellenforradalom.
6: Megállok itt a diákokkal, mondjuk egy diákcsoporttal, és megkérdezem tőlük, hogy mit tanultak, hogy kezdődött az 1956-os forradalom, és akkor némi gondolkodás után eljutnak a diák tüntetésekig, amikor ugye az ismert képsorokon mindenki látta, hogy a műegyetemisták egymásba karolva békésen tüntetnek, és vonulnak a Margit hídon, és a műegyetemhez mennek, és egyesülnek aztán más egyetemistákkal, és a BEM téren ott egy hatalmas felvonulás van. ezzel szemben, ugye, hogyha itt elindulunk a falnak az elejétől, mit látunk a falon, mi van ott rögtön a legelején?
4: Bolyónyomok, lövész.
6: Lövésnyomok, mert a kommunista értelmezésben 1956 egy fegyveres felkelés volt az ellenforradalmárok, orvul fegyverrel a meglévő

0: hatalom, államrend annak a megdöntését kezdeményezték, amiből aztán mi alakult ki, mi a következő rész, mit látunk ezen a falon.
1: Kétségbeesés,
0: segítségért nyúló kezeket, lángokat, zászlót valaki a megadásra próbál.
1: És tört lefelé.
0: Igen.
1: És megint akkor nem a forradalmi hősöket sajnáljuk, hanem itt az elnyomottak az AVH-s tisztek, vagy?
0: Igen, és mit látunk? Ott van a kalapács, sarlók, és különösen távol egymástól. És a legfontosabb szimbólum az itt alul egy nyitott könyv, ami lángol, ami ég. Tehát a könyvégetésre utal ez a jel. Tulajdonképpen ennek a forradalomnak, vagy hát az ellenforradalomnak a barbárságát próbálja ezzel bemutatni. Tehát így meséli el egy 20 méteres mészkőfal az 1956-os forradalom eseményeit, de természetesen a kommunista szemszögből, hiszen ők állították ezt az emlékművet a Köztársaság téren, amit ma II. János Pál pápa tér néven ismerünk, az 1956. október 30-ai ostrom emlékéül.
1: És ezt el is hitték az emberek? Holp Juditot kérdezem.
2: Én egy politikailag teljesen semleges családban nevelkedtem, pedig édesapám katonatiszt volt évtizedeken keresztül, és mindentől megkíméltek. Amikor a nagyszüleim egy pár évvel ezelőtt meghaltak, akkor beszélgettünk az ő emlékezetükről édesapámmal, talán pont itt a Memento Parkban, talán pont a tavalyi Nagy Imre burkóstolón. És akkor mondta édesapám, hogy te tudtad, kislányom, hogy a nagyszüleid úgy haltak meg, hogy szerintük 56 ellen forradalom volt. És valami végtelen hálát éreztem, hogy nem tudtam, hogy így haltak meg, hogy felnevelkedhettem így. De a válasz igen, csak hogy egy nagy klasszikus idézzek, a hazugság, hogyha elégszer ismételjük, igazság lesz.
1: És Bostyák Zoltán táratvezetőnek személyes érintettsége van 56-tal kapcsolatban?
3: Az én családomban szintén nem volt ez téma, nem tudok emiatt ilyen érintettségről beszámolni. A propaganda hatásairól viszont igen, arról vannak emlékeim. Még óvodás voltam, és az óvodánkban is ki volt rakva egy tabló a Hazafias Névfront jelöltjeivel egy választás előtt. Majd a választásokról is van egy emlékem, miszerint én édesapámmal, még a bátyám édesanyámmal vonult el a válaszói fülke magányába, és miközben apám éppen a szavazatát adta le, én megrángattam a kabátja szélét, és mondtam neki, hogy apa, ugye Kádár Jánosra fogunk szavazni. Az akkori énem, aki pár évesen is hatása alatt volt ezeknek a propagandáknak természetesen, úgyhogy anélkül, hogy túl sok mindent tudtam volna Kádár Jánosról, azt viszont tudtam, hogy rá kell szavazni.
0: Én viszont egy politikailag polarizált családban nőttem föl.
1: Régi Ákos.
0: Az én szüleim lényegében politikai okokból váltak el. Nagyon kulturáltan, szépen, mosolyogva, de egymást el nem viselve mondtak búcsút egymásnak. Szoktam itt mesélni a diákoknak, úgy érettségiztem le, hogy én az 1956-os forradalomról nem hallottam semmit. Tehát úgy jutottam el az érettségig, hogy ez sem a történelem órákon nem került elő, se a magánbeszélgetésekben, se a családban. És ez jellemző volt erre a korszakra, hogy inkább elhallgatni az 1956-os eseményeket, és ez az egyetlen olyan objektum, ez a mögöttünk álló fal, valamint az ezt kiegészítő szobor, ami egy ilyen kényszerből jött létre. Tehát a kommunista pártállamnak azért valahol mégiscsak kellett szót ejteni 1956-ról, hiszen itt voltak ezek a halottak, itt voltak azok a általuk hősöknek, és általunk meg áldozatoknak nyilvánított személyek, akiknek valami módon emléket kellett állítani. Na ez egy nagyon furcsa ellentmondás lehetett annak idején, és egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan ejtsenek szót olyasmiről, amiről nem akarnak beszélni. A Memento Parkban, meg a Szoborparkban ez a fantasztikus, hogy...
1: Itt már szabad beszélni,
0: hogy itt már mindenről beszélhetünk, és arról is beszélhetünk, hogy milyen az, amikor nem szabad valamiről beszélni.

0: Most egy időre egy hétre búcsúzunk a Szoborparktól. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon még 60 napig visszahallgatható. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is Bellényi Barbarát hallották. Most a hírek, majd a Vendégháznál műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Fél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Az új köztemető 301-es parcellájánál és az országgyűlésben is megemlékezést tartottak Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai újra temetésének évfordulóján. Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők a parlamentben. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász országos programja. Eddig ismeretlen Bartók kompozíció kézirata került elő egy spanyolországi árverésről. Egyre melegebb lesz, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután 25-30 fok valószínű. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen emlékeztek. Leródtak egyeletét Sulyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak tegnap a képviselők a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számvevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és még nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit szerint a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív és motivációs céljai nem érvényesülnek. A tárcavezető azt mondta, egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrát kell kialakítani. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyen 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyva Rihárd elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1-en elmondta, elindul a szervezet transzparens átvilágítása, valamint a dolgozói érdekvédelmi képviseletekkel való értékeken alapuló párbeszéd. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák. Eddig ismeretlen 1907-ben írt a Bartók kompozíció kézirata került elő egy spanyolországi árverésről. A szakértők szerint a mű egy zenei üzenet, amelyet Bartók Béla írt szerelmének, Gellért Steffinek egy a nő által küldött dallamra válaszol. A kézirat hitelességét a budapesti Bartók Archívum is megerősítette, és a magyar kulturális örökség fontos darabjának tartja. Meghalt Dénes Gábor István, rádiós szakember. 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban. A Petőfi Rádió munkatársaként szerkesztő műsorvezetője volt a Sokféle című irodalmi magazinnak, a 2-től 5-ig című kívánságműsornak, a Szívküldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Máról Holnapra című éjszakai beszélgetős műsornak. Alapító főszerkesztőként vett részt a Petőfi Rádió a Család Rádiója létrehozásában. Dénes Gábor István 75 éves volt. Sporthírekkel folytatjuk. A francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált az Észak-amerikai labdarúgó világbajnokság I csoportjában New Yorkban. Az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket az Eto FC. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik, mindkét magyar együttes idegenben kezd. A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen 22 éves labdarúgója átigazolási díj ellenében szerződött a Famalicão Coimbrához. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. 8 közé jutott a franciaországi vívó Európa bajnokságon a női kardozók mezőnyében Battai Sugár és Szűcs Luca, a férfi párbajtőrözők között pedig András Vitibor. Az éremért vívott asszókat azonban mindhárman elvesztették. András fia 6., Szűcs az 5., Battai pedig a 8. helyen végzett. Győzött Molnár Attila 400 méteres síkfutásban az osztravai arany kategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 század másodperccel ért célba. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca szintén 100 méter gáton az 5. helyen végzett. A férfi 100 méteres futamokban a magyarok közül Pázmándi Dominik 2. lett. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 21-23 fokot mérnek. A Dunántúlon, valamint a középső tájakon sokfelé borult az ég, elszórtan esik az eső. Reggel főként keleten lehetnek még borultabb tájak, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elvétve lehetnek futózáporok, zivatarok. Helyenként megélénkül a szél, délután 25-30 fok valószínű. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végén a sportszerkesztő Szilágyi Dóra, valamint a hangmester Séje Gábor nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Hogy anyává is csak úgy válhatunk, hogy van apa, úgy apává is úgy lesz valaki, ha ott van mellette az anya. Közösen tanulható és alakítható szerepek ezek. Egy része ösztönösen ébred mindenkiben, sokat tesz hozzá az otthonról hozott minták kezelése és a közös úton megtett törődés. S hogy mi segített megtenni napról napra azt, ami szükséges, ami kell, ami jó, egy szülőpár meséli el történetét. Csordvási László Ábel, aki jó sok évvel ezelőtt úgy döntött, hogy önmegyesre a legkisebb lányukkal. Hogyan adódott ez 3 gyermek után a negyedikkel?
3: Hát egy nem várt munkahelyi történet alapozta ezt meg, mert mondjuk őszintén kirúgtak a munkahelyemről, és ez egy héten belül dönteni kellett a feleségem, hogy a 4. gyermekkel volt itthon, akkor a Julcsi 1 éves volt, és akkor így este feküdtünk az ágyba, és akkor mondtam, hogy baj van, és hát a feleségemnek még jók a receptorai rám, tehát összehangolódunk, és mondta, hogy kirúgtak. Azt mondta, hogy igen, hát akkor el kell indítani neki a visszameneteit a munkába, ahol már 10 éve dolgozott, és azóta is ott van, és ő ment vissza dolgozni, ő lett a családfenntartó, én meg egy gyors mozdulattal akkor még úgy hívták, hogy GYET, gyermeknevelési támogatást kaptam, és nagyon jól indult ez a dolog, bár 3 fiú után én 1 éves koráig nem is pelenkáztam a lányomat, mert az olyan más, de onnantól a teljes bevetés. Egyébként főzni szeretek, mosni már nem szoktam, akkor még mostam, mert természetesen ez adódott. Egy idő után persze a mosást rám bízta a feleségem, mert voltak rossz tapasztalatok, amikor egyszer összemostam valamit, de akkor még gyermekünk sem volt. Én nagyon élveztem főzni, szeretek azóta is, meg akkor is tudtam. Nálunk úgy alakult a dolog, hogy a feleségem süt más süteményeket, és az összes többit azt az én kis paraszti módon megtanult kaját, azt viselték a gyermekek is akkor. Most már azért vannak egyéb kívánságaik. És ez volt a rövid története annak, hogy itthon maradtam.
2: Milyen volt ezt megtudni, és ilyen hirtelen dönteni? És a felesége Farkas Tíme.
4: Hát ez egy elég nagy belső vívódás követte ezt a történetet. Szóval azért ez túlzás lenne azt mondani, hogy még aznap éjjel mindenki megelégedésére döntöttünk, tehát nekem ezt napokig kellett érlelnem, és hát először nagyon mélyen érintett, hogy végre egy kislánnyal itthon, tehát 3 fiúval már tudtam, milyen a pici gyermekkor, de a lánnyal meg különösen élveztem, és hát így végül is az érzelmek fölött a józanész kellett, hogy döntsön, és tényleg kimatekoztuk, hogy ez másképp nem megy. Hát, hogyha ő elkezd állást keresni, interjúkra jár, és pályázgat, azzal hónapok telnek el, és a kemény terhelés, ami a havi kölcsön visszafizetés, azt nem tudtuk volna finanszírozni egy otthon levő anyuka bevételéből és az állást kereső apuka összbevételéből, úgyhogy tényleg az volt a mód, hogy azonnal visszamenni, ha visszavárnak, és még ott is keresgélni kellett, hogy akkor visszavesznek-e.
2: Mi volt a terv, hogy meddig maradt volna itthon?
4: Hát még 1 évet biztos, tehát a fiúkkal is igyekeztem azért 2-2,5 éves korukig itthon maradni, mert szerintem ezek a kezdeti évek, ezek nagyon fontosak egy pici gyerek életében.
2: Ön keresett olyan jól, hogy abból lehetett finanszírozni mondjuk ezt a hitelt és a család fenntartását?
4: Igen, azért ezen a munkahelyen dolgoztam már akkor közel 20 éve, és azért ez egy elég biztos alap volt ahhoz, hogy ezt a nehéz korszakot át tudjuk vészelni, de hát nyilván segítettek a nagyszülők is mindkét oldalról, meg bízhattunk sokaknak a segítségében.
2: Milyen területen dolgozik?
4: Egy gyógyszergyárban dolgozom logisztikai területen, és nagyon szeretem, amit csinálok, úgyhogy ez valószínűleg hozzátesz ahhoz, hogy ha az ember nem úgy megy el a munkahelyére, hogy már megint itt kell raboskodnom 8 órát egy nap, úgyhogy ez így jó.
2: Volt egy kislánnyal akkor, meg kellett tanulni.
3: Hát más volt, ugye a fiúkat én keményen neveltem, a legidősebb fiú akkor, amikor Julcsival itthon maradtam, 10 éves volt, és nálunk minden gyermeknek kötelező volt a sport és a zene, és hát én ilyen családmenedzser voltam, ezt azóta se tudtam levetkőzni. Tehát a nagy fiút már nem kellett, ő egyelő 10 éves korában már eljárt az iskolából vonattal be Zuglóig, onnan egy busz megállóval a KSI-be tornázni, szertornász volt, azóta már edző, és az egyik gyerek ment az óvodába, a másik a bölcsődébe, és a negyedikkel itthon voltam a Julcsival. Egy skorpió lány, aki tudja, hogy mit akar, már akkor tudta, hogy mit vesz fel, milyen frizurát akar 2-3 évesen, szóval nem volt azért egyszerű.
2: És akkor meg kellett tanulni, fajat készíteni, fonásokat, coffot.
3: Hát ilyeneket nem, rövid haja volt még akkor. Sajnos az én finom motorikám nem annyira jó, szerelni se tudok, de mindig megszervezek bármit, legyen az lakodalom, vagy bál, vagy közösségi együttlét, mert a templomba is jártunk már akkor régen. Ugye katolikus óvodába, iskolába jártak a gyerekek, ez ilyen hagyomány, és nagyon sok hasonló cipőben járó családdal találkoztunk. Tehát nagyon pörgős életet éltünk. Elég sokáig nem volt gyerekünk, tehát 5 évig mi gyakoroltunk, és hát már a Cejzer-féle modellt is kipróbáltuk, nem jött össze, aztán a végén már egy asztrológushoz fordultunk, hogy miért nincs nekünk gyermekünk, és akkor mondta, hogy hát ő mondhatna időpontot, de vizsgáljuk meg magunkat, hogy meg akar-e születni az a gyerek. Na hát azután lett 4, én egyke vagyok, tehát teljesen elkényeztetett emberként nőttem fel 27 éves koromig, de sikerült a fordulat, mert mindig csak a feleségemért böjtöltem, 33 évesen nősültem, de megérte. Én elég puritán családban nőttem föl, és hát megvoltak a feladatok. Persze magamnak azért több mindent megengedtem, mint amit be akart. Mert tudtam, hogy milyen rossz példát is csináltam én saját magammal az egóm révén, de hogy a gyerekek már ne lépjenek ebbe a cipőbe, de hát azért beleléptek.
2: Mire gondol?
3: Hát, hogy a gyerek mikor jöhet haza, vagy rakjon rendet, vagy segítsen, vagy kedvesen szóljon. A másikhoz már ekkor ugye nagyobb bacskák voltak, de hogy milyen beosztás legyen pénzügyileg, ezek a mai napig visszatérő dolgok, de hát nemrégen olvastam el Orvos Tóth Noéminek az örökölt sors elemzését, és hát visszaköszönnek a nemzedékeken átívelő nem is traumák, hanem megrögzöttségek, de a jó dolgok is.
2: Meddig maradt itthon a kislánya?
3: Egészen 15 éves koráig, tehát én onnantól kezdve hiába kerestem munkát, ugye én vegyész vagyok, és mérnök üzletkötőként dolgoztam, bejártam egész Európát, még nagyon sokat dolgoztam, de a piacra visszakerülni ezen területen 50 év fölött már reménytelennek tűnt, sok-sok pályázatot beadtam, de nem jött össze, és akkor hát különböző dolgokat csináltam, biztosítási ügynök, ilyen MLM dolgok, sőt a nagycsaládosok beneveztek engem, hogy pénzért nézek filmet a Korhatárbizottságban, az is nagyon jó volt, tehát én mindig kerestem pénzt, meg nem adtam föl, de 15 éves koráig lehet a gyermeknek itthon a harmadik vagy negyedik gyermek után a szülő. És jó megtapasztalni úgy, mint a nyugati országban, a feleségemnek laknak rokona is Svédországban, ahol az teljesen természetes, hogy akár ilyen alkotói évet is kivehet egy apuka, vagy de legalább az első pár hónapban otthon maradhat. Tehát ez mindenkinek érdemes megtapasztalni a kötődések miatt.
2: Ez milyen volt önnek, hogy a férje ilyen hosszan lesz így otthon?
4: Hát ez azért nyilván okozott konfliktusokat, mert azért alapvetően a társadalmi berendezkedés ma már abszolút az az általánosan elfogadott, hogy két kereső van a családban. Hát csak úgy tudtuk túlélni, hogy próbáltunk tartalékolni, meg jól beosztani, időnként kihasználni, ami lehetőségek voltak, egyik hitelből a másik hitelt finanszírozni, tehát így ebben a férjem azért pénzügyekben jóval jártasabb, mint én, úgyhogy ezt így próbáltuk meg. Hát kerestük az akciós lehetőségeket, hogy hol lehet nagyobb mennyiségben kevesebbért vásárolni. Kihasználtuk az ilyen adódó lehetőségeket.
2: Hogyan tudta tartani a kapcsolatot a pici kislánnyal és a többiekkel is, mind a 4 gyermekkel?
4: 8 órában vettek vissza, és elég határozottan már az első interjún közölték, hogy azt a munkakört nem lehet elvégezni 4 vagy 6 órában, vagy kell, vagy nem. Eléggé sarokba szorítva éreztem magam, és hát természetes, hogy elvállaltam. Ami még nehezítette a dolgot, hogy ez a munkahely, ez 1 óra közlekedésre van a lakás, tehát minden nap 2 órám csak utazással telt el. De hát valahogy muszáj volt ezt így kibírni. Igyekeztem korán elindulni reggel, és akkor ilyen 6 óra körül érkeztem haza, és onnan indult a család élete. Végül is az nagyon jó volt, hogy biztonságban tudhattam a kicsit, hogy az apukájával nagyon jól el vannak, napközben többször is beszéltünk telefonon, és ez így végül is tudott működni. December 1-én kezdtem el dolgozni újra, és következő szeptembertől kezdte Júlcsi a bölcsödét.
2: Egy 1 éves gyermekhez még gyakran föl is kell kelni éjjel, tehát ő még nem úgy van, hogy letesszük. Sőt, akár még szophatott is volna 1 évesen, hogy ezek hogy alakultak? Ki kelt föl hozzá?
4: Én keltem föl hozzá, és az esti szoptatás az még mindig ment, 15 hónapos koráig. Hát most visszagondolva nem okozott traumát. Én magam se tudom, hogy keltem föl minden reggel 6-kor, úgyhogy 11 előtt sose fekszem le, de valahogy így dolgozott bennem az a lelkesedés vagy hív, hogy ezt meg kell oldani, és erre most ez a megoldás. Egy dologra emlékszem, hogy akkor indult az, hogy én elkezdtem kávézni, mert azelőtt sosem, még az ízét sem szerettem, és emlékszem pontosan, hogy ez alatt az idő alatt volt, hogy ültem a metrón, és elaludtam, miközben olvastam valamit, és mondtam, hogy hát ennek felesett réfa, hogy már úgy megyek el a munkahelyre, hogy már útközben alszom, és akkor így szép lassan reggel indítottam egy kávéval, és akkor úgy már jobban éreztem magam.
5: Attól, hogy bölcsödébe volt, és nem itthon az apukájával, akkor ugyanúgy csak 6-kor találkoztak.
4: Igen, igen, tehát ezt így azóta is, az iskolás korukban is nagyon jól tudtuk ezt így összehozni, hogy ő minden nap tudott menni időben a gyerekekért, nem kellett babysittert alkalmazni, vagy nagymamákat megkérni, hogy messziről segítsenek, de nyilván azért fájt, hogy én ilyen keveset találkozom velük, úgyhogy hétvégén próbáltunk minél több programot meg közös együttlétet szervezni, és inkább a háztartást háttérbe szorítani. És amikor hazajöttem a munkából, akkor minimálisan próbáltam mással foglalkozni, csak velük. Végre anya itthon van, és akkor nekem kellett sorba mondanom az összes magyar népmesét, meg kinek-kinek a saját kedvencét, mert ez mindig így volt, hogy a kicsiknek külön-külön mese jár.
5: Mivel szerették tölteni azt a közös időt?
4: Nagyon szerettünk a férjem szüleihez eljárni vidékre, Tiszaújvárosba, ott nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Volt egy parasztházunk is, ami kicsik voltak, gyakran jártunk oda, Szanticska, Észak-Borsod megyében, és nagyon nagy, mondhatom, hogy baráti körünk van, sokszor mentünk látogatóba, vagy jöttek hozzánk, szóval eléggé nyitott emberek vagyunk, hogy soha ne érezzük magunkat egyedül, és a gyerekek már ebbe szocializálódtak. Sokszor megütközve kérdezték kollégáim is, hogy hogy bírjátok ezt a sok programot, és akkor hazajövök, akkor is az volt, hogy mondjuk Júlcsi a bölcsiből már hazahozott egy kis barátot, akit este haza kellett vinni, kis barátnőt, tehát, hogy nem elég nekünk a 4 gyerek, még volt, hogy 5-6-8 is volt egy szimpla este nálunk, csak ezért.
3: Mindenre olyan szeretettel emlékeznek. Most volt hétvégén nálunk a fiam és a menyem is 28 éves, és előkerültek azok a fotók, amelyeket a kisgyerekként, akár Szanticskán, hogy már a 3 éves gyerek, a már a 6 évesre ott húzza a fűrészt, tehát egy ilyen életveszélyes játéknak is lehetne ezt tekinteni, de hogy megbíztunk bennük, én soha nem azt mondtam a fiúknak, hogy vigyázz, mert leesel, hanem hát oda tartottam a kezem, akár a mászókára mászott, akár a fára mászott, tehát így megvolt az a fajta óvó segítő szeretet, amivel ugye ellenállóvá kell tenni a, hát az apró kihívások, minél a nagyobb, annál nehezebb kihívásokra van szükség.
5: Önnek milyen volt? Gondolta volna, hogy ön ilyen helyzetbe kerül, és hogy ez az élethelyzetben így ki tud teljesedni, vagy ez is tud annyi örömöt, elégedettséget adni, persze sok feladatot is.
3: Azok a dolgok úgy kielégítették bennünket, hogy tényleg úgy kaptuk a segítséget, ha mi el akartunk menni a 4 gyerek mellett is ketten színházba, vagy valami koncertre, akkor anyósom még közel voltak, és Budapesten segítettek. Vagy jött esetleg gyerekvigyázó, ugye a templomi közegből, vagy a közösségből volt segítségünk, a szüleim pedig vidékről hát szállították a centrifugált leveket, a gyerekek megtanultak savanyú káposztát taposni. Hogyha 3 hetente lejártunk, akkor hatalmas csomagokkal érkeztünk mindig, hogy még abból másnak is jutott. Tehát engem ez így, azt mondhatnám, hogy így kielégített, meg olyan természetes volt, tehát hogy nem volt nagy zökkenő, lelkileg sem. Mert én el tudtam viselni, hogy én vagyok itthon.
5: A párkapcsolatukra, vagy a férfinő kapcsolatra volt-e ez hatással, vagy meg kellett dolgozni érte, hogy ez hogy maradjon akkor, hogy ki viseli a nadrágot?
4: Hát az elején mindenképpen nehéznek éreztem ezt a szituációt, és időre volt szükségem, hogy ezt úgy tudjam elfogadni, hogy magaménak is érezzem. Először erőszakként éltem meg, hogy látom, hogy nincs más megoldás, de ez nekem nem jó. De aztán épített ez is minket. És az, hogy ezt a komoly konfliktust vagy nehézséget is kézen fogva tudtuk átvészelni. Szóval ez szerintem rövid távon nehéz volt, hosszú távon visszatekintve pedig, ha így kellett megtörténnie, akkor ezt most már így teljesen el tudom fogadni, és magaménak érzem.
3: De nagyon sokat segített az, hogy hívők vagyunk. Nekünk is van így a templomi közösség az, amikor még csak a második gyerekünk született meg, akkor alakult egy mennyei hatalom csapat, ami azt jelenti, hogy 6 család a katolikus óvodában, és 23 gyermeket jelentett, tehát így minden hónapban volt ilyen találkozó, nyáron együtt nyaraltunk 4-5 napot az összes családra és az összes gyermekkel. És a gyerekeknek is voltak különböző közösségeik, elsősorban a Regnum közösség, abban indultak, de az óvodában is. Aztán ilyen Júlcsi már kb. 4 éves volt, akkor ismerkedtünk meg a házas hétvége mozgalommal, ahova hívtak minket, és elmentünk ilyen első hétvégére, és hát utána még sok éven keresztül, még ma is tagok vagyunk, csak most nem járunk, mert más van Porondon. Viszont ott olyan típusú dolgokat tanultunk, hogy hát a különbözőségek elfogadása, ha nem is szeretete, de tisztelete, az nagyon sokat segít. Tehát mindig tanul az ember még 50-60 éves korában is olyat, ami építi a kapcsolatot, meg a családot, tehát a legkisebb egységet, az fontos, mert hát tolerálni kell a másiknak a furcsaságát, bumfordiságát, mondjuk a feleségem nem ilyen, tehát ő egy ilyen piedesztára tudnám emelni, tehát ő visel el engem. De nagyon sok közös része halmazva van az érdeklődésünknek. A feleségem 25 évig énekelt egy kórusban, az adta, nem tudom, 8 év alatt, amíg sok gyerek született, az nem jött neki össze, de voltak találkozók a régi kórustársaival, azóta is énekel a templomi kórusban. Hát nagyon szeretünk táncolni, mondom, én bálokat szervezek azóta is, tehát ezek nem álltak meg, ezek a dolgok, meg táborokat, és így ő a szebbik, meg a jobbik részem, tehát mindig kisegített azokban a dolgokban, amit én mondjuk elnagyoltan kezelek. Tehát én nagyon sokat változtam, a vadhajtásaimat mondjuk ő vágta le először, meg hát a szeretet, a szerelem, meg a szeretet az úgy nagyon kiegészíti egymást a tekintetben, hogy mit tudunk a másikért, meg a kapcsolatunkért megtenni, és ahol az egyik érzelmileg padlóra kerül, akkor a másiknak biztos más a bioritmusa, vagy pedig az indítatása, vagy olyan kegyelmet kap, hogy ezt teljesítse, hogy menjen előre a léghajó.
5: Ez önnek személyesen?
4: Hát az biztos, hogy egy óriási bizalmat épített, hogy nem csak én vagyok képes ezt a pici gyereket itthon körbevenni az anyai szeretettel, meg mindazt a biztonságot adni neki, amit egy anya tud nyújtani. Hát ebbe kénytelenek voltunk hirtelen szerepet cserélni, tehát az nagyon jó volt, hogy teljes szívemmel rábízhattam a férjemre ezt a feladatot.
5: Mit tudott meg saját magáról ennek köszönhetően?
4: Mindenképpen szembesülnem kellett azzal, hogy nem én vagyok az egyetlen, akiben bízhatnak meg, akire rábízhatják magukat a gyerekek. És hát azt is meg kellett élnem, hogy van egy olyan helyzet, a jóval nehezebb anyagi helyzet, amit együtt csak válvetve tudunk megoldani, és közösen keresni a megoldásokat. Tehát itt a sértődöttséget és a szomorkodást hamar el kellett engedni, mert ott kellett állni, hogy amikor feladatom, meg kell csinálni, és a lehető legkevesebbet sérüljenek ebben a gyerekek.
5: És az erőt? Azt tudta magáról, vagy itt érezte meg, vagy azt még most sem mondja?
4: Így visszagondolva csak az az erő lehetett, amit én a Szentléleknek tulajdonítok, hogy ezt egyedül nem bírtam volna. Tehát ott van a párom, akivel a kezünket fogva lépünk bele az ismeretlenbe, de mi igyekszünk úgy tekinteni egymásra, hogy mi hárman vagyunk ebben a házasságban, az Úristen és mi ketten. És ezt csak ezzel az erővel eltelve lehet elképzelni, hogy meg tudjuk csinálni.
5: Mit tanított önmagáról ez önnek?
3: Hát egyrészt láttam, hogy hol vannak a korlátaim, vagy hol van az a fal, amit ki kell tolni, hogy nem én vagyok a fontos, meg az én egóm, vagy az én akaratom, kedvelésem, hanem az, hogy a napszakból, meg a korszakból, meg az egyes gyerekek igényeiből következően mit kell nekem teljesíteni, és aztán a többi ráért ellátott anyám is jó tanácsokkal, hogy kisfiam, ez a, hogy ha idejöttök, akkor nincs veszekedés, hanem ez a béke és nyugalom szigete, hogy nem, mert én ott, amikor én hazamentünk a szüleimhez, hát akkor én már egyből abban az üzemmódban helyeztem magam, mint amikor engem kiszolgáltak. és az úgy nem jó, mert hát akkor a minta, az, hogy én beszélek, az 100%-ig nem valósul meg, az, amit csinálok, az, ami a mintát ad. Ez egy olyan intő új vagy intő kéz számomra, hogy amit a szüleim adtak nekem, azt nekem is adni kell gyerekeknek, és amit én adtam a szüleimnek gondot, azt én is megkapom négyszeresen a gyermekeim, mert 4 gyerekem van. És hát viseljük el egymás szeretettel, ez mindenre vonatkozik.
2: Közös fejlődés és növekedés a családban fordított szereposztásnál. Adásainkat visszahallgathatják Spotify-on és Apple Podcaston, valamint a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő riporter Szendrei Edit.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen FM 93. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Zoboki Gábor építész vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem pedig Korencsi Endre jogász, a Művészetek Palotája produkciós igazgatója, akivel természetesen az ő munkájáról beszélünk.
2: Jó estét kívánok!
1: Ahogy készültünk erre a műsorra, azt mondtad, hogy életformája műpa. Hogyan lettél egyáltalán a műpának egy ilyen fantasztikus vezető produkciós igazgatója?
2: Nagyon érdekes, mert visszagondolva, hogyha nagyon tudatosan kiskorom óta arra készültem volna, hogy egyszer a MIPA produkciós igazgatója legyek, akkor se tudtam volna okosabban összerakni mindazt, amit csináltam előtte. Zongoráztam, néptáncoltam, kamarazenéltem, gyerekszínészkedtem, színjátszóztam, utána rendezvényt szerveztem, aztán jogot végeztem, kettő rendezvényügynökségnél dolgoztam, és akkor eljutottam arra a pontra, hogy hát olyan jó lenne rendezvényt szervezni, de valahogy még több értéket teremteni. És ezt csak így magamban megfogalmaztam, hogy most eljutottam a karrierembe egy szintre, amit már ezen a területen nem tudok megfejelni, és hogyan tudnék tovább lépni, és akkor megfogalmazódott nagyon erősen bennem a vágy, hogy értéket teremtsek, és kb. Egy hónap múlva megcsörrent a telefon, hogy nem tudok-e valakit, aki alkalmas lenne arra, hogy... És mondtam, hogy egy valakit tudok, és az vagyok én. És akkor így összeállt a puzzle-nak minden darabja, amit előtte csináltam, mert hogy ahhoz, amit én most csinálok, amiről már nyilván beszélünk, hogy mit is jelenthet az, hogy valaki produkciós igazgató, mert ez így, ebbe sok mindenki sok mindent belegondol, ahhoz mind szükség volt arra sok tudásra, tapasztalatra, munkára, mint vezető, mint jogász, mint szervező, mint kultúrát csináló, vagy kultúrát fogyasztó, hogy én ebben a pozícióban nagyon otthonos legyek, vagy nagyon önazonos legyen a dolog. Hát nyilván a műpát én előbb szerettem, mint hogy elkezdtem volna ott dolgozni. Szoktam mondani, hogy két nagyon meghatározó épület van az életemben, amiket előbb szerettem, mint hogy közöm lett volna hozzá. Az egyik a Városmajori Gimnázium épülete, amiben gyakorlatilag azért jelentkeztem, mert imádtam a aulát, ami üzent egy ilyen nagyon erős közösségi teret, ahol látjuk egymást, ahol együtt vagyunk, ahol generációk, osztályok, évfolyamok együtt dobogtatják a szívüket, a másik meg a MIPA volt, ahol már előtte szerettem a helyet, meg az épületet, meg volt hozzá közöm, mielőtt aztán egyszer csak elmondhattam, hogy ott dolgozom.
1: Az építészetről is szoktam így beszélni, hogy vannak bizonyos szakmák, amit nem lehet könyvekből megtanulni. Sőt, inkább azt mondom, össze kell szedni egy csomó tudást és tapasztalatot ahhoz, hogy az ember művelhesse. Ez így van egyébként a kórháztervezés építészeknél, a hangversenyterem tervezés, nincsenek könyvek, rengeteg irodalom van, de az, hogy te hogy ülsz le egy hófehér papír elé és húzod oda az első vonalat, ez egy nagy titok. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy a te műfajodban is, vagy a te szakmádban is az a szép, hogy neked ez a színes fiatalkorod lehetett. Magyarán tulajdonképpen kívülről belülről láttál már egy szakmát, és mire a műpába érkeztél, egy olyan helyre, ahol azért lássuk be, ez nagyon fontos. Kisimre, amikor elkezdte a műpát csinálni, akkor ott csak téglák, vakolt falak, hangversenytermi panelek és mikrofonok álltak, és üres volt a ház. És az építész rettegése az az, hogy dolgozik 5 évig 300 emberrel egy házon, és a végén nem indul el az egész. Mert azért lássuk be, egy építés sikerét nem az hozza, hogy lefotózzák a házat, és hazaviszik a telefonjukon az emberek, hanem hogy működik, hogy mosolyognak az emberek, hogy szeretnek oda járni. De most az, hogy az emberek szeretnek a műpába járni, annak nagy százaléka nem az építészeknek köszönhető, hanem szerintem azoknak az embereknek is, annak a fantasztikus csapatnak, akik ezt a házat most már kimondhatjuk 21 20, éve.
2: 21, pontosan.
1: 21 éve üzemel. Tehát hogy lesz valakiből? Vagy hogyan tanul bele egyáltalán? Milyen sztorik vannak? Hogyan teszel tapasztalatra szert a munkád kapcsán?
2: Eleve a rendezvény szervezésről én is azt vallom, hogy azt iskolapadnál nem lehet megtanulni. Én azóta már tanítok rendezvényszervezést, kulturális rendezvényszervezést, és nyilván lehet szemléletet formálni, vagy olyan alaptapasztalatot átadni, hogy valakinek ne a rajtvonal nulladik pontjáról kelljen elindulni. Azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan szakma, ahol meg kell égetni magát az embernek néhányszor, mert a szervező ember nek a munkája akkor jó, ha nem történik semmi extra. Igazából mindent mi csinálunk, de semmit sem mi csinálunk, mert nem mi énekelünk, nem mi főzzük meg a bekészítést, nem mi fogjuk megvarni a jelmezt, nem mi fogjuk megépíteni a hangszert, sőt nem is fogjuk behangolni a hangszert, nem állunk a színpadra, tehát igazából semmit nem csinálunk, de mégis az összes szám mögött, ami kezünk valahol ott van, hiszen a mi feladatunk, a legkönnyebb magyarázata a produkciós igazgatói pozícióra, hogy a műpában zajló koncerteknek is rendezvényeknek a lebonyolításáért felelős csapatot vezetem, tehát leegyszerűsítve rendezvényszervezők vagy koncertszervező kollégák munkáját vezetem, meg azóta már a MIPA stúdióját is, de itt, ha kifejezetten a szervezésre fókuszálunk, akkor mindenben benne vagyunk egy picit, de mégis nagyon a háttérben vagyunk. Ugye a MIPA-ban egy elképesztő mennyiségi munka zajlik. Tehát ugye évente körülbelül 1700 rendezvény, ami egy irtózatosan nagy szám, tehát ha azt visszaosztjuk szerződésre, művészre, problémára, a kihívásra, akkor azért óriási számok jönnek ki. És éppen ezért valószínűleg az a fajta tapasztalat, amit én összegyűjtöttem, mielőtt a MIPA-ba értem, abban segít engem nagyon, hogy nagyon jól megértem a mindazon szereplőknek a szempontrendszerét, akik ahhoz kellenek, hogy egy este úgy történjen, ahogy annak meg kell történnie. Hiszen ha valamire fokozottan igaz az, hogy a pillanat művészete, akkor az pont a kulturális rendezvényekre, hiszen ott abban a pillanatban tényleg mindennek csúcsra járatva és tökéletesen kell megvalósulnia. És értem ez alatt azt is, hogy az énekes olyan mentális, fizikai, lelki állapotban van, hogy a lehető legjobbat tudja nyújtani, és ebben benne van az is, hogy ő hogy aludt, hogy milyen ételt kapott, hogy kényelmesen jelmeze, hogy kedvesen beszéltünk-e vele, vagy akár olyanok a szerződéses feltételek, amik belül biztonságban érzi magát, hogy hogy lép föl, vagy hogy utazik ide, hogy milyen autó várta őt, hogy hány fok van az öltözőjében, hogy milyen a páratartalom, hogy az a hangszer jó minőségű-e, vagy adunk egy zongoristának lehetőséget, hogy 4 zongora közül választhasson. 1000 millió szál fut folyamatosan hosszú időn keresztül egy adott pontig, ami 7:30-kor idézőjelesen felmegy a függöny, és ha akkor is ott nem működik minden jól, hát 1/2 órával előbb, vagy 1/2 órával később annak már igazából nincsen jelentősége. Ezért mondom, hogy ez egy életforma, hogy én nem tudok nem szervezőként, vagy nem tudok nem műpásként létezni akkor sem, amikor éppen nem a MIPA-ban vagyok, vagy ha a MIPA-ban vagyok, akkor ott én éppen nem dolgozom, hiszen ezen nevetgéltünk, hogy hát én kikapcsolódni is a MIPA-ba járok igazából. Hát hova máshova menjek koncertre, ha nem oda, ahol az a legjobban szól, vagy ahol pontosan tudom, hogy mire számítsak. Azzal a nehézséggel, hogy onnan tudom egy koncertről, hogy igazán jó, hogy a koncert közben nem jut eszembe semmi munka, vagy akár az adott koncerttel kapcsolatban semmilyen korábbi kihívás vagy nehézség. Akkor tudom, hogy ez tényleg nagyon jól sikerült, ha én teljesen át tudom adni magam nézőként. Vannak erre trükkök, meg szoktam csinálni azt, hogy a munka végén előbb hazamegyek, átöltözöm és visszajövök nézőként. És akkor már nem is biztos, hogy hátra megyek, akkor már teljesen úgy viselkedek, mint hogyha egy néző lennék, akkor tudom igazán átadni magam a dolognak. Tehát, hogy itt csináljuk a legjobban ezt a dolgot, ez a mi lényegünk, hogy este oda terelünk 1000-1200-2000 embert egy este, akiknek van mindenféle dolog a fejében, szomorúság, gond, szakított a barátnőjével, rosszul sikerült az ebéd, dugó volt a belvárosban, rossz az idő, vagy pont túl meleg van, és őket akkor betereljük oda egy terembe, és akkor abrakadabra, és ha jól csináltuk a munkánkat, akkor ez az 1200 ember úgy fog kijönni, hogy egy közös és sokkal magasabb energiaszinten van, többek lettek, más emberként jönnek ki, már a szünetben látszik, hogy másképp kapcsolódnak az emberek egymáshoz, mondjuk egy kétrészes koncertnél. Az elején még úgy van egy inkább megérkezés hangulat, de már a szünetben sokkal hangosabb az előcsarnok, és a végén egy jó koncertnél meg egy ilyen eufória, és mindenki tartogatja ezt az érzést, és ezt, amit mi MIPA élménynek hívunk, ami egy nagyon tág fogalom, azt a lehető legtovább tudja magával vinni valaki. Ugye ez a MIPA élmény, ez egy nagyon fontos fogalom a mi létezésünkbe. Ezt három oldalról szoktuk megközelíteni. Az egyik az a ott dolgozó kollégáknak a MIPA élménye. Tehát a MIPA-snak lenni, az egy nagyon erős identitás. Tehát ez fontos elmondani, hogy a MIPA-ban jelenleg kb. 200-220 ember dolgozik, és abból közel 100-an már nyitás óta, tehát 20-21 éve ott dolgoznak, ami elképesztő. Tehát én a magam 13 évével még mindig ilyen zöldfülű MIPA-snak számítok, miközben már ezt szoktam büszkén mondani, ezzel elbüszkélkedem, hogy már több ideje működik a MIPA velem, mint nélkülem. Ez rám nem jellemző módon lehet, hogy szerénytelennek hangzik, de szeretek ezt ezen így elévődni. Tehát az egyik ez a műpás identitás, mint ott dolgozó, aki azért dolgozik, hogy mások szórakozzanak, hogy mások jól érezzék magukat. Ez nagyon alázatos, nagyon egy ilyen szolgáltató attitűd, mert mi december 24-25-ét leszámítva minden nap azért dolgozunk, hogy mások, amikor eljönnek, akkor kikapcsolódjanak, feltöltődjenek. Ez az egyik szelet. A másik az a művészeknek a műpa élménye. Hogy ő vele hogy bánunk, hogy ő mire érkezik, milyen a technikai kiszolgálás, milyen az akusztika. Tehát azért, ha valahol hatványozottan fontos az épületnek a szerepe, amiben a műpa meg tényleg elképesztő, az az, hogy ők hol viszik a bőrüket a vására. És nagyon nem mindegy, hogy egy jó akusztikájú terembe viszik el, vagy oda, ahol mondjuk a műpában van, ugye ez a nagy teremben, ez talán hivatalosan is így hívják, de ezt meg tudod jobban mondani, hogy fordított legyező formájú nézőtér. Tehát ő sokkal több ül közel a művészhez, mint távol, és ettől ők tényleg találkoznak egymással. Érdekes dolog a színpadon állni, mert nem olyan félelmetes a műpa nézőterére kinézni művészként, mert valahogy kevésbé szakad rá az a sok ember, mint inkább egy ilyen szép találkozási pont tud lenni. De hogy az, hogy a művészt milyen szakemberek szolgálják ki, hogy a legkiválóbb hangolók, ügyelők, hangosítók, világosítók, produkciós kollégák, hogyha felvétel készül, akkor azért is mindenki azon dolgozik, hogy szépen legyen megvilágítva, hogy tökéletes legyen a hangfelvétel, ha kell, utólag még lehessen rajta akár javítani is. Tehát, hogy az egyik műpa élmény, a nagyon hozzáértő szakértők dolgoznak azért, hogy a művésznek a műpa élménye is csodálatos legyen.
1: Ne kezd el a harmadikat, mintha kitaláltad volna a gondolatomat, és még itt a művészek kapcsán szeretnélek egy kicsit kínozni. Ugye van egy vendégkönyvünk, amit még Kis Imre idejében rögtön elkezdtünk, hogy odavittük nagy művészekhez gyönyörű szép mártott papíros vendégkönyvet, ami nem tudom, hogy létezik. Létezik-e mégis
2: hát
1: a művészek?
2: Nem egy létezik belőle, hanem azóta már
1: nem
2: 15
1: tudom, mennyit
2: darab, vagy 20 darab.
1: Meg tudom, nyilván... a 20. születésnapon is ezeket citáltátok az előcsarnokban, a művészek fotója kapcsán. Igazából itt mérhető le igazán, nyilván van egy udvarias gesztus a művészeknél. De az, amit én mondjuk nagy Wagner énekesektől, ugye hülye wagneristák arra gerjednek, ami nekik a legfontosabb, hogy egy világszár megjelenik Budapesten, és azok után, hogy a Mettől kezdve a bayreuthi ünnepi játékokon keresztül a Bécsi Staatsoperig mindenütt föllép, mégis azt mondják, hogy erre a Wagner napra szeretnének eljönni legszívesebben. Nem csak azért, mert a Fischer Ádám ilyen jó régi módon lényegében a zenére koncentrál, és végre azok az opera rajongók is boldogan mosolyognak, akiknek már unalmas ez az elképesztő mennyiségű rendezői erőszakoskodás a világopera színpadain, hanem folyamatosan arról beszélnek ebben a vendégkönyvben, hogy ők egyszerűen otthon érzik magukat. És erről számtalan sztorid van nyilván. Persze. De az, hogy megérts az az ember, aki megvette a jegyet, és beül a nézőtérre. Egyébként mindenkit nagyon érdekel, hogy mi van a backstage-en, és hát vannak is ilyen túrák, amit te vezetsz. Tehát, hogy egy-két példával ábrázolt, hogy miért van az, hogy ezek a művészek azt mondják, hogy rendben van, bejártam a világ vezető hangverseny termeit. De ez felejthetetlen. Úristen, Wagner napok, megyek június után át Bayreuthba, hogy énekeljek egy hónapon át egy szerepet Bayreuthba, és már most rossz kedvem van, hogy itt kell hagynom a műpát. Milyen sztoriaid vannak arra vonatkozóan, hogy ezek a művészek miért tapadnak pszichológiailag ilyen erősen ez a házhoz?
2: Szerintem egyrészt a pszichológia az jó, hogy behoztad ezt a szót, mert ennek van egy nagyon erős pszichológiai betülete, nevezetesen ahogy mi gondozzuk őket, ahogy figyeljük az ő rezdüléseiket, az igényeiket. És itt most nyilván az, ha ő neki kutyaszitterre vagy babysitterre van szüksége, vagy ha van híres Izoldánk, aki szeret napozni nyári időben, akkor olyan szállást kap, aminek van egy terasza, ahol tud barnulni. Szerepéhez nem mondunk neveket, mert nyilván nagyon diszkrétek akarunk lenni. Vagy ha van egy szintén Wagner énekes, aki közölte, hogy ő neki van egy kabala állata, és ő anélkül nem hajlandó kilépni a színpadra, akkor mi ezen nem nevetgélünk, hanem visszamegyünk a szállodába, és a mosodába kikutatjuk ágyneműből az ott hagyott kabala állatot, és akkor ezt oda visszük neki. Vagy vannak nagy művészek, Wagner énekesek is, akiknek csak annyi kell, hogy az előadás előtt bemenjen hozzájuk valaki a szobába, megfogja a kezét, mélyen a szemébe nézzen, és mondja neki, hogy meg tudod csinálni. Mert hogy ezt nem gondoljuk

0: közösség is valóban egy külön közösségé vált. Valahova visszatérni, azt szerintem mindannyian tudjuk, hogy ha valahol jó élményeim vannak, akkor oda visszatérni egészen más. Mondják, hogy tudom, hogy merre nyílnak az ajtók. És már ugyanazok az arcok köszönnek vissza. Hát az is számít, hogyha valaki 10 éve visszajár, és ugyanaz a produkciós menedzser fogja őt fogadni. De nem csak Wagneristák, hát a Cecilia Bartoli úgy köszöntötte a produkciós menedzser kolléganőt, hogy a keresztnevén szólította. Mert emlékezett rá, hogy nem tudom, 8 évvel ezelőtt vele milyen viszonyban volt. Tehát, hogy az emberi kapcsolat az egyszerűen az, hogy emberként kezelni a művészeket, nagyon különleges, törékeny emberként, szerintem az elengedhetetlen. Persze vannak pillanatok, amikor mi is pusoljuk őket, mert a próbarend az próbarend, meg kell érkezni időben, akkor kell csinálni, amikor a rendszer úgy mondja, de pontosan érezzük azokat a lélektani pillanatokat, amikor ki lehet könnyíteni a dolgokat.
1: Nekem a kedvenc történetem egyébként, hogy ne felejtsd, kimondom akkor én is, Irina Teorén, aki a Nagy Brünnhilding most már évek óta is visszatérő vendégünk, akit imádunk, imádunk mindannyian, mert azt hiszem egy ilyen viking nő, amiknek a vérbősége, a nevetése, a szerep tökéletes megformálása az mindannyiunknak benne van a szívébe. Úgy jött ki az Istenek Alkonyának pont az előadása, hogy pont a június közepi születésnapjára esett. Igen. Nem tudom, ki volt az a zseni, aki rózsaszínokkal szórta tele az öltözőjét, hogy mikor ő belép aznap este a műpába, akkor ő érezze, hogy mi tudjuk, hogy a születésnapja van, és ő nem tud aznap este partit rendezni, mert neki a születésnapja az a színpadon van, a Brünnhilde egyik legnehezebb szerepében, mert ugye 3-at énekel szerencsétlen a 4 estés ringbe, és a 4. estén, a születésnapján pedig bokáig rózsaszíromba tapos az öltözőjébe. Hát azért ezek zseniális dolgok.
0: Igen, én voltam az egyik szerencsés, aki a rózsaszírmat szólhatta. Szokták kérdezni tőlem, hogy hát akkor ugye én ebben a pozícióban nagyon sok sztárral tudok találkozni, és nagyon sok közös élményünk van. Ugye az fontos tudni, hogy annyira szuper csapat működik a műpában, hogy igazából nekem akkor kell a tűz legközelébe kerülni, hogyha helyzet van, vagy ha valami nagyon kiemelt. Tehát, hogy ilyen mennyiségnél én nem tudok mindig ott lenni, és én nem is vagyok egy rajongó típus. Tehát, hogy pont azért, hogy az terhes tud lenni azért egy művésznek, amikor ott rajonganak körülötte, mert nyilván egy előadás után jól esik neki a gratuláció, de előtte, amikor még ott zaklatják, tehát hogy egy nagyon erős diszkréció azért jellemez minket is. Engem személy szerint Irina Teorin egy pici kivétel, őt azért én már máshol is elmentem meghallgatni, és az is egy döbbenetes élmény, hogy egy ilyen kaliberű művész, ha Bécsbe megyek oda, akkor is tudja, hogy én ki vagyok, és ír SMS-t és válaszol. Tehát, hogy az emberi oldal, amikor kirajzolódik, vagy akár másik műfajról beszélve, amikor a Diane Krall koncert végén volt lehetőségem a művésznővel leülni, és fél órán keresztül arról beszélgettünk, hogy mit kéne azért tenni, hogy a fiatalok zenét hallgassanak, és konkrétan szakmáztunk a szó nemes értelmében, vagy volt szerencsém a Natalie Cole-lal elmenni vásárolni, és a Nárai Tamásnál jártunk. Én még nem láttam embert 400 000 forintos cipőnek ennyire örülni, amit ott megvett magának, de hogy ez a fajta emberi oldal azért kirajzolódik, és azt gondolom, hogy ezért a művészeknek tudunk mi olyan műpajelményt adni, hogy a vendégkönyv csurdultig van olyan üzenetekkel, hogy nem csak az akusztikát dicsérik, a technikát, az embereket, közönséget, a kollégákat, a közönséget, hanem egyszerűen azt, amit a műpa ad nekik, és hogy hazajönnek, és hogy van bennünk ez a fura magyar kis hitűség, hogy valószínűleg nem csináljuk elég jól, és hogy kéne mennünk külföldre megnézni, hogy ezt hogyan kéne csinálni, és számtalan nemzetközi turné megszervezése után úgy tértünk vissza, hogy igazából nem nekünk kéne tanulni, hanem még mindig elmondhatjuk, hogy mi tudnánk máshol tanítani, hogy hogyan kéne csinálni. Ami nekem nagyon jó érzés, ugye hát a MIPA egy ilyen tanuló szervezet, nagyon sokszor hasonló dolgot csinálunk, mindig tudjuk jobban csinálni, ha valamit elrontunk, mert persze van, hogy elrontunk dolgokat, de akkor van még abban az évben egy csomó alkalom, amikor azt tudjuk jobban csinálni. Hát mi is szoktunk beszélgetni dolgokról, hogy az miért van úgy, vagy az csúnya, vagy az nem jól szól, de hát az a jó, hogy akkor most lehet, hogy nem volt tökéletes, de még mindig lehet jobban csinálni, mert ez nem csak egyszer és megismételhetetlen.
1: 3. tortaszalát, amit a közönségnek hívunk.
0: Igen.
1: Ott milyen szellem uralkodik?
0: Hát ugye a nézők műpa élménye az egy nagyon hosszú folyamat. Az onnan indul, hogy milyen programot kapnak, hogy hol találkoznak a hirdetéseinkkel, hogyan tudnak jegyet venni, milyen áron, milyen módon, milyen információkat kapnak egy koncertről, mielőtt eljönnek a műpába. Utána hogyan tudnak parkolni, milyen a büfé, milyen a WC, milyen a a kiállítás várja őket az előcsarnokba. Tehát már van 100 nézői élmény, pedig még be se ült a terembe. Nyilván a csúcspont az, hogy mi történik a terembe. A tökéletes akusztika, a kényelmes szék, mindenhonnan látok, mindenhonnan hallok, kedvesek a hostessek. El is vagyunk rontva mimipás nézők, tehát nagyon nehéz nekem mondjuk

0: egy templomi koncertre elmenni, ahol közben hallom kint a villamost, és nyikorog a szék, amin ülök, és hideg van, mert megszoktam, hogyha a műpába bemegyek, akkor ott én nekem, mint nézőn, minden azért dolgozik, hogy én ott tökéletesen el tudjak engedni, és csak a művészetre tudjak koncentrálni. Ugye szokták kérdezni, hogy mi nem lehet fotózni, videózni a koncerteken. Nem azért feltétlenül, mert jogi akadálya van, hanem ha én nyomkodom a telefonomat, az a többi nézőt zavarja.
1: Ő ne is mond, most intettem csendre egy fiatal énekes hölgyet, de aztán elnézést kértem. Endre, azért még egy mondatot mondjunk, ezt a közönséget, ti valamilyen szervezetbe, egy családba is tömörítitek.
0: Hát a MIPA közönsége már ez alatt a 20 év alatt egy igazi közösség lett. Hát a 20 év alatt már fel is nőttek olyan generációk, akik babakoncerten kezdtek járni, és most már felnőttként járnak ide a MIPA-ba. Nekünk van egy olyan elképesztő erő a hátunk mögött, a minket szerető és hozzánk hűséges néző, akik mind otthon érzik magukat, akiknek saját MIPA-juk van, mert attól függ, hogy milyen műfajt hallgatnak, mindenki nagyon otthon érzi magát, akikért mi nagyon boldogan dolgozunk az év nagyon sok napján, mert hogy nagyon hálásak. És az a taps este az nyilván elsősorban a zenészeknek szól, de azért egy picit mi is mindig szeretünk abból lecsippantani magunknak.
1: A mai vendégem Korencsi Endre jogász, a Művészetek Palotája produkciós igazgatója volt, akiről természetesen a műpáról beszélgettünk, és annak a működéséről. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Zoboki Gábor építész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromneft-től, folytatódhasson a NIS fejlesztése, és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa a bécsi klímakonferenciára küldött videó üzenetében. A katolikus egyházfő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. Idehaza mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok, gyors és hatékony enyhítéséért a szakemberek, jelentette be az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakori beváló szélsőséges időjárás új kihívások előállítja az ágazatot, ezért felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Hamarosan kezdődik a hazai dinnye szezon. A magyar-görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Sport. A francia válogatott 3-1-re legyőzte a Szenegált az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság I csoportjában New Yorkban. Az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket az Eto FC Győr. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik, mindkét magyar együttes idegenben kezd. Végül az időjárásról, jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, sokfelé esik az eső, néhol felhőszakadások is lehetnek, emiatt több járásban riasztás érvényes. Reggel főként keleten lehetnek még borultabb tájak, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, észak-keleten lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután általában 25-30 fok valószínű, 1 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Egy emberöltő alatt a föld körül. Erdély, dél-olasz vulkántúrák, vagy Namíbia, Zimbabwe, az Okavango-delta, Japán és még számos hely a világon, ahol megfordult részben a diákjaival, részben magánutakon. A hajnali Kolumbusz utazógimnázium adta az ötletet, hogy élőben is megmutassa a tananyagot a diákoknak. De a tanteremben sem ragaszkodik a tankönyvhöz, akár egy francia bordalt is elénekel a srácoknak, ha az kapcsolódik a témához. Egyetemista kora óta énekel kórusokban, sokat szerepelt a szegedi szabadtéri játékokon. A torinói halotti lepel előtt Haydn teremtés oratóriumát adták elő, ez utóbbit fejből tudja. Sok tévés kvízműsorban megfordult, sőt, ő maga is szervez kvízvetélkedőket. A népszerű és sikeres földrajzverseny a Földrajz az egész világ megalkotója, de a leendő földrajztanárok képzésében is részt vesz. Vérbeli pedagógus, akiért rajonganak a tanítványai, munkáját számos rangos szakmai díjjal ismerték el. De bevallása szerint a legbüszkébb a ma már 20 éves gyermekeire. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem a többek között Merész Konrád díjjal, a Tehetségek Szolgálatáért díjjal és Mesterem díjjal kitüntetett Gruber László földrajztörténelem szakos tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati docense. Úton lenni, talán ez lehet a mottója. Mikor kelt útra először?
3: Az első útra kelésem elég későre datálódik, ugyanis annak idején még nem volt természetes, hogy az ember külföldre utazik, de akár a belföldet is meg lehet előtte ismerni. Nem túl gazdag családból származom, az az igazság, és nálunk már egy-egy nap a Balatonon nyáron, úgyhogy reggel mentünk, este jöttünk az úgynevezett fürdővonattal, az már nagy eseménynek számított. Aztán utána, hogy teltek az évek, gimnáziumba kerültem, ja, nyolcadikos koromban voltam először Budapesten például, ez is önmagáért beszél szerintem, egy osztálykirándulás keretében. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, akkor kezdtem el megismerkedni egy kicsit a külfölddel. Gimnazista koromban Bulgáriába jutottunk el, ugye ez egy klasszikus úti cél volt még a 80-as években, és akkor utána még mindig nem azok az utazások következtek, amelyeket most követek el, hanem az egyetemi kórussal jártuk be Európa nagy részét. Nagyon jó benyomások voltak ezek.
2: Hol telt a gyerekkora?
3: Egy kis baranyai faluban, Mázán nőttem föl, de azt mondom, hogy még ez is egy kis túlzás, mert Mázán az erdőszélen laktunk. Ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, amikor szüleimmel és húgommal egy szobakonyhában éltünk, és két ágyunk volt összesen, és lábtól aludtunk, úgyhogy azt mondom, hogy hát megtapasztaltuk ott a 70-es évek elején elég rendesen, hogy mi is az a jóléti szocializmus, vagy nem tudom, minek nevezzem. Még gyest sem kaptunk annak idején, illetve anyukám nem kapott, úgyhogy ebben is egy kicsit azt mondom, hogy kivételezettek voltunk már egy kicsit negatív irányban, viszont az volt a csoda, hogy az erdőszélen lakva minden nap kimentünk, főleg apukámmal, anyukámmal is az erdőbe. Volt egy diófás, ott töltöttük a délutánokat, és olyan szinten, hogy az őzek odajöttek és mellettünk legeltek. Tehát megvolt a romantikája, mondhatjuk azt.
2: A természet szeretete akkor innen jön önnél?
3: Én azt hiszem, hogy innen eredeztethető. Tehát az, hogy a bennünket körülvevő természetet minél jobban megismerjük, illetve annak a lényeit, állatait, növényeit, szerintem ez a mai napig is valamilyen szinten irányítja az életemet, és a mai napig is inkább természetföldrajzosnak nevezném magam. Mindig is jobban érdekelt, mint a politikai vagy gazdaságföldrajz. És még azt sem tartom kizártnak, mert mindig nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy miért lettem földrajzszakos tanár, valójában földrajztörténelem szakos tanár, lehet, hogy valahonnan innen indult.
2: Ha egy kis faluban nőtt fel, sőt az erdő szélén, akkor már a középiskola egy nagy váltás lehetett.
3: Igen, egy kisvárosba kerültem Bonyhádra 1982-ben, és ott voltam gimnazista. És érdekes volt ez a négy év, ugyanis ott tényleg ott is egy kicsit kisfalusinak éreztem magam, de nagyon sok tudást tápláltak belénk, nagyon sokat kaptunk a gimnáziumtól, mind a mellett, hogy nem igazán szerettem oda gimibe járni, és nem a tanáraim miatt, nem önmagában a gimnázium miatt, hanem talán magam miatt is. Nem rendelkeztem túl nagy önbizalommal sem, és hát a környezetemben sem feltétlenül bíztak bennem, és nagyon érdekes volt, amikor 1986-ban leérettségiztem, azt mondtam csak így magamnak, hogy hát ide 15 évig nem fogok belépni. És 2001-ben, úgyhogy nem léptem be, elkezdtem ott dolgozni, és 25 éve dolgozom kereken ott, és innen szeretnék nyugdíjba menni, mert annyira szeretem.
2: Tehát akkor bezárult a kör tulajdonképpen.
3: Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes kör volt, mert közben azért voltak állomások. Először nem vettek fel engem egyetemre, mindössze 20 emberrel indult egy évben a földrajz történelem szak a 80-as években, ez számított a legelitebb szaknak, engem második alkalommal fölvettek már, aztán jött egy év katonaság, és utána kezdődött az egyetem. A Szegedi Egyetem, nagyon szerettem oda járni, kiváló tanáraim, kiváló oktatóim voltak, és utána egy évig Göttingenben voltam, a göttingeni Georg August Universitéten tanultam, ahogy szoktam mondani, ahol Körösi Csoma Sándor is járt és tanult. A Göttingen után pedig visszatértem Szegedre, és 3 év alatt elvégeztem a doktori iskolát, akkor kezdődött ez a PhD képzés. A mai napig nem doktoráltam le, hát az én idézőjelbe vett doktori művem egy Ausztrália-Óceánia-Antarktis természeti földrajza című egyetemi tankönyv volt, úgyhogy én ezt tudtam letenni az asztalra. Ennek ellenére utána Budapestre jöttem, és a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam egy évig, és hát most, hogy szépen hangzik, vagy nem, valójában ott felmondtam, persze közös megegyezéssel, mert hiányzott a tanítás. Akkor is jártam Szegedre tanítani, és azt mondtam, hogy én inkább tanítani szeretek, kevésbé vagyok kutató alkat, aki ismer, az jól tudja rólam.
2: Mindig a földrajz és a történelem vonzotta? Vagy esetleg más témába is ilyen szenvedélyesen vetette bele magát?
3: Mindig is érdekeltek egyéb dolgok. Tehát én már a gimnáziumban olyan voltam, hogy megtanultam a művészettörténetet, még egyetemen is kutyakemény vizsgánk volt belőle, vagy a vallástörténetet, vagy majd, hogy nem átmentem filozófia szakra az egyetemen, csak az a földrajzot kellett volna leadnom, és azt mondtam, hogy inkább nem, de nagyon érdekel, és nagyon szeretem a zenét is. Tehát én azt mondom, hogy a zene az az ember tudja vigasztalni, meg is tudja rikatni, tehát valami hihetetlen szerepe van az életemben, és nagyon sok zenét hallgatok nálam, ahogy szoktam mondani, otthon szinte mindig zaj van, hát ezt a zajt, ezt abszolút pozitív értelemben értelmezzük és értsük.
2: Tanult is valamilyen hangszeren játszani?
3: Zongorán tanultam általános iskolás koromban, nem számítottam tehetségnek. Amennyire tudtam, szorgoskodtam, volt egy nagyon kiváló zongoratanárnénim, és 6 éven keresztül zongoráztam, és az az érdekesség, hogy épp a napokban jöttünk haza Erdélyből, és még mindig emlékszem dolgokra, és a gyerekek így az emberre fölnéznek, hogy jé, ez még ezt is tudja. Hát nem tudok zongorázni, de például a körösfői templomban a 200 éves orgonán megengedték, hogy a helyiek, hogy lejátszom a nászindulót, és akkor meg egy kis Bach d-moll tokkáta és fúgát, és akkor így azt mondom, hogy lehet, hogy az ember még egy picit hitelesebb tud lenni a gyerekek előtt, de a virtuóz zongorajátékot azt nagyon szeretem.
2: Van kedvence?
3: Többen is vannak. Én elsősorban klasszikus zenét, illetve jazz szeretek hallgatni, amellett nagyon szeretem a jó rockzenét és társait is. Az egyik nagy kedvencem Glenn Gould, akinek, ahogy a zongorán játszik azt a technikát, szinte megtiltják, hogy zongoristák megnézzék, mert ugye mindig azt tanultuk, hogy magasan tartsuk a csuklónkat, de ilyen lapos kézzel játszik, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de hát a hosszú ujjaival hihetetlenül virtuóz, különösképpen a Goldberg variációkat kedvelem tőle.

0: Még egy picit visszakanyarodnék az egyetemhez. Mikor jött meg az önbizalma? Mert azt mondta, hogy a gimnáziumban még nagyon nem érezte magát a helyén, és nem bízott saját magában.
1: Fogalmazunk így, hogy én kiskoromtól egy eléggé jól viselkedő gyerek voltam. Óvodába is későn kerültem már, az megviselt. Tehát engem alapvetően egy nagyon érzékeny embernek ismertek meg. Most is az vagyok, csak legtöbbek előtt jól tudom ezt álcázni talán. Tehát én még általános iskolában még volt, hogy gimnáziumban is akár elpityeredtem, amikor egy rossz jegyet kaptam, vagy leszúrtak valami miatt, és szerintem pont emiatt volt, hogy talán én sem hittem annyira magamban. És amikor elvégeztem a gimnáziumot, utána egy évig szintén egy másik kisfaluba, Izménybe kerültem, és azért említem a nevét, mert számomra ez egy nagyon meghatározó állomás volt, és ott egy olyan évet töltöttem el, hogy napközis nevelőként vettek föl, de mindent tanítottam. Mindig volt kollega, aki gyengélkedett, aki betegeskedett, és akkor őket kellett helyettesíteni. Mellette végig fociztam az évet, és nekem ez annyira tetszett, hogy azt mondtam, hogy ha bármi lesz, engem föl fognak venni erre a szakra, és az évet, ahogy végig tanítottam, esténként szinte a második fél évben mindig tanultam, és azt mondtam, hogy meg fogom csinálni, és megcsináltam, és még a szüleim is bevallották utólag, hogy hát ők nem gondolták volna, hogy ez sikerül. Nem azért, mert ők nem bíztak volna bennem, de hogy ez a lehetetlen szak, mondjuk így, hogy összejön. És összejött, és sikerült elvégezni.
0: Azt segített, hogy átült a másik oldalra? Tehát már nem diákként volt jelen egy iskola közegében, hanem tanárként, pedagógusként.
1: Ez így van. Akkor éreztem azt talán, hogy akár még hasznos tagja is lehetek, úgymond akár a pedagógus társadalomnak. Nagyon élveztem. Hát annak idején büntetés volt napközisnek lenni, és az igazgató helyettes egyszer oda jött hozzám, azt mondta, te mit csinálsz itt a napköziben, a fiam napközis akar lenni. Próbáltam kreatív lenni, és próbáltam a gyerekekkel együtt lenni.
0: Tehát akkor mindig fontos volt önnek, hogy milyen közegben van, hogy ki tudjon bontakozni, és megtalálja a helyét. A katonasságot említette. Ez mekkora törést vagy fordulatot jelentett az ön számára? Milyen tapasztalattal járt?
1: Nekem egy óriási törést jelentett. Végeredményben nekem a katonaság, ahová 19 és fél évesen kerültem be, az első, mondjuk így, kollégium volt. De ez ugye a 80-as éveknek a közepe volt, amikor még a változás szele azért nem nagyon fújdogált, és ott én azt nagyon nehezen éltem meg. Nehezen éltem meg nem magát az alá fölé rendeltségi viszonyt, hanem ahogy ezt ott előadták, és ahogy tudatták velünk honvédokkal, hogy hát mi ott jóformán senkik nem vagyunk, és minden nekünk kellett elvégezni. A másik, egy kellemetlen dolog, ami nekem kellemes volt, hogy fölvettek egyetemre, viszont utána ugye én tápos lettem. A tápos a katonaságnál az előfelvétel is egyetemista volt, de nem tetszett ott, hogy egy évre vonulunk be. És akkor így táposoztak, úgy táposoztak, és akkor hát fogalmazunk úgy, hogy elég jó kondícióban voltam, mert előtte volt olyan, hogy egy vasárnapi napon másfél nagypályás foci meccset lejátszottam az ifjúsági és a felnőtt csapatban, természetesen Izményben, és olyan kondícióban voltam, hogy lefutottam, nevezzük így, a nem táposokat. És akkor utána egy kicsit visszafogták magukat, hogy fú, így tud teljes menetfelszerelésben futni, és akkor elkezdték az embert egy picit jobban becsülni. A másik dolog pedig az, hogy hát én kétszer is jártam a politikai tisztnél, először a zászlóaljunknál, utána pedig a dandárnál, és tudtam ratták, hogy maradjak csöndben, nem mondjam el a véleményemet semmiről, ne kritizáljam a katonaságot, ha egyetemista akarok lenni. És akkor tényleg meg tudott ijedni tőle egy kicsit az ember. Ezt apai ágon örököltem, ezt az ellenállást, apukámat is kikezdték még azzal is a 70-es években, hogy ő szakállas volt. Mert hogy a szakáll az az ellenállás jelképe volt.
0: Hogy tudta ezt a nyomást elviselni? A zene segített? Lehet a zenét hallgatni, akár kazettás magnóról?
1: Igen, katonaságnál még a családunknak volt egy kazettás magnója, tehát azt nem tudtam magammal vinni, és bármilyen meglepő, és vicc nélkül mondom, mindig a fülemben volt a kis rádiómnak a dugója, és Kossuth rádiót hallgattam. De tényleg éjjel-nappal szinte, úgymond azzal vigasztalottam. Mindemellett azért néha sikerült egy-egy jó muzsikához hozzájutni, és én azt mondom, hogy 10 éves koromtól napjainkig számomra a csúcs zenekar, és nem tudom, hogy zenekarnak, együttesnek nevezzem őket. Nem tudom, hát pop biztos, hogy nem, hogy rock zenének, általában rock zenekar szokták őket feltüntetni. Ez a Queen együttes volt, akik számomra néha azt mondom, hogy életmentőként hatottak, amikor hallgathattam őket. Őket a mai napig mindig jó hallgatni. Egy érdekes dolog a diákjaimnak, amikor Nagy-Britanniát tanítom, de akár Franciaországot, mindig egy picit a zenéről, a filmekről is mesélek földrajzórán, és épp a napokban volt, hogy Angliáról, Nagy-Britanniáról tanítottam, és a végén a Queen-t mutattam nekik, és mondom nekik mindig, hogyha gyerekek, ha elkezdtek lejátszani, akkor elővehetik a telefonjukat, ha elkezdtek lejátszani egy számot nekem, és nem tudom tovább dúdolni egy Queen számot, aki egy ilyen számot talál, és nem tudom tovább dúdolni, egy nagy tábla csokoládét kap tőlem. Eddig még senkinek nem kellett csokoládét adnom, pedig aztán betyárok, mert a jó régi számokat is előszedik, amit tényleg senki nem ismer. Viszont van több, ami nagy kedvenc, ilyen például az Under Pressure, lehet, hogy azért is, mert a katonaság alatt is nyomás alatt voltam, és sokak szerint szeretek nyomás alatt lenni. Egyébként furcsa, de be kell vallanom, hogy tényleg szeretem az állandó nyomást. Néha azért, mert jó megküzdeni vele, néha pedig azért, mert akkor nem kell más olyan dolgokra gondolnom, ami mondjuk a kedvemet szegi.

0: a katonaságnál megtanult, vagy elsajátított rendszeretet és rendszerben gondolkodás, napirend az egyetemen is a segítségére volt?
1: Én azt mondtam, hogy ebből a kis faluból elkerültem egyetemre, ez nekem egy óriási eredmény volt, és hát annak idején, bocsánat, de még számított, ha valaki egyetemista. Ugye manapság úgy gondolom, hogy tényleg bárki mehet egyetemre, amivel bajom nincsen különösképpen, csak akkor egy diploma még tényleg mondjuk így nagy D-vel íródott, és én próbáltam minél jobban szerepelni ott. Főként azért, mert otthonról lelki támogatást mindent megkaptam a szüleimtől, de anyagi támogatásra nagyon nem számíthattam, és ezért hajtottam mindig, hogy minél jobb átlagom legyen, és hogy jó ösztöndíjat kapjak. És annyira érdekes, hogy gimnáziumban megszakadtam a 4,12-es átlagért szó szerint, itt egyetemen pedig, ha jól emlékszem, ilyen 4,54 volt talán a legrosszabb átlagom, mert szerettem csinálni. Jó részt olyan tantárgyakat tanultunk, amiket úgy élveztem és szerettem is. Az más kérdés, hogy hát voltak olyanok is, amiket a hátunk közepére nem kívántuk. Sok kis előadást kellett tartanunk, vagy nagyobbat, ami mint leendő tanároknak egyáltalán nem árt, ha megszólalnak ugye az egyetemen. És a vizsga időszakra pedig hát 10-11 vizsgánk volt a két szakkal. Kutyakeményen megküzdöttünk. Számtalan jó tanárral találkoztam. Nagyon érdekes, hogy a többségük, akik nekem az igazi nagy kedvenceim voltak, és itt Jakucs László professzor urat és Szederkényi Tibor professzor urat említeném ásványtanból, illetve természeti földrajzból. Ők voltak azok, akiktől talán a legtöbbet kaptam, és a legjobb előadók voltak, kevei tanárnő mellett, és Jakus professzornak és Szederkényi professzor úrnak nem volt nekik tanári diplomájuk. Tehát megint azt mondom erre, hogy ezt a tanárságot nem biztos, hogy az egyetemen tanulja meg az ember. Ezt valamennyire éreznie kell az embernek, valamennyi praktikát lehet hozzá tanulni, de én hiszem azt, és tudom azt, és látom azt, számtalan egyetemi hallgató jön hozzám gyakorolni, gyakorló tanításra, hogy nem én fogom megtanítani nekik, de nem is az egyetem, hogy hogyan kell tanítani. Maximum azt, hogy mit kell tanítani, de azt is inkább úgy gondolom, hogy a középiskola mondja el a leendő tanároknak, hogy mit kell tanítaniuk, mert az egyetemen azért nem mindig vannak képben azzal, ahogy melyik fontosabb, vagy melyik kevésbé fontos téma az oktatásban.
0: Szeged mindig is egyetemi város volt. Hogy érezte magát ebben a városban?
1: Ahogy szoktam mondani, hogy én végig futballoztam, végig énekeltem, és végig tanultam, nem szégyellem bevallani az egyetemet, soha nem tartottam magam okos embernek, most sem, viszont szorgalmas az vagyok, és próbálok lelkiismeretes is lenni. És így került sor arra, hogy kiváló egyetemi foci csapataink voltak, az egyik a nagyon vicces nevű Partizán Beokád, ez volt a neve, ez a csapat papír. A mai napig létezik, bajnokok voltunk, küzdöttünk, tényleg nagyon jó kis csapatunk volt, de például az énekkarunknak, az egyetemi énekkarnak is volt csapata, hát az Aston Villa után az volt a neve, hogy Hang Villa, és mi azokkal is jó szerepeltünk szinte, néha hozzánk igazították a próbákat, és így indult el az éneklés, ugye, az egyetem elején. Soha nem gondoltam, hogy jó hangom van vagy volt, de valahogy erre rákaptam, és először fogalmazunk így, hogy mondtam, csajozási szándékkal. Ugye ott voltam a katonaság után egyedül. Hát egy énekkarban van egy csomó csaj, kevés fiú, hát csak jut nekem is valaki onnan, és hát annyira jutott, hogy egy fél évi kemény küzdelem után a későbbi feleségem kegyeit sikerült elnyerni. Elkezdődött az egyetemi énekkar, nagyon élveztük. Szenzációs karmestereink voltak, Cser Miklós, aki sajnos már nincs köztünk, és Gyüdi Sándor, aki még mindig roppant aktív, és hát ha mondhatom, ő az egyik példaképem, és ővelük kezdtünk el dolgozni. És akkor beindult, fogalmazunk így, a biznisz. Az egyetemi kórussal 80-90-ben eljutottunk például Portugáliába. 4 vízum kellett, hogy eljussunk oda. Óriási szervezés volt. Akkor így sikerült eljutnom, egy nyári napon hívott a Sanyi engem, hogy itt vagy Szegeden? Mondom, itt vagyok, igen. Hát kéne énekelni. Mit kellene? Hát Verdi Aidáját. Mondom, az oké, rendben van, azt már énekeltük itt-ott. És akkor mondom, hol? Hát azt mondja, ez az Olaszországban. Mondom, konkrétan Taorminában. Hú, mondom, a Görög Színházban esetleg? Igen. Azt a betyárját, mondom, de jó. Mondom, és mikor indulunk? Azt mondja, holnap. Ugyanis lemondta valamelyik magyar kórus és zenekar a fellépést, és be kellett ugranunk. 40 órát utaztunk Szicíliáig, és ott énekeltünk a Taorminai Görög Színházba, ahová azóta már többször volt szerencsém eljutni diákjaimmal. Vulkántúra kapcsán, most készülünk egyébként épp a legújabb vulkántúránkra, és megint oda látogatunk. Énekeltük a Görög Színházba az Aidát, a háttérben pedig csorgott a láva az Etnáról. Óriási élmény volt.
0: hallgatni is szereti az operákat, nem csak énekelni, gondolom. Van kedvence?
1: Az előadók közül egyet mindenképpen kiemelnék, ő egy nagyon nagy kedvencem, sajnos még kevésszer járt Magyarországon, ő Csecseria Bartoli, aki koloratúrszoprán, mezoszoprán szerepet énekel általában, de hihetetlen, ha az ember becsukja a szemét, akkor még a tenor hangja is megszólal benne. Egy szuggesztív, virtuóz énekesnő, döbbenetes, hogy mit tud csinálni a hangjával. Tehát én még ilyet nem nagyon hallottam. Nem mondom, hogy annyira ismerném az opera irodalmat és az összes énekest, de nekem ő a nagy kedvencem, és hát hál' Istennek úgy alakult, hogy 2025 decemberében, december közepén itt járt Budapesten, és Luke Orpheus és Euridikéjében férfi szerepet játszott, hiszen ugye az Orpheust azt ugye férfi szerepben női hangon szokták, vagy kontratenorok szokták előadni, és amit különösen szeretek tőle, amikor Vivaldit énekel, van egy hihetetlen jó koncertje, ez a Viva Vivaldi, hát azt rendszeresen hallgatom, de a diákjaimnak is, amikor még várakozunk, hogy az ebédről délután visszatérjenek a többiek, vagy éppen akár az óra elején motivációnak, megmutatom, hogy azért az opera nem egy olyan veszélyes műfaj, és tudják élvezni.

0: két úton indultam el, sőt, valójában három úton. Világutazó klubot alapítottam már az előző gimnáziumomban is, és a saját gimingben is most már 25 éve működik ez, amikor hívok előadókat, illetve jó magam is szoktam előadni. Tehát ezt nevezzük virtuális utazásnak, hogy kedvet kapjanak hozzá a gyerekek. A másik az, hogy a saját magánszervezési útjaim is fontos szerepet játszottak. Ezek általában távolabbi tájakra, és nem biztos, hogy a legbiztonságosabb területekre vezetnek. De nekem mindig az volt a fő célom, hogy a gyerekeket is elvigyem ezekre az utakra, minél több gimnazistát is vigyek.
1: Ezek nem a klasszikus nyaralások, ha jól sejtem.
0: Igen, ezt szoktam mondani nekik, hogyha ők a Gruber Tours-szal utaznak, akkor ott kemény dolgok lesznek. A többséges hátras út, ez az egyik kihívás, és ez tényleg kihívás tud lenni. Egy-egy szélvihar, egy-egy eső, ugye, vagy akár az erős napsütés miatt meleg is tud lenni a sátorban, kemény. A másik pedig az, hogy saját magunknak főztünk a legtöbb úton, kis gázfőzőkön, mint régen Spártában voltak ilyen étkezési közösségek, ilyen szűszítiák, a gyerekek is így hárman, négyen összefogtak, és a gázfőzőjükön ott főzték a saját kis egyszerű kajákat. Volt olyan diákon például, aki azt hitte, hogy ráönti a forró vizet a tésztára, és azt rögtön elfogyaszthatja, amit ugye főzni kellett volna 10 percig. Tehát bocsánat, egy kicsit arra is próbálom nevelni a diákokat, hogy életre valóbbak legyenek. És mindemellett pedig, hát nem a tengerparton nyaralunk. Természetesen a tengerpart is ott van, de ha egy országba elmegyünk, legyen az Olaszország, vagy menjünk el Korzikára, Törökországba, Marokkóba elmentünk például busszal, ami hát egy elég kemény kihívás volt, 10.200 kilométer, vagy akár Izlandra elrepültünk, és ott egy körutat tettünk, tehát ott tényleg lássanak minél többet a fiatalok. És hát mindemellett természetesen a szakmai résszel is készülnöm kell, hogyha én ott vagyok, akkor hát lehetőleg ne a buszba, a könyvből olvassam föl az idegenvezetős részt, mert a második mondat után elvesztem a gyerekeket. Olyan információk legyenek, amelyek nem csak évszámokról és földrajzi nevekről szólnak, hanem érdekességeket is belefogalmazzak, személyes tapasztalatokat is belefogalmazzak, mert ugye napjainkban egy olyan tendenciát tapasztalhatunk, hogy úgy tűnik, hogy nem akkora az érdeklődés a fiatalok részéről. Tehát nekem ez nagyon nem tetszik, amikor mindenki a saját virtuális világában él. Tehát ez engem kimondottan megvisel. De ha mi nem mutatunk nekik példát, ha mi nem mutatjuk meg nekik azt, hogy szerintem ez a zene érték, szerintem erre a tájra érdemes elmenni, gyere el velem és megmutatom így, aki pedig nem tud eljönni, az pedig utána megnézheti a gimnázium falai között, vagy bárhol, ahol mondjuk egy előadást tartok, akkor legalább virtuálisan eljut ezekre a tájakra, és motiváltá válik talán abban, hogy utána szintén utazzon. Vannak olyanok is, akik megkeresnek egyetemista korukban, vagy felnőtt korukban, hogy segíts, mert Izlandra megyünk, segíts, mert Marokkóba megyünk, mit nézzünk meg, hogy lehet spórolni az úton, stb. Mindig nagyon szívesen segítek nekik.
1: Nem csak az iskolásokkal szokott utazni, hanem magánúton is, és az előbb már volt egy elejtett megjegyzése arról, hogy a nem feltétlenül mindig a biztonságos országokba és a biztonságos módon utazik. Keresi a veszélyt?
0: Ez nem igaz, hogy keresem a veszélyt, már csak azért sem, még be se valhatnám, de egyébként tényleg nincs így, mivel van két gyerekem. Tehát őértük felelős vagyok továbbiakban is, és ők mindig hazavárnak, mint ahogy a szüleim is, akiknek nagyon nagy hálával tartozom, hogy így segítettek engem az életben. Viszont természetesen az ember elvetődhet olyan helyekre, amelyek nem a legbiztonságosabbak. Ezeket a helyeket feltérképezzük, tervezünk, és oda is olyan szinten utazunk el, hogy néha még azt is megnézzük, hogy mikor kell odaérni egy adott helyre, hogy melyik irányból süt a nap, hogy jó képeket tudjunk készíteni. Tehát ezek előkészített utak kivétel nélkül. Így sikerült eljutni több országba, egzotikusabbba, kevésbé egzotikusba, vagy szigetekre. Többek között például ugye az afrikai országok eléggé egzotikusak szoktak lenni. Ugye mondhatjuk, hogy ma már Magyarországon klasszikus, hogy az ember eljut Tunéziába, Marokkóba. Én mindkét helyre a gimnazistáimmal mentem, és hát voltak egzotikusabb részek is, az egyik Etiópia. Fábián Tamás barátommal, akivel a bonyhádi gimnazistáknak szerveztük az utakat, még két utitársunk lett, és minden szépen jól zajlott, de sajnos tragikus vége lett, mert a Danakil mélyföldből kiemelkedő Ertále vulkánnál Tamást és egy másik jó barátunkat lelőtték az ottaniak. A mai napig sem tudjuk, hogy miért.
1: Hogy lehet egy ilyet feldolgozni?
0: Nehéz, nehéz. Egyébként a mai napig ugye nagyon sok előadást tartok Etiópiáról is. Kutya kemény volt kezdetben, és amikor kiderült, hogy másodszor is kimegyünk Etiópiába, akkor táj történt az, hogy úgy egy kicsit az agyam próbálta elengedni Tamás nem az emlékét, mert az emléke az a mai napig megvan, de hogy ne a rosszra emlékezzek, ami vele történt. És nagyon érdekes volt ez a második út, mert mi az első úton nem jutottunk el oda Szilasi Péter barátommal, ahol a Tamásékkal a tragédia történt, mert előbb jött vissza a repülőnk, tehát ez volt a szerencsénk valójában. És a második utat, amikor elkezdtük szervezni, akkor hát mondhatom azt, hogy családi állapotom kétségbeejtő volt, épp válás környékén voltam, tehát pénzem nem nagyon volt. Viszont mindenképpen szerettem volna menni, és akkor történt meg az, hogy Bonyhádon tartottam egy előadást a művelődési házban, amire regisztrálni lehetett, és az emberek összedobtak nekem 1 millió forintot.
1: Visszakap ebből a sok mindenből, amit ön ad a közösségeknek?
0: Egyre jobban hiszek abban, hogyha az ember szorgalmas, akkor mondjuk úgy, hogy elnyeri a jutalmát. A szorgalom az szerintem egy nagyon fontos dolog, és az a baj, hogy ma a fiatalok többsége nem hiszi el, ma olyan gyorsan szeretnének eredményt elérni, hogy nincs türelmük kivárni, tehát hogy annyi, tehát ez szorgalmasan föl kell építeni a munkánkat, az életünket és egyebet. És úgy juthat el az ember oda, hogy a végén az lesz, hogy jönnek az eredmények. Ezek lehetnek versenyeredmények, lehetnek az élet által hozott eredmények, vagy akár, hogy például a földrajzverseny szervezésben, hogy már nem kell szponzor után rohangálnom, hanem jelentkeznek, hogy szeretnék támogatni a mi versenyünket. Ez egy nagyon jó leső érzés, és azért, mert látják, hogy itt a gimnáziumban, a földrajz területén milyen komoly munka folyik.
1: Szeretne megállapodni valamikor, vagy megállni?
0: Igen, jó lenne valamilyen szinten. Ez az utollevés, ez a bensőmben is mindig így van. Nem tudtam talán megállapodni még a mai napig sem. Házasságban éltünk, gyerekeink születtek, a mai napig kiváló a kapcsolatom velük, és alig várjuk mindig, hogy találkozzunk, ugye ők már 20 év fölött vannak, és hát sajnos már így kell mondani, egy egykori feleségemmel is jó a kapcsolatunk, mert lehet, hogy ennek az volt az oka, hogy egy kicsit annyira rátévedtem a munka útjára, hogy egy picit talán elhanyagoltam a családot, lehet ezt mondani talán. Ez ebben semmi szándékosság nem volt, de meglett a böjtje. A tavaly nyugdíjba menő kolléganőm mondta mindig, hogy Gruber Lassi, a gyertyának két vége van, de te még a közepén is égeted, és erre én azt mondom neki, meg azt mondtam neki, hogy de ha olyan szép a lángja, miért ne égethetném? Hát nem egy átlagos életet élek, az biztos, tehát azt mondom, hogy éjjel-nappal úgy érzem, hogy nekem topon kell lenni, és mindig mindenre időben válaszolni, mindent megcsinálni, stb. De persze, hogy jó lenne. Jó lenne úgy megállni, vagy lassítani, megállni nem szabad, mert azt mondom, hogy abba belehalnék, hogyha hirtelen, és szó szerint, hogyha hirtelen megállnék, viszont az, hogy a boldogság nem tudom mit jelent, de szerintem a boldogság önmagában számomra azt jelenteni, hogy esténként valaki megsimogatna a fejem.
1: Mi ad önnek hitet? Vagy mit jelent az ön számára a hit?
0: Az biztos, hogy hát mondhatjuk, hogy maga az élet, meg amit csinálok itt a saját életemben és tevékenykedem, meg az, hogy vannak olyanok, akik erre vevők, és én úgy gondolom, hogy talán ez lehetne a mottom, hogy tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Mindemellett van még egy érdekes dolog, amiben szintén hinni tudok, hogy a szépet látjuk, még szebb, amit értünk is, de a legszebb az, amit fel sem foghatunk. Ez nem saját idézet, ez egy 17. századi Steno nevű dán csillagásznak a gondolata, de nagyon tetszik nekem.
1: Ismer még önhöz hasonló energiabombát? Akár a zenében?
0: Van egy nagyon kedvenc és kedves energiabombám, ahogy szoktam mondani, egy 50 kilós energiabomba. Őt Zaznak hívják, egy kiváló francia énekesnő. Nála előfordul a jazz, a sanzonokkal keveri, mindig feldobja az embert, akárnél egy kicsit el is szomoríthatja, mert vannak neki busabb nótái is, és hihetetlen szuggesztíven adja elő.

0: Vendége a többek között Merész Konrád díjjal, a Tehetségek Szolgálatáért díjjal és Mesterem díjjal kitüntetett Gruber László földrajztörténelem szakos tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati docense volt. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagyatádon, FM 104,1. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Negyedik rész.

0: Sok-sok esős évszak és perzselő forróság követte egymást azóta, hogy Maugli rászabadította a dzsungelt az emberek tanyájára. Tapasztalt, igazi harcos lett belőle. Megállította a vágtató őszbakot és a mocsarakban élő nagy kék vatkanokat is rémületre bírta. Jöttének elsuttogott hírére feltisztultak előtte a dzsungel csapásai. Ennek is már mennyi ideje? Anyátok még meg sem szült akkor benneteket. Ká a hatalmas vén kígyó és a barátja lett, aki az időtájt éppen vagy 200-szor vedlett meg születése óta. Ká is elismerte őt a dzsungel urának, mint a többiek, és megvitt neki minden hírt. Egy délután Maugli ott ült Ká összegöngyölődött testének gyűrűjében, s tapogatta a szétrongyolt, repedezett régi bőrt, amely úgy hevert még összegabajodva, tekeredve a sziklák közt, ahogy Ká ott hagyta.
1: Minden megvan rajta, még a szemhéj is. Különös, hogy valaki a lába előtt lássa tulajdonbőrét.
2: Igen, csak hogy nekem nincs lábam, és én nem találok benne semmi különöset. Ez szokás a mi fajtánknál. Te sohasem érzed vénnek, durvának a bőrödet.
1: Olyankor megfürdök a folyóban.
2: Én fürdök is, meg vedlek is. Hogy tetszik az új ruhám?
1: A teknős béka háta keményebb, de nem ilyen tarka. A béka, akiről elneveztek, tarkább, de nem ilyen kemény. Igazán szép bőr, mint a lilium kehely tarka pettyei.
2: Hízelek.
1: Miért ne tenném, mikor olyan jó itt minden?
2: Szóval teljesen boldog vagy?
1: Talán. Néha nagyon megkívántam, hogy az esős évszakban süssön a nap, száraz időben pedig esőcseppek záporozzanak, és valahányszor üres volt a gyomrom, mindig kívántam, hogy bárcsak elejthetnék egy kecskét, és valahányszor kecske volt a zsákmányom, mindig azt akartam, bárcsak őszbak lenne. Ha őszbak volt, antilopot szerettem volna. De hát így érezzük ezt mind, ahányan vagyunk a dzsungelben.
2: Egyéb vágyad nincs.
1: Mi egyebet kívánhatnék? Itt van a dzsungel, és a dzsungel barátsága.
2: Hát, a kobra azt mondta.
1: Miféle kobra?
2: Egy kobra, aki...
1: Sokszor szóbálsz a mérges néppel? Én békét hagyok nekik. Halált hordoznak az elülső fogukban, és veszedelmesek, mert olyan kicsikék. De melyik tarajossal beszéltél?
2: Három vagy négy holttölte előtt a halott városban vadáztam. Tudod, a halott városban, ami előbb volt ott, mint ahogy a dzsungel született. A majom, amelyiket kergettem, visítva menekült előlem valamilyen omladozó odukba, be a föld alá.
1: A majmok népe nem él odukban, nem él a föld alatt.
2: Nem is élt, csak szeretett volna. Utána mentem, és amikor jól laktam vele, beljebb csusszantam.
1: Az oduba?
2: Azám, a végén ráakadtam egy fehér tarajosra, egy kobrára, és az olyan dolgokról beszélt nekem, amikről soha se tudtam. Olyasmiket mutatott, amikhez hasonlót soha se láttam.
1: Újfajta vadat? Jó vadászat volt?
2: Nem volt ez vad. A fogam beletört volna, de a fehér tarajos azt mondta, hogy egy ember az életét is odaadná, ha csak láthatná is ezeket a dolgokat. És úgy beszélt, mint aki ismeri az embert.
1: Megnézzük. Aztán mi látnivaló van itt?
3: Hát én semmi nem vagyok.
1: Hát te vagy a fehér tarajos. Jó vadászatot, kobrák atya.
2: Jó vadászatot, testvér.
3: Jó vadászatot. Mi újság a városban?
1: A városban.
3: A fallal kerített nagy városban. A 100 elefánt számtalan ló, meg számlálhatatlan szarvas mara városában. 20 király királyának városában. Régen nem hallottam a hadigongok döngését.
1: A fejünk fölött dzsungel van. Nem ismerek más elefántot, csak Hátit meg a fiait. A király pedig... Mi az király?
2: Mondtam neked, négy holt tölte előtt. Mondtam neked, hogy a városod nincs többé.
3: A város kapuit a király tornyai őrzik. Sohasem múlhatik el. Akkor építették, amikor még az apám apja sem bújt ki a tojásból. És állani fog akkor is, amikor a fiam fia olyan fehér lesz, mint én.
1: Egy nyomot vesztettünk. Nem értem, amit beszél.
2: Én sem. Nagyon öreg már. Ó, gobrák atya, csak a dzsungel van itt, ahogy kezdettől fogva volt.
3: Hát akkor kicsoda ez? Kicsoda ez, aki félelem nélkül állít előttem, és emberi ajakkal beszél a nyelvünkön?
1: Mauglinak hívnak. A dzsungelből való vagyok. Népem a szioni farkasok csapata. Káva testvérem. De gobrák atya, ki vagy te?
3: A király kincsének őrzője vagyok. Akkor küldtek ide a kő alá, amikor még fekete volt a bőröm, hogy meghalni tanítsam azokat, akik lopni jönnek ide. Aztán a felemelt kő helyén beeresztették a kincset.
1: Mi a kincs?
3: És ezután mindig csak azért emelték fel a követ, hogy még több kincset bízzanak rám. 100 király gazdagsága van itt. De réges-régen történt, hogy a követ utoljára megmozdították. Azt hiszem, a városom megfeledkezett róla.
2: De nincs már itt város, nézz föl. A fák gyökereit látod, amik szétrepesztik a köveket. Fa és ember nem nő egy helyen.
3: Néhányszor jártak itt emberek, de nem szólaltak meg, amíg a sötétben el nem csúsztam hozzájuk, és akkor sem kiáltoztak soká. De te hazugságokkal jössz ide, és el akarod hitetni, hogy a város nincs, hogy az őrségemnek vége.
1: Kár, úgy látom,
3: azt mondod, hogy a város néptelen, és itt vannak a fák gyökerei. Akkor most hajolj le, és vidd el, amit akarsz. Ha élve kijutsz arra, merre bejöttél te, kígyó nyelvű ember, szolgád leszek, és szolgáid lesznek a királyok királyai.
1: Lehetséges, hogy egy soká ilyen mélyre lemászott, és megmarta a fehér tarajost. Kobrák atya, nem látok én itt semmi ennivalót.
3: Nézz át, és lásd, amit ember nem látott soha.
1: Megnézem, ha ezzel örömet szerzek neked. Láttam ilyeneket, akkor az ember találkozott. Azok voltak ilyen díszesek, és nem volt ennyi belőlük, de hasonlóak voltak. Pénzt is láttam, csak nem ilyen sárgákat. Meg barnákat. Csillogok körül.
3: Hát nem érdemes meghalni ezért a látványért.
1: A hódi kemény és hidegre menni való. Ó, hanem ezt a hosszú hegyes dolgot el szeretném vinni, hogy napvilágon nézzem meg. Háti képe van ráfaragva. Mi ez?
3: Anukusznak, mondják az emberek. Elefántokat piszkálnak vele, hogy szaporábban haladjanak, és helyes irányba. Rubin, türkisz, arany, elefántcsont, ugye csodálatos?
1: Igen. Add ezt nekem. Hozok helyette békákat, hogy neked.
3: Persze, hogy odaadom. Neked adok mindent, amit van. Amíg el nem mégy.
1: De most elmegyek.
3: Nézz a lábad alá. Mi van ott?
1: Egy ember koponyája. És itt van két másik.
3: Ők is el akarták vinni a kincset. Szóltam hozzájuk egyet-kettőt. Most csöndben vannak.
1: Ha ide adod, hogy elvigyem, az jó vadászat. Ha nem, úgy is jó vadászat. Én nem veszekszem a mérges néppel, és tudom a törzsed mesterszavát is.
3: Csak egy mesterszó van, az enyém.
2: Ki mondta, hogy idehozzam ez embert?
3: Persze, hogy én. Rég nem láttam embert. Olyan mulatságos.
2: Arról nem volt szó, hogy megölöd.
3: Még nem beszélek arról, hogy megölöm. Később. Később. Innen még ember élve nem távozott.
2: Te fehér pince bogár. Hidd el végre, hogy itt nincs semmiféle város, semmiféle király.
3: Kincs. Még itt van. Már egy kicsit, Kál. Nézd meg, hogy szalad a kölyök. Élni jó? Szaladj! Kergetőz egy kicsit, fiú. Na, rajta!
1: Ez a fehér jószág eddig csak az embercsapatból való emberekkel akadt össze. Engem nem ismer.
3: Mondtam, hogy rajta!
1: Ő akarta a vadászatot. Legyen a kedved szerint.
3: Mondtam. Szedd a lábad. Higgy,
1: nem kellett volna kikezdened velem. Látod, most elkaptam a tortát.
3: Engedj el. Öleg. Végezzel.
1: Nem. Nem ölök többé, csak ha ennem kell. Hanem nézd csak ide, Ká. Nincsen méregfoga. Kiszáradt. A fehér kobra tovább ért, mint a mérge. Kiszáradt fa. Na, eredj szerencsétlen. Szaladj, kergetőzzél, kiszáradt fa.
3: Győztél, igaz. De vigyázz, hogy ez a szerszám téged ne üljön meg végül. Mert ez a szerszám a halál. Eszedbe jusson, ez maga a halál. Elég ereje van, hogy egy egész város minden lakóját elpusztítsa. Nem lesz soká tiéd, de azért sem, aki elveszi tőled. Ölni fognak érte. Az én erőm kiszáradt. Jó, de ez a holmi elvégzi a dolgomat, meglásd.

0: azt csikoltozta a fehér tarajos, hogy ez a halál. Mulatságos, nem? Miért hallgatsz Bagira?
1: A fehér tarajos igazat mondott. Öreg vagyok már, és tudok egyet mást az emberekről. Sokan vannak, akik egyetlen éjszaka háromszor is ölnének, csak ezért a piros kőért, ami a végét díszíti. Véres kő ez.
0: Elegem volt a vérből. Mindig csak vérről hallok, ha az emberről szól valaki. Kár volt elhoznom. Nem is kell. Eldobom, nézd. Itt tiszta marad a kezem a haláltól. Most gyerünk fürödni. Hazudott a vén veszett bolond.
1: Én inkább alszom egyet. És hogy hazudott-e, ki tudja. Majd meglátjuk.
0: Ébredj, Bagira! Ébredj! Eltűnt az a dolog onnan, ahová dobtam.
1: Tudom. Egy ember elvitte. Baj? Itt a nyoma.
0: Ha, tényleg? Akkor most megtudjuk, igazat mondott-e a kiszáradt fa. Ha ez a hegyes holmi a halál, akkor ez az ember meghal. Kevessük a nyomot.
1: Jó.
0: Azt gondolod, hogy ez a hegyes dolog megfordul a kezében és megöli?
1: Meglátjuk, ha megtaláljuk. Annak a dolognak a súlya jó mélyen lenyomta.

0: Tudok. Most elbújok egy szikla mögé, és állok. A lábamat sem merem felemelni.
1: Most én, kislábú, oda megyek a sziklához. Most leülök a szikla alá. A jobb kezemre támaszkodom, az íjam a lábujjaim közt van. Soká várok, mert mély itt a lábam nyoma.
0: Én is. Egy kőre támasztom a hegyes dolog végét. Elcsúszik, mert a kövön karcolást látok.
1: Egy-két gaj meg ág, le van itt törve. Most hogy mondjam el ezt? Világos már. Én kislábú elmegyek, zajt ütve, dobogva, hogy a nagylábú meghallja a lépteim zaját. Messze megyek, ahol a vízesés zaja elfojtja a lépésem neszét, és itt várok.
0: A szikla mögül térdem bújok elő, a hegyes dolgot magam után húzom, nem látok senkit, felállok és szaladni kezdek. A nyom érthető. Ki kövesse a magáét? Én rohanok. Hol vagy, kislábú?
2: Én is futok.
0: Ezek egymás mellett futnak, és egyre közelebb kerülnek egymáshoz.
2: A nyomodban vagyok.
1: Összetalálkoztak. Jó vadászatot.
0: Jó vadászatot.
1: Nézd ide. Itt állt a kislábú, és ott... Az ott csak ugyan nagy lábú. Nyílvessző ment be a hátán.
0: Na hát, olyan vén veszett bolond volt a kiszáradva, testvérké. Egy halál már is történt.
3: És történt még több is. Az utolsónak kezében ott csillogott a szerszám, de már hiába. Semmiért. Akkor Mowgli azt mondta...

0: Mirt.
1: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádió változata. A negyedik rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Mowgli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. K. Básti Lajos. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Fehér kobra, Horváth Tivadar. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette, dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
2: A hangfelvétel 1976-ban készült.
3: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Tegnap volt Nagy Imre egykori miniszterelnök és mártírtársai újratemetésének 37. évfordulója. Magyar Péter kormányfő Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel emlékezett az új köztemető 301-es parcellájánál. Leródta kegyeletét Sólyog Tamás köztársasági elnök is, az országgyűlésben is megemlékezést tartottak. Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A nagy érdeklődésre való tekintettel mától minden hétköznap, illetve vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Az épületek megtekintéséhez a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2 óráig Márai Sándor ikonikus művét, az Egy polgár vallomását olvassák fel művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. A helyszínen emellett megtekinthető Magyarország